0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Szegő Tibor. A stúdióban Dósa Dániel, kétszeres világbajnoki bronzérmes tőröző. Köszöntelek és gratulálok. Hongkongban szerezted ezt a bronzérmet, ami immáron a második, és még egy jelentősége lehetett ennek, hogy a küldöttségnek ez volt az első érme. Ez mit szokott jelenteni a csapat többi tagja számára?
3: Köszöntök mindenkit, köszönöm szépen. Az első érem, hát őszintén szólva az én tapasztalatom az, amikor látom, hogy egy csapattársam az első versenynapon, vagy pedig egy előttünk lévő versenynapon érmet nyer, az rám mindig motiváló hatással van, és így nagyon remélem azt, hogy a csapat, vagy a küldöttség többi tagjára igazából ez egy motiváló hatást tudott kiváltani.
2: Az, hogy mondjuk más nyeri az első érmet, most gondolok például Tbilisire, amikor Szemes Gergő nyert egy bronzérmet, pont előtted, hogy az rád doppingoló hatást vált ki, mondjuk a csapatra való tekintettel?
3: Hát igen, ez egy más helyzet volt, hiszen a Szemi úgy nyert tavaly világbajnoki bronzérmet, hogy pont engem vert meg a négybe jutásért, az éremért, szóval hogy az egy teljesen más helyzet volt, mint az, hogy mondjuk a többi versenynapon a küldöttség többi tagjára milyen hatással van az, hogy mi érmet nyerünk. Tavaly az biztos, hogy amikor ugye kikaptam és a Szemi érmes lett, akkor az hát ott nagyon nagy hiányérzetem volt, és ott teljesen biztos voltam abban, hogy éremmel akarok hazamenni erről a világbajnokságról, ugye a tavalyról, és igen, ott végül sikerült is összehozni csapaton, szóval hogy az biztos, hogy egy ilyen nagyon-nagyon nagy motivációt adott, hogy a Szemi érmet nyert, és nagyon meg akartuk csinálni csapaton is ezt az érmet, és az összejött.
2: Akkor ugye egy nagyon hosszú sorozat szakadt meg, egy intervallum, ugye Kamuti Jenő 1973-ban szerzett utoljára világbajnoki bronzérmet, és ezt adtátok át a múltnak, ennek a hosszú intervallumnak a bevégzetével. Mi lehet az oka annak, hogy 73 és 2025 között nem volt világbajnoki bronzérem?
3: Hát az igazság, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés. Ugye én életben sem voltam még ennek az időintervallumnak egy nagyon nagy részénél. Én arról tudok nyilatkozni, arról az időszakról, amikor én ugye elkezdtem a felnőtt karrieremet, hogy onnantól kezdve mi változott, vagy az évek alatt hogyan változott az egész szakágunk. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 5-6-7-8 évben rengeteg tehetség tudott akár már kadett junior szinten eredményeket elérni, és utána ezeket a tehetségeket sikerült az egyesületeknek megtartania, illetve a szövetségnek megtartania. Ugye nagyon sok olyan versenyzőnk volt, akik tényleg ügyesek voltak, jó edzőpartnerek is lettek volna, és még nemzetközi szinten is volt bennük abszolút potenciál, csak túl korán abba hagyták, nem voltak motiváltak. Az elmúlt időszakban pedig pont ez változott, hogy sokan vagyunk, és sok erős tőrvívó van jelenleg Magyarországon. Keretedzésre is, hogyha lemegyek, úgyhogy tényleg ott vagyok a világranglista elején, és nem csak én, hanem Szemi is ott van a világranglista elején, úgy, hogyha nem figyelünk oda egy edzésen, akkor nagyon sok olyan csapattársunk van, még akár junior szinten is, vagy junior korosztályból is, akik meg tudnak verni minket edzésen, és én azt gondolom, hogy ennek a színvonalnak a növekedése vezetett ahhoz, hogy igazából most az elmúlt két világbajnokságon három érmet is tudtunk nyerni, két egyénit, egy csapatot. Ez szerintem szinte példátlan férfi törben.
2: 2013-ban ugye Budapesten rendezték a kadett kontinens viadalt talán, ott volt az első pont, amikor feltűntél, és hogyha jól emlékszem, bronzérmet szereztél.
3: Így van.
2: Akkor Belisai Sándorral beszélgettem, és ő azt mondta nekem, hogy te leszel az, aki, ha más nem jön, akkor a hátán fogja vinni a magyar tőr szakágat.
3: Hát igen, ez nagyon hízelgő. jött más ellenzéknek, szóval, hogy ki kellett várni, ugyanis volt tényleg egy olyan időszak volt a karrierem során egy jó pár év, amikor nagyon egyedül éreztem magamat, mert a jelenlegi csapattársaim még ugye fiatalak voltak, és még nem tudtak odaérni a felnőtt mezőnyben, és a kortársaim azok meg nem feltétlenül vették annyira, nem vették annyira komolyan, vagy külföldre mentek egyetemre, vagy elkezdtek egy komolyabb egyetemet, és így igazából így kikoptak, vagy nem tudtak annyi időt belefektetni a vívásba, hogy nemzetközileg is eredményesek legyenek. Igen, azok nem voltak egyszerű évek. Ott tényleg arról volt szó, hogy csak és kizárólag az egyénire tudtam koncentrálni, és a csapat az meg arra volt jó, hogy a lehető legtöbb asszót vívjam, és így gyakorlatilag edzek az egyéni versenyekre, de már egy jó pár évvel ezelőtt, ugye amikor a Sammy feltűnt, amikor megnyert az első világkupa érmét, ez nem is tudom, amikor volt, 2021-2022-ben talán, nem emlékszem pontosan, akkor ott kezdődött egy teljesen új időszámítás, hiszen akkor éreztem először azt, hogy basszus, nem vagyok egyedül, és hogyha már két jó, erős vívó van a csapatban, mert
2: az pedig, már majdnem csapat.
3: Az már majdnem csapat, és a harmadik meg tényleg tudhat hozni egy olyan szintet, ami elég ahhoz, hogy a másik kettő megnyerje igazából, és ott kezdtünk el tényleg azon morfondírozni, hogy fú, basszus, ebben nagyon sok potenciál van.
2: A te pályafutásod azért elég sok törzőt érintett, mert hogyha visszanézzük az Insperger Mészáros Balog csapatot például, hogyha vissza tudsz erre emlékezni.
3: Persze.
2: Aztán Mátyás Mészáros Német, aztán a Szabadosok, aztán szintén Némettel, aztán Insperger Samu Mészáros, szintén Német. Tehát Szabados Mátyás. Tehát, hogy gyakorlatilag te, akik számítanak a törben, mindegyikkel vívtál egy csapatban. Tehát tulajdonképpen te vagy most a magyar törvívás történelme.
3: Igen, talán a jelenkori történelme. Hát én is ugye legfiatalabbként kezdtem egyszer ebben a felnőtt válogatottban, még junior 3-osként vagy 2-esként kerültem be először a csapatba, és valóban olyan emberekkel vívtam, akik ma már edzők, vagy magas szintű klubvezetők, szakosztályvezetők, válogatott edzők, szóval igen, valóban elég sok mindenkivel találkoztam fiatalkoromban a Páston, és valóban elég sok ideje benne vagyok már ebben a rendszerben. Igazából nagyon jó érzés látni azt a, vagy megélni, inkább azt mondanám, végigkövetni személyesen azt a folyamatot, ahogy eljutottunk odáig, hogy világbajnoki éremről, illetve bajnoki csapat éremről tudunk beszélni, onnan, hogy még tisztán emlékszem arra is, amikor felnőtt csapatba kerültem, és akkor még a 16-ba jutásért küzdöttünk állandóan, és ez számomra egy nagyon nagy büszkeség, hogy én akkor is ott voltam, amikor még küzdöttünk a 16-ért, és nagyon gyakran még be se tudtunk jutni a 16-ba, és most meg világbajnok, illetve európa-bajnoki dobogóra tudtunk már állni a csapattársaimmal. Ez egy elképesztően jó érzés számomra, és nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy ezt a fejlődést, ezt végig tudtuk csinálni.
2: Említhetjük mérföldkőként ezt a világbajnoki bronzérmet, ezt a hongkongi dobogót?
3: Említhetjük, hiszen ez az első egyéni európa-bajnoki vagy világbajnoki érmem, szóval mindenképpen egy mérföldkő a pályafutásomban, aminek rettenetesen örülök, és nagyon sokat dolgoztam érte, és tényleg azt gondolom, hogy nagyon sokszor jutottam el már egy EB vagy egy VB, egyéni EB-VB éremnek a kapujába, és rendre rosszul alakultak azok a helyzetek, nagyon kicsiken múlott az, hogy érmes lehessek, és igen, most büszke vagyok arra, hogy ez sikerült, és hogy most már egyéni világbajnok érmesnek is mondhatom magamat.
2: A törőző Dósa Dániellel beszélgetünk, és ha már szóba hoztuk Belicai Sándort, akkor mindenképpen hozzuk szóba Szirmai Benedeket, mert hogyha jól számolom, akkor nagyjából 10-11. Éve dolgoztok együtt. Hogyha jól emlékszem, akkor 16 környékén fejezted be a közös munkát Belicai Sándorral, és utána valamikor kezdtetek Benedekkel, nem?
3: Volt egy ilyen átfedés a kettő között, amikor hivatalosan lezárult a, amikor hivatalosan átkerültem a Sanyi bácsitól Benedekhez, de igazából valójában már korábban elkezdtünk a Benedekkel dolgozni, ugye Sanyi bácsi nem igazán tudott velem versenyekre utazni, korától fogva, és ezért Benedek volt az, aki már nagyon sok junior világkupára is elkísért, és így már hát igazából volt egy ilyen átfedése között a két időszak között, de nagyjából valójában igen, stimmelhetnek ezek a dátumok.
2: Milyen a kapcsolatotok? Mert beszéltem olyan versenyzővel, aki az edzőjével több időt tölt, mint a szerelmével, jegyesével. Te ezt hova tudod elhelyezni ezt az időmennyiséget, amit Szirmai Benedekkel töltesz?
3: Hát az időmennyiség az sok, de hát pláne most ez a júliusi hónap, amikor tényleg 6 napot voltunk itthon, és a maradék 25 napot azt meg ugye külföldön töltöttük, ugye először Olaszországban edzőtáboron, utána meg a világbajnokságon, Hongkongban. Hát ebben a hónapra lehet azt mondani, hogy több időt töltök vele, mint a feleségemmel, de hála az égnek azért a szezonnak a többi részében ez azért nem így van. Benedekkel nagyon jó kapcsolatunk van. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ez a klasszikus értelembe vett edző tanítvány viszony az általában egy ilyen aláfölé rendeltséget foglal magába. Mi ebből ki tudtunk egy kicsit törni, és sokkal inkább partnerként tekintünk egymásra. Mind a ketten kölcsönösen tiszteljük egymást. Az utolsó szó mindig az övé, de eljutottunk tényleg arra a szintre már több évvel ezelőtt, hogy nagyon érdekli a véleményem dolgokról, és hogyha valamiről például én azt állítom, hogy nekem ez így jobb lesz, és még akkor is, hogyha nem feltétlenül ért vele egyet, akkor is elfogadja azt, hogy én így látom, de mindenben vétójoga van, és tiszteletben tartom azt, hogy ő az edzőm, és ez a rendszer így nagyon-nagyon jól tud működni vele, aminek meg is van az eredménye.
2: Akkor tekintsük át a hongkongi világbajnokságot, ugye a 32 közé egy katari Ovajda nevű vívóval kezdtél. Azért ragadnék le egy picit ennél, mert az, hogy katari tőröző van a világbajnokságon, az mióta jellemző?
3: Katariak már nagyon régóta vannak. Hát igazából rengeteg nemzet van. A férfi tör, most a világbajnokságon a harmadik legnagyobb mezőny volt, hogyha megnézzük a nevezettek számát, átlagosan a világkupa versenyek, illetve a Grand Prix versenyeken, akkor a férfi tör a második legnagyobb mezőny a férfi párbajtőr után. Rengeteg olyan nemzet van jelen, rendesen a világkupa szezonban is, szóval nem arról van szó, hogy a katariak azok most csak feltűntek, egy világbajnokságra utaztak és szerencsét próbáltak, hanem ők kőkeményen lenyomják az egész világkupa szezont, mind a 8 versenyt.
2: Mondjuk anyagi gondjaik nem nagyon vannak.
3: Anyagi gondjaik nincsenek, azért a sportban nagyon sokat fektetnek ott, hogyha jól tudom. Egy portugál edzőt igazoltattak, már nagyon rég oda dolgozik együtt a csapattal, és nekik is ez egy történelmi jelentőségű világbajnokság volt, hiszen ez volt az első olyan alkalom, hogy katari vívó 64-be jutott felnőtt világbajnokságon. Csak hát sajnos utána velem kellett.
2: Hát igen, 32-ben már nem jutott, 15-4-re nyertél. A következő ellenfeled volt az a Borodacsov, aki ugye orosz, és volt egy időszak, amikor az oroszok nem indulhattak a nemzetközi versenyeken. Ők hogy tudtak úgy készülni, hogy meg tudják tartani azt a szintet, amire az ukrán háború előtt már képesek voltak?
3: Nem tudom, hogy ők erre hogyan tudtak készülni. Viszont nálunk egészen korán elkezdtek már visszajönni, szóval már 2023-ban a párizsi olimpiai kvalifikációs ciklusban is volt olyan verseny, például Kairóra emlékszem, amikor már 4 orosz is elindult, szóval, hogy férfi törben nagyon korán visszajöttek igazából az oroszok. Igen, volt egy kihagyásuk, de ha jól tudom, akkor nagyon sok ilyen hazai versenyt rendeztek nekik, nagyon komoly pénzdíjakkal, hogy motiválják a sportolóikat arra, hogy ne hagyják ott a vívást, hogy ne menjenek el valahol máshova. Szóval nem annyira volt érezhető az, hogy ők, nálunk nem volt érezhető annyira, hogy olyan nagyon sokat hagytak volna ki. Ugye idén a világbajnokságon egy másik orosz volt igazából a világranglista 1-es is. Szóval, hogy nálunk már bőven visszajöttek a csapat világranglistán is, már azt hiszem ötösek, szóval nagyon gyorsan vissza tudtak jönni igazából, és már évek óta úgy versenyzünk, hogy az oroszok ott vannak az összes versenyen, és a FIA is igyekszik úgy rendezni a versenyeket, hogy ne olyan helyszínen legyenek, ahol az oroszokat nem engedik be. Most például az Európa-bajnokságot is azért kellett áthelyezni Franciaországba, azt hiszem Észtországba, nem tudom pontosan, hogy jöhessenek az oroszok, mert az észtek nem engedték volna be az orosz versenyzőket, és ezért utolsó pillanatban válták el a franciák az Európai Bajnokságnak a megrendezését. Visszatérve az asszóra, hát ez egy nagyon kemény asszó volt, én tisztában voltam azzal, hogy nekem gyakorlatilag ez lesz a nap legkeményebb asszója. Ugye az oroszokkal csapaton már nagyon sokszor összekerültünk, és rendre sajnos nem jöttünk ki jól ezekből az asszókból, és én sem tudtam olyan szinten teljesíteni ellenük, amennyire azt elvártam volna magamtól, és volt bennem mindig egy ilyen érzés, hogy de egyszer egyéniben, egy 15-ösben akarok velük összekerülni, amikor van helyem vívni, amikor van helyem taktikázni, gondolkozni, ráérezni, és nem pedig egy 5-ösben, amikor pikpak vége van gyakorlatilag mindennek, és hát úgy is mentem bele az asszóba, hogy volt egy taktikám, tisztában voltam azon, amit szerettem volna csinálni, és ez működött egy darabig, de nagyon képzett versenyzőről van szó, szóval, hogy most az Európai Bajnokságon harmadik lett például, ami nagyon jó eredmény, és ő is nagyon elő van a világranglistán, és tisztában voltam azzal, hogy ez nem fogja könnyen adni magát. Nagyon izgalmas asszó volt, az elején vezettem, aztán feljött 7-7-nél, utána megint vezettem 11-nél, utána megint feljött 11-11-re, és utána sikerült befejeznem 15-11-re, szóval a 11-11 után adtam 4 tust Zsinórban, ami szerintem arról adtam a bizonyságot, hogy mentálisan nagyon erős voltam ezen a versenyen, és 4 különböző akcióval gyakorlatilag meg tudtam ott oldani ezt az asszót. Elképesztően örültem ennek a sikernek, már nagyon régóta szerettem volna összekerülni egy orosz versenyzővel 15 túsban, és pont ezért volt nagyon jó érzés, hogy sikerült is megoldanom.
2: Csak zárójel, 15 tus egyéniben van, csapatban van 5 tus, mert ugye ott ötönként váltják egymást a sportolók. Azt mondtad utána, hogy nagyon jól ment ellene, dacára annak, hogy szorosra sikeredett, de egy kicsit én úgy éreztem, hogy itt vetted föl azt a tempót, ami aztán végig is vitt ezen a versenyen.
3: Így van, az első asszomban amúgy egyáltalán nem éreztem jól magamat, szóval, ahogy említetted, a katari ellenfél ellen, hát ott nem gondoltam volna, hogy
2: az mindig nagyon nehéz az első, nem?
3: Hát inkább ilyen rozsdás érzés volt, amikor így

0: ember, amikor maximalista.
1: Igen.
0: Jött a következő ellenfélőt, úgy hívták, hogy Choi, ami kevésbé érdekes, ami sokkal érdekesebb, hogy hongkongi volt. És itt fel is feltődik mindjárt egy kérdés, hogy mennyi néző volt
1: abban a csapatban. Rengeteg. Én a párizsi olimpiához tudnám hasonlítani azt a néző mennyiséget, amennyi kijött erre a versenynapra. Ugye Hongkongban a törvívás magasan a legnépszerűbb fegyvernem. Ugye, hát ez egyértelmű is, hiszen van egy kétszeres egyéni olimpiai bajnokuk, ugye a Cheung, illetve a Choi, akivel én most vívtam a nyolcadik jutásért, ő pedig tavaly nyert Ázsia bajnokságot is, és világbajnokságot is egyszerre. Szóval ő is egy végtelenül redvényes és nagyon erős vívó. És hát ugye nagyon népszerűek is ezek a sportolók, és elvileg sold out volt az a hatalmas expo terem, ahol ugye megrendezték a világbajnokságot, mint férfitör egyéni, mint pedig a férfitör csapatnapján.
0: Kb. Mennyien fértek be?
1: Hát ebben nem vagyok annyira jó. Ezt nem tudom, ezt nem tudom megmondani. Hát az biztos, az biztos, hogy több ezren, de nem... És
0: lehet, hogy nem neked drukkoltak?
1: Biztos, de nagyon érdekes volt, mert egy csomó magyar számolt be arról, hogy hongkongiak, helyiek nekem drukkoltak, amit nem is igazán értettem, de tényleg sztoriztak utána, hogy kézzed ideültek mellénk hongkongi gyerekek, és mondták, hogy go, Dani, go, és én nem is igazán értettem a helyzetet, hogy de hát ők ilyen nemzeti hősök gyakorlatilag ezek a törvívók Hongkongban, és mi vette rá vajon ezeket a gyerekeket, illetve embereket, hogy nekem drukkoljanak. De hát a többség az természetesen a hazai ellenfelet bíztatta, és a hazai ellenfél tusainak örült. Ez engem annyira nem zavart.
0: Szóval... Kérdésem is van ezzel kapcsolatban, hogy mennyire tudod kizárni a szó közben a körülményeket? Mondjuk azt, hogy több ezren az ellenfelednek drukkolnak, vagy fordított esetben mondjuk egy budapesti versenyen neked drukkolnak.
1: Engem jobban feszélyezne az, hogyha nekem drukkolnának, őszintén szólva. Én több olyan verseny szituációm is volt már, amikor nagyon sokan drukkoltak ellenem, és ezeket rendre meg tudtam oldani. Én tisztában vagyok azzal, hogy milyen súly az, hogyha hazai közönség előtt vívunk, vagy egy tényleg nagyon követett sporteseményen vívunk, ugye az olimpián is ez volt, rengeteg néző volt, ugyanott nem feltétlen nekem drukkoltak a helyszínen lévő emberek, vagy akár a 2019-es pesti világbajnokság, amikor viszont tényleg tömve volt a bokcsarnok, és mindenki nekem drukkolt.
0: Azt terhet rak rád?
1: Régebben igen, most már nem hiszem. Nagyon sokat fejlődtem mentálisan, és azt gondolom, hogy most már igazából élvezem is azt, hogyha drukkolnak nekem, és élvezem azt, hogy egy kicsit tudok, hát most ez így csúnyán fog hangzni, de szerepelni a páston.
0: Csaj, tehát Pipa 15-13-ra megverted őt. Igen. Mennyire volt ez, a 15-13 az nem mutat nagyon sima a szót, de mennyire volt ez belülről egyszerű vagy bonyolult?
1: Hát igen, hát sokkal simább volt ez a szó, mint amennyire ez a 15-13-as eredmény mutatja. Ugye alapvetően én az elmúlt 3-4 évben többször összekerültem vele világkupa versenyeken, vagy Grand Prix versenyeken, és rendre megvertem. Szóval, hogy az elmúlt 3 évben vívtunk 5-ször, és mind az 5-ször én nyertem. Azóta nem vívtunk, amióta a világbajnok, meg Ázsia bajnok lett egyéniben, azóta nem vívtunk, és biztos voltam abban, hogy nagyon sokat fejlődött ő is az elmúlt időszakban, és hogy nem lesz ez annyira egyszerű, de igazából az első pár túsba vezetett még, ha jól tudom, 3-1-re, ha jól emlékszem, és utána feljöttem, átvettem a vezetést, és 14-7-re is vezettem. Szóval pontosan tudtam, hogy mit kell csinálnom, és éreztem az elejétől kezdve, hogy egy kicsit tartott is tőlem, és ennek fényében tudtam igazából alakítani a taktikámat.
0: Igen, de szerzett 6 tust zsinórban.
1: Hát az egy ilyen, az nagyon pekhes volt, mert igazából 14 hét volt az állás, kaptam 2 tust, az benne van, kaptam 2 tust zsinórban. Utána, hát én adtam egy tust, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa szituáció volt, ami igazából nem így konvencionálisan vagy szakmai szemmel nem kellett volna, hogy furcsa legyen. Mindenki azt gondolta, hogy tust adtam. Egy teljesen egyértelmű videón is visszanézve, és teljesen egyértelmű találat történt. De valamiért az amerikai zsűri az azt gondolta, hogy ezt most el nem fogja megadni. Ez azért is nagyon furcsa, mert

0: amint ez, szóval, amint vége volt az Asszónak, ugye végül nyertem 15-13-ra, rohant oda a lengyel zsűri az edzőmhöz, hogy bocsi, nehogy azt a lengyel volt a videó zsűri. És ugye amikor kikértem a videót, akkor ugye az amerikai és a lengyel zsűri, azok megbeszélték ezt az akciót. És a lengyel videó zsűri elmondása alapján az amerikai az azt hallotta, hogy két penge érintkezés volt. Visszanézték a videón, és a videón ez teljesen látszódott, hogy csak egy penge érintkezés van, ő támadott, én kivédtem, és megszúrtam.
1: Szóval ezzel egyébként visszavetted a támadás jogát is.
0: Így van, ugye a penge érintkezéssel én visszavettem a támadás jogát is, szóval gyakorlatilag kivédtem, és visszaszúrtam, és akkor nekem kell adni a túst a konvenció alapján. És a lengyel zsűri mondta az amerikainak, hogy de látod a videón, hogy itt egy penge érintkezés van, és az amerikai azt válaszolta, hogy igen, ő kettőt hallott. És
1: mi az erősebb, amit lát, vagy amit hall?
0: Hát én nem tudom, hogy szóval, hogy ez tényleg egy nagyon egyértelmű akció volt, de valószínűleg kicsit nyomta az amerikai zsűrinek a vállát az, hogy a közönség kedvencnek zsűrizik, és hogyha már egyszer megadott egy találatot valahogy, akkor azt már nagyon kellemetlen lenne visszavonni ott. Ezzel amúgy én tisztában voltam, hogy valószínűleg valami ilyesmi történni fog. Én azt gondoltam amúgy, hogy többet fognak neki zsűrizni. Hozzá kell tenni, hogy az amerikai zsűri végig nagyon korrekt volt, ez volt az egyetlen hibája, és még a pikantériá sztorinak az az, hogy megkérdezte a lengyel zsűri az amerikait, amikor ugye ezt a videózást nézték, hogy jó, de hogyha most ezt megadod, és a csaj feljön, és nagy Isten nyerj, akkor mit fogsz csinálni? Mert akkor gyakorlatilag rajtad ment el az asszó. És mondta az amerikai, hogy nem fog megtörténni, nem fog feljönni. És akkor amikor 14-13 volt már az állás, akkor mondta a Benedek az edzőm, hogy így teljesen elsápadt az amerikai zsűri, hogy Jézus, hogy Úristen, mit csináltam. De én végig higgadt tudtam maradni, még akkor is, amikor ugye 14-10 után még kaptam 3 tuzs zsinórba. Tudtam, hogy igazából egy jó kézről lábra vett tempóra kell várnom, és hogyha ott meg tudom csinálni az előre kigondolt akciómat, akkor jó lesz, és ez így történt. Igazából meg tudtam oldani a helyzetet, és még akkor is, hogyha látszólag zsinórba kaptam ott 6 tust, se az volt, hogy ilyen teljesen fogalmatlan voltam, és lefagytam volna, hanem egyszerűen egy a világon is a 2-es aktuális világbajnokkal vívtam, aki igen, elképzelhető, hogy tud adni zsinórban 6 tust, sőt, még többet is, de nem zökkentem ki, figyeltem és koncentráltam arra, hogy mi lesz a következő akció, és 14-13-nál sikerült beadnom a győztes tust.
1: Jött a negyed döntő és a brazil toldó. Itt is, hogyha csak az eredményt nézzük, 15-10, az egy bővebb győzelem, tehát egy magabiztosabbnak tűnő győzelem, de mindig más a pástan.
0: Igen, ott ugye az történt, hogy alapvetően egy nagyon erős ágam volt, szóval rajta volt egy csapatolimpiai bajnok, Japán, rajta volt a világranglista 5-ös, 2-szeres olimpiai bronzérmes Itkin Amerikából. Nagyon-nagyon rajta volt még a kvalifikációs ranglistát megnyerő egyiptomi Hamza, és akkor a Csoly, én, ez nagyon sokan voltunk azon az ágon, akik tényleg nagyon jó, nagyon erős vívók voltak, és ennek az ágnak a másik oldalán hát ilyen kikapott az összes jó. És így egy ilyen az első asszóban kikapott a Hamza is, az egyiptom is, illetve az amerikai is kikapott, és hát mi ott ennek az ágnak a felső részén ugye végverekedtük a Borodacsevvel, a Csajjal ezt az egészet, és akkor ők lent meg ott kikaptak el az első asszóban, és így igazából a toldó, aki amúgy nem egy gyenge vívó, hiszen a 2016-os olimpián ő 8-ba volt, és amúgy meg Olaszországban élt több mint 10 éven keresztül, és a legerősebb törvívókkal edzett nap, mint nap, szóval, hogy egyáltalán nem szabad lebecsülni őt. Ő jutott be a 8-ba, és így mi találkoztunk egymással igazából a 4-be jutásért. Próbáltam kizárni azt, hogy itt most mi a helyzet, hogy ez nekem most egy világbajnok éremért megy, és hogy ez mekkora szansz. Próbáltam ezeket a dolgokat kizárni, hogy most hú, nála sokkal jobb vagyok, meg szóval nem gondoltam semmi ilyesmire. Igyekeztem úgy hozzáállni ez a szóhoz, hogy gyakorlatilag ez lehetne a 64 között is ez az asszó, és úgy is vívok, mint hogyha ez a 64 között lenne, szóval egyszerűen, higgadtan, nem siettettem a dolgokat, mint hogyha még nem melegettem volna be. De hát ez nem igazán jött össze. Szóval ez volt a taktika, ehhez képest meg túlbonyolítottam, siettem, rohantam össze-vissza, és nem voltam túlságosan fegyelmezett, és ekkor volt nagyon-nagyon szükségem a Benedekre, az edzőmre, aki viszont hát elég karakán módon minden egyes fegyelmezetlenségem után hát üvöltött velem, hogy ezt azért nem gondolom komolyan, szóval, hogy nem ezt beszéltük meg. És hogy egy ilyen lényegesen egyszerűbben, és lényegesen türelmesebben kéne csinálni a dolgokat. És hát addig-addig mondta, amíg hát nem jött, hogy 8-5-re vezetett a brazil ellenfelem, szóval az asszó első felét megnyerte, és onnan, hát ott jött át igazából Benedeknek már, szegénynek már a hangja elment a végére, annyit mondta nekem a magáé, de teljesen jogosan akkor jött át igazából az üzenete, és ott leültem a fenekemre, és egy jelentősen visszafogottabb és fegyelmezettebb stílusban folytattam az asszót, aminek meg is lett az eredménye, hiszen utána már csak 2 tust kaptam összesen, szóval ott egy 10-2-t sikerült összehozni, ugye 5-8-ról. És igazából 2-szer mellé szúrtam, és úgy kaptam még 2 tust, szóval... De hogyha a Benedek ott nem áll bele ennyire határozottan abba, hogy nekem most itt már pedig átnyomja rajtam, hogy ezt most is sokkal egyszerűbben csináljam, akkor simán benne van a pakliban, hogy túl reagálom ezt a helyzetet, és nem tudok megküzdeni ez a helyzetet, és ott kikapok, és megint elvérzek a világbajnoki érem előtt. Szóval nagyon hálás vagyok neki, hogy ezt ott tényleg ennyire lelkét is kikiabálva átnyomta rajtam, hogy nyugodjak le egy picit.
1: De nem buktál el. Elődöntőt vívtál a hongkongi világbajnokságon. Azzal a, nem tudom jól mondom a nevét, mert olyan furcsán rengeteg mással hangzó van egymás után,
0: segítség,
1: mint a Zmrzlina nevű fagylásnál. Szóval a cseh.
0: Csupenics,
1: oké. Okay. Őróla tudni kell, hogy hát ezért elég komolyan a világ élvonalába tartozik, ha jól tudom.
0: Nagyon.
1: És hát az, hogy kemény ellenfél, az egy nagyon enyhe kifejezés.
0: Igen, olimpiai bronzérmes, európa-bajnoki érmes, világbajnoki érmes, és már világbajnok is. Hát igen, az egész világkupa szezonja az szinte hihetetlen volt, hiszen ha jól emlékszem, akkor 8-ból 5 versenyem, vagy 8-ból 6 versenyen is akár érmes volt, szóval, hogy tényleg ilyen brutális teljesítmény jutott ebben a szezonban. Ismerjük, nagyon sokszor jön mostanában Magyarországra edzeni hozzánk, ami nekünk nagyon pozitív, hiszen egy nagyon erős edzőpartnerrel tudunk készülni, de ez ugye adja magát, hogy ezáltal ismerjük is az ő stílusát. És ugye tavaly Szemi megvert őt a világbajnokságon a 8-ütásért, és én is abszolút úgy gondoltam, hogy én nagyon-nagyon pariba vagyok vele.
1: Zárójel, Szemi egyenlő Szemes Gergő.
0: Igen. Szemi az Szemes Gergő csapattársam, így van. És hát úgy is mentem oda, hogy ez meg lesz, hogy én ezt most meg akarom csinálni, és meg nyilván úgy mentem oda. Az elején jól is alakult igazából az asszó, még vezettem is, ha jól tudom, 5-2-re is, illetve még talán 8-6-ra is, vagy még talán 8-6-ra is vezettem, bár nem emlékszem pontosan, viszont sajnos utána nagyon, szóval teljesen elvesztettem a ritmusomat, teljesen elvesztettem a távolságérzetemet, a pontosságomat, és ő meg pont akkor kapcsolt rá, és ezzel gyakorlatilag pillanatok alatt be tudta fejezni az asszót, úgyhogy...
1: 9 tus szerzett zsinórba.
0: 9 tus szerzett zsinórba, és tényleg végtelenül pofátlanul, nagyon taktikusan, szóval nem igazán tudok mentségeket találni, hiszen nagyon-nagyon keményen megvert abban az utolsó részében az asszónak, és tényleg le a kalappal előtte, és ebből biztos, hogy nagyon sokat tanulhatok én is, mert ez egy nagyon komoly teljesítmény volt, amit letett ugye az asztalra. Utána a döntőben is ugye vitte tovább ezt a formát, a világbajnoki döntőben ez a srác 13-0-ra vezetett az olimpiai ezüstérmes olasz Macchi ellen. Szóval, hogy az, amit ő aznap művelt, az tényleg elismerésre méltó.
1: majd nyert 15-2-re.
0: Igen.
1: És ezzel bronzérmes lett Dósa Dániel, és Bocskó Gábor szövetségkapitány is olyasmit mondott, mint amit én a beszélgetésünk elején, hogy Dósa Dani évek óta cipeli a hátán a magyar férfi törvívást, megjárta a hadak útját, megérdemelte nagyon ezt az érmet. Személyes kedvencem, ha mondhatok ilyet kapitányként.
0: Köszönöm szépen a Bocseknak. Igen.
1: A magyar férfi törcsapat a hongkongi világbajnokságon is szerepelt. Ezt csak azért mondom így, mert ugye az elején beszélgettünk arról, hogy volt olyan időszak, amikor nem volt annyi töröző férfi, hogy egy csapatot össze lehessen állítani.
0: De mindig elindultunk a világbajnokságon.
1: Hát igen, a sikerektől azért messze.
0: A sikerektől messze, de ott mindig ott voltunk. Igen.
1: És Algériát verte a csapat 45-16-ért, mindenképpen mondjuk el, hogy rajtad kívül Mihály Andor, Szemes Gergő és Tóth Gergely szerepelt még ebben a csapatban.
0: Így van, a tavalyi bronzérmes kvartettel.
1: Így van, idén is. Mert ugye tavaly Szemes Gergő szerzett bronzérmet Tbilisziben a világbajnokságon, és a csapat is bronzérmet szerzett, és miután te idén szereztél bronzérmet, így tudsz kétszeres világbajnoki bronzérmes lenni.
0: Így van, így van.
1: Szóval, hogy a 16 közé 45-16 Algéria ellen, ami szintén a külső szemlélő számára egyszerű történet, mert jóval több tust szerzett a magyar csapat, mint az algériai együttes. Ő nekik milyen a stílusuk? Mi az, amire nagyon figyelni kell náluk?
0: Hát igazából ők kontravívók, és arra várnak, hogy hibázzunk. Nagyon sok ilyen csapat van, akik igazából csak abból élnek, hogy hibázik az ellenfél, és nem próbálják kihasználni. Szóval, hogy ők nem olyan szintű vívók, hogy ebből a négyesből bárkit szóval meg tudjanak verni. Nyilván, hogyha ötször mellé szúrunk, vagy ötször nem találjuk el, akkor meg fog tudni szúrni, de azért olyan szinten vagyunk már, hogy egyik asszó sem jelentett igazából kihívást egyik csapattársamnak, illetve nekem sem. Ez igazából tudtuk, hogy egy bemelegítő asszó lesz, amit lassan, de biztosan végig kell csinálni, nem kell rohangászni, le kell ülni a fenekünkre, és nagyszerűen meg kell őket verni igazából. Ez így is lett. Az első két asszóban volt talán egy pici ilyen még kora reggeli, nem is volt annyira korán amúgy, ilyen kis reggeli lassúság, de ott is már igazából vezettünk több mint 5 tussal két asszó alatt, szóval utána meg aztán tényleg mindenki hozta az asszóit. Addig is mindenki hozta az asszóit, szóval ezt nem is igazán kell túl ragozni ezt az asszót.
1: De szükség is volt a bemelegítésre, mert a lengyelek következtek ezután, és ők pedig egészen más kategória.
0: A lengyel csapat az egészen más kategória, ugye ők jutottak ki az európai zónából a 2024-es olimpiára. Egy nagyon, nagyon profi csapat, rengeteget edzenek, nagyon jó körülmények között tudnak készülni. Ugye a lengyel sport az tényleg nagyon magas szinten van, és ez ugye meg is látszik rajtuk is, szóval támogatva vannak, jó életpályát tudnak befutni igazából válogatott sportolóként, és tényleg egy nagyon profi csapat, akik amúgy eredményesek is, szóval, hogy például a csapatban van a Andrei Zsatkovszki, aki most a legutolsó Grand Prix versenyen ezüstérmes lett Sánkhájban, illetve utána az Európa-bajnokságon is ezüstérmes lett. Szintén csapattagja Rajszki, aki 43 évesen is olyan fizikuma van, és olyan elképesztően fegyelmezetten tud vívni csapaton, hogy mindig borsot tör az orrunk alá, és ugye fiatalok is vannak nagyon erősek náluk. Szóval ez egy nagyon erős csapat, akikkel többször vívtunk már a szezon során. Rendre mi nyertünk, most az Európa-bajnokságon is megvertük őket, akkor ugyan más felállásban voltak, de tudtuk azt, hogy egy intelligens csapat, akik tudnak vívni, felkészültek ránk, ugye az Európa-bajnokság előtt, illetve a világbajnokság előtt is közös edzőtáborban voltunk velük, szóval, hogy nagyon könnyedén borsot tudnak törni az orrunk alá, és nem is volt egy egyszerű asszó, ugye 45-40 lett a vége, és voltak olyan pillanatok, amikor még vezettek is, illetve voltak olyan pillanatok, amikor nagyon közel voltunk az EGA-hoz. Egy nagyon-nagyon erős és kemény asszóba sikerült bejutnunk a 8-ba, és büszke vagyok a csapatra, hiszen volt egy cserénk a 7. asszó, amikor a Mihály Andor jött be, és pont ennek a nagyon rutinos Rajszkinak osztott ki egy 5-1-et, azt hiszem, de hogy ilyen öt különböző tussal ilyen csodálatos volt nézni, tényleg nagyon jó volt nézni, amit csinált, és egy nagyon kemény téthelyzetben, nagyon fegyelmezetten, nagyon kreatívan tudott helytállni, és én azt gondolom, hogy az a hetedik asszó volt a sorsdöntő, ami után már igazából ugye már én jöttem, utána a nyolcadik asszóban, illetve a Semi a fejező asszóban, és azt, hogy az Andor ott azt az 5-1-et kiosztotta egy ilyen rutinos versenyzőnek, az volt a kulcs pillanata ennek a csapat asszónak.
1: Következett a negyed döntő, és megint a házigazdákról kell, hogy kicsit beszéljünk, mert a hongkongiakkal vívtatok a négy közé jutásért, és beszéltünk már itt az előző részben a közönségről, hogy sold out, tehát hogy teljes telt ház volt, minden jegy elkelt abban az Expo csarnokban, ahol rendezték a világbajnokságot. Na, itt milyen hangzavar volt?
0: Hát a hangzavar, szóval nagyon intelligens közönség a hongkongi közönség, és nagyon hozzáért a közönség, szóval ők nem úgy működnek, hogy amint világít a lámpa, egyből kiabálnak, hanem megvárják azt, hogy a zsűri megadja, akkor örülnek, amikor behúzták a találatot, nincsen fújolás, nincsen, és ez egy nagyon intelligens közönség, és tényleg élmény volt előttük vívni. Itt talán már nem volt telt ház, mert ugye ez hétköznap volt már, és ugye a munkamorál Kínában azért, illetve Hongkongban elég kemény, és erre már nem jöttek ilyen, de erre is rengeteg, szóval tényleg nem vagyunk hozzászokva az, hogy ilyen közönség előtt vívunk, ilyen mennyiségű ember előtt vívunk. Nagyon drukkoltak a sajátjaiknak, és igen, de egy nagyon hozzáértő közönség volt, szóval semmi fújolás, vagy korán tapsolás, vagy semmi ilyesmi nem volt ez a szó során, szóval tudtunk végig az asztóra koncentrálni.
1: Viszont a hongkongiak jobbak voltak.
0: Igen, ezt sajnos ki kell jelenteni. A hongkongi ez tényleg egy nagyon erős csapat, szóval kétszeres egyéni olimpiai bajnok, Cheunga, világbajnok és Ázsia bajnok Choi a második helyen, illetve az idén amúgy 17 éves és kadett világbajnokságot nyerő, hirtelen nem jut eszébe a nevem a srácnak, valamilyen Harris, ők álltak fel ellenünk, és tényleg nagyon, nagyon felkészültek voltak, ugye rám, meg a személyre szerintem kifejezetten sokat készültek, meg velünk ugye sokat is vívtak egyéniben is, meg már a csapaton is, és egy nagyon, hát nem igazán találtuk az ellenszert ellenük, Andor vívott, megint csak őt tudnám kiemelni, hogy ő vívott egy nagyon, nagyon jót, illetve ő tartott minket asszóban, amennyire asszóban voltunk tartva, ez ellen a rettenetesen erős csapat ellen, és igen, sajnos ezt most nem tudtuk megugrani. Sajnos valójában azt kell, hogy mondjam, annyi önkritikával azért kell itt ebben a helyzetben élnem, és önszintének kell lennem magamhoz, hogy valójában én azt gondolom, hogy itt nekem kellett volna jelentősen többet nyújtanom a csapat versenyen, nem csak ezen az egy asszó, nem csak ebben az egy asszóban, Hongkong ellen, hanem az egész nap folyamán nem tudtam azt a szintet hozni, amit elvártam volna magamtól, és sajnos nem vagyok benne biztos, hogyha jobban vívtam volna, akkor ez elég lett volna Hongkong ellen. Végül ez is érmesek lettek, és egy tussal kaptak ki az olaszoktól a döntőbe, szóval rettenetesen jó formában voltak, és felkészültek voltak, és összeszedettek voltak. Nem vagyok benne biztos, hogy jobban alakult volna, vagy nyertünk volna, de abban viszont teljesen biztos vagyok, hogy sokkal szorosabb asszó lett volna, és egy teljesen más helyzeteket kellett volna megoldani a páson, hogyha én többet hozzá tudok tenni ez a csapat teljesítményhez.
1: Dósa Dániellel beszélgetünk, aki már kétszeres világbajnoki bronzérmes, és a csapattal nem jutott be a legjobb négy közé. Az ilyen pillanatok mentális helyzetére lennék kíváncsi, hogy amikor az ember ott áll a kapujában az éremszerzésnek, az éremszerzés lehetőségének, nem jut a legjobb négy közé, és az derül ki, hogy az 5.-8. helyért kell vívni. Ilyenkor mi átszódik le a sportoló, illetve a csapat, illetve az edző fejében?
0: Hát azért teljesen őszintén szólva, a világbajnokságon 5-8 között vívni olyan történelemmel, vagy ilyen háttérrel, mint ami a férfi tör csapatnak van, az nem egy olyan tragikus helyzet. Szóval pont az Andorral beszéltük a nap végén, hogy ő mennyire rosszul érzi magát, hogy csak hetedikek lettünk, és akkor így ránéztem, hogy Andor, én nekem ez volt a, nem is tudom, 8. vagy 9. világbajnokságom, és ez volt az első olyan alkalom, amikor így 8-ban voltunk, mert ugye tavaly jutottunk be először a 8-ba világbajnokságon, viszont akkor úgy egyből érmesek lettünk, és hogy én az elmúlt 7-8 világbajnokságomon én sose jutottam 8-ba csapattal. Szóval, hogy ez nem egy olyan rossz eredmény. Arról nem is beszélve, hogy ugye a kvalifikációt, mindig a kvalifikáció körül forog, az olimpiai kvalifikáció körül forog minden, amikor a csapatvívásról van szó. És ott ugye a helyzet az az, hogy az első négy az automatikusan kijut, és utána a kontinensenként van egy-egy hely. És igen, az a legjobb, hogyha a világbajnokságon érmesek vagyunk, és a világbajnokságon nagyon jól vagyunk, hiszen ez rengeteg pont a világranglistán, de hogyha 5. vagyunk, és az első 4 az ugye majd 4-ben van a világranglistán is, akkor egy 5., akár 6. helyen is, hogyha legjobb európaiak vagyunk, ki tudunk jutni. És ezzel nem azt mondom, hogy nem az éremszerzés a cél, mert az mindig az, sportolók vagyunk, vívók vagyunk, ami egy rettenetesen erős sport, és itt tényleg minden az
1: érmek körül. Magyarország egyik legeredményesebb sportága.
0: Így van, szóval itt tényleg érmet kell nyerni, de hogy az sem tragikus, hogyha mi az 5-8 között vívunk, és az 5-8 között tudunk asszókat nyerni, vagy nyerünk asszókat.
1: Különös tekintettel arra, hogyha olyan csapattal vívtak az 5-8 között, aki ugyanúgy azért az európai kvótáért harcol, mint ti.
0: Így van.
1: Márpedig itt ugye az oroszokkal vívtatok.
0: Igen, hát kikaptunk, és nem is volt sajnos egy szoros asszó. Tegyük hozzá, az én személyes véleményem az, hogy az orosz csapatnak amúgy top 4-ben van a helye. Világranglista 2., illetve a testvére ugye a másik srác, akivel ugye vívtam egyéniben is, meg mellette a másik két ember is, aki csapatban van, bika erősek, szóval az egy nagyon erős csapat, ezt le kell szögezni. Ez nem azt jelenti, hogy jobbak, mint mi, hiszen ennél gyakorlatilag csak szorosabbakat vívtunk velük világkupákon, illetve Európa-bajnokságokon, mindig szorosabbat vívtunk velük. Itt is sajnos nekem kellett volna szerintem többet hozzátennem ez a csapat teljesítménye, ez ugyanúgy a Hongkong ellen is, ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni. Igen, szóval hogy én azt gondolom, hogy ennek a csapat, hogy ez a csapat amúgy előbb vagy utóbb, még hogyha lemegy egy szezon, akkor kvalifikáció lett, akkor ők valószínűleg be fognak jönni a 4. helyre, Japán ki fog csúszni majd az 5. helyre, és utána nekünk a franciákat meg kell előznünk, és gyakorlatilag 6. kell lennünk, és úgy kell bemennünk a kvalifikációba, és hogyha ez megvan, akkor gyakorlatilag kvalifikáló helyről indíthatjuk majd a kvalifikációs szezont, ami egy nagyon, hát nem kényelmes, de ideális pozíció, hiszen megtartani egy helyet az valószínűleg az egyszerűbb, mint előzgetni még a kvalifikációs időszak során, és így amúgy minden esélyünk megvan arra, hogy kvótát szerezzünk majd ugye a 2028-as olimpiára.
1: 7. lett tehát a csapat úgy, hogy a 7. helyért a mérkőzést Egyiptommal nem kellett levívni, mert hogy az egyiptomi csapat nem állt ki.
0: Hát ezt már nagyon sokszor játszották ellenünk. Nem szeretnek velünk vívni, meg tudom érteni őket, én sem szeretnék magunk ellen vívni. Nekik teljesen más az a szint, amit meg kell ugrani, ugye az afrikai zónából kvalifikálni, ők már azzal is nagyon elégedettek voltak, hogy 8-ba sikerült jutni a csapatuknak. Ha nem jutottak volna 8-ba, akkor is jó helyen lennének, akkor is kijutnának az olimpiára, szóval hogy nekik nagyon máshol van az a szint, amit meg kell ugrani, és ők miután megugrották, illetve túl is teljesítették azt, amit ők szerettek volna elérni, akkor ők onnantól már nem veszik annyira komolyan, és ők inkább nem álltak ki egy... Hát nem tudom, hogy mi lett volna a vége, valószínűleg nyertünk volna, így is, úgy is. Ennyire azért bőven bízok a csapatomban, illetve magamban is.
1: Ezután, a csapatverseny után azt mondtad, hogy elképesztő őszintesség van ebben a csapatban, itt semmi sincs a szőnyeg alá söpörve.
0: Igen, ezt a tavalyi világbajnoki bronzérmünktel mondtam, így van.
1: Uh-huh. Ami azt jelentheti, hogy a következő időszak, ugye, hát nem egész 2 év van hátra a Los Angeles-i olimpiáig, hozhat ezzel a csapategységgel olyan eredményeket, amelyek kapcsán talán optimistán nézhetünk a jövőbe.
0: Én ennél jelentősen határozottabb lennék ebben a témában, és az a tapasztalatom, hogy merni kell kimondani a céljainkat, merni kell hangosan felvállalni azt, hogy mit szeretnénk elérni, és én kimerem mondani, hogy minden esélyünk megvan arra, hogy ezzel a csapattal kijussunk a 2028-as olimpiára. Ez egy nagyon jó csapat, tényleg nagyon jól tudunk együtt működni, szeretjük egymást, jól dolgozunk együtt, és én azt gondolom, hogy ha ezzel a csapattal nem, akkor nem lesz már olyan csapat, amivel meg fogjuk ezt tudni oldani, és szinte biztos vagyok abban, hogy ezt nekünk meg kell tudni csinálni ebben a ciklusban. Mindenki nagyon koncentrált, mindenki nagyon oda teszi magát, folyamatosan fejlődnek a srácok. Ezt hozzá kell tenni, hogy ez egy fiatal csapat, szóval 24 talán ilyen idősek a csapattársai, most bocsánat, nem tudom pontosan, de nem olyan jó.
1: Te vagy a rangidős.
0: Én vagyok a rangidős, de egy 23-24 évesek, és ők is évről évre rengeteget fejlődnek. Ugye Szemi már ott van a világ, Szemes Gergő már ott van a világ elején, és az Andor is most az Európa-bajnokságon megverte az egyesként, vagy akkor azt hiszem a világlista a kettes vagy hármas helyen álló olasz Bianchit a nyolcadításra, ami egy hihetetlen eredmény. A Tóth Gergő világbajnok olasztól kapott ki szintén a nyolcadításért két tussal. Szóval, hogy nagyon ügyesek a srácok, Szemi világbajnoki érmes, és szóval, hogy és folyamatosan fejlődnek. Edzésre edzésre, hétről hétre oda tesszük magunkat, és tényleg egyre jobbak vagyunk, és ez a fejlődés kell ahhoz, hogy ezt a kvalifikációs időszakot sikeresen tudjuk venni, ezt az akadályt majd, és teljesen biztos vagyok abban, hogy ez a csapat ez meg fogja tudni oldani ezt a feladatot.
1: A távirati irodának ma elemezte a szövetség, illetve annak vezetője a szerepléseteket, így szól, 7-én zárt a Dósa Szemes Tóth Mihály férfi tör4-es, és ezzel ugyan nem tudta megismételni tavaly bravúros teljesítményét, amely bronzérmet nyert, ugyanakkor az, hogy az első 8-ban fejezte be a versenyét, semmiképpen nem nevezhető kudarcnak, sőt, azt jelzi, hogy a válogatott stabilizálta a helyét a bő élcsoportban.
0: Ezzel nem tudom, ki írta, de teljesen egyetértek vele. Nem írhatott volna ennél objektívebben igazából a teljesítményünkről, teljesen egyetértek, és ez így van.
1: 11. helyen állsz a világranglistán, ezt ma reggel néztem meg. Hogyha valaki ma délelőtt nem előzött meg, akkor még mindig ott állsz, ami mire lehet elég? Ugye beszéltünk arról, hogy miként lehet csapatként kvalifikálni az olimpiára, miként lehet egyéniben.
0: Én erről beszélni sem akarok. Tényleg, én erről beszélni sem szeretnék, én nekem nem az egyéni kvalifikáció a célom. Az biztos, annyiban fontos az egyéni világranglista, hogyha kiítunk csapattal, akkor jó, hogyha nem 32-es, 3-as, 4-es, vagy 20-valanyas helyen vagyunk rangsorolva a versenyen, az egyéni versenyen, hanem igenis elő vagyunk rangsorolva, illetve amiatt is nagyon fontos, mert ugye a világkupa versenyek azok ilyen háromnapos formátumban vannak megterendezve, péntek, szombat, vasárnap általában, és hogyha nem vagyunk 16-ban a világranglistán, akkor le kell vinni egy pénteki napot, le kell vinni egy szombati napot, és akkor utána vasárnap jön a csapatverseny, ami a kvalifikáció szempontjából a legrelevánsabb nap, és egyáltalán nem mindegy az, hogy az ember egy napos verseny után áll ott vasárnap, vagy egy kétnapos verseny után áll ott vasárnap a csapatversenyen, ugye mondhatni a kvalifikációs időszakban a legfontosabb napon. Ilyen szempontból releváns az egyéni világranglista valóban, de én nem szeretném, hogy a kvalifikáció szempontjából az egyéni világranglista legyen releváns, mert akkor az azt jelenti, hogy csapattal nem állnak jól a dolgaink, és nekem a kvalifikációs időszakban teljes mértékben a csapat teljesítményen lesz a hangsúly, nem egyéniben szeretnék kijutni. Nyilván az olimpián szeretnék egyéniben is és csapatban is jól szerepelni, amihez fontos a világranglista helyezés, de a kvalifikáció szempontjából nem tartom az előbb elmondottak alapján annyira relevánsnak.
1: Dósa Dániellel beszélgetünk, és hogyha valaki megpróbál az interneten hosszabb Dósa Dániel interjúkat keresni, az szedje össze magát, mert nem nagyon van. Miért nem nyilatkozol? Ezek az ilyen flashek, hogy megtettünk mindent, sikerült, nem sikerült, ezek megvannak ilyen egy perc, és, tehát 0-30 és 1-10 között, de nem nagyon szoktál hosszabb interjúkat adni, ez ilyen introvertált személyiségre utal, vagy nem keresnek az újságírók?
0: Hát egyáltalán nem vagyok introvertált. Régebben volt egy ilyen, nem tudom, egy ilyen egy bizonytalanságom, hogy tudok-e jól beszélni, vagy nem beszélek annyira jól interjúkban. Szerintem a külső visszajelzések alapján azt mondhatjuk, hogy elég jól sikerül összeszedem a gondolataimat. Az az igazság, hogy megint csak azt tudom mondani, mint egy pár gondolattal ezelőtt elmondtam, hogy a magyar vívás az olyan egy hihetetlenül erős sporták, hogy ahhoz, hogy az ember releváns legyen benne, ahhoz nagyon komoly eredményeket kell elérni. Én teljesen megértem az újságírókat, hogy eljönnek egy sajtóedzésre, vagy egy sajtónyilvános eseményre, egy Európa Bajnokság, Világbajnokság, vagy olimpia előtt, akkor a Szilágyi Áronnal, Szatmári Andrással, férfi párbajtőrőzőkkel, vagy
1: Muhari Eszterrel,
0: háromszoros világbajnok női karcsapattal szeretnének beszélni. Hát olyan eredmény dömping van ebben a sportban, hogy ez valami hihetetlen, és nagyon-nagyon büszke vagyok erre a sportágra. Nem tudom hibáztatni őket, hogy nem a most már kétszeres világbajnoki bronzérmes Dósa Dániellel szeretnének interjút csinálni. Nagyon szívesen nyilatkozom mindenkinek, mindig a szolgálat, hogy ott vagyok.
1: És miért nem hallgatod vissza a saját interjúidat?
0: Hát ez egy jó kérdés. Ezen majd változtatunk.
1: Mennyire vagy jelen a közösségi médiában?
0: Ez már megint egy jó kérdés. Jelen vagyok, igyekszem odafigyelni rá. Ugye tudom, hogy a mai világban a sportoló értékét, azt ugye elsősorban nyilván az eredményesség az, ami meghatározza, de nagyon sok olyan visszajelzést kaptam már, hogy ugyan rettenetesen szimpatikus ember vagyok nagyon sok szponzornak, de hogy igen, social médián egy kicsit jobban kéne bemutatnom magamat, hiszen nagyon jó sztorim van, nagyon tudnak azonosulni vele az emberek, hogyha valakinek négy szem közt elmesélem, akkor mindenki, Jézusom, nagyon menő, tök jó, nagyon ügyes vagy, nagyon büszke lesz magadra, de ezt valahogy jobban át kéne tudnom adni az embereknek. Nem egy annyira egyszerűen, ugye nagyon, hát hogy mondjam, biztos mindenkinek megvan az a határa, mennyit szeret kirakni magáról a nyilvánosság elé, nekem ez a határ eléggé szűk, de igyekszem a social media jelenetet is építgetni.
1: Nincs valaki a környezetedben, az egészen szűk környezetedben, aki tudna segíteni ebben a témában?
0: De van, hát hogy ne lenne a feleségem is, amúgy ezzel foglalkozik részben, szóval hogy persze ő nagyon profi benne, hogy ezeket meg tudná csinálni, tudnánk egy kicsit jobban csinálni. Én azt gondolom, hogy ez jönni fog, ahogy egyre eredményesebb leszek, úgy egyre több jó, releváns anyag fog készülni, akár mint ez az interjú, amiket ki lehet rakni, amiket az emberek meghallgatnak, és egyre több és több embert kezd majd érdekelni az én sportolói karrierem, és ez szépen majd így magától épülgetni fog. Természetesen nekem is van benne ebben munkám, igyekszem folyamatosan jelentést adni gyakorlatilag ezeken a felületeken a versenyekről, az eredményekről, arról, hogy mi a helyzet, hogy állunk, a sikerekről nyilván mindig beszámolok, igyekszem a kudarcokról is, hogy azért ne legyen annyira egyoldalú ez a kommunikáció, és őszinte legyek a helyzetekkel kapcsolatban, és igen, ez jó meglátás, és többször megkaptam már ezt a kritikát, még hogyha nem is kritikaként fogalmaztad meg, de erre valóban jobban kell figyelnem, és remélem, hogy tényleg így magától, ahogy az eredmények jönnek, úgy majd ez a jelenlét is komolyodni fog.
1: Hogy kapcsolsz ki? Mondjuk Punani Massive koncert?
0: Igen, nagyon szeretem őket. Többek között, de a magyar zenét is ugye nagyon sok előadó van, akiket imádok, szóval, hogy akár úgy is. Egy nagy szerelmem a vitorlázás. Nagyon-nagyon-nagyon szeretek vitorlázni. Nem a sport.
1: Most lett vége a kék szalagni.
0: Igen, tudom, de nem követtem, mert ugye kint voltunk, ugye Hongkongban is, és hát ugye a versennyel foglalkoztam. De inkább ez a hobbi vitorlázás, szóval nem a sportvitorlázás, hanem tényleg ez a menjünk ki a vízre, húzzuk fel a vitorlát, kicsit pörgessük meg a hajót, és utána meg hallgassunk zenét, ugráljunk, strandoljunk. Azt nagyon szeretek, illetve igazából otthon lenni, jelen lenni a feleségemmel, illetve a kiskutyánkkal, az is nekem nagy kikapcsolódás, illetve ami nem újdonság már, de ami nagyon sok nehéz helyzettel segített már megküzdeni, illetve nagyon ki tud kapcsolni, az a futás. A futás az egy ilyen, hát nem újabb, már több éve futok, de hogy az még milyen furcsa lehet, hogy futással pihenek, de nekem a vívás ugye meg egy nagyon mentálisan nagyon megterelő sport, és ezért nekem inkább olyan pihenési formák tetszenek, amik ugyan fizikálisan lehet, hogy megerőltetőek, de olyan szinten elvonják a figyelmemet, hogy ne tudjak a víváson gondolkozni. És ugye a futás is ilyen, a vitorlázás is ilyen, ott folyamatosan figyelni kell, és akkor igazából így nekem az a pihenés, amikor nem tudok a víváson gondolkozni, és a víváson morfondírozni, hanem teljesen le tudom kötni a figyelmemet.
1: Dósa Dániel, köszönjük szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon. Lassan evezem, hogy kélek ne segíts.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Zuhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere, Fiskó, gyere, még kellett! Leo Marcsal, az olimpiai bajnok, Milán Fiskó a második.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhat előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Feeling kind of homesick.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9.

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobban.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntök mindenkit, Szabó Szilvia vagyok. Vízilabdával foglalkozunk. Vendéget is köszönthetünk itt a stúdióban. VB ezüst, EB ezüst és immár újdonsült világkupa ezüstérmes válogatott vízilabdázó Vismeg Zsombor van itt a stúdióban. Szia Zsombor, köszönjük, hogy eljöttél.
3: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, köszönöm, hogy itt lehetek.
2: A Ferencváros játékosa vagy, ugye ez látszik a pólódon, hogyha valaki követ minket kamerán. Bevallom őszintén, amikor itt szerveztük a vendéget, nagyon sokan azt mondták, hogy hát most töltik a jól megérdemelt nyaralásukat, ami teljesen érthető egy ilyen hosszú, megterhelő Sydney utazás és világkupa sorozat vagy szuperdöntő alatt. Te viszont itthon voltál szerencsére, megkérdezhetem, hogy te hogy nem most pihened ki, vagy nem utazással pihened ki a fáradalmakat?
3: Hát az egyik ok az, hogy most így a hazafele 25 órás repülőútból egy kicsit elegem lett a utazgatásból. A másik is nyomósabb indok az, hogy most a barátnőmmel vásároltunk egy kis kutyát, és vele foglalatoskodunk.
2: Fizikailag vagy mentálisan volt megterhelőbb ez a Sydney utazás, és azért mondjuk el, hogy ugye idén rendhagyó módon a bajnoki évad közepén januárban rendezték meg az Európa-bajnokságot, áprilisban világkupa selejtezőket játszottatok, közben ugye Bajnokok Ligája 4-es döntőig jutottatok a Ferencvárossal, szóval neked sem volt eddig túl pihentető időszakod.
3: Így van, ahogy mondod, nem a legpihentetőbb szezon volt ez, de nagyon örülök, hogy mindenhol ott lehettem, ahol ott lehetett lenni. Örülök az eredményeknek is, de tényleg nagyon hosszú volt, szóval ez a bő 2,5 hét pihenő, ez már úgy gondolom, hogy nagyon kijárt nekünk, és hasznosan fogjuk tölteni, én minden napját pihenem.

0: vették volna, ott 22-16-os verességet szenvedett a magyar válogatott, de a szövetségi kapitány azt mondta, hogy volt olyan játékos, aki már 3 napja nem aludt. Tehát, hogy itt még ilyen problémákkal is küzdöttek. Akár te, akár a társaid.
1: Nekem szerencsére nagyon jó alvókám van, tehát én igazából bármikor, szinte bármikor, bárhol tudok aludni. Kifele a repülőn is egy a 13 órás útból egy 10 órát sikerült átaludnom. De voltak igen olyanok, akiknek nem volt ilyen szerencsés az átállás. Nyilván ezt az eredmény is mutatja, ott nem voltunk csúcsformában.
0: A világkupa szuperdöntő az hol helyezkedik el a rangsorban? Ugye ebben az évben volt egy Európa-bajnokság, viszont most a nyáron sem világbajnokság, sem olimpia nincs, szóval ez volt az a fórum, ahol a nemzetközi mezőnnyel meg tudtatok mérkőzni, ezért volt fontos?
1: Így van. Hát egy ilyen válogatott torna mindig nagyon fontos, mert sok idő van még a következő világversenyig, ugye, ami nagyon fontos lesz itt Budapesten a világbajnokság, de hogyha ezt a válogatottnak nézzük úgy, hogy mennyi időt lesznek együtt, akkor igazából ez hát egy bő hónap körülbelül, amennyit együtt tudunk lenni az ilyen nagyon feszített szezonok közben. Szóval tényleg nagyon fontos, hogy hol helyezkedik el. Úgy gondolom, hogy nyilván az olimpia a legfontosabb, utána a VB, EB, és szerintem ott alatta egy kicsivel.
0: Varga Zsolt így elmondja nektek, hogy ez a 4 év, ez így nézett vagy néz ki, ugye körülbelül most vagyunk a felénél. Tehát ugye elmondta, hogy most akkor ezen a világkupán ő mire figyel, mi a lényeg, mi lenne a legfőbb célja ennek a tornának?
1: Igen, szerencsére nagyon átlátható, nagyon pontos, precíz információkat kapunk Zsolttól. Tényleg úgymond mindenbe, amiben bele lehet avatni egy játékost, abba beavat minket, elmondja, hogy mik a tervei, hogy kitől mire számít. Ebben nagyon szerencsések vagyunk, hogy ő az edzőnk.
0: Azt el lehet árulni, hogy tőled mondjuk mit várt, vagy tőled mit kért a torna előtt?
1: Hát én szeretem a nagyon tüzes játékosnak gondolom magam, tehát én azért szeretek ordibálni, vagy mondjuk nem feltétlenül az ordibálást emelném ki, de hogy szeretek robbanékonyan, meg vehemensen játszani. Szerintem a védekezés, meg ő is azt mondta, hogy a védekezésbe számít rám elsősorban, de nyilván a támadásból is kiveszem a szerepemet.
0: De ezt kéri tőled, hogy ezt a vehemenciát, ezt mutasd meg a meccsen, és hát ha ezzel tüzeled a társaidat?
1: Szokta, igen, ha nem is így, ahogy megkéri, de látom, hogy ő, mert ő is egy ilyen tüzes természetű ember, is így szoktunk egymásra nézni, és akár testbeszéddel is egymást felbusztolni.
0: Egyébként te a magánéletben ilyen nyugodtabb típus vagy, és csak amikor elkezdődik a meccs, vagy mondjuk egy edzés, akkor érzed ezt a vehemenciát?
1: Inkább nyugodtabbnak gondolnám, igen, szóval ez tényleg így a két véglet, de nem mondom, hogy túlságosan nyugodt vagyok a magánéletben se, de annyira nem vagyok tüzes, mint a vízben.
0: Ugye azt lehet tudni, hogy volt egy világbajnoki ezüstérem, egy Európa-bajnoki ezüstérem és egy világkupa ezüstérem. Na most sokan azt mondják, hogy ugye a magyar vízilabda hagyományainak megfelelően az ezüstérem az sokszor kudarc. Viszont, hogyha azt vesszük, hogy a legfrissebb világranglistán elsőjén áll Magyarország, akkor azért azt gondolom, hogy ez jelzi, hogy ez a stabilitás, amit ti mutattok, ezt egyik másik válogatott sem tudja talán, tehát ebben jobbak vagytok, ennek fényében értékelni kell ezt a 3 ezüstérmet?
1: Szerintem minden fényben értékelni kell ezt a 3 ezüstérmet, mert tényleg szerintem az egy nagyon nagy szó, hogy mind 3 világversenyen döntőig tudtunk menetelni. De nyilván 2 külön dolog eljutni a döntőig és a döntőt megnyerni. Ugye nem vagyunk még mi annyira tapasztalt csapat, most nagyon sok fiatal játékos van. Szerezzük a tapasztalatot, és úgy gondolom, hogy egyszer muszáj nyernünk, és hogyha ez a 3 ezüstérem kellett ahhoz, hogy jövőre itt a világbajnokságon, vagy akár utána az olimpián egy aranyat nyerjünk, akkor én ezt aláírom.
0: Jól emlékszem, hogy amikor a spanyol válogatott olimpiai bajnok lett, akkor ők mondták azt, hogy az elveszített döntők kellettek ahhoz, hogy egyszer a csúcsra érjenek. Te is hiszel ebben, hogy minden elveszített meccsből csak tanulni lehet, és csak a javatokra szolgál?
1: Szerintem ezt mindenféleképpen így kell nézni, mert hogyha egy ezüstéremben a kudarcot éled meg, abban nem tudsz előrelépni.
0: És Varga Zsolt egyébként azt mondja nektek, hogy az ezüstérmes, pontosabban az ezüstéremmel végződött tornából is inkább a pozitívumokat vigyétek magatokkal?
1: Szerencsére van egy olyan belső kohéziója ennek a csapatnak, hogy mindenből, tehát hogyha akár ha 7-ek lettünk volna, vagy 8-ak, abból is megpróbáltuk volna megtalálni a pozitivitást, mert szerintem meg Zsolt szerint is, meg a csapat szerint is így tudunk előrelépni.
0: Ebből a Sydney tornából te mit hoztál magaddal, vagy a csapat szerinted, mire lehet építeni?
1: Hát egy az, hogy eljutottunk megint a döntőig, tényleg ezt nem tudom elégszer kihangsúlyozni, hogy most mi vagyunk a konstans, akik mindig ott vannak. Sajnos konstant ezüstérmesek vagyunk eddig, de reméljük ez, vagy hát én biztos vagyok benne, hogy át fog fordulni. Erről a tornáról tapasztalatot, nagyon sok tapasztalatot

0: szereztünk. Nyilván jó volt játszani akár ezzel az ausztrál csapattal is, mert azért nem minden nap játszhatsz az ausztrálok ellen, és hát látni kell, hogy most már Ausztrália is azért egy elég komoly erőt képvisel, főleg hazai pályán. A másik nagy tapasztalás, amit hozhattunk onnan, az szerintem az, hogy milyen megint sok ember előtt játszani, ami nagyon szerencsés, mert tényleg szinte azt hiszem majdnem minden meccsünkön, és nem csak az ausztrál meccsen, tele volt az uszoda. Nagyon sok magyar volt, nagyon jó hangulat volt.
1: Ez a jövőre nézve is jó lett, akár egy olimpiára nézve is, mert ott is hasonló körülmények várnak majd.
0: Hát, vagy akár a budapesti világbajnokságra nézve.
1: Kiutaztatok, ugye volt három felkészülési mérkőzés, majd jött az első meccs, ami tulajdonképpen negyed döntőnek is mondhatjuk, hiszen a legjobb nyolc között kezdtetek a horvátok ellen. Az mennyire volt speciális, hogy ugye amikor kiutaztok egy EB-re, VB-re, a csoportmeccsek alatt lehet építkezni, lehet fejlődni, hozzá lehet szokni a környezethez. Itt viszont az első meccs arról döntött, hogy vagy elődöntőbe jutok, vagy az 5-től 8. helyért játszotok. Szóval azért elég nagy volt a tétje így elsőre. Ez mennyire volt speciális, és mennyire kellett készülni fejben erre?
0: Hát több különlegessége is volt ennek a mérkőzésnek, ugye azt tudhattuk már előre is, hogy a horvát csapat az nem az a horvát csapat lesz, akivel mondjuk Szingapurba játszottunk.
1: Vagy Gödöllőn, ugye?
0: Vagy Gödöllőn, igen.
1: A világkupa
0: igen.
1: Előtt.
0: Tehát egy fiatalabb, egy 20-as horvát válogatott ellen játszottunk, akiket nem akartunk lebecsülni, és nem is becsültünk le, és ahogy látszott a mérkőzésen is, tényleg egy nagyon ügyes és nagyon jó merítési lehetőségé lesznek a horvátoknak a jövőbe.
1: De más.
0: Egy más, mindenféleképpen
1: junior
0: más.
1: Junior csapat
0: ellen
1: játszani.
0: És a csoportmérkőzések azért tudnak abba segíteni, hogyha még nem áll teljesen össze egy csapatjátéka, akkor ott még azért lehet gyakorolni akár olyan elemeket, úgymond tét nélkül, amiket mondjuk egy negyed döntő már nem lehetne. De szerencsére nagyon jól sikerült előtte is a felkészülésünk, és már, mint mondtad, hamarabb is voltunk ugye kint Sydneybe, tehát játszottunk több meccset kint, és az aklimatizálódás is sikerült. Szóval annyira nagyon nem volt különleges. Igazából mindig azt mondják, hogy a negyed döntő a legfontosabb pillanata egy világversenynek.
1: Itt rögtön azzal kezdtetek.
0: Igen, akár azt is mondhatjuk, hogy örülünk, hogy az elején letudtuk, és utána a négybe már más koncepcióval, más koncentrálsággal tudtunk menni.
1: De tényleg fejben ez mennyire nehéz, hogy egy olyan, hát mondjuk ki U20-as csapat ellen jöttek a horvátok
0: körülbelül
1: juniorok, amelyik meccsen gyakorlatilag, ha nyertek, az a papírforma, ha kikaptok, akkor az mondhatjuk negatív meglepetésnek. Szóval, hogy itt fejben mennyire kell koncentrálni, hogy na nehogy már ez a csikó csapat meg vicceljen benneteket.
0: Hát egyébként sokszor nehezebb egy ilyen meccset játszani, mert ha mondjuk az elején ellépnek 2-3 gól, ami meg is történt ezen a mérkőzésen, akkor azért ott van az emberben ez a ciki faktor, hogy na nem áll, mi vagyunk a magyarok, nem áll egy U20-as horvát válogatott, azért nem áll. De szerencsére át tudtuk magunkat ezen dolgozni, és tényleg ügyesek voltak, jól játszottak, illetve nekik ez egy tét nélküli meccs volt, tehát akár beismertek olyanokat vállalni, amit mondjuk a nagy csapatba játszók, koncepcióba játszó idősebb játékosok nem biztos, hogy bevállaltak volna.
1: Rájuk is jellemző ez a délszláv mentalitás, hogy nem foglalkoznak azzal, hogy ki az ellenfél, ők meg akarják mutatni.
0: Hát rájuk most kifejezetten. Ők nem sok elvárással jöttek azért Sydneybe, és tényleg megmutatták, hogy jó játékosok.
1: És egyébként ennek mi volt a, nem tudom mennyit lehet erről tudni, hogy mi volt a koncepció, hogy a horvát szövetség miért döntött így, hogy a fiataloknak ad lehetőséget?
0: Hát hivatalosat nem tudok mondani, az én teóriám az az, hogy úgymond ez egy beáldozható világverseny volt, tehát jövőre azért VB, olimpia nagyon kemény 2 évvel előttünk, és úgy gondolták, hogy az öregebb játékosaikat, a legtöbbet, majdnem mindet inkább pihenjenek.
1: Hát meglátjuk majd mondjuk 2028-as olimpián, hogy ez bevált-e.
0: Igen.
1: Ugye, tehát akkor a horvátok elleni sikerrel nyitottatok, 16-11-es győzelmet arattatok, jöttek az ausztrálok, akik talán meglepetésre ugye a spanyolokat ejtették ki. Milyen volt ez a meccs? Ugye az ausztrálokkal találkozhatok a felkészülési tornán, és ott azt lehetett olvasni, hogy azért olyan dolgokat is megengedtek maguknak, amit a hazai pálya engedett. Ez a meccs más volt-e, mint az a pár nappal korábbi találkozó?
0: Mindenféleképpen más volt, mert az egy tét nélküli meccs volt. Itt meg ők azért egy olyan extázis élményből jöttek, azért nem sokszor játszanak ők otthon, nem sokszor győzik le ezt a bioerős spanyol csapatot 5 méteresekkel. Mindenféleképpen nagyon tüzesek voltak. Hát igen, keményen játszanak, de tényleg vízilabdázni is tudnak, amellett, hogy verekedni is tudnak. Nagyon jó, sok jó játékos van náluk. Van pár kiemelkedő játékos is, akik most tényleg megmutatták, hogy már majdnem a sport elitjébe tartoznak, és tényleg egy nagyon-nagyon élvezetes mérkőzést játszottunk, tényleg tele volt az uszada. Uh-huh. Nagyon jó hangulat volt.
1: Ilyenkor mi van bennetek, hogy játsszuk a saját játékunkat, a magyar technikás vízilabdát, vagy azért a fizikális kihívásokra is felelnetek kell? Tehát nem hagyni magatokat, hanem azon a téren is ellenfélként viselkedni.
0: Hát semmiféleképpen hagyni nem kell magunkat. Hát kezdeményezni mi nem szoktunk. Általában, hogyha valakivel valamit, vagy valakit valami atrocitás ér, akkor azt nyilván megtoroljuk, de én személy szerint nem is vagyok egy verekedős játékos, nem is szoktam ilyen bunyókba kerülni. Vannak tüzesebb játékosaink azért ilyen téren, ők lehet máshogy látták ezt a mérkőzést, nekem úgymond idézőjelben ilyen szempontból nyugodt meccs volt.
1: Uh-huh. Az, hát nem tudom, hogy meglepő volt-e, de érdekes volt látni, hogy hiába vezettetek szinte végig, egy persze nem adták fel, tehát 2-3 gólos hátrányban is ugyanúgy mentek, ugyanazt csinálták, rendre gólokat lőttek, ez jó volt olyan szempontból, hogy nem tudtatok kiengedni, hanem 4/4-en át kellett egészen a végéig koncentrálni?
0: Hát mindenféleképpen, hát ez jellemző az ausztrál csapatra, hogy most az úszas horvát válogatottnál is említettem, hogy nekik ez, mondjuk az ausztrálnak nem tét nélküli, szóval nem biztos, hogy húznék egy ilyen párhuzamot, de hogy ez volt nekik életük meccse, tehát tényleg mindent meg kellett próbálniuk, mert ha most nagy Isten döntőbe jutottak volna,
1: hazai pályán, nem marad.
0: És nem biztos, hogy lesz még ilyen lehetőségük a jövőbe, amellett tényleg, hogy egy nagyon jó csapat. Mindent megpróbáltak, szerencsére álltuk az ütéseiket, és a végén mi egy gollal, de be tudtuk húzni.
1: Jött a döntő Görögország ellen, amely csapat ellen, ahogy említettük, ugye itt a felkészülési tornán vereséget szenvedtetek, ellenük hogyan készültetek, és mi a görögök erőssége, mire kellett leginkább figyelni?
0: Hát a görögök nem feltétlenül egy gyors csapat, tehát inkább azt mondanám, hogy van két nagyon erős világ top 5-be tartozó centerük, nagyon keresik a centereket, fizikálisan nagy darabok, erősek, és inkább az ilyen állóháborút, az állóvízilabdát játsszák. Mi úgy készültünk, hogy mi megpróbáljuk minél jobban elfárasztani őket a meccs elején, ami úgy gondolom, hogy sikerült is, mert a végére már nem nagyon tudtak felúszni. Nyilván ebben mi is elfáradtunk, de kapták a kiállításokat végig, mert tényleg két világklasszis centerük van. Hát és a végén nem bírtuk már ezt a nyomást, hogy kiállítás, for, hátrány, védekezni kell. Sajnos egy góllal lemaradtunk. Én úgy gondolom, hogy ha még mondjuk van 3 perc a meccsből, akkor behúzzuk, de hát sajnos nem volt 3 perc, és ez már a múlté. Most már igazából ezt el kell engednünk, és az jövőre nézni.
1: Koncentrálni. Varga Zsolt szövetségi kapitány úgy nyilatkozott, hogy jól lassítottak minket, nem tudtunk például lefordulni, tehát ez is egy olyan taktika volt, ami hatásosnak bizonyult az ő részükről?
0: Mindenféleképpen egy nagyon-nagyon szervezett görög csapat volt, és tényleg, ahogy Zsolt be is mondta, nem nagyon tudtuk őket lefordulni, pedig nekünk ez az egy nagy erősségünk, nekik ugye meg nagy gyengeségük, hogy nem olyan gyorsak. Sajnos ez valahogy mégse sikerült, jól játszották ki a kártyáikat, most nekik jobban jött ki a lépés.
1: Uh-huh. Zsombor, hogyha az új szabályokról beszélgetünk, védőként neked mi jelenti a legnagyobb változás, legnagyobb nehézséget? Ugye azt sokszor elmondjuk, hogy jóval több támadás számban, értelemszerűen jóval többet kell védekezni, a gólok száma is megnőtt, szóval mondhatjuk backként kérdezek, de bármilyen poszton, hogyha játszol, szóval téged hogy érintett ez az új változtatás?
0: Örültem neki nagyon, mert 25 méteres pályán sokkal jobban szeretek játszani, és annak is örülök, hogy sokkal pörgősebb lett a vízilabda. Ami nagy változás, és ami nekem annyira nem tetszik, hogy nagyon sok labda nélküli kiállítás van, és ugye ennek általában mi bekek szívjuk meg a levét, de ezt el kell fogadni, hogy most ilyen a vízilabda, egy kicsit elment ilyen kevésbé brusztos, kevésbé kemény irányba, tényleg sokkal hamarabb adják ki ezeket a labda nélküli kiállításokat. Ezt el kell fogadnunk, ezzel sajnos nem tudunk mit tenni. Mi is megkapjuk ezeket a labda nélküli kiállításokat, de frusztráló tud azért lenni.
1: Uh-huh. Beszéljünk egy kicsit a mentális dolgokról, ami szerintem egyre nagyobb szerepet kap, akár válogatott, akár klub szinten. Sokan mondják, hogy ezen a szinten már mindenki szinte ugyanannyit edz, körülbelül a tudások között sincs akkora különbség, viszont aki az adott napon frissebb fejben, jobban ott van, az fog nyerni. Egyrészt ezt osztod-e, másrészt hogyan tudtok erre felkészülni, vagy ezzel foglalkoztok-e ezzel a területtel?
0: Foglalkozunk szerencsére a csapaton belül is, meg egyénileg is, aki foglalkozik, az foglalkozik vele. Hát igen, biztos nagyon nagy nyomás van ilyenkor a játékosokon. Nyilván a napi forma dönt, főleg vízilabdában, mert most azért van egy 5-6 csapat, aki nagyon-nagyon közel szinten van egymással, és tényleg bárki lehet a négybe. Egy különböző világversenyen lehet, egy teljesen másik négy csapat lesz, mert és megérdemeltem, mert tényleg van most 5-6 olyan csapat, aki nagyon közel áll egymáshoz. Hát a nyomás azt majd megérezzük, hogy ténylegesen milyen a igazi nyomás, amikor itt a VB-n Magyarországon fogunk játszani hazai pályán. Én nagyon várom, mert én nagyon szeretek ennyi ember előtt játszani. Itthon még sajnos nem sikerült, de tényleg nagyon várom.
1: Uh-huh. Tehát akkor te abszolút a hazai pályából erőt merítesz, és nem úgy fogsz rátekinteni, ahogy egyébként vannak sportolók, és úgy gondolják, hogy ez teher.
0: Nem tudok még most nyilatkozni, hogy pontosan hogy érint ez engem, mert még tényleg ennyi ember előtt, reméljük, teltház lesz, én bízok benne. Ennyi ember előtt még nem játszottam, úgyhogy nekem szurkolnak.
1: És MVM Dom, tehát igen. Nagyon sokan lesznek.
0: Igen, remélem nagyon sokan lesznek. Nyilván olyan már volt, hogy ellenünk szurkoltak ennyien, akár a belgrádi EB döntőbe.
1: Na, az feldob-e például?
0: Az engem nagyon feltöltött, uh-huh. Igen, tehát én ott mosolyogva, táncolva mentem ki már a mérkőzésre is, mert valahogy nem tudom, a gyűlölet, nyilván nem gyűlölet, de hogy most fogalmazzunk így. Igen, unszimpátia, az engem feldobott. Nagyon kíváncsi leszek, hogy itthon, hogy fog ez engem motiválni.
1: És egyébként a válogatottnál, vagy a klubnál van-e ilyen mentális segítségetek? Megbeszélitek-e akár a győztes, akár a vesztes meccset?
0: Csapaton belül mindig szerencsére, mind a klubnál, mind a válogatottnál. Van, aki ezzel komolyabban is foglalkozik, akár sportpszichológussal, én még nem, de egyébként én is szeretném majd elkezdeni, szerencsére meg nem is mondom, hogy többieknek bármi mentális problémájuk lenne, de nekem nincsenek ilyen problémáim, és én még egyre nem dolgozok pszichológussal, de egymással mindent megbeszélünk szerencsére meccs után.
1: Uh-huh. A válogatotton belül neked milyen szereped van? Te hogy illesz be Varga Zsolt rendszerébe? Ugye vannak fiatalabb, vannak rutinosabb játékosok, a kis puzzle darab, Vismeg Zsombor hogyan illeszkedik ebbe?
0: Hát fiatalnak számítok még, az biztos, de úgy gondolom, hogy azért már van nemzetközi rutinom, tehát már azért megjártam 2 Európa-bajnokságot, 2 világkupát, 1 világbajnokságot. A védelemben nagy szerepem van, remélem, szerintem, és tényleg ezt a tüzet próbálom a csapatnak átadni, ami engem jellemez.
1: Beszéljünk egy kicsit a klub idényről. Egyrészt mennyi pihenőtök van most, és mikor kell visszatérnetek a Ferencvároshoz, hogy elkezdjétek a munkát?
0: Augusztus 17-én kezdünk majd. Egyelőre még nem tudunk semmilyen külföldi edzőtáborról, túráról, de valahova mindig megyünk, szóval szerintem benne van, hogy lesz majd valami. Várom már a felkészülést, egyezem, mert nagyon meleg van, szóval már becsobbannék egy medencébe. 2, szeretek mozogni, tehát szeretek vízilabdázni.
1: Tehát neked ez a nyári pihenő, ez majd, hogy nem nehezen megy?
0: Azt nem mondanám, hogy nehezen, de mindig mozognék valamit, és van olyan, amikor nincs rá nagy lehetőség, tényleg ilyen melegben azért nem sok mindent csinál szívesen az ember, de egy medencébe tényleg most pont beugranék.
1: Uh-huh. Amikor megy a klub idény, és minden nap ugyanazokat a társaidat látod, akkor hoz-e egyfajta változatosságot, feltöltődést egy ilyen válogatott szünet, egy válogatott torna? Tehát jók ezek az átmenetek és ez a változatosság?
0: Nagyon jók, igen, mert nyilván sok válogatott játékossal azért találkozunk a Fradin, mert szerencsére sokan vagyunk, de a többi válogatott játékost is annyira szeretem, hogy és csak ellenségén találkozok velük, hogy már úgymond hiányoznak meg ez a légtér, amit teremtettünk itt Zsolt alatt az elmúlt 2-2,5 évben. Ez tényleg semmihez se fogható, és minden világversenyre nagyon várom, hogy ott lehessek.
1: Uh-huh. Nyéki Balázsral ugye dolgoztál már utánpótlás válogatott korodban, majd a Ferencvárosnál is. Vele milyen az összhang, és ő például mást vár el tőled a Ferencvárosban, mint van Varga Zsolt a válogatottban?
0: Nagyon jóba vagyok Sünibával szerencsére. Én szerintem jó viszony tápolunk, már régen is jó viszony tápoltunk. Most azért kicsit más a helyzet, mert akkor válogatott edzőként csak mondjuk, nem tudom, évig 3-4-szer találkoztunk, most ugye minden nap. Én nekem azért az, hogy a Fradiba vagyok, az annak egy nagyon nagy része az, hogy Sünibe az edző, én őt nagyon tisztelem, és tényleg úgy gondolom, hogy az egyik legjobb vízilabda edző most a világon. Hasonló a szerepem mind a válogatottban, mind a Ferencvárosban, próbálok mindkettőbe jól teljesíteni.
1: Ugye az elmúlt idényben BL győztes címvédőként szerepelt a Ferencváros, nyilván ilyenkor érzitek azt, hogy mindenki benneteket akar legyőzni, viszont egy olyan idény van mögöttetek, amikor tényleg elenyésző volt a vesztes meccsek száma. Mennyire nehéz ezt a top teljesítményt megőrizni és stabilan tartani?
0: Nagyon nehéz, nem hiába nem nyert három bajnokok ligáját még magyar csapat egy zsinórban. Ugye nekünk most erre lehetőségünk volt. Sajnos ez nem sikerült, nyilván ez nagyon sok mindennek betudható, nem is feltétlenül szeretnék erről most beszélni. Nyilván egy nagyon hosszú szezon volt, nehéz egy ilyen sorozatot megőrizni, de azon leszünk jövőre, hogy visszaúdítsuk a trófeát.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez a BL bronzérem, ez akkor ösztönzőleg hat, hogy akkor most van egy újabb cél visszaúdítani. Most ha harmadik címet megnyertétek, akkor már mi a következő cél?
0: Hát négyet se nyert még. Más nem lehet.
1: Igen. Ott a csapattársaiddal már nyilván napi szinten együtt játszotok. Ez a titkotok, hogy nagyon jó a csapat, és nem csak jó vízilabdázók alkotják a Ferencváros keretét, hanem jó emberek is.
0: Ezt így, ahogy mondtad, mindenféleképpen így gondolom, tényleg szerintem mindenki barátsággal és mindenki jókedvel viszonyul a másikhoz, bárki jöhet, szerintem be tudjuk fogadni, mindenféleképpen ez az egyik kulcsa a sikernek.
1: A magyar vízilabda helyzetéről tudsz-e bármit mondani, akár a Ferencváros kapcsán, akár a válogatott kapcsán, érzed-e azt, hogy még mindig respektálnak benneteket az ellenfelek, és pontosan tudják, hogy bennetek mindig ott van a végső siker is?
0: Mindenféleképpen, ugye nyilván a válogatottban azért van egy óriási hagyaték, amit szerencsére ránk hagytak az elődeink. Ezt a mai napig érezzük, és úgymond idézőjelben nyomás, de mégse nyomás. És már a Ferencváros is azért egy elég nagy múltú csapat, szóval így az elmúlt két évben ugye sikerült megnyernünk a Bajnokok Ligáját. Ez azért egy óriási eredmény, és az azért látszik a többi csapaton, hogy azért nem biztos, hogy velünk szeretnének játszani.
1: Zsombor, sok fiatal pályatársad, sportágbeli társad elmegy külföldre. Ugye azt szokták mondani, hogy a fiataloknál lesz, hogy kikerül valaki a komfortzónájából, az, hogy más csapatnál tud fejlődni, az nyilván előnyére válik. Te gondolkozol-e ilyenben, vagy egyelőre azt mondod, hogy most nagyon jó helyen vagy a Ferencvárosnál, és ez esetleg csak egy későbbi projekt lehet, szóval a te fejedben mi van?
0: Én egyelőre nagyon jól meg vagyok a Fradinál, van is még élő szerződésem, és nem is gondolkoztam rajta, hogy akár a jövőbe, akár valaha is külföldre menjek. Én nagyon szeretem Magyarországot, én szívesen élnék itt még a vízilabda pályafutásomon belül. Utána lehet elmennék, amikor már abbahagytam a pólót egy-két évre valahova, de amíg pólózok, addig én nagyon szívesen játszok Magyarországon.
1: De amikor mondjuk találkozol ilyen társaiddal, és ők mesélik, hogy milyen kint, akkor nem gondolkozol el, hogy hú, hát ezt lehet, hogy nekem is meg kellene próbálnom.
0: Elgondolkozni.
1: Nem akarlak elküldeni, bocsáss, mert semmi, csak nyilván a jövőre nézve.
0: Nyilván el szoktam gondolkozni, de utána meg mindig mérlegelek, és itt van a családom, itt van most a barátnőm is, aki dolgozik,
1: most
0: tanul.
1: Most már kiskutya is.
0: Igen, most már kiskutya is, szóval tényleg én nagyon jól meg vagyok itthon. Lehet jó lenne kimenni, de most a Fradinál jobb helyen nem lehetnék.
1: Neked van-e példaképed, aki ez esetleg szeretné hasonlítani, akitől annyit tanultál, amit szeretnél átvenni, megmutatni a vízben, vagy te a saját stílusodat játszod?
0: Hát kiskoromban a Jancsik testvérek, ugye szerencsére mindkettővel sikerült játszanom, ők meg még most is nagyon felnézek rájuk, illetve Angyal Dániel, ők voltak nekem még most is így a példaképeim, akikre szeretnék, ha nem is mondom hasonlítani, mert azért más stílus, mindenkinek más stílusa van, de őket nagyon jó vízilabdázónak tartom ezen a poszton.
1: És akkor ez jó, hogy velük vagy egy csapatban, és akkor meg tudsz mindent beszélni?
0: Mindenféleképpen inspirál, igen, szoktam is tőlük tanácsokat kérni, jóba is vagyok szerencsére mindhárommal, szóval ennél jobb nem lehetne.
1: És kik azok az emberek, akik a legközelebb állnak hozzád, akikkel meg tudsz osztani problémákat, sikereket, akiktől tanácsot kérsz?
0: Hát Manóval nagyon jóban vagyok, ugye csapatkapitányunk ma a Herz Krisztián, a Fradiba vele is vagyok egy szobában ilyen külföldi túráknál, rá is nagyon felnézek, ővele nagyon sokat szoktunk beszélgetni, illetve Nagy Ádám, akit már említettem, őre is felnézek, ő is azért az én posztomon. Még régebben még azért többet játszott, most már inkább rossz kéz és kapás oldalra elvándorolt, de azért ő is, tud egyet is mást a bekkelésről, illetve még akivel nagyon jobb vagyok, Vígvári Vendel, vele szoktunk sokat ökörködni együtt.
1: Zsombor, hogyha egy év múlva ülünk itt, akkor milyen idénnyel lennél elégedett, mik a célok most a következő szezonban?
0: Hát egy magyar bajnoki arany, egy magyar kupa, egy BL trófa és egy világbajnoki arany. Ezzel így kiegyeznék.
1: Ebben a sorrendben.
0: Remélem, nem kérek sokat.
1: Hát mindez, sok sikert kívánok neked, sérülésmentes évet, és természetesen, ha nem is valósulnak meg ezek, de kívánom teljes szívvel, hogy valósuljanak meg, nagy szeretettel várunk ide vissza téged. Vismeg Zsombor válogatott vízilabdázó volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
0: Köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: történik, az nálunk hallható.
1: Óriási!
0: Különleges pillanatok, közös élmények,
2: a magyar sport legjobba.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan Olimpia döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! There once was a ship that put

0: héten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Az idézet így hangzik, a magyar felnőtt férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztja minden edzőnek a szakmai csúcsot jelenti, én pedig maximalista vagyok, természetesen igent mondanék egy ilyen felkérésre. Nos, megtörtént a felkérés, sőt, mi több, megvolt már a bejelentés is, immáron hivatalos, hogy Mátor Soltonyi László irányítja a magyar férfi kézilabda válogatott munkáját, aki most itt van velünk a stúdióban, szeretettel köszöntelek.
3: Köszöntelek én is, és köszöntöm a hallgatókat.
2: Nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy, és tényleg frissiben, melegiben fogunk most ennek a bejelentésnek nyilván a velejéről beszélgetni, mert azért ez nem titok, hogy az elmúlt napokban azért ez már így, hát mondjuk így szakmai berkekben szinte egyértelmű volt, illetve ugye amikor az ember így próbálta tesztelgetni, hogy nagyjából milyen lehetőségek vannak, akkor szinte mindenhonnan a te neved jött fel. Értelemszerűen az U20-as válogatottal történt történelmi eredmény, ugye az Európa-bajnoki aranyérem nyilván nagyot lökött ezen, de szerinted volt-e a kettőnek köze egymáshoz?
3: Hát szerintem a kettőt körül külön kell választani, és hát ugye azzal kezdeném, hogy amivel a bevezetőt elkezdted, hogy ez tényleg a szakmának a csúcsa, és én nagyon örülök ennek, nagyon köszönöm ezt a bizalmat. Viszont nagyon fontos, amit említette, hogy mindenhonnan ezt hallottad, és ezt viszont én tényleg érzem, egyrészt a szakmai oldalról, tehát szakmai részről nagyon erősen érezni ezt a támogatást, és hát nyilván az embernek a barátai, a családja az elfogult vele szemben mindig, nem ez dönt, de...
2: De azért az is számít, gondolom,
3: igen,
2: ugye?
3: De azért azt gondolom, hogy nem egy vagy két éve edzősködöm, hanem nagyon régóta, és most van az, hogy úgy érzem tényleg ettől az Európa-bajnoki aranytól függetlenül már előtte is úgy éreztem, hogy megvan az a tudás, tapasztalat, azt gondolom, hogy sok minden kell hozzá, ami azt eredményezze, hogy ezt el tudjam vállalni, elmerjem vállalni, és hát, ahogy említetted, maximalista vagyok, ezt nyilván szeretném jól is csinálni. Úgyhogy ez csak az első lépés, hogy ezt elvállalom, és ebbe belekezdek, de nyilván a neheze az most jön, ez más kávé, ezzel tökéletesen tisztában vagyok.
2: Abszolút, és hát a mostani órának az is a célja, hogy egy picikét ezt a más kávéházat kivesézzük, hogy egyáltalán mit jelent valóban az a tapasztalás, amit az utánpótlás korosztállyal hoztál, hiszen azért 2023-ban ugye volt világbajnoki ezüstérem is, tehát nem csak arról van szó, hogy most valami kiugrót produkáltatok a közelmúltban, hanem arról van szó, hogy itt nyilván hosszú-hosszú évek építkezése van, illetve azért kezdjük talán onnan, és szerintem ez nem lényegtelen, ugye, hogy egy 190-szeres magyar válogatott irányítóról beszélünk személyedben, értelemszerűen fantasztikus nemzetközi tapasztalattal, olimpiai, világ és Európa bajnoki jeles szereplésekkel, ugye a Veszprém kézilabda csapatával 5-szörös magyar bajnok voltál. Tehát nyilván van, ott kezdődik, hogy van az embernek egy múltja, egy személyes szakmai múltja, de az még mindig egy érdekes kérdés, hogy mikor fogalmazódik meg valakiben az, hogy mindaz, amit évtizedek alatt összegyűjtött, azt szeretné átfordítani az edzői munkába. Mert én azt gondolom, hogy nagyon sokféle példát láttunk, és előre is elnézést kérek, ha néhány analógiát majd a közelmúltban véget ért labdarúgó világbajnokság kapcsán is hozok, az edzői munka, a siker, a kapcsolódás, a csapatépítés, meg az egyéb filozófiák vonatkozása. Tudom, hogy ti is néztétek a döntőt, mert olvastam, hogy nyilván amennyire lehetett azért a saját munkától közepette is. De szerintem ez egy érdekes dolog, hogy az ember mikor érzi azt, hogy neki az útja a személyes karrier után az edzői pálya felé kell, hogy forduljon.
3: Nálam ez már nagyon korán kialakult, én úgy gondolom. Nekem édesapám volt az első edző, és talán lehet, hogy innen eredt ez a dolog, már hozzáteszem, hogy ő mellett nagyon sok mindennel foglalkozott, de talán innen indult, és amikor játszottam aktívan, már akkor is lementem 5.-6. osztályosokhoz, illetve még Zaragozában is, amikor játszottam kint, akkor is lementem ilyen utánpótlás csapatokhoz egy-egy edzésre, gyerekekkel foglalkozni. Én nem nagyon gondolkoztam másba, tehát vannak, akik a bizniszbe jók, nekem soha nem volt ügyvénám a bizniszhez, és én mindig is azon voltam, hogy próbáljak valami értéket teremteni, próbáljak egy olyan közösséget összehozni, ahol tényleg megvannak a normák, megvannak a szabályok, és ez azt teszi majd lehetővé, hogy mindenki fejlődjön ebben a környezetben. Tehát ez nagyon fontos volt. És még egy kiegészítés itt eszembe jutott, hogy én nem csak utánpótlás edző voltam, hiszen én egy kicsit fordítva ment az én karrierem, hiszen én a felnőtt csapatoknál kezdtem edzősködni, és egész sokáig edzősködtem NB1-es csapatoknál. Ugye szereztem többször is bronzérmet a csapataimmal. Magyar kupában is jól szerepeltünk, hát ugye mindig a nagyok mögött, a Veszprémet, a Szegedet nem sikerült soha.
2: De utána harmadiknak lenni szerintem az gyakorlatilag az első leghamarabb elfoglalható pozíció.
3: Igen, sajnos itt az első két hely nagyon be van betonozva, és ebből az utóbbi, ha jól tudom, akkor 7 évet töltöttem az utánpótlásban, mint ugye félig meddig az NB1-ben is, annak a csapatával, mint edző, ott is azért nagy részt utánpótláskorú játékosokkal volt szerencsém dolgozni, és talán 2000-től a junior válogatott mellett vagyok, és hát ez gyakorlatilag ez elég sok tapasztalatot
2: abszolút
3: adott, és
2: ezek szerint generációkon átívelően hozod a tapasztalataidat, ami nagyon fontos.
3: Abszolút, tehát ez egy nagyon divatos téma, az a generáció kutatás most, és abszolút ezt lehet érezni, és lehet látni, hogy mennyit változnak már 2 évente a gyerekek, és mindig meg kell találni azt az utat, hogy elérje az ember őket, hogy motiválni tudjuk őket, hogy befogadók legyenek. Hát azt gondolom, hogy most eltaláltuk.
2: Igen, szerényen mondod ezt, de nagyon is eltaláltatok, azért ez történelmi siker, ami született a közelmúltban, és egy kicsit még engedd meg, hogy bontogassam ezt a dolgot, amit mondtál akár a zaragozai időkre visszamenőleg, hogy lementél ezekhez a fiatalokhoz őket nézni, illetve nyilvánvalóan akkor ezek szerint könnyen létesítettél fiatal generációval kapcsolatot, mindig megvolt ez a fajta mondjuk kommunikációs híd, úgyhogy én egy picit így a karakteredet boncolgatnám, tehát az, hogyha valaki egy csapatban irányító, az már önmagában feltételezze valami olyasmit, hogy egészen más szemlélettel tekint a feladatokra, hiszen neki nem csak a saját pozícióját kell értelemszerűen a lehető legmagasabb színvonalon ellátni, hanem úgy kell látni a pályán, hogy gyakorlatilag az egész csapatnak az együttmozgását, a belső dinamikáját kell kézbe vennie, és irányítania, hogy a kifejezés megengedi.
3: Igen, és az irányító karakter, illetve az a személyiség, az szerintem mindenkinél más. Tehát biztos, hogy van szüksége egy karakterre, egy ilyen vezető szerepre, még hogyha valaki nem is a társaság középpontja, és ez pont, amikor kimentem Spanyolországba, akkor volt nagyon éles. Egyébként korábban is megcsináltam, de ott egy kicsit olyan visszafogott voltam az elején, hiszen Mihail Jakimovics, egy olimpiai aranyérmes volt, a balátlövőm, egy spanyol válogatottak voltak mellettem, egy svéd világbajnok kapusunk volt, és már második héten mondta az edző, hogy László nagyon hangosan mond be a figurát, hogy mindenki értse, és mindenki tudja, hogy mit kell játszani.
2: Volt egy kis visszafogottság akkor még, mert hogy az ember azért...
3: Igen, egy új helyzetben. Tehát azt gondolom, hogy a személyiségemből fakad, hogy az új helyzetekben azért én nem úgy megyek bele, de viszont amikor már megvan a biztonság, akkor viszont törekszem arra, hogy azt maximálisan jól csináljam, és az irányító dolog, talán az irányító véna ez ott kezdődött, és... Hát szerintem az nagyon fontos. Tehát én nem akarok megbántani senkit tényleg, de a sportban úgy olyan nagyon nagy demokrácia nem jó, hogyha van egy csapatban, mert akkor véletlenül olyanok fogják meg a vezérfonalat, akiknek nem kéne. Viszont tényleg mindenkinek meg kell találni a helyét, és szükség van egy vezetőre, akit elfogadnak, és aki után mennek.
2: Igen, ez nagyon igaz, és örülök, hogy ezt te mondtad ki, mert ugye ezek... Különösképpen manapság, amikor azért látjuk, hogy nagyon sokféle hatás éri a sportolókat, nincs könnyű dolga az edzőknek, a nevelőedzőknek, nyilvánvalóan ugye szakmai irányítóknak, amikor egyrészt motivációt kell találni, amikor a mérhetetlen mennyiségű külső zajt meg kell próbálni kizárni, és ugye megtartani a fókuszt, és nagyon sok érdekes gondolatra figyeltem fel a közelmúltban, ugye a junior válogatottal elért sikeretek kapcsán, ami a mentális felkészítés illető, úgyhogy ezt majd mindenképpen mélységben ki fogjuk vesézni, de talán még egy kicsit beszéljünk arról, amit ugye említett, hogy meg kell találni minden generációhoz a motiváció. Te érted a generációs nyelveket? Tehát, hogy egyáltalán kell-e másképp fogalmazni egy ifinek, egy juniornak és egy felnőttnek, hiszen te azért minden generációval dolgoztál.
3: Szerintem, hogyha szakmáról van szó, akkor nem. Uh-huh. Tehát itt nagyon fontos, hogy itt van egy struktúránk, és hogyha nyilván ezt majd bontogatjuk a junior eredményt, nagyon nagy szerepe van, hogy ez a struktúra, amiből áll, milyen részekből, és ez viszont azt gondolom, hogy a taktikát azt minden korosztálynak értenie kell. Tehát, hogyha nincs játékértés, vagy nem tudják a játékosok, hogy mit miért csinálnak, akkor azt szerintem legalábbis az én olvasatomban az egy nagyon nehéz kiinduló helyzet. Tehát ilyen szempontból én nem látok különbséget.
2: És a játékértést, illetve azt, hogy valaki úgy végezzel az edzés munkát tulajdonképpen már a 10-es évei elején, hogy érti, hogy mi a végcél, tehát nem azért kell ebből ennyit csinálni, mert azt mondta az edző, nem azért kell tényleg unalomig gyakorolni, mert azt mondta az edző, hanem azért, mert ennek majd az lesz az eredménye. Ezt szerinted egészen kicsikorban el lehet kezdeni felépíteni, tehát a mi értekre való valós válaszoknak a megadását kell, mert szerintem ebben is nagyon-nagyon sokat változott a világunk, mondjuk ahhoz a korszakhoz képest, amikor mi voltunk aktívak, és van nyilvánvaló. Valóan sokkal több kérdésre kell tudnia szerintem egy szakmai vezetőnek válaszolni.
3: Nagyon-nagyon specializálódik minden szerintem a világban.
2: Maximálisan egyetértek
3: ezzel. És ezt nem lehet elég korán elkezdeni. Én azt látom az utánpótlásban, hogy szerintem van mit javítani. Egyrészt a kiválasztásunkban is van mit javítani, illetve az alapképzésben, ebben az alapjátékban, és nem kell nagy dolgokra gondolni, és tényleg nem nagyon akarok így belemenni a szakmába, de...
2: Egy pár dolgot azért villancs fel, mert szerintem az egyik legnagyobb kérdés valóban az, hogy miből építkezünk, miből fogunk tudni építkezni. Nyilván most ez egy nagy ígéret, hogy van egy ilyen generáció, amelyik képes Európa tetején végezni, vagy pár évvel ezelőtt akár világbajnoki ezüstérmet szerezni. Majd az beszélgetésünk egy későbbi részében persze fontos elem lesz, hogy ebből mi konvertálható át ugye a felnőtt csapatokba, illetve mekkora az a különbség, amit ilyen ilyenkor mondjuk az U35 és az U20 között be kell járni, hiszen amikor ezek a játékosok felnőttek lesznek, akkor tényleg velük fognak találkozni. De ez, amit mondasz, szerintem ez kifejezetten érdekes erre a generációs felkészítésre vonatkozóan. Folytasd kérlek.
3: Hát talán ott tartottam, hogy egy példát szerettem volna mondani, hogy annak idején mi azzal nyertünk úttörő olimpiát, hogy nagyon jól cseleztünk, ugye említettem, hogy édesapám volt az edző, és nagyon jól cseleztünk, hát mindenki tudott két-háromféle cselt, uh-huh. és unalomig ezt gyakoroltuk, illetve az alaptechnikában mindenki rendben volt, mindenki tudott dobni rendesen, és egyetlen dolgot tudtunk csinálni ebből a cselezésből, a húzást. Tehát magyarul, amikor a labda nélküli ember már két ember közé támad, tehát nem a védőre támadunk, uh-huh. És ez egy nagyon, azt gondolom, hogy ez szerintem egy laikus számára is érthető példa, és nagyon sokszor találkozom most junior felnőtt játékosokkal is, akik ezt az alapinformációt nem kapták meg, és hogy neki megy a védőnek, egy sokkal erősebb védőnek nála, tehát gyakorlatilag esélytelen.
2: Eleve egy vesztett helyzetbe belemegy.
3: Esélytelen, hogy megverje, és azt szerintem el kell kezdeni időben. A másik, hogy például annyi része van ennek, hogy valaki ilyen sportoló, a pihenés, a táplálkozás, most már az új generációk bejött a telefonpörgetés, a social media, és látjuk, hogy ezt a sikert is tudják-e majd kezelni, a kudarcot, a kritikákat tudja, minden felfokozottabban ér el hozzájuk. táplálkozás, nem tudom, hogy mondtam.
2: Mondtad, és nagyon örülök, hogy ezeket részleteiben ki fogjuk beszélni, mert végre hallok egy olyan összetett megközelítést, amit régóta azt gondolom, hogy ma élsportolót nevelni bármilyen sportágban, az egy multidisziplináris tudomány. Tehát egyszerűen össze kell rakni minden résztudománynak a maximumát ahhoz, hogy a végén kijöjjön a csúcs teljesítmény, és nem mindenhol láttam azt, hogy ezeknek a résztudományoknak a fontosságát bizonyos szinten komolyan vették volna. Én azt gondolom, hogy nem kiválthatóak az, hogy legyen sportpszichológus, hogy mentáltréner, hogy táplálkozással foglalkozó valaki, erőléti edző, és persze a szakember, ugye, aki megtanítja az adott sportágot, meg kitalálja a taktikát. Tehát szerintem ezek nélkülözhetetlen alapelemek, és olyan örülök, hogy te ezeknek a részelemeknek a fontosságát itt kihangsúlyoztad, de még egy valamire engedd meg, hogy visszautaljak, a kiválasztást mondtad, hogy abban is kell fejlődni. Ugye az ember azt gondolná, hogy azért az akadémiai rendszer, és egyébként lehet, hogy erre ennek a jó példa, nem ismerem a mélységeket, pont ezt teremteni meg. De az ember azt gondolná, hogy ma, amikor ennyire tudjuk, hogy mit akarunk, vagy hogy kiket keresünk, vagy hogy ki lesz esetleg alkalmas, vagy ideális egy adott sportágban magasra jusson a képességei alapján. Azt hinném, hogy ebben már mindent tudunk. Mi a hiányosság a kiválasztásban, ha van?
3: Az akadémiai kiválasztás az 14 éves korban történik.
2: Az tehát már késő.
3: Én egy kicsit korábbra visszamennék. Tehát én azt gondolom, az a véleményem, hogy olyan 10 éves kor körül lenne ideális, és az még ideálisabb lenne, hogyha, mint ahogy annak idején, tudom, hogy régen volt, nálunk az volt, hogy mi fociztunk folyamatosan a kinti pályán, kosaraztunk, fogóztunk, tornáztunk, tehát a lehető legtöbb sportágat próbáltuk beintegrálni, atletizáltunk, folyamatosan futóiskolák voltak a testnevelés órákon. Nem lenne baj, hogyha 10-11 éves korig több sportágat is kipróbálna valaki. Viszont Magyarországon ezt beszélgettünk erről sokszor a kollégáimmal, nagyon nehéz megvalósítani, hiszen tehetségeket próbálja mindenki minél hamarabb beintegrálni a rendszerébe. Megvan a focinak, hogy már nagyon korán elkezdik, bejön a szivacskézabda, és az összes sportág gyakorlatilag erre törekszik, hogy lestoppolja magának. Igen. Az úgymond azt a...
2: Azon a szinten, az a kevés gyerekállományból valaki magának
3: megszerezi. Igen, és aki a tehetséges, az gyakorlatilag a többibe is tehetséges, és ugye ezt kéne figyelembe venni, de hogyha ez nincs, akkor itt 10 év körül. Tehát nekünk szükségünk lenne bizonyos pozíciókban nagy darab srácokra, akik 10 évesen nem biztos, hogy olyan ügyesek. Uh-huh. És 10-től 14 évig megadni azokat a kondicionális erőléti alapokat, azokat a technikai alapokat, hogy majd később tényleg nekünk egy nagyon nagy darab beálló játékosunk legyen, aki a mai kézlabdában megkerül.

0: mint a szüleik, van erre azért valamilyen ugye antropometriai igazság, de nálunk megszületnek ezek a gyerekek, vagy elviszik őket kosárlabdázni, vagy vízilabdázni, vagy...
1: Biztos, hogy megszületnek.
0: Tehát tudnak 2 méter fölötti szép nagy fiúk születni, csak itt ugye hol vannak?
1: Szerintem van rá példa, aha, több is, de az, hogy én nem látom a 10 év körül a kiválasztásnak a menetét, hogy, uh-huh, hogy indul el ez a dolog. Annak idején az úgy volt az általános iskolában, hogyha volt egy nagy darab srác, akkor azonnal szóltak neki, hogy gyere már le kézizni, mit csinálsz, hát nem csinálok semmit, hát akkor gyere le azonnal a pár edzésre, és akkor hát nyilván vagy ott ragadt, vagy nem, de
0: ez ma nincs, tehát ez szerinted ez hiányzik, ez a kapocs, az, hogy gyere már le kézilabdázni, tehát nincs ott valaki, aki ezt megmondja, vagy aki szólja?
1: Én ezt nem tudom, ebben én nem látok bele, azt látom, hogy sokkal több olyan faktor van, ami elviheti ezt a figyelmet, ezt a fókusz más irányba. Szerintem a mai gyerekeknek nagyon fontos, hogy minél hamarabb sikerélményük legyen, és szerintem ezt a legnehezebb átvinni, hogy itt pedig befektetett munka kell, itt azért szenvedés nélkül nem nagyon van siker, úgyhogy vannak nehézségek, és szerintem most ez az egyik ilyen kritikus pont mostani generációknál, hogy nem csak minden szép, és nem csak napos az ég, hanem vannak nehezebb időszakok, és ezt is át kell vészelni, és bele kell tenni a munkát, hogy végül elérkezzenek oda a csúcsra.
0: Kif is fogjuk bontani ezeknek az elemeit, illetve hogy te hogy képzeled ezt nyilvánvalóan a férfi kézlabda válogatott új szövetségi kapitányaként. De most egy nagyot ugrunk, mert azért nyilván, amikor ezt a felkérést megkaptad és elfogadtad, akkor gondolom meg is fogalmaztak valamilyen fajta, akár rövid vagy közép távú célt, amit vállalnak ott kell. Ugye tudjuk, hogy Csama Rodriguez távozásában sok minden szerepet játszhatott, de nyilván nagyon sokakat fájdalmasan érintett a tény, ugye, hogy nem jutottunk ki a világbajnokságra, ami az olimpiai kvalifikációt feltételezné, illetve tudjuk, hogy van még egy Európa-bajnoki lehetőség. Azt nagyon röviden kérlek, a hírek előtt foglalt nekem össze, hogy rövid távon neked van-e olyan vállalásod, ami nyilvánvalóan megméri majd azt, hogy végzed a munkádat, illetve azért tudjuk jól, hogy a csapatsportágainkban mindig az olimpiai kijutás az egyik nagy fokmérő, és nagyon közel van Los Angeles. Nem mondom, hogy elveszett a lehetőség, de nem könnyű.
1: Abszolút. A csapatnak szerintem ez egy nagyon, nagyon nagy handicap, hogy a világbajnokságon nincs. Mégpedig azért nagy, mert ez 3 hetet jelent, tétmérkőzésekkel, krízishelyzetekkel, együtt van a csapat gyakorlatilag egy hónapot januárba, és tud fejlődni, előrelépni. Most a következő, ugye ősztől ez úgy néz ki, hogy lesz 3 válogatott hét, ahol van 6 darab EB-selejtező, és novemberben el fogom kezdeni a munkát hétfőn a csapattal, tudunk hétfőn, kedden dolgozni, szerdán selejtezőt játszunk, csütörtök, pénteken, amit lehet, nyilván az ember próbál valamit csinálni, és szombat vagy vasárnap selejtezőt játszunk. Lesz 3 ilyen hetünk, és lesz januárban 10 napunk, amikor tudunk készülni, és lesz Franciaországban egy nemzetközi torna, ahova meghívtak minket. Ez egy színvonalas torna lesz, nyilván a franciák készülnek a világbajnokságra, de ezzel a 10 nappal nekünk lezárul a január, a játékosoknak vissza kell menniük a klubjukba. Tehát ez azt jelenti, hogy egy hónapot tudunk készülni, és ez alatt az egy hónap alatt ki kell harcolni az Európa-bajnokságon való részvételt. Azt tudjuk, hogy az Európa-bajnokságról még van kvóta az olimpiára, viszont az elképesztően nehéz, de nyilván amíg esély van, azt gondolom, hogy kötelező úgy neki menni, hogy megpróbálni azt a kvótát megszerezni.
0: Hiszed, hogy ez sikerülhet?
1: Én, mint vezetőedző, én mindig optimista vagyok, és mindig hiszek a csapatomba, úgyhogy ezúttal se lesz máshogyan, még hogyha nagyon nehéznek tűnik is a misszió vagy a küldetés. A nagyon nagy része a csapatnak egy 2002-ben születettek, akik ugye junior világbajnokságon ezüstérmesek lettek, és hát pont azt számolgattam, hogyha nekik kimarad ez az olimpia, akkor legközelebb már úgy 30 év körül van esélyük, hogy újra szerepeljenek.
0: Úgyhogy miattuk is ez nagyon fontos lenne.
1: És nagyon fontos lenne, és nekem volt, sajnos csak egyszer volt szerencsém az olimpián részt venni Barcelonában, még nagyon fiatal voltam, nem sokat játszottam, meg is sérültem, Viszont

0: Viszont utána ez egy marha nagy fájdalom volt nekem, hogy nem tudtam több olimpián részt venni, és én azt szeretném, hogy ezek a srácok, illetve a csapat legyen ott, mert ez egy nagyon jó dolog.
1: Folytatjuk a beszélgetést Soltonyi Lászlóval, a magyar férfi kézilabda válogatott frissen kinevezett új szövetségi kapitányával, és ugye azzal kezdtük ezt a mai beszélgetést, hogy nyilván a kolozsvári siker, ugye az U20-as Európa-bajnoki aranyérem egy nagy nyomaték lehetett ugye ennek a döntésnek a végén, mondjuk talán a pont az ín, de hát azért ezt egy nagyon, nagyon masszív előélet és korábbi egyébként utánpótlás sikerek is, akár az U23-as ugye világbajnoki ezüstérem 2023-ból is megalapozható, de oly sok minden más, és ugye ott hagytuk az imént abba, hogy nyilván van egy nagy feladatod, amiben lehet egy személyes motiváltság is, hiszen aki járt olimpián tudja, hogy az egy egészen más kávéház, és szeretnéd, hogy akár ez a generáció, aki most mondjuk Los Angelesre korban odaérhet, lehetőség szerint ne legyen megfosztva ettől, de azért ez egy igazán nagy feladat. Menjünk vissza a részletekbe, Laci, ha szabad kérnem, mert hogy nagyon számomra rendkívül szimpatikus volt, ahogy elkezdted mondani, hogy mennyi apró résztudományból tevődik össze a csúcs teljesítmény, és akkor engedd meg, hogy idehozzam egy picit ezt a kolozsvári sikereteket, amiben egészen elképesztő dolgok voltak. Tehát például azzal a svéd csapattal való kétszeri találkozás, ahol egyszer kikaptatok tőlük 16 góllal, majd utána a döntőben gyakorlatilag persze hosszabbításban, de legyőztétek őket, és akkor azt mondtad, hogy az, ami hiányzott adott esetben képességekben, vagy erőnlétben, vagy taktikában, azt mentális munkával pótoltuk. Na most ezt kérlek, hogy magyarázd meg. Ekkora erőtartalék van a mentális felkészítésben, és ha ekkora van, akkor hol volt ez eddig?
0: Igen, tehát azt gondolom, hogy az a sok az apró összetevő, ebből az egyik, és nagyon fontos. Tehát, hogyha lehetne kategorizálni, akkor az edzői munkában ugye van ami nagyon fontos egy világversenyen, a kondicionális rész, hogy bírjuk végig, a taktikai rész és ez a mentális rész. Természetesen mellé jön a regeneráció, táplálkozás, stb. Minden. Viszont azt gondolom, hogy a taktikában nem volt remaradásunk, egy kicsit helyesbítelek, és...
1: Sőt, hát végül is valószínűleg a taktika volt az,
0: taktikában azt gondolom, hogy többiek előtt voltunk, technikailag és főleg fizikailag van egy markáns lemaradásunk.
1: De miért?
0: Most.
1: Mert az ember azt gondolná, hogy na ez az a dolog, amit a világon bárhol meg lehet oldani. Tehát ha nem értjük a kézilabda, és most bármilyen sportágat említenék, taktikáját, vagy nincsenek olyan kitűnő edzőink, vagy valahogy ebben a szakmai részben lemaradásunk van, akkor egy dolgot mindenki meg tud csinálni, az erőnléti felkészítést. Mert hogy azt gyakorlatilag nyilván specifikusan meg lehet tanulni, ki kell úgymond idézőbe taposni a gyerekekből, el kell menni a csúcsig, ki kell próbálni, hogy mennyi az, amit még a szívük meg tényleg a vérnyomásuk bír. De miért vagyunk akkor ebben lemaradva?
0: Ezt nehéz megmondani. A jelenlegi csapatból két emberrel dolgoztam együtt napi szinten, a Nekán, a Gazsó Petivel és a Mészáros Mátéval, és nálunk heti 4-5 erőfejlesztő edzés van, tehát amikor a konditeremben nagy súlyokkal dolgoznak, és függetlenül attól, hogy most tétmérkőzésünk van a hétvégén, vagy csak egy úgymond idézőjeles sima bajnoki, ezt a munkát bele kell tenni.
1: Gazsó egyébként a legjobb dobó lett ezen a döntőmérkőzésen, tehát biztos, hogy van jelentősége.
0: Nagyon-nagyon nincs még benne a köztudatban, nem tudom megfogalmazni, hogy még tartanak ettől, vagy edzők, kollégák, vagy hogy mi lesz, de ebben nagyon sürgősen szemléletváltozásra van szükség, hiszen azt látjuk, hogy az északi játékosok napi szinten vannak a konditeremben, és erősítésben, erőfejlesztésben teljesen a topon vannak.
1: És most is meg akkor te ezt, mint most a szakma csúcsán álló ember, te ezt kvázi kezdeményezheted, úgymond megüzenheted a klubokban dolgozó szakmai vezetőknek, hogy ebben változtatni kell, hiszen olyan játékosokat akarok kapni, akik ebben előrébb járnak?
0: Mivel egy hónapunk van egy évben, kulcskérdés, hogy a válogatott játékosok mi az, amit a klubjukban, mi az a munka, amit elvégeznek, mennyi játékpercet kapnak, és azt milyen szinten kapják, illetve milyen helyzetben kapják a mérkőzésen. én megszabni nem tudom a klubok munkáját, én nekem egyik feladatom, amit kitűztem magamnak, hogy egy jó kapcsolatot ápoljak a klubokkal, ahol a válogatott játékosok vannak, és egy folyamatos kommunikációt szeretnék fenntartani a klubbal, a vezetőedzővel, hogy az adott játékosnak esetleg hol lehet olyan előrelépési pontja, olyan előrelépési lehetőség, ami a válogatott szempontjából lényeges.
1: És akkor ez azt jelenti, hogy azért nyilván valamilyen irányt kell, hogy szabjál annak, hogy végül is, ha nem is mondhatod meg, hogy ott mi történjen, de az, hogy milyen módon fejlődő játékosokat szeretnél a kezed közé kapni, abban azért kell, hogy legyen szabad, nem? Mert hát hiszen neked kell velük dolgozni, és nagyon, ahogy te is fogalmaztál, rövid a rendelkezésre álló idő, amikor már nincs arra idő, hogy ott az ember elkezdjen erőt fejleszteni.
0: Hát igen, de az, hogy szavam van, de nem szólhatok bele egy klubnak a belügyeibe. Tehát én nagyon szívesen beszélgetek mindenkivel.
1: Kicsit húsba kötött helyzet, nem könnyű.
0: És tanács, nagyon szívesen megosztom a gondolataimat, meg tudok javaslatot tenni, de beleszólni nem, tehát itt nagyon élesen külön kéne választani a klub munkát és a válogatott munkát minden szinten, és ezt a gondolatot szerettem is volna elmondani, hogy a klubban a játékosok fizetésért meg úgymond megcsinálják a munkájukat. És amikor,
1: ott professzionális munkát végeznek.
0: Nekem a válogatott szempontjából mondjuk a horvátok mondjuk egy példa, ahol úgymond a játékosok a klubban mutatott teljesítményüknek a két-háromszorosát mutatják egy-egy világversenyen, mert azért a válogatott bejön egy olyan emocionális, olyan...
1: De akkor ez szív kérdése?
0: Igen, hogyha le akarjuk egyszerűsíteni egy szóra, akkor igen. És ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy a válogatott milyen arcát mutatja majd a jövőben, maga mellé állítja-e majd az embereket, mint ahogy számomra egy kicsit pozitív, meglepő módon a junior válogatott, hogy olyan emberek jeleztek vissza, és olyan visszajelzéseket kaptam, ahonnan nem is számítottam, akik nem is nagyon néznek mérkőzést. És
1: mondhatsz egyet-kettőt? Tehát kézilabda szakmán kívülről?
0: Abszolút kívülről, tehát az ügyvéd barátom mondja, hogy tudják, hogy ismerjük egymást, és neki mondják a kollégái, hogy ez milyen jó volt, és milyen szép volt. Tehát valamilyen szinten az embereknek ezek a srácok szimpatikusak voltak, és elnyerték a támogatásukat. Ez nagyon fontos egy válogatottnál szerintem, hogy meglegyen a támogatás egy válogatottnak, hogy valamilyen szinten azért szerethető legyen egy csapat, és nyilván akkor lesz szerethető egy csapat, hogyha eredmények vannak, az illúzióim nincsenek, az a válogatott, igen, aki mindenkitől kikap, az nem lesz szerethető, de ez egy ilyen
1: abszolút dolog. Nem ebben az irányba akartam hallani, de nagyon fontosnak tartom itt a szerethetőségről, meg a szívről, meg ugye a válogatottnak a presztízséről mondtál valójában, mert itt kicsit erről van szó, és ugye lehetett érzékelni, hogy azért a Csemad Rodriguez és a férfi válogatott között nagyon sokáig egészen elképesztően jól működött a kémia. Tehát tényleg volt egy szerethetőség ennek a csapatnak így együtt, azt érzékeltük, hogy tűzbe mennek Csemáira játékosok, miközben a végére megint csak külső szemlélőként azt is éreztük, hogy elfáradt ez a házasság, tehát hogy volt benne valami törés, valami, amitől már, most nem akarok a szakmába feltétlenül belemenni, de inkább azt mondom, hogy ez a fajta kommunikációs együttműködés egy kicsit megrepett. Na most visszatérve arra, amit a te jelenléted mutat most, szerinted van annak jelentőség, hogy magyar szövetségi kapitánya van most a magyar férfi kézilabda válogatottnak?
0: Nem tudom, hogy a játékosok szempontjából, közlemény
1: szempontból.
0: Azt talán említettem, hogy egy nagyon erős szakmai támogatás az érződik, tehát azt én érzem magam mögött. Én azt gondolom, hogy volt egy ilyen igény.
1: Uh-huh. Elérkeztünk tulajdonképpen egy pontra, ugye, ahol ez megfogalmazódott.
0: Igen, ez az igény, ez felmerült, és azért én azt gondolom, hogy én nagyon jó viszonyban vagyok a Csemával. Ő szakmailag rengeteget tud ebből a játékból, és azt gondolom, hogy megsüvegelendő az ő hozzáadott értéke a magyar kézlabdához ezek alatt az évek alatt, tehát én abszolút nem semmiféle negatív dolgot nem szeretnék vele kapcsolatban elmondani, és nem is kell nekem.
1: a játékosok megszólításában akkor annak lesz jelentősége. Most lehet, hogy persze butaság, amit az ember mond, de hogy egy téthelyzetben anyanyelvükön beszélsz velük, hogy azt tudod mondani, hogy úgy tudod. Tehát most, ha visszagondolsz akár erre a junior Európa bajnokságra, az U20-as Európa bajnokságra, van-e jelentőség egyáltalán annak, hogy az ember az anyanyelvén buzdítja, vagy paprikázza fel a játékosait?
0: Hát ez lehet, hogy egy kicsit úgy, ez egy illúzió, de én azt gondolom, hogy azért magyarok vagyunk, és annak ellenére, hogy beszél valaki, mindenki angolul, de nem lehet úgy átadni.
1: Tehát én is ezt gondolom.
0: Nem tudja olyan mélységig, vagy olyan finomságokkal átadni adott esetben azt a gondolatot. Szerintem a szakmai anyagot azt át lehet adni, a szakmai részt, mert az elég egyértelmű.
1: És az nem, nemzetközi?
0: Igen, azt nem lehet cifrázni. Viszont vannak olyan egyéb részek, ahol ennek úgy mondom, rész, sokkal inkább be lehet menni a részletekbe, és sokkal több információt át lehet adni.
1: Akkor most a szív után beszéljünk a fejről, mert ugye ezt nagyon fontos dolognak tartod, és tartjuk, és ez a mostani 20-as Európa-bajnokság is ugye eklatás példája volt annak. Olyan hangokat is hallottam, képzeld, de ez lehet, hogy teljesen távoli a valóságtól, hogy azon a bizonyos mérkőzésen a svédek ellen elaltattátok őket, tehát, hogy ez egy hogy nem teljesen a véletlen műve volt ez a 16 gólos vereség, de hát nyilván valami nagyon mással kellett előrukkolni a döntőben, független attól persze nyilván ők is hát nem úgy készültek rátok, tehát lehet, hogy lett bennük egy könnyelműség azok után, ugye, hogy 16 góllal nyertek ellenetek, nem tudom, de minden esetre szóval mi az, amit te most abban a fajta mentális munkában hozzá tudtál tenni ennek a csapatnak az önbizalmához, és oly sok mindenhez, ami ezek szerint a te megfogalmazásodban jóval fontosabb, mint hogy ezt eddig kezelték egyesek?
0: Igen. Számomra ez mindig is fontos volt, és akkor onnét kezdem, hogy a munkánkat ezúttal is segítette ugye egy mentális táb, akit ugye Palencsár Miklós és Kevin Vermillon vezet, és ők segítettek nekünk a 2003-as csapatnál is, uh-huh. Amikor VB ezüstöt szereztünk.
1: 2023-as.
0: Igen, 2023-as, bocsánat. És nekünk nagyon fontos volt az, hogy ugye megvolt a taktikánk, de volt egy mentális elemzés az ellenfélnek, tehát a személyiség összetétel, az éppen a buktatópontjai, és a saját magunkét is fel volt térképezve.
1: Egyénileg is?
0: Egyénileg is, csapatszinten is, tehát megvolt az, hogy krízis helyzetben, ugye a hétköznapi embernek a krízis helyzet nem sokszor jön el az életében, viszont a sportban minden héten, vagy minden mérkőzésen krízis helyzetek vannak, és ugye főleg a végjátékban egy-egy döntésnek, egy-egy tiszta helyzetnek éppen a belövése, vagy a kihagyáshoz látjuk, hogy milyen következményekkel jár. És ezekre a buktatópontokra próbáltuk felkészíteni egyrészt a mi csapatunkat, másrészt pedig mindig ugye az ellenfelet próbáltuk betámadni, és a taktikán keresztül, tehát, tehát ez a kettő, ez így, én igyekeztem ezt úgy összefogni, és azt a részt átvinni a taktikába, ami nekünk segít. Tehát most felhoztod a svéd példát, egyébként nem adtuk oda a svéd meccset, hanem ott az volt a taktika, hogy a svédeket elemeztük, és hogyha a svédek a mérkőzés elején nem tudjuk őket megfogni, akkor ők beindulnak, aha, akkor ők egy gépezet, és akkor megállíthatatlanok, hiszen nem véletlen, hogy az All-Star-ban 5 svéd volt, és egyénileg elképesztően nagyok és erősek, és hihetetlen mekkorát lőnek. Tehát óriási különbség volt a két csapat között, hogyha egyénileg megnézzük a játékosokat.
1: Akkor pláne elképesztő, hogy mégis
0: döntőben legyőzték őket. Igen, de azért nyilván az első mérkőzés, amikor elment, ott már én elkezdtem próbálgatni taktikai variációkat, embereket, de az egy olyan nap volt, hogy mindig van egy világversenyen, jó esetben egy jó csapatnak van egy lukas meccse. Hát ott mi mondtam is a srácoknak, hogyha két hétig játszunk, akkor sem nyerünk, mert az nekünk egy lukas meccs volt. Viszont le kellett szűrni a tanulságokat, és a döntőre például egy külön mentális taktikával készültünk a svédek ellen, aminek az volt a lényege, hogy benn kell őket a ködbe tartani. Ez volt egy kis film, szenzációs volt, és hogy ebből a ködből ne tudjanak kijönni, hogy bizonytalanítsuk el őket, főleg a kulcsjátékosokat, aki az Európa-bajnokságnak az MVP-je lett, és hogy ne tudják, hogy milyen a következő pillanatban. És ezért volt az, hogy ugye folyamatosan változtattuk a védekezéseket, és egy védekezésen is belül folyamatosan változtattuk a kilépő embereknek a személyét, illetve hát nyilván összefügg minden, ugye a taktika is ezzel összefüggött, a védekezés támadás, illetve összefüggött azzal, hogy a kondicionálisan, hogy én mindig forgattam a csapatot, és hogy van egy struktúránk, de volt egy, az volt a cél, hogy
1: kialakul. Eljutottuk a struktúra szóig, mert gondoltam, hogy ez is majd szóba kell, hogy kerüljön.
0: Igen, abszolút, én ebben hiszek, és az volt, hogy ezt alakítsuk ki, ezt a struktúrát, amiben kompatibilisek a lehető legjobban a játékosok, és amikor nekünk cserélnünk kell, akkor ne az legyen, hogy visszaesik a teljesítmény, hanem legalább hozzon egy átlagot, aki bejön. Most olyan cseréink voltak, hogy hozzátettek még, tehát nagyon-nagyon jó cseréink voltak, hozzá tudtak tenni a játékosok, és gyakorlatilag nem egy sorra kellett játszanunk, és hallottam már olyat is, hogy valakiért a rendszer meg a struktúra ellen van, mert hogy az egyéniségek. Igen, csak az egyéniségek, hogyha rossz napjuk van, akkor azt gondolom, hogy akkor elmúlt a varázs, vagy elmúlik a varázs nagyon gyorsan. Én abban hiszek, hogy azon a struktúrán belül, mint hogy a döntő mutatja, hogy a döntőben a Gazsó Peti, de korábban volt, hogy az Eknamovics Márko, a Fazekas Máté, a Pintér Koppány, és sorolhatnám így egymás után a Gáncs Pető Máté, a Kapusok. Mindig volt valaki, aki a rendszeren belül az adott időszakban nekünk tudott segíteni. Tehát én ebben a filozófiában hiszek.
1: És ez azt jelenti, hogy akkor sok játékost is tudsz tűzben tartani, mert lehet arra tervezniük, meg számítaniuk, hogy bármikor nekik úgy kell belépni, hogy ott minőséget kell hozni?
0: Igen, már amikor átvettük a srácokat, már akkor hangsúlyoztam, hogy nem tudjuk lejátszani az EB-t 6-7 emberrel, hogy mindenki úgy készüljön, és ebből volt is probléma. Tehát volt ebből a cserélésből, hogy általában ugye nálunk gondolkozni is kell, és amikor valaki gondolkozik, nem csak fut meg dob, akkor sokkal hamarabb elfárad.
1: Aha. De valahol mégis az a titok, nem? Tehát, hogy dolgozás nélkül
0: igen,
1: nem
0: és,
1: megy.
0: És ugye úgy kérdezik, hogy miért? Hát azért cserélünk, mert látszik rajta, hogy jár az agya, és fut közben, és elfárad, 10-15 percig bírják ezt az emberek, és utána vagyunk kénytelenek cserélni. És az elején nagyon nehéz volt megértetni azt a játékosokkal, hogy ott ülsz 10-15 percig a padon, hogy bemenj, és akkor nagyon nagy teljesítménycsökkenés volt mindig. Úgyhogy erre rámentek mérkőzéseink, és azért is elég hullámzó volt a felkészülési meccsek, de én mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy jó, hát felkészülési meccs, de amikor élesbe fordul a dolog, akkor ezekből kell tanulni.
1: Ugye ebből, amit most elmondtál, hogy ugye jelezted nekik, hogy nem lehet 6-7 játékosra lejátszani, tehát mindenkire számítasz. Ez persze azt is jelenti, hogy mindenkinek egyénileg a saját legjobbját tűzben kell tartani, készen kell állni. Ez azt abszolút is jelenti, hogy a te filozófiádban, ha jól értem, nagyon-nagyon benne van az, hogy mindenkinek egyénileg a saját legjobbjának a kiteljesítésével kapcsolatban van felelőssége. Gondolok itt, amit mondasz, a táplálkozás, a pihenés, a koncentráltság, a minél kevesebb digitális ártalom, stb. Erre van valami fajta, hogy mondjam, most idézőjelben mondom, direktíva, hogy mi az elvárás, vagy ezt neki ki kell tapasztalniuk egyénileg, hogy ahhoz, hogy azt a teljesítményt, amit elvársz tőlük, tudják hozni, ahhoz ezeket hogyan kell részleteiben összerakni.
0: Igen, azért külön kell választani az utánpótlásra felnőttkori játékost, és az utánpótlásban mi mindig próbáljuk rávezetni a játékosokat, és mindig próbálunk ajánlásokat adni.
1: Tehát mert nekik mi kell, hiszen még ők azért befolyásolhatók vagyunk.
0: Igen, tehát nagyon az már nem működik, hogy na most tedd le a telefont, na most akkor az működik, hogy a kajánál nem szabad telefonozni, meg a megbeszélések alatt nyilván, de kell egy szabadságot adni, például a meccs előtt mindig volt erőfejlesztés, de ott is, hogy van, akinek lehetett választani 4-5 program közül, van, akinek ezt lehetett csinálni, a másik, amit akart, az, hogy neki az volt a jó, a harmadik, amaszt. Tehát kell kezükbe adni fogódzókat, és kell folyamatosan ajánlásokat adni a táplálkozásra, mindenre, és hogyha ők, már pedig abból indulunk ki, hogy egy válogatott játékos, profi játékos, akkor mire odaérkezik, neki ezt tudni kell.
1: Neki egy kész játékosnak kell lenni, kész embernek, aki bármikor tudja, hogy mi kell ahhoz, hogy a legoptimálisabban tudjak teljesíteni.
0: És szerencsére, hogy ennyire ugye most már mindenhol információkat lehet kapni az igazán nagy sztároknak, úgymond a napi rutinjukról, vagy a magánéletükről
1: is. Követik ezt szerinted? Tehát,
0: én bízom benne, tehát van, akinek mondjuk a Cristiano Ronaldo a kedvenc, és látja, hogy a Cristiano Ronaldo hogy étkezik, hogy mekkora...
1: És ez sporták független, ez inkább a személyiség, abszolút, meg a viszonya
0: műfajhoz, ugye? Hogy mennyire profi játékos, ez arról szól, és hát én azt gondolom, hogy egy válogatott játékos ez hozzátartozik egy ilyen sportolóhoz, az életéhez, ez hozzátartozik. Ez egy nagyon, nagyon szép dolog, és szerintem a profizmus az megsüvegelendő, és arra van szükség, mert anélkül nagyon nehéz eredményt.
1: Hát meg a maximalizmus, csinál. Ugye, amit veled kapcsolatban már az első mondatban idéztem tőled, hogy te maximalista vagy, és ha jól értem, akkor pontosan ezeknek a résztudományoknak a legjobbjait igyekszel beintegrálni a munkádba.
0: Igen, én maximálisan megbízom a stábomba mindig, és igyekszem olyan szakemberekkel körülvenni magam, akik az adott területen a legjobbak.
1: Hogy fog ez a stáb kinézni most, hogy a felnőtt szövetségi kapitány vagy?
0: Még nincs végleges formában, tehát még nem tudok neveket mondani, de az biztos, hogy szakmailag, amit említettem, és nagyon fontos, hogy emberileg is olyan gárda legyen, akik tudnak együtt dolgozni. Most nagyon jó példa erre a junior válogatott, ahol hihetetlenül jó stábunk volt, nagyon jól éreztük magunkat, és nem arról van szó, hogy nem lehet nekem ellent mondani, sőt éppen ellenkezőleg, tehát hozzá minden információ befutott, mindent megbeszéltünk, de abszolút megvolt a visszakérdezésem is sokszor, hogy na most ez hogy legyen, na most ez hogy csináljuk, szerinted mi legyen a legjobb, mert én azt nem akartam meghatározni, amiben én nem vagyok jó. Tehát én a taktikát szerettem volna meghatározni, azt, hogy a játékosok a legjobbjukat nyújtsák, de egy stábnak nagyon fontos, hogy emberileg fogadjuk el egymást, bízzunk egymásban, jó hangulat legyen, erről nem szabad elfeledkezni, mert egy kicsit egyébként ez amit az elején említettél, hogy az Európa Bajnokság csak rá erősített, most így utólag nem árulok el az a titkot, hogy a tárgyalások már megkezdődtek az Európa Bajnokság előtt.
1: Hallottuk.
0: Szinte pont került a végére, csak én nem akartam ezzel foglalkozni. Persze. Az Európa Bajnokság alatt, mit kezdtem
1: a hangulatot, mondani? A hangulatot, hogy ez mennyire fontos, hogy tulajdonképpen egy építő jó hangulat legyen.
0: Igen. Mindegy, mert eszembe jut már, öregszem, elfejtettem a lényeget.
1: Sok felé kalandoztunk el, de minden esetre azzal én is egyetértek, hogy egy jó munkahangulat nélkül nyilván nincs fejlődési lehetőség. Viszont akkor engedd meg, hogy én tereljem tovább egy picikét a szót azzal kapcsolatosan, hogy amit elmondtál, én abból azt érzem, hogy neked egy elképesztő integráló erővel kell bírnod, amiben akár a különböző egyéniségű játékosokat, és ugye a különböző szakembereknek a tudását kell tudnod végül is azért a felelősség döntésével tovább vinni és eldönteni, hogy akkor mi lesz ebből. Ez egy szép nagy feladat. Viszont akkor kicsit bontsuk ezt most a játékosokra. Ugye azért az látható, hogy akár az U23-as világbajnoki ezüstérmes csapat, akár most ez az U20-as EB arany, azt sejteti, vagy abban a reményben tarthat minket, hogy van itt egy nagyon erős felnövő generáció. De ugye a nagy kérdés, és ezt már az előző órában elkezdtük egy kicsikét kibontani, hogy hogyan lehet ezt átkonvertálni az U35-tel való találkozásra, hogy most ezt ide fordítsuk le. Mennyi idő ez, illetve a jelenlegi felnőtt válogatott vonatkozásában kik azok a tartó oszlopok, akik nélkül ez nem megy tovább, kik azok, akikben azt látod, hogy viszonylag hamar integrál lesznek ebben a generációban, és nyilván össze kell azért ezeket az embereket valamilyen szinten neked gyúrnod egy csapattá. Mennyire nehéz ez? És akár személyekre is lebonthatod.
0: Az utánpótlás világbajnokság, az U20, U21, az mindig egy utolsó lépcsőfok a felnőtt válogatottság felé vezető úton, de utána még vannak akadályok, tehát nem automatikusan érkezik meg az egész csapat, és vannak nehézségek. Az utána következő hónapok, évek döntik el, hogy ezek a játékosok, akik abszolút tehetségek, hogy eljutnak-e arra a szintre, hogy tényleg egy felnőtt válogatottba lehet őket integrálni. És amit már említettem, hogy érződik egy markáns technikai különbség, egy markáns fizikai különbség, tehát ezeken én pont azt írtam a srácoknak egy elköszönő üzenetben, hogy ezeken dolgozzanak, tehát ne azt indukálja az Európa-bajnokság, hogy hú, de most tényleg mi vagyunk a világon a legjobbak, és ez így is lesz mindig, hanem ez egy tök jó visszajelzés volt, hogy jó végezték a feladatokat, végrehajtották azt, amiért jöttünk, egy nagyon jó csapat voltak, de viszont még kell tovább menniük. Tehát abszolút nincsenek még olyan szinten, és nagyon óvakodnék egy ilyet kijelenteni, hogy ebből a csapatból X vagy Y most ekkor meg akkor be tud kerülni a válogatottba. A következő időszak eldönti a csapatában mennyit játszik, a csapatában milyen edzés munkát végez, és a csapatában az a játékidő, amit a pályán tölt, az milyen minőségű. Ezen azt értem, hogy krízis helyzetben mennyit van a pályán, mérkőzés végén mennyit van a pályán. Tehát ez fog dönteni. Egyébként pedig egy válogatottat ugye ugyanúgy, mint egy stábot, tehát szakmai és emberi alapon kell felépíteni. Tehát olyan játékosok kellenek, akik szakmailag és emberileg is alkalmasak arra, hogy a legmagasabb szintet képviseljék, Magyarországot képviseljék.
1: Az, hogy minél több komoly európai ország bajnokságában játszanak a mélyeink, vagy éppen itthon, mennyire fontos? Tehát ugye azért azt beszéltük már nyilván a beszélgetésünk legelején is, ugye, hogy a két csúcs csapatba még akár magyar játékosnak sem könnyű bekerülni a Veszprémbe vagy a Szegedbe, hiszen más a klub érdek sok esetben, és azt is látjuk olykor, hogy néha ellentétesen mozog ez a válogatottal átmenetileg, ez azért nem egy könnyen feloldható ellentét. És sokszor nyilván ahhoz, hogy ezek a játékosok megkapják ugye azt a tesztet krízis helyzetben, ahhoz el kell menni egy másik ország bajnokságába. Szóval hogy látod ennek a lényegét, hogy mikor kapsz te igazán tetrekész és krízis tűrő játékosokat?
0: Ugye a jelenlegi magyar válogatottat, hogyha összehasonlítjuk egy élvonalbeli francia, dán, német válogatottal, azt különbözteti meg, hogy hányan játszanak a BL-ben heti szinten, a legmagasabb szinten, vagy a legmagasabb szintű francia vagy német bajnokságban. Most ebből a szempontból már azt gondolom, hogy egy kicsit hátrányban vagyunk, mert a csapatnak egy része tényleg játszik, rendszeresen a BL-ben feladatot is kap, komoly feladatot, viszont a csapat nagy része nem. Tehát az Európa Ligából, a magyar bajnokságból, meg pedig főleg nagyon nehéz ütőképes válogatottat építeni. Én itt látok egy problémát. Nyilván, ahogy az előbb is említettem, én nem tudok beleszólni a kluboknak az életébe, és nem is akarok, távol álljon tőlem. Viszont a magyar kézlabdának az lenne az érdeke, az teljesen egyértelműen megfogalmazható, hogy a BL-ben játszanak a magyar válogatott játékosok, lehetőleg minél többet, és legyenek a pályán minél többet, és ugye a játékosokat is én mindig arra próbálom terelni a fiatalokat, hogy menjenek, próbálják ki magukat egy külföldi erős bajnokságba, próbálják ki magukat külföldön, hogy jussanak el arra a szintre, hogy egy magyar BL csapat igazolja le őket, úgyhogy tényleg ott nem a kispadon, hanem a pályán játszanak minél többet. És szerintem hogyha lesz ilyen, eljutnak ezek a játékosok ilyen szintre, akkor le is fogják őket igazolni, de ez az kell tényleg, hogy ők mutassanak valamit, és mutassanak olyan teljesítményt, hogy ez megtörténjen.
1: No, hát akkor zárásképpen ugye már az előző fél óra végén azért elmondtad, és nincs is már sok időnk, hogy a személyes élményeid alapján is vágynád azt, és szeretnéd, hogy ez a generáció akár a Los Angeles Olympia élményét megélhesse, és az addig vezető út azért nem könnyű, de akkor közelítsünk onnan, hogy te személyesen válogatott szövetségi kapitányaként a következő akár 1-2-3-4 évben hogy látnád, mi lenne az az út, amivel elégedett lennél a saját munkádat, vagy a csapatod munkáját illetően, ami végül is mondhatni, hogy egy ilyen személyes küldetés, mik lennének azok a fázisok, amivel azt mondod, hogy igen, tulajdonképpen az utánpótlás sikereket szépen lassan át tudom konvertálni felnőtt sikerekké.
0: Hát talán itt meg is fogalmaztad igazából, tehát ez az átkonvertálás, illetve túl ezen egy olyan csapatnak a kialakítása, amelyik ütőképes, amelyik elhiszi magáról, hogy tud versenyképes lenni, és ez tényleg nagyon nehéz, tehát én nem akarok illúziókat kelteni senkiben, Ez nem egy egyszerű feladat.
1: Nagy a verseny,
0: nyilván
1: óriási.
0: Nyilván megvan az elképzelésem, hogy hogy lehet közelíteni, de az elejébe beférni, azt lássuk be, az nagyon-nagyon nehéz, és annak ahhoz nagyon sok faktornak stimmelnie kell. Tehát én szeretnék, én a fejlődésnek vagyok mindig a híve, tehát ugye a kérdésre egy kicsit talán ez is a válasz, hogy én azt szeretném, hogy az a válogatott akkor mérkőzésre fejlődjön, és menjen előre, és akkor majd meglátjuk, hogy az mire lesz elég. De hogyha megtettünk mindent, és ez lejön, maximumot, a tudásunkat kihozzuk mindenféle szempontból, ami a lehetőségeink, annál többet azt mondom, hogy nem tudok kérni.
1: Akkor én azt kívánom, hogy ezek a faktorok, ezek a részelemek, ezek is adják meg a lehetőséget neked, hogy egy szép folyamatos fejlődési pályára álljon ez a magyar férfi kézilabda válogatott a te vezetéseddel. Szívből gratulálok a kinehezéshez, és nagyon sok sikert kívánok.
0: Köszönöm.
1: Soltonyi László volt a vendégünk itt a Hazafutásban.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Tudja fokozni, és

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Kerül Luca, megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylábás találat, Szűcs Luca, 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mai vendégünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke, aki a sportág, főleg női, meg a strandröplabda vonalnak köszönhetően, és azért mondhatom, hogy ez rendszeresen vendége itt a stúdiónak a rádióban. Szia Gabi, kezdjük mondjuk a strandröplabdásokkal, ha már ezt szóba hoztam, hiszen nemrég ért véget. Nagy sikerrel, teltházas, tévéközvetítéses, talán egyetlen probléma volt, hogy a Kun Stefánia, Villám Lilla kettős, akik szintén sokat szerepelnek itt az eredmények miatt, illetve a férfiak is, hogy leginkább, hogy Lilláék nem jutottak be Stefivel a legjobb nyolc közé, pedig két győzelem után nagyon közel álltak hozzá. Hogyan értékeled, és egyáltalán a rengeteg nemzetközi sikeres visszajelzés után most hova helyezed ezt a strandröplabda nemzetek kupája városligeti? Hát sót, mert az négy napig keresztül azt mutatta, hogy erre szükség van, és ez jól mutat. Hát ugye jó volt nézni a televízióban is a képeket.
3: Köszöntöm a hallgatókat. Igen, valóban a Nations Cup Final, aminek most vasárnap lett vége, egy, én azt gondolom, hogy mindenki számára meglepően sikeres rendezvénynek tudható be. Számítottunk rá, hogy nagy lesz az érdeklődés, de hogy az utolsó nap, amikor magyar érdekeltség nem volt, akkor is teltház legyen. Ráadásul úgy, hogy a végén már az időjárás kezdett elfordulni tőlünk, és fújt a szél, elkezdett esni az eső, és ott volt, amikor szakadt az eső, és senki meg nem mozdult a helyéről, nehogy elfoglalják a székét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenképpen jelzi azt, hogy a közönség befogadó, a közönségnek van igénye a strandröplabdára, és meg lehet itthon is csinálni egy nagyon szuper eseményt. Sportszakmai szempontból ugye az a nehézsége ennek a lebonyolításnak, hogy itt nem egy páros teljesítményen múlik a továbbmenetel, hanem egy csapat.
2: És tehát két páros, hogy hallgatok is értsék, két páros alkot egy országot, egy csapatot, és
3: van.
2: Igazából, ha az egyik például nem sikeres, a másik sikeres, akkor még csak döntetlenen tartunk, és hát ebbe a csapdába esett a magyar csapat.
3: Így van, és ugye Honti Majorski az utolsó pillanatban ugrott be egy sérülés okán, és azért ott lehetett látni az összeszokatlanságot, kicsit bizonytalanabbul tudtak együtt mozogni, és hiába sikerült Lillának és Steffinek két bravúros 2-1-es győzelmet aratni, tényleg az egyik nem meccslabdáról fordították meg, és ez egy ilyen igazi közönség hergelő mérkőzés volt, tehát nagyon jó volt a hangulat, de nem tudtunk tovább menni.
2: Négy meccslabdáról 27-25-re nyerték meg, a jól emlékszem, azt a játszmát, még az első meccsen.
3: Így van, és ugye strandröplabdánál tudni kell, hogy ott 21-ig tart egy szett, tehát ez a szépsége, hogy nem is 25-ig, mint a teremben. Úgyhogy azt lehetett látni, hogy azért a Lilla, Steffi nagyon magabiztosan mozgott ebben a közegben, megjegyezve azt, hogy azért ez a mezőny, ez nekik is egy nagyon erős mezőny volt. Tehát a hölgyeknél tényleg Európa-bajnok, olimpiai érmes, a fiúknál is Beach Pro Tour győztes, olimpiai bronzérmes, EB győztes, tehát mindenféle eredményeket magának tudó sportolók voltak itt. Nagyon kemény volt a mezőny, de én azt gondolom, hogy nagyon felvették a ritmust. De a fiúk meg kifejezetten élvezték, tehát a velük készült interjúkban is lehetett látni, de ahogy a pályára is fölmentek, hogy őket elképesztően felpörgette az, hogy tele van a lelátó, meglepődtek ők is, hogy ennyien kijöttek, és ennyien szurkoltak, és konkrétan szombaton, amikor délben kicsit csúszással kezdtük a meccset, akkor már nem tudtunk beengedni több embert, mert hogy mindenhol is álltak, és szurkoltak nekik, elképesztően jó volt a hangulat.
2: Megállás viszont nincsen, de még azért egy picit helyezd el, légy szíves, a hallgatóknak azt is, hogy ha már mondtad, hogy ez a Beach Pro Tour sorozat van, Future sorozat, szóval hogy pontosan talán három sorozaton úgy rémlik itt a strandröplabdában, hogy ez most mennyire volt erős, hát a neveket elmondtad, illetve az országokat, meg az erősségét, de hogy akkor ez melyik a 1-es, 2-es, 3-as?
3: Úgy lehet bekategorizálni, hogy alapvetően ugye az Európa bajnokság az mindenki számára egy olyan esemény, amivel az országát képviseli, és az a legerősebb európai versenysorozat. A Nations Cup Final olyasmi, mint mondjuk a teniszben a Davis Kupa sorozat, csapatok játszanak, de itt is a hazájukat képviselik. Ezzel a rendezvényel, aki megnyerte, a szabadkártyát kapott az Európa-bajnokságra. Tehát így az ukránok, így az a páros, így van, aki még nem kvalifikált, kaphatott szabadkártyát.
2: Pont ami tőlük nekünk, kaptunk ki egyébként, mert a nőknél a Kun Steffi, Villám Lilla kettős.
3: Így van, ami nekünk fontos, hogy ezzel a rendezéssel mi is az egyik párosunkat el tudjuk küldeni az Európa-bajnokságra, ami egy óriási lépés a strandszakág életében, hiszen nem volt még felnőtt Európa-bajnokságon magyar strandröplabdázó, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy sportág történeti siker, amit szoktunk mondani, és hát ezt a wildcardot, ezt most kellett leadni, ezt még titokban tartjuk,
2: látom,
3: hogy kikapta.
2: Nem szoktam,
3: nem vagyok bizonytalan, én tudom, hogy kikapta, de ezt majd nem fogom elmondani, de egy-két napon belül ezt természetesen mindenki meg fogja tudni, de a lényeg az, hogy nagyon hasznos volt a fiatalok számára, beszélgettem a sportolókkal, ők is úgy élték meg, hogy ezek kellenek ahhoz, hogy előre tudjanak lépni, fejlődni tudjanak, és hogyha elmennek utána egy Beach Pro Tour elit versenyre, akkor ott már sokkal magabiztosabban fognak kiállni a homokra, hiszen van bennük némi rutin most már a kezükben, lábukban.
2: Azt mondtam, hogy nincs megállás, mert időközben beszélgetésünk pillanatában már Kínában vannak, például Kunstefi, Villám Lilla is, aztán Hajós Artúrék, sőt a Dóci Vereskettős is a fiúknál. Amit mondtál, azt jelenti, hogy egy darab női páros ott lesz az EB-n, a legjobb hány között a felnőtteknél? 32-es, 64-es?
3: Az, úgy emlékszem, hogy 32-es mezőnyben
2: így van. Én is 32-esre emlékszem, és ez még eddig sosem sikerült.
3: Nem,
2: jó, hát neked nem kell kimondani, akkor majd mondom én, hogy szerintem azért a Kunstefi, Villám Lilla kettős komoly eséllyel bír, de itt három pont, nem akarlak kellemetlen helyzetbe hozni, de aki figyelte akárcsak ezt a városligeti eseményt, a korábbi tornákat, az azért ezt úgy össze tudja rakni, ebben olyan nagy meglepetés szerintem, hogy hókuszpók nincs.
3: Hókuszpók nem lesz, igen.
2: Strandröplabdában

0: ki tudja egymást egészíteni. A strand az ugye inkább a labdaérintések számában, hiszen ketten vagytok a pályán, de a fizikai alapot is meg tudja adni. Egy idő után már azért lehet mondani, hogy a termes edzők haragszanak, hogyha strandra kijön valaki, mert hogy megváltozik a technika, de az biztos, hogy nagyon jó kiegészíti egymást a sportág. Totál más egyébként, tehát például a kosárérintésbe, aki termes, az nem is tud úgy érinteni, ahogy a strandon kell, mert kicsit másképp kell, meg kell fogni a labdát, de a lényeg, hogy amit a strandon
1: az
0: nagyon...
1: Az már szabálytalan a teremben.
0: Az szabálytalan a teremben. Ami a strandon nagyon fontos, hogy a játékosoknak elképesztő a képessége, hogy olvassanak, hogy mi fog történni. És hogyha valaki mondjuk a hétvégén kint volt és figyelt, akkor elképesztően feltűnő, hogy még az ellenfél hozzá sem ért a labdához, a védekező játékos már elmozdult abba az irányba, ami után már odaütötte tényleg a labdát. Tehát olyan taktikai csaták, olyan észjáték kell ehhez az egészhez, hogy ez a legnagyobb különbség a strand és a terem között, hogy azért ez, hogy ketten vannak a pályán,
1: és nem hatan,
0: ez azért ezt nagyon megnehezíti.
1: Az más kérdés, hogy ugye, ha ez nem jön be, akkor aztán semmi esély. Ilyet is látott az
0: van,
1: ember, tehát, hogy elindulsz balra, mint egy 11-es sugásnál
0: abszolút.
1: A kapus.
0: De ez meg
1: a
0: az ütőnek az erőssége, hogy ő
1: is olvassa ezt,
0: próbálja figyelni, ugye miközben nézi azt, hogy hova adja a saját társa a labdát, azt is kell, hogy figyelje, hogy a másik oldalon hogy mozognak, hogy mozog a blokk, hogy mozog a védekező játékos. Tehát nagyon komoly térlátás, nagyon komoly koordináció kell ahhoz, hogy ezt ilyen magas szinten lehessen űzni.
1: Ha már magas szint, itt a Nemzeti Sportágyvédelmi, a Batai Gabriella, Magyar Röplabda Szövetség elnöke a vendégünk. Strandröplabdában mondjuk 2032 Brisbane magyar csapat, ez mennyire reális? Mi a szövetség, mi a te célkitűzésed? Mert ugye a fiúktól és a nőktől is szoktam ezt kérdezni, és azért ők
0: óvatosak.
1: Óvatosak, de optimisták is.
0: A mi célkitűzésünk már 2028-ra kitűzte azt, hogy sikerüljön kiküldenünk oda párost. Természetesen a legjobb az lenne, ha egy férfi, egy női legalább kvalifikálna. De azért a Brisbane az egy óvatosabb és magabiztosabb becslés. Ami nehéz például a férfi szakákban, hogy a top játékosok életkora az elképesztő széles skálán mozog. Tehát a 20 éves játékostól itt például lehetett látni a LED bajnok csapatban, 41 éves volt az egyik tag, tehát az 21 évetől el fel. 21 évig valaki a toppon van, tehát lehet azt mondani, hogy akik a toppon vannak, az egy viszonylag állandó réteg. És oda bekerülni, és ott eredményt elérni, az egy nagy kihívás. Ugye a hölgyeknél azért van egy kicsit könnyebb helyzet, mert nagyobb a fluktuáció, hiszen családalapítás miatt azért hamarabb kiesnek a rendszerből, de nagyon-nagyon nagy a verseny, és amit tapasztalunk világszinten, hogy a strandröplabda egyre népszerűbb, rengeteg játékos van, és azért a top elitbe bejutni nagyon nehéz. Nagyon sok versenyre kell ahhoz elutazni, hogy annyi pontszámot tudjon szerezni valaki, hogy az elegendő legyen egy EB kvalifikációhoz, egy VB kvalifikációhoz, és utána egy olimpiához is. Tehát sok a feladat, optimális esetben megvalósítható, úgyhogy mi úgy készülünk, hogy 28, tehát azt tűztük ki elsődleges célnak. Ebben mindkét szövetségi kapitány maximálisan partner nekünk, tehát abban, hogy segítenek összerakni úgy a programot, hogy mi kell ahhoz, hogy oda el tudjunk jutni. És hát aztán meglátjuk, hogyha 28 nem sikerül, akkor megyünk tovább. Ami nekünk pozitívum lehet, hogy egyre több magyarországi strandröplabdázó is van. Egyre népszerűbb a sportág, és most már nem csak a hobbi szinten űzik sokan, mert azt elképesztő mennyiségű sportoló, illetve nem csak sportoló, hanem bárki űzi, de egyre több olyan fiatal van, aki azt mondja, hogy ő strandröplabdázó szeretne lenni, és jönnek, és egyre nagyobb a verseny itthon is szerencsére.
1: Mesélj egy kicsit a szövetségkapitányokról, mert ők is külföldiek, tehát mindig látjuk Kunstefi és Villám Lilla mellett is ott van a, jól emlékszem, brazil szakember.
0: Így van, a hölgyeknél brazil, a fiúknál pedig olasz szakember segíti a munkát. Ami jó, hogy a világszövetség, az FIVB biztosít lehetőséget arra, hogy mi erre támogatást kérjünk, tehát mindkét szövetségkapitány úgy dolgozik nálunk, hogy az FIVB-től pályáztunk támogatásra, tehát magyarul az ő fizetésüket az általuk biztosított pénzből kapjuk. Én szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezése a világszövetségnek.
1: Ezt mert meg se kell kérdeznem, mert mindenki próbálják. Ezt kérdezte volna, hogy honnan van rá pénz.
0: Igen, és ez szerintem egy nagyon jó dolog, hogy próbálják tényleg így fejleszteni a strandszakágat, hogy a kifejezetten az edzők bérére lehet pályázni. Mindkét szövetségi kapitány ilyen feltételek mellett van itt.

0: nyilván, mivel egy fiatal sportágról beszélünk idehaza, tehát ezért a strandröplabda ilyen magas versenyszinten nem tud olyan régi múltat felmutatni, ezért a szakemberek létszámában nagyon sokat kell még fejlődni. Itt is ugyanúgy, ahogy a teremben, itt is nagy lépéseket teszünk afelé, hogy legyen egységes edzőképzési rendszer a strand edzőknek is, és éppen ezért fontos, hogy viszont tudunk mihez nyúlni, tehát külföldről lehet behozni olyan know-how-t, olyan tudást, ami aztán a hazai strandröplabdázást is tudja fejleszteni.
1: És akkor azt mondod, hogy a férfiaknál egy,
0: Foszkó, így van.
1: Egy olasz
0: így van.
1: Kapitány van.
0: Jó, ő is termes és strandos is volt, így van, és a hölgyeknél pedig Leul, pedig brazil.
1: És hát végig kell utazni a világot némi túlzással, mert elmutattam most már kétszer is, hogy ismét meg Kínába kellett menni. Tavasszal is volt ilyen túra, tehát nincs nagyon megállás, de nincs. Van eredmény, mert akkor csak a strandröplabdájében is ott lesz egy női magyar páros végre, és hát ha valami, akkor ez az első lépcsőfok, hogy olimpiáról is beszélhessünk.
0: Abszolút, az a lengyelországi kontinens védel nagyon fontos ebből a szempontból. Egyrészt tapasztalatszerzés, azért az Európa-bajnokságon több pontot lehet szerezni, tehát hogyha a lilláékot csípnek el meglepetés eredményt, meglepetés mérkőzést, akkor az mindenképpen egy nagyon-nagyon nagy
1: fegyvertény. Mert hogy az olimpiára majd végül ranglista pontokról
0: így
1: lehet
0: gyűjtögetni. Ranglista pontok
1: alatt gyűjtögetni kell, nem mindegy, hogy a korábban említett 1-2-3, milyen erőségű versenyen, mennyi pontot szerez, és a ranglistán
0: hát ugye az erősséggel határozza meg, hogy mennyi pontot tud valaki gyűjteni, és
1: mint
0: ezért fontos.
1: Így van. Nagyjából, hogy egyszerű hasonlatot mondjak. Oké, akkor ennyi strandröplabda, után folytassuk Gabi azzal, hogy női röplabda, mert ugye erről mindig sokat szoktunk beszélni. Egyébként eszembe jutott az, hogy pont a női válogatott 28 év szünet után, amikor ott lehetett a 87-es EB után 2025-ben, akarom mondani 2015-ben, az mekkora lökés volt, és hogy milyen jó, hogy arról beszélünk, hogy azt is tudjuk, hogy 2028-ban is ott lesz a női válogatott.
0: Így van.
1: Férfinál meg ugye várni kell 2001 óta, az egy külön történet, arról azért beszélünk kevesebbet, nem könnyű, ott Nagy Péter ugye a szövetségi kapitányunk, szóval, hogy a összehasonlítva, hogy tulajdonképpen a strandröplabdázóknak is ez mekkora fontossággal bír, hogy végre egy EB-n ott lehetünk. Hát ha egy EB-n nincs ott a magyar strandröplabdázó, akkor...
0: Akkor hogyan álmodnánk olimpiáról?
1: Nem, akkor így teljesen lépcsőfokokat.
0: Így van, a lépcsőfokokat így végig kell haladni és menni. Az Európai Szövetség megváltoztatta ugye a lebonyolítást, és így az az érdekesség, furcsaság állhat elő, hogy már most tudjuk, hogy 28-ban EB résztvevők leszünk, holott a 26-os EB még meg sem történt, mert az ugye most augusztus második felében lesz a
1: már
0: mi csoportunk
1: fontos pontokat
0: Isztambulban.
1: Kell ott is szerezni.
0: Így van.
1: Vagy lehet így és van. Kell a jövő évi VB miatt. Na, ez hol tart? Most ugye megnéztem én is a ranglistát, most jól állunk ott a 26-27.
0: helyen. 26. helyen vagyunk jelenleg, 32-es a világbajnoki mezőny. Ugye az az érdekessége, és ezt jeleztem is, de ezt a nemzetközi, tehát a többi szövetségi elnök is tudja, hogy az FIVB rendszere olyan szempontból nem jó, vagy még az európai rendszert kell fejleszteni, hogy nekünk például az, hogy bejutottunk az Európa Liga Final Four-ba,
1: négyes
0: döntőbe, és ott kétszer kikaptunk Svédországtól, ez nem jött jókor, hiszen a két vesztes mérkőzés miatt ott pontokat veszítettünk, voltunk a 23. helyen is, de elveszítettük, tehát majdnem amit összeszedegettünk itt a folyamatos küzdelmek alatt, ott visszacsúsztunk
1: tehát
0: és
1: mennyire
0: elbuktuk.
1: Mennyire sokat ért volna az a 3-2-es győzelem?
0: Az a 3-2-es az rengeteget, mert akkor az úgy körülbelül kinullázta volna mondjuk az eredményt, de még mindig jól állunk. Ugye itt is számít az, hogy milyen erősségű, akivel játszol, milyen mérkőzést játszol. Sajnos vagy szerencsétlenségünkre nem tudom. Elképesztően erős csoportba kerültünk, tehát a világ top 10 csapatából 2,5-3 mondjuk ott lesz, hiszen
1: a törökök
0: hazai pályán
1: véhetően
0: telt ház előtt fogunk 12 000 ember előtt játszani a törökök ellen, mert ott a női röplabda a torony magasan a legnépszerűbb sportág, szóval a törököket hazai pályán kéne megszorongatni, a lengyelek is ott vannak a 4.-5. helyen, illetve a német válogatott, aki ott a 10. hely környékén helyezkedik el, egyik sem lesz könnyű, és emellé kaptunk egy olyan szlovén válogatottat, aki most egy 20. nagyon erős feljövő ágban van, és egy lett válogatottat, aki mondjuk mögöttünk van a világranglistán.
1: Ez becsapós. Tehát, egyébként, mert az elmúlt években a lettek ellen pont nem nagyon sikerült nyerni.
0: Igen, ez nagyon becsapós, és hát ugye itt az egymáshoz viszonyított pontszám és ranglista helyezés is számít, tehát ami nekünk a legfájdalmasabb lenne, hogyha a szlovénokkal és a lettekkel nem tudnánk egy jó mérkőzést játszani. Mondhatni így élesen fogalmazva, hogy ez a két mérkőzése lesz a kulcsa annak, hogy tudunk-e kvalifikálni vagy sem. Mert most borítékolhatóan sajnos a törököket nem fogjuk tudni megszorongatni, de mivel rettentően sok pontjuk van, ezért tőlük nem fogunk annyi pontot veszíteni a vereség kapcsán. Na ez a szlovén és a lett mérkőzés kapcsán már nem így lesz, úgyhogy ezért azt a két meccset azt nagyon-nagyon éles. Tehát az gyakorlatilag a döntő, hogy fog alakulni, és az Európa-bajnokságot követően, amikor már minden kontinentális mérkőzést lezárult, tehát a többi kontinensen sincs már semmi, akkor zárják a világranglista, vagy a világbajnokság szereplőinek a rangsorát, a listát, és ezt mi úgy kalkuláltuk, hogy ez az EB után közvetlen, hiszen már nincsen máshol kontinens viadal.
1: Szeptember közepére ez pontosan kiderül.
0: Szeptember közepére vélhetően igen, illetve hát ugye azt kell majd figyelni, hiszen nekünk ami éppen ezért jelentős az az, hogy a többi európai csapat hogyan szerepel ezen az Európa bajnokságon, tehát a nagy konkurencia Románia, Spanyolország, Görögország, ahol ezek közül kettő például egy csoportban van, ami akár jó is lehet, hiszen egymástól tudják elvenni a pontokat. Szóval a többieknek az eredményei is számítanak. Most ilyen igazi jó magyaros stílusban fogunk ezen az EB-n szerintem mi követni, vagy fogjuk követni, hogy számolgatunk. Azt tudjuk, hogy a magyar sportban a számolgatás az évek óta nagyon bevett, nem feltétlen jó, de bevett módszer. Na most sajnos nekünk ahhoz, hogy a világbajnoki szereplést azt be tudjuk biztosítani, nekünk most számolgatni kell.
1: Jó, én azért ezt hozzáteszem még, vagy ehhez hozzáteszem, hogy számolgatni kell, de alapvetően, ahogy te mondtad, tehát ha megverjük akár három vereség ellenére, vagy mellett és után, vagy közben épp a szlovéneket megverjük, az kézzel fogható, abból olyan nagy baj nem lehet. Az más kérdés, hogy valóban a letteket is utána meg kell verni, vagy ha kikapsz 3-2-re Szlovéniától, és van előtte még három vereséged is, tehát nem dől össze a világ, de a letteket minden körülmények között hát meg kell
0: és
1: verni.
0: Ha
1: és
0: jól
1: ez a férfi jégkorong, ami nagy kedvenc sportágam még, tehát meg kell tanulni azt, hogy egy adott meccsen ha azt hozod, akkor igenis, te kiosztod a maximumot.
0: Ha jól emlékszem, akkor először fogunk találkozni a lettekkel, és a legutolsó mérkőzés lesz nekünk a csoport mérkőzések között a szlovén. Úgyhogy ha úgymond a kötelezőt tudjuk hozni, na utána jön a mindent eldöntő, döntőnek számunkra döntő mérkőzés. Majd meglátjuk, hogy a lányok ezt a terhet, hogy fogják bírni. Érdekessége lesz annak a...
1: Nem kellene túlgörcsölni szerintem.
0: Nem kell túlgörcsölni,
1: de azért mindenki... Olasz szövetségkapitány, rutinos, a csapat roppant fiatal, ez jött be az Európa Ligán is, hogy itt 16-17-18 éves lányok.
0: Abszolút, nagyon jól forgatta a Kiepini mester a csapatot, jókor hozta be a fiatalokat, és a fiatalok elképesztően magabiztosan játszottak, ami utána a saját korosztályukban az U18-as EB-n meg is mutatkozott, hogy gyakorlatilag az a három játékos, aki a felnőtt keretben már idén szerepelt, az megnyert egy bronzérmet.
1: Így van, hiszen itt a Nemzeti Sportrádióban most Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke a vendégünk, és ez a bizonyos U18-as EB egy egészen elképesztő sorozat volt, mert 7 csoportmeccs után még 2 meccs az éremért, és meg lett a franciák legyőzése után, és ott például a legfontosabb meccset náluk, Zsombók Eszter, Zsombók Anna, mert ugye a nevekkel tartozom, még Spampu Gréta.
0: Így van.
1: És ugye ketten Eszti és Anna itt voltak szintén a stúdióban velünk, a Nemzeti Sportrádióban, tehát hogy meg tudták nyerni, sőt, ők azt csinálták pont, egy jó példa, fordított példa, hogy a felnőtt válogatottnak még a nehezebb is, meg más kávéház, nem lehet összehasonlítani, de 3-2-es vereség, úgyhogy 0-2-ről felálltak. Aztán 3-2-es győzelem, aztán egy váratlan németek elleni, vagy nagyon magabiztos 3-0. A bolgárokat mindenképp meg kellett venni, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem volt rajtuk teher.
0: Ami nagyon szerintem ennek az Európa-bajnokságnak a nagyon nagy emléke, élménye. Én szerintem egy játékos életében egy olyan adódik, amikor ilyen helyzetből tud mérkőzést nyerni. Most nem, tehát engedjük el azt, hogy ez egy Európa-bajnokság volt, de azt a bulgárok elleni ominózus mérkőzést, ez a csapat úgy nyerte meg, hogy 2-0-ra vezettek a bulgárok, a harmadik szedben végig vezettek a bulgárok, onnan felálltak a lányok, egyenlítettek, 2-2 lett, és az ötödik szedben 14-12 volt a bulgár válogatottnak. 14-12-ről megfordítani egy mérkőzést a női röplabdában, az egy olyan teljesítmény, ami szerintem egy sportoló életében egyszer, hogyha adódik, tehát hogyha ők lányok itt abba hagyják, akkor már mondhatni a csúcson hagyják abba, és hozzáteszem büszkén, hogy Zsombók Anna bekerült az EB Dream Team-jébe, ugye, mint center. Legjobb center, Zsombók Eszti lett a legtöbb pontot szerző játékos, tehát igenis büszkék lehetünk magunkra, és a Pampu Gréti pedig a bronzmérkőzésen olyan stabilan hozta, amit hoznia kellett, hogy az ő hármuk teljesítménye gyakorlatilag megkoronázta az elmúlt hónapok, sőt mondhatni az elmúlt évek munkáját.
1: Na akkor kicsit a női lélektanról mesélj, hogy tényleg hogy lehet ezt úgy átültetni, mert ez egy, ahogy mondod, az életük egy meghatározója, ha már nem csinálnak semmit, de hát azért csináljanak még sokat, mert most jön az igazi próbatétel a felnőtteknél, és az Európa Ligában azt láthattuk, amit már mondtam, hogy ez ott is átjött, tehát vagy kis lila, egy picit idősebb. De hogy...
0: A lila se idősebb, mert a 20, 20-at hát
1: nem 18, hanem így van,
0: bocsánat,
1: 20.
0: Akkor igen, igen.
1: Tehát, hogy ilyenekről beszélünk, hogy nem 16 vagy 17, hanem,
0: majd hanem 16, már legyen 20. Már,
1: igen, veteránnak számít a 20 évével. Na de, hogy ő is ott az Európa Ligában, az adott meccsen megcsinálta, amit megkövetelt a haza.
0: Ami ennek a...
1: Mert nem jó, hogy csak német Anetre számítunk, ugye ilyeneket láttunk nem régebben, Szakmári Grétánál, hogyha abszolút. Egy oldalas támadójáték, abból nem nagyon lehet megélni.
0: Én azt gondolom, hogy mind az Európa Liga sorozatnak, mindennek az U18-as EB-nek egy közös konklúziója van, én legalábbis, mint a szövetség elnöke, saját magamban ezt mondtam le. Nagyon-nagyon fontos volt, hogy akár a Lillát emeljük ki, akár a Zsomboklányokat, vagy a Pampugrétát. Ezek a játékosok a tavalyi szezont végigjátszották a felnőtt bajnokságban,
1: Extraligában.
0: Ugye a Vasasnál a Fiók csapat, mi csak Kisvasasnak hívjuk, a Fiók csapat az Extraligában végignyomta a bajnokságot. Ott a Zsombók tesók, és tényleg a Kis Lilla, Kis Nóri, aki feladóként nagyon jókor szállt be, és mindig ki tudta a csapatot hozni a nehezebb helyzetből. Tehát az a fajta stabilitás, amit ők most itt mutattak, az egyértelműen annak köszönhető, hogy volt lehetőségük játszani. Úgyhogy én mindenféleképpen minden sportvezetőt arra buzdítanék, hogy bátran használjuk a fiatalokat, mert ez meg fog térülni. Ez a magyar röplabdázás szempontjából, de ez minden sportágban így van. Tehát bízni kell bennük, és adni nekik lehetőséget, mert látjuk, most ez a mi esetünkben elképesztően jól kijött mind a felnőtt válogatott, mind az utánpótlás válogatott eredményei kapcsán.
1: Ez egy régi dilemma, tehát a fociban szoktuk ezt hallani, hogy ígéretes tehetség, és már 21 éves, és hát olyan nincsen most, vagy tud, vagy nem tud, tehát hogy be kell dobni. A röplabda, megint elfogultak vagyunk, hát a női röplabdában emlékszem, hogy Fésűs Erzsébet a fehérvári röpisekkel, a lányával, Tála Zsuzsiékkal, kit akartam gyorsan mondani, majdnem a te nevedet mondtam.
0: Vacsi Evelint
1: akartam mondani. Igen,
0: Fésűs Irén, nem az Erzsébet, ő másik Fésűs volt,
1: Fésűs Irén, bocsánat, köszönöm, hogy javítottál és segítettél. Igen, tehát Fésűs Irénnél is annak idején 10 évvel ezelőtt ez bebizonyosodott, hogy a tinédzser lányokat be kell tenni az NB1-be, mert csak kifizetődik. Tehát nagy veszteség nincs, ha kikapnak, semmi meglepetés nincs benne, ha meg szerzik a tapasztalatot, akkor az később jól jön.
0: Abszolút. A legnagyobb különbség, ugye, ami miatt sok klubvezető fél attól, hogy fiatalok játszanak, az, hogy a nemzetközi és a hazai mezőny közötti különbség. Egyértelmű, a Vasasnak szüksége lesz ahhoz rutinos játékosokra, hogy például most a Bajnokok Ligája sorsolást már ismerjük. Fenerbahce, Verovole, Milano, két top csapat került az ő csoportukba, vagy ők olyan csoportba kerültek, ahol ez a két top csapat is szerepel.
1: És a francia lóvállóval sem egy sétagalok.
0: Így van, tehát azért őket oda nem lehet felküldeni 16-17 éves gyerekeket, mert hát fizikai különbség lesz, van, igen. Így van. De az biztos, hogy ahol ez a fajta nemzetközi nyomás nincsen, ott bátran próbálkozni kell, mert hogyha ha például egy szülő elmegy egy utánpótlás röplabda mérkőzésre, 16 éves gyerekeknél olyan elképesztő izgalmas meccseket lehet látni, hogy tényleg az a szülő, aki előtte nem kötődött semmilyen sportákhoz, úgy jön, hogy hú, hát tök jó, hogy a gyerekem ezt sportolja, mert elképesztően jó a hangulat. Tehát, hogy lehet nagyon izgalmas a mérkőzéseket játszani, mert nagyon fiatalom. És szerintem az fontos, hogy a lehetőséget adjuk meg nekik, tanuljanak. És ami nagyon fontos, hogy azért a mostani generációval már másként kell bánni, tehát arra is meg kell próbálni odafigyelni, hogy ne toljuk túl, ne tegyünk rájuk túl nagy terhet, hogy ne az úgynevezett nagyon népszerű kifejezéssel, a kiégéssel, hogy ne találkozzanak nagyon korán ezek a fiatalok. De azért szerintem, hogyha egy sportolónak van sikerélménye, és pozitív visszacsatolásokat is megkapja kellő mennyiségben, akkor az, amit mondjuk fizikailag vagy mentálisan kiégésnek lehet nevezni, azt azért nagyon erősen lehet kompenzálni a másik oldalon.
1: Kijelenthetjük zárásul, hogy akkor a nőktől, a válogatottól, az EB-n, Isztambulban mindenképpen azt várjuk, hogy minimum egy, de inkább két győzelem a csoportban, mert mindenki ezt a jövő évi VB-t számolgatja, és ahhoz tényleg kellenek a pontok.
0: Abszolút, igen.
1: Oké, zárásul akkor azért beszélj egy kicsit, és kérdezlek, a férfi röplabda válogatott hol tart? Örökké ugye, hogy ez a 2001-es Európa-bajnokság az osztravai szóba kerül, ott mi kellene, hogy egy picit még nagyobb reflektorfénybe kerülhessenek, tehát hogy tényleg jöjjenek ugye az eredmények. Most idén a Mevzával egész jól álltunk.
0: Nagyon jól jött a fiúknak ez a Mevza Közép-Európai Ligának ez az új sorozata, hogy ők is tudtak már az Európa Liga előtt 4-5 olyan mérkőzést játszani, ami gyakorlatilag majdnem egy szinten volt az összes válogatott, és azon nevettünk ott a harmadik napon, minden meccs 3-2-es volt, tehát az összes meccs, nem csak a miénk, az összes többi, tehát az mutatta, hogy nagyon egy szinten vannak, jó, még valószínűleg azért, mert a felkészülés elején jártak. Viszont utána, amikor az Európa Ligában összekerültünk már a komoly éles ellenfelekkel, akkor én azt éreztem, hogy a fiúk sokkal magabiztosabban mentek föl a pályára, és igen, volt idén nagy kap, amit senki nem gondolt. Tehát az, hogy mi Portugáliát elverjük, aki, hogyha a világranglistát megnézzük, jóval előrébb van nálunk. Az egy olyan volt, amit nekem is még megjegyeztek a vendégek most itt a Nations Cup-on, amikor külföldi szövetségek elnökei jöttek, hogy hát látjuk, hogy a magyar röplabda az úgy tényleg most már így bontogatja szárnyait, és meglepetés. Igen, a másik a Norvégia, hát tényleg, tehát hogy a csehek ellen ott egy kicsit kijött az, hogy túl sokat gondoltunk, hiszen oké, VB negyedik helyezett csapat ellen játszunk.
1: VB elődöntős ellenfél ellen, hogy mi
0: nagyon nehéz volt játszani, de mondjuk aki látta azt a meccset, az is egy abszolút élvezhető volt. Ott a fiúk egy kicsit jobban túlizgulták, mint kellett volna, de az összes többi meccs, amit lejátszottak, én azt gondolom, és ezt a szövetségkapitány akkor meg is erősítette, hogy elégedett azzal, amit a fiúk mutatnak, és ez a elkaptunk meglepetés csapatot, meg hoztuk azt is, ami kötelező volt. Ezek azok, amik mutatják, hogy fejlődnek a srácok is. Ahogy beszélgettem velük, a 14-es keretből 10-11 játékos külföldön folytatja. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagy lépés.
1: Van érdeklődés iránta, abszolút pedig fiatalok.
0: És bízom benne, hogy az ő helyükre pedig a magyar bajnokságban jönnek fel újabb olyan fiatalok, akikben aztán van potenciál, és ki lehet őket nevelni a következő generációnak, ami még mindig ez a társaság lesz, hiszen itt is ugyanaz, mint a hölgyeknél, nagyon fiatalok.
1: Cél, hogy kijussanak a 2028-as EB-re,
0: ugye? Abszolút igen, szeretnénk, hogy kijussanak.
1: Ehhez majd akkor most ugye EB-selejtező nincs, hanem marad az Európa Liga sorozat.
0: A következő Európa Liga sorozat
1: egy év, sokat a számít, így van.
0: A mostani is beszámított, a fiúknál is ugyanúgy van, hogy ha az 1-4-be vagy, akkor automatikusan kijutsz az Európa-bajnokságra,
1: és
0: ahogy a nők tették, így van, de ugye ezt a mindkét év 1-4 az kijut, aki már kim van, az annak a pontszámaival nem foglalkoznak, és utána itt is az európai ranglista alapján lehet menni, tehát minden győztes szetnek, minden győztes meccsnek értéke van és jelentősége. Én azt gondolom, hogy ez a fajta lebonyolítás ez akár nekünk kedvezhet is, de nagyon sokat kell ahhoz dolgozni, hogy összejöjjön, mert a férfi röplabda, a mezőnye az elképesztő erős.
1: Köszönöm
0: Európában.
1: Szépen.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Botai Gabriellát, a Magyar Röplabda Szövetség elnökét hallották az elmúlt szűk fél órában. Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok! Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Mikrofonnál El Papp István, Károly Andrea, szia Andi!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: És Patai Gergely, szia Geri!
3: Sziasztok, jó
1: Szalai
3: reggelt!
1: Szalai Kristóf nevében is nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Itt tevékenykedünk majd 10-ig, persze lesz Danyi Gáborunk, jön majd Bánki József, Dodi, és beszélgetünk az európai és a magyar labdarúgó átigazolási piacról is majd 8 óra 40 perc után Cselőtei Márkkal, de hát egyrészt a Fradi Real napja van, nem mellesleg, ha minden igaz, Cristiano Ronaldo esküvőjének a napja, aki nem valami új kislányt vezet az oltár elé, hanem Georginát, vagy Heorhinát, vagy nem tudom, hogy kell mondani az immár mindjárt asszony, de ugye ez olyan kérdéseket is majd felvet, hogy például a Real Madrid budapesti küldöttség, amelynek egy része meg van hívva erre az esküvőre, amely az ausztriai edzőtáborából jön a Grupamába játszani, na, hogy közülük például José Mourinho, vagy például Vinicius, tehát vannak, akiket lehet konkrétan tudni, hogy megvannak hívva, na, ők például Madei, vagy Funchalra, mert Madeirára, mert ott van az esküvő, vajon hogy érnek oda, de például Lionel Messi is meg van hívva, mert ott meg a feleség van nagyon jóba. Ronaldo, a leendő Ronaldo néval egyébként szerintem Ronaldo is Messi sincsenek annyira rosszban, mint amennyire a hagyományos és a social media elvezette a dolgot. Hát Fradi Reát például ti mennyire várjátok, mert azért ez most egy indokolt kérdés mindenkihez, hogyha van egy ilyen uli-buli meccs, de mégiscsak a Real Madrid van itt Budapesten, borzalmas jegyárak, nagyon nagy érdeklődés. Ti melyik táborba tartoztok? Gerit fogom másodszor kérdezni, mert szerintem te azt is megnézed, ha két hangya lögdös egy porszemet egymásnak. Te minden evősport rajongó vagy, de például Andi, téged mennyire hoz ez lázba?
2: Hát tegnap olyan 11 óráig még úgy volt, hogy én is kimegyek a mérkőzésre. Mert
1: tehát akkor
2: ugye,
1: még érdekelt?
2: Nem, ugye nekünk, mint ex ferencvárosi bajnokoknak van belépőjük bármilyen eseményre, amire szeretnénk menni, hát ez egy picit extrább, mint a bármilyen, úgyhogy erre sajnos végül nem kaptunk jegyet.
1: Ez a nem akármilyen esemény.
2: Igen. Erre sajnos nem kaptunk jegyet. Egyrészt kíváncsi lettem volna, hogy milyen egy ilyen csapatot testközelből látni, másrészt megértem azt a felfogást, hogy aki tényleg annyira ritkán jár mérkőzésre, mint mondjuk én, az ne feltétlenül egy ilyen...
1: Az maradjon otthon.
2: Igen.
1: Megy ki a kisvárda ellen.
2: Tévétből is meg tudja nézni. Az, amennyiben adja a tévé, és gondolom adja a tévé. Az valószínűleg meg fogom nézni.
3: Igen, hát érdekes helyzet, mert hogyha azt vesszük, akkor a Ferencváros nemzetközi mérkőzésein önmagában vannak 15-16-17 ezeren. Ha most ehhez még hozzávesszük, akik csak a Real Madrid miatt mennének ki, nyilván többszörös túljelentkezés és érdeklődés mutatkozik a meccs iránt. Én is követem majd, de Ajkáról tudósítok egy NB2-es bajnokit, ami időben sajnos ütközik, úgyhogy most nem leszek ott a stadionban.
1: Mit keresel Ajkán egy NB2-es? Miért?
3: Hát kérlek szépen, Ajka Karcag, így alakult a beosztásom, ezt ne tőlem kérdezt, Pista, de örömmel megyek, mert minden ilyen túrának, ahogy említetted, megvan a varázsa.
1: Én tudom, hogy ezeket mind megnézed,
3: minden
1: Ajka
3: esetre
1: Karcag.
3: Egy kicsit más, nyilván más kaliber az, hogy a Real Madrid Budapesten játszik, és ezt nagyon meg kell becsülni, már csak ha láttátok a képeket.
1: A fasorban sincs az Ajka Karcag. Ja, hogy megérkeztek?
3: Hát hihetetlen érdeklődés, és nyilván mindenhol ez fogadja őket, de nagyon jó volt Budapesten itt látni azért ezt a küldöttséget.
1: Hát én arra emlékszem, aztán 2005-ben volt, amikor még a Mateusz volt a kapitány, és akkor ugye a Lothar, meg a Palladio, a Sancho Panzája, bár lehet, hogy a Lothar volt a Sancho Panzája, de mindegy, ezek hihetetlen jó bevétellel kecsegtető mindenféle, akkor jöttek a brazilok, jöttek az argentinok, és jött a Real Madrid is, de nem az nem a magyar válogatott elejátszott, hanem azt nem valami Puskás válogatottnak hívták, vagy valami liga válogatott még a régi Puskás stadionban, de igazából két dologra emlékszem abban a meccsből, hogy háromra egyrészt kikaptunk, ez biztos. Másrészt a Lothar kitalált, hogy a Vince Otto lesz a középhátvéd. harmadrészt pedig sárga-feketébe játszott a magyar válogatott, ami teljesen értelmezhetetlen volt. Nektek ez nincs meg, vagy neked ez nincs meg, ez a meccs, Geri?
3: Nincs meg, de a sárga-fekete színállítás az azt gondolom, hogy kedvetre volt.
1: Nincs kifogásom ellene, úgy egyébként, de a magyar válogatott játszom már sárga-feketébe.
3: Persze, teljesen idegen ilyen szempontból.
1: Hát attól is meg, amikor elkezdték ezt a idegenbeli mez, meg harmadik mez, és amikor először öngettem az Arzenát sárga-kékbe. Szerintem az piros-fehér, ugye nekem ne játszom más színbe, tehát én megörülök, amikor a Real Madrid játszott már zöldbe, sötétkékbe, sötét-pirosba, tehát a Real Madrid az fehér legyen, nem? Hát meg van egy hagyományos váltószíne, akkor esetleg Barcelona is ez a libafos zöldbe, meg minden rózsaszínbe.
3: Főleg ugye a harmadik számú mezek kapcsán hát, szokott ez előkerülni.
1: Tudom én, hogy így még több mezt lehet eladni, igen. Mert az egész mögött semmi más nincs, mert rondának ronda, a szurkolót azért mindent összelelte, a normális szurkolót szerintem hihetetlen idegesíti, nem?
3: Igen.
1: Én például nagyon büszke vagyok arra, hogy a Borussia Dortmundnak soha még sárga, fekete, szürke, fehér színeken kívül semmi más nem volt a mezén, kivéve talán a szponzori feliratot, mert az volt, hogy piros volt, de
2: na. A Ferencvárosnak is egyébként tudom, hogy jubileumi mez az arany, de nekem az is.
1: Igen, de például én a Manchesterről emlékszem, hogy egyszer szerintem Manchester volt talán 100 éves akkor, tehát viszont régen volt. A Manchesternek volt nem csak hogy aranyszínű jubileumi meze, hanem megcsinálták, a sportszergyártó megcsinálta ilyen fűzősre, tehát egy kicsit hajazott az alapításkori mez dizájnra, hát persze annak nyilván egy modern változata. Ezzel nem volt kifogásom, tehát erre azt mondtam, hogy ez oké. Okay. Tudom, hogy a Fradinál most nincs centenárium, most nem erről van szó, de az még azt mondom, az még hagyja, de mondjuk azt már nem is mondom, hogy lilába, de mondjuk kékbe lépne pályára a Fradi, hát akkor azért úgy nézegetnének az emberek, hogy melyik a csapatunk, nem?
2: Hát biztos, hogy vannak olyan színek, amik még véletlenül se vetődnek fel.
1: De szerintem pont az a baj, hogy pont meznél. Ez a baj, hogy már szinte nincsenek ilyen színek, nem?
2: Hát azért egy Ferencváros esetében, hát, vagy egy Újpest esetében esetleg ott,
1: ha csak valami Uber provokátor nem kerül elő, és nem erőteti át.
3: Szerintem ez a világ minden pályáján így van, hogy a rivális színét semmilyen körülmények között ott a szurkolók lennének az elsők, akik tiltakoznának, hogy na ez biztos nem, de nem is nagyon látok olyat, akár európai viszonylatban, hogy ez megfordulna klubvezetők fejében.
1: Nekem van olyan kollégám nemzeti sportban, aki ha véletlenül lila öngyújtót kap, azt odaadja nekem. Nem, bocsánat, zöldet, mert ő pont lila. Odaadja nekem, de olyan fejjel, mintha égetné a tenyerét egy teljesen ártalmatlan öngyújtó, amin van egy kis zöld folt, meg kb. Ennyire zöld.
3: Egyébként Andi, ez játékos szempontból mennyire mérvadó, mondjuk, ha átigazoltál egy klubhoz, hogy mennyire figyeltétek, milyen színösszetételben fogtok játszani, az adott klub színei, hogy néz ki a mez, kinek mi tetszik.
2: Igazából nem nagyon volt ebbe beleszólásunk, megkaptuk a mezeket szezon elején, aztán ha tetszett, ha nem, azt kellett hordani. Ugye abban az időben még az sem volt, hogy rád szabják a mezt. Most már azért szerintem, mivel...
1: Vagy jó, vagy nem jó.
2: Igen, most már azért leveszik a méretet a játékosokról, hogy azért... passzoljon az a mez. Nálunk nem egyszer volt, hogy mindenhova tűrögetni kellett, hogy valahogy álljon, mert egy ilyen
1: mennyibe lett volna levenni méretet? Hát nem a Mari néni varta
2: az
1: azt a mezt, hanem világcég.
2: Valószínűleg bonyolult, de akkor tényleg nem az volt, mert most a hazai mezeket egy hazai sportszergyártó készíti, és úgy tényleg egyszerű méretre, mint mondjuk, hogyha megveszed egy nagy cégtől.
1: De
2: és
1: annak
2: akkor
1: is vannak méretei.
2: Vannak természetesen.
1: Tudom, hogy kosárlabdában akkor... extrém méretek is vannak azért, az átlag polgárhoz képest.
2: Vannak, igen, és ugye általában az van, hogyha valaki valamilyen ruhát, vagy bármit magasabb emberre veszed, az nem csak hosszában több, hanem széltébe is, és épp ezért áll borzasztóan. De hát ezek az idők elmúltak szerencsére.
1: Ma már mindenkin minden
2: jól áll. Most már csinosak a lányok is.
1: Na, mit láttunk Real Madridról? Hogy érkeztek meg? Mert hozzám eddig annyira még nem jutottak el ezek a képek. Azt láttam, hogy Mourinho ott mosolyog, meg
3: Igen. Hát alapvetően óriási érdeklődés.
1: Beatlesmania volt, sikoltoztak?
3: Nem voltam én sem kint személyesen, én is csak én a felvételeket láttam. Nyilván ez papírforma, hogy bárhova mennek, óriási érdeklődés és felhajtás követi őket, csak azért nyilván lehetett az elmúlt hetekben már készülni, a mérkőzésre lehetett ugye hallani, hivatalos volt, most már szerintem 2 hete tudtuk, hogy jönnek, de azért mégiscsak más, amikor látjuk a képeket itt Budapesten, hogy itt van egy ilyen csapat, ugye legutóbb 2014-ben a Chelsea még a stadionavatóra érkezett, szintén Mourinhoval, úgyhogy óriási dolog, hogyha nem is ellenfélként, hanem felkészülési meccsre. Amikor a Ferencváros annak idején a Bajnokok Ligájában neves ellenfelekkel szemben vitézkedett, ha jól emlékszem, koronavírus miatt, ott ugye a Puskás Arénában nagy korlátozások voltak. Tehát,
1: talán a Kijev ellen már nem annyira, de már az a Grupamában is volt. De a Puskásban, igen. A Juventus ellen kim voltam, Juventus ott ellen. Minden második ülés át volt egy ilyen szalaggal ragasztva, tehát
3: Igen. Szóval ez olyan időszak volt sajnos, úgyhogy nagyon meg kell becsülni, hogy most nézők előtt, még ha nem is tétmérkőzés, de egy ilyen meccset játszhat a Ferencváros. És nyilvánvalóan azért, miután említetted te is, hogy uli-buli, tehát nem ez a legfontosabb mérkőzés az idényben egyik csapatnak sem. Ugye a ferencvárosi játékosok sem élték bele szerintem magukat így az elmúlt napokig, mert ők is, ha kérdezték, mindenki a Real Madridról kérdezte őket, rendre az volt
1: a válasz, hogy csak fontosabb.
3: Persze, hát tétmérkőzések vannak. Úgyhogy érdekes módon illeszkedik be, de hát a Real Madridnak nem lehet nemet mondani, tehát hogyha ők azt mondják, hogy szívesen.
1: A 200 milliónak, amit a hírek szerint nyereségként fel tud mutatni.
3: Igen. Úgyhogy ez nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés szerintem, hogy ez így felvetődött, hogy szívesen játszanak a Ferencvárossal, és hát nyilván Bánki Józsefet is megkérdezzük majd, mert most úton útfélen az 1995-96-os párharcok jönnek elő.
1: Nem, mintha akkor a Dodi ott lett volna.
3: De azért a Ferencváros történetében egy nagyon fontos, főleg a hazai meccs.
2: Egyébként ez érdekes, mert pont tegnap néztem egy kis videót a szurkolói ankétről, és ott az egyik szurkoló tette fel ezt a kérdést, vagy hát mondta, hogy szerinte neki a Ferencváros nagyobb csapat, mint a Real Madrid. És szerinte hírnév vagy brand veszteség az, hogyha egy csapat a bajnoksága közben fizet azért, hogy egy másik csapat a számára még el nem kezdődött bajnokságban idejön edzőmeccset játszani. És akkor ugye erre mondta a Kubatov.
1: Ebben van igazság.
2: Igen, és erre mondta Kubatov, de hogy több százmillió bevételt eredményez ez a kis költség. Nem tudom, mennyire kis költség.
1: És piaci bevétel.
2: És igen. Hogy nektek erről mi a véleményetek?
1: Pont ez. Én a Ferencváros szempontjait egyébként abszolút megértem. Most mi a klub szempontjait abszolút megértem. Hát ha valamivel a Ferencváros szokták erőltözni, akkor az pont ez, hogy már pedig egyébként az egyetlen klub, amelyik gyakorlatilag inkább a piacról, mint nem. Meg ha akar, akkor igen. De a másfelől meg az tény, hogy mondjuk egy Győr elleni bajnokit elhalasztani azért, hogy ide jöjjön a Real Madrid, úgyhogy hogy egyébként halasztani ugye minden előzetes egyeztetés nélkül a rájátszás, az európai kupák rájátszásánál lehet, ahol majd adott esetben a Fradi fog is, aztán ebből van az, hogy ott meg december-február környékén meg például se jönnek a pályáról, mert valamikor ugye ezeket a meccseket majd be kell pótolni, hát adja Isten, hogy a Fradi meg a Győr pont ne tudja bepótolni össze, mert az azt jelenti, hogy mind a kettő esetleg odaér, mert azért a Debrecennek erre már amúgy sincs túl sok esélye, meg az ugye most nem is halaszt a Győrnek, meg szerintem ettől függetlenül a Győrnek ez meg most nem jön rosszul.
3: Igen, pont ezt akartam mondani.
1: A Győrnek jön a legjobb.
3: Hogy nyilván én is felhúztam a
1: szemöldököm.
3: De a sors fintora, hogy a Győrben azt gondolom, hogy most örülnek annak, hogy nem kell játszani a hétvégén, mert tényleg a kórház a város szélén sorozatra hajaz, ami ott zajlik a
1: Szetónál. A alapcsapatból 4 darab ember bevethető pillanatnyilag. 4 darab ember. A Petrás, a Krüppics, a Bumba, meg a Sön. És kész.
3: Igen.
1: Mindenki más vagy elment, vagy sérült, vagy még nem egészséges, vagy pár percre bevethető, mint a Steffuj, tehát 4 ember. Azért ez nagyon-nagyon kevés.
3: Igen.
1: És még az edzőjük is más.
3: Ezt még én őszintén szólva nem tudom 100%-osan megérteni még mindig, hogy miért olyan felfogásban játszott az Eto, ahogy akár még a Viking úr elleni párharcban hát az idegenbeli
1: első meccsen. Főleg vitális is volt, meg Tóth Rajmund.
3: Igen, és sajnos ugye Rigában sem nézett ki jól. Ehhez képest az egygólos vereség az rendkívül biztató, hogyha csak az eredményt nézzük.
1: Ez így van.
3: A játékképében viszont sokat kell javulni, úgyhogy szerintem ott Uerez mester tényleg örül annak, hogy most tud egyrészt dolgozni egy kicsit, és készülnek arra nagyon fontos visszavágóra. Másrészt bízik benne, hogy egy kis időt nyert, hogy most van lehetőség a regenerációra, és hát ha felépülnek néhányan a sérültek közül, vagy legalább egy 30 percre bevethetőek lesznek, mert nagyon szurkolunk a Győrnek, az egy nagyon fontos visszavágó lesz. És ugyanúgy a Ferencvárosra is, amely egy gólos előnyből várja a második mérkőzés, de az meg idegenben szintén nagyon nehéz mes lesz, mert
1: de
3: ez
1: nekem,
3: egy ilyen
1: nekem az a kapcsolatban, erősnek persze, de az a kapcsolatban meg nekem valahogy az jut eszembe, hogy az egy tipikusan olyan meccs lesz, ami meg a Fradinak nagyon fekszik. Tehát a Fradinak, ha valami nem fekszik, az az, hogy feláll 5-5-be az ellenfél, két ötös láncba, és és betolja a buszt, ugye, és védekezik, mert a Fradiba egyáltalán, vagy nem egyáltalán nincs meg, de alacsonyan pislákol ez az 1-1 elleni megbontom képesség, cserébe viszont futni tudnak, mint a nyulak, meg ha van terület, akkor jó kontráznak, ez Reni Joseph, aki mondjuk azért valószínűleg legértékesebb játékosa most a Fradinak, az például abba extra, hogyha a felező vonalnál kap egy labdát, azt majdnem mindenki ellen meg tudja oldani, és ez a visszavágó, így, hogy előnyben van a Fradi, lehet, hogy az első pillanattól nem, mert a lengyelek se hülyék, de egy idő után azért ilyenné válik, és abból ott szerintem ott van, ott lesz mit keresni.
3: Igen.
1: Nekem ez az érzésem.
3: Egyet értek, ráadásul a lengyel futballt ismerő és követő barátaim ugye mondják, hogy pokoli hangulat vár a Ferencvárosnak, de az elmúlt években azért...
1: Azok egy részét én is ismerem szerintem, tehát vannak a lengyel futball rajongók Magyarországon.
3: Igen, elég szűk a keresztmetszet, de a viccet félretéve azért a Ferencváros az elmúlt években szerintem nem hogy hozzászokott, hanem bizonyította is, hogy még jól áll neki, hogyha adott esetben idegenben kell ilyen hangulatú arénában
1: pályára lépni. És már annyi ilyen meccset játszott a keret nagyja az elmúlt években, hogy már én emlékszem a 90-es évekre, amikor a magyar futball végképp tönkrement, hogy ott az ember egy gyomorgörcsel ült le, gyakorlatilag bármelyik magyar csapat, bármelyik külföldi meccse elé. Hát most ez egyáltalán nem így van. Tehát ez a Ferencváros, ez ott van évről évre az európai kupákba, ez nem szokott nagy zakókat kapni. Néha van egy-egy, de néha meg legalább annyiszor meg nyer is idegenbe olyan meccseken, hogy gondolta volna a fene.
3: Igen, ráadásul nagyon jó iramú volt ez a hétközi mérkőzés is, és tényleg jó volt ezt látni, hogy ilyen színvonalú meccseket tényleg időről időre, hétről hétre gyakorlatilag tud játszani a Ferencváros a nemzetközi porondon. Nyilván kérdés, hogy a hazai bajnokságban akkor miért nem sikerül az első két meccsen. Biztos, hogy erről is beszélgetünk majd Vánki Józseffel. Nem tudom, ti vettetek-e észre összefüggést abban, hogy megmondom őszintén, amikor ugye jött ez a hőségriadó, én pont az ellenkezőjét gondoltam, hogy ez rányomja majd a bélyegét, akár az NB1-es meccsek.
1: Te arra gondoltál, hogy lehűl. Az ellenkezőjét valami, hogy lett?
3: Nem, ugye azért az NB1-es meccsek színvonalára ez rányomhatja a bélyegét, ehhez képest tegnap például kim voltam az MTK Puskás, szintén kimondottan jó mérkőzés volt. Ugye?
1: De tegnap már nem volt akkor a hőség, tehát
3: nem,
1: azért...
3: de mondjuk a múlt héten egy hát Kispest MTK 3-3, Zalaegerszegen 5 gól.
1: Az rendben van, de ugye ezek a korai kezdések, ugye persze az energia, spórolás, meg ilyenek miatt minden meccsről elvitt a mentő egy játékost. Tehát azért ennek mondjuk volt egy olyan vonzata is, hogy iszonyú felelőtlenség volt szerintem 38 fokba, abszolút, mondjuk 15-30-ra meccseket rakni.
3: Teljesen egyetértek, ez így nem volt működőképes.
2: Ilyenkor azért előjön az, hogy minden sportban talán a legutolsó szempont az a játékos.
1: Meg a néző, mert annak is borzasztó.
2: Igen, nálunk ugye most a szolnoki része befejeződött a 3-3-nak, és ott volt szombaton, hogy az egyik játékos büntető dobás közben úgy gondolta, vagy hát nem gondolta, csak jött, hogy ami bent nem kell, azt oda kiteszi a pályára. Közvetítés alatt, úgyhogy igen, azért a 38 fok az 38 fok.
3: Igen, aztán az Újpest mérkőzésen is láttunk hasonlót a vasárnap. embertelen.
1: Hát 38 fokba a sarki botba úgy mész el, hogy gyakorlatilag delirálsz. Akkor ezek szerint azért mondjuk 2x40 hidratációs szünettel, tehát 4x22,5 percet szaladgálni.
3: Az... De önmagában az is csúcs teljesítmény, hogyha valaki ezt kibírja, és tényleg nem tehát kéne kockáztatni az egészséget.
1: Az a nézőkre vonatkozik, mert a néző kibírja, de a játékos az más, tehát az meg nem csak benne van, hanem elvileg a saját teljesítőképességének egy elég magas, sőt az edzők álma, ha minél magasabb polcán teljesít, nem? Igen. És tesz 38 fokba.
3: Igen, hát olyan tartományban feszegeti a határait, ahol már nem kéne, vagy tényleg ez embertelen, brutális, és mondom, engem nagyon meglepett, és le a kalappal, akik ezt végigcsinálták, csapatok ezt a fordulót. Reméljük, ez a hétvége egy kicsit már, ahogy említetted, enyhébb lesz, hogy ennek ellenére ilyen jó meccseket, szórakoztató meccseket
1: de most
3: láttunk.
1: Azzal tényleg nincs különösebb probléma, de egyébként a Fradi Twentét, vagy egy Twentét is, de a Fradi Zsabzsét azt nyugodtan citálhatjuk szintén még akkor is, ha pont a hőség egy picit kezdett lemenni, meg ugye az nem volt annyira korán, tehát az UEFA az nem nyúl bele a meccs kezdési időpontokba. Nem tudom, egyébként én is játszottam a nagypályán, most csak ebből a szempontból érdekes, hogy a hőség az katasztrófa, azzal nem tudsz mit csinálni. Tehát én az elsőben kifejezetten szerettem játszani, a rohadt hideget azt nem szerettem, nagyon az emberek leesik a körme, de azért az elején mindig lehet tenni, hogyha valaki bírja, hogy kesztyű van a kezén, mondjuk én nem, de aki bírja, az akkor vegyen fel egy kesztyűt, újabban még azért meg hát mozogsz, tehát azt még kibírod. De ezt a dökhőséget, ez gyakorlatilag ez szinte elviselhetetlen. De hát ahogy nézegettem, szerencsére mögöttünk van a piac. Szomszéd azt mondja, de jövő héten is 40, nem lesz, ő olvasta, mondom, jó, akkor vár.
2: 35 lesz azért.
1: De én azt néztem egész kultúrát, 33 és körülbelül annyi. Na jó van, akkor innen jövünk, elmegyünk hírekre, és akkor jövünk vissza Károly Andival és Patai Gergellyel.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Stabil az ország energiaellátása, csökkent az éves infláció, sok napsütésre számíthatunk ma is. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Mától másodfokú hőségriasztás van érvényben. Magyar Péter kormányfő közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Hozzátette, a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső. Átalakítja Magyarországot a 6000 milliárd forint értékű uniós forrás, jelentette ki a kormányfő. Magyar Péter közölte, a kormány intézkedési tervet készített a támogatás felhasználásáról. Korszerűsítik egyebek között az energiaszektort és a tömegközlekedést, modernizálják az egészségügyet, az oktatást és a szociális szférát, megszüntetik a lakhatási válságot és segítik a vállalkozásokat. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás mértéke. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent. A szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, a szeszes italok dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. Az üzemanyagok ára kismértékben csökkent. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta azt is, hogy tervezik a szociális tűzifa keretemelését is. Elkerítik a Dunameder szennyezett felszínét a volt óbudai gázgyár területén, és megkezdik a beszivárgó szennyezőanyagok semlegesítését, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, több mint egy évtizede nyilvánvaló, hogy az államnak fel kell számolnia a föld alatt lévő mintegy 200 ezer tonna mérgező anyagot, de mindeddig semmi sem történt a kármentesítés ügyében. Több mint 109 millió forintot kaptak a rászorulók a repontautomatákon keresztül az éve első felében, közölte a MOHU. Közlemények szerint a MOHU mosolyra váltó elnevezésű programjában a visszaváltási díjjal a Péter Cserny Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a Gyermek Étkeztetési Alapítvány és az SOS gyermekfalvakat támogatták.
0: Közlekedés.
2: Felborult egy autószállító tréler az M0-es déli szektorában, Diósd térségében, az M5-ös felé vezető oldalon. A 7-es kilométernél a leállósávban halad a forgalom, a torlódás meghaladja az 5 kilométert. Ha bármi rendkívül itt látnak,

0: az utakon. Írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a napos, meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati-délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. A Balaton 27, a Velencei tó és a Tisza tó 29 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
2: Felcsúti győzelemmel indult a harmadik forduló. Betlehem Dávid aranyérmes az EB-n. Három magyar férfi öttusázó is döntős a kontinens tornán. Jó reggelt kívánok, én Csík Dániel vagyok.
1: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
2: A Puskás Akadémia nyerte a labdarúgó OTP Bank Liga harmadik fordulójának nyitó mérkőzését. Ugyan két gólos hátrányból is felállt az MTK, de a felcsútiak egy 98. percben szerzett góllal végül győztek 3-2-re a fővárosi kékfehérek otthonában. A siker után Babó Levente vezetőedzőt Farkas Márton kérdezte.
3: Itt a második félidőt hogyan kellett menedzselni, mert ugye az MTK nagyon hamar szépített, és érezhetően azért jóval magasabb színvonalon jöttek, és nagyobb nyomást tudtak helyezni például a csapat jobb oldalára. Hogyan kellett ezt valahogy taktikailag, edzőileg megfogni?
4: Igen, próbáltunk, védekezésben váltottunk, illetve személyváltozások is voltak, van, amelyik bejött, van, amelyik nem jött be. Összességében sokkal fontosabb volt az, ahogy a játékosok reagáltak erre a 2-2-re. Igazság szerint az MTK szerezhetett volna még gólt, de mi is. Ebből a szempontból szerintem, aki kívülállóként nézte a mérkőzést, annak tetszett. Sok lehetőség volt mindkét csapat előtt.
3: Igen, mert azért Kolli beállta után azért elég sokszor sikerült neki is elfutnia, meg még azért Lukácsék is ott megérkeztek, csak valahogy mindig az utolsó passzokba, az utolsó lövésekbe beleért egy védőblokk.
4: Igen, igen, én is így láttam, hogy a támadó harmadban úgy sok lehetőségünk volt, viszont igazi zicserünk az kevesebb, ebből ott talán egy kis pontosság hiányzott. Nyilván Lamin góljával megnyertük a mérkőzést, de Németh Andrást is ki kell emelni, mert fantasztikusan tartotta meg a labdát. Nagyon jól dolgozott, összességében ez az eredmény a csapat érdeme. Ebből például jó példázza, hogy a két kilencesünk együtt dolgozott, egymás felváltva, úgyhogy mindenki beletette magát.
3: Nyilván az első félidő érdeme is ez a győzelem, mert mégiscsak ott sikerült 2-0-ra elmenni. Noha az MTK kezdte talán jobban ezt a találkozót, viszont megint jött a klasszikus fegyver, egy labdaszerzés, és egy nagyon szépen lejátszott 3-2.
4: Igen, igen, igen. Nyilván az első forduló Debrecen ellen is egy erősségünk volt most is. Ebből a szempontból dicsért, illetve az MTK-t jól és minőségben akarnak futballozni, fel lehet erre készülni, jól védekeztünk szerintem az első fél időben végig, és ebből tudtunk a fegyelmezett, jó szervezett védekezésből kontrákat vezetni, utána pedig egy negyed óra után az már nekünk is voltak labdabirtokló fázisaink.
3: Na, ezek a labdabirtokló fázisok, amiről már a mérkőzés előtt is beszéltünk, ezek mennyire tetszettek, mert látszott, hogy azért türelmesen megpróbálja szépen kihozni a Puskás Akadémia labdát, és olykor-olykor azért hosszabb periódusban is birtokolni azt.
4: Igen, igen, igen, szeretnénk, nyilván megfelelő kockázatot vállalva. Ebből a szempontból Lehóczki nagyon biztos lábbal ütötte a hatost, jó labdákat keresett sorok közé, de összességében a belső védőket is ki lehet emelni. Annak ellenére, hogy 2-2 még ott is hoztunk ki labdát, nyilván egyszer-egyszer el kell engedni egy hosszabb labdát, hogy kicsit levegyük a nyomást a játékosokról, de talán ahogy beszéltük is, az látszott, hogy mit szeretnénk futballozni, még hogyha van rajta javítandó.
2: Az MTK az első két fordulóban 3, ezúttal a Puskás Akadémia ellen 2 gólig jutott, de most ez nem volt elég a pontszerzésre. A vezetőedző Pinezics Máté értékel Farkas Mártonnak.
5: Minden mérkőzésen nehéz visszajönni 2-ről. Én azt gondolom, hogy az első fél időben is megvoltak ugyanazok a területek, megvoltak ugyanazok a játékkapcsolatok, megvoltak ugyanazok a megosztások, megvoltak ugyanazok a helyezkedések, amiből ki tudtuk volna mondani az ellenfelet, ott több egyéni hiba ebbe belecsúszott. Ilyenkor Murphy, hogy természetesen még azokból is kapunk gólt, amit gyakorlatilag szétvideózunk a héten, iszonyúan zavar. Az a része meg szerintem országvilág láthatta, hogy milyen futballt játszik ez a csapat, iszonyú büszke vagyok a játékosaimra.
3: Bognár István félidei beállásával nyilván a tapasztalat, de a kreativitás is megnőtt, vagy milyen fajta intenzitást tudott adni ő a csapatnak. Ott azért a bal oldalon nagyon sokat rohamoztatók keresével jöttek is abból a gólok.
5: Egyértelmű, tehát hogy a Bogesznek a kreativitása, a játéktudása, a zsenialitása az mindig fog tudni dobni a csapatnak a játékán, ez ma is megtörtént.
3: Mikor játszhat ő mondjuk 90 percet, tehát mikortól lehet ő ott majd a kezdősípszótól?
5: Hát ez hadna most a mostani mérkőzés után, vagy egyből így a lefolyás után kelljen megmondani. Értelemszerűen iszonyú fontos láncszem, akár az öltözőnek, akár a csapatnak. Szeretnénk őre figyelni, és szeretnénk értelemszerűen értse mindenki jól, de úgy figyelni rá, és úgy építeni, hogy az egész szezonban rendelkezésünkre tudjon állni.
2: 15 óra 30 perctől a Vasas-Zalaegerszeg találkozóval folytatódik az OTP Bankliga harmadik fordulója. Utána Kisvárda-Újpest mérkőzést rendeznek. Nincs már 100%-os csapat az NB1-ben, a Ferencváros pedig továbbra is nyeretlen. Ezen most sem javíthat az FTC, mivel este felkészülési meccset játszik a Real Madriddal. A Győr-Ferencváros találkozót így elhalasztották. Vasárnap a Paksa Honvédot, míg a DVSC a Nyíregyházát fogadja a keleti rangadón. A teljes fordulót élőben közvetíti az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is. A brazil Vinicius Juniorral a soraiban érkezik Budapestre a Real Madrid labdarúgó csapata. A keretet hirdetett José Mourinho vezetőedző a mai Ferencváros elleni mérkőzésre. A 19 órakor kezdődő budapesti meccsen Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni és Jude Bellingen sem losszott a pályán, ahogy az újonnan szerződtetett Jan Diomande sem. A magyar U18-as női kézilabda válogatott 34-29-re kikapott Szlovákiától a romániai világbajnokságon. Vasárnap a hetedik helyért Kína ellen mérkőzik a magyar csapat. A férfi EB-n Magyarország-Horvátország 31-28, az ötödik helyért Izland ellen játszik majd a magyar együttes.
1: Nemzeti sportkrónika.
2: Európa bajnok lett Betlehem Dávid a nyílt vízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyében. A 22 éves magyar az 5 és a 10 kilométeres ezüstje után tegnap már nem talált legyőzőre Párizsban. Halljuk most az Európa bajnokot, akit Korsós Kristóf kérdezett.
6: Rossz előttem volt egy féltes úszal, gyorsan átmentem én belülre. Ott elfordultunk egymás mellett, hál' Isten, és utána én mondtam, hogy én senkinek nem akarok ártani, meg bemenni senki elé, szóval bementem a Szajna bal oldalára, mennyire csak tudtam, és bíztam abból, hogy gyorsabb vagyok, mint a többiek. És egy gyorsabb voltam, nem tudom, láttam tegnap óta, hogy ez jönni fog, és bennem van, és láttam magam a dobogó tetején, szóval minden összeült, amit szerettem, és tényleg nagyon hálás vagyok, hogy van ez nekem, ez az egész, hogy tényleg kaptam egy isteni tehetséget, kapok erőt minden nap, hogy dolgozhassak az álmaimért, és tényleg azért, hogy egy jobb életem legyen nekem, a családomnak, és persze nem ebből fogok palotákat, meg Ferrarikat venni, de örülök, hogy ha meg tudom lepni például a nővéremet azzal, hogy tegnap veszek neki egy repegyet, hogy jöjjön ki ma, és nézze meg, ahogy Európa bajnok leszek, szóval nagyon hálás vagyok ennek az egésznek, hogy ennek a részese lehetek, és tényleg van erőm küzdeni az álmaimért, és abban, amiben jó vagyok, szóval tényleg nagyon hálás vagyok.
7: Hát libavörös az ember, ahogy hallgat téged, amit most elmondtál, az talán mind benne volt ebben a célba érkezésben, mert ennyire azért nem szokták megnyomni azt a panelt.
6: Nem szokták, féltem, hogy eltört a kezem, annyira fájt utána, de úgy kijött úgy minden belőle, hogy tényleg nem voltam csalódott a két ezüst után, de bennem volt, hogy azért illene áttörni ezt a jeget, és tényleg nyerni egyet, szóval az ezerre már úgy mentem bele, hogy kicsit taktikázok, inkább nem ugrok be egyből, megyek a lábuk, és próbálok minél közelebb lenni az ötödik helyhez, hogy én ugorhassak balról. A németeknek nem gondolkoztak ezen, ők bejöttek úgy, hogy három német egymás mellett, és mind a három világranglista vezető szinte 1500, szóval nem teljesen értettem őket, hogy miért akarnak egymásra bunyózni az elején, de én örültem neki, szóval bejöttem balra, beugrottam, tudtam, hogy balról kell venni a bóját, nem jobbról, tehát nem értettem azt, hogy miért a jobb oldalt akarnak lenni, de tényleg tegnap óta látom ezt jönni, és láttam magamat, hogy elsőnek csapok be, és láttam, hogy én állok a dobogó tetén, szóval ez, nagyon örülök, hogy úgy tudtam odaállni fel, hogy elbírtam ezt a nyomást, hiszen mind a 10, mind az 5 éreztem a végén, hogy egyszerűen nem tudok többet adni, és valahogy akaratom ellenére is feladom az utolsó 20-30 métert, mert érzem, hogy egyszerűen nem tudom megfogni a Flóriánt, annyira erős, és most én voltam az, aki bementem belőle, és nem gondolkodtam, csak számoltam a tempokat, azt tudom már hány százig számoltam el, csak vertem a vizet, amilyen gyorsan csak tudtam, és örülök, hogy úgy értem be a két bója sor közé, hogy van bőven előnyöm, és még nem lábasztom, és még bennem van a vége, szóval ez egy fantasztikus érzés.
2: Betlehem Dávid mellett ott volt a 3 kilométeres kieséses versenyben az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf is, aki végül ötödikként zárt. Most halljuk az ő értékelését.
7: Jó volt igazániból, jól is ment ez. Hát tipikusan az a szituáció, amikor az Istenél sem akar sikerülni. Úgyhogy hát ez, amit tegnap is próbáltam mondani, hogy van, amikor majdnem minden összejön, és bármelyik versenyen úszol, akkor ott vagy az érmekért folytatott csatában, és általában az érmes pozícióban jössz ki a kis nüanszokon, meg van az a szakasz az életedben, amikor valamiért semmi nem akar összejönni, és mindig egy picit lecsúszol róla. Azt gondolom, hogy itt mindennek próbáltam, és beletettem mindent, meg jól is taktikáztam azzal, hogy ha már egyszer az 1000 méterről ötödikként mentem tovább a futamomból, akkor bal oldalt megtartottam, szépen el tudtam fordulni, a mellettem jövőket meg kicsit kiszorítani, úgyhogy nyilván utána ebből a második fordulnál picit rajta vesztettem, mert aki mögöttem jött, egy picit rátámaszkodott a lábamra, úgyhogy ott vesztettem egy-két nüanszot, meg hát itt a végén az egyás melletti harcokban azért, amikor mellém jött a Márkó, és kicsit közelebb volt, ezért 2-3 tempónál pont kihúzta úgy a vizet a kezem alól, hogy annyira belassultam, utána megérkezett a mögülünk jövő pár ember, úgyhogy onnantól nagyon szoros volt már.
2: A nőknél ezüstéremmel zárt a 3 kilométeres kieséses sprintversenyben Fábián Bettina. A 21 éves magyart csak a német Isabel Góze előzte meg. Fábián Bettinát hallják.
8: Szerintem nagyon jó ez az ezüstérem tekintve, hogy januárban a nulláról kellett kezdenem újra az úszás egy fél éves kihagyás után a sérülésem miatt, szóval ez is nagyon motivál, és nagyon örülök, hogy végre visszakerültem a jó formába. Tudtam, hogy igazából a formám az jó, mert nagyon tisztességesen felkészültem a versenyre, attól függetlenül, hogy nem tudtam, vagy nem akartam minden számban elindulni ugye a bennem való félelem miatt, de tudtam, hogy mivel a knockoutban muszáj volt elindulnom ahhoz, hogy a váltóval rajthoz állhassak, ezért úgy voltunk vele, hogy végigúsztam, és majd az éremért fogok küzdeni a végén, és így is lett.
2: A magyar nyíltvízi úszók eddigi Európa-bajnoki teljesítményét Szokolai László vezetőedző értékelte Korsós Kristófnak.
7: Amennyire akár itt a döntőben féltávnál elő volt Dávid, nem biztos, hogy ennyi izgalomra számíthattunk a végén, azért eléggé necces volt ez is, olyan távolról jött be, de mindent összevetve a harmadik versenyen is érmet szerzett. Mekkora teljesítmény volt ez itt tőle?
9: Hát azt gondolom, hogy jól sikerült edzőtáborok után, tudtuk, hogy jó formában van, ami aztán a 10 kilométeren megmutatkozott, hogy ugye csak a Flórián volt, aki elé tudott úszni. 5 kilométeren ismételte magát ugye a sor, de lehetett látni, hogy a erőben a Dávid ott van a Flóriánna mellett közvetlenül. Most neki jött ki jobban ez a két versenyszám, de a revansot akartunk venni, ugye ezen a 3 kilométeres úszásban, ahol ugye egyre gyorsabb az iram, és egyre szűkebb a mezőny, egyre erősebb. Nagyon jó taktikával úszott a Dávid, tulajdonképpen amikor 1000 méteren Oliver Clement mögé ugrott be, lehetett látni rajtba, hogy ő nem azonnal, ahogy szokott, ez már mutatta azt, hogy valamire készül. Ez a valami az volt, hogy spórolta az energiáit 1000 méteren keresztül, és több maradt a végére, ott pedig remek húzással középre húzódott, és kimaradt a tömeges úszásból. Gyakorlatilag egyedül úszhatta végig a távot, és az pedig, hogy ennyivel nyert, az mutatja, hogy kiváló erőben volt.
7: Igen, de azért nem kicsit úszott középre, azért ez egy nagyon bátor lépés volt tőle. Mennyire volt ez rendhagyó megoldás ilyen szempontból?
9: Most már többször lehetett látni a verseny, hogy ő ezt választja többször, hogy középen úszik, mert ugye az mindenkinek megvan még a szajnából, az előző olimpiáról, hogy ott a szélén kellett úszni, csak az egy nagy sodrású víz volt, ahol úgynevezett vízárnyékba úsztak a versenyzők, és csak a szélén. És talán mindenkinek a fejében kicsit ez még benne volt, ez majdnem egy álló víz.
7: Az azért látható volt, hogy Dávid lelkének nagyon jót tesz, hogy aranyérem is van itt ezen a versenyen egyéniben, de összességében tényleg, akár ha olimpiai ciklusban gondolkozunk, így most 2026-ban mennyire jó úton halad?
9: Abszolút jó úton halad, amiket kitűzött maga elé, amit közösen kigondoltunk, hogy most mi lesz a fontos. Itt most prioritást élvezett a nyíltvizes felkészülés, és ennek főleg a 10 kilométeres az olimpiai távnak a jó úszása, de azt nyilván tudtuk, hogy erős ő ebben a knockoutban is, és hát most itt sikerült az aranyérem. De hát bízunk benne, hogy ez a csata, ez tovább folytatódik a világ és a német, nyilván a német legjobb úszókkal, és szeretnénk nyilván a legmagasabb fokra eljutni.
7: Igen, hát senki sem látja többet Dávidot, ezért is kérdezem, hogy mennyi minden van még ebben a fiúban.
9: Én azt gondolom, hogy nagyon sok, mert nagyon sokat férfiasodott, úgy, mint súlyban is, úgy, mint fejben is, és pontosan tudja, hogy mit szeretne, ahogyan haladunk az olimpia felé.
2: A magyar küldöttség egy arany és 5 ezüstéremmel áll a párizsi vízes EB-n a ma délelőtti nyílt vízi váltóverseny előtt. Két ugrás után Dobra Viktor a 14. helyen áll a férfi műugrók óriás toronyugró számában, szintén a párizsi vízes EB-n. A 31 éves sportoló első magyarként indul világversenyen ebben a számban, amely ma további 2 gyakorlattal folytatódik.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Koleszár Mihály, Szép Balázs és Tamás Botond is bejutott a szombat délutáni döntőbe az isztambuli 5-tusa Európa-bajnokságon. Böhm Csaba 10. lett a B csoportban, így éppen lemaradt a fináléről. Pályafutása során először nyert szakaszt a francia női kerékpáros körversenyen Kasia Nievjadoma. A lengyel tegnapi sikerével át is vette a vezetést az összetettben. Adásunk végén köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Csík Dániel. Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Hamarosan folytatódik a Sport reggel, maradjanak velünk. Viszont hallásra!
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Ez itt továbbra is a Sportreggel, Elpap Istvánnal, Károly Andreával és Patai Gergellyel. A héten volt 30 éve, hogy Kovács Kokó István Atlantában megnyerte a magyar ökölvívás mindmáig utolsó 10. olimpiai aranyérmét. Ebből az alkalomból is beszélgettem vele.
2: Nem lehet azt mondani, hogy uborka szezon van ezen a nyáron, bár az egyetlen igazán előre tervezett esemény, ez a Nyíregyházi Országos Bajnokság volt, az rendben lezajlott. Közben elhunyt Szántó Öcsi bácsi, erről is nyilván nem lehet megkerülni egy-két szót, érdemes váltanunk Kovács Istvánnal, a Magyar Ökölvívók Szövetsége elnökével. De ami legaktuálisabb, most hétfőn volt 30 éve annak, hogy ahogy te fogalmaztál egy elég érzelemdús Facebook posztban, hogy a második születésnapod, az atlantai olimpiai aranyérmednek a napja 1996. augusztus 3. Ott te kifejtetted ezt, most légy szíves, itt is tedd meg, hogy miért érzed vagy érted ezt a második születésnapnak, illetve hogyan kapcsolódik Szántó Imrehez, Öcsi bácsihoz ez a születésnap?
3: Ez egy nagyon-nagyon érzelmes poszt volt valóban, meg maga ez a nap nekem mindig is ezeket az érzelmeket előhozza, mert hogy a posztban is említettem, meg már sokszor beszéltünk róla, valóban megváltozott teljesen az életem. De ez minden olimpiai bajnokra igaz, tehát az olimpia az egy olyan sorsfordító esemény mindenkinek az életében, akár csak egy olimpikonnak. Ha valaki olimpikonként éli tovább az életét, és a sportban megszerzett, megtanult értékeket viszi tovább, akkor az biztos, hogy megfordítja, vagy megváltoztatja az életét. Egy olimpiai bajnoknak meg mindenféleképpen, de ezt már az olimpia előtt is elmondtam, mert én 92-ben megéreztem ennek a súlyát, meg ennek a különlegességét, hogy mit tesz egy emberrel, hogyha egyszer beléphet, mint versenyző az olimpia családjába, és ezt 96-ban pedig felértem a csúcsra, mert olimpiai bajnokként valóban megváltozott az életem. Minden, ami az, hogy most te velem beszélgetsz, az is annak köszönhető, hogy én ott augusztus 3-án olimpiai bajnoki címet szereztem, és ezt érzem is azóta, az eltelt 30 évben, minden napomban valami, ami miatt, vagy valami azért történik, mert hogy én ott olimpiai bajnokként tértem haza Magyarországra, és maga ez a 30 év, ez elképesztő mennyi mindent hozott az életemben, tehát annyi féle történet indult el akkor, augusztus 3-án, akarva, akaratlanul, tehát én ezt fogalmam sem volt ezzel az olimpiai bajnoki címmel, hogy ez milyen kapukat nyit meg, és milyen lehetőségeket tartogat az ember részére, és inkább nem is lehetőségnek hívom, hanem milyen felelősséget, és milyen munkát ad az embernek, mondhatni hivatást adott az embernek a kezébe, innentől kezdve úgy is kell élnem, úgy is kell dolgoznom, úgy is kell tevékenykednem, hogy ez az augusztus 3-ára visszavezetve mindent, tényleg azt kell mondjam, hogy a felelősség tudatában kell az egész életemet élnem, és ez így is történt az elmúlt 30 évben.
2: Amikor kimentél Atlantába, akkor nagyjából két dolgot tudtál, hogy soha többet nem leszel 54 kiló, ezt mondhat, hogy a döntő előtti mérlegelésen legyen ott, aki még az életbe egyszer 54 kilósnak akar látni, ez már jó hangzott, hogy a döntő előtti mérlegelésen, egyfajta terv volt. A másik pedig az, hogy majd tandemet ugrasz egy törnyővel, hogyha minden úgy sikerül, ahogy sikerül. Most a szorító sarkadban ott volt Szántó Imre Öcsi bácsi, hát nem először, és nem is utoljára szerencsére. Ő azért nem az a típus volt, aki ne látná el folyamatos életbölcsességekkel a körülötte lévőket, kitüntetetten téged rá, és augusztus 3-ára a döntőre hogyan emlékszel?
3: Ha a délelőtti időszak, akkor menjünk kronológiára. A délelőtti időszakban megtörtént az utolsó mérlegelés, amiről beszéltem, hogy aznap voltam életemben utoljára 54 kilós. Egy nagyon nyugodt napnak néztünk elébe, mert Öcsi bácsi is, és én is teljesen nyugodtak voltunk. Dacára annak, hogy egyébként Arnaldo Messa várt rám a döntőben, és tudtam, hogy ez egy nehéz mérkőzésnek ígérkezne abban az esetben, hogyha én nem lennék 100%-ig biztos abban, hogy akkor addigra megszerzett szakmai tudás, a felkészültségem minden alkalmassát tesz engem arra, hogy ezt a feladatot most abszolváljam, és aztán amikor kimentünk melegíteni, megérkeztünk az Alexander Memorial Colosseumba, ami azóta már átépült, nemrég láttam róla egy videót, most egész másként néz ki, akkor is egy nagyon monumentális épület volt a George Tech kollégiumnak a sarkán, és elkezdtük a melegítést. A melegítés közben, nekünk meg volt a ceremónián Köcsi bácsival már azt kell mondjam, hogy közel egy évtizedre visszatekintő közös felkészülésünk, az utolsó pillanatoknak a metodikája az mindig ugyanúgy zajlott. Ő elment kávéért, én lezuhanyoztam, kipakoltam a versenyfelszerelésemet, a kabalababától kezdve az összes ilyen réklit szépen végigraktam, és még volt annyi időm, hogy kimenjek, megnézzem, mert előttem én a második párként szerepeltem, a 48 kilósnak volt az első a döntője.
1: Petrov?
3: Igen, Petrovnak a döntője. Kimentem csak egyetlen beleszagolni a csarnok hangulatába, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy egyetlen magyar sincs. Körülbelül olyan 20 perccel, fél órával az én mérkőzésem előtt egyetlen magyar nem volt, talán egy pár magyar volt csak, de amit én vártam, és amit megszoktam az olimpia alatt, hogy mindig nagy számú magyar különítmény jelent meg szurkolni a magyar sportolóknak. Az ökölves nagyon népszerű volt már akkor is az olimpiai családon belül, és nem voltak magyarok. És aztán később tudtam meg, amikor már bevonultam, akkor már tele volt magyar zászlóval, meg magyar sportolókkal, meg sportvezetőkkel, meg szurkolókkal a stadion, de mindenki a Lékertónál volt, mert akkor éppen előfutamokat rendeztek a Kőbáritának és az összes többi sportolónak, tehát ez volt a késésnek az oka, de ez nem zavart meg annyira természetesen, jól sikerült a bemelegítés is, elkezdődött maga a mérkőzés, és talán a mérkőzés első menetének a közepén, amikor nem is tudom, talán 4-0-ra vezettem, vagy talán azt hiszem, hogy 4-0-ra sikerült elmennem, de éreztem is az ütőtávot is, megéreztem azt, hogy Messa még mindig csak keresi a célt, és nem találja. Én nekem viszont kezdett összeállni maga a bunyó, és az első két menet így is telt. A második menetre olyan megnyugtató előnnyel fordultam, hogy a második és a harmadik menet közti szünetben, amikor kimentem és értesültem Balzsai Karcsi bácsitól, hogy hogy áll a mérkőzés, hogy mennyivel vezetünk, akkor én megnyugodtam. Akkor én már biztos voltam benne, hogy ezen az olimpián 3 perc alatt Arnaldo Messa nem tud annyi ütést elhelyezni rajtam, ami ezt az előnyt veszélyeztetni. És onnantól kezdve én már tényleg úgy éreztem, még talán el is mosolyogtam, ami nem egy jó dolog, hogy az ember elhiszi magára, hogy most már megvan, főleg az én sportágamban, ahol együttésre van mindenki a bajnoki címtől, de nagyon nagy nyugalom vett rajtam úrrá. Öcsi bácsinál meg pont fordítva. Ő sokkal nyugodtabb volt a mérkőzés előtt, vagy az első és a második menet között, mint mondjuk a második és a harmadik menet között, és amikor feljött a szorítósarokba, akkor egy tőle nem megszokott ideges öcsi bácsit láttam, aki talán akkor érezte meg, hogy ez mekkora dolog lehet itt, hogy milyen közel vagyunk ahhoz, hogy egy ilyen fantasztikus dolgot közösen végrehajtsunk.
1: Ő is 3 percre volt élete első olimpiai aranyától.
3: Igen. És rá ez nagyobb hatással volt, mint mondjuk rám. Engem megnyugtatott, őt meg inkább felidegesítette, és ezért ott elkezdett nekem nagyon fontos szakmai tanácsokat adni. Én pedig így, amennyire lehet, kesztyűvel a kezemben megöleltem, vagy rátettem a vállára a kezem, oda szokás szerint oda guggolt egész közel hozzám, és ott mondtam neki, hogy öcsi bácsi, hát már megnyertük, már megvagyunk, már kész vagyunk, most már itt nincs ezzel már nem tudunk mit hozzátenni, meg elvenni se, és akkor ő akkor elmosolyodott, és akkor talán róla is lejött ez a teher, és akkor mondta, jó, akkor csinálj, amit akarsz, akkor boxolja, ahogy egy kőbányai gyereknek boxolnia kell, és akkor jött maga a harmadik menet, ahol nem is tudom, nagyon talán nem is volt...
1: Nem volt értékelhető pont.
3: Igen, ami azért furcsa, mert én is találtam, meg szerintem Messa is talált, de valahogy úgy alakult.
1: A pontozók is úgy voltak, mint te a második menet után.
3: Hátradőltek, ezt már nem lehet elvenni tőlem. És ráadásul ugye a magyar szurkolók, akik végigörjönték ezt az egész mérkőzést, elkezdték a visszaszámlálást 10 másodperccel, de a magyar valahogy nem tud 10 másodpercig ugyanabban az ütemben, mint hogy az óra szeretné visszaszámolni.
1: Ez de így... akkor se, ha látja.
3: Igen. Itt elkezdődött a visszaszámlálás méghozzá olyan sebességgel, hogy 10, 9, 8, 7, 6, ami nem egyezik az óra sebességével, és eljutottunk odáig, hogy mondjuk 2 vagy 3 másodperccel a vége előtt már felrobbant a csarnok, hogy vége. De még nem volt vége, még volt 2 másodperc, én már a levegőben voltam, messze még.
1: Ott szaladgáltál körbe-körbe.
3: Hát ott már nem kell ez mit hozzátenni, és aztán véget ért maga a mérkőzés, olimpia bajnok lettem, az a fajta öröm, az ott felrobbant. Tehát utána emlékszem, nem is tudom, ez valamikor a helyi idő szerint délután 2 körül lehetett, a délutáni program volt, hogy ez minden országban megfelelő módon lehessen nézni.
1: Itt is normális, kora esti időpont.
3: Igen, este 8 óra körül lehetett talán az én döntőm, amiután miután délután 2 akkor ez megvolt, sajtótájékoztató, öröm, mindenkivel pacsizás, visszamentünk a szálláshelyre, ami körülbelül egy 5 perc gyalog volt a falun keresztül, kellett menni a falu túloldalán, a másik oldalán volt a magyar szállás, ott is fogadtak engem, ott is egy nagyszerű rendezvényt rakott össze a Magyar Olimpia Bizottság a friss olimpiai bajnoknak, majd utána öcsi bácsi is elment a saját baráti körével, az edzőkkel, meg a többiekkel mulatni, ezt az egészet megünnepelni, és én is elmentem a kint lévő barátaimmal megünnepelni az olimpiai bajnoki címet, és másnap realizálódott ez az egész. Másnap ülepedett le, de még azóta, vagy akkor sem talán, de másnap volt egy olyan időszakon Köcsi bácsival körülbelül 2-3 óra, amikor csak kettesben voltunk, elmentünk sétálni, beszélgettünk, kerestük, hogy most akkor hogyan tovább, mit csináljon Öcsi bácsi egy visszavonult versenyzővel, és mit csináljon egy visszavonult versenyző magával a sportággal, de egy nagyon-nagyon érdekes időszak volt, mert meg kellett barátkoznom. Akkor azt hittem, hogy azzal a tudattal, hogy én visszavonultam, hogy most mit csinálok akkor innentől tovább, mert mert a szó legszorosabb értelmében nekem egy akkora csúcsnak bizonyult az olimpiai bajnok aranyérem, amiről én úgy gondoltam, hogy ennél már nincs tovább, tehát teljesen felesleges. Nem láttam a motivációt, hogy én 2000-ig tovább csináljam ezt a sportágat, és akkor 2000-ben megvédjem esetlegesen ezt a címet, és mi van akkor, hogy a kétszeres olimpiai bajnok. Tehát az már nem ugyanaz, nem akkora dolog olimpiai bajnoki címet szerezni, vagy akár kétszeres olimpiai bajnok lenni. Én legalábbis nem láttam ebben a perspektívát, és akkor én mint egy visszavonult ökölvívó érkeztem haza úgy Magyarországra, hogy a kézipodgyászomon kívül, amiben az olimpiai arany érem volt, meg az oklevél volt benne, talán még a virágot is hazahoztam akkori feleségemnek, meg a gyerekemnek, akkor még csak a Bence volt, neki hoztam ajándékot. Ennyi volt velem, ezzel érkeztem haza Magyarországra, aztán tudjuk, hogy azóta még hozzáadódott még további 5 év a sportoli pályafutásomhoz, de ott akkor én teljesen egészében biztos voltam benne, hogy 1996. augusztus 3-án az én ökölvívó pályafutásom lezárult.
2: Hát tovább lett, följebb azért már talán nem, mert az olimpiai aranynál talán a profi világbajnoki cím sincs följebb, megbecsültségbe, társadalmi megbeszültségbe biztosan nem. Ugye 30 év telt el azóta pontosan, öcsi bácsi, most először ez az első augusztus 3-a 1996 óta, hogy nincs köztünk, hiszen az országos bajnokság nyitányakor hunyt el. Ez a tény, ez a 30. évfordulót nálad mennyire határozta meg?
3: Nekünk volt egy kialakult, egy nagyon kedves gesztus mind a kettőnk oldaláról, hogy augusztus 3-án, ezt tényleg úgy éltük meg, mint egy születésnap, és úgy is köszöntöttük egymást, vagy ő hívott engem, vagy én hívtam őt, általában én hívtam őt, és akkor, ha én hívtam, akkor is ő kezdte azzal, hogy boldog születésnapot, Pisti. És ezt így is könyveltük el, hogy neki is születésnapként, meg nekem is születésnapként jelent meg ez az életünkben, és akkor beszélgettünk mindig sokat az ökölvívásról, természetesen legtöbbször erről beszéltem vele. Emlékszem, hogy gyerekkoromtól kezdve nagyon sok mindent tanultam tőle, nem csak az ökölvívással kapcsolatban, az élettel kapcsolatban, a politikától kezdve, a mindennel kapcsolatban. Nem kikértem a tanácsát, de tőle nem kellett tanácsot kérni, adott akkor is, hogy az ember nem kérte. És most volt az első olyan augusztus 3-a, amit nem közösen ünnepeltünk, és hiányzott nagyon, tehát hogy jó lett volna, jó lenne még vele beszélni, megosztani vele a történteket, például megosztani vele ezt a fantasztikus hírt, hogy Magyarország története során először rendezhet olimpiai kvalifikációs versenyt.
2: Na, bocsánat, közbevágok, mert valóban ez egy nagyon fontos, és ez lenne a második téma, de azért annyi, hogy azt láttuk, hogy a Magyar Ökölök Szövetsége teljes kollektívája a Ferihegyen meglepetés fogadást rendezett neked abból az alkalomból, hogy 30 év az 30 év, mert családostul akkor tértél haza külföldre. De ez egyszer mindjárt jelezte azt is, hogy hiszen te vagy a összeelnöke, hogy az élet olyannyira megy tovább, hogy itt nagyon-nagyon sűrű hónapok várnak a MÖSZ-re 2026-ban, hiszen szeptemberben Európa-bajnokságot rendeznek, túl vagyunk az országos bajnokságon, ami nem válogatott, de azért orientálja Emmanuel Rendzini szövetségi kapitányt, hogy kik lépnek majd ringbe Szófiában, illetve ősszel meg aztán a European Boxingnak lesz az éves rendes szeánsza Budapesten, majd az első papkupát, papkapot rendezik meg, ugye Európa-Amerika válogatott csapattalálkozó, és aztán World Boxing tisztújítás is lesz, ahova tudtam, ma szintén tervekkel igyekszel, illetve közben napvilágot látott az is, hogy a 28-as olimpia előtti kvalifikációs rendszerben sose látott módon Magyarország is szerepel egy tornával. Most ezeket, ha így szépen tételesen végigmennél, hogy melyikkel hogyan állunk, kezdjük talán az utolsóval, mert ez a legfrissebb hír.
3: Ennek az előkészületek természetesen már megkezdődtek, legalábbis pályázati szinten. Tehát mi pályáztunk, sőt az államtitkársággal egyeztettem. Igaz, hogy ki vagyunk csúszva nagyon sok dologból, mert ugye a kormányváltás miatt volt egy szerintem legalább 2 hónapos időszak, amikor még azt sem tudtuk, hogy kihez kell fordulni különböző pályázatokkal kapcsolatban, vagy ki az, aki ámen tud erre mondani. Ellenben volt egy megbeszélésünk fent a belügyminisztériumban, vagy a belügyminiszter és az államtitkárság részéről, ahol idézőjelbe téve engedélyt kaptunk, hogy az olyan nagyon fontos sportdiplomáciailag az olimpiai sportág részére roppant fontos versenyekkel kapcsolatban, ha nem is tudunk döntéseket hozni, de mindenféleképpen pályázati szakaszokban bátran vegyünk részt, hiszen abban az esetben, hogyha egy ilyet elnyerünk, amit aztán most már utólagosan tudjuk mondani, hogy ez megtörtént, akkor mindenféleképpen támogatásra méltó. A magyar sportnak nagyon sok rendezvénye van, szerencsére nemzetközi rendezvényeink, tehát olyan világbajnokságokat, Európa-bajnokságot rendezett a magyar sport az elmúlt 10-20 évben, amelyek azért igencsak komoly hatással vannak az olimpiai szerepléseinkre, vagy a nemzetközi sportdiplomáciai pozíciónkra, helyzetünkre, de ilyen olimpiai kvalifikáció a magyar ökövás életében még soha nem volt. Rendeztünk már felnőtt világbajnokságot 97-ben, én azon Erdély Zsoltal közösen nagyon jól szerepeltem, de annak sportdiplomáciai haszonértéke nem volt. Egy olimpiát követő világbajnokság soha nem ugyanaz, mint egy olimpiát megelőző világbajnokság, vagy akár egy kvalifikációs verseny. Arról nem beszélve, hogyha Magyarország, és én a legfrissebb információm szerint továbbra is fenntartja azt az álmot, amit 1896 óta dédelgettünk, hogy nem csak résztvevőként vegyünk részt egy olimpián, hanem rendezőként hozzuk ide Magyarországra az olimpiát. Ebben egy nagyon nagy lehetőség rejlik, ahogy megmutassuk 2028 előtt, az előttünk álló olimpia előtt, hogy Magyarország igen készen áll arra, hogy ebben a sportágban is maradandót tudjon alkotni rendezési oldalról. És én biztos vagyok benne, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is, mivel ez egy közvetlenül őt érintő eseménye egy sportági szövetségnek, tehát a World Boxing szervezetét biztos, hogy fogják monitorozni rendesen a 2027-es világbajnokság rendezési körülményei, eredményei és a többi kapcsán, de hogy a kvalifikációt, ami közvetlenül az olimpiai bizottsághoz van bekötve, tehát a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a kimondatlan az egyik nagyon fontos versenye, hogy azt nagyon erősen fogják vizsgálni, az egész biztos, és hogyha ebben mi maradandót tudunk alkotni, akkor a magyar sportdiplomáciának, a magyar olimpiai álmoknak egy fontos lépése lehet, hogy kérem szépen, itt van egy sportág, azt már megmutattuk, hogy úszásban milyen fantasztikusan tudunk rendezni, cselgáncsban milyen fantasztikusan tudunk rendezni, atlétikában micsoda rendezvényeket tudunk összerakni. Ökölvívásban ez eddig elmaradt, tavaly az U23-as Európa-bajnokság már előrevetítette, hogy azért Európából mi vagyunk a legjobbak. Én biztos vagyok benne, hogy egyébként ezt világszerte is kiterjeszthetjük innen. Amit én láttam az alatt a másfél-két év alatt, vagy azt megelőzően, akár még IBS időszakomban, azért a magyar rendezés az mindig tip-top. És nem gazdaságilag a tip-top, tehát itt nem kell azt gondolni, hogy itt ellocsolunk elképesztő mennyiségű közpénzt, hanem teljesen reális költségvetéssel tudunk egy olyan rendezvényt rendezni, és ez a Magyar Ökövök Szövetségére jellemző is volt az elmúlt rendezvényeink, akár az előttünk álló papkupának a költségvetése, vagy egy U23-as Európa bajnokság, vagy Paplaci bácsi 100 éves születésnapja, vagy akár a Magyar Ökövök Szövetségének 100 éves jubileum ünnepsége a Hősök terén. Ez mind olyan elfogadható költségvetéssel, mindenféle luxus nélkül, nem túlárazott közbeszerzésekkel valósult meg, amely jogot ad arra, hogy azt mondhassuk, hogy tudunk egy olyan elfogadható költségvetésű rendezvényt összerakni ezen a világkvalifikáción, ami után büszkén mondhatjuk majd el, hogy a magyar ökölvívás hozzátett annyit a nemzetközi ökölvívó élet olimpiai álmaihoz, megmondom még egyszer, hogy a magyar sport olimpiai álmaihoz, hogy büszkék lehetünk majd rá 2028-ban. Úgy megyünk majd ki az olimpiára, reményem szerint, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy ennek nem csak sportdiplomáciai, hanem sportszakmai értéke is óriási, mert hogyha itt ezen a rendezvényen tudunk további kvalifikációs helyeket szerezni, és mondjuk nem az jelenleg terv szerint 3-4, hanem akár még nagyobb csapattal tudnánk kiutazni, az egy nagyon komoly erőt képvisel. Tehát az ország, amelyik 5-6-7 versenyzőt tud kijuttatni az olimpiára, már csak a nagy számok törvény alapján is nagyobb eséllyel indul egy-egy éremért, mint azon országok, akik egy vagy két versenyzővel vesznek részt.
2: Hát például már 1996-ban fordult legutóbb elő, hogy mondjuk 6 ökölvívó is volt. Ez persze egyedül az állam kategória, a NOB részéről pedig most a NOB is újra ismerkedik azzal a helyzettel, hogy van egy nemzetközi ökölvívó szövetség, amelyek arról vetett kvalifikációt lebonyolítani, mert ugye ettől most már az elmúlt olimpiákon elszoktunk. Hát akkor ez legyen így, legyen 4-5, ha a fölött van kvóta, az már fantasztikus, és abból szülessen meg minél több a budapesti szorítóba. Apropó, Budapesten lesz? Tehát a helyszín az mennyire van kőbevésve?
3: Elkezdtük, tehát ugye a pályázatnak az egyik pontja volt, hogy fix adatokkal kellett szolgálni. Ezek azért helyek közel módosulhatnak, tehát természetesen a Paplászló Arénát írtuk be, természetesen azt a szállodát, amelyikben már eddig is rendezvényeinkkel dolgoztunk, de ez még nem rögzült. Tehát most egyelőre ott tartunk, hogy elnyertük a pályázattal, ezen mi még azért tudunk változtatni, ha nem is a pénzügyi részén, de a rendezésnek a különböző feltételein igen. Én szeretném Budapesten tartani, azért az mégiscsak a sport fővárosa, meg hogyha egy olimpiai pályázatban gondolkodunk, akkor annak is a fő székhelye, a beadó az Budapest városa lenne, tehát lehet, hogy majd legyen így, egyszer majd az olimpiát rendezzük, akkor valószínűleg több nagy megyeszékhely és város fog majd ebbe becsatlakozni, de az, hogy Budapest maga a centrálisan a megnevezendő város, az Budapest lesz, az mindenféleképpen egy fontos dolog, és itt is a szövetségnek a munkatársi körében van több olyan rendezvényekért felelős kollégánk, akik ebben már elkezdték az előkészületeket. Most, ha kronológiailag megyünk, akkor az első és legfontosabb egy olyan kongresszust rendezni a European Boxingnak, ami már itt van előttünk, november 7-e, aztán november 14-én ezt a papkupát úgy lebonyolítani. Ezeknek a helyszínei már ki vannak jelölve, már a szállodák megvannak, már az egyeztetések megvannak, a beszállítóktól kezdve, a transporttal kezdve, mindennel már heti rendszerességgel már szervezőbizottsági üléseket tartunk. A 2028-asnak egyelőre még papíron dolgozunk. Tehát annak majd a szerződéskötések, meg az egész, ez mind akkor fog realizálódni, amikor zöld utat kapunk az államigazgatástól, zöld utat kapunk a kormánytól, tehát hogyha meg lesz mögötte a kormányzati garancia, ezek nem tehát én óva intettem a kollégáimat, de ők ezt pontosan tudják, egy olyan tervet kell leraknunk a kormányzat az államtitkárság asztalára, amely teljesen elfogadható pénzügyi háttérre rendelkezve a rendezvényt megpróbálni minél jobban a nullszaldó közelébe menedzselni, mert amennyiben elcsúsznánk ezzel a történettel, akkor hiába van ennek sportszakmai jelentősége. Én nagyon nem szeretnék egy olyan szövetség elnökeként tündökölni, akinél olyan közpénzek tűnnek el, mint amilyen mondjuk az elmúlt 6-8-10 évben, akár még a mi szövetségünkben is megvalósult.
1: Hát majd akkor így lesz. Köszönöm szépen, Kovács István.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: csatát én nyertem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kinek hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
4: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Európa bajnok lett Párizsban Betlehem Dávid. Már nincs szükség önkéntes fogyasztás csökkentésre. Sok napsütésre számíthatunk ma is. Jó reggelt kívánok. Mónus Dóra vagyok.
1: Sporthírek.
5: 3-2-re megnyerte a Puskás Akadémia az MTK ellen a harmadik forduló nyitómérkőzését a labdarúgó OTP Bank Ligában. A házigazdák ugyan visszajöttek a két gólos hátrányból, de a felcsúti együttes végül a ráadásban eldöntötte a találkozót. Ma további két találkozót rendeznek az NB1-ben. 15 óra 30 perctől a Vasas a Zalaegerszeget fogadja, majd fél hattól az Újpest a Kisvárda vendége lesz. Mindkét találkozót élőben közvetíti az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió. Európa bajnok lett tegnap Párizsban Betlehem Dávid, aki a nyílt vízi úszók 3 kilométeres kieséses sprint versenyét nyerte meg. Ott volt a mezőnyben az olimpiai bajnok Rasoszki Kristóf is. Ő ötödikként zárt. A hölgyeknél ugyanebben a számban Fábián Bettina ezüstérmet szerzett, ma délelőtt a váltóversennyel zárul a nyílt vízi úszók Európa bajnoki programja a francia fővárosban, ahol a medencés úszóversenyek hétfőn kezdődnek. Két gyakorlat után a 14. helyről várja a folytatást Dobra Viktor a férfiak toronyugró versenyében a franciaországi Európa-bajnokságon. A 31 éves sportoló első magyarként vesz részt világversenyen ebben a számban. Három magyar öttusázó is döntőbe jutott az isztambuli Európa-bajnokságon. Koleszár Mihály, Szép Balázs és Tamás Botond is érdekelt lesz a mai fináléban. A negyedik magyar, Böhm Csaba, ugyanakkor kiesett a tegnapi elődöntőben.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Mától másodfokú hőségriasztás van érvényben. Magyar Péter kormányfő közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést. Így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Hozzátette, a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső. Átalakítja Magyarországot a 6000 milliárd forint értékű uniós forrás, jelentette ki a kormányfő. Magyar Péter közölte, a kormány intézkedési tervet készített a támogatás felhasználásáról. Korszerűsítik egyebek között az energiaszektort és a tömegközlekedést, modernizálják az egészségügyet, az oktatást és a szociális szférát, megszüntetik a lakhatási válságot és segítik a vállalkozásokat. A kormány érdemi szerepet szán a szociális partnereknek a munkaerőpiaci döntések előkészítésében, közölte a szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán, miután megtartotta első informális ülését a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, a cél a rendszeres szakmai alapú kiszámítható egyeztetési rendszer megteremtése. A forint erősödése miatt negyedével nőtt a használt autók behozatala Magyarországon az év első 7 hónapjában. Az egyik nemzetközi értékesítő cég adatai szerint július végéig több mint 91 000 import autó kapott magyar rendszámot. A behozatal bővülésével

0: Párhuzamosan a hazai piacon is mérséklődik a gépjárművek árszintje. Megnyílt a Hajdúsági Expo Hajdúböszörményben. A térség mezőgazdasági és ipari termékeit felsorakoztató kiállításon és vásáron mintegy 40 kiállító vesz részt. Az esemény mellett a hétvégén rendezik meg a Kelet-Magyarországi Agrárfórumot is, amelyen az agrárágazat meghatározó szereplői osztják meg tapasztalataikat. 900 magyar diák érkezik holnap Sátoraljaújhelyre, a harmadik összmagyar középiskolás táborba. A Rákóczi Szövetség rendezvényén a Kárpát-medencéből és a világ számos más pontjáról, egyebek közt az Egyesült Államokból, Kanadából és Kolumbiából gyűlnek össze a fiatalok. Az eseményen 100 lengyel diák is részt vesz. A program célja a nemzeti összetartozás élményének erősítése.
1: Közlekedés.
0: Felborult egy autószállító tréler az M0-es déli szektorában Diósd térségében, az M5-ös felé vezető oldalon. A 7-es kilométernél a leálló sávban halad a forgalom, a torlódás meghaladja az 5 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati-délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Többfelé megerősödik a zivatarok, környezetében viharossá fokozódik a szél. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tisza tó 29 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok! Jó reggel továbbra is mindenkinek. Károly Andival, szia Andi!
2: Jó reggel.
1: És Patai Gergelye, szia Geri!
3: Sziasztok, és Elpap Istvánnal, jó reggel
1: mindenkinek! Jó reggelt kívánunk, és Danyi Gáborral. Szervusz Gábor, honnan?
4: Jó reggelt!
1: Balatonpartról?
4: Balatonpartról, igen.
1: Van-e víz a Balatonban még? Nyugtass meg, hogy van.
4: Egy csekéke van, igen, és ideális idő van, mondjuk egy teniszre, mert nem süt a nap, kicsit ilyen beborult idő van, és azok a nagyon régen érzett hűvös szellők elindultak, úgyhogy minden ideális egy teniszre.
1: És most ez is lesz a következő napokban, hogy nézegettem nagyjából. Nap lesz azért, de mondjuk nem 38 fok.
4: Igen, így van, így van.
1: Mert abban azért nem tudom, mozogtál-e, voltál-e játszani napközben az elmúlt héten, de ha igen, akkor az nem lehetett egy egyszerű baleset.
4: Hát igen, tartjuk azért magunkat, hogy nem befolyásol az időjárás meg semmi, főleg az, ami az embernek közel áll a szívéhez, de hát nem esett jól. Tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez úgy ugye a felhőtlen teniszé volt, de azért játszottam. Na, maradjunk annyiba, hogy most a két órát azt leredukáltuk egy picit, másfélre.
1: De most vissza lehet majd építgetni azt a két órát. Igen. Lassan, hogyha emberi idők lesznek. Te, ez az idő, ez már a strandon is sok kis túlzással, nem? Tehát mennyire éreztette a hatását, mennyi ember van ott a Balatonon most?
4: Sokan vannak, de ebbe a, ugye mindig ez a 11-től 3-ig, ez a kritikus időszak, de most szerintem ez a 11-től 5-ig itt tényleg akkor itt a, hát hogy mondjam, a normális abja az bennmaradt a házba, és akkor főleg, ha gyerekek is vannak, kisgyerekek, tehát nem lehet kibírni. Ráadásul egy 150-200 métert kell bemenni a Balatonba, hogy élvezhető legyen.
1: Hát az alatt leégsz, hogyha olyan
4: igen,
1: vagy.
4: Igen. Úgyhogy hát meg kell találni ebbe is a formát. Nem könnyű, főleg gyerekekkel elmagyarázni nekik, hogy meleg van, süt a nap, de most nem lehet kimenni, vagy nem lehet strandolni.
1: Várjuk meg, amíg esni fog, akkor lehet menni.
4: Igen, de most azért kezd visszaállni, bár ahogy hallom, a jövő héten megint ez a nagyon komoly meleg jön. De nem szabad ennek se túlzott jelentőséget tulajdonítani. Ez van, majd elmúlik, kész.
3: Gábor, az időjárás jelentés után egy kvíz kérdéssel fordulok hozzád. Kíváncsi vagyok, hogy van-e megfejtésed rá. Mikor volt legutóbb olyanra példa, hogy ezresen, tehát mestertornán nincsen top 5-ös játékos a legjobb 32 között? Nagyjából van-e tipped, van-e sejtésed? Tehát a legjobb 32-ben nincs a legjobb, a világranglista aktuális első 5 helyezettjéből egy játékos sem.
4: 15 éve.
3: Képzeld el, még régebben, 1991, Róma.
4: Atya világ.
1: És ott hova tűntek a top 5-ösök? Persze akkor a top 5-ben nem olyan voltak salakmenők, és még jobban ketté vált talán a két műfaj.
3: Igen.
1: Most csak hangosan gondolkozom, mert másokkal nem lehet.
3: Hogy... Hát ugye most pedig arról van szó, hogy igazából négyen nem indultak.
1: Hát igen,
4: sokan nem indultak.
3: Így azért ugye Montrealban elég nehéz lett volna bejutni, de ugye ott tartunk most a legjobb 32-nél, hogy gyakorlatilag bárki nyeri innentől kezdve, azért az meglepetés és nagy történet. Te hogy látod eddig az erőviszonyokat, és hogy tetszik ez a mestertorna?
4: Hát tetszik, tehát nyilván az ember szeret valamit, meg ha az érdeklődése középpontjában áll, akkor most, ha nincsenek itt úgymond a nagy húzó nevek, akkor is kiváló tenisz lehet látni. Ugye most Montrealban előtte, ugye a múlt héten pedig Washingtonban Taylor Fritz behúzta, és nagyon, nagyon jó tenisz, ugye kemény pályára álltak rá, és ennek is megvan a maga, hát hogy mondjam, sajátja, és az a fajta, hogy mondjam, ez ugye nem a leggyorsabb kemény pálya, és nagyon-nagyon jó tenisz van. Ugye a közvetlen élmezőny mögött levők vannak, és hát ők, hogy nincsenek itt a nagyok, talán még szorosabb meccsek vannak. Én a brazil Fonsecának szurkolok nagyon, a fiatal brazil tehetségnek, hogy gyűjtse a tapasztalatokat, azokat a helyzeteket, amik neki mindenképpen kellenek, hogy odaérjen, ahova szeretne. én nagyon remélem, hogy be tudja húzni ezt a montreali versenyt.
1: Na de eleve milyen ezres torna az, ahol ugye Zverev indult egyedül a nagy menők közül, ahol amit ennyire negligálna az elit. Azért erre se nagyon volt példa korábban.
4: Hát erre se, igen, ugye ne felejtsük el, hogy ez, nem tudom, hogy mi a jó szó, hogy szerencsétlen az időpontja.
1: Az biztos.
4: Ugye a salak szezon után, US Open előtt, a szezonnak ebbe a periódusában nagy, az időjárás is félelmetes, és hát nyilván óvják magukat, és nyilván próbálják úgy kicentízni, meg úgy adagolni a terhelést, meg a pályára lépést, hogy, és akkor hát nyilván Montrealban nem örülnek ott a nézők, meg a szervezők, de hát ez van.
1: Mondjuk a női mezőny az viszont kemény, tehát ott messze nem erről van szó.
4: Igen, a női mezőny az tip-top, úgyhogy ott én azt gondolom, hogy Sabalenka nagyon közel áll ahhoz, hogy egy picit hátrébb szorítsák a virágranglistán, ez az én érzésem. Nincs meg a tenisze, megvan a stabilitása, nincs meg az a fajta, hogy mondjam, kiegyensúlyozottsága, ami kell ehhez.
1: Hát láttunk már ilyet, teniszben ez viszonylag előszokott azért fordulni. Mindennek vége van egyszer, ahogy szokták mondani. Jó, ezzel együtt, amikor majd visszajönnek Zinnerék, akkor gondolom azért visszarendeződik majd a világ.
4: Biztos vagyok benne, hogy visszaáll Alcarazzal, Zinnerrel, biztos vagyok benne, hogy visszaáll a világrendje. Az lenne jó, ha visszajönne még a Federer is, de hát ő már nem vissza.
1: Hát ő már nem.
4: Meg a Sampras, meg a Björn Borg.
1: Én egy Boris Becker szívesen megnéznék.
4: Igen, Boris Becker, igen, hát micsoda nevek.
1: Kiszervágatná őket. Az megvan neked? Lehet, hogy azóta már volt ilyen, de az biztos, hogy egyszer fordult elő olyan, hogy az is egy ezres torna volt, és még arra sem hiszem, hogy Medvegyevvel játszott a Becker, hogy valaki semmi 40-ről 5 ásszal nyeri meg a saját adogató játékát.
4: Igen.
1: De ez a YouTube-on fenn is van az eredeti, talán CDF, tehát még nem is kereskedelmi tévé, hanem közszolgálati tévé, de ugye a riporter az először ilyen kicsit beletörődve, egy ász, oké, 15-40, akkor utána a második, harmadik, akkor már közönség is ugye kezdi, az előnynél már ordít a riporter, a végén meg a Becker úgy mászkál, mintha épp megnyertem volna Wimbledon, pedig csak egy gémről volt szó. A Medvegyev az pedig fel alá sétál, balról, jobbról, balra, semmit meg se tud mozdulni. 5 olyan szerve. Na, csak ezzel jutott eszembe a Becker. Jó, de jó lesz.
4: Igen, ugye füvön...
1: Ez nem fű volt, bocsánat, nem fű volt. Ez
4: nem is fű volt.
1: Nem, de valami Hanover szőnyek, vagy valami, tehát az a Beckernek feküdt nagyon, az talán az volt a kedvenc pályája. Igen. Valamelyik gyors szőnyekborítás volt fedetben. Persze, hát salakon igen. Azért 500 azt a Becker se ütött.
4: Igen.
1: Na, US Open-t azért, ugye itt van, tehát úgy pörögnek a hetek, hónapok, hogy öröm nézni. Ugye addig azért most már jellemzően Amerikába költözik a teniszvilág. A magyarokról mi a véleményed? Mert szerintem itt komoly lehetőséget szalasztottak el a fiúk, lányok. Főleg, hogy a fiúknál ugye gyengébb is talán a mezőny. Voltak nyert meccsek, de kicsit én olyan csalódott voltam, hogy ebbe a fázisban, mert mindenhol volt esély, tehát hogy lehetett volna valami nagyobbat durrantani, nem?
4: Igen, lehetett volna, csak most a Fucsovics is, illetve Marozsán Fábián is nincs abban az állapotban, hogy tudjon egy nagyobbat durrantani, vagy teljesíteni.
1: Inkább a Bondárékra gondolok most ebbe az esetben, ja, nem is annyira a fiúkra.
4: Ők én azt gondolom, hogy az ő esetükben talán inkább a 8 közé jutás lenne, őtőlük azért nem szabad várni még azt, hogy egy ilyen ezresen oda kerüljenek a döntőbe, vagy a döntő közelébe.
1: Na, de egy 8 közé jutás az óriási lenne.
4: Igen, bár nem lehetetlen, de egy picit most úgy hála Istennek a hölgyek is előrébb törtek, és a nemzetközi teniszbe is azért most lele teszik a névjegyüket, illetve játszanak olyan mérkőzéseket, hogy fölkapja az ember a fejét. De a fiúkra visszatérve még egy gondolat elejéig, ott egy picit most megálltunk. Ja. Van ilyen, ezt mindannyian tudjuk, tehát van, ez nem egy egyenlet, lineálisan fölfele megy, egy fejlődés, vannak töréspontjai, sőt, még lejtmenete is. Most ezt látjuk, és hát nem egyszerű, ugye, mert az embernek megvan a tenisze, az rendben van, de akkor még rendben kell lenni fizikálisan, és hát a mentális dolgokról meg nem is beszélve, hogy azok mennyit számítanak, talán a legfontosabbak.
1: Hát főleg úgy, hogy lesajössz a pályáról, meg ki se szállsz a repülőből, tehát egész évben borításról borításra, kontinensről kontinensre úton vagy, azért az a legtöbb sportágban nem így van.
4: Tehát ez nem egyszerű, igen.
1: Szinte nincs pihenőidőszak. Ezt ma mindenkitől illik megkérdezni, nem feltétlenül kell rá válaszolni, de ugye rendeznek majd Ferencváros Real Madrid mérkőzést, azért minden nap nincsen ilyen, de hát ez ugye egy nyári felkészülési meccs, téged ez egy ilyen jellegű esemény mennyire hoz lázba?
4: Kevésbé. Megmondom őszintén, hogy nem nagyon, bár nagyon tisztelem a futballt, a Ferencvárosnak is, a Real Madridról nem is beszélve, hogy micsoda brandről van szó, hagyományokkal és tudással. Egy picit a PR értékét én egy nagyobbra tartom, mint a valós sportértékét most, de a labdarúgásnak biztos, hogy nagyon jó hírverése lesz. Csak jó lenne ott kezelni a dolgokat mindig, ahol vannak, meg tartoznak. Szerintem ez nem sikerül nálunk sokszor. Rendeznek kézilabdában is, kosárlabdában is olyan hírverő mérkőzéseket, meg lehetőségeket. Itt most a futballban ez biztos, hogy egy nagyon jó propagandája lesz a labdarúgásnak. Biztos sokan kimennek. De azért...
1: És, óriási bevétel is lesz, mert azért azt nem felejtsük el, az is egy fontos szempont.
4: Így van. Ó, minden szempontból jó, csak nyilván a Real Madrid egy külön följebb levő kategória, egy más szintet képvisel. Aki kimegy, biztos jól fog szórakozni. Én inkább más választok.
3: Említetted a hírverő mérkőzéseket, és egy kicsit a kézilabdára rákötve, sőt, ugye tavaly a vízilabdázóknál is láttunk ilyenre példát, hogy az Egyesült Államokban is megpróbálják népszerűsíteni, meghonosítani a sportágat. Mi a helyzet most kézi fronton ebben az ügyben? Mert ugye az a torna elmaradt, amit terveztek az idén. Mennyire érzed azt mondjuk akár a következő években, hogy az itthon és Európában népszerű csapatsportágak megvethetik a lábukat a tengeren túlon, vagy eleve
1: hát halott ügy? Az olimpia ugye ott lesz.
3: Hát igen, hogy van-e esetleg ennek bármilyen felhajtó ereje, vagy nem is nagyon érdemes ezzel próbálkozni, mert annyira más világ?
4: Inkább a mondatod, illetve a felvezetésed utolsó része, én azt gondolom abban van a lényeg. Nagyon sok próbálkozás van, hogy az amerikai kontinensre bevigyenek sportágokat, többek között a kézilabdát is, több-kevesebb, de inkább kevesebb sikerrel. Nincsenek gyökerek, nincsenek hagyományok, nincs bázisa. Az összes többi sportág elszívó elejéről nem is beszélve, hogy nem ebbe az irányba mennek, hanem inkább a street, meg az olyan fajta hagyományos NHL, NBA, baseball, ezek, amik nagyon-nagyon mennek. Nagyon jó lenne a kézilabdának, de nem sikerül. Ugye most elmarad ez a rendezvény is, nem nincs nagyon rá igény. Ugye az amerikai kontinensen kívül még Kína és India, ez a két, hát hogy mondjam, világhatalom, és főleg
1: ez 3 milliárd ember nagyjából.
4: Igen, de hát gyakorlatilag a népesség, világ népességének majdnem a felét lefedi. Itt vannak próbálkozások, de nem nagyon van lehetősége. Talán emlékszünk itt évekkel ezelőtt Szabó Edina, aki egy kiváló kollégina, kézilabdaedző, női kapitány volt az Egyesült Államokban. Próbálkozások voltak, de sajnos nem járt sikerrel, és azt, ha jól tudom, már nincs is ott, és Franciaországban edzősködik. Nem nagyon van rá esély, sajnos, hogy a kézilabda meg valamilyen olyan talajt fogjon ott, vagy próbáljon megkapaszkodni.
1: Hát miközben, mert még a férfi kézilabda, azt mondom, hogy ott óriási lenne a konkurencia baseballal, a kosárlabdával, de hogy a női futball is sokkal népszerűbb volt, meg talán most is az Amerikában, mint a férfi, meg mint ahogy a WNBA végül is az egyetlen női liga, amelyik ugye a nagy férfi ligák árnyékában ugyan, de gyökeret tudott verni. Lehet, hogy a női kézilabdával lenne, mert a nő az ugyanannyi van, mint férfi, tehát Tehát lehet, hogy a női kézilabdában kicsit több esély lenne, hogyha, mert a fociban is azt fejlesztették föl rettenetesen a férfi futball, az oké, most VB-t rendeztek, de az úgy mindig egy kicsit annak az árnyékában volt az amerikaiaknak.
2: Igen, talán lehet, hogy van ebben igazság, de ott is ugye egy hasonlóak a problémák, és ráadásul a női és a férfi kézilabda között óriási a különbség.
1: Há, persze.
2: Tehát eladhatóságban mondjuk ki azért
1: nyilván... Hát a női futball meg a férfi futball között is óriási a különbség.
2: Így van, és nagyon, tehát nagyon nehéz bemenni egy új sportággal, úgymond a szolidar képviselettel. Tehát most nyilván sem nem szeretném a női sportokat megbántani, de nyilván a szakmát, a nézettséget, az iramot, nyilván a hölgyek elsősorban a genetika, a fizikum miatt lassabban tudják játszani, és nyilván a nézettségben ez azért nem generál akkora mutatókat.
1: De pont a kézilabdában szerintem, tudom, hogy ott is nagy a különbség, de pont a női kézilabda az egy kifejezetten élvezhető és nagyszerű sport.
2: Ez így van, csak egy olyan helyre bemenni, ahol nem ismerik az alapokat se, nincs mihez kötni, nincs meg a bázisa, nincs meg az iskolákban, nincs meg a grundokon az a fajta infrastruktúra, akkor ez így nagyon nehéz, na akkor úgy gyertek, aztán kezdjünk el kézilabdázni. És hallottam ott kollégáktól, akik erre próbálkoztak, és néztek ki a fejükből, hogy oké, mi ez, és hol, és kivel. És hát nem egyszerű a teljes semmiből, a teljes nulláról elindulni valahová, hogy na, higgyétek el, hogy ez nagyon jó, ez nagyon szép, ezt nagyon szeretjük, aztán most ezt csináljuk meg.
5: De vízilabdával nem ugyanez volt a helyzet?
2: De ugyanez.
1: Most is ez.
2: Nem is kell elmenni Amerikáig, tehát a vízilabda az konkrétan 6-8 országba játsszák.
1: Hát, pont ezt akartam mondani, hogy ha a vízilabdába valaki vízilabdára adja a fejét, akkor egy picit egyszerűbb a világelit közelébe kerülnie, mint kézilabdába, szerintem a nulláról.
3: Ehhez képest most az U16-os világbajnokságon 32 csapattal játsszák pólóban.
2: Igen.
3: Majd
2: igen,
3: erről beszélünk. Igen. Óriási a szakadék. Tehát nyilván megpróbálják ezt áthidalni egy más lebonyolítási rendszerrel, de egyelőre nem lehet, úgyhogy...
1: Meg ott milyen meccseredmények születnek. Hát... El tudom képzelni, amikor mi találkozunk Fülöp-szigetekkel. Csak most mondtam valamit vízilabdába.
3: Igen. Így a beszélgetés végére azért, ha már az Egyesült Államokban nem is tudnak készülni a kézilabda csapataink, mégiscsak zajlik a felkészülés. És ugyan női fronton is voltak tegnap érdekes meccsek, például Győr simán nyert a Brest ellen, vagy a Loki győzelme a Ferencváros otthonában, de én mégis most Gáspár Márgucsra kérdeznék rá, és a Veszprémre, amely amellett, hogy bemutatta az új igazolásokat, és egyébként simán 49-32-re győzött a Celje ellen, visszavonultatott egy olyan játékosnak a messzámát, aki azt gondolom, hogy tényleg letette a névjegyét, és könnyes búcsú, érzelmes pillanatok voltak ezek. Te ezt hogy élted meg, és hogy értékeled ezt a felkészülési és egyben búcsú meccset is a Veszprém arénában?
2: Először is nagyon, nagyon örülök, hogy van ilyen, vannak ilyen rendezvények, mert nem csak kézilabdában van. Ha valaki, akkor Gáspár Márgucs ezt megérdemelte, egy fantasztikus játékos volt, azt hiszem 13 szezont húzott le Veszprémbe. Az emberi oldala is nagyon-nagyon-nagyon stimmel, és úgy, hogy mondjam, a játékosokra szoktuk azt mondani, na, hát ez igazi csapatember, kézilabdázni is világszinten tud, közösségben is, külföldi ráadásul, beilleszkedik nagyon hamar, és Perez Carlos volt, akinek a meze vissza van vonultatva, ott még meg talán most hirtelen nem jut eszembe, talán Ivo Diazé, tehát külföldiekét nagyon ritkán vonultatják vissza, ugye a magyar ikonok Éles Józseftől a Csoknain át Iváncsikék meze van visszavonultatva. Egy nagyon, nagyon felemelő érzés volt ezt tegnap ezt látni. És ő megérdemelte, és hát a közönség szeretete, ugye azt ki kell érdemelni, az úgy nem jön magától, és hát nagyon őszinték tudnak lenni a drukkerek néha, talán még néha igazságtalanok is, na most őt mindenki szerette. Tehát ő egy olyan srác, aki bárhol volt, bármikor, bármennyit játszott, kitette a szívét, lelkét a pályára, és nagyon-nagyon megérdemelte. jó volt nézni, és nagyon-nagyon felemelő érzés volt.
1: Meg hát az új Veszprém is most már majd formálódik, már Imre Bencét is bemutatták, meg a többieket. Danyi Gábor, nagyon szépen köszönjük, 20-assal, 2-essel kezdődő hőmérsékletet kívánunk, ott abban már lehet jókat úszni is, teniszezni is. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
2: Köszönöm
1: velünk,
2: napot,
1: mi pedig hamarosan kézilabdába folytatjuk.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Sportreggelben a mikrofonnál továbbra is Elpap István. Kézilabdával folytatjuk, tudnélik a női B1-győztes Metz itt edzőtáborozik a Balatonon, a Nekában, Magyarországon. Soraiban értelmszerűen Vámos Petrával és Albek Annával, két magyar válogatottal, Kreisz Bálint beszélgetett velük.
2: Albek Annával és Vámos Petrával beszélgetünk itt Balatonbogláron, hiszen a Metz itt készül egy hetet, két bajnokok ligája győztes játékossal. Anna, először felét fordulok, hogyha ezt így meghallod, akkor sikerült-e már feldolgozni azt, hogy ez nem csak egy álom, hanem valóságá vált, és B1-győztes vagy?
3: Nem, ezt még mindig nagyon hihetetlen hallani. Néha egymásnak is így mondogatnunk kell, hogy emlékeztessük magunkat arra, hogy mit is értünk el, mert ez tényleg olyan dolog, amit már soha senki nem fog tudni elvenni tőlünk, és erre nagyon büszkének kell szerintem, hogy legyünk, illetve azok is vagyunk nyilvánvalóan, de még mindig felfoghatatlan érzés, hogyha ezt csak így meghalljuk.
2: Petra, te hogy állsz ehhez? Mennyiszer gondoltál vissza mondjuk a budapesti 4-es döntőre és a Győr elleni mérkőzésre?
4: Nagyon-nagyon sokszor visszagondoltam arra a mérkőzésre, meg ugye az egész hétvégére. Tényleg ez egy olyan élmény volt, szerintem a karrierünk eddigi csúcsa egyértelműen, meg azért ez a klub történetében is egy óriási dolog, szóval nekünk ez az aranyérem, ez talán még többet jelent, és tényleg az, hogy ezt Annával ketten így magyarként megéltük, és meg tudtuk osztani ezeket a pillanatokat, az még különlegesebb, úgyhogy ez egy nagyon különleges helyet foglal a szívem. Ez a bajnokok ligája aranyérem.
2: Az érmet mennyire raktad kiemelt helyre, és mondjuk milyen gyakran szoktál ránézni, hogy erőt meríts belőle?
4: Még őszinte leszek, még nem találtam neki megfelelő helyet, ahol nem is tudom, megkaphatná azt a kiemelt, igen, figyelmet, amit szeretnék neki szentelni, úgyhogy ez még folyamatban van.
2: Anna, te már megtaláltad a méltó helyet neki?
3: Nem, még ezt én is keresem, még azért nagyon szem előtt van, hogy minden nap lássam, de valami nagyon kis aranyos, meg tényleg olyan speciális helyet szeretnék neki találni, ami ezt az egész hétvégét is így egybefoglalja, még ezt keresteti magát.
2: Elég különleges az, hogy egy francia csapat, ami ráadásul Bajnokok Ligája címvédő, itt készül Magyarországon, a NEK-á ráadásul. Petra, volt múlt héten veled egy nemzeti sportinterjú, ahol elárultad, hogy nektek azért ebben nagy szerepetek volt. Hogy nézett ki ez az egész folyamat, hogy ide csábítottátok az egész meccet?
4: Akkora szerepünk nem volt ebben az egészben. Igazából egyetlen egy mondatot ejtettünk el így az edzőnk előtt, mert mesélte nekünk így egy beszélgetés során, hogy többször nyaralt már a Balatonnál, így említette az ételeket, amiket itt evett, és hogy nagyon jól érezte magát, és csak így megemlítettük neki, hogy van ez a Nemzeti Kézilabda Akadémia, ahol egyébként minden adott ahhoz, hogy esetleg lehessen edzőtáborozni, és ugye nyárban Balaton, hogy tök jó. Még meg sem említettük így annyira az edzőtábor, csak hogy van egy ilyen, és szöget ütött a fejében, és utána többet kérdezett arról, hogy kivel tudja felvenni a kapcsolatot, ugye a szervezés miatt, még ebben a kontaktot megadtuk, és utána minden ment magától.
2: Milyen volt visszatérni neked erre a helyszíre? Te is hosszú éveket töltöttél el itt korábban, és gondolom azért különleges légiósként Magyarországon lenni több mint egy hetet.
4: Igen, tényleg ezt azok a játékosok, vagy emberek tudják igazán megérteni, akik külföldön vannak, hogy haza jönni és több napot vagy hetet itthon tölteni, az nagyon különleges, és azt érzem, hogy bármennyire nehezek az edzések, amellett így fel vagyok töltődve, és annyi pozitív energiát kapok így magától a környezettől. Tényleg nagyon jó volt ide visszatérni, sok emlék köt ide, úgyhogy én nagyon örülök, hogy végül úgy döntött az edzőnk és a szakmai stáb, hogy ide jövünk.
2: Annan, te karrieredben is egy állomás volt a Nemzeti Kézilabda Akadémia. Neked a visszatérés milyen volt? Mennyire kellett idő, amíg megszoktad a helyeket, vagy egyből jöttek-e vissza az emlékek?
3: Persze, egybe jöttek vissza az emlékek, de főként amikor a régi csari mellett mentünk el, mert én még abban az időszakban voltam itt, amikor ez az egész létesítmény nem létezett. Szóval fura belegondolni, hogy 12 évvel ezelőtt jöttem ide, és 10 éve már, hogy elmentem, tehát rengeteg minden történt azóta. Kimondani is nagyon furának, vagy fura érzés, kicsit öregnek érzem magam, de nagyon jó volt igazából, mert felelevenített rengeteg olyan élményt, amit Petrával akár együtt éltünk át annó, vagy alapjáraton így énekes éveim alatt, amikor még egy kislány voltam, átéltem, szóval tök jó látni, hogy mennyit fejlődött az egész, és hogy milyen létesítmény van itt a mostani fiatal generációnak, és hogy ők miben készülhetnek most, és hogy válhatnak valószínűleg majd egyre jobb sportolókká.
2: A Nekáról kilépő Albe Kannának azt mondja valaki, hogy 10-11 évvel később Bajnokok Ligája győztes játékosként tér vissza a világ egyik legjobb csapatával, akkor mi lett volna az akkori Albe Kannának a reakciója?
3: Őszintén szóval szerintem nagyon örült volna neki, mert tényleg ez volt a kitűzött álmom kiskoromtól fogva, hogy egy BL csapatba játszhassak, és hogy a BL trófeát a magasba emelhessem. Az a kislány biztos fülig érő szájjal ment volna bárhova, vagy újságolta volna talán el a többieknek, hogy képzeljétek, majd ez fog velem történni, de tényleg hihetetlen érzés, és nagyon örülök, hogy az álmom, vagy illetve az álmunkat együtt tudtuk átélni és megvalósítani.
2: Sok mindenben hasonló az utatok, de azért vannak különbségek is. Petra, neked ez már a második szezonod volt a Metsz játékosaként. Miben volt más ez a második idény, mint az első? Akár könnyebbségek, akár újabb nehézségek, amik felmerültek?
4: Hú, nagyon sok ilyet tudnék említeni. Nyilvánvalóan könnyebbség volt az, hogy már ismertem a rendszert, úgymond nyilvánvalóan ez egy szintugrás volt nekem, tényleg egy top csapathoz igazolni, tényleg ismertem a Manut, ismertem már ezt a fajta munkát, amit végzünk nap, mint nap, viszont nyilvánvalóan azért nagyon magas tettem a lécet az első évben, és azt éreztem, hogy még mindig kicsit húzom magam után azt az olimpia utáni szezont, tehát hogy ez nagyon nehéz volt, hogy ott nem volt igazából annyira idő feltölt, tudni, és azt érzem, hogy több olyan tényező is befolyásolta azt, hogy milyen lesz a szerepem, ami nem feltétlenül rajtam múlt. Szóval így kihívásokkal teli volt, az biztos, de azt érzem, hogy ez is a sportnak a része, vagy így a mentális erőnek a fontosságát emeli ki, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nehéz, és ilyenkor is menni kell tovább, le kell vonni a tanulságokat, és dolgozni kell tovább.
2: Ezt a pihenést azért most volt időt pótolni, hogy ne cipeld a harmadik szezonra is magaddal még az olimpia miatt lévő fáradtságot, meg az ottani rövid pihenő miatt itt?
4: Igen, abszolút. Most azért volt 4,5 hetünk a Final Four után, de szerencsére sikerült maximálisan így kihasználni, feltöltődni, sokat voltam a családommal, a barátaimmal, úgyhogy azt érzem, hogy készen állok erre a szezonra.
2: Anna, neked ez volt az első idényed a Metszben. Milyen volt a beilleszkedés, úgyhogy volt egy magyar csapattársad, az ő első szezonos tapasztalatait mennyire tudtad használni?
3: A beilleszkedést nagyon megkönnyítette, hogy ott volt nekem Petra, mint a csapatba való beilleszkedés, mint a taktikai rendszerbe való beilleszkedés. Nyilván egy tanulási fázison kellett átmenjek. Ezen Petra átesett egy évvel ezelőtt, szóval nagyon sokszor nagyon jól esett, hogy nyugtatott, és mondta, hogy ő is ugyanezeket a hibákat elkövette, hogyha nem ment egyszerre, vagy elsőre az a dolog, amit elvárnak itt tőlem, vagy nem úgy értette meg egyből az elvárt dolgokat. Szóval nagyon sokat segített az, hogy Petra nekem ott volt támaszként, és úgy gondolom, hogy nélküle azért teljesen más lett volna az első idényem, de a csapatba való beilleszkedés az viszont nagyon gyorsan ment, mert mindenki nagyon befogadó volt és barátságos, és én úgy gondolom, hogy én is egy egész nyitott személyiség vagyok, szóval mindenkivel nagyon könnyen megtaláltam a közös hangot, és nagyon jól érzem magam a csapatban.
2: 2020-ban, amikor a Metzingenhez igazoltál, akkor elárultad, hogy voltak francia ajánlataid is, de hogy akkor úgy érezted, hogy a német bajnokság szolgálja leginkább a fejlődésedet. Úgy érzed, hogy jó időben jöttél el végül Franciaországba? Tehát kellett az a néhány év, amit még Németországban, illetve aztán Magyarországon töltöttél?
3: A Bajnokok Ligája szerepléshez mindenképpen, tehát, hogy annó 18 évesen nem tudtam volna egy BL csapatba elmenni, de úgy gondolom, hogy mindennek úgy kellett történnie szerintem az életembe, hogy most BL győztes legyek, tehát hogy minden lépést úgy választottam, vagy úgy választanék újra, mint ahogy akkor tettem, mivel ez az út ide vezetett, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó megkoronázása volt a tavalyi szezonnak, hogy meg tudtuk nyerni a BL-t, és úgy gondolom, hogy nem változtatnék semmit.
2: Neked a személyes utadban akkor fontos állomás volt mondjuk a 2024-es év vége, ott volt egy sérülésed, lemaradtál a részben hazai rendezésű, végül bronzéremmel záruló Európa-bajnokságon, de mondjuk ez erősebbé tett téged hosszú távon?
3: Nem tudom, hogy hogy alakult volna az életem, úgyhogy ez nem történik meg. Én abban hiszek, hogy tényleg minden okkal történik, szóval minden nehézséget és minden kudarcot is próbálok úgy felfogni, hogy ez valamiért épít. Valószínűleg, hogy ennek most így kellett történnie, hogy anélkül is úgymond ide jut majd az életem, ezt nem tudom megmondani, így alakult. Én úgy gondolom, hogy ennek így kellett, hogy legyen.
2: Mindkettőtökhöz szól majd a kérdés, de Petra, először felét fordulok. Emmanuel Majorád a csapatvezető edzője. Mi az, amit ő ennyire ért ebben a szakmában? Hogy tudja motiválni a játékosokat? Hogy tudja kidolgozni a taktikát? Mi az, ami őt ennyire kiemelkedő edzővé teszi?
4: Én azt gondolom, hogy mindennek, amit elmondtál, annak az egybelege. Tehát nagyon megszállottja a kézilabdának, és azt érzem, hogy olyan taktikai repertoárja van, ami abszolút egyedi, és maga az a rendszer, amit felépített, és az, amit elvár a csapatától, az nagyon komoly szinten van. Én azt érzem, hogy azért ő még fiatal edzőnek számít, de szerintem nagyon fontos, hogy valaki képes a tapasztalatait, esetleg a hibáiból tanulni, és ezeket felhasználva egyre jobb és jobb lenni. Én azt gondolom, hogy nagyon okos, így ami a kézilabdát illeti, és megvan benne az a türelem, hogy fiatal játékosokat tényleg világklasszissá neveljen, úgyhogy én bízom benne, hogy még komoly sikereket tudunk együtt elérni.
2: Anna, te mit gondolsz erről a kérdésre, mondjuk hozzátéve azt, hogy mennyire érződik, hogy Majorád azért a fiatalabb edző generáció tagja, tehát lehet, hogy mondjuk jobban szót ért a fiatal játékosokkal, mert kisebb a korkülönbség.
3: Nem tudom, hogy ez mennyire játszik közben, én csak rá tudok csatlakozni arra, amit Petra mondott, hogy nagyon megszállottja a kézilabdának, és tényleg csak ennek él. Én úgy gondolom, hogy nagyon precíz is mindenben, minden apróságra nagyon odafigyel, minden videózáson nagyon átelemezzük mindenkinek a lépését, és mindenkitől elvárja, hogy fegyelmezetten megcsinálja a munkáját. Úgy gondolom, hogy ez is nyilván egy fiatal játékosnak nagyon sokat tud segíteni, hogyha kapja azokat az építő instrukciókat, hogy mikor, hogy hogyan helyezkedjen, illetve hogyan érkezzen oda egy-egy szituációnál. Rengeteget hathatozunk ugye az edzések alatt, szóval nagyon sok lehetősége van a játékosnak arra, hogy akár hibázzon, és utána hibáit is kijavítsa, és szerintem tényleg mindennek így az egyvelege az, hogy a meccet már 10 éve ilyen szinten tudja tartani.
2: Itt, amikor edzettetek, egy csapatban voltatok, egy ilyen gyakorlásnál mi alapján dől el mondjuk, hogy ki kivel kerül össze, és miket gyakoroltatok most leginkább?
4: Ez csak az edzőnkön múlik, hogy éppen hogyan állítja össze a csapatot. Ennek is megvan az oka mindig, hogy mit szeretne látni, mit szeretne gyakorolni. Most igazából főleg az ilyen speciális támadási elemeket gyakoroltuk, és ezeket kellett leszervezni.
2: Anna, amikor az oda van a mellett álltál mondjuk a védekezéseknél, akkor is nagyon együtt éltél a játékkal, franciául beszéltél a csapattársakhoz. Egyrészt például a francia nyelv, az így a meccsi kintartózkodás miatt tanultad meg, vagy előtte is beszélted de már, és mondjuk mennyire volt könnyű ezt így elsajátítani?
3: Én amikor Ausztriába éltem, tanultam 2 évet iskolába franciát, szóval nekem az alapok picit már megvoltak, akármennyire én annak a híve vagyok, hogy szerintem suliban nem nagyon lehet jól nyelvet tanulni, ezért sokkal könnyebben ragad rá az emberre, hogyha kim van és rá van kényszerülve arra, hogy franciához szólaljon meg, illetve minden nap hallja ezt, ugye mi ezt átéljük, az edzések főleg franciához zajlanak, és úgy gondolom, hogy az 1 év alatt azért nagyon sok ilyen mondat, illetve ilyen kifejezés, amit edzésen belül mondunk egymásnak, az rám ragadt, ezeket próbálom mindig úgy belevinni az edzésekbe is, hogy ahogy a csajoktól is hallom, és próbálkozom igazából a kézilabdapályán kívül is beszélni a lányokkal, mivel nem mindenki tud angolul, szóval próbáljunk így amőbázva picit megérteni egymást néha, de ez is az szolgálja, hogy fejlődjön a nyelvtudásom.
2: Zárásként néhány szó az új szezonról, amely augusztus végén kezdődik. Bajnokok ligája címvédők lesztek, francia kupa címvédők lesztek. Mik a célok, milyen magasra teszitek a lécet csapatszinten és egyénileg?
3: Ugyanezeket a címeket meg szeretnénk védeni, illetve még visszahódítani a bajnoki címet, amit a tavalyi szezonban sajnos nem sikerült megnyernünk. Úgy gondolom, hogy nagyon nehéz a csúcson maradni a csapatnak, az sokkal nehezebb, mint elérni a csúcsra, tehát, hogy ott maradni az mindig nagyon úgymond kiszolgáltatott pozíció, mivel mindenki a csúcsra szeretne jutni, és mindenki le akarja lökni a fennlévő csapatot éppen, de állunk elébe, és gőzerővel fogunk belecsapni ebbe a szezonba is.
2: Te személyesen mondjuk a csapatcélok mellett mi az, amit kitűzöl magadnak a következő hónapokra?
4: Én egyénileg szeretnék nagyon sokat fejlődni ebben a szezonban, tényleg szeretnék többet a posztomon játszani, és eredményes lenni, igen, így ezeket.
1: Vámos Petrával és Albek Annával, a B1 győztes francia Metz magyar légiósaival Kreisz Bálint beszélgetett.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

reakciók, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Európa bajnok lett Párizsban Betlehem Dávid. Repülőtereknek nyújt támogatást a kormány. Marad a kánikula. Jó reggelt kívánok. Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
5: 3-2-re megnyerte a Puskás Akadémia az MTK ellen a harmadik forduló nyitómérkőzését a labdarúgó OTP Bankligában. A házigazdák ugyan visszajöttek a két gólos hátrányból, de a felcsúti együttes végül a ráadásban eldöntötte a találkozót. Ma további két találkozót rendeznek az NB1-ben. 15 óra 30 perctől a Vasas a Zalaegerszeget fogadja, majd 17:30-tól az Újpest a Kisvárda vendége lesz. Mindkét találkozót élőben közvetíti az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió. Európa bajnok lett tegnap Párizsban Betlehem Dávid, aki a nyílt vízi úszók 3 kilométeres kieséses sprintversenyét nyerte meg. Ott volt a mezőnyben az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf is. Ő 5. zárt. A hölgyeknél ugyanebben a számban Fábián Bettina ezüstérmet szerzett. Ma délelőtt a váltóversennyel zárul a nyílt vízi úszók Európa bajnoki programja a francia fővárosban, ahol a medencés úszóversenyek hétfőn kezdődnek. Két gyakorlat után a 14. helyről várja a folytatást Dobra Viktor a férfiak toronyugró versenyében a franciaországi Európa-bajnokságon. A 31 éves sportoló első magyarként vesz részt világversenyen ebben a számban. Három magyar öttusázó is döntőbe jutott az isztambuli Európa-bajnokságon. Koleszár Mihály, Szép Balázs és Tamás Botond is érdekelt lesz a mai fináléban. A 4. magyar Böhm Csaba ugyanakkor kiesett a tegnapi elődöntőben.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Mától az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás van érvényben. Magyar Péter kormányfő közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem a lakosság részéről. A kormány döntött arról, hogy 5,5 milliárd forintos támogatást nyújt 3 hazai repülőtérnek. Idei működéséhez a debreceni, a sármelléki és a pécspogányi repülőtér kap segítséget, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő. A súlyos likviditási gondokkal küzdő társaságok a támogatás nélkül fizetésképtelenné válnának. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz légitámadások Kijevben. Az ukrán fővárost és környékét ért dróncsapásokban legalább 3 vesztették életüket, köztük egy gyermek. Egy lakóház és több épület is megrongálódott, többen megsebesültek. Elfogadta az Oroszország elleni új szankciós csomagot az amerikai szenátus. A jogszabály akár 100%-os vám kiszabását is lehetővé teszi az orosz kőolajat és földgázt vásárló országokra. A törvényjavaslatról várhatóan szeptember elején dönt a képviselőház. Az amerikai kormány 1 milliárd dollárral támogatja a tegnap hivatalba lépett kolumbiai elnököt és kabinettjét. Abelardo de la Espriella a biztonság fenntartására és a közös célok elérésére kapja a jelentős amerikai segítséget. A politikai tapasztalat nélküli hivatalba lépett új jobboldali elnök beiktatásán azt ígérte, határozottan fellép a bűnözés visszaszorítása, valamint az ország gazdaságának újjáélesztése érdekében. Több mint 109 millió forintot kaptak rászorulók a

0: automatákon keresztül az év első felében, közölte a MOHU. Közleményük szerint a MOHU mosolyra váltó elnevezésű programjában a visszaváltási díjjal a Péter Csernyi Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a gyermekétkeztetési alapítvány és az SOS gyermekfalvak kaptak támogatást.
1: Közlekedés.
0: Felborult egy autószállító tréler, ezért 5 kilométeres a torlódás az M0-as autóút déli részén, az M5-ös felé Diósd és Törökbálint térségében. A forgalom visszatorlódik egészen az M1-es autópályáig, ahol szintén baleset lassítja a haladást, valamint az M7-esről is nehéz a feljutás az M0-ásra. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a napos, meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati-délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Mindjárt 8:40 perc, hajrá magyarok, itt vagyunk Károly Andival, szia Andi!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: És Patai Gergellyel, szia Geri!
3: Jó reggelt, és Elpap Istvánnal visszajöttünk mi is a zene után.
1: Igen, visszajövök én egyszer, még énekelte a Bagosi Brothers, Cselőtei Márk van velünk a vonalban, a Nemzeti Sport kiváló szakírója, Nagy Ádám jutott eszembe erről a számról, visszajövök én egyszer még. Mindjárt kezdjük is ezzel, mert ugyan még csak úgy szép lassacskán indul be az európai átigazolási időszak, de azért már beindult, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a Gurnik Zsabzse ellen Nagy Ádám már lejátszotta élete első európai kupa mérkőzését, így 88-szoros válogatottként a Fradiban. Szia Márk!
4: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit, és jó reggelt! Így van, Nagy Ádám pályára lépett a Ferencvárosban, és egyébként egy ilyen gyűjtésnek is elkezdtünk a Nemzeti Sport szerkesztőségében utána nézni, hogy ez a 88 válogatottság és az első európai kupa mérkőzés mennyire függ össze valami rekorddal. Wayne Hennessy ilyen szempontból a Velsziek kapusa rekordtartó, neki 108 válogatottság jött össze, úgyhogy egyetlen európai kupa mérkőzésem sem volt.
1: De onnan nehezebb is.
4: Onnan nehezebb is, igen, és főleg a szigetországiak viszik el azért ennek a listának az élmezőnyét, pont azért, mert van, aki a Premier League-ben is mondjuk írként sok meccsen lép pályára, aztán és válogatottban is, és közben meg európai kupa mérkőzésen nem. De Nagy Ádám esetében most már megszűnt, hogy ebben a rangsorban beszélünk róla, hiszen megvan az első európai kupa mérkőzése, még hogyha egyébként először túl nagy szerepe nem is volt.
1: Ugye Nagy Ádám hazajött, de nem annyira ez a jellemző most, inkább az, hogy egy kicsit a kirajzás gyorsult fel az NB1-ből, legalábbis amit eddig lehet látni. Nem kell mondani, Szűcs Tamás, Bárány Donát, két válogatott játékos Debrecenből távozott, Magráf Ákos egészen furcsán egy Puskás Újpest-Kopenhága repülővel szerződött szintén külföldre. Te hogyan értékeled ezt, illetve Marco Rossi szemével szerinted ennek milyen üzenetei vannak?
4: Marco Rossi szemével nézve mindenképp jó üzenete van annak, hogy erősebb bajnokságban, többnyire erősebb bajnokságban tudnak edzeni ezek a játékosok. Ami Magráf Ákos kifejezetten furcsa üzletét illeti, a játékos szemszögéből én azt gondolom, hogy abszolút érthető, ami történt.
1: Hát úgy igen, persze.
4: Könnyen lehet, hogy a menedzserével úgy beszélték meg, hogy akkor egy-két újpesti év után akár a kopenhágai csapat lehet egy következő állomás, ehhez képest gyakorlatilag 41 nap kellett hozzá, hogy ilyen szempontból szintet lépjen, és hát nagyon nagy porka volt ez az üzlet, mert nagyon ritkán látunk ilyet, hogy valaki 41 nap után csapatot vált, de hogyha azt a részét nézzük, azt a racionális részét nézzük ennek az üzletnek, amit egyébként nyilván nem teljesen pontosan ismerünk, hogy a menedzsere úgy kötötte meg ezt a szerződést Magráf Ákos, hogy van egy vásárlási ár, amiért, hogyha azt valaki kifizeti, akkor akár bármikor azonnal is elviheti az Újpestről a fiatal válogatott hátvédet, akkor azt gondolom, hogy végül is mindenki jól járt. Nyilván az Újpest úgy tervezte ezt az egész üzletet, hogy egy-két évig kulcsembere lehet a csapatnak, főleg így, hogy még mindig csak 21 éves.
1: Egy-két hétig,
4: igen, ugye egy mérkőzésen, egy bajnoki mérkőzésen lépett pályára, akkor kezdőként, úgyhogy újpesti oldalról lehet, hogy nem szerencsés ez az egész történet, de hogyha azt nézzük, hogy nagyjából, amit tudunk azon információk alapján, meg a profitot termelt ebből a klub, akkor a végén ott vagyunk, ahol a partszakadés, amit számolt volna az Újpest is ebből az üzletből profitként, csak éppen sokkal gyorsabban, mint azt várni lehetett. Azért a Debrecen ellen, hogy mire képes a Kőbenhán, és hogy egyébként mennyivel jobb csapat, mint az NB1 legtöbb együttese. És azt gondolom, hogy hosszú távon, főleg, hogyha kulcsembernek vették, már pedig állítólag annak, akkor hosszú távon Magráf ebből mindenki profitálni tud.
1: Ez fiatal, ballábas, belső védő, az ilyeneknek egész jó áruk szokott lenni, úgyhogy meg elég kelendő. Kelendő polték, a Vitális, hát ő ugye megkerülhetetlen, hiszen lassan ott tartunk, hogy ugye eddig az volt, hogy Rossi azért a magyar NB1-hez is bátran nyúl, de akikhez nyúl, azok lassan már nem a magyar NB1-be játszanak majd. Például a Vitális, vagy Tóth Rajmund, aki a következő jelen lehet a Győrnek.
4: Így van, és hát ehhez hozzá is vigyeztenünk egy érdekességet, mert ugye Marco Rossi kapcsán beszéltünk arról, hogy mennyire örülhető ennek. Hát soha korábban annyi légiós még nem lépett pályára a Bajnokok Ligájában, mint ebben az idényben fog, hogyha az Ajax-Athén megoldja majd a negyedik selejtezőköt, ugye akkor 7 magyar válogatott légiós lesz ott a Bajnokok Ligája idei főtábláján, és ilyen szempontból ez mindenki pozitívum Rossinak és a teljes magyar válogatottnak.
1: Na vegyük is. Vegyük is sorba őket, bocs, mert azt, hogy Szoboszlai Kerkez, azt úgy mindenki fújja, ugye Sallai, mehetünk tovább.
4: Így van, ugye Sallai ott van a Galatasaraynál, Gulácsi most már ugye a Lipsével is ott lett volna a BL-ben, de most már a VRL-lal lesz ott, ott van Vili Orbán, és akkor Varga Varnabás, valamint Vitális Milán, úgyhogy így áll össze a hetes névsor, és azt gondolom, hogy, hogy elég veretes névsor, sőt, hogyha egyesével megnézzük, akkor minden játékosról, persze Gulácsi esetében nem tudjuk, és talán még beszélni fogunk róla, de minden játékosra elmondhatjuk, hogy meghatározó ember a csapatában. Ez Vitálisra is igaz lesz. Elképesztő, hogy a görög sajtó milyen élménybeszámolót tartott arról, hogy egyébként Vitális Milán játéka mennyire illeszkedett az ő csapatukba, és ugye tudjuk, hogy Zubkovot is megvették, tehát hogy ilyen NB1 Igen, NB1 All-Star szépvidékben az Ajax-Athén, de hát onnan a legjobb játékosokat választják ki. Varga Barnabás az előző idényben már bizonyította, hogy mennyire be tudott válni ebben a csapatban. Vitálisnak ez pedig még mindig lehet, hogy csak egy ugródeszka egyébként, mert ahhoz még kellően fiatal, hogy innen tudjon egyel feljebb is lépni, és azt gondolom, hogy abból, amit eddig kaptunk az Ajax-Athén sajtója körül, illetve a görög sajtóban, amik megjelentek, arra lehet következtetni, hogy tényleg egy nagyon fontos láncemeként gondolnak el a csapatban.
3: Hát igen, nem tudom, láttad-e azt a videót, amikor az ügyvezető igazgató úr fogadja a Vitális Milánt, és tényleg elképesztő szenvedéllyel és szeretettel fordulnak már most hozzá, még ha egyelőre nyilván megelőlegzett is a bizalom. És mondtad ezt az ugródeszkát, gondolom, hogy azért Görögországban mentális szempontból is más lehet futballozni ilyen légkörben, ilyen hangulatban, de sportszakmailag mennyire van a radaron mondjuk a játékos megfigyelőknek a görög liga és azon belül az Ajax-Athén?
4: Egyre inkább. Azért az elmúlt években azt lehetett megszokni, hogy mondjuk a török vagy a görög liga egy olyan állomás egyes játékosok számára, ami nem is azt mondom, hogy a végállomás jelenti, de onnan azért visszakerülni vagy bekerülni topligába kifejezetten nehéz. Ez most már a török liga kapcsán is kezd megváltozni, és ez még inkább igaz a görögöknél. Tényleg az elmúlt években láttuk például a Panathinaikost, hogy olyan korábbi neves játékosokat szerződtettek, akár itt a Manchester United-től, akár más csapatoktól, ugye a Martial is ott játszott náluk, akik már túl vannak a Zeniten, és a görög ligába elmennek, meg nem is azt mondom, hogy levezetni.
1: Rivaldo is játszott ott, nem Pireuszban?
4: Így van, Rivaldo is játszott ott, viszont ez kezd megváltozni, és egyre inkább az látszik, hogy a görög bajnokságból és az élcsapatok igyekeznek olyan játékosokat igazolni Európa kisebb országaiból, vagy kevésbé jó bajnokságaiból, akiket utána tovább tudnak értékesíteni. Azért látjuk, és itt főleg a Premier League-et kell kiemelnem, annak ellenére a többi topligát is idevehetjük, látjuk, hogy akkora pénz erődben van, akkora pénz fölényben van a Premier League-a többi csapathoz képest, hogy nekik 30-40 millió euró semmit nem jelent, viszont ezeknek a görög csapatoknak az gyakorlatilag a következő 3-4 évét meg tudja határozni, úgyhogy egyre inkább ráfeküdtek arra az elmúlt években, hogy ilyen játékosokat szerződtessenek, akiket utána képesek mint továbbadni. Most Varga Barna esetében nyilván beszélhetünk arról, hogy ő már nem biztos, hogy ő belőle már nem biztos, hogy profittal fog kiszállni az Ajax-Athén, hogyha valamikor kiszáll belőle.
1: Hát mert a góljaiból, a BL-ben erősen profitálni fog. Tehát így csak van, ilyen
4: értelemben. Így van, úgyhogy reméljük, hogy szurkolunk szerintem mindannyian egy picit az Ajax-Athénnak, hogy bejussanak a Bajnokok Ligája főtáblájára, mert mondom, akkor egyrészt 7 magyar légiós lehetne ott, másrészt viszont nézhetnénk Varga Barnabást és Vitális Milánt is 7-7-re a BL-ben.
3: De egy kicsit nemzetközi vizekre elvezve, ugye említetted a török labdarúgó kultúrát is, mit szóltál Mohamed Salah átigazolásához és ahhoz, ami a Trabzonspor stadionjában fogadta, de egészen elképesztő hidegrázós képsorokat lehetett látni a közösségi médiában.
4: Az egy csöppet sem lepett meg, hogy milyen fogadtatás érte Mohamed Salahot, amikor megérkezett Trabzonba. Azért látjuk itt a törökök esetében, hogy milyen szenvedéllyel tudnak az újdonsült igazolásokhoz hozzáállni. Az elmúlt években a Galatasaray mutatta ebből a a legtöbbet ugye emlékeztetünk Osimhen fogadtatására, vagy éppen Leroy Sané-ra, és az sem új keletű már a törököknél, hogy gyakorlatilag azt is élőben közvetíti a tévé, hogy éppen az adott játékos gépe hol jár, és mikor érkezik meg az országba. Ez így volt Mohamed Salah esetében. Az már egyébként sokkal jobban meglepett, hogy végül a Trabzonspor tudta vinni Mohamed Salahot. A török bajnokság nem egy meglepő választás Salahtól, viszont azt, hogy a Trabzonba ment, az jelzi a török bajnokság egyre fejlődő erejét. Azért, hogyha megnézzük, hogy a Besiktas például abból az Arzenából tudott egy Leandro Trossard szerződtetni, azt a Leandro Trossard, aki egyébként a Bajnokok Ligája döntőjében Budapesten még kezdőként lépett pályára, az a Besiktas, amelyik nincs ott a két elit csapat között, az elmúlt években mindent leuraló Fenerbahce Galatasaray-kettős között, majd most jön a Trabzonspor és Mohamed Salahot ugye szerződtetni, jelzi azt, hogy most már nem csak két csapatos lesz az a török bajnokság, és négy olyan csapattal kell számolni, aki viszont sztárjátékosokat tud szerződtetni, úgyhogy tudom, a Paris Saint-Germain teljesen leuralja teljes Európát, és emiatt, mivel hogy kétszeres bélyegyőztesről beszélünk, a francia ligának ad egy nívót, de hogyha összességében összevetjük a török és a francia bajnokságot, akkor lehet, hogy majd lassan el lehet azon kezdeni gondolkozni, hogy az ötödik topliga az én már a török és nem a franc.
1: Azért Mohamed Salahot, én voltam Trabzonban, ott viszonylag azért ritkábban járnak az emberek, mint például Isztambulban. Isztambul egy világi város, Trabzon egy kőiszlám város, mondjuk Salah a Mohamedan világ egyik legismertebb futballistája, ez tény, de azért, hogy Salahot én abban a városban egy kicsit kevésbé tudom elképzelni, de hát szerintem egyébként még ő sem, mert most fog vele ismerkedni. Ugye ez a Fekete-tenger partján van Trabzon, egészen belül Ázsia felé.
4: Én a vallási szempontok szerintem abszolút közrejátszottak Salahnak a döntésében, és azt viszont, még hogyha kisebb város, hogy azt megtapasztalhattuk akkor, amikor a Trabzonspor bajnok lett egy pár évvel ezelőtt, hogy milyen elképesztő szenvedély van a futball iránt a városban és a szurkolók körében, és azt gondolom, hogy Salahnak pontosan erre van most szüksége. Ugye nagyon sokat cikkeztek arra az elmúlt években, hogy majd, amikor ő távozik a Liverpoolból, akkor az arab világ szeretné megszeretni, és a szaudiakhoz szerződik. Ehhez képest úgy döntött, hogy szeretne Európában futballozni, de azért ezeket a szempontokat is figyelembe venni. Így jött ez a trabzoni váltás, és ugye a Trabzonspor akár még a Ferencvárosról is összekerülhet. Itt az Európa Liga következő körében. Azon viszont azért meglepődnénk, hogyha Salah örömmel fogadná azt, hogy mondjuk ebből csak egy konferencia liga induláson össze, viszont a Ferencváros miatt mi most ezt kívánjuk neki.
1: Meg hát most ugye ma a Real Madrid, nem azt mondom, hogy érkezik, mert már itt vannak, majd Mohamed Salah is érkezhet, úgyhogy ilyen értelemben nem lehet okunk panaszra, hogy nem vagyunk sztárokkal ellátva. De ha már Real Madrid, ugye azt tudjuk, hogy azért Real erős kerettel jött, de azért páran, akik a VB-n ott voltak az utolsó két körben, a négy között, azokat még Mourinho sem nagyon látta. Egyébként a krémebb krémét Európának mennyire érintik ennek a nyárnak a csúcsigazolásai? Várható-e valami óriási durranás még az előttünk álló hetekben?
4: Ugye most Rodri klubváltása van előteljesen küszöbön, aki ugye úgy tűnik, hogy a Real Madrid ajánlatát végül elutasítja és a Barcelonáit választja. Real Madrid sokáig közölt a Cicivel, hogy annál, amit eredetileg ajánlott, nem fizett többet, és állítólag úgy tűnik, hogy most Rodri is inkább a Barcelona ajánlatát preferálja. De azért egyértelműen, hogyha ez a nyár, ez a 2026-os, és az átigazolásokat nézzük, akkor a Real Madrid visz mindent. Ugye két napja jelentette be a Real Madrid hivatalosan, hogy szerződtette a Lépcsétől a 19 esztendős Jan Diomandét 125 millió euróért, ami még feljebb is mehet bónuszokkal együtt, ami egy egészen elképesztő összeg, és nyilvánvalóan a Real Madrid is próbálkozik megtalálni a saját maga Lamine Yamalját, még hogyha nem is kinevelés útján, de ugye úgy hírlik, hogy először Michael Olise lett volna a célpont, a Bayern München pedig közölte, hogy transferrekord ellenében sem eladó. Így közöttek ki végül Diomandénél, aki lehet, hogy soknak tűnik ez az ár érte, de egyértelmű, hogy ő az egyik legnagyobb jelenlegi szélső tehetség. Fantasztikusan játszott a VB-n is a legtöbb meccsen, és hihetetlen cselei voltak, úgyhogy én rá nagyon kíváncsi leszek, de a Real Madrid egyébként is elvitte a sót ebben az átigazolási időszakban.
1: De megtartott a Viniciust, már se volt kőbevésve.
4: így van, hogy az Arsenal nagyon erőteljesen próbálkozott Vinicius szerződtetéséért, de azért a brazil esetében azt szerintem elmondhatjuk, főleg így utólag, hogy végig az volt a terve, hogy ott maradjon a Real Madridnál, viszont nagyon kapóra jött neki az Arsenal érdeklődése, hiszen így minden bizonyára egy sokkal kedvezőbb szerződést tudott kiharcolni.
1: Ezt szimpla, szimpla zsarolásnak hívják, hogyha nem a profi futballról van szó.
4: Így van, ez egy szimpla zsarolás, amivel egyébként általában Perez nem lehet, Perez klubelnököt nem lehet sarokba szorítani. Láthattuk, hogy például Cristiano Ronaldo-nak sem adott már 2018-ban egy nagyobb fizetést, hanem akkor elengedte a Juventushoz. Ehhez képest Viniciusnak ezt mégis sikerült kiharcolnia. Azért az a Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jan Diomande de hármas az egészen erősnek tűnik Mourinho kezei alatt, és akkor felsorolhatjuk a többi igazolást, mint Bernardo Silva, Denzel Dumfries. Yeah. Vagy éppen ugye ott a szélső, tehát hogy a Real Madrid rengeteg játékost igazolt ezen a nyáron, új vezetőedzője van is, régi új vezetőedzője, úgyhogy szerintem ők a sztárjai ennek az átigazolási időszaknak. Hát a Premier League révén azért még lehet, hogy számíthatunk egy két érdekesebb transferre.
1: Na hát mindest, akiket felsoroltál Reálba, azok majdnem mind itt is vannak a Groupama Arénában ma este a Ferencváros elleni nyári felkészülési vagy gála mérkőzésen. Cseletei már nagyon szépen köszönjük, mi elmegyünk egyet zenélni, és aztán érkezik Bánki József Dodi, és focizunk, fradizunk tovább.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Igen.
1: I'm a fireball.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
3: Hajrá, magyarok, már nem hárman vagyunk. Károly Andival, szia Andi.
4: Jó reggelt,
3: és
4: sziasztok.
3: Patai Gerivel.
5: Szia, jó Geri. Reggelt, köszöntök mindenkit. Elpap Istvánnal, illetve
3: Bánki József, Dodi. Szervusz, Dodikám.
6: Sziasztok, jó reggelt.
3: Nem csak hajrá, magyarok, hanem hajrá, Fradi, hiszen... itt vagyunk egy zsabzsemecs után, még egy zsabzsemecs előtt, mert ezek a nagyon fontos dolgok, és mellesleg még a Real Madrid is itt van Budapesten, hogy ma találkozzon a Fradival. Mentek? Mész?
6: Dehogy megyünk. Megyünk.
3: Hogy megyünk?
6: Hát sajnos nem tudunk menni, mert...
3: Te csütörtökön voltál?
6: Csütörtökön voltam, persze.
3: Hát, illetve szerdán, bocsánat.
6: Szerdán. Nem, várnak minket Körösladányban, Fradi öreg fiúkkal megyünk egy ilyen hírverő meccsre, és hát már hónapok óta ott készülnek, holnap pedig megyünk is dologra, úgyhogy nem tudunk menni a Real Madrid ellen.
3: Na bum, hát ez kibírja az ember. De hogyha ez egy BL alapszakasz meccs lenne, akkor lehet, hogy meg lehetne állapodni a Körösladányi.
6: Nem lehet. Hónapok óta ott készülnek, várnak minket, az egy ünnep, és ez a küldetés, ez fontosabb a klubnak, mint hogy mi ott legyünk.
3: Jó, ez mondjuk akceptálható abszolút. Ettől függetlenül mi a véleményed az ilyen jellegű meccsekről?
6: Mint a Real Madrid.
3: Na igen.
6: Ez nagyon fontos a klubnak. Anyagilag óriási hasznot hoz. Szerintem szerzünk néhány szurkolót is, még akkor is, ha néhányan, sőt, nagyon sokan a Real Madrid miatt mennek ki. De ha meglátják a milliót, a stadionunkat, a B közepet, mert a B közép ott lesz, és elkezd szurkolni, az lehet, hogy beszippantja ezeket a gyerekeket.
3: Hát meg is ez is lenne a cél. Lehet, igen, hírverő mérkőzés.
6: Hát igen, szó szerint. Hát itt azért a bevétel is fontos, és tehát ház lesz, nagyon nagy hangulat, és nagy dolog.
3: De a bevétel is 9 számjegyű.
6: Hogyne?
3: Simán.
6: Biztos. Hát
3: már nem a bevétel, a haszon.
6: Mondjuk ezért nem értek, nem vagyok egy kereskedő.
3: Na jó, de lehetett olvasni róla, hogy ez egy kifejezetten jó ötlet.
6: De nem is titkolja senki. Hát
3: nem is kell. Nem is kell semmit sem kell titkolni.
6: Meg azért egy Real Madrid vezetőiben merült fel ez a gondolat. Ausztriában edzőtáboroznak, aztán a Fradi...
3: José járt már itt.
6: Hát ő járt, ugye. Pontosan, hát két nap híján lesz 12 éve, 2014. augusztus 10-én volt a stadionavató. Hát sose felejtem el Lipcsei Petivel, milyen barátsággal köszöntötték egymást. Szerintem most is lesz egy ilyen találkozó.
3: Én a stadionavatóról arra emlékszem Faramuci módon, ugye 2-1-re nyert a Chelsea, Gera rúgta az első Fradi, igen, volt, igen, ugye, igen, az új Grupamában. Hogy akkor tévénél dolgoztam, de tényleg percek voltak az esti sporthíradóig, hogy összefoglalót lehessen ebből csinálni. Berohantam, hogy felmondom hozzá a szöveget, és de amikor berohantam, még 1-1 volt. És volt, hát az utolsó másodpercekben szerezte a győztes gólt a Chelsea. Még 1-1 volt, és fel is mondtam, hogy döntetlen, jövök ki. A vágó egy szóval sem említette, hogy közben ott esett egy gól, az orra előtt ment egyébként a felvétel. Én teljesen véletlenül ránéztem a képernyőre, és ki volt írva, hogy Ferencváros Chelsea 1-2. Mondom, mi történt? De már úgy mentem, hogy mentem a vezérlőbe, hogy akkor ez így fog lemenni a tévébe. Óriási mák volt, meg óriási blama lett volna, ha így lemegy, de végül is sikerült megoldani.
6: Itt is jellemző, hogy egyébként nem ez volt az első meccs ezen az új Grupa Marinában, hanem a tradíciót követve az öreg fiú.
3: Igen. Az igen. Első hivatalos felnőtt.
6: Kubatok Gáborban, a Fradi elnökében azért ott van a tradíció iránti mély tisztelet, és az öreg fiúkat. Tehát az összes Fradi öreg fiúk. Mi meghívtuk az Újpestet.
3: Hát nyilván.
6: Hát nem nyilván, mert meghívhatunk volna a Kispestet, meg az MTK-t is, de hát aztán a Lidákat hívtuk meg, úgyhogy mi avattuk ezt a stadion.
3: Majd ha egyszer az Újpestnek lesz új stadionja, akkor lehet, hogy te is ott leszel a pályán, alakulhat még úgyis. De beszéljünk egy picit, nem picit, ez igazán komoly dolgokról. Hogy tetszett a Fradi szerdán a Górnyék elleni első meccsen? Ugye előny van, ez nagyon-nagyon fontos, mert ez egy gyilok, ez a párharc.
6: Nekem elsősorban a Borbély Balázsnak az elképzelése tetszik. Ahogy átalakította a csapatot, és mellőzött emberekből kihozta azt a képességet, amivel rendelkeznek. Gondolok itt Romance-re, Zakariaszerre, és főleg Marius Korbura, aki szenzációsan játszott. Nem csak a gólya miatt volt a mezőn legjobb, hanem a labdaszerzések, a passzai, bejátszotta a pályát. És ez a középpályát, hogy uralta Fradi, ez egyértelmű, ez Borbély Balázs filozófiája. Mind a mellett, hogy szerintem előbb-utóbb majd a szélsők is kapnak, ha nem is vezérszerepet, de komolyabb szerepet fognak kapni.
3: A Kadu már amennyire szélső, mert ugye védőként játszik, a Kadu szerintem óriási ugrásszerű javuláson ment keresztül, tehát megvan a posztja neki.
6: Hát eddig hát azért Rabikin is ott játszott.
3: Hát igen, csak ott három belső védő.
6: Csak ott három belső védő volt, és nagyobb területet, de az ő képességei, Osváth Attila is nagyon jól játszik egyébként, de Kaduban benne van az a kiismerhetetlenség, tehát fölviszi, ugye jobb lábas, soha nem tudja a védő, hogy most bal lábára csereznek, jobb lábára csereznek, nagyon kiismerhetetlen, és nagyon jól ad be, jobbal is, ballal is, nagyon fontos játékos, tehát Korbu mellett Kadu volt az, aki kiemelkedett. A gólnál is, ő volt a Korbunak a labdát, hát és ne feledkezzünk el Kanikovszkiról.
3: Ja.
6: Szenzációs.
3: Aki a kín embere, ugye, tehát ő kifejezetten hát
6: ő az
3: úgy érkezett. Igen.
6: És az első meccseken kifejezetten gyengén játszott. De ez igaz Rémékerszre is, igaz Zakariaszerre, pláne. És nézd meg, hogy milyen fontos játékosai lettek a csapatnak. Hát én nagyon bízom benne, hogy sikerül tovább jutni.
3: Nagy Ádám, bocs, azt még azért gyorsan kérdezzük meg, mert az annyira kézenfekvő.
6: Hát igen, hát egyrészt a Mimi kutyán Kölke visszatért, hazatért, és hát nagyon bízom benne, hogy Nabi Keita visszatér minél előbb, mert az ő játéka létkérdése a Fradinak a sikeresség szempontjából, és Nagy Ádám itt kaphat nagyon komoly szerepet, mert Májka sérült, és termentesítheti a védekezésben Nabi Keitát.
0: Hogyha most a Real Madrid meccset még egy pillanatra idefűzném, ha már időpontban úgyis a két zsebzse meccs között van, kíváncsi vagyok a véleményetekre, mert megoszlanak erről abszolút, hogy ezt a mérkőzést, ezt edzőmeccsnek, pihentetésnek, reklámnak, pénzszerzési lehetőségnek kell felfogni, vagy fel lehet fogni úgy is, hogy egy alkalom arra, hogy ugyanazokkal a feltételekkel tudjanak gyakorolni, ami a nemzetközi kupában van. Értem itt az, hogy nem kell annyi magyar játékost játszatni.
6: Kinek a szemszögéből kérdezed, Andi? Az elnök, az edző, vagy a szurkoló, vagy a játékos?
3: Dodi szemszögéből.
0: Mindenképp, én mindenképp a csapat szemszögéből kérdezném.
6: Hát a csapat úgy fog viselkedni, ahogy az edző mondja. Itt Borbély Balázs elképzelése számít, mert az elnök elégedett lehet, Kubatov Gábor, mert megvan a bevétel. A szakmát meg Borbély Balázs intézi Hajnal Tamás sportigazgatóval együtt, és hát meg kell találni a terhelésnek a módját, mert ugye a zsabzse elleni visszavágó nagyon fontos. Tehát azt is figyelembe kell venni. Azt is figyelembe kell venni, hogy még egy Real Madrid ellen egy edzőmeccs is számít, mert azért a világ összes táján meg fogják írni, hogy mennyi lett az eredmény. De a terhelés, az összeszokottság, tehát az, hogy az a csapat, amelyik általában szerepelteti a nemzetközi kupába, azért nagyjából egyet maradjon, de azok is kapjanak lehetőséget, akik
3: egy kevesebbet. 400-at lehet cserélni nyilván.
6: Bármennyit, a magyar szabályt nem kell figyelembe venni, tehát ennyiből könnyebbség.
0: Hát csak most akkor ez egy jó lehetőség arra, hogy a két nemzetközi kupa meccs között nem egy magyar szabállyal megspékelt meccset kell lejátszaniuk, hanem egy ugyanolyan meccset, mint aki a nemzetközi.
3: Ja.
0: Úgyhogy ilyen szempontból egy nagyon jó lehetőség.
6: Igen. Így van. Plusz remek kulisszák mellett, mögött, mert telt ház lesz, és nagyszerű hangulat.
5: Ha megnézzük a nemzetközi porondon még versenyben lévő csapatainkat, ugye mindenhol edzőváltás volt a nyáron, viszont nem mindenhol jöttek még át azok az elképzelések, például Győrben ugye nagyon sokat sérült, a Debrecennél meg mintha Remmel mester egy kicsit sokat akart volna elsőre támadásban, és ennek védekezésben isszák meg a levét. Mi a jó stratégia új edzőként az első hónapokban, amikor ennyire hamar már nemzetközi porondon jönnek a megméretések, hogy összeránsd a csapatot, átadj valamit az elképzelésedből, de azért mégse alakítsd át annyira, hogy aztán ahhoz ne tudjanak alkalmazkodni ilyen gyorsan a játékosok.
6: Ez azért nehéz, mert minden edzőnek megvan a saját elképzelése, és ahhoz akarja alakítani a csapatot, de ha nincs, nem megfelelő a keret, akkor nem biztos, hogy ez összejön, ez az összhang. Ezért nagyon fontos az edző kiválasztása, ez viszont a klubvezetők felelőssége, hogy a klub csapat filozófiájához illő és alkalmazkodó edző-e. Egyelőre nekem vegyesek a élményeim az Eto, meg a Debrecen illetően is. Hát én nagyon bízom benne, hogy sikerül a bravúra az Etónak, és megfordítják a rigai meccset, de a Debrecennél nem nagyon érzem. Ott nagyon nagy különbség volt. Egyébként egy hihetetlen erős csapat volt az ellenfél. Tehát
3: abszolút.
6: Keveset beszélünk róla, pontrugásokkal kapott ki a Loki, de egy sokkal jobb csapattól. Tehát egy sokkal erősebb FC-kőben három.
3: De azt nézegettük viszont, mert a Debrecennek tényleg reálisan itt nem kell további tárcsról beszélgetnünk az első meccs után. Győr esetében viszont nyugodtan lehet, mert a Győr pont úgy áll ellenkezőleg, mint a Fradi. Csak a Fradi itthon nyert, a Győr meg idegenbe kikapott, vagy a Győr úgy áll, mint a Górnyik, inkább így mondom. De hogy ez a mostani Győr, mert ezeket az Ág is húzza pillanatnyilag, nyilván igazolnak is eljátékosok, de annyi sérültjük van, vagy annyi félkész emberük van, hogy gyakorlatilag a tavalyi alapcsapatból négyen játszottak ligában. Nagyon és abban is egyik a kapus, Petrás.
6: Gábrics hiányzott, Csinger hiányzott.
3: Hát, Stefúj a végén, de Bembuari még nem játszott.
6: A Vitális ugye eligazolt.
3: Tóth Rajmund.
6: Picit elaltatta az Etót szerintem a Nyíregyháza elleni 4-0-ás győzelem, a fiatalok jó játéka.
3: De az nem volt ekkora különbség, ott a legvégén lett 2-0-ról 4-0. Tehát,
6: de itt kijött, hogy ennyi hiányzóval ez már sok, ezt már nem bírta el a csapat.
3: Nem, még egész jól megúszták, mert ez csúnyább is lehetett volna.
6: Is, igen.
3: Úgyhogy, de új meccs lesz jövő héten is. Ha csak két emberrel számíthat Efraim Juárez, ugye? Akkor az szerintem hazai pályán akár mégis nyerni kell.
6: Reméljük, bízunk benne, mert nagyon nagy szükség lenne, mert hát most, ha ez nem így lesz, akkor megint csak a Fradi marad a porondon. Lehet szidni, lehet irigykedni, de hát még mindig a Fradi viszi az ügyet.
3: És egy klakszik jönne a Győrnek, most tudom, hogy a klakszikról mindenkinek egyébként az szerintem teljesen véletlen, vagy fatális, mert a Fradi ilyenekben nem szaladt bele előtte, utána, akkor persze megérdemelte, mert akkor tényleg jó volt a klakszik, de azért a klakszik nem egy verhetetlen csapat, csak ezt akarom mondani. És egy főtábláért, vagy alapszakaszért menne a Győrnek az a meccs.
6: Csak ne felejtsük el, hogy legutóbb is a Műfőn ott éjszakon milyen nehéz volt a Győrnek.
3: Igen, de pont legutóbb benne van az, hogy már egyszer voltak ott, tehát hát nem ugyanaz, meg az az első meccs volt hosszú szünet után, most azért van már lábukba jó pár meccs.
6: Hát igen.
1: Ha már említetted, Dodi, a fiatalokat, ez gyakorlatilag egy tendencia most, és nem csak a nemzetközi kupaporondon, hanem a magyar bajnokságban is, hogy van, hogy 16-17 éves játékosok is akár kezdőként kapnak bizalmat, és ugye itt is láttuk, van, hogy kényszerűségből, de tényleg a győriek kerete tele van fiatalokkal, a Debrecenben is volt olyan meccs, ahol 5-21 éven aluli játékos lépett pályára. Adott esetben ez vissza is vetheti ezeket a fiatalokat, ha nem úgy sikerül egy mérkőzés, vagy ez eredménytől függetlenül egy jó tendencia, és be kell őket dobni a mély vízbe ahhoz, hogy fejlődjenek.
6: Itt nagyon nagy a felelőssége az edzőnek, a rutinos játékosoknak, meg a vezetőknek, hogy a földön tartani a fiatalokat, és megfelelő arányban játszatni. Meg nincs még egyforma a klubmodell, tehát a Győr ontja az akadémiáról a tehetségeket, tehát ők abban bíznak. A Paks például igazol, de ő úgy, hogy már most elkezdik nézni Haraszi Zsolt, meg Bognár Gyuri a leendő fiatalokat, de Zalaegerszegtől egészen Kisvárdáig, tehát az egész országot behálózzák. A Lokinál vegyes, tehát ott igazolnak is, meg jönnek föl az akadémiáról is, és itt nagyon nagy felelősség az, hogy mennyi terhelést az, mennyi lehetőséget, és a sikert, meg a kudarcot is, hogy viseljék és éljék meg a játékosok. Meghatározó jelentőségű a pályafutásokra nézve.
3: De azért az, hogy egyszerre Szűcs Tamást és Bárány Donátot eladta a Debrecen, persze nyilván ez mind a kettő jó üzlet volt, mind a kettő előrelépés volt adott esetben a játékosoknak, de azért ezt most megsínyi a csapat szerintem még ebben a fázisában.
6: De olyan anyagi helyzetben van a Loki is.
3: Egyértelmű.
6: A Fladinál is így volt, Varga Barnabás meg Tóth Alina. Egyébként Szűcs Tamás pont egy évet volt az FC Köbenhávén, pont ellenük játszhatott volna, milyen érdekes. Itt a klub érdeket kell nézni, és ha a klub érdeke az, hogy nagyon nagy pénzt kapnak, akkor tudnak igazolni is abból a pénzből. Hát új szezon, új remények, de ez a két bajnoki vereség, meg ez a Köbenhávén.
3: Nem néz ki jól.
6: Nem, de ki fognak egyenesedni. Csak hát idővel.
3: Hát csak kérdés, hogy ki lesz akkor a kispadon, mert akkor a türelem nem szokott lenni, és könnyen lehet, hogy itt sem lesz, mert itt lesz mindjárt egy európai kupabúcsú, az viszonylag prognoszizálható, és a következő két-három bajnok is szerintem ott elég sok mindent el fog dönteni, aztán lehet, hogy már teljesen talpra állnak, mert itt mindenki mindenkit megver ebbe a mai NB1-be, csak a Debrecen kap ki eddig
6: mindenki. Hát jó, de azért Újpesten úgy léptek pályára, hogy egy jereváni túra után ja. Hát nagyon fáradtak voltak. Hát jó kezdtek, de ja. Aztán kipukadtak.
1: Igen, mondod, hogy mindenki mindenkit megver. Ugye tegnap is volt már egy mérkőzés, és ott is a Puskás Akadémia az utolsó percben gyakorlatilag a ráadásban tudott 3-2-re nyerni egy egyébként nagyon jól játszó MTK otthonában. Viszont ha már MTK, náluk évről évre szóba kerül ez, hogy rengeteg játékos tudnak értékesíteni, és aztán ezeket a futballistákat pótolni is kell. Hogy látod az MTK szerepét? Mondjuk akár ebben a bajnokságban, akár a jelenlegi keretből, akik most nagyon jó teljesítményt nyújtanak az első meccseken, vannak olyanok, akik ezen az úton haladhatnak? Egyáltalán, ha egy üzletbe indul, akkor mondjuk innentől kezdve a játékos megfigyelők jobban nézik az MTK-s tehetségeket, mert hogy abból a klubból többen mentek már külföldre. Hogy működik ez?
6: Az MTK már évek óta nagyon odafigyel, hogy a fiatal játékosok ugyanúgy képben vannak, mint bárki más. Tehát nagyon, és ők már 10-12 éves korban igazolnak játékosokat, már 10-12 éves gyerekeknek menedzsereik vannak, és jó szemmel szúrják ki, és az ősi filozófiájukat követik, ezt a rövid passzos földön játszanak, tehát a passzra épül a játékok. Egy nagyon vonzó stílusa van az MTK-nak, ami sokat számít a játékos fejlődése szempontjából, de természetesen az értékesítés az a kulcs szó, amit mondtál te is, Gergő, és adják, veszik a játékosokat, fölnevelik őket, eladják, és így jól jár a játékos, a menedzser, talán a klub is, és még valahol az eredményesség sem sínli meg, mert voltak időszakok, amikor liftezett az MTK, NB1 meg az NB2 között. Most egy stabil csapatnak tűnik ezt a meccset, pedig nagyon nagy lelki erővel visszahozták 0-2-ről. Nagyon szép gólokkal, nagyon jó futballal.
3: Hát a 2-2-nél valaki azt mondja, hogy ezt a meccset a Puskás nyeri.
6: Milyen kapufát? Talán Komáromi lőtte azt.
3: Persze.
6: Szenzációs
3: kapufát. Jó játszott az MTK.
6: Viszont
3: nagyon.
6: El kell mondani, nem egy szimpatikus rác ez a Kollé, ez a center gyerek, de parádés gólt rúgott. Nagyon-nagyon szép, nagyon bravúros gólt.
1: Sajnos egy kicsit engem a Troy Parrott második góljára emlékeztetett, ugye a magyar ír mérkőzés, vissza is hozta a rossz emlékeket. Kolli kapásból lőtte, és ez tényleg egészen. Meg nem tudták tartani. Tehát tényleg onnantól kezdve, hogy beáll, gyakorlatilag volt 3-4 olyan elfutása.
6: Most már talán elárulhatom, hogy Troy Parrott a Fradinál is felmerült annak idején.
3: De annak ide, de nem azóta.
6: Nem, akkor. Még a gólja előtt.
3: Ne, hát úgy értem.
6: Rabikin fejébe adtam ki.
3: Ha már Collinál tartunk, megvan a Collinak az a legutóbbi kiállítása? Tehát amikor teljesen egyértelmű tizi, igen. Szerintem teljesen egyértelmű tizi, levarozzák, nem, nincs tizi, ő kap sárgát, a második sárgát azzal kiállítják, amiatt nem volt tiltva az előző meccset.
6: Szóval de volt olyan, amikor meg megérdemelte volna, akkor meg nem kapta meg.
3: Ha persze, hát persze, persze.
6: Erre mondtam, hogy nem túl szimpatikus.
3: Hát ezt fogd le, hogyha védő vagy, nem? Hát az abban az elfáradsz.
6: Van egy kis ibra benne így mentalitásban.
3: Tudod ki, volt nekem mindig a Mandzsukic jut eszembe, amikor a Bayern tele volt ilyen Robbenekkel, Ribérikkel, és ott nem Lewandowski volt a center, amikor BL-t nyertek, aki egy extra center, extra tudású, hanem a Mandzsukic, aki persze szintén nem rossz, de az megölt minden védőt. Úgy elfáradtak a belső védők ugye a 60-70. Percre, hogy onnantól már lehetett lubickolni. Szóval jó, ha van egy Kolli az embernek, maradjunk annyiba, hogy ha én edző vagyok, nem?
6: Persze.
3: Nem is tudom, hogy miért. Mondjuk tudom, hogy Diósgyőrben, vagy hol volt, Kölcsönben, ugye? Kölcsön, és most meg azért lehet, hogy ha egy magyar klubvezető vagyok, akkor a Collin adott esetben elgondolkozom, mert azért hasznára van egy csapatnak. Na, de azért ezt a Real meccset azért odafigyelsz, nem? Hogy fél szemmel azért ott lesz, hogy mit csinálnak a drága fiaid a pályán.
6: Ha persze. Ott Békés megyében már ilyen vacsorához fogunk készülni, mert 6-kor játszunk. Persze, meg fél szemmel nézzük
3: is. Két pohár szódát, és...
6: Hát szerintem sem az fontos ilyenkor hidratálás. Ott lesz az ivószünet, feltalálja a Fischer Pali is, aki...
3: Ivószünet feltalálója. A nagy innovátor.
6: Igen.
3: Ja, de Fischer is ott van?
6: Persze, hogy ne.
3: Jó, tegnap Vukovics itt volt, amivel nem mondok semmit, mert sokszor itt van ugye nálunk, csak és itt beszélgettünk se Fradi kapcsán, valahogy elkezdtünk időutazni, és szóba került Lipcsei Peti, de mint Soroksár edző, egyszer oda ment egy fiatal gyereknek, hogy 70. percben, hogy akkor beállsz, csere van, és akkor a gyerek odament, és hogy jó, és akkor ez most akkor mit kell tudnom, mi a pontos feladatom, azt mondta neki, hogy csejjed, mit tudom én, és soha nem voltam csere. Ezt válaszolta az
6: ember. Ezzel, ha már Vukovics, akkor az Újpestet is elmondja, mert ez nagyon tetszett. Újpestre, ugyanúgy, mint ma a 70 éves Kerekes Gyuri, akivel együtt játszottam. Debrecen, Fradi, és innen a Fradiból került 84-ben Újpestre, és
3: Ebedivel milyen? Együtt.
6: És az Ebedi Zolival, mert az akkori pártitkár lett az edző, és
3: nyugodtan nevesítsük Vince Gézáról van szó.
6: Igen, de nekem nevelő edzőm volt, tehát utánpótlás edzőként szenzációs volt. De
3: az egy másik kérdés.
6: Ott, amikor telerakta ilyen iskolai padokkal az öltözőt, akkor már voltunk 44-en, és akkor az Ebedi Zolit, Kerekes Gyurit, Murai Sanyit, nagyon sok játékost elküldött, és elmentek Újpestre. Az Ebedi Zoli a törő miatt, mert a Törőcsik Andris nagyon nagy barátja volt. És milyen az élet következő meccs? 2-0, Újpest Fradi, 2-0 góllövő, Ebedi Kerekes, úgyhogy... De én nagyon kedveltem Gurigát, Kerekes Gyurit, nagyon jó játékos volt.
3: Hát
6: nagyon
3: jó enyhén szóval is gólérzékeny
6: igen.
3: figura volt. Aki ugye semmi sem mentette volna meg attól, hogy 82-ből ott legyen a világbajnokságon, ha nincs egy súlyos sérülése. Mert akkor...
6: Hát meg milyen világ volt az Újpesten, a Fazekas, Görös, Bene, Dunai 2, Zámbor csatásokban nem lehetett bekerülni. És olyan centerek voltak az Újpest Tarcsiban, mint Bíró Toncsi, aki a Kaposvárnak a legendája, meg Kerekes Gyuri. Most biztos, szinte garantált magyar gól király mind a kettő.
3: Na. Így viszont Isten éltesse a 70. születésnapján, mert annak ma van a napja. Jó van, elmegyünk egyet hírekre, aztán jövünk vissza, mert van még bőven miről beszélgetnünk Bánki Józseffel.
2: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok.

0: hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Európa bajnok lett Párizsban Betlehem Dávid. Már nincs szükség önkéntes fogyasztás csökkentésre. Marad a kánikula. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
1: 3-2-re megnyerte a Puskás Akadémia a harmadik forduló nyitó mérkőzését az MTK ellen a labdarúgó OTP Bankligában. A házigazdák ugyan visszajöttek a két gólos hátrányból, de a felcsúti együttes végül a ráadásban eldöntötte a találkozót. Ma további két találkozót rendeznek az NB1-ben. 15 óra 30 perctől a Vasas a Zalaegerszeget fogadja, majd 17:30-tól az Újpest a Kisvárda vendége lesz. Mindkét találkozót élőben közvetíti az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió. Európa bajnok lett tegnap Párizsban Betlehem Dávid, aki a nyílt vízi úszók 3 kilométeres kieséses sprint versenyét nyerte meg. Ott volt a mezőnyben az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf is. Ő 5.-ként zárt. A hölgyeknél ugyanebben a számban Fábián Bettina ezüstérmet szerzett. Ma délelőtt a váltóversennyel zárul a nyílt vízi úszók Európa-bajnoki programja a francia fővárosban, ahol a medencé és úszóversenyek hétfőn kezdődnek. Két gyakorlat után a 14. helyről várja a folytatást Dobra Viktor a férfiak toronyugró versenyében, a franciaországi Európa-bajnokságon. A 31 éves sportoló első magyarként vesz részt világversenyen ebben a számban. Három magyar öttusázó is döntőbe jutott az isztambuli Európa-bajnokságon. Koleszár Mihály, Szép Balázs és Tamás Botond is érdekelt a mai fináléban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Mától az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás van érvényben. Magyar Péter kormányfő közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem a lakosság részéről. Az eddiginél hatékonyabb, mindenki által elérhető szűrési rendszer kialakítására utasította a kormány az egészségügyi minisztert. Köbböl Anita kormányszóvivő hangsúlyozta, a daganatos halálesetek jelentős része megelőzhető lehetne, egy kiszámíthatóbban működő szűrési rendszer magyarok ezreit menthetné meg évente. 900 magyar diák érkezik holnap Sátoraljaújhelyre, a harmadik összmagyar középiskolás táborba. A Rákóczi Szövetség rendezvényén a Kárpát-medencéből és a világ számos más pontjáról, egyebek közt az Egyesült Államokból, Kanadából és Kolumbiából gyűlnek össze a fiatalok. Az eseményen 100 lengyel diák is részt vesz. A program célja a nemzeti összetartozás élményének erősítése és az új kapcsolatok építése. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz légitámadások Kijevben. Az ukrán fővárost és környékét ért dróncsapásokban legalább 3 vesztették életüket, köztük egy gyermek. Egy lakóház és több épület is megrongálódott, többen megsebesültek. Az Európai Bizottság felszólította a Meta és a TikTok közösségi platformokat, hogy határozottabban lépjenek fel a válsághelyzetekben terjedő dezinformációval szemben. A múlt heti ceutai migrációs hullám után az Unió illetékes biztosa továbbá azt kérte az internetes cégektől, hogy erősítsék a tényellenőrzéseiket. Másfél hete több mint 70 ezer illegális bevándorló hatolt be Marokkóból az Észak-Afrikában fekvő spanyol város területére. Több mint 200 km/órás széllökésekkel csapott le Japán déli részére a Delfin tájfun. Okinawa szigetén 5 megsérültek, 14 ezer épületben pedig megszűnt az áramszolgáltatás. A vihar jelenleg Kína felé tart. Csöcsiang tartományban a legmagasabb fokozatú riasztást rendelték el. Lezárták a kikötőket, a ningpói repülőteret, valamint a turisztikai látványosságokat. Az előrejelzések szerint a tájfun holnap este éri el a kínai partokat.
0: Közlekedés.
1: Dolgoznak az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Ócsa térségében. A 30-as kilométernél a belső sávot lezárták, több mint 2 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a napos meleg nyári idő elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati-délnyugati részén

0: eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, 9 óra 39, ráfordulunk a finishre Károly Andival, Patai Gergővel és Bánki Dodival.
2: A kezdőkör 102.
1: A kezdőkör 102.
3: adása. Jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
2: Tengermély tisztelet!
1: Na, abból van még hátra, valamivel több, mint 20 perc.
2: Hát ott meccset lehet nyerni, utolsó 20 percben.
1: Így van. Ezt fogjuk most tenni a jelek szerint. Kicsit NB1-ezzünk, mert ugye arra méltatlanul kevés szó esett, hát például a Fradi épp halaszt ugye a Győr elleni meccsét, egyébként komolyan ebből a legjobban a Győr jön ki, mert kicsit összeszedheti magát, minden sérült egy picit többet gyógyulhat, mégse kell a Fradival egy brusztos 90 percet nyomni, tehát még egy Real elleni gála meccset sem, és szüksége is lesz a Győrnek erre a Riga elleni visszavágó előtt, de egy őr, amelyik ugye, hát azért csak egy vitális a VIP-be, meg egy ilyen kicsit ilyen műbalhé, eladták, sérült a fél csapat, ehhez képest, jó, most már nem, mert a Puskás ugye tegnap játszott, de két forduló után a Győr vezette a tabellát, és az is egy ritkán fordul elő, hogy két forduló után nem volt 100%-os csapat, az NB1-be.
2: Hát igen, szoros lesz, abszolút kiegyensúlyozott, kiegyenlített mezőny van. És nem tartom kizártnak, hogy a Fradinak más meccsei is el lesznek halasztva, de legalábbis remélem.
1: Hát a playoff miatt.
2: Ah, igen. Például Kisfest elleni a augusztus 22.
1: De az van a két meccs között, ugye?
2: Hát utána, ha tovább jut a Fradi, akkor lehet, hogy az is halasztva lesz.
1: Hát de mindenképpen rájátszást játszik. Tehát
2: Most azért lenne jó a Zsabzsa ellen tovább jutni, mert akkor garantált a konferencia a csoportkör.
1: Így van. Meg a Szala a grupa.
2: Hát meg akkor jön, igen, Mó Szalát.
1: Az utolsó szempont.
2: Az egy szép lenne, Kadu meg Mó Szala.
1: Hát de figyelj, most a Szala kétség kívül volt egy-két embertelen idénye Liverpoolban, de ez nem az utolsó idény volt, meg az megelőző se olyan nagyon. Az utolsóba látott Mó Szalát Valkadú tulajdonképpen akár elbír.
2: Hát de nem csak az utolsó szezon alapján szabad megítélni Mó Szalát.
1: Csak most nyilván arra jobban hasonlít a mostani Mó Szala, mint a 4 évvel ezelőtt.
2: Na jó, hát...
1: Hát akkor korra nem tudsz mit csinálni.
2: Egy ellenfél van, amelyet nem tudsz legyőzni a természet.
1: És a Szala, aki persze hát egy rendkívül gólérzékeny, ügyes pali volt, de hihetetlen sebességgel. És az már nincs meg neki.
2: Itt egy pillanatra... Hogy ragadja meg az alkalmat? Láttátok a Liverpool új buszát?
1: Nem.
2: A hátulján ott van Diogo Jotának az arcképe. És a halhatatlan bajnok felirattal. Ráadásul hát. Portugál.
1: Hát ez gyönyörű gesztus.
2: Nagyon. Hát én nálam ezek nagyon fontosak, vagy Franco Baresi-nek a temetése. Tehát ezek annyira emberi, elüzleti esedet, tisztára a pénzúrral minden, de ezek olyan emberi dolgok, az Il Capitano-nak a temetése, a Liverpool busza.
1: Fabasztán viszi a koporsót.
2: Viszi, bizony, Donadoni-ékkal, ja. Együtt Maldini-ékkal, és ezek annyira emberiek, és addig jó, amíg vannak ilyen emberi gesztusok ebbe a csodálatos sportág.
1: Hát igen, csak egyre kevésbé vannak olyan játékosok, akiknek a pályafutása 10-15-20 éven keresztül egy adott klubhoz kötődik. Sajnos. Mert ugye ezek, tehát Gigszek, Zanettik, tehát ezek...
2: Steven Gerrardok. Hát meg Francesco Totti, meg Paolo Maldini.
1: Ja, persze.
2: Ikonikus alak, de Szoboszlai Dominik ezzel az aláírással jó irányt vett, mert nem repked a világban.
1: Ugye 31-ig, ha jól tudom.
2: 30 vagy 31-ig, és ha ezt ő kitölti, vagy legalábbis jó sok évet tölt el, akkor Liverpool történetének aranylapjaira fog kerülni a neve, ami nagyon-nagyon nagy dolog.
1: Hát ugyanez ha nem, ha meg nem, akkor meg Chelsea olyan kivásárlási áron van, hogy azzal tesz jót.
2: Hát látod te is, pedig aztán te is egy klasszikus vagy, mert te is elviszed az üzleti
1: rendszerbe. Én is az árverziót szeretném.
2: Én nekem nem érdekel, hogy mennyire lesz a játékos kiválása, ja. Hanem az, hogy ő bekerül a történelemkönyvbe. És amikor a Liverpoolról szó van, Kenny Dalglish, Ian Rush, Steven Gerrard után, lehet, hogy ő fog következni. Ilyen Graham Sunesek mellé, vagy...
1: Mó Szala.
2: Ray Kennedy, Mó Szala, így van, igen.
4: Ezekben a nagyon hosszú szerződésekben, amit így előre írnak alá, javarészt nem ez van benne szerintetek, hogy annyit fejlődik ez alatt a játékos, vagy akkora, még annál is nagyobb sztár lesz, mint amekkora, hogy előbb-utóbb úgyis meg akarja venni valaki, és...
1: Jó, hát a Liverpool fölött azért már nincs sok csapat, azt azért tegyük hát hozzá. Azért... Néhány van, de sok
2: nem
1: nincs.
2: Nem sok van.
1: Sok nincs.
2: De amit az Andi mond, sajnos a kivásárlási ár miatt szerepel ilyen hosszú szerződés.
1: Meg azért ne azt se felejtsük el, hogy az se véletlen, hogy mit tudom, Varga Barnabás, nem akarom Szoboszlaihoz hasonlítani, de abból szempontból főleg nem, hogy Varga ugye elmúlt 30, tehát a kor az rendkívül fontos szempont, Szoboszlai isteni korban van, tehát az maga a tökély.
2: Igen.
1: 26 éves lesz. Igen. Hát most, ha valamikor valakinek van értéke, ára, és már nem csak egy megelőlegezett bizalom, egy mint egy 19-20 évesnél, az pont egy ennyi idős játékos, tehát most használja ki.
2: Igen, és sok-sok Liverpool meccset fogunk adni a meccs 4-en, Arena 4-en, hála a jó Istennek, én nagy szerencsének tartom a Bundesliga mellett a Premier League szerintem a két legerősebb bajnokság, és a fiataloknak nagyon komoly példakép lesz, nagyon komoly inspiráció az, hogy látják hétről hétre a Liverpoolban egy honfitársunkat, Szoboszlai Dominiket, aki példamutató. Most nem a öltözködési stílusát mondom, mert abba nem követném soha, de mint futballista az parádé, mert az a makos szépő fehér zokni az nem vitte előre nálam az ügyet, de mint futballista, mint családapa, mint sportember. Mert is mentünk megnézni Fehérváron a Szezeskerti általános iskolájával szemben a tűzfalon, ott van a képe.
1: Jól sikerült?
2: Jól. Az egyik legnagyobb, legfontosabb.
1: De nem olyan, mint a graffiti 99%, hogy eltörném a kezét annak, aki
2: Leukám, fogalmam nincs, milyen a jó graffiti.
1: Nem jársz a városba? Nem látsz bármelyik felüljáró alatt?
2: Nem tudom, mit jelent a fitty, de én fittyet hányok ezekre a graffitikre. De ez tetszett.
1: Megnézném a Dodit fittyhányás közben.
2: Ezt tetszett, és állítólag azért, mert mindig azt nézte az osztályablakból. Szóval nagyon sokat
1: tesz. És oda képzelte saját magát.
2: Én nagykövetként is tekintek Szoboszlai Dominikre. Nagyon, nagyon fontos hírét viszi Magyarországnak, mert bárhol föllép a Liverpool, ott lesz mellette 8-as száma Szoboszlai Dominik Magyarország.
4: Hát meg a Dominik azért nem a balhéjéről híres. Tényleg annyira olyan életet él, mint egy normál
2: sportoló.
4: Hát
2: aztán tudhatjuk, milyen életet.
4: Jó, de
1: nem izgatnak a klubok belül.
4: De hogy nincsen
1: már körülötte. Nem a futballklubok
4: körülötte. Ez mindenképpen nagyon jó.
1: Hát szerintem ma a világban több ember ismeri Szoboszlai nevét, mint Puskásét, és több kapcsolja Magyarországhoz.
2: Hát azért ebben nem vagyok biztos.
1: Én biztos vagyok benne.
2: Nem, mert azért ebben nem.
1: Hát mondjuk az 50 alatti generációnak Puskás neve. Hát a világról beszélek, nem a 70 éves labdarúgó rajongókról, mert ott valószínűleg még mindig adott esetben Puskás följebb van, de a fiatalok között Puskás, már belé sem mond semmit, nem a Puskással van a bajom, egyáltalán hát óriási király volt, de a egy 50-es, 60-as, 70-es évek játékosait a mai fiatalok egyáltalán nem ismerik.
2: Jó, csak mi a mi gyerekkorunkban, amikor azt mondták, hogy Sir Stanley Matthews, tudtuk, hogy ki.
1: Pontos.
2: Most is kéne tudni a 30...
1: Dodi, de te is tudod, hogy nem tudja.
2: 50 alatt nem, igen, de
1: múltkor,
2: de tudod,
1: ennek sporthoz semmi köze, de egy törzs helyemre megérkezett egy jó cimborám, aki ott nekiállt, ott nekiállt akordítani, meg ott vitatkozni, teljesen mindegy, milyen kérdésben. Mi? Amire azt mondta a srác, aki egy ilyen 40-es, hogy jó, csak azzal vagyok hajlandó vitatkozni, aki tudja, hogy melyik évbe kezdődött a második világháború. Heten ültek ott egyetemisták, egyik se tudta. Egyik se tudta ezt. Hát most, aki ezt nem, mondjuk én általános iskolámba oda jártak olyanok, akik aztán le se érettségiztek később. De ugye mikor kezdődött a második világháború, azt mondja, hogy a nagy része akkoriban tudta. Ma meg egyetemisták nem.
2: Szoktam így a Fradi találkozókon ilyen quiz kérdéseket föltenni, és hát csak így tudjuk előrevinni, hogy a magyar futball egyetlen aranylabdása Albert Flórián, de ugyanígy...
1: Ott áll a bejáratnál Flóribá.
2: Igen,
1: meg
2: igen.
1: Kell nézni.
2: De ez a bajom egyébként, hogy nem értékek mentén megyünk, hanem érdekek mentén, és ebben is, tehát a hagyományt meg kell ismertetni a fiatalokkal. Ha nem tetszik nekik, fiam, akkor nem tudod, hogy hol játszol. Vagy mit csinálsz, vagy a céltanalul csámborgók, meg ezek a ez a egy-egy ilyen beszélgetésben így belehallgatok, és nem hiszek a fülemnek. Együgyű beszélgetések sora, céltalan bolyongások, Ezért jó az, amikor a sport ad egy nagyon nagy erőt, egy közösséget.
1: Mert ráadásul a Fradinál ott lehet építeni a hagyományra, mert vannak olyan klubok, Magyarországon is, ahol különösebb hagyomány nincs, tehát ott mire építesz, de azok a nagy klubok, a hagyományos,
2: van
1: a legtöbbnél van, de nyilván vannak újabb klubok, mindig jönnek föl, de azért a pesti nagy klubok, meg a vidéki nagy klubok is.
2: Pontosan.
1: Tehát egy Győrbe, egy Debrecenbe, ott, vagy Fehérváron ott van hagyomány.
2: És lokálpatrióta.
1: Hogyne.
2: Hát ott a legjobban Szombathelyen is.
1: Micsoda.
2: Hát Zalaegerszegen is.
1: Még az MB2-ben is följutunk egyszer.
2: De nagyon fontos, hogy szeresse a szülőhelyét, szülőföldjét az ember.
1: Hát, hogyne.
2: Nem lehet erős közösség nélkül, nem fog az ország sem előrelépni, a magyar sport sem fog, hinni kell. A kis közösség, a család, a nagy közösség, a klub. Tehát egy klub címer, az egy életre szóló elköteleződés. Teljesen mindegy, hogy hova, de hinni kell benne, és a közösség részeként nagyon nagy erőt kap az ember. Lélekben is, meg fizikálisan is.
1: Mit olvasok, Geri?
5: Hát nézem, hogy milyen meccsek lesznek, ugye, hiszen ha már itt beszélgettünk, és felvetetted az NB1-et, ugye nem csak a Ferencváros Real Madrid találkozót figyeljük ma, hanem ezzel párhuzamosan a harmadik fordulóban sem áll meg az élet. Kisvárda Újpest 17:30, és előtte még lesz egy Vasas Zete mérkőzés 15:30-kor. Én egy kicsit most
1: itt
5: a Vasasra.
1: Sportrádióban is.
5: Igen. Kicsit a Vasasra kérdeznék rá most, Dodi, mert az első két mérkőzés alapján úgy tűnik, hogy, és lehet, hogy megint nagyon elhamarkodott következtetést vonok le, mint a Kazincvarcika esetén az előző idényben. De nekem, megmondom őszintén, nagyon tetszik ez a Vasas. Nagyon masszív csapatnak tűnik, akár ugye Doktorics, Urblik, mondhatnám a fiatal játékosokat. Mennyire lehet erény szerint? Tehát, hogy annak ellenére, hogy újonc csapatról van szó, ott azért van egy kialakult stratégia, az elmúlt időszakban elindultak egy irányban, ugye Erős Gábor vezetőedzővel, miközben a riválisoknál elég jelentős átalakulást figyeltünk meg.
2: Mondtad a legfontosabb nevet, Erős Gábor. Tehát ő egy rendkívül ambiciózus, felkészült, szakmailag is felkészült, mentálisan is felkészült, és jó ember. Azért van szerencsém ezt mondani, mert ismerem. Ismerem jól. Tehát emberi értékei is nagyon magasak, és nagyon jó csapatot hozott össze. Nem véletlenül tavaly a Kazincbarcikát hozta fel az NB1-ben, most a Vasast, és csak magyar játékosokkal. Tehát a Fradi ellen is olyan ambícióval, olyan szenvedéllyel játszottak.
1: Jól nézett ki a Vasas.
2: Ez egy edzői siker. Ez, amikor egymásért, a klubért, a szurkolókért így tud küzdeni egy csapat.
1: Az mi
2: egy
1: a Győr ellen előtte?
2: Micsoda? Hát, emberhátrányban. Kétszer is fölálltak a padlóról.
1: Mondta az erős, mert a Fradi ellen is a végén kiállítottak ott egy embert. Mondta az erős, hogy egész NB2-ben egy piros lapunk nem volt, most meg két meccsen kettő. Erről le kéne szokni.
2: De a hozzáállás az példás
1: az
2: volt. Nagyon, és azért fontos Erős Gabi személye, mert a magyar edzőknek a hitelét is visszaadja, mert a Fradinál ugye mondják Borbé Balást, hogy milyen jó, hogy magyar edző, én is ezt mondom, de ő nem ebbe a magyar közegben szocializálódott, mert lássuk be, és ha tetszik, hanem nagyon belterjessé vált a magyar edzőikkal is, ez az edző keringőből nagyon nehéz volt bekerülni, meg onnan kiesni is. Erős Gabi egy új irányt adott, Borbély Balázs meg a szlovák élvonalban szocializálódott játékosként is, meg edzőként is, és azért a szlovák sokkal képzetlenebb játékosok, de viszont sokkal keményebbek, tehát keményebb közeg, keményebb a magyarságát megtartani egy csallóközi honfitársunknak, meg futballistaként is elfogadtatni magát. Emlékszem Pinte Attilának is, amikor ott állt Pozsonyban, és a szlovák himnusz hallgatta, miközben a magyart is énekelte a lelkével. Tehát nagyon nehéz volt Borbély Balázsnak megmaradni, és onnan küzdötte föl magát, és van is fegyelem a Fradinál, és Erős Gabinál is van. Lehet látni, hogy ez a Vasas egy fegyelmezett, szenvedélyes, egységes csapat. Rég láttam ilyen egységes, mert Vasasnál pont ez volt a probléma. Szanaszét húztak, nem volt egység, és még a támadó futball sem volt olyan, mert régen azért szenzációs futballisták voltak, Farkas Jancsitól kezdve Izsó Ignác, Kis Laci,
1: Váradi Béla,
2: Müller Sanyi, nagyon jó csapatuk volt.
1: Jó, hát az a mostani még attól egy kicsit távol van, hát de ezzel együtt az úgy tetten érhető, hogy a szurkolók is erős mögött vannak, és a Vasasnál igen, mindig az is fontos, mert a Vasas szurkoló az elmúlt 40 év hányattat, vagy 50 év hányattatásai miatt Igen. Kritikusabb sokszor a kelleténél, de az a tapasztalat, hogy most egybe vannak, rendben vannak.
2: Mert látják, hogy ez a csapat értük is van, és tudnak a klubért, a címerért, a szurkolókért küzdeni, és a szurkolók egyből a csapat mögé álltak.
1: Na, túl sok időnk már nincs hátra, annyit mondjál meg, hogy van olyan, persze nagyon kevés telt el, tudom, tehát nem szabad általánosítani két forduló és egy meccs után az NB1-be, de van olyan csapat, amelyik az NB1-be, amelyik úgy neked csalódást jelent, vagy akitől lényegesen többet vártál? Most a Debrecen
2: talán beszéltünk. Igen, a Loki. Én nem gondoltam volna, hogy ilyen rosszul kezdenek, sokkal jobb csapat ki fognak egyenesedni, de elsősorban ők.
1: Csak most még jön ez a kopenhágai meccs, nem biztos, hogy jót tesz nekik.
2: Előtte ez a jereváni túra sem kellett volna nekik, de...
1: De ott legalább tovább jutottak. Egy 0-0-ból még lehet erőt meg. Egy idegenbeli 0-0-ából még lehet erőt meg.
2: Igen, de kiegyenesetet. Szoros a mezőny, és ez jó, mert kiegyenlített a történet. Ha majd akkor kapunk tisztább képet, amikor a Fradi is bepotolja ezeket a meccseit. Nagyon kíváncsi vagyok az Újpestre is. Például ma a Kisvárda, ugye ma játszanak Kisvárdán.
5: Igen.
2: Az egy nagyon fontos meccs, mert ez a Kisvárda nagyon erős, nagyon jó csapat.
1: Meglátjuk.
2: Nem tudom, hogy fürdenek-e a Tiszában, mert a kispesti szurkolók elmentek a meccs előtt még egyet fürödni, de ez lesz szerintem az legérdekesebb
1: meccs. Tiszában legalább van víz, úgyhogy ott lehet.
2: Na jó, szőkeszelő, lengeszelő játszik a Tiszán. Ott élet nép, legendák népe, ott az én hazám.
1: Ez Újpest abban bízik, hogy majd ő is játszik ott a Tiszán. 102. kezdőkör, elérkeztünk a végéhez. Károly Andinak, Patai Gergőnek és Bánki Józsefnek is nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk. Szerkesztő kollégánk Szalai Kristóf nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
2: A 102.
1: Ez volt a 102. kezdőkor, a Sportreggel. Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
0: Ez a Sportreggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez volt a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Virányi Zsolt vagyok. Mai vendégünk Szabó Gyömbér Viktória, aki mondjuk 3 évvel ezelőtt, amikor legutóbb találkoztunk egy másik stúdióban, akkor valami ilyesmit olvastam rólad szó szerint. Lételeme a sport. Szenvedélyes futó. Az erdő és a hegyek a természetes közege, itt igazán önmaga. A napjait a munkája, a futás és a bringázás mellett az úszás teszi ki. Szia, köszönöm, hogy ismét eljöttél. Na most 3 év alatt mennyit változott az életed? Azért rögtön elmondom, hogy külön akadémiád is van, amit te alapítottál.
5: Szia Zsolt, és üdvözlöm a hallgatókat. Hú, ez jó sok minden, amit elmondtál. Igen, rengeteget változott az életem az elmúlt 3 évben. Kiléptem a 8 órás munkámból, és megalapítottam a sportakadémiámat, ami egy életmódiskola, ami mindenkinek lehetőséget nyújt a saját ütemében fejlődni a sportban, sportmúlttal függetlenül, és ez az úszásra, a futásra, a kerékpár és a triatlonra terjed ki, ahogy már ezt be is vezetted.
4: Na jó, de azért annyi minden nem változott, mert kezdtem megijedni, hogy miközben a hallgatók nem tudják, hogy ugyanolyan sportos alkatod van, tehát nehogy valaki itt bármi rosszra gondoljon, de hát 3 évvel, meg 4 évvel ezelőtt, amikor először találkoztunk, akkor is felírtam, hogy terepfutó, úszóedző, most a civil foglalkozást hagyjuk, mert értelemszerűen az megváltozott, ahogy mondtad, és online edzés terveket is készítettél már triatlonosoknak és terepfutóknak, tehát hogy azért ez mind megmaradt.
5: Igen.
4: Miért döntöttél úgy, hogy akkor neked jobb az, ha alapítasz egy ilyen sportakadémiát és életmód iskolát, illetve kilépsz ebből a 8 órás munkaköri viszonyból?
5: Hivatásomnak érzem azt, hogy segítsek, és mivel a sport a szerelmem, ezért a sportban tudok leginkább segíteni, hogy mindenki megismerhesse a mozgásnak azt a formáját, ami neki a legjobb, és megtalálja azt, ami őt boldoggá teszi. Tehát lehet, hogy Magyarországon az a legelterjedtebb, hogy már iskolás korba elvisznek minket sportolni, felmérik nekünk, hogy miben lehetnénk a legjobbak. Látjuk azt, hogy mindenki az utánpótlásban nyomja a sportot, és amikor kiszakadunk az iskolai közegből, akkor hirtelen ott találjuk magunkat, hogy a munkaidő mellett azt sem tudjuk, hogy akkor most milyen sporthoz kezdjünk, vagy mindenhonnan azt hallani, hogy mozogni kell, de senki nem tudja, hogy mit, milyen ütembe. Ha éppen lemennek futni a Margit szigetre, akkor egy belső feszültséget szülhet az, hogy lassúak, mert ugye nem lesz mindenki gyors. Mindenki saját magához képest szeretne boldog lenni a sportban, sikereket elérni a mindennapjaiban, és az akadémiát azért is neveztem el így, hogy Victory Sport Academy, mert a győzelmek itt már nem arról szólnak, hogy versenyt kell nyerni, hanem hogy magunknak tudjunk valami mindennapi kis győzelmet megmutatni. Ez lehet, hogy annyi, hogy valaki soha nem volt reggeli futó vagy úszó, de most már 1 éve fel kell 6-kor, és kimegy a Margit-szigetre, az erdőbe, vagy éppen csobban egyet a medencébe, vagy hogy 5 helyet 10 kilométert tud lefutni, körbebringázta a Balatont, úgyhogy bármi ilyenre gondolok, de ennél sokkal kisebb dolgok is sikerként élhetők meg. Minden egy nézőpont kérdése, hogy nem versenyeztetem saját magam másokkal, hanem magamhoz mérem magam.
4: Egy kicsit lehet, hogy kiégtél ott, amikor váltottál, vagy egyszerűen nem érezted olyan jól magad, vagy mindenképpen ezt ki akartad próbálni, mert ahogy mondtad, ez a szerelmed.
5: Nem voltam boldog abban, hogy egy... nem is tudom, olyan dolgot csinálok, amiben pótolható vagyok. És most úgy kelek fel minden nap, hogy izgatottan várom azt, hogy odaérjek az úszodába, és találkozzak a sportolókkal. Ott igazából 5 és 20 fő között jönnek az edzéseimre, és akkor egy-egy külön élettörténettel találkozom, mert van köztük 64 éves, aki néhány éve kezdett el úszni, van köztük most már gyerekekkel is foglalkozom, 30 éves, 40 éves, anyuka, várandós, és hogy ott 1000 történet része lehetek örökké. És ez fantasztikus érzés, hogy ezek az emberek a vízhez való viszonyukat, a futáshoz kötődő kapcsolatukat már velem is összekötik. Úgyhogy egy picit így hathatok az életükre, az én szemléletmódomat át tudom adni, ami mindig az, hogy a hétköznapokban is megtaláljunk valami kis győzelmet, pozitívat, és ezzel menjünk tovább, ez legyen fókuszban.
4: Nézzük még így a beszélgetés elején a Nemzeti Sportrádióban Szabó Gyömbér Viktória vendégünk, és hát érdekes dolgokat mondasz, meg jó gondolatokat, de a tények. Pontosan mikor volt a váltás, mekkora stábbal csinálod, vagy mennyire vagy egyedül, illetve a férjeden kívül, tehát hogy ez családi vállalkozása, vagy azért tudsz alkalmazottokat is fizetni, meg hogy ez Szolnokon van? Na most sok mindent feltettem, tisztázzuk akkor ezeket.
5: 23-ban, 24-ben. 24-ben.
4: Váltottál.
5: Igen, ekkor volt a váltás, és már egy meglévő csapatom volt, mert a 8 órás munkám mellett én ezt picikében már elkezdtem, de valahogy nem volt meg az a löket, hogy elmerjem engedni, és bíznom kellett magamban ahhoz, hogy merjek ugrani ebbe bele, hogy én majd saját magamat fent tudom tartani, az embereknek tetszeni fog az, ami mentén én élek, amit én közvetítek, és az elején teljesen egyedül csináltam, majd tavaly találkoztunk a férjemmel, és ő nagyon sok mindenben segít nekem, ő is sportszakmai végzettségű e-sportoló volt, úgyhogy rengeteg támogatást kapok tőle, de más alkalmazottal nem dolgozom.
4: És akkor ez napi 8 óra, de valójában ennél több, gondolom. Ahogy mondod, amikor felkelsz, akkor egy ilyen motivációs érzés van benned, de hát akkor, amikor lefekszik az ember, és már tudnia kell, hogy mi a következő napok feladata.
5: Így van. Jelenleg Budapesten vannak az edzések, az online edzéstervezést által kiküldött terveket, az bárhol lehet a világban megcsinálni, de helyileg Szolnokon vagyok, Szolnokon vagyunk, ami valóban nagyon korai lefekvést és átgondolást igényel, mert Szolnokról járok fel Budapestre, úgyhogy a 6 órás úszóedzéseken én már ott legyek.
4: Hát azt nem kérdezem, hogy vonattal, nyilván kocsival, mert különben nem lehetne megoldani, vagy...
5: Vonatozom, mert szeretem kihasználni az időt, és akkor amint felszállok a vonatra, kinyitom a laptopot, és akkor már a sportolóknak a teljesített futás, úszás, bringás edzéseit tudom elemezni, tudok velük ez idő alatt kapcsolatot tartani.
4: Hát akkor 4-kor legalább felkelsz már.
5: 3 előtt egy kicsivel.
4: Mikor fekszel le?
5: Arra nagyon figyelek, hogy ilyen 8 körül már, ha lehet, akkor picit előbb. Ez nagyon furcsán hangzik egy átlag embernek, hogy teljesen felborítottam az addig működő, mondjuk 9-kor lefekvést és 4-5 körül kelést.
4: Te jöhetnél a Sportreggel című műsorba ide a Nemzeti Sportrádióba, mert pont ez jutott eszembe, hogy Risztovéva, a korábbi műsorvezetőnk, olimpiai bajnokunk mondta, hogy igen, amikor jött neki ez a felkérés, és elkezdte, akkor oké, hogy az úszás miatt ez adva volt neki, hogy így nőtt fel, de hogy a reggeli rádiózáshoz is ez kell, hogy korán le kell tudni feküdni, és nagyon korán fel kell kelni.
5: Ez csak szerintem...
4: És fel is kell ébredni, mert nem lehet ugye úgy egy reggeli. Neked az edzéssel lehet úgy tartani, hogy közben ott félig alszol, mert akkor az nem motivált. Én, mindenki más is álmos.
5: Igen, ők felébrednek a vízbeugrás pillanatában. Én már kicsit előbb, igen. Szerintem ez csak úgy fenntartható, hogy nagyon erős belső motiváció hajt, és hiszek abba, hogy az érték, amit képviselek, az mindenkinek fontos, aki eljön az edzésemre. Úgyhogy én ezzel a gondolattal fekszem le korán, szervezem meg a napomat, hogy tudom, hogy rám számítanak. És azt gondolom, hogy mindenki pozitívan indul neki a napnak az edzések után.
4: Elárulod, hogy hol van Budapesten? Tehát aki most ezt hallgatta, ezt a beszélgetést, és azt mondja, hát itt van egy ilyen lelkes, megszállott csapat, meg itt van, itt vagy te, a férjeddel is, meg azzal a stábbal, akikkel azért együtt vagytok, és akkor szeretném megtudni, hogy hova menjen, amikor te mondjuk hajnali 3 előtt felkezd, és aztán a vonatozás után hol kötsz ki Budapesten?
5: Komédiuszodában ott tartom az edzéseket.
4: Na, azt viszont mindenki ismeri, ez
5: igen.
4: Egy jó
5: városközpontban közel van mindenkinek, úgyhogy...
4: És akkor reggel 6-tól meddig van neked ott lehetőséged?
5: A csoportos óráknak viszonylag hamar vége van, mert onnan mindenki igyekszik tovább a munkába, és amikor vége a csoportos óráknak, akkor tudok magánfoglalkozásokat is tartani. Az egyik területem az, hogy én felnőtteket is tanítok úszni.
4: Erre emlékszem, ezt 3 éve is mesélted, és ez egy különleges, majd mindjárt kitérünk rá.
5: Igen, hogy egyébként is felnőttekből álló csapatot edzek, illetve készítek fel, vagy tartok éppen egészségesen, de a felnőtt úszás oktatás az szerintem nagyon különleges ma, mert aki nagyon szeretett volna, gyerekként volt lehetősége megtanulni úszni, de rengetegen rossz élményekkel jöttek el a gyerekkori úszó oktatás órákról.
4: Tehát a komédi úszodában én gyerekkoromban láttam olyat, amikor minket, unokatestvéremet is bedobták valóban a hideg vízbe, és aztán úgy kihorgáztak bennünket. Tehát valakinek úgy elment a kedve ettől, hogy az úszoda környékére nem ment.
5: Így,
4: de úszni sem tanult meg.
5: És akkor mondjuk eltelik 20-30-40-50 év, és egyszer csak megkeresnek engem, hogy traumatizálódtak, mert ez egy hatalmas trauma lehet, hogy valaki egy ilyen vízbelökés, amit te is említettél.
4: És ez egy mély víz, amiről én is
5: igen.
4: Beszélek, tehát ott nem szórakoztak.
5: 40
4: ez még
5: évig.
4: A 80-as évek végén volt, de megtörtént.
5: Igen. Manapság is van még ilyen, szerencsére egyre kevesebb, de hogy képzeld el, hogy valaki 40 évig úgy él, vagy 50 éves koráig, hogy ő a nyaralásokkor soha, de soha nem mert belemenni a tengerbe, a medencébe, a Balatonba, sehova, mert fél a víztől egy ilyen traumatikus esemény miatt. És akkor ő megkeres engem, mert hallotta, hogy tudok segíteni, és szerencsére a legtöbb esetben azért is tudok segíteni, mert jelen vagyok, a teljes figyelmem ilyenkor a sportolói, az úszni tanulói, és mindenkinek találok egy ilyen kis külön módszert azzal, hogy megismerem őt. A traumát is kezeljük, és azért nehéz ez, mert fizikai félelemben nyilvánul meg az, ami vele történt, és sokszor nincs is tisztában azzal, hogy mi történt vele, hány éve történt, és ezt együtt feltárjuk, illetve közbe. Tehát van, hogy a 10. órán jön ki, hogy ő valamit valamiért még nem mert. De egy ilyen traumás esetet úgy kezeltünk, hogy már 10-15 órája tartott az oktatás, tehát...
4: Ezt akartam kérdezni, hogy hány órán keresztül, hány napon, héten keresztül megy ez, hogy hát nyilván egyéne válogatja, de biztos, hogy
5: igen.
4: Sokáig tart.
5: Van olyan, aki sportmúlttal néhány hét alatt megtanul, és van, akinél olyan erős lett ez a víziszony, hogy mondjuk másfél-két éven át járunk, és tanulunk, és csiszoljuk az ő úszás tudását. Itt már nincs félelem, pont ez, amit az előbb elkezdtem, hogy ezeknek az embereknek, akik eljönnek hozzám úszni, megváltozik az életük, mert most is vannak olyanok, akik beszámolnak arról, hogy elmentek nyaralni tengerpartra, és úsztak. És velük ilyen még soha nem történt, hogy egy nyaraláson kiúsztak mondjuk egy labdával, vagy beugortak a hajóval, és kiúsztak a partra, hogy nekik egy olyan világ nyílik ki, amit így együtt nyitunk ki, és ebben bele is borzongok, hogy nekem innentől kezdve hozzájuk már így közöm van, hogy én az, hogy is mondjam, hogy meg sikerül változtatni együtt az ő életüket.
4: Hát adsz nekik nem is kicsit. Mi teljesen egyéne válogatja az is, hogy milyen módszeren keresztül tudod leküzdeni ezeket a gátlásokat, nehézségeket. Mert nyilván most az, hogy a technikát megtanulni, az a könnyebb, talán még idősebb korban is, nyilván nehezebb, mint 10 évesen vagy 8 évesen, de az ilyen gátlásokat. Emlékszem, hogy olyan talán családtagom is van, aki annyira nem egy ilyen rossz példát hozott fel, mint amit a komédi úszodában én átéltem, hanem de mégis annyira félt és fél a víztől, hogy a hajmosásnál is, ha neki megmosta valaki a haját, akkor azt úgy nem nagyon engedte, mert hát pedig ugye az egy bármikor elkapcsolható vagy leállítható vízmennyiség, meg nem is sok, de hogy attól is szinte félt, meg borzongott. Na most egy ilyen ember, hogy magát rávegye, hogy egy medencébe bemenjen, hát most a tengert azt hagyjuk is. Mi volt a legnehezebb egyébként eddig?
5: A legnehezebb, akik féltek a víztől, és a legnehezebb, vagy legösszetettebb eset, akire nagyon, nagyon büszke vagyok, és aki, hogyha meghallgatják a sportolói, meg tudni fogják, hogy kire gondolok, hörgőgörcsöt kapott a sportoló, amikor egy kicsit is víz ment a szájába. És az első órákon, én már tudtam, hogy ő neki van ilyen, és amikor először, hát ilyen fulladásnak kinéző élmény történik ilyenkor, megbeszéltünk előre mindent, hogy mit fogunk csinálni, én fel voltam készülve, hogyha szükséges, akkor őt menteni, fenntartani a vizen, ilyenre soha nem került sor, de ott egy mentálhigiénés szakemberrel együtt összehangoltuk a munkát, mert akkora volt a sportolónak a motivációja, hogy ő szeretne megtanulni úszni, ő szeretne egészségesen élni, hogy ő nem adta fel. És ezért összehangolta ő azt, hogy a mentálhigiénés szakemberrel dolgozott. Mi együtt dolgoztunk az úszástanulásban, és ez a sportoló most már hetente kétszer az edzéseimen 3000 métert úszik, 4 úszás nem bent tud, és mellette még bringás, és futóedzéseket is teljesít, és teljesen olyan lett az élete, ami egészségfókuszú, fenntartható, mert összeállítjuk az edzéstervét, hogy melyik napokon mit, hogyan építsünk egyik napról a másikra, hogy ne legyen sok, de épp elég legyen a terhelés, és itt egyébként egy 40 év feletti kétgyerekes családapáról beszélek, aki 40 fölött érezte meg azt, hogy neki változtatni kell, és megváltozott az élete, erős lett testileg is, és lelkileg is. Igazából szerintem, aki egy ilyen úton végig megy, legyen bármekkora az ő traumája, amivel szembe kell nézni, mert mindenkinek a saját a legnagyobb, azonnantól kezdve legyőzhetetlen saját magának.
4: Azt mondják, hogy a pillangóúszás a legnehezebb technikailag, meg fizikailag is nagyon nehéz. Már itt mondott, hogy fejeddel jelzett, hogy nem, de majd mindjárt kifejted, és akkor még ugye ott van a hátúszás. Például nekem az egy ilyen kifejezetten leküzdhetetlen eddig, vagy legalábbis nem tanultam meg úgy háton úszni, hogy kellene normálisan, tehát hogy amikor az ember fülébe megy a víz, és akkor hogy valahogy úgy elengedje magát, és merjen.
5: Akkor azonnal cáfolom a kijelentésedet, mert...
4: Azért mondtam, hogy majd helyre teszed ezt.
5: A mellúszás a legnehezebb.
4: Az az egy, amit jól tudok.
5: Nagyon sokan érkeztek hozzám így úszók, hogy szeretnének megtanulni pillangózni háton gyorsban, mert mellbe már tudnak. És akkor szoktam mondani, hogy akkor mutassátok meg, hogy mit tudtok. És hát kiderül, hogy úsznak mellhez hasonló úszásban, de nagyon-nagyon káros az, hogyha valakinek kint van a feje.
4: Ezt akartam kérdezni, hogy biztos a fejüket nem, tehát nem láttak meg egy olimpiai vagy egy világbajnoki döntőt, hogy a fejet, azt muszáj rendesen beletenni a vízbe, tehát az a, nem is tudom én, kocamellúszás, amikor, és tényleg káros, hogy itt a nyakunkat megfeszítve.
5: Egy kis csevegős.
4: Hát igen, de hogy az mi mindent ott, amúgy is megfeszült már ebben a stresszes korszakban az elmúlt 20 évben mindenkinek ott a nyaka, és akkor még tovább fokozzuk, tehát hogy azt nagyjából tiltani kell, vagy tiltják.
5: Sokan úsznak így, és egészen addig jó, amíg fájdalommentes, mert mondjuk nem úsznak sokat, csak néhány hosszat ebbe, de én hosszú távon ezt nem javaslom, illetve a hatékonyságon mindig lehet javítani mellúszásban is. A pillangó valóban egyébként fizikailag a legnehezebb a kivitelezést tekintve, a hátúszás pedig azért mumus sokaknak, mert elvesztik a látást, vagy a tájékozódást a vízben, ugye háton nem látnak előre, nem tudják, hogy pontosan a kezükkel merre nyúlnak éppen, és félelmetes lehet, ahogy ezt te is mondtad, hogy belefolyik a füledbe a víz, de akkor az azért jó, mert valószínűleg elég jól hátrahajtod.
4: Én már ideig eljutottam, hogy ezen a nagyon sok évtizedekig ez egy nagyon komoly probléma volt, de most már legalább nem ijedek meg, sőt hagyom, hogy oda menjen a víz. De még nekem is kell egy holtpont. Hát lehet, hogy majd én is elmegyek a komjádi úszodába.
5: Gyere nyugodtan, várlak szeretettel.
4: Mert ez a gerincre, meg a derékfájdalmakra egyébként a hátúszás minden orvos, mindenki javasolja.
5: Igen, igen, a hátúszást tartom egyébként a legjobbnak, ami izmokat a hátban erősíti.
4: Sőt, porckorong sér műtét előtt egy kollégám, hát autodidakta módon megtanulta, kényszerűségből jobbnak találta, mint a műtétet, és elmúlt. Tehát megúszta a műtétet, és a porckorong sérülés javult. Azáltal, hogy ő folyamatosan lement a Duna arénába, nem tudom, hetente háromszor úszni háton.
5: Igen, van ilyen úszóm is, aki sérvel érkezett hozzám másfél éve, hogyha jól emlékszem, és vele nagyon sokat úsztunk az elején háton, hogy megerősödjön az ő háta, meg az egész vázizomzata, és akkor utána foglalkoztunk többet a gyorssal, és ő például most már a Balaton átúszásra készül, úgyhogy nincs lehetetlen, tehát általában mindenki megijed a műtéttől, de elkerülhető. Nem azt mondom, hogy csak az úszással, de ha mondjuk kezdetleges fázisban van, akkor akár rendszeres úszással is teljesen műtétmentesen megoldható ez. De más szakembert is azért még tennék mellé.
4: Itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Szabó Gyömbér Viktória a vendégünk, és a Viktori Sport Akadémia alapítójaként most éppen az egészséges életmódról és az úszásról is beszélgetünk. Névjegykártyádra mit írnál, vagy mit írsz, mondjuk ha egy szóval, vagy röviden kellene? Hogy fogalmazod meg ezt? Mert ugye eleve ez a három külföldi szó, ha összerakjuk, akkor az életmód iskola az nagyon jól hangzik, de hát nyilván el is kell adni ezt, amit alapítottál, ezt a céget vagy vállalkozást. Szóval a névjegykártyádra mit írsz? Szabó Gyömbér Viktória, és utána még úszóoktató?
5: Nem merül ez ki ennyiben, hogy úszóoktató vagyok, edzéseket is tartok, illetve ugye itt a futás még az úszás mellett a hatalmas nagy szerelem, amit én is űzök, illetve edzéseket tartok, vagy készítek fel sportolókat a céljaik elérésében segítek nekik.
4: Tehát akkor nem változtál azért, mert olyan értelme, hogy megmaradtál terepfutó, úszóoktató, ez nagyon fontos. Hányan vagytok mondjuk 6-tól 7-ig a Komjádiban? Egyedül próbálsz ott 6-7 embernek segíteni, vagy többet magaddal?
5: Egyedül. Egyedül csinálom az edzéseket.
4: Ez akkor nagyon kemény, hogy 6 különböző probléma, 6 különböző ember vagy beállított, hogy abban a csoportban mindenkinek ugyanazt tudod mondani?
5: Úgy személyre szabottak.
4: A rádióban?
5: Úgy személyre szabottak ezek az edzések, hogy például a reggel 6-os órák azok egy kicsit keményebbek, mint a többi oktatás jellegű óra, de minden alkalommal ugye már ismerem ezeket az úszókat, hogy kinek mi megy jobban, mi megy kevésbé, és akkor fogom tudni ezt koordinálni, hogy akik ügyesebbek, ő nekik több ismétlés számot adok, aki esetleg fáradt vagy beteg volt, mert ugye itt erre is figyelni kell, hogy lehet, hogy ő jó úszó, de mondjuk 2 hét nyaralás miatt ha visszatér, akkor nem tudja ugyanott folytatni, vagy egy egyhetes betegségből sem adhatom neki ugyanazt a terhelést, amit előtte simán egészségesen végigcsinált. És ha csatlakoznak hozzánk újak, akkor azt általában 1-2 magánóra ismerkedés céllal, technikajavítás céllal történik, és akkor ott ez után tudnak becsatlakozni a csoportos órákba, és itt is valakinek térdműtéte volt az egyik úszónak, őnek is soha nem fogok innentől kezdve mellúszást adni, mert rettenetesen terheli a térdeket, de szerencsére van akkora eszköztára, meg eszköztárunk, és az úszás lehetővé teszi, hogy a tért terhelését kiiktatjuk úgy, hogy a tért körüli izmokat tudjuk erősíteni. Szóval ez igazából egyszerre azt szoktam mondani, hogy erősítés mobilizál is, így mindenkinek, minden problémával fogok tudni segíteni. Ha beteg volt, azért edz kevesebbet, ha éppen versenyre készül, akkor ugyanazon az edzésen belül ő neki egy intenzívebb feladatot adok, ha valaki éppen kismama, akkor neki is úgy állítom be a terhelést, tehát a csapat együtt tud úgy egységben működni, hogy közben mindenkire figyelek egy kicsit.
4: Ja, hát nekem már kedvet csináltam minden szempontból, ez egy elég hangulatos, lehet még akkor is, ha reggel 6-kor vagy épp 7-kor már ott kell lenni a medence partján, a Komjádi úszodában. Ha még gondolsz bármi olyat, amit az úszáson nem mondtál el, azt majd még nyugodtan tedd meg, de azért tényleg beszéljünk a futásról is, mert szintén a 3 évvel ezelőtti interjú előtt azt is olvashattam, illetve ott mondtad, hogy imádod a hajnalt, a madarak csicsergését, és ahogy csillog most is a szemed, hogy ezt itt olvasom, látom a jegyzeteimben, szóval, hogy ez megmaradt, és ez egy fontos motiváció. Milyen távolságok, milyen futásra van lehetőséged emellett a mostani életforma és család mellett? Ezt hogy oldjátok meg?
5: Minden a jó tervezésem múlik szerintem. Továbbra is imádom a reggeleket. Igen, talán ez azt is bizonyítja, hogy ugye korán kelek az uszodába is, de amikor nem az uszodába megyek, akkor reggel szeretek a legjobban futni, amikor még minden csendes, és együtt felébredni a természettel. Szallakon például nyuszikat, őzeket szoktunk látni a Tisza és az Agyva mentén, az, ami napközben nincsen, hiszen nem jönnek akkor már elő, úgyhogy ez adja meg ott így a csodát. Amikor pedig itt futok Budapesten, mert a Komjádiban tartott edzéseim után általában felmegyek a 3-as határhegyre, hogy legyen egy kis terepedzés is a síkság után. Meg kell jól szervezni. Ugye laptoppal érkezem, sportcuccal érkezem, és próbálom jól kihasználni az időt, hogy mindenre, ami nekem fontos, arra tudjak időt szakítani, és amikor már nekem a nap vége, mondjuk a 4 óra, amikor a férjem is hazaér a munkából, akkor már tudjunk minőségi időt együtt tölteni, hiszen ugye korán érkezik nekünk a lefekvési idő a másnapi koránkelés miatt. Úgyhogy amit szerintem valaki nagyon szeret és nagyon motivált rá, meg fogja tudni oldani, hogyha priorizál, egy kicsit megnézi, hogy mit, hogy tud igazítani. Nincs lehetetlen, mindig van egy kis rés, amit ki lehet a mozgásra használni.
4: Ahogy hallgatlak, úgy képzelem el, hogy ez azért nagyon könnyen megy. Tehát, hogy tényleg jól döntöttél, hogy ott hagytad a civil foglalkozásodat, mert így sokkal könnyebb, még akkor is, ha azért, hát hogy mondjam, nekem van saját tapasztalatom arról, és csak elképzelni tudom, egyszer kipróbálom, de nagyon nehéz 4-kor felkelnem, nem 3 óra előtt, hanem 4 órakor. Szóval, amikor beugrok ide egy sportreggel műsorba, akkor az igen nagy kihívás a részemről, nem beszélve arról, hogy mivel nincs sport úgy az életemben, mint ahogy te itt azért bíztatsz bennünket, hát bizony ott 8-10 óra, de délben biztos, hogy elalszik az ember már, ha reggel 4-kor kelt, most hagyjuk a 3-at. Szóval mindent be lehet osztani, és ez a titka ennek az egésznek, de akkor ugye azt próbáltam itt kérdezni, hogy jó döntés volt ez neked, mert hogy nagyon könnyedén, lazán beszélsz róla, nincs talán még egy ilyen nyomás sem, amit itt az elején ecseteltél a 8 órás munka esetében. Meg hogy nem az voltál te igazából.
5: Igen, az nem én voltam, és itt az a jó, hogy egyébként a saját szabályaim szerint tudok élni. Nyilván az úszodában ezek a reggeli órák fixek, azért, mert mindenki már szeretné az úszást letudni, vagy sportosan indítani a napot.
4: Mert ezek hétköznapok, tehát ezek sem arról van, hogy szombat reggelről, vagy hétvégéről beszélünk, hanem szigorúan hétköznap munka előtt.
5: Igen, és minden egyes szituációban, ami egyébként nehézséget okoz, mert azért valljuk be ezt, hogy át kellett állni arra, hogy 3 körül kell felkelni, az egy feladat, hogy akkor ezt hogy oldjuk meg, és én ezekben a kihívást látom, és a szépségét igazából, hogy van arra igény, hogy felkeljenek emberek, eljöjjenek mozogni, és ők nem egymással versenyeznek mondjuk egy edzésen, amit nagyon sokszor látok, hanem támogatják egymást. Ha valaki ugye mondjuk sérült volt, vagy fáradtabb, akkor egy nagyon jó kis hangulatban sokkal jobban eltelik ez az edzés. És én ezt így kívülről látom, hogy milyen közösség jött létre. Ez fantasztikus. Tehát egyáltalán nem bántam meg. Minden nap úgy ébredek fel, hogy van értelme élni, van értelme adni, van értelme az embereknek egy kicsit ezt a pozitív látásmódot átadni, még akkor is, ha mondjuk egy sérülésben küzdenek azért, hogy visszanyerjék az egészségüket, meg a jobb formájukat. próbálok egy olyan utat mutatni, hogy ne csak a rossz oldalát lássák. Sokan azt mondják, hogy én nem kellek fel reggel úszni. Akkor megmutatom azt, hogy lehet strandolni reggel munka előtt, hiszen ez egy vízben végzett tevékenység, úgyhogy a nézőpontváltással nagyon-nagyon sokat lehet fordítani egy nehéz helyzeten is.
4: Vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban továbbra is Szabó Gyömbér Viktória, és hát Viki, akkor azért hozzád még van egy olyan kérdés, hogy például, amikor futásról beszélünk, ugye 3-4 évvel ezelőtt meséltél te mátrai futásról, visegrádi futásról, az Alpokban,

0: és fussak olyan sokat, mint szoktam, és ez eléggé megváltoztatta a saját magamról alkotott képet, mert ahogy mondtad itt, hogy milyen sikereket értem el korábban, hogy nemzetközi versenyen lettünk hatodikak, és tényleg a magyar terepfutásban én az élmezőnyben végezhettem. Ez egy kicsit meghatározta az én identitásomat, és szerintem nagyon sok sportolónak ez az egyik legnehezebb, hogyha egy sérülés jön, ha kiesik abból a megszokott folyamatos sikerélményből, akkor hirtelen nem is tudja, hogy ki ő. Vagyis velem ez volt, hogy nem tudtam, hogy akkor most ki vagyok, mert a sportolóból már csak edző maradtam, de hogy mutatok én jó példát, hogyha nem versenyzem? És ebből is azt gondolom, hogy rengeteget tudtam tanulni és fejlődni, és megtalálni magamban azt a részt, amit mondjuk ez a sikeres sportoló nem hagyott meglátni.
1: És ebből most már meggyógyultál? Ebből a gyulladásos betegségből?
0: Igen, elég hosszan, körülbelül egy év volt, úgyhogy most már újra edzek. Ilyen nagyon kicsi kis terveim vannak a 50-80 kilométerekhez képest, de a sportolóimnak is mindig ezt adom át, és talán át kellett ezt élnem ahhoz, hogy el tudjam nekik mesélni, hogy mennyi erő kell ahhoz, hogy újra és újra fel tudjunk támadni a legrosszabb fizikai állapotunkból is, meg hogy a lelki egyensúly az mennyit tud segíteni ebben.
1: Ezt értem, hogy akkor kerested önmagadat, illetve hiányzott az a siker, de hogy miben nyilvánult még meg, hogy mennyire, tehát edzést tudtál tartani, de mondjuk edzeni és sportolóként is elkedni, meg versenyre benevezni nem.
0: Igen, ez a COVID egy ilyen long COVID volt, vagy nem is tudom, nem tudták pontosan megmondani, hogy hetente, két hetente újra belázasodtam COVID tünetekkel, és egy sarokgyulladást kaptam. Ez volt a leggyengébb pontom, ami mindig be és begyulladt, úgyhogy nagyon jó szakemberekkel dolgoztam együtt a gyógyulás érdekében, viszont lassú folyamat volt, úgyhogy úgy
1: hát
0: kell...
1: Hát akkor edzést tartani is nehéz lehetett, azért begyulladt sarokkal.
0: Igen, igen, meg nehéz volt úgy, hogy néha lázcsillapítóval. És itt nagyon fontosak nekem az emberek, akiknek én adok, és talán ők segítettek egyébként kigyógyulni ebből, mert ő általuk láttam meg az értékemet. Hogy én nem csak egy jó sportoló vagyok, hanem amit adok nekik, azt visszatükrözték rám, és akkor kezdtem el igazán elhinni, hogy mennyire értékes az a szemléletmód, amit közvetítek nekik.
1: Tehát tulajdonképpen visszakaptál.
0: Amit... Rengeteget.
1: És ez Igen. Adott neked erőt.
0: Igen.
1: Ez is egy jó példa, hogy megéri ezt csinálni, megéri így viselkedni, mert nem lehet tudni, hogy éppen mikor szorul rá az ember egy ilyenre. És ugye ez a része mondjuk a megfizethetetlen kategória.
0: Ez abszolút a megfizethetetlen.
1: Nem pénzben, nem 1 millió forintot kaptál, és attól hirtelen jobban annál érezted magad. Meg többet. Erre mondjuk, hogy attól nem fogod jól érezni magad, az anyagi dolog. És ahogy eddig beszéltél, az derült ki, hogy azért a lelki tényezőnek nagyon-nagyon nagy szerepe van itt a sport, meg ugye a fennmaradás a mai világban. A fiatalok mennyire tagjai a te klubodnak, tehát most gondolok akár a tinédzserekre, 20 évesekre, meg arra, hogy ezek a különböző kütyük ugye, meg okostelefonok ugye nekünk már nem tettek jót, meg nekik sem, de hát ilyen világban. Tehát, hogy például vannak ilyen fiatalok nálatok, akiket azért rá kell venni, hogy ne az okostelefonját nyomkodja, miközben már ugye a mi generációnk, akik most 50 évesek, mondjuk jó magam, nálunk is ez evidencia, hogy nyomkodja az ember. És inkább nem megy el úszni, hanem ezt nézi, és megiszik egy traubi szódát, vagy egy kávét. Vagy még eszik hozzá egy jó nagy islert.
0: Azt gondolom, hogy pont akik így nincsenek annyira benne a sportban, ők nehezebben teszik meg az első lépéseket a mozgás felé, és ismerősök által sokkal inkább jönnek fiatalabbak, vagy például ugye az 50 éves korosztálynak a gyerekei is eljönnek az edzéseimre. Az egyik legfantasztikusabb érzés, amikor egy sportoló, akit évek óta segítek a teljesítményfokozásban, meg az egészséges életben, úgy dönt, hogy ő a gyerekét is szeretné elhozni az óráimra. Szóval ez az egyik legnagyobb elismerés. Én nem fogom senkinek azt mondani, hogy tegye le a telefonját, és jöjjön el az edzésemre. Azt gondolom, hogy ehhez a belső motiváció a szükséges, mert az erőszakkal nem fogunk előrébb

0: tenni, és én már ezt így egy eléggé erőszakos dolognak tartom. Ez a szülők feladata fiatalon, hogy nevelik a gyereket, és a jó példa az egyébként nagyon sokat jelent. Tehát ezeknek a sportolóknak, akiknek már szinte fiatal felnőttek a gyerekeik, nagyon sok esetben látom, hogy a jó példa miatt maradnak a sportban, a mozgásnál, akár a versenysportnál, akár csak a mindennapi mozgásnál. Mert ugye erre van szükség, nem arra, hogy csúcsokat döntsünk minden nap, hanem mozgásban maradjunk, és megtaláljuk az örömöt a mozgásban.
1: Zárásul akkor azért a futásra még rákérdezek, hogy álmaidban mi szerepel? Tehát most már, hogy ebből a betegségből kilábaltál, ezek a kilométerek, ha nem is 80, meg 90 kilométerek, mondjuk edzésterv, akár ott Szolnokon, a Tisza partján, vagy akár a hármas határhegynél, amikor futsz, akkor ezek hány kilométerek, és mondjuk látsz-e olyat, ahova már szívesen elmennél, ugye az eddigi sikerei, tehát hogy a sportoló előjön belőle, hogy hoppá, most már egészséges vagyok, már kezdek úgy viselkedni, mint mondjuk 3-4 éve, akkor meg kellene próbálni egy versenyt is.
0: Igen, ezt nagyon jól érzed, előjött belőlem a sportoló, és szeretnék egy kicsit így képbe kerülni magammal, hogy hol is tartok itt a visszatérésben. Rövid távokban gondolkodom abszolút, tehát rövid távon versenyeznék, mivel hogy még nem vagyok arra készen, hogy egy ilyen 6-8-10 órás versenyen megálljam a helyem, és még nem is tartom egészségesnek. Úgyhogy egy ilyen 6-10-15 kilométerekben gondolkodom csak, de szerencsére most már...
1: De terepen? Terepen, nem városban.
0: Terepen? Igen, igen, leginkább terepen. Illetve most már 2-3 órát is tudok sportolni, szóval ez így abszolút azt gondolom, hogy az egészség mutatója, hogy azért az állóképességem tér vissza. Gyorsasági edzéseket is elkezdtem az elmúlt 3 hétben csinálni. Fájdalommentesen tudok sportolni.
1: És nem kell lázcsillapító sem.
0: Hát nem, szerencsére nem estem vissza.
1: Szabó Gyömbér Viktória volt itt a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban, hát remélem, hogy kedvet csináltál a hallgatóknak, nekem biztos, és akkor a budapesti komédiuszodában is meg lehet téged találni, mint az Életmód Iskola, a Victory Sport Academy alapítója. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket az érdekes és hasznos gondolatokat.
0: Köszönöm szépen, Zsolt.
1: Virányi Zsolt búcsúzik, tartsanak legközelebb is velünk, maradjanak itt a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
4: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
5: És szerintem zseniális ez a szöveg.
6: Ez überelhetetlen.
3: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
6: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
2: Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Európa bajnok lett Párizsban Betlehem Dávid. Késnek a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonalon. Marad a kánikula. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
7: 3-2-re megnyerte a Puskás Akadémia a harmadik forduló nyitó mérkőzését az MTK ellen a labdarúgó OTP Bankligában. A házigazdák ugyan visszajöttek a 2 gólos hátrányból, de a felcsúti együttes végül a ráadásban eldöntötte a találkozót. Ma további két találkozót rendeznek az NB1-ben. 15 óra 30 perctől a Vasas a Zalaegerszeget fogadja, majd 17:30-tól az Újpest a Kisvárda vendége lesz. Mindkét találkozót élőben közvetíti az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió. Európa bajnok lett tegnap Párizsban Betlehem Dávid, aki a nyílt vízi úszók 3 kilométeres kieséses sprint versenyét nyerte meg. Ott volt a mezőnyben az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf is. Ő 5. zárt. A hölgyeknél ugyanebben a számban Fábián Bettina ezüstérmet szerzett. Ma délelőtt a váltóversennyel zárul a nyílt vízi úszók Európa bajnoki programja a francia fővárosban, ahol a medencés úszóversenyek hétfőn kezdődnek. Két gyakorlat után a 14. helyről várja a folytatást Dobra Viktor a férfiak toronyugró versenyében, a franciaországi Európa-bajnokságon. A 31 éves sportoló első magyarként vesz részt világversenyen ebben a számban. Három magyar öttusázó is döntőbe jutott az isztambuli Európa-bajnokságon. Koleszár Mihály, Szép Balázs és Tamás Botond is értek el a mai fináléban.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Mától az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás van érvényben. Magyar Péter kormányfő közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem a lakosság részéről. Átalakítja Magyarországot a 6000 milliárd forint értékű uniós forrás, jelentette ki a kormányfő. Magyar Péter Facebook oldalán közölte, a kormány tervet készített a támogatás felhasználásáról, korszerűsítik az energiaszektort és a tömegközlekedést, modernizálják az egészségügyet, az oktatást és a szociális szférát. A miniszterelnök úgy fogalmazott, mindenki a lakóhelyén érzi majd, hogy Magyarország végre fejlődik és egy működő, emberséges országgá válik. Mintegy 2,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak az elektronikus útdíjrendszer felülvizsgálata után egy Mészáros Lőrinchez köthető magántőke alap, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a tranzakció átvilágításán derült ki, hogy a cég korábbi tulajdonosa jogtalanul vett fel osztalékelőleget, amit a jogi felszólítást követően visszautalt az állami társaságnak. Váltóhiba miatt késnek a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonalon. Dombóvár és Döbrökös között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok. Az utasokat pótlóbuszokkal szállítják. A Mávinform tájékoztatása szerint felső vezetékhiba miatt ritkábban jár a H5-ös hév. Csak a szentendrei vonatok járnak, a békásmegyeriek kimaradnak. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. A társaság közleménye szerint hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők pedig csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Földrengés volt reggel az ausztriai Tirol tartományban. A 3 és feles erősségű földmozgást Innsbruckban és a környező településeken sokan észlelték. A rengés kisebb repedéseket okozhatott egyes épületeken.
2: Közlekedés.
7: Korábban baleset történt az M1-es Budapest felé vezető oldalán Óbarok közelében az átterelt sávon. A 42-es kilométernél áll a forgalom, 5 kilométeres a torlódás. A helyszínelés idejére a Hegyeshalom felé vezető oldal belső sávját is lezárták, torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
7: Folytatódik a napos, meleg, nyári idő, elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tisza tó 29 fokos.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobilon.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: A Sport délelőtt folytatódik még hozzá Dósa Dániellel, vívunkkal. Szegő Tibor kérdezte őt.
3: A mikrofonnál Szegő Tibor. A stúdióban Dósa Dániel, kétszeres világbajnoki bronzérmes tőröző, köszöntelek és gratulálok, Hongkongban szerezted ezt a bronzérmet, ami immáron a második, és még egy jelentősége lehetett ennek, hogy a küldöttségnek ez volt az első érme. Ez mit szokott jelenteni a csapat többi tagja számára?
4: Köszöntök mindenkit, köszönöm szépen. Az első érem, hát őszintén szólva az én tapasztalatom az, amikor látom, hogy egy csapattársam az első versenynapon, vagy pedig egy előttünk lévő versenynapon érmet nyer, az rám mindig motiváló hatással van, és így nagyon remélem azt, hogy a csapat, vagy a küldöttség többi tagjára igazából ez egy motiváló hatást tudott kiváltani.
3: Az, hogy mondjuk más nyeri az első érmet, most gondolok például Tbilisire, amikor Szemes Gergő nyert egy bronzérmet pont előtted, hogy az rád doppingoló hatást vált ki mondjuk a csapatra való tekintettel?
4: Hát igen, ez egy más helyzet volt, hiszen a Szemi úgy nyert tavaly világbajnoki bronzérmet, hogy pont engem vert meg a négybejutásért, az éremért, szóval, hogy az egy teljesen más helyzet volt, mint az, hogy mondjuk a többi versenynapon a küldöttség többi tagjára milyen hatással van az, hogy mi érmet nyerünk. Tavaly az biztos, hogy amikor ugye kikaptam és a Szemi érmes lett, akkor az hát ott nagyon nagy hiányérzetem volt, és ott teljesen biztos voltam abban, hogy éremmel akarok hazamenni erről a világbajnokságról, ugye a tavalyról, és igen, ott végül sikerült is összehozni csapaton, szóval hogy az biztos, hogy egy ilyen nagyon-nagyon nagy motivációt adott, hogy a Szemi érmet nyert, és nagyon már akartuk csinálni csapaton is ezt az érmet, és az összejött.
3: Akkor ugye egy nagyon hosszú sorozat szakadt meg, egy intervallum, ugye Kamuti Jenő 1973-ban szerzett utoljára világbajnoki bronzérmet, és ezt a tátok át a múltnak, ennek a hosszú intervallumnak a bevégzetével. Mi lehet az oka annak, hogy 73 és 2025 között nem volt világbajnoki bronzérem?
4: Hát az igazság, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés. Ugye én életben sem voltam még ennek az időintervallumnak egy nagyon nagy részénél. Én arról tudok nyilatkozni, arról az időszakról, amikor én ugye elkezdtem a felnőtt karrieremet, hogy onnantól kezdve mi változott, vagy az évek alatt hogyan változott az egész szakágunk. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 5-6-7-8 évben rengeteg tehetség tudott akár már kadett junior szinten eredményeket elérni, és utána ezeket a tehetségeket sikerült az egyesületeknek megtartania, illetve a szövetségnek megtartania. Ugye nagyon sok olyan versenyzőnk volt, akik tényleg ügyesek voltak, jó edzőpartnerek is lettek volna, és még nemzetközi szinten is volt bennük abszolút potenciál, csak túl korán abba hagyták, nem voltak motiváltak. Az elmúlt időszakban pedig pont ez változott, hogy sokan vagyunk, és sok erős tőrvívó van jelenleg Magyarországon. Keretedzésre is, hogyha lemegyek úgy, hogy tényleg ott vagyok a világranglista elején, és nem csak én, hanem Szemi is ott van a világranglista elején, úgy, hogyha nem figyelünk oda egy edzésen, akkor nagyon sok olyan csapattársunk van, még akár junior szinten is, vagy junior korosztályból is, akik meg tudnak verni minket edzésen, és én azt gondolom, hogy ennek a színvonalnak a növekedése vezetett ahhoz, hogy igazából most az elmúlt két világbajnokságon három érmet is tudtunk nyerni, két egyénit, egy csapatot. Ez szerintem szinte példátlan férfi törben.
3: 2013-ban ugye Budapesten rendezték a kadett kontinens viadalt talán, volt az első pont, amikor feltűntél, és hogyha jól emlékszem, bronzérmet szereztél.
4: Így van.
3: Akkor Belisai Sándorral beszélgettem, és ő azt mondta nekem, hogy te leszel az, aki, ha más nem jön, akkor a hátán fogja vinni a magyar tőr szakágat.
4: Hát igen, ez nagyon hízelgő. jött más hála az égnek, szóval, hogy ki kellett várni, ugyanis volt tényleg egy olyan időszak volt a karrierem során egy jó pár év, amikor nagyon egyedül éreztem magamat, mert a jelenlegi csapattársaim még ugye fiatalak voltak, és még nem tudtak odaérni a felnőtt mezőnyben, és a kortársaim azok meg nem feltétlenül vették annyira, nem vették annyira komolyan, vagy külföldre mentek egyetemre, vagy elkezdtek egy komolyabb egyetemet, és így igazából így kikoptak, vagy nem tudtak annyi időt belefektetni a vívásba, hogy nemzetközileg is eredményesek legyenek. Igen, azok nem voltak egyszerű évek. Ott tényleg arról volt szó, hogy csak is kizárólag az egyénire tudtam koncentrálni, és a csapat az meg arra volt jó, hogy a lehető legtöbb asszót vívjam, és így gyakorlatilag edzek az egyéni versenyekre, de már egy jó pár évvel ezelőtt, ugye, amikor a Sammy feltűnt, amikor megnyert az első világkupa érmét, ez nem is tudom, amikor volt, 2021-2022-ben talán, nem emlékszem pontosan, akkor ott kezdődött egy teljesen új időszámítás, hiszen akkor éreztem először azt, hogy basszus, nem vagyok egyedül, és hogyha már két jó, erős vívó van a csapatban,
3: már pedig, az már majdnem csapat.
4: Az már majdnem csapat, és a harmadik meg tényleg tudhat hozni egy olyan szintet, ami elég ahhoz, hogy a másik kettő megnyerje igazából, és ott kezdtünk el tényleg azon morfondírozni, hogy fú, basszus, ebben nagyon sok potenciál van.
3: A te pályafutásod azért elég sok törzőt érintett, mert hogyha visszanézzük az Innsperger Mészáros Balog csapatot például, hogyha vissza tudsz erre emlékezni.
4: Persze.
3: Aztán Mátyás Mészáros Német, aztán a Szabadosok, aztán szintén Némettel, aztán Innsperger Samu Mészáros szintén Német. Tehát Szabados Mátyás. Tehát, hogy gyakorlatilag te, akik számítanak a törben, mindegyikkel vívtál egy csapatban. Tehát tulajdonképpen te vagy most a magyar törvívás történelme.
4: Igen, talán a jelenkori történelme. Hát én is ugye legfiatalabbként kezdtem egyszer ebben a felnőtt válogatottban, még junior 3-osként vagy 2-esként kerültem be először a csapatba, és valóban olyan emberekkel vívtam, akik ma már edzők, vagy magas szintű klubvezetők, szakosztályvezetők, válogatott edzők, szóval igen, valóban elég sok mindenkivel találkoztam fiatalkoromban a Páston, és valóban elég sok ideje benne vagyok már ebben a rendszerben. Igazából nagyon jó érzés látni azt a, vagy megélni, inkább azt mondanám, végigkövetni személyesen azt a folyamatot, ahogy eljutottunk odáig, hogy világbajnoki éremről, illetve bajnoki csapat éremről tudunk beszélni, onnan, hogy még tisztán emlékszem arra is, amikor felnőtt csapatba kerültem, és akkor még a 16-ba jutásért küzdöttünk állandóan, és ez számomra egy nagyon nagy büszkeség, hogy én akkor is ott voltam, amikor még küzdöttünk a 16-ért, és nagyon gyakran még be se tudtunk jutni a 16-ba, és most meg világbajnoki, illetve európa-bajnoki dobogóra tudtunk már állni a csapattársaimmal. Ez egy elképesztően nagy, elképesztően jó érzés számomra, és nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy ezt a fejlődést, ezt végig tudtuk csinálni.
3: Említhetjük a mérföldkőként ezt a világbajnoki bronzérmet, ezt a hongkongi dobogót?
4: Említhetjük, hiszen ez az első egyéni európa-bajnoki vagy világbajnoki érmem, szóval mindenképpen egy mérföldkő a pályafutásomban, aminek rettenetesen örülök, és nagyon sokat dolgoztam érte, és tényleg azt gondolom, hogy nagyon sokszor jutottam el már egy EB vagy egy VB, egyéni EB-VB éremnek a kapujába, és rendre rosszul alakultak azok a helyzetek, nagyon kicsiken múlott az, hogy érmes lehessek, és igen, most büszke vagyok arra, hogy ez sikerült, és hogy most már egyéni világbajnok érmesnek is mondhatom magamat.
3: A törőző Dósa Dániellel beszélgetünk, és ha már szóba hoztuk Belicai Sándort, akkor mindenképpen hozzuk szóba Szirmai Benedeket, mert hogyha jól számolom, akkor nagyjából 10-11. Éve dolgoztok együtt. Hogyha jól emlékszem, akkor 16 környékén fejezted be a közös munkát Belicai Sándorral, és utána valamikor kezdtetek Benedekkel, nem?
4: Volt egy ilyen átfedés a kettő között, amikor hivatalosan lezárult a, amikor hivatalosan átkerültem a Sanyi bácsitól Benedekhez, de igazából valójában már korábban elkezdtünk a Benedekkel dolgozni, ugye Sanyi bácsi nem igazán tudott velem versenyekre utazni, korától fogva, és azért Benedek volt az, aki már nagyon sok junior világkupára is elkísért, és így már hát igazából volt egy ilyen átfedése között a két időszak között, de nagyjából valójában igen, stimmelhetnek ezek a dátumok.
3: Milyen a kapcsolatotok? Mert beszéltem olyan versenyzővel, aki az edzőjével több időt tölt, mint a szerelmével, jegyesével. Te ezt hova tudod elhelyezni ezt az időmennyiséget, amit Szirmai Benedekkel töltesz?
4: Hát az időmennyiség az sok, de hát pláne most ez a júliusi hónap, amikor tényleg 6 napot voltunk itthon, és a maradék 25 napot azt meg ugye külföldön töltöttük, ugye először Olaszországban edzőtáboron, utána meg a világbajnokságon, Hongkongban. Hát ebben a hónapra lehet azt mondani, hogy több időt töltök vele, mint a feleségemmel, de hála az égnek azért a szezonnak a többi részében ez azért nem így van. Benedekkel nagyon jó kapcsolatunk van, én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ez a klasszikus értelembe vett edző tanítvány viszony az általában egy ilyen aláfölé rendeltséget foglal magába. Mi ebből ki tudtunk egy kicsit törni, és sokkal inkább partnerként tekintünk egymásra. Mind a ketten kölcsönösen tiszteljük egymást. Az utolsó szó mindig az övé, de eljutottunk tényleg arra szintre már több évvel ezelőtt, hogy nagyon érdekli a véleményem dolgokról, és hogyha valamiről például én azt állítom, hogy nekem ez így jobb lesz, és még akkor is, hogyha nem feltétlenül ért vele egyet, akkor is elfogadja azt, hogy én így látom, de mindenben vétójoga van, és tiszteletben tartom azt, hogy ő az edzőm, és ez a rendszer így nagyon-nagyon jól tud működni vele, aminek meg is van az eredménye.
3: Akkor tekintsük át a hongkongi világbajnokságot, ugye a 32 közé egy katari Ovajda nevű vívóval kezdtél. Azért ragadnék le egy picit ennél, mert az, hogy katari tőröző van a világbajnokságon, az mióta jellemző?
4: Katariak már nagyon régóta vannak. Hát igazából rengeteg nemzet van. A férfi tör, most a világbajnokságon a harmadik legnagyobb mezőny volt, hogyha megnézzük a nevezettek számát, átlagosan a világkupa versenyek, illetve a Grand Prix versenyeken, akkor a férfi tör a második legnagyobb mezőny a férfi párbajtőr után. Rengeteg olyan nemzet van jelen, rendesen a világkupa szezonban is, szóval nem arról van szó, hogy a katariak azok most csak feltűntek, egy világbajnokságra utaztak és szerencsét próbáltak, hanem ők keményen lenyomják az egész világkupa szezont, mind a 8 versenyt.
3: Mondjuk anyagi gondjaik nem nagyon vannak.
4: Anyagi gondjaik nincsenek, azért a sportban nagyon sokat fektetnek ott, hogyha jól tudom. Egy portugál edzőt igazoltattak, már nagyon rég oda dolgozik együtt a csapattal, és nekik is ez egy történelmi jelentőségű világbajnokság volt, hiszen ez volt az első olyan alkalom, hogy katari vívó 64-be jutott felnőtt világbajnokságon. Csak hát sajnos utána velem kellett.
3: Hát igen, 32-ben már nem jutott, 15-4-re nyertél. A következő ellenfeled volt az a Borodacsov, aki ugye orosz, és volt egy időszak, amikor az oroszok nem indulhattak a nemzetközi versenyeken. Ők hogy tudtak úgy készülni, hogy meg tudják tartani azt a szintet, amire az ukrán háború előtt már képesek voltak?
4: Nem tudom, hogy ők erre hogyan tudtak készülni. Viszont nálunk egészen korán elkezdtek már visszajönni, szóval már 2023-ban a Párizsi olimpiai kvalifikációs ciklusban is volt olyan verseny, például Kairóra emlékszem, amikor már 4 orosz is elindult, szóval, hogy férfi törben nagyon korán visszajöttek igazából az oroszok. Igen, volt egy kihagyásuk, de ha jól tudom, akkor nagyon sok ilyen hazai versenyt rendeztek nekik, nagyon komoly pénzdíjakkal, hogy motiválják a sportolóikat arra, hogy ne hagyják ott a vívásra, hogy ne menjenek el valahol máshova. Szóval nem annyira volt érezhető az, hogy ők, nálunk nem volt érezhető annyira, hogy olyan nagyon sokat hagytak volna ki. Ugye idén a világbajnokságon egy másik orosz volt igazából a világranglista egyes is. Szóval, hogy nálunk már bőven visszajöttek a csapat világranglistán is, már azt hiszem ötösek, szóval nagyon gyorsan vissza tudtak jönni igazából, és már évek óta úgy versenyzünk, hogy az oroszok ott vannak az összes versenyen, és a FIA is igyekszik úgy rendezni a versenyeket, hogy ne olyan helyszínen legyenek, ahol az oroszokat nem engedik be. Most például az Európa-bajnokságot is azért kellett áthelyezni Franciaországba, azt hiszem Észtországban, nem tudom pontosan, hogy jöhessenek az oroszok, mert az észtek nem engedték volna be az orosz versenyzőket, és azért utolsó pillanatban válták el a franciák az Európa-bajnokságnak a megrendezését. Visszatérve az asszóra, hát ez egy nagyon kemény asszó volt, én tisztában voltam azzal, hogy nekem gyakorlatilag ez lesz a nap legkeményebb asszója. Ugye az oroszokkal csapaton már nagyon sokszor összekerültünk, és rendre sajnos nem jöttünk ki jól ezekből az asszókból, és én sem tudtam olyan szinten teljesíteni ellenük, amennyire azt elvártam volna magamtól, és volt bennem mindig egy ilyen érzés, hogy de egyszer egyéniben, egy 15-ösben akarok velük összekerülni, amikor van helyem vívni, amikor van helyem taktikázni, gondolkozni, ráérezni, és nem pedig egy 5-ösben, amikor pikpak vége van gyakorlatilag mindennek, és hát úgy is mentem bele az asszóba, hogy volt egy taktikám, tiszta voltam az, amit szerettem volna csinálni, és ez működött egy darabig, de nagyon képzett versenyzőről van szó, szóval, hogy most az Európa-bajnokságon harmadik lett például, ami nagyon jó eredmény, és ő is nagyon elő van a világranglistán, és tisztában voltam azzal, hogy ez nem fogja könnyen adni magát. Nagyon izgalmas az szó volt, az elején vezettem, aztán feljött 7-7-nél, utána megint vezettem 11-nél, utána megint feljött 11-11-re, és utána sikerült befejeznem 15-11-re, szóval a 11-11 után adtam 4 tust zsinórban, ami szerintem arról adtam a bizonyságot, hogy mentálisan nagyon erős voltam ezen a versenyen, és 4 különböző akcióval gyakorlatilag meg tudtam ott oldani ezt az asszót. Elképesztően örültem ennek a sikernek, már nagyon régóta szerettem volna összekerülni egy orosz versenyzővel 15 túsban, és pont ezért volt nagyon jó érzés, hogy sikerült is megoldanom.
3: Csak zárójel, 15 tus egyéniben van, csapatban van 5 tus, mert ugye ott ötönként váltják egymást. Igen. A sportolók. Azt mondtad utána, hogy nagyon jól ment ellene, dacára annak, hogy szorosra sikeredett, de egy kicsit én úgy éreztem, hogy itt vetted föl azt a tempót, ami aztán végig is vitt ezen a versenyen.
4: Így van, az első asszomban amúgy egyáltalán nem éreztem jól magamat, szóval, ahogy említetted, a katari ellenfél ellen, hát ott nem gondoltam volna, hogy
3: Az mindig nagyon nehéz az első, nem?
4: Hát inkább ilyen rozsdás érzés volt, amikor így szenvedtem a páston, és igazából utána Benedek meg is nyugtatott, mert mondta, hogy ne várjak el magamtól csodát, még nyilván nem tudtam azon a szinten vívni ellene, mint amilyen szinten egy világbajnokságon vívni szeretnék, hiszen nem adott rá okot, hogy olyan szinten vívjak, szóval hogy nyugodjak meg, ő kívülről azt látta, hogy minden legnagyobb rendben van, és csak foglalkozzak a következő asszommal, nem kell izgulni azon, hogy ez most nem volt olyan színvonalú, az ellenfél volt az oka, és hogyha az ellenfél akar velem vívni, már pedig a második ellenfél, ugye már az orosz volt, akkor biztos, hogy menni fog ez nekem jobban is, és ez hála azért neki így is lett.
3: Hát igen, ilyen az ember, amikor maximalista.
4: Igen.
3: Jött a következő ellenfél, úgy hívták, hogy Choi, ami kevésbé érdekes, ami sokkal érdekesebb, hogy hongkongi volt, és itt fel is vetődik mindjárt egy kérdés, hogy mennyi néző volt abban a csapatban.
4: Rengeteg. Én a párizsi olimpiához tudnám hasonlítani azt a néző mennyiséget, amennyi kijött erre a versenynapra. Ugye Hongkongban a törvívás magasan a legnépszerűbb fegyvernem. Ugye, hát ez egyértelmű is, hiszen van egy kétszeres egyéni olimpiai bajnokuk, ugye a Cheung, illetve a Choi, akivel én most vívtam a nyomozó jutásért, ő pedig tavaly nyert Ázsia bajnokságot is, és világbajnokságot is egyszerre. Szóval ő is egy végtelenül eredményes és nagyon erős vívó, és hát ugye nagyon népszerűek is ezek a sportolók, és elvileg sold out volt az a hatalmas expo terem, ahol ugye megrendezték a világbajnokságot, mint férfitör egyéni, mint a pedig a férfitör csapatnapján.
3: Kb. Mennyien fértek be?
4: Hát ebben nem vagyok annyira jó. Ezt nem tudom, ezt nem tudom megmondani. Hát az biztos, az biztos, hogy több ezren, de nem...
3: Lehet, hogy nem neked drukkoltak?
4: Biztos, de nagyon érdekes volt, mert egy csomó magyar számolt be arról, hogy hongkongiak, helyiek nekem drukkoltak, amit nem is igazán értettem, de tényleg sztoriztak utána, hogy kézzed ideültek mellénk hongkongi gyerekek, és mondták, hogy go, Dani, go, és én nem is igazán értettem a helyzetet, hogy de hát ők ilyen nemzeti hősök gyakorlatilag ezek a törvívók Hongkongban, és mi vette rá vajon ezeket a gyerekeket, illetve embereket, hogy nekem drukkoljanak. De hát a többség az természetesen a hazai ellenfelet bíztatta, és a hazai ellenfél tusainak örült. Ez engem annyira nem zavart.
3: Szóval... Kérdésem is van ezzel kapcsolatban, hogy mennyire tudod kizárni asszó közben a körülményeket? Mondjuk azt, hogy több ezren az ellenfelednek drukkolnak, vagy fordított esetben mondjuk egy budapesti versenyen neked drukkolnak.
4: Engem jobban feszélyezne az, hogyha nekem drukkolnának, őszintén szólva. Én több olyan versenyszituációm is volt már, amikor nagyon sokan drukkoltak ellenem, és ezeket rendre meg tudtam oldani. Én tisztában vagyok azzal, hogy milyen súly az, hogyha hazai közönség előtt vívunk, vagy egy tényleg nagyon követett sporteseményen vívunk, ugye az olimpián is ez volt, rengeteg néző volt, ugyanott nem feltétlen nekem drukkoltak a helyszínen lévő emberek, vagy akár a 2019-es Pesti Világbajnokság, amikor viszont tényleg tömve volt a bokcsarnok, és mindenki nekem drukkolt.
3: Azt terhet rak rád?
4: Régebben igen, most már nem hiszem. Nagyon sokat fejlődtem mentálisan, és azt gondolom, hogy most már igazából élvezem is azt, hogyha drukkolnak nekem, és élvezem azt, hogyha egy kicsit tudok, hát most ez így csúnyán fog hangzni, de szerepelni a páston.
3: Csaj, tehát Pipa 15-13-ra megverted őt. Igen. Mennyire volt ez, a 15-13 az nem mutat nagyon sima a szót, de mennyire volt ez belülről egyszerű vagy bonyolult?
4: Hát igen, hát sokkal simább volt ez a szó, mint amennyire ez a 15-13-as eredmény mutatja. Ugye alapvetően én az elmúlt 3-4 évben többször összekerültem vele világkupa versenyeken, vagy Grand Prix versenyeken, és rendre megvertem. Szóval, hogy az elmúlt 3 éve vívtunk 5-ször, és mind az 5-ször én nyertem. Azóta nem vívtunk, amit a világbajnok, meg Ázsia bajnok lett egyéniben, azóta nem vívtunk, és biztos voltam abban, hogy nagyon sokat fejlődött ő is az elmúlt időszakban, és hogy nem lesz ez annyira egyszerű, de igazából az első pár túsba vezetett még, ha jól tudom, 3-1-re, ha jól emlékszem, és utána feljöttem, átvettem a vezetést, és 14-7-re is vezettem. Szóval pontosan tudtam, hogy mit kell csinálnom, és éreztem az elejétől kezdve, hogy egy kicsit tartott is tőlem, és ennek fényében tudtam igazából alakítani a taktikámat.
3: Igen, de szerzett 6 tust zsinórban.
4: Hát az egy ilyen, az nagyon pekhes volt, mert igazából 14 hét volt az állás, kaptam 2 tust, az benne van, kaptam 2 tust zsinórban. Utána, hát én adtam egy tust, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa szituáció volt, ami igazából nem így konvencionálisan vagy szakmai szemmel nem kellett volna, hogy furcsa legyen. Mindenki azt gondolta, hogy tust adtam. Egy teljesen egyértelmű videón is visszanézve is teljesen egyértelmű találat történt, de valamiért az amerikai zsűri az azt gondolta, hogy ezt most el nem fogja megadni. Ez azért is nagyon furcsa, mert amint ez szóval, amint vége volt az asszónak, ugye végül nyertem 15-13-ra, rohant oda a lengyel zsűri az edzőmhöz, hogy bocsi, nehogy azt a lengyel volt a videó zsűri. És ugye amikor kikértem a videót, akkor ugye az amerikai és a lengyel zsűri, azok megbeszélték ezt az akciót. És a lengyel videó zsűri elmondása alapján az amerikai az azt hallotta, hogy 2 pengérintkezés volt. Visszanézték a videón, és a videón ez teljesen látszódott, hogy csak 1 pengérintkezés van, ő támadott, én kivédtem, és megszúrtam.
3: Szóval ezzel egyébként visszavetted a támadás jogát is.
4: Így van, ugye a pengérintkezéssel én visszavettem a támadás jogát is, szóval gyakorlatilag kivédtem, és visszaszúrtam, és akkor nekem kell adni a tust a konvenció alapján. És a lengyel zsűri mondta az amerikainak, hogy de látod a videón, hogy itt 1 pengérintkezés van, és az amerikai azt válaszolta, hogy igen, ő 2 hallott. És
3: mi az erősebb, amit lát, vagy amit hall?
4: Hát én nem tudom, hogy szóval, hogy ez tényleg egy nagyon egyértelmű akció volt, de valószínűleg kicsit nyomta az amerikai zsűrinek a vállát az, hogy hogy a közönség kedvencnek zsűrizik, és hogyha már egyszer megadott egy találatot valahogy, akkor azt már nagyon kellemetlen lenne visszavonni ott. Ezzel amúgy én tisztában voltam, hogy valószínűleg valami ilyesmi történni fog. Én azt gondoltam amúgy, hogy többet fognak neki zsűrizni. Hozzá kell tenni, hogy az amerikai zsűri végig nagyon korrekt volt, ez volt az egyetlen hibája, és még a pikantériája sztorinak az az, hogy megkérdezte a lengyel zsűri az amerikait, amikor ugye ezt a videózást nézték, hogy jó, de hogyha most ezt megadod, és a csaj feljön, és nagy Isten nyerj, akkor mit fogsz csinálni? Mert akkor gyakorlatilag rajtad ment el az asszó. És mondta az amerikai, hogy nem fog megtörténni, nem fog feljönni. És akkor amikor 14-13 volt már az állás, akkor mondta a Benedek az edzőm, hogy teljesen elsápadt az amerikai zsűri, hogy Jézus, hogy Úristen, mit csináltam. De én végig higgadt tudtam maradni, még akkor is, amikor ugye 14-10 után még kaptam 3 tuzsinorba. Tudtam, hogy igazából egy jó kézről lábra vett tempóra kell várnom, és hogyha ott meg tudom csinálni az előre kigondolt akciómat, akkor jó lesz, és ez így történt igazából, meg tudtam oldani a helyzetet, és még akkor is, hogyha látszólag zsinórba kaptam ott 6 tust, se az volt, hogy ilyen teljesen fogalmatlan voltam, és lefagytam volna, hanem egyszerűen egy a világranglista 2-es aktuális világbajnokkal vívtam, aki igen, elképzelhető, hogy tud adni zsinórban 6 tust, sőt, még többet is, de nem zökkentem ki, figyeltem és koncentráltam arra, hogy mi lesz a következő akció, és 14-13-nál sikerült beadnom a győztes tust.
3: Jött a negyed döntő és a brazil toldó. Itt is, hogyha csak az eredményt nézzük, 15-10, az egy bővebb győzelem, tehát egy magabiztosabbnak tűnő győzelem, de mindig más a pástan.
4: Igen, ott ugye az történt, hogy alapvetően egy nagyon erős ágam volt, szóval rajta volt egy csapatolimpiai bajnok Japán, rajta volt a világranglista 5-ös kétszeres olimpiai bronzérmes Itkin Amerikából, szóval nagyon-nagyon sok rajta volt még a kvalifikációs ranglistát megnyerő egyiptomi Hamza, és akkor a Csoly, én, szóval nagyon sokan voltunk azon az ágon, akik tényleg nagyon jó, nagyon erős vívók voltak, és ennek az ágnak a másik oldalán hát ilyen kikapott az összes jó. És így egy ilyen az első asszóban kikapott a Hamza is, az egyiptomi is, illetve az amerikai is kikapott, és hát mi ott ennek az ágnak a felső részén ugye végverekedtük a Borodecsevvel, a Csajjal ezt az egészet, és akkor ők lent meg ott kikaptak el az első asszóban, és így igazából a toldó, aki amúgy nem egy gyenge vívó, hiszen a 2016-os olimpián ő 8-ba volt, és amúgy meg Olaszországban élt több mint 10 éven keresztül, és a legerősebb törvívókkal edzett nap, mint nap, szóval, hogy egyáltalán nem szabad lebecsülni őt. Ő jutott be a 8-ba, és így mi találkoztunk egymással igazából a 4-be jutásért. Próbáltam kizárni azt, hogy itt most mi a helyzet, hogy ez nekem most egy világbajnoki éremért megy, és ez mekkora szansz. Próbáltam ezeket a dolgokat kizárni, hogy most hú, nála sokkal jobb vagyok, meg szóval nem gondoltam semmi ilyesmire. Igyekeztem úgy hozzáállni ez a szóhoz, hogy gyakorlatilag ez lehetne a 64 között is ez az asszó, és úgy is vívok, mint hogyha ez a 64 között lenne, szóval egyszerűen, higgadtan, nem siettettem a dolgokat, mint hogyha még nem melegettem volna be. De hát ez nem igazán jött össze. Szóval ez volt a taktika, ehhez képest meg túlbonyolítottam, siettem, rohantam össze-vissza, és nem voltam túlságosan fegyelmezett, és ekkor volt nagyon-nagyon szükségem a Benedekre, az edzőmre, aki viszont hát elég karakám módon minden egyes fegyelmezetlenségem után hát üvöltött velem, hogy ezt azért nem gondolom komolyan, szóval, hogy ezt beszéltük meg. És hogy egy ilyennél lényegesen egyszerűbben, és lényegesen türelmesebben kéne csinálni a dolgokat. És hát addig-addig mondta, amíg hát nem jött, hogy 8-5-re vezetett a brazil ellenfelem, szóval az asszó első felét megnyerte. És onnan, hát ott jött át igazából Benedeknek már, szegénynek már a hangja elment a végére, annyit mondta nekem a magáé, de teljesen jogosan akkor jött át igazából az üzenete. És ott leültem a fenekemre, és egy jelentősen visszafogottabb és fegyelmezettebb stílusban folytattam az asszót, aminek meg is lett az eredménye, hiszen utána már csak 2 tust kaptam összesen, szóval ott egy 10-2-t sikerült összehozni, ugye 5-8-ról. És igazából 2-szer mellé szúrtam, és úgy kaptam még 2 tust, szóval... De hogyha a Benedek ott nem áll bele ennyire határozottan abba, hogy nekem most itt már pedig átnyomja rajtam, hogy ezt most is sokkal egyszerűbben csináljam, akkor simán benne van a pakliban, hogy túl reagálom ezt a helyzetet, és nem tudok megküzdeni ez a helyzetet, és ott kikapok, és megint elvérzek a világbajnoki érem előtt. Szóval nagyon hálás vagyok neki, hogy ezt ott tényleg ennyire lelkét is kikiabálva átnyomta rajtam, hogy nyugodjak le egy picit.
3: De nem buktál el. Elődöntőt vívtál a hongkongi világbajnokságon. Azzal a, nem tudom jól mondom a nevét, mert olyan furcsán rengeteg mással hangzóan egymás után,
4: segítség,
3: mint a Zmrzlina nevű fagylatnál. Szóval a cseh.
4: Csupenics,
3: oké. Okay. Őróla tudni kell, hogy hát ezért elég komolyan a világ élvonalába tartozik, ha jól tudom.
4: Nagyon.
3: És hát az, hogy kemény ellenfél, az egy nagyon enyhe kifejezés.
4: Igen, olimpiai bronzérmes, európa-bajnoki érmes, világbajnoki érmes, és már világbajnok is. Hát igen, az egész világkupa szezonja az szinte hihetetlen volt, hiszen ha jól emlékszem, akkor 8-ból 5 versenyen, vagy 8-ból 6 versenyen is akár érmes volt, szóval, hogy tényleg ilyen brutális teljesítmény nyújtott ebben a szezonban. Ismerjük, nagyon sokszor jön mostanában Magyarországra edzeni hozzánk, ami nekünk nagyon pozitív, hiszen egy nagyon erős edzőpartnerrel tudunk készülni, de ez ugye adja magát, hogy ezáltal ismerjük is az ő stílusát. És ugye tavaly Szemi megvert őt a világbajnokságon a 8-ajutásért, és én is abszolút úgy gondoltam, hogy én nagyon-nagyon pariba vagyok vele.
3: Zárójel, Szemi egyenlő Szemes Gergő.
4: Igen. Szemi az Szemes Gergő csapattársam, így van. És hát úgy is mentem oda, hogy ez meg lesz, hogy én ezt most meg akarom csinálni, és már nyilván úgy mentem oda. Az elején jól is alakult igazából az asszó, még vezettem is, ha jól tudom, 5-2-re is, illetve még talán 8-6-ra is, vagy még talán 8-6-ra is vezettem, mert nem emlékszem pontosan, viszont sajnos utána nagyon, szóval teljesen elvesztettem a ritmusomat, teljesen elvesztettem a távolságérzetemet, a pontosságomat, és ő meg pont akkor kapcsolt rá, és ezzel gyakorlatilag pillanatok alatt be tudta fejezni az asszót, úgyhogy...
3: 9 tust szerzett zsinórba,
4: és tényleg végtelenül pofátlanul, nagyon taktikusan, szóval nem igazán tudok mentségeket találni, hiszen nagyon-nagyon keményen megvert abban az utolsó részében az asszónak, és tényleg le a kalappal előtte, és ebből biztos, hogy nagyon sokat tanulhatok én is, mert ez egy nagyon komoly teljesítmény volt, amit letett ugye az asztalra. Utána a döntőben is ugye vitte tovább ezt a formát, a világbajnoki döntőben ez a srác 13-0-ra vezetett az olimpiai ezüstérmes olasz Macchi ellen. Szóval, hogy az, amit ő aznap művelt, az tényleg elismerésre méltó.
3: Majd nyert 15-2-re.
4: Igen.
3: És ezzel bronzérmes lett Dósa Dániel, és Bocskó Gábor szövetségkapitány is olyasmit mondott, mint amit én a beszélgetésünk elején, hogy Dósa Dani évek óta cipeli a hátán a magyar férfi törvívást, megjárta a hadak útját, megérdemelte nagyon ezt az érmet. Személyes kedvencem, ha mondhatok ilyet kapitányként.
4: Köszönöm szépen a Bocseknak. Igen.
3: A magyar férfi törcsapat a hongkongi világbajnokságon is szerepelt. Ezt csak azért mondom így, mert ugye az elején beszélgettünk arról, hogy volt olyan időszak, amikor nem volt annyi törőző férfi, hogy egy csapatot össze lehessen állítani.
4: De mindig elindultunk a világbajnokságon.
3: Hát igen, de a sikerektől azért messze.
4: A sikerektől messze, de ott mindig ott voltunk. Igen.
3: És Algériát verte a csapat 45-16-ért, mindenképpen mondjuk el, hogy rajtad kívül Mihály Andor, Szemes Gergő és Tóth Gergely szerepelt még ebben a csapatban.
4: Így van, a tavalyi bronzérmes kvartettel indultunk idén is.
3: Mert ugye tavaly Szemes Gergő szerzett bronzérmet Tbilisziben a világbajnokságon, és a csapat is bronzérmet szerzett, és miután te idén szereztél bronzérmet, így tudsz kétszeres világbajnoki bronzérmes lenni.
4: Így van, így van.
3: Szóval, hogy a 16 közé 45-16 Algéria ellen, ami szintén a külső szemlélő számára egyszerű történet, mert jóval több tust szerzett a magyar csapat, mint az algériai együttes. Őnekik milyen a stílusuk? Mi az, amire nagyon figyelni kell náluk?
4: Hát igazából ők kontravívók, és arra várnak, hogy hibázzunk. Nagyon sok ilyen csapat van, akik igazából csak abból élnek, hogy hibázik az ellenfél, és nem próbálják kihasználni. Szóval, hogy ők nem olyan szintű vívók, hogy ebből a négyesből bárkit egy szóval meg tudjanak verni. Nyilván, hogyha ötször mellé szúrunk, vagy ötször nem találjuk el, akkor meg fog tudni szúrni, de azért olyan szinten vagyunk már, hogy egyik asszó sem jelentett igazából kihívást egyik csapattársamnak, illetve nekem sem. Ez igazából tudtuk, hogy egy bemelegítő asszó lesz, amit lassan, de biztosan végig kell csinálni, nem kell rohangászni, le kell ülni a fenekünkre, és nagyszerűen meg kell őket verni igazából. Ez így is lett. Az első két asszóban volt talán egy pici ilyen még kora reggeli, nem is volt annyira korán amúgy, ilyen kis reggeli lassúság, de ott is már igazából vezettünk több mint 5 tussal két asszó alatt, szóval utána meg aztán mindenki hozta az asszóit. Addig is mindenki hozta az asszóit, szóval ezt nem is igazán kell túl ragozni ezt az asszót.
3: De szükség is volt a bemelegítésre, mert a lengyelek következtek ezután, és ők pedig egészen más kategória.
4: A lengyel csapat az egészen más kategória, ugye ők jutottak ki az európai zónából a 2024-es olimpiára. Egy nagyon, nagyon profi csapat, rengeteget edzenek, nagyon jó körülmények között tudnak készülni. Ugye a lengyel sport az tényleg nagyon magas szinten van, és ez ugye meg is látszik rajtuk is, szóval támogatva vannak, jó életpályát tudnak befutni igazából válogatott sportolóként, és tényleg egy nagyon profi csapat, akik amúgy eredményesek is, szóval, hogy például a csapatban van a Andrei Zsatkovszki, aki most a legutolsó Grand Prix versenyen ezüstérmes lett Sánkhájban, illetve utána az Európai Bajnokságon is ezüstérmes lett. Szintén csapattagja Rajszki, aki 43 évesen is olyan fizikuma van, és olyan elképesztően fegyelmezetten tud vívni csapaton, hogy mindig borsot tör az orrunk alá, és ugye fiatalok is vannak nagyon erősek náluk. Szóval ez egy nagyon erős csapat, akikkel többször vívtunk már a szezon során. Rendre mi nyertünk, most az Európai Bajnokságon is megvertük őket, akkor ugye más felállásban voltak, de tudtuk azt, hogy egy intelligens csapat, akik tudnak vívni, felkészültek ránk, ugye az Európai Bajnokság előtt, illetve a világbajnokság előtt is közös edzőtáborban voltunk velük, szóval, hogy nagyon könnyedén borsot tudnak törni az orrunk alá, és nem is volt egy egyszerű asszó, ugye 45-40 lett a vége, és voltak olyan pillanatok, amikor még vezettek is, illetve voltak olyan pillanatok, amikor nagyon közel voltunk az EGA-hoz. Egy nagyon-nagyon erős és kemény asszóba sikerült bejutnunk a 8-ba, és büszke vagyok a csapatra, hiszen volt egy cserénk a 7. asszó, amikor a Mihály Andor jött be, és pont ennek a nagyon rutinos Rajszkinak osztott ki egy 5-1-et, azt hiszem, de hogy ilyen 5 különböző tussal, ilyen csodálatos volt nézni, tényleg nagyon jó volt nézni, amit csinált, és egy nagyon kemény tét helyzetben, nagyon fegyelmezetten, nagyon kreatívan tudott helytállni, és én azt gondolom, hogy az a 7. asszó volt a sorsdöntő, ami után már igazából ugye már én jöttem, utána a 8. asszóban, illetve a Szemi a fejező asszóban, és azt, hogy az Andor ott azt az 5-1-et kiosztotta egy ilyen rutinos versenyzőnek, az volt a kulcs pillanat ennek a csapat asszónak.
3: Következett a negyed döntő, és megint a házigazdákról kell, hogy kicsit beszéljünk, mert a hongkongiakkal vívtatok a négy közé jutásért, és beszéltünk már itt az előző részben a közönségről, hogy sold out, tehát hogy teljes telt ház volt, minden egy elkelt abban az Expo csarnokban, ahol rendezték a világbajnokságot. Na, itt milyen hangzavar volt?
4: Hát a hangzavart, szóval nagyon intelligens közönség a hongkongi közönség, és nagyon hozzáért a közönség, szóval nem, ők nem úgy működnek, hogy amint világít a lámpa, egy

0: korán tapsolás, vagy semmi esély nem volt ez a szó során, szóval tudtunk végig az asztóra koncentrálni.
1: Viszont a hongkongiak jobbak voltak.
0: Igen, igen, ezt sajnos ki kell jelenteni. A hongkongi ez tényleg egy nagyon erős csapat, szóval kétszeres egyéni olimpiai bajnok, Cheung, a világbajnok és Ázsia bajnok Choi a második helyen, illetve az idén amúgy 17 éves és kadett világbajnokságot nyerő, hirtelen nem jut eszébe a nevem a srácnak, valamilyen Harris, ők álltak fel ellenünk, és tényleg nagyon, nagyon felkészültek voltak, ugye rám, meg a személyre szerintem kifejezetten sokat készültek, meg velünk ugye sokat is vívtak egyéniben is, meg már a csapaton is, és egy nagyon, hát nem igazán találtuk az ellenszert ellenük, Andor vívott, megint csak őt tudnám kiemelni, hogy ő vívott egy nagyon jót, illetve ő tartott minket asszóban, amennyire asszóban voltunk tartva, ez ellen a rettenetesen erős csapat ellen, és igen, sajnos ezt most nem tudtuk megugrani. Sajnos valójában azt kell, hogy mondjam, annyi önkritikával azért kell itt ebben a helyzetben élnem, és önszintének kell lennem magamhoz, hogy valójában én azt gondolom, hogy itt nekem kellett volna jelentősen többet nyújtanom a csapat versenyen, nem csak ebben az egy asszóban, Hongkong ellen, hanem az egész nap folyamán nem tudtam azt a szintet hozni, amit elvártam volna magamtól, és sajnos nem vagyok benne biztos, hogyha jobban vívtam volna, akkor ez elég lett volna Hongkong ellen. Végül ezüstérmesek lettek, és egy tussal kaptak ki az olaszoktól a döntőbe, szóval rettenetesen jó formában voltak, és felkészültek voltak, és összeszedettek voltak. Nem vagyok benne biztos, hogy jobban alakult volna, vagy nyertünk volna, de abban viszont teljesen biztos vagyok, hogy egy sokkal szorosabb asszó lett volna, és egy teljesen más helyzeteket kellett volna megoldani a páson, hogyha én többet hozzá tudok tenni ez a csapat teljesítményhez.
1: Dósa Dániellel beszélgetünk, aki már kétszeres világbajnoki bronzérmes, és a csapattal nem jutott be a legjobb négy közé. Az ilyen pillanatok mentális helyzetére lennék kíváncsi, hogy amikor az ember ott áll a kapujában az éremszerzésnek, az éremszerzés lehetőségének, nem jut a legjobb négy közé, és az derül ki, hogy az 5.-8. helyért kell vívni. Ilyenkor mi játszódik le a sportoló, illetve a csapat, illetve az edző fejében?
0: Hát azért teljesen őszintén szólva, a világbajnokságon 5-8 között vívni olyan történelemmel, vagy ilyen háttérrel, mint ami a férfi tör csapatnak van, az nem egy olyan tragikus helyzet. Szóval pont az Andorral beszéltük a nap végén, hogy ő mennyire rosszul érzi magát, hogy csak hetedikek lettünk, és akkor így ránéztem, hogy Andor, én nekem ez volt a, nem is tudom, 8. vagy 9. világbajnokságom, és ez volt az első olyan alkalom, amikor így 8-ban voltunk, mert ugye tavaly jutottunk be először a 8-ba világbajnokságon, viszont akkor ugye egyből érmesek lettünk, és hogy én az elmúlt 7-8 világbajnokságomon én sose jutottam 8-ba csapattal. Szóval, hogy ez nem egy olyan rossz eredmény. Arról nem is beszélve, hogy ugye a kvalifikációt, mindig a kvalifikáció körül forog, az olimpiai kvalifikáció körül forog minden, amikor a csapatvívásról van szó. És ott ugye a helyzet az, hogy az első négy az automatikusan kijut, és utána a kontinensenként van egy-egy hely. És igen, az a legjobb, hogyha a világbajnokságon érmesek vagyunk, és a világbajnokságon nagyon jól vagyunk, hiszen ez rengeteg pont a világranglistán, de hogyha ötödikek vagyunk, és az első négy az ugye majd négyben van a világranglistán is, akkor egy ötödik, akár hatodik helyen is, hogyha legjobb európaiak vagyunk, ki tudunk jutni. És ezzel nem azt mondom, hogy nem az éremszerzés a cél, mert az mindig az, sportolók vagyunk, vívók vagyunk, ami egy rettenetesen erős sport, és itt tényleg minden az
1: érmek körül. Magyarország egyik legeredményesebb sportága.
0: Így van, szóval itt tényleg érmet kell nyerni, de hogy az sem tragikus, hogyha mi az 5-8 között vívunk, és az 5-8 között tudunk asszókat nyerni, vagy nyerünk asszókat.
1: Különös tekintettel arra, hogyha olyan csapattal vívtak az 5-8 között, aki ugyanúgy azért az európai kvótáért harcol, mint ti.
0: Így van.
1: Márpedig itt ugye az oroszokkal vívtatok.
0: Igen, hát kikaptunk, igen. És nem is volt sajnos egy szoros asszó. Tegyük hozzá, az én személyes véleményem az, hogy az orosz csapatnak amúgy top 4-ben van a helye. világranglista kettes, illetve a testvére ugye a másik srác, akivel ugye

0: vívtam egyéniben is, meg mellette a másik két ember is, aki csapatban van, bika erősek, szóval az egy nagyon erős csapat, ezt le kell szögezni. Ez nem azt jelenti, hogy jobbak, mint mi, hiszen ennél gyakorlatilag csak szorosabbakat vívtunk velük világkupákon, illetve Európa-bajnokságokon, mindig szorosabbat vívtunk velük. Itt is sajnos nekem kellett volna szerintem többet hozzátennem ez a csapat teljesítmény, az ugyanúgy a Hongkong ellen is, ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni. Igen, szóval, hogy én azt gondolom, hogy ennek a csapat, hogy ez a csapat amúgy elő vagy utóbb, még hogyha lemegy egy szezon, akkor kvalifikáció lett, akkor ők valószínűleg be fognak jönni a negyedik helyre, Japán ki fog csúszni majd az ötödik helyre, és utána nekünk a franciákat meg kell előznünk, és gyakorlatilag hatodiknak kell lennünk, és úgy kell bemennünk a kvalifikációba, és hogyha ez megvan, akkor gyakorlatilag kvalifikáló helyről indíthatjuk majd a kvalifikációs szezont, ami egy nagyon, hát nem kényelmes, de ideális pozíció, hiszen megtartani egy helyet az valószínűleg az egyszerűbb, mint előzgetni még a kvalifikációs időszak során, és így amúgy minden esélyünk megvan arra, hogy kvótát szerezzünk majd ugye a 2028-as olimpiára.
1: Hetedik lett tehát a csapat úgy, hogy a hetedik helyért a mérkőzést Egyiptommal nem kellett levívni, mert hogy az egyiptomi csapat nem állt ki.
0: Hát ezt már nagyon sokszor játszották ellenünk. Nem szeretnek velünk vívni, meg tudom érteni őket, én se szeretnék magunk ellen vívni. Nekik teljesen más az a szint, amit meg kell ugrani, ugye az afrikai zónából kvalifikálni, ők már azzal is nagyon elégedettek voltak, hogy 8-ba sikerült jutni a csapatuknak. Ha nem jutottak volna 8-ba, akkor is jó helyen lennének, akkor is kijutnának az olimpiára, szóval, hogy nekik nagyon máshol van az a szint, amit meg kell ugrani, és ők miután megugrották, illetve túl is teljesítették azt, amit ők szerettek volna elérni, akkor ők onnantól már nem veszik annyira komolyan, és ők inkább nem álltak ki egy, hát nem tudom, hogy mi lett volna a vége, valószínűleg nyertünk volna, így is, úgy is. Ennyire azért bőven bízok a csapatomban, illetve magamban is.
1: Ezután, a csapatverseny után azt mondtad, hogy elképesztő őszintesség van ebben a csapatban, itt semmi sincs a szőnyeg alá söpörve.
0: Igen, ezt a tavalyi világbajnoki bronzérmet után mondtam, így van.
1: Uh-huh. Ami azt jelentheti, hogy a következő időszak, ugye, hát nem egész két év van hátra a Los Angeles-i olimpiáig, hozhat ezzel a csapategységgel olyan eredményeket, amelyek kapcsán talán optimistán nézhetünk a jövőbe.
0: Én ennél jelentősen határozottabb lennék ebben a témában, és az a tapasztalatom, hogy merni kell kimondani a céljainkat, merni kell hangosan felvállalni azt, hogy mit szeretnénk elérni, és én kimerem mondani, hogy minden esélyünk meg van arra, hogy ezzel a csapattal kijussunk a 2028-as olimpiára. Ez egy nagyon jó csapat, tényleg nagyon jól tudunk együtt működni, szeretjük egymást, jól dolgozunk együtt, és én azt gondolom, hogy ha ezzel a csapattal nem, akkor nem lesz már olyan csapat, amivel meg fogjuk ezt tudni oldani, és szinte biztos vagyok abban, hogy ezt nekünk meg kell tudni csinálni ebben a ciklusban. Mindenki nagyon koncentrált, mindenki nagyon oda teszi magát, folyamatosan fejlődnek a srácok. Ezt hozzá kell tenni, hogy ez egy fiatal csapat, szóval 24 talán ilyen idősek a csapattársai, most bocsánat, nem tudom pontosan, de nem olyan
1: jó. Te vagy a rangidős.
0: Én vagyok a rangidős, de hogy 23-24 évesek, és ők is évről évre rengeteget fejlődnek, ugye Szemi már ott van a világ, Szemes Gergő már ott van a világ elején, és az Andor is most az Európa-bajnokságon megverte az egyesként, vagy akkor azt hiszem a világlista a kettes vagy hármas helyen álló olasz Bianchit a nyolcadításra, ami egy hihetetlen eredmény. A Tóth Gergő világbajnok olasztól kapott ki szintén a nyolcadításért két tussal. Szóval, hogy nagyon ügyesek a srácok, Szemi világbajnoki érmes, és szóval, hogy és folyamatosan fejlődnek. Edzésre edzésre, hétről hétre oda tesszük magunkat, és tényleg egyre jobbak vagyunk, és ez a fejlődés kell ahhoz, hogy ezt a kvalifikációs időszakot sikeresen tudjuk venni, ezt az akadályt majd, és teljesen biztos vagyok abban, hogy ez a csapat ez meg fogja tudni oldani ezt a feladatot.
1: A távirati irodának ma elemezte a szövetség, illetve annak vezetője a szerepléseteket, így szól. 7-én zárt a Dósa Szemes Tóth Mihály férfi törnégyes, és ezzel ugyan nem tudta megismételni tavaly bravúros teljesítményét, amely bronzérmet nyert. Ugyanakkor az, hogy az első 8-ban fejezte be a versenyét, semmiképpen nem nevezhető kudarcnak, sőt, azt jelzi, hogy a válogatott stabilizálta a helyét a bő élcsoportban.
0: Ezzel nem tudom, ki írta, de teljesen egyetértek vele. Nem írhatott volna ennél objektívebben igazából a teljesítményünkről, teljesen egyetértek, és ez így van.
1: 11. helyen állsz a világranglistán, ezt ma reggel néztem meg. Hogyha valaki ma délelőtt nem előzött meg, akkor még mindig ott állsz, ami mire lehet elég? Ugye beszéltünk arról, hogy miként lehet csapatként kvalifikálni az olimpiára, miként lehet egyéniben?
0: Én erről beszélni sem akarok. Tényleg, én erről beszélni sem szeretnék, én nekem nem az egyéni kvalifikáció célom. Az biztos, annyiban fontos az egyéni világranglista, hogyha kijutunk csapattal, akkor jó, hogyha nem 32-es, 3-as, 4-es, vagy 20-valahányas helyen vagyunk rangsorolva a versenyen, az egyéni versenyen, hanem igenis elő vagyunk rangsorolva, illetve amiatt is nagyon fontos, mert ugye a világkupa versenyek azok ilyen 3-napos formátumban vannak megterendezve, péntek, szombat, vasárnap általában, és hogyha nem vagyunk 16-ban a világranglistán, akkor le kell vinni egy pénteki napot, le kell vinni egy szombati napot, és akkor utána vasárnap jön a csapatverseny, ami a kvalifikáció szempontjából a legrelevánsabb nap, és egyáltalán nem mindegy az, hogy az ember egy napos verseny után áll ott vasárnap, vagy egy kétnapos verseny után áll ott vasárnap a csapatversenyen, ugye mondhatni a kvalifikációs időszakban a legfontosabb napon. Ilyen szempontból releváns az egyéni világranglista valóban, de én nem szeretném, hogy a kvalifikáció szempontjából az egyéni világranglista legyen releváns, mert akkor az azt jelenti, hogy csapattal nem állnak jól a dolgaink, és nekem a kvalifikációs időszakban teljes mértékben a csapat teljesítményen lesz a hangsúly, nem egyéniben szeretnék kijutni. Nyilván az olimpián szeretnék egyéniben is és csapatban is jól szerepelni, amihez fontos a világranglista helyezés, de a kvalifikáció szempontjából nem tartom az előbb elmondottak alapján annyira relevánsnak.
1: Dósa Dániellel beszélgetünk, és hogyha valaki megpróbál az interneten hosszabb Dósa Dániel interjúkat keresni, az szedje össze magát, mert nem nagyon van. Miért nem nyilatkozol? Ezek az ilyen flashek, hogy megtettünk mindent, sikerült, nem sikerült, ezek megvannak ilyen 1 perc, és, tehát 0-30 és 1-10 között, de nem nagyon szoktál hosszabb interjúkat adni, ez ilyen introvertált személyiségre utal, vagy nem keresnek az újságíró?
0: Hát egyáltalán nem vagyok introvertált. Régebben volt egy ilyen, nem tudom, egy ilyen bizonytalanság, hogy tudok-e jól beszélni, vagy nem beszélek annyira jól interjúkban. Szerintem a külső visszajelzések alapján azt mondhatjuk, hogy elég jól sikerül összeszedem a gondolataimat. Az igazság, hogy megint csak azt tudom mondani, mint egy pár gondolattal ezelőtt elmondtam, hogy a magyar vívás az olyan egy hihetetlenül erős sportág, hogy ahhoz, hogy az ember releváns legyen benne, ahhoz nagyon komoly eredményeket kell elérni. Én teljesen megértem az újságírókat, hogy eljönnek egy sajtóedzésre, vagy egy sajtónyilvános eseményre, egy Európa-bajnokság, világbajnokság, vagy olimpia előtt, akkor a Szilágyi Áronnal, Szatmári Andrással, férfi párbajtőrözőkkel, vagy Muhari Eszterrel, háromszoros világbajnok női karcsapattal szeretnének beszélni. Hát olyan eredmény dömping van ebben a sportban, hogy ez valami hihetetlen, és nagyon-nagyon büszke vagyok erre a sportágra. Nem tudom hibáztatni őket, hogy nem a most már kétszeres világbajnoki bronzérmes Dósa Dániellel szeretnének interjút csinálni. Nagyon szívesen nyilatkozom mindenkinek, mindig a szolgálat, hogy ott vagyok.
1: És miért nem hallgatod vissza a saját interjúidat?
0: Hát ez egy jó kérdés. Ezen majd változtatunk.
1: Mennyire vagy jelen a közösségi médiában?
0: Ez már megint egy jó kérdés. Jelen vagyok, igyekszem odafigyelni rá. Ugye tudom, hogy a mai világban a sportoló értékét, azt ugye elsősorban nyilván az eredményesség az, ami meghatározza, de nagyon sok olyan visszajelzést kaptam már, hogy ugyan rettenetesen szimpatikus ember vagyok nagyon sok szponzornak, de hogy igen, social médián egy kicsit jobban kéne bemutatnom magamat, hiszen nagyon jó sztorim van, nagyon tudnak azonosulni vele az emberek, hogyha valakinek négy szem közt elmesélem, akkor mindenki, Jézusom, nagyon menő, tök jó, nagyon ügyes vagy, nagyon büszke lesz magadra, de ezt valahogy jobban ki kéne, át kéne tudnom adni az embereknek. Nem egy ennyire egyszerűen, ugye nagyon, hát hogy mondjam, biztos mindenkinek megvan az a határa, mennyit szeret kirakni magáról a nyilvánosság elé. Nekem ez a határ eléggé szűk, de igyekszem a social media jelenlétet is építgetni.
1: Nincs valaki a környezetedben, az egészen szűk környezetedben, aki tudna segíteni ebben a témában?
0: De van, hát hogy ne lenne a feleségem is, amúgy ezzel foglalkozik részben, szóval hogy persze ő nagyon profi benne, hogy ezeket meg tudná csinálni, tudnánk egy kicsit jobban csinálni. Én azt gondolom, hogy ez jönni fog, ahogy egyre eredményesebb leszek, úgy egyre több jó, releváns anyag fog készülni, akár mint ez az interjú, amiket ki lehet rakni, amiket az emberek meghallgatnak, és egyre több és több embert kezd majd érdekelni az én sportolói karrierem, és ez szépen majd így magától épülgetni fog. Természetesen nekem is van benne ebben munkám, igyekszem folyamatosan jelentést adni gyakorlatilag ezeken a felületeken a versenyekről, az eredményekről, arról, hogy mi a helyzet, hogy állunk, a sikerekről nyilván mindig beszámolok, igyekszem a kudarcokról is, hogy azért ne legyen annyira egyoldalú ez a kommunikáció, és őszinte legyek a helyzetekkel kapcsolatban, és igen, ez jó meglátás, és többször megkaptam már ezt a kritikát, még hogyha nem is kritikaként fogalmaztad meg, de erre valóban jobban oda kell figyelnem, és remélem, hogy tényleg így magától, ahogy az eredmények jönnek, úgy majd ez a jelenlét is komolyodni fog.
1: Hogy kapcsolsz ki? Mondjuk Punani Masszív koncert?
0: Igen, nagyon szeretem őket. Többek közt, de a magyar zenét is ugye nagyon sok előadó van, akiket imádok, szóval, hogy akár úgy is. Egy nagy szerelmem a vitorlázás. Nagyon-nagyon szeretek vitorlázni. Nem a sport.
1: Most lett vége a kék szalag.
0: Igen, tudom, de nem követtem, mert ugye kint voltunk, ugye Hongkongban is, és hát ugye a versennyel foglalkoztam. De inkább ez a hobbi vitorlázás, szóval nem a sportvitorlázás, hanem tényleg ez a menjünk ki a vízre, húzzuk fel a vitorlát, kicsit pörgessük meg a hajót, és utána meg hallgassunk zenét, ugráljunk, strandoljunk. Azt nagyon szeretek, illetve igazából otthon lenni, jelen lenni a feleségemmel, illetve a kiskutyánkkal, az is nekem nagy kikapcsolódás, illetve ami nem újdonság már, de ami nagyon sok nehéz helyzettel segített már megküzdeni, illetve nagyon ki tud kapcsolni, az a futás. A futás az egy ilyen, hát nem újabb, már több éve futok, de hogy az még milyen furcsa lehet, hogy futással pihenek, de ugye nekem a vívás ugye meg egy nagyon mentálisan nagyon megterelő sport, és ezért nekem inkább olyan pihenési formák tetszenek, amik ugyan fizikálisan lehet, hogy megerőltetőek, de olyan szinten elvonják a figyelmemet, hogy ne tudjak a víváson gondolkozni. És ugye a futás is ilyen, a vitorlázás is ilyen, ott folyamatosan figyelni kell, és akkor igazából így nekem az a pihenés, amikor nem tudok a víváson gondolkozni, és a víváson morfondírozni, hanem teljesen le tudom kötni a figyelmemet.
1: Dósa Dániel, köszönjük szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Dósa Dániellel az elmúlt órában Szegő Tibor beszélgetett.
3: Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

Hajrá, magyarok! Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallhatóan. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu.

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergely vagyok. A Sporthely mai adásában ezúttal a fővárosban maradunk.
1: Budapesten vagyunk a második kerületben, egészen pontosan a Marcibányi téren, és ha azt mondjuk, hogy Marcibányi tér, akkor nagyon sokaknak mindenféleképpen a pattogólabda és az ütőjut elsőként eszébe, talán a pingpong és talán a statisztika, és mellettem Böhm Gabriella, a City Squash Club vezetője, nem mellesleg a Magyar Squash Szövetség elnökségi tagja is, és egy olyan sportot mutatunk be, amelyről sokan talán már hallottak, az előző néhány hétben talán sokkal többet hallottak, mint korábban, hiszen a világjátékokon Farkas Balázs révén nagyon szép sikernek is örülhetett a magyar publikum. A City Squash 1991-ben nyitotta meg kapuit, és azóta is talán mondhatni, hogy az ország egyik legnagyobb és legkedveltebb squash központja.
2: Igen, bízunk benne, hogy így van. Nagyon sokat teszünk érte 91 óta, hogy ez így legyen. És hát nagyon-nagyon nagy változáson ment keresztül a klub is, és a sportág is. Mondhatom, hogy mi voltunk az a klub, ahol elindult a magyar fallabdázás. Úgyhogy akkor még összesen Budapesten egyetlen szállodának volt egy pályája, valamint még az országban néhány szállodának, de olyan squash kluba, ahova bárki betérhetett és kibérelhetett egy squash pályát, hogy mi voltunk az elsők.
1: És köszönöm is egyébként a pontosítás, hogy fallabda, hiszen aki esetleg egy kicsit otthonosabban mozog az angolban, pontosan, hogy a squash az jelenthet szörpöt, jelenthet sütőtököt, nos itt a squash jelen esetben ugye fallabdát jelent, de mi is pontosan a fallabda, vezessük egy kicsit be azokat a hallgatókat is, akik nagy isten nem tudják pontosan, hogy ezt hogyan kell elképzelni, eszik vagy isszák azt a squash-t.
2: Igen, hivatalosan azért a squash-t használjuk, de hát mivel mondjuk egy mondatban, hogy ne kerüljön állandóan bele a szó, ezért a fallabdát is használjuk. Ez egy, mondhatom, hogy talán a világ legintenzívebb sportja. Négy fal veszi körül a pályát, mind a négy fal játszik, és hátul van egy üvegfal, hogy azért lássuk is, hogy mi történik bent a pályán. És hát természetesen létezik üvegpálya is, aminek minden oldala üveg. A nagy versenyeken szokták ezt használni, hogy akkor még több néző tudja követni az eseményeket. Van egy főfal, ugye a szemben lévő fal, amire mindenképpen pattannia kell a labdának, és előtte, utána pattanhat az oldalfalon, valamint a hátsó üvegfalon is, és egyszer a földön, de lehet röptézni is ugyanúgy, mint a teniszben. Hogyha kimegy ugye a labda fölfelé, vagy akár van egy háló is, amit tinvonalnak hívunk, hogyha oda alulra megy, akkor kint van, vagy ha kétszer pattan és nem éri el az ember, ugye akkor elveszíti az ember a pontot. A számolás pedig ugyanúgy megy, mint jelenleg az asztali teniszben, hogy 11 így megy egy szett, és két ponttal kell nyerni. Tulajdonképpen ez a játékszabály. Nagyon könnyen elsajátítható amatőr szinten, tehát nagyon hamar élvezetes a játék, nem kell labdát szedni, mint a teniszben, mert eléggé közel vagyunk. A pálya mérete az kb. Egy 60 négyzetméter, azt szoktam mondani, hogy egy ilyen átlag lakás méretet kell itt beszaladni, amit ugye teljesen be kell mozogni, úgyhogy célszerű mindig középre helyezkedni, és onnan mozogni.
1: Azt hiszem, hogy elég akkurátus leírás kaptunk tényleg a falladal és a squashról, és egyébként személyesen is tanúsíthatom, hogy valóban egy nagyon könnyen elsajátítható és nagyon-nagyon élvezetes játék minden szinten. Annyit azért még tegyünk hozzá, hogy az ütő egy kicsit talán a teniszütő és mondjuk a tollasütő között van való fél úton, de a labda, ami a legfontosabb, egy kis gumilabda, nagyon virgonc, tehát ez egy nagyon-nagyon gyors játék.
2: Igen, a labda az egyébként, hogyha leejtjük, tehát körülbelül akkora, mint egy pingpong labda, talán azt többen ismerik, gázzal van feltöltve, ami fölmelegszik, ahogy pattog a labda, és hát a profik ugye olyan labdával játszanak, hogyha leejtjük, akkor az elsőre úgy tűnik, hogy alig pattan, de ahogy ez bemelegszik a játék során, azért ez már egyre jobban. És hát különböző típusú labdákat különböztetünk meg. A kezdőknek adjuk a kék és piros pontos labdát, ami valamivel gyorsabb, azzal könnyebb ugye megtanulni. És utána jön a sárga pontos, a versenyzők pedig a két sárga pontos labdával játszanak. Tehát egy fekete labdán vannak ezek a pontok, amiket soroltam.
1: Elhangzott most már nagyon sok kulcs az, hogy tömegsport nevezük ugye közösségi sportnak szép nevén, illetve hogy a versenyzők. Ez az a sport, ahol egy keftelési szabadidő tevékenységből nagyon-nagyon könnyen profi sportolává válhat az ember, de hát nyilván ehhez kellenek a körülmények, és kellenek mondjuk bajnokságok, ahol tényleg meg lehet méretni magát az embernek. Ugye 91-ben alakult a City Squash, hogyan alakult a magyar squash története, és hogyan néz ki most mondjuk a magyar sportbázisa?
2: Hát a szövetség az korábban alakult már, 89-ben. Kaplár F. József alapította meg, ő volt sokáig a szövetség elnöke, és jelenleg is ő a a tiszteletbeli elnökünk. Nagyon-nagyon sokat fejlődött a sportág azóta. Folyamatosan, ugye mi is 91 óta képezzük az utánpótlás versenyzőket, és aztán az ország minden nagyvárosában mondhatni, hogy azért épültek pályák, és tényleg Soprontól Szegedig foglalkoznak juniorokkal. Ezekből a klubokból aztán kinőtt egy-két profi játékos az évek során. A 14-szeres országos bajnok Krajcsák Márk volt az, aki a legeredményesebb volt a magyar szkvas történetében, és most pedig Farkas Balázs, azt hiszem talán egy hellyel vagy egy-két hellyel megelőzte a világranglistán. Rajta vagyunk, hogy minél jobban bekerüljünk a nemzetközi mezőnybe. A junioroknál a fiam Püski Lénárd az U15-ös csapattal annak idején második helyezést ért el még 2010-ben Prágában, úgyhogy azt azóta se tudták a juniorok megdönteni, de bízunk benne, hogy van most olyan sok tehetséges játékos, akikkel lehet majd fejlődni, de ehhez mindenképpen kellene valamiféle komolyabb létesítmény a szövetségnek.
0: Böhm Gabriella ideje nagy részét a Marcibányi téren tölti, szinte második otthona, és a családi kapocs itt is megvan. Amint azt hallhattuk, fia Püski Lénárd már gyerekfejjel sikeres játékos volt, jelenleg pedig a junior válogatott szövetségi edzője. De vajon milyen út vezetett a családi ösvényen a fallabdához?
3: 8 éves koromban kezdtem el fallabdázni, mert ugye édesanyukám itt üzemeltette a squash klubot, egyébként tenisszel meg focival kezdtem, de aztán eljöttem itt ütögetni, és elég jó volt itt a hangulat már akkor is. Nagyon megszerettem ezt a sportágot, egyből elindultam versenyeken, itt juniorban ilyen 10 évesen, 11 évesen már. Aztán elég hamar jöttek így a sikerek Magyarországon, ugye sikerült megnyerni a junior országos bajnokságot az elején, azt sikerült elérnem minden korosztályban, illetve egy európai színvonalon ugye utaztam itt az egész Európán különböző versenyekre. Ott is kiemelkedő eredményeim voltak. U15-ben még a csapat Európa bajnokságon elértük a második helyezést, amit még azóta se sikerült ugye überelni, és aztán pedig jutottam később így a gimnázium után egyetemre Amerikába, és ott folytattam a squash pályafutásomat, de ott már éreztem magamban azt, hogy én inkább ezt az edzői oldalt erőltetném, ott éreztem magam sokkal aktívabbnak, és úgy gondoltam, hogy nekem ez a út fekszik jobban, ami aztán igazából be is igazolódott, hiszen amikor aztán hazaköltöztem még egyetem után, pár év után még ott kint dolgoztam, ott is sikerült tapasztalatokat szereznem, és a City Squash Clubban ugye adott volt, hogy ezt a pályafutást el lehetne kezdeni, úgyhogy ezt most már 5 éve csinálom, és azóta sikerült most már eljutni, hogy ugye a junior válogatottat is én menedzserem vagyok, a junior szövetség kapitány, illetve itt a City Squash Clubban is mi csapat bajnokságokat sikerült elérnünk, illetve próbáljuk felhúzni itt a squash életet. Nem csak amatőr szinten ugye, hanem a kezdőktől kezdve ugye most már olyanokig, akik egészen komoly szinten eljutottak. Ugye vannak most már itt több tanítványom is, aki nemzetközi szinten is megállja abszolút a helyét.
1: Ugye nagyon fontos arról beszélni, hogy junior szinten is vannak most már komoly képzett edzőink, hiszen egy sportág utánpótlás bázisa ugye mindig a gyerekek és a fiatalok. És ugye most már, mint hallhattuk több forrásból is, nagyon komoly válogatott szinten ugye menedzseljük a fiatalokat is, és a junior válogatott ismét utazza Európát és megállja helyét Európában. Ez kell ahhoz, hogy a magyar squash sport még sikeresebb legyen hosszú távon?
3: Abszolút. Én azt hiszem, hogy először is ugye nagyon fontos az, hogy építenünk kell egy tömegbázis, ami egyébként a klubok feladata is, hogy minél több gyerek eljusson a squash pályára, és megszerettesse ezt a sportot, mert aztán onnan fognak kikerülni azok a ifjú titánok, akik aztán komoly munkát tesznek bele. Szerencsére ez most megint azért egy jobb úton van, hiszen ugye most nem csak Budapestről, hanem a vidéki városokból is jönnek juniorok, akik kiemelkedő eredményeket érnek el, és nagyon fontos, hogy már minél fiatalabb korba bele kell tenni azt a kemény edzésmunkát, el kell menni a nemzetközi versenyekre már utazni, és ugye ezt próbálni kell őket ebben menedzselni, segíteni, esetleg támogatni, amivel csak lehet, hiszen rengeteg munka kell ahhoz, hogy valaki eljuthasson az élmezőnybe.
1: Azért gyanítom, hogy ez így első hallásra nagyon sokszor családi és szülői segítséggel működik, vagy működik leginkább, de azért ne felejtsük el, hogy 2028-ban ott lesz most már az olimpián a squash. Mennyiben segíti ez a helyzeteteket, illetve mennyire tudtok esetleg támogatókra, vagy ne adj Isten, központi támogatásra számítani?
3: Mindenképp segít, hiszen ha megnézzük már a 2025-ös költségvetésünket, ott is már nagyobb támogatáshoz jutott a Magyar Kvasszövetség, és most már eljutottunk oda is, hogy ezeknek a gyerekeknek, akiknek igen, ahogy mondod, elég sok támogatás kell nekik, illetve szülői háttér ahhoz, hogy ugye ezekre a versenyekre, vagy csak az edzés, a heti szintes edzésüket tudják finanszírozni. Most már sikerült olyan programokba bekerülni, ahol eredmény alapon, hogyha ugye ők kémagas eredményeket érnek el, akkor az adott nemzetközi versenyt tudják támogatni, és ez cél, hogy a jövőben még több juniorhoz elkerülhessen.
1: Vannak olyan tehetségeink, akikre érdemes hosszú távon is odafigyelni?
3: Abszolút vannak. Ugye a 2028-as olimpiára azért Farkas Balázsnak van a legnagyobb esélye, de ugye ha felnőtt válogatottat nézzük, ott is vannak már azért 20 évesek, akik ugyanúgy kint vannak Amerikában, és előkelő eredményeket érnek el. De én azt gondolom, ahol most még nagyon nagy előrépés mutatunk, az a U13-as, U15-ös korosztály. Ha megnézzük, ugye a U15-ben Czakó Vince az Európa ranglistát vezeti, U13-ban Kun Krisztina és Kosztyó Alex is kiemelkedő eredményeket érnek el, és nagyon-nagyon elhivatottak, és ezek nekik azért jó példa, hogy Farkas Balázs személye például, hogy megmutatta, hogy ezt itthonról azért elég messzire el lehet jutni. És most már azért itthon is egyre nagyobb a tudás, egyre jobb edzők vannak, egyre jobb lehetőségek, úgyhogy ezek a nevek kimagaslóak, de én ugyanúgy említeném Károly Botondot is, ugye, aki most rengeteget fejlődött már az elmúlt évben, ő is jobb és jobb eredményeket ér el. Persze sorolhatnék még azért másokat is, de most jelenleg őket tartjuk így a legkiemelkedőbb játékosoknak.
1: Mi lehet a célja a Magyar Squashnak és mondjuk akár a Magyar Squash Szövetségnek, hiszen ahhoz, hogy tényleg minőségi ugrás lehessen, még inkább csatlakozhassunk a világ élvonalába, azért még van teendő bőven.
3: Abszolút, sokat kell fejleszteni így a squash társadalomban minden, hogy mindenhova eljusson az a kellő tudás, amit nemzetközi szinten is meg lehet ugye tanulni, hazahozni, illetve nagyon nagy segítség lenne a magyar fallabdának, hogyha egy központi helyen tudnának először is edzeni, akár Budapesten, egy saját létesítményben esetleg, ahol ugye azt, hogy megnézzük, amiről beszéltünk, hogy az anyagi támogatás, az a teher, az leesne esetleg a szülők válláról, így akkor olyan játékos is, junior is szóba kerülhet, ugye ezt a pályát válassza, akinek esetleg nincsen olyan támogatása, vagy anyagi forrása, úgyhogy ez biztos, hogy nagy löketet adna, azt gondolom. Illetve az, hogy akkor vidékről is, akik esetleg nincs van edzőpartnere, mert ő kimagasló, ő akkor nem kell mennie nagyon messzire, hanem csak úgymond föl kéne költözni Budapestre, és egy közös programon keresztül tudnák ők egymást húzni. Szerintem ez lehetne közeltávú célja a szövetségnek is, meg a sportnak, hogy ez létrejöjjön, mert én azt gondolom, akkor nagyon dobna a junior életem még itt Magyarországon. Aki hallgatja és még nem próbálta ki ezt a sportot, főleg gyerekek, hogy menjenek el egy squash pályára, próbálják ki. Nagyon sokszor egyébként azok szeretnek bele, akik aztán értelemszerűen eljönnek és ki is próbálják, mert amikor tényleg kipróbálom, amikor elindul ez az egész játék, az intenzitása, amennyire figyelni kell, amilyen összetett, amennyire nehéz, elég komoly függőséget is okozhat akár esetlegesen embereknek, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki próbálja ki, hogy milyen, nézzen utána, vagy jöjjön el ilyen versenyekre, megnézni tényleg, hogy miről is szól ez a sportág.
0: No, de akkor folytassuk a mai sporthelyünk bejárását ismét az édesanyával, a City Squash és Fitness Club vezetőjével, Böhm Gabriellával.
1: Ahogy az ember bejön, egy apró kis előtérben tényleg egy recepcióbár, és már is itt vagyunk ugye a pályáknál, az üvegajtók előtt, és most egyébként egy mobillelátón ücsörgünk, ahová ugye 50 jegyet a hét mindennapjára sikerült teljesen eladni, és még kevésnek is bizonyult, hiszen ugye, ahogy említettük, itt most jelenleg zajlik egy nagyon-nagyon komoly verseny, a Budapest Open, ahová tényleg több top 100-as világjátékos érkezett. A magyar squash talán mondhatjuk azt, hogy kimaxolta a jelenlegi lehetőségeit, és fejlődik a sportág, egyre jobb játékosaink vannak, és nem mellesleg a 2028-as olimpián ott lesz majd a squash is. Azt hiszem, hogy elengedhetetlen a következő lépés megtétele.
2: Igen, a nagy tervünk, álmunk most már évek óta, hogy legyen a szövetségnek egy saját létesítménye, vagy hát legalábbis valami saját kezelésben lévő létesítménye, ahol nem csak 4 pálya van, mert azért most a utóbbi időben az 5 pályás klub a legnagyobb az országban, hanem akár 6-7 vagy egy üvegpályával felállítva akár 8 pálya legyen. ez nagyon fontos lenne, hogy a versenyzők minél többet tudjanak edzeni, mert ugye tudjuk, hogy azért eredményt sok munkával lehet elérni, ahhoz pedig nagyon sokat kell pályán lenni, és mivel jelenleg a magyarországi pályák magántulajdonban vannak, ezért azt kifizetni a mindennapos pályadíjat, ez a szülőknek, ez tulajdonképpen kivitelezhetetlen. Tehát ebben kell a szövetségnek segíteni, hogyha saját létesítményünk van, akkor tudunk egy nagyot ugrani azáltal, hogy sokkal többet, sokkal szervezettebben tudnának edzeni a junior és felnőtt versenyzők. Valamint ugye egy ilyen nagy klubban mondhatni, hogy már bármilyen nagyszabású versenyt, nemzetközi versenyt meg tudnánk rendezni.
1: Ha már nagyszabású nemzetközi verseny, beszéljünk egy kicsit a Budapest Openről, hiszen ugye nem először zajlik most már itt a City Squash klubban, és hát egyre nagyobb a presztízse.
2: Igen, tavaly először megrendeztük ezt a versenyt, sok év után, de azt gondolom, hogy tavaly is nagyon nagy tudású versenyzők érkeztek, és idén is, és hát amit, tehát én nekem is, ugye én egy asztali teniszező voltam, tehát így a szakmai részét nem annyira tudom így megítélni, de az a iszonyatos kondicionális munka, amit ebbe a sportágba bemutatnak a játékosok a pályán, az valami elképesztő. Tehát olyan, tehát ugye az angoloknál ez egy nagyon régi, hagyományos sport, és amikor a fiammal kint voltunk angol edzőnél, akkor azt mondta az edző, hogy először atlétákat kell nevelni, és utána majd megtanulnak squasholni. Tehát tényleg, ahogy ki is néznek ezek a játékosok, tehát olyan iszonyatos kondiban vannak, hogy tényleg nem fáradnak. Tehát mert nézi az ember, akkor már úgy érzi, hogy oxigént kell hoznia, mert tényleg valami fantasztikus, amit nyújtanak.
1: Ugye atlétákat és fit embereket kell nevelni, és itt a City Squash klubban segít az is, hogy felettünk az emeleten egy fitness terem is, tehát egy nagyon jól kiépített konditerem is van, és akkor egy picit még vissza a versenyekhez. Jövőre is nagyon nagy versenyt rendezhet Magyarország, erről mennyit beszélhetünk már?
2: Azt mindenképpen az Európai Squash Szövetségtől megkaptuk a nagyon szépen megfogalmazott levelet, hogy megnyertük a jövő évi egyéni Európa bajnokságnak a rendezését. Az most egy nagy falat lesz számunkra. Volt már egyébként Budapesten egyéni Európa bajnokság 20 évvel ezelőtt, úgyhogy azért most már ideje volt újra egy ilyen nagyszabású versenyt rendezni, és azért ott nem csak a férfiak, hanem a nők is pályára lépnek, mert ugye ez a PSA verseny, ez egy férfi verseny, ami tavaly is meg idén is megrendezésre került, de akkor most jövőre a hölgyeket is meg tudjuk nézni, és ami nagyon motiváló a magyar játékosoknak, hogy 6 nő és 6 férfi játékos el tud indulni a hazai rendezésű versenyen, úgyhogy én bízom benne, hogy komoly harc lesz azért, hogy kikerül be ebbe a 6 fős mezőnybe.
1: Farkas Balázs nevét nagyon sokan megismerhették a közelmúltbéli hírekből. Történelmi sikert elérve a Csengdúi világjátékokon ezüstérmet szerzett, majd az azt követő Európa-bajnokságon 5. helyen végzett. De vajon ezek a sikerek csak kiugró egyéni eredmények, vagy ténylegesen fejlődik a magyar squash sport?
4: Egyértelműen kijelentettem, hogy fejlődik, igen, pozitív irányba, hála Istennek. Most is nagyon jó volt látni, hogy önkéntesek közül, akik jöttek segíteni létrejönni az eseményt, rengeteg fiatal volt, akik a City Squash Clubba járnak játszani. Jó azt látni, hogy van ilyen profi verseny, normális válogatott edzés, amit ugye Krajcsák Márk tart, tehát tényleg van egy nagyon jó közösség, ami folyamatosan csak bővül, és úgy gondolom, hogy a szülők is, akik beiratják a gyerekeket sportágakra, azok is egyre nagyobb fantáziát látnak a fallabdában, úgyhogy ez a külföldi junior versenyeken, ha megnézem, hogy mennyi magyar résztvevő van, itthon, hogy hányan kezdték el a sportot, én csak remélni tudom, hogy a világjátékok sikerével tudtam adni egy kis pluszt a srácoknak, akik komolyabban akarnak ezzel a sportággal foglalkozni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ugye 2028-ban lesz az olimpia, addig biztos, hogy felfelőíven lesz a hazai fallabda.
1: 3 év múlva olimpia, azért valamilyen szinten talán már az is a szemed előtt lebeg.
4: Persze, igen. Most a legközelebbi esemény az nem sokára kezdődik, utána pedig majd meglátjuk, hogy még merre sodor az élet versenyek terén. Igen, nyilván, ha úgy nézzük, a távolabbi cél az meg egyértelműen, hogy sikerüljön magamat kvalifikálni az olimpiára. Még ugyan nem tudjuk, hogy milyen gyakoriak és melyik versenyek lesznek azok, ahol kvótát lehet szerezni, de egyértelműen azon lesz a hangsúly, hogy ezeken a versenyeken a lehető legjobb formába tudjak majd pályára lépni, és én szívből remélem, hogy majd tudok egy hasonló teljesítmény nyújtani az olimpián, akár csak, mint a világjátékokon Csengduba.

0: Farkas Balázs számára tehát már az olimpia a cél. Még ha a szóban forgó versenyen nem is dobbantott akkorát, hiszen a nyolc között kikapott a japán Tsukue Ryunosuke-tól.
1: Gratulálok! Legyőzted a mi fiunkat, még ha emiatt szomorúak is vagyunk, ott vagy az elődöntőben. Hogy érzed magad nálunk?
2: How you feel here in Hungary?
3: I'm really happy to get through to the semifinal.
4: Nagyon örülök, hogy bejutottam az elődöntőbe. Először vagyok itt, de tetszik a város. Tetszik a klub, kedvesek az emberek, szóval jó itt lenni.
1: This tournament is getting stronger. Ezen a tornán is egyre erősebb a mezőny, és most már közel vagy ahhoz, hogy megnyerd. De az olimpia sem lesz gyengébb 3 év múlva.
3: So Olympic Games is one of my dream.
4: Az olimpia nagy álmom, csak az lebeg a szemem előtt. Ez az első elődöntő ilyen rangos nemzetközi versenyen, szóval most tényleg nagyon a saját játékomra kell koncentrálnom.
0: A japán fiú után halljunk egy svájci versenyzőt, aki már nem először versenyzett a City Squash klubban. Jannik Wilhelmivel ugyancsak az elődöntő előtt beszélgettünk.
2: You are in the semi-final in the Budapest Open.
1: Elődöntős vagy, milyen érzés? Ilyen célokkal jöttél?
2: And what is your ultimate goal for the tournament?
5: It feels amazing.
6: Fantasztikus érzés. Tavaly elveszítettem a negyed döntőt, pedig jól játszottam, így különösen örültem, hogy nyertem tegnap. Nyerni jöttem, és már csak egy lépés a holnapi döntő. Mindent megpróbálok este.
5: I'll try my best tonight.
2: You're not first timer here.
1: Visszatértél tehát a tavalyi torna után. Hogy érzed magad Budapesten?
2: In Budapest.
5: It feels amazing.
6: Remekül érzem magam, imádom a várost. Jó a kaja, és ez egy nagyon jó kis helyszín. Szeretek itt játszani.
2: Do you have enough time to actually go out?
1: Van időd a várost is megismerni, vagy inkább csak a végső győzelemre koncentrálsz?
5: Obviously it's a job we do.
6: Nyilván a squash az elsődleges, de azért esténként van egy kis időnk például vacsorázni, és ilyenkor azért megnézzünk ezt azt. Élvezzük nagyon.
5: We enjoy that too.
2: Not too far, 3 years.
1: Nincs már messze, 3 év, és itt van a Los Angeles-i olimpia. Megcélzod?
2: Is that a target for you?
5: Absolutely.
6: Természetesen. Minden sportoló legnagyobb álma. Számomra is hatalmas motiváció.
0: A Budapest Openen végül brit siker született, egy azonban biztos, a sportág olimpiai térnyerése mindenkinek hatalmas motivációt jelent. De vajon mi motiválta annak idején Böhm Gabriellát, aki azért egy másik sportágban igen-igen sikeres éveket tudhatott maga mögött?
2: Említettük már a pingpongot, az asztali teniszt, és hát azért illik arról is beszélni, hogy Böhm Gabriella egyszeres beggyőztes asztali teniszező statisztikával, és hát meg annyi siker a neved mögött. Hány éve vagy most már itt a Marcibányi téren?
7: Ez a csarnok 1980-ban épült, akkor voltam 14 éves körülbelül, és azóta tulajdonképpen napi szinten jövök a Marcibányi térre. Először még a pingpongasztal mellett töltöttem órákat, ilyen nyáron akár 6 órát is egy nap, és hát utána, amikor megnyitott a City Squash Club, akkor itt is, ott is, aztán most már az utóbbi időben csak itt a squash-sal foglalkozom.
2: Milyen emlékeket hoz egyébként vissza a statisztika, hiszen azért az sem ma volt, és nagyon-nagyon sok sportbarát azért nagyon jól megismerte az asztali teniszezők nevét, azért ez akkoriban egy sikersportág volt.
7: Azért a mai napig is mondhatjuk, hogy a statisztika egy Guinness rekordot könyvelhet el, mert az összes sportágban nincs még egy olyan egyesület, aki 40-szer megnyerte volna az országos bajnokságot, valamint hát itt mi 25-szörös meggyőztesek is voltunk, és hát Ormai László, aki a nevét is viseli, ugye a csarnokunk, tőle rengeteget tanultam, és az alázat és szakmai munka, ami mögöttünk állt annak idején, az tulajdonképpen a Laci bácsinak volt köszönhető, mert rengeteget dolgoztunk, nagyon sok edzés volt a kezünkbe, és hát pont ezért, hogyha bárki meglátta azt, hogy a valamelyikünknek a neve mögött ott van, hogy statisztika, akkor tudták, hogy hú, akkor ez egy kemény ellenfél lesz. Úgyhogy én nagyon próbálom a Laci bácsinak a munkásságát itt a Squash Clubban is valamennyire követni, átvenni. Azt gondolom, hogy azt nagyon nehéz lesz bárkinek utolérni, azt az rengeteg eredményt, amit a statisztika letett az asztalra. Az mindenképpen megemlíteném, hogy itt ugye a klubban mi 4 squash pályával rendelkezünk, fönt van a fitness termünk, ugye van egy büfénk, sportszert forgalmazunk, tehát minden, ami a squashhoz szükséges, az itt megvásárolható, és hát ami még most újdonság, hogy egy pár éve itt az egyes pályánkon légtornát is tartunk, ami most egy nagyon új sportág, nagyon látványos, és holnapi döntő előtt a közönség a PSA verseny döntője előtt láthatnak majd egy kis légtorna bemutatót is.
2: Egy valamiről nem beszéltünk, hogy tényleg az alapvető cél az, hogy Magyarországon minél több fit és egészséges ember éljen és mozogjon. Ha valaki most, ne adj Isten, tényleg e műsor kapcsán kap kedvet a fallabdázás, a squash kipróbálásához, akkor mi a teendője, hová mehet, és akkor ne csak a City Squash klubot említsük itt, hanem az országban, ne adj Isten, hol működnek ilyen lehetőségek?
7: A squash.hu honlapon tudnak tájékozódni. Ott fönt van az országban működő összes squash klub, valamint az egyesületek is. Én mindenkit arra biztatok, hogy legalább egyszer próbálják ki a squasht, és azt gondolom, hogyha már egyszer kipróbálják, akkor biztos, hogy ott is tudjuk őket tartani, mert nagyon-nagyon meg fogják szeretni.
0: Higgyenek neki, igazat beszél, a korábbi meggyőztes asztali teniszezőt, a City Squash Club vezetőjét, Böhm Gabriellát hallották. Én Nyágúi Gergely voltam, köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, várom önöket legközelebb is a sporthelyben, viszont hallásra!

0: A szerkesztő műsorvezető Nyágui Gergely és a Sporthely búcsúzik, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen következnek a hírek.
1: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Európa bajnoki arany és bronz Isztambulból, újabb EB érem Párizsból. Államfőjelöltekről tárgyal ma a Tisza frakció. Marad a kánikula. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
1: Sporthírek.
3: Harmadik helyen végzett Guzi Blanka a törökországi öttusa Európa-bajnokságon a nők döntőjében, ahol Bauer Blanka lemaradt a dobogóról, és negyedik lett, míg Erdős Rita a 12. helyen zárt. A három hölgy összesített eredménye alapján Magyarország nyerte a csapatversenyt Isztambulban, ahol a délutáni férfi döntő előtt egy arany és egy bronzéremmel állnak a magyar öttusázók. A győztes németek és az olaszok mögött harmadik helyen csapott célba Fábián Bettina, Mihályvári Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid alkotta magyar nyíltvízi csapat a váltók 6 kilométeres versenyében a párizsi Európa-bajnokságon. Magyarország egy arany, 5 ezüst és 1 bronzéremmel zárta a nyílt

0: Olyan államfőre van szükség, aki nem egyetlen pártot, hanem minden magyar embert képvisel. A frakció 3 ember közül választja ki azt a jelöltet, akiről kedden dönthet az országgyűlés. Mérsékelte az országos tiszti főorvos az ország egész területére vonatkozó hőségriasztást, amely kedd éjfélig másodfokúra csökkent. A kormány tájékoztatása szerint a tegnapi csőtörést követően hajnalban teljesen helyreállt a vízszolgáltatás a főváros 3. kerületében. A tartós kánikula miatt továbbra is üzemelnek a vízosztópontok és a párakapuk, míg a rendkívüli tűzveszély miatt az egész országban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Új turisztikai rendszert alakít ki a kormány a szakmai szervezetekkel, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, olyan struktúra megteremtésén dolgoznak, amely versenyképesebb, kiszámíthatóbb és amelynek formálásában a szakma valódi partnerként vesz részt. A tárcavezető hozzátette, a vendéglátás és vendéglátóipar mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon, ezért gazdasági és társadalmi jelentősége egyaránt kiemelkedő. Súlyos halpusztulást okoz a vízhiány a Réti-Majori és Récilasi halastavon. Az elmúlt hetekben 185 tonna hal pusztult el. A közvetlen állományveszteség értéke megközelíti a 200 millió forintot. Az Aranypont Halászati Társaság szerint a helyzet természetvédelmi szempontból is súlyos, mivel a Récilasi tavak védett területnek számítanak, ahol több ezer madár is élőhelyet talál. Néhány órán belül elfogták az zuglói rendőrök azt a 3 férfit, akik 2 egymást követő napon is betörtek ugyanabba az iskolába. A gyanúsítottakat kihallgatták a rendőrök, az 1 millió forint értékű műszaki cikkeket és szerszámokat pedig visszaadták az intézménynek. Az elmúlt héten pusztító szabadtéri tüzekben 3 életüket vesztették Magyarországon, közölte a katasztrófavédelem helyettes szóvivője. Dóka Imre szerint idén eddig több mint 9700 szabadtéri tűz miatt riasztották a tűzoltókat, 66-an megsérültek, és a lángok eddig már csaknem 100 millió négyzetméternyi területet perzseltek fel.
1: Közlekedés.
0: Korábban baleset történt az M3-as Budapest felé vezető oldalán az M0-as csomópontja előtt. A 14-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás 2 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a napos, meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tisza tó 29 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Európa-bajnoki érmek Isztambulból és Párizsból. Felcsúti győzelemmel indult a harmadik forduló. U20-as Európa-bajnokságot nyertek női vízilabdázóink. Jó napot kívánok, én Csík Dániel vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Három magyarból a végül bronzérmet szerző Guzi Blanka szerepelt a legjobban az isztambuli öttusa Európa-bajnokság női döntőjében. A fináléban Bauer Blanka negyedik lett, míg Erdős Rita a 12. helyet szerezte meg. A három hölgy összesített eredményével Magyarország megnyerte a csapatversenyt, így öttusázóink egy arany és egy bronzéremmel állnak a törökországi EB-n, ahol tegnap a férfiaknál Koleszár Mihály, Szép Balázs és Tamás Botond is bejutott a ma délutáni döntőbe. Bronzérmet szerzett a magyar nyíltvízi úszóváltó a párizsi vizes Európa-bajnokságon. A Fábián Bettina, Mihályvári Farkas Viktória, Rasovszki Kristóf és Betlehem Dávid alkotta négyes, harmadikként csapott célba a 6 kilométeres táv végén a győztes németek és a második olaszok mögött. A befejező ember, Betlehem Dávid azt mondta, nagyon fáradt volt, de jót csatázott a német Florian Welbrockkal, valamint az olasz Gregorio Paltrinierivel.
2: A testem nem reagált annyira, amit a fejem akart, szóval valahol szerencsétlenség volt, hogy tényleg az olasz lemaradt a német lábvizel, és egy kicsit hátrányból kaptam, de megpróbáltam a Greg előtt menni, visszahozni a flót, de tényleg mire odaértünk, addigra én már kicsit elpusztultam, szóval sajnálom tényleg, hogy nem tudtunk nyerni. Az volt azért titkon a cél szerintem mindenkinek, de beleadtam mindent, próbáltam megint más utakat válaszolni, ne a flow lábán kelljen úszni, de nem sikerült, közben a Greg is jött a lábon, aztán megelőzött, szóval kemény verseny volt, hosszú 4-5 nap van mögöttünk, de örülök, hogy meg lehet az érem, még ha nem is rajtam múlott, csak a színe, de tényleg örülök, hogy ez a csapat mindig ott van, és valahogy mindig, akár ha az egyéni számokat nézzük, nem biztos, hogy mi vagyunk a harmadik legjobb csapat, de valahogy mindig percekkel a mezőny fölött vagyunk, és mindig tök mindegy, hogy ki esik le a dobogóról, mi mindig ott vagyunk.
1: A magyar nyíltvízi csapat tagjai minden versenyszámban dobogóra állhattak, egy arany, 5 ezüst és egy bronzéremmel zártak a francia fővárosban zajló EB-n. Halljuk a szövetségi kapitány Gellért Gábor gondolatait.
3: Hát szerintem óriási teljesítmény volt, Dávid 19,5 kilométert úszott, ő volt az, aki Rasóval együtt, aki végigúszta ezt a versenyt, úgyhogy nagyon a teljesítmény. Rasó meg úgy gondolom, hogy összekapta magát a végére, és hát a csapat érte, hogy mindig, minden EB-n 2021 óta mindig megtesz, amikor, még akkor is, amikor nem sikerül neki esetleg az egyéni számok, de a váltóér szétszakad és mindent megtesz, úgyhogy nagyon nagy teljesítmény volt a srácoktól. Most nem jött be az a taktika, ami bejött, de szóval egyértelmű volt a Dávidnak itt a negyedik nap végére, azért kijött a fáradtság.
4: Ugye minden versenynapon született magyar érem, és összességében 7 éremmel zártak a miénk, azért ebbe a teljesítménybe elég nehéz lenne belekötni, mi a kapitányi vélemény?
3: Valóban tavaly egy picit jobban szerepelt, tehát 9 érmet nyertünk. Tavaly Rasó volt ugye az az ember, aki 4 érmet, 4 egyéni érmet tudott nyerni. Most Dávid volt az, aki 4 egyéni érmet tudott nyerni. Nagyon jó úton haladunk, így félúton Los Angeles felé. Én azt gondolom, hogy 4 potenciális éremesélyesünk van Los Angelesre, úgyhogy én nagyon elégedett az egész szakvezetés a versenyzők teljesítményével.
1: Korsós Kristóf interjúját hallhatták. Két ugrás után Dobra Viktor a 14. helyen áll a férfi műugrók óriás toronyugró számában, szintén a párizsi vizes EB-n. A 31 éves sportoló első magyarként indul világversenyen ebben a számban, amely ma további 2 gyakorlattal folytatódik. Dobra Viktor értékel.
5: Az elsőnél sajnos a kézállást nem tartottam meg túl sok ideig, pedig ezzel nem szokott gondom lenni, nem tudom, hogy most ez a adrenalin, az új környezet, vagy mi történt, így nagyon erősen meglöktem, és már nem tudtam megállítani, ezért nem tartottam sokáig, azzal nem voltam annyira elégedett, azzal az ugrással, de utána megnyugtattam magam, hogy vissza kell mennem a következőre, és azt viszont szerintem nagyon jól kiviteleztem a repülőjelőre, szóval túlcsuk a mozdulattal. Azon nagyon elégedett vagyok. El is érzékenyültem, ahogy jöttem ki, meg lehet, hogy a pontok nem voltak olyan jó rá, de belül én azt éreztem, hogy ez egy kiváló ugrás volt.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Folytassuk labdarúgással. A Puskás Akadémia nyerte az OTP Bankliga harmadik fordulójának nyitó mérkőzését. Ugyan 2 lógólos hátrányból is felállt az MTK, de a felcsútiak egy 98. percben szerzett góllal végül győztek 3-2-re az a fővárosi Kékfehérek otthonában. A siker után Babó Levente vezetőedzőt Farkas Márton kérdezte.
6: Itt a második fél időt hogyan kellett menedzselni, mert ugye az NTK nagyon hamar szépített, és érezhetően azért jóval magasabb színvonalon jöttek, és nagyobb nyomást tudtak helyezni például a csapat jobb oldalára. Hogyan kellett ezt valahogy taktikailag, edzőileg megfogni?
7: Igen, próbáltunk, védekezésben váltottunk, illetve személyváltozások is voltak, van, amelyik bejött, van, amelyik nem jött be. Összességében sokkal fontosabb volt az, ahogy a játékosok reagáltak erre a 2-2-re. Igazság szerint az MTK szerezhetett volna, még gólt, de mi is. Ebből a szempontból szerintem, aki kívülállóként nézte a mérkőzést, annak tetszett. Sok lehetőség volt mindkét csapat előtt.
6: Igen, mert hogy azért Kolli beállta után azért elég sokszor sikerült neki is elfutnia, meg még azért Lukácsék is ott megérkeztek, csak valahogy mindig az utolsó passzokba, az utolsó lövésekbe beleért egy védőblokk.
7: Igen, igen, én is így láttam, hogy a támadó harmadban úgy sok lehetőségünk volt, viszont igazi zicserünk az kevesebb, ebből ott talán egy kis pontosság hiányzott. Nyilván Lamin góljával megnyertük a mérkőzést, de Németh Andrást is ki kell emelni, mert fantasztikusan tartotta meg a labdát. Nagyon jól dolgozott. Összességében ez az eredmény a csapat érdeme. Ebből például jó példázza, hogy a két kilencesünk együtt dolgozott, egymás felváltva, úgyhogy mindenki beletette magát.
6: Nyilván az első félidő érdeme is ez a győzelem, mert mégiscsak ott sikerült 2-0-ra elmenni. Noha az MTK kezdte talán jobban ezt a találkozót, viszont megint jött a klasszikus fegyver, egy labdaszerzés, és egy nagyon szépen lejátszott 3-2.
7: Igen, igen, igen. Nyilván az első fordulóban Debrecen ellen is erősségünk volt most is. Ebből a szempontból dicsérte illetve az MTK-t, jól és minőségben akarnak futballozni, fel lehet erre készülni, jól védekeztünk szerintem az első fél időben végig, és ebből tudtunk a fegyelmezett, jó szervezett védekezésből kontrákat vezetni, utána pedig egy negyed óra után az már nekünk is voltak labdabirtokló fázisaink.
6: Na, ezek a labdabirtokló fázisok, amiről már a mérkőzés előtt is beszéltünk, ezek mennyire tetszettek, mert látszott, hogy azért türelmesen megpróbálja szépen kihozni a Puskás Akadémia labdát, és olykor-olykor azért hosszabb periódusban is birtokolni azt.
7: Igen, szeretnénk, nyilván megfelelő kockázatot vállalva. Ebből a szempontból Lehocki nagyon biztos lábbal ütötte a hatost, jó labdákat keresett sorok közé, de összességében a belső védőket is ki lehet emelni. Annak ellenére, hogy 2-2 még ott is hoztunk ki labdát, nyilván egyszer-egyszer el kell engedni egy hosszabb labdát, hogy kicsit levegyük a nyomást a játékosokról, de talán ahogy beszéltük is, az látszott, hogy mit szeretném futballozni, még hogyha van rajta javítandó.
1: Az MTK az első két fordulóban 3, ezúttal pedig 2 gólig jutott, de most ez nem volt elég a pontszerzésre. A vezetőedző Pinezis Máté értékel Farkas Mártonnak.
8: Minden mérkőzésen nehéz visszajönni 2-ről. Én azt gondolom, hogy az első fél időben is megvoltak ugyanazok a területek, megvoltak ugyanazok a játékkapcsolatok, megvoltak ugyanazok a megosztások, megvoltak ugyanazok a helyezkedések, amiből ki tudtuk volna mondani az ellenfelet, ott több egyéni hiba ebbe belecsúszott. Ilyenkor Murphy, hogy természetesen még azokból is kapunk gólt, amit gyakorlatilag szétvideózunk a héten, iszonyúan zavar. Az a része meg szerintem országvilág láthatta, hogy milyen futballt játszik ez a csapat, iszonyú büszke vagyok a játékosaimra.
6: Bognár István félidei beállásával nyilván a tapasztalat, de a kreativitás is megnőtt, vagy milyen fajta intenzitást tudott adni ő a csapatnak? Ott azért a bal oldalon nagyon sokat rohamoztatott Keresivel, jöttek is abból a gólok.
8: Egyértelmű, tehát hogy a Bogesznek a kreativitása, játéktudása, zsenialitása az mindig fog tudni dobni a csapatnak a játékán, ez ma is megtörtént.
6: Akkor játszhat ő mondjuk 90 percet, tehát mikortól lehet ő ott majd a kezdősípszótól?
8: Hát ez hadna most a mostani mérkőzés után, vagy egyből ugye lefolyás után kelljen megmondani. Értelemszerűen iszonyú fontos láncszem, akár az öltözőnek, akár a csapatnak. Szeretnénk őre figyelni, és szeretnénk, most értelemszerűen értse mindenki jól, de úgy figyelni rá, és úgy építeni, hogy az egész szezonban rendelkezésünkre tudjon állni.
1: 15 óra 30 perctől a Vasas-Zalaegerszeg találkozóval folytatódik az OTP Bank Liga harmadik fordulója. Utána Kisvárda-Újpest mérkőzést rendeznek. Nincs már 100%-os csapat az NB1-ben, a Ferencváros pedig továbbra is nyeretlen. Ezen most nem javíthat az FTC, mivel este felkészülési meccset játszik a Real Madriddal. A Győr-Ferencváros találkozót így elhalasztották. Vasárnap a Paksa Honvédot, míg a DVSC a Nyíregyházát fogadja a keleti rangadón. A teljes fordulót élőben közvetíti az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is. Már megérkezett Budapestre a Real Madrid labdarúgó csapata, soraiban Vinicius Juniorral. A spanyol csapat 19 órakor a Ferencváros ellen lép pályára felkészülési mérkőzésen. José Mourinho vezetőedző tegnap hirdetett keretet a találkozóra, melyen Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni és Jude Bellingham nem lesz ott a pályán, ahogy az újonnan szerződtetett Yann Diomandé sem. 2-1-re kikapott a budapesti rendezésű Bajnokok Ligája selejtező torna harmadik helyért kiírt mérkőzésén a Ferencváros női labdarúgó csapata a koszovói Mitrovicától. A vereséggel eldőlt, hogy a magyar csapat nem lesz ott az Európa kupában.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Megnyerte a Portugáliában rendezett korosztályos Európa-bajnokságot a magyar U20-as női vízilabda válogatott. Bíros Péter öt felnőtt nemzeti együttesben is rendszeresen szereplő játékossal felálló csapata a döntőben büntető párbajban verte a spanyolokat. A magyar U18-as női kézilabda válogatott 34-29-re kikapott Szlovákiától a romániai világbajnokságon. Vasárnap a hetedik helyért Kína ellen mérkőzik a magyar csapat. A férfi EB-n Magyarország-Horvátország 31-28, az ötödik helyért Izland ellen játszik majd a magyar együttes. Gála meccsen búcsúztatta el a nyáron távozott klublegendáját, Gáspár Márgucsot a Veszprém férfi kézilabda csapata. A bajnoki és magyar kupa címvédő 49-32-re ütötte ki a Celjét. A meccs azért volt különleges, mert a 12 év után távozó szlovén épp a hazájába a Celjéhez igazolt. Márgucs az első félidőben a Veszprémben játszott, a klub egyébként visszavonultatta a 24-es mezét. A szünet után a jobb szélső már a Celjét erősítette. 35 éves kézilabdázó a légiós évek alatt megtanult magyarul. A találkozó után azt mondta, nehéz bármit is mondania, mert rengeteg gondolat jár a fejében. Gáspár Márgucs búcsúzik a Veszprémtől.
9: Nagyon örülök és hálás vagyok, hogy itt játszom 12 éves, és nagyon jó ez a idő itt. Nehéz mondani bármit, mert sok thoughts go by, so köszönöm.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Veszélybe került az augusztus 19-én kezdődő fallabda Európa-bajnokság megrendezése a Marcibányi téri Ormai László asztali tenisz csarnokban történt tűzeset miatt. Pósvai Gábor sportért is felelős belügyminiszter közösségi oldalán ma úgy fogalmazott, a hazai szövetséggel közösen alternatív megoldásokon dolgoznak, hisz jelen helyzetben nem lesz lehetőség arra, hogy az asztali tenisz csarnokban rendezzék meg az EB-t. Adásunk végén köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Csík Dániel. Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Hamarosan jön a sportolók slágerlistája, majd 15 órától körkapcsolás, többek között NB1-es mérkőzésekkel. Maradjanak velünk. Viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.

beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobban.

0: Ez a Sportolók sláger listája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, itt már 2025-ben, nagyon boldog új évet kívánok mindenkinek, folytatjuk tovább a Sportolók slágerlistája című sorozatunkat. A mai vendégben szintén egy nagyon érdekes ember, úszó, olimpiai bronzérmes, háromszoros VB, háromszoros Európa-bajnok, és ami egy extrém érdekessége, hogy ő az első világbajnok úszó 400 méter vegyesen. Nagyon érdekes életútja van, nagyon, számomra nagyon kilóg az úszók társadalmából, és majdnem már azt is mondhatnám, hogy olyannyira, hogy már akár üzőlabdás is lehetne, hiszen szereti a tanulást, és állatorvosi végzettsége van. Ő Hargitay András. Üdvözöllek, András, szia!
2: Üdvözlök mindenkit, sziasztok!
1: Nagyon nagy érdeklődéssel olvastam utánad, mert ahogy belevetettem magam, hogy kiderítsem, hogy azon kívül, amit a sportágon keresztül rólad lehet tudni, hogy szövetségkapitány is voltál, felnőtt és utánpótlás is, mennyi mindennel foglalkoztál, milyen eredményeid vannak, hogy kezdted. Nagyon-nagyon érdekes az életed, nagyon-nagyon pozitív az élethez való hozzáállásod, és az jött le ez ebből a kis kutató munkából számomra, hogy mindig keresel új dolgokat, és nagyon széles spektrumon mozogsz az életben. Az első kérdésem, hogy vagy, András?
2: Köszönöm szépen, remekül. 69. évem felé közelítve nem gondolom egyébként, hogy annyi... Tehát nem érzem a 69. évet. De hát ez lesz.
1: Nagyon reméljük, hogy lesz, és még lesz ez több is. Hogy indult neked az úszás szeretete? Mert ugye a Kelsiben kezdted, és a Kelsi az alapvetően, hogyha már víz, akkor vízilabda, és valószínűleg kötöttél ott barátságokat a vízilabdásokkal is. Miért nevetsz?
2: Azért nevettek ezen, mert köszönöm a felvezetőt, megtisztelő. Több dolog is megütötte a fülemet. Az egyik az, hogy keresek sok minden dolgot. Igazából én nem keresek semmit, én csak hagyatkozom. Nem történnek dolgok, amiket nagyon, nagyon jó dolgok. Abszolút nem is az, hogy hiszek, hanem tudom, hogy van gondviselés, és ez a gondviselés az én életemben százszor, ezerszer megmutatta magát, és többek között egy ilyen, és itt van a második mosolyraadók, hogy amikor annak idején megkérdezték, hogy ki akar a központi sportiskola vízilabda szakosztályába jelentkezni, akkor én föltettem a kezem, alatt se úszni nem tudtam, és a labdásra szeretném, is vagyok ügyes. És hogy mégis föltettem, és én gyakorlatilag én vízilabdásként kezdtem, mert akkor a KSI-ben, mert mondtad, hogy a KSI, ha már KSI, akkor vízilabda, hát szerintem, ha már KSI, akkor úszás, de akkor vízilabda.
1: Ez csak nézőpont kérdése.
2: Ez csak nézőpont kérdése, igen. De akkor vízilabda volt, nem volt úszó szakosztály. És hát ennek az volt a története, hogy a központi sportiskolát a Kocsis Miska bácsi volt sportvezető, gondolta ki, találta ki, és különböző sportágakban a neves, akár edzőket, akár pedig versenyzőket kérte meg, hogy vezessék, és Gyarmati Dezsőt kérte meg, hogy Galló Rezsővel együtt, hogy csinálják a vízilabda szakosztályt. És Szécsi Tamást éppen akkorában rúgták ki a Nemzeti Sportuszodából, különböző okok miatt. Ő elkezdett foglalkozni régi, már lemondtak róla úszókról, tehát akik már kiöregedett úszók válogatottakkal. És a Tamás bácsi az atlétikából érkezett, teljesen új edzésmódszerrel, és ő ezeket megpróbáltott ki, vagy kipróbálta, és ezek az úszók ragyogó eredményeket értek el, amivel persze nyilván rácáfolt azokra az edzőkre, akik korábban ezeket leminősítették, és így, ez az egyik oka, ami miatt őt kirúgták. És a Gyarmati Dezső pedig őt odahozta, hogy akkor ő legyen, aki az aki megtanítja a gyerekeket úszni. Hát én nem is tudtam úszni, úgyhogy engem ő tett vízbe, és engem ő tanított meg úszni, és kezdetben valóban vízilabdásként működtem. Úgyhogy tényleg nagyon sok vízilabdás, későbbi vízilabdást ismertem meg. Az úszás és a vízilabda, bár onnan én abszolút nem tudtam, tehát nem is vagyok ügyes, de az én számomra mi hosszú időn keresztül nem csak a szövetség volt együtt, hanem a versenyek is, és minden. Tehát a régi csapattal együtt utaztam meg 1970-től kezdve, úgyhogy kialakult közöttünk egy barátság, egy zikálás, ami egyébként úszodában szokott lenni, hogy...
1: A vízilabdások részt ismerem az úszót.
2: Hát az ugyanaz, ugye a vízilabdások mindig cikizték az úszókat, azok a hülyék, a faltól falig, hogyha majd akartok
1: a sportot. Van benne igazság?
2: Hát más típus. Már abszolút teljesen más.
1: Végül aztán más típusú embereket is nevel az úszás és a vízilabda szerinted?
2: Hát Nem. Hát attól függ, ha az embert nézem, akkor, hogyha már úgy mondom, hogy ember, akkor onnantól kezdve mindegy, hogy vízilabdás vagy úszó, de
1: mindegy. Darab ilyen szempontból, de hogy nem, azért a sportág. Hát vélemény szerint vagy a karaktered határozza meg, hogy milyen sportágat választasz, de azt is mondhatom, hogy vagy, de szerintem az, hogy milyen sportágat választasz, az viszont a te személyiség fejlődésedre, meg az életutadra viszonylag nagy hatással lehet. Tehát, hogy te csapatsportba játszol, vízben, kis csapatban, nagy csapatban, egyéniben, vagy kis, tehát úgy kis csapatban, egy egyéni sportág a csapatversenyében, tehát hogy tudsz együttműködni másokkal, vagy amúgy milyen szabályokat kell betartsál a sportolás közben. Ugye az úszásban túl sok szabály nincs, amíg egy csapatsportban rengeteg szabály van, és ott van egy csomó kombinációs lehetőség, ami a te kreativitásodon is múlik. Míg az úszásnál, mondjuk, hogyha párba állítjuk a kettőt egymással, akkor nyilván kell egy kreativitás, kell egy tudás, ott is vannak olyan újítási lehetőségek, amiket igazából csak a szakavatott szemek látnak, akár a forduló, akár a technika, egy olyan ember, aki nekiáll úszni, ő nem fogja észrevenni, hogy itt a fordulónál a Milák Kristóf, vagy a valaki mit rontott el, vagy mit nem rontott el, vagy milyen a technikája, azt látja, hogy gyors vagy nem gyors. Tehát ilyen szempontból kérdezem azt tőled, hogy szerinted a ha már úszó és vízilabda, hogy ez hatással van a sportágválasztás, a személyiség fejlődése. Tehát más ember lettél volna például, hogyha te vízilabdázó vagy, bár azt mondtad, hogy nem volt ügyes, ami nem tudom, miből derül ki, hogy valaki nem ügyes.
2: Hát amikor beálltam a kapuba,
1: csak elmondok egy pontot. A kapuba. Jaj. Az a vége, tehát ez végigfejlődöd a játékos, és utána jutsz el a kapuig.
2: Most ezt nem fogom meg elmondani neked, de biztos is vörött, hogy úszó, műugró és vízilabda kapus, tehát hogy ki hol áll még sorba.
1: Tudom,
2: a melúszó, ilyen, tehát a melúszó, és akkor utána műugró, és akkor, na mindegy.
1: A melúszó is egy külön kategória?
2: A melúszó, hátúszó, igen.
1: Hát, ez
2: pozitív.
1: Nem, ez pozitív. Ez csak ilyen szilveszter utáni
2: hagyaték
1: december 31-i vidám műsorokból, igen.
2: De végül is én a kapuba osztottam, mert ott úgy tűnt, hogy, igen, hogy ott mérő. Nem tudok nagy bajt csinálni, de tudtam, mert valahogy a fejemről pattant be.
1: De már azért kezdtem, ahol már nem tudtam úszni, vagy miért?
2: Nem, hát én nem tudtam megfogni a labdát. Hát
1: de bár azt mondtad, hogy úgy indultál neki az egész úszásnak, hogy úszni se tudtál. Széchenyi Tamás kezdett veled foglalkozni.
2: Igen.
1: És kapuba kezdtél.
2: Nem, és akkor, de nem, ő neki már eszeágában nem volt, hogy vízilabdát csináljon belőle. Hát ő azt rögtön látta, az öreg az rögtön látta, hogy kiből mi lesz. Tehát ő már minket úgy nevelt, hogy mi már úszók leszünk.
1: Akkor befejezted a kapus pályafutásodat.
2: Nem, akkor még időnként meg áthívta a kásis vízilabdásokat, akik még vízilabdánként a Wolf Karcsi bácsinál, Kőni Gyuri bácsinál.
1: Új, de erős brigád voltak ott a part.
2: Hát figyelj, ő náluk. Az biztos. És akkor őket áthívta, hogy időnként vízilabdázom, most mindig hülyére vertük a vízilabdásokat, ezt csak úgy csendben mondom meg, de a Tamás bácsi volt a bíró.
1: De volt,
2: a Tamás bácsi volt a bíró. Innentől kezdve viszonylag könnyű volt. Na de miután én akárhányszor ráúztam, tehát akármit csináltam, tehát a labda nem maradt meg a kezembe. Úgyhogy inkább azt mondta, hogy menjek hátra. És pont akkor jött be a Gyarmati Dezső, amikor rá dobtak nekem egy valamit, mint egy lövés volt, és akkor a fejemről bepattantak között, mondta, hogy ez vízilabdásnak nem jó, kész. Úgyhogy, de nem is akartam én azért egyébként az lenni. Tehát visszatérve arra a gondolatra, hogyha én nem lettem volna vízilabdás, mert mit tudom, labdarúgó se lettem volna, vagy nem tudom én, miért nem lettem volna. Érdekes nekem, amikor a 72-ben voltunk az olimpia szállóban, a Paplacival még beszéltem, és ő mondta, hogy az én arcberendezése milyen jó ökölvívó lettem volna.
1: Ez ne érts félre, lehet, hogy másra
2: nem gondolt. Nem tudom, de azt,
1: hogy az veled?
2: Igen, nagyon akkor szeretett a Laci bácsi, aranyos volt. És, na mindegy, de én ökölvívó se tudtam volna lenni. Tehát én azt mondom, hogy hagyatkoztam, tehát engem kázi kiválasztottak, és úszónak választottak ki. Egy bizonyos szintig szerintem, és itt ez azt gondolom, hogy talán ez az egyik nagyon fontos dolog, hogy egy bizonyos szintig mindenki el tud menni országos bajnokság, akár olimpiai győzelem, bárhova.
1: Bármilyen sportágban?
2: Igen, bármi. És akkor azt mondom, hogy ez egy jó sportoló, de az ember azért nálam máshol kezdődik. Tehát az önmagában véve az, hogy most valaki, hát én nem hatodom meg, hogyha valaki világbajnok vagy olimpia bajnok, hát persze tudom, hogy ennyi munka, stb. De azért az ember azért egy másik szinten kezdődik, amikor azt mondom, hogy már. Na most ott viszont meg már teljesen mindegy, hogy milyen sportágat csinál, vagy mit csinál egyáltalán, mert emberként lehet, hát most nagyon gyenge is, és nagyon jó eredményekkel, és lehet nagyon tisztességes, becsületes, igazi olyan, amire az ember csupa nagybetűvel, és akkor mindegy, hogy mit csinál.
1: Bocsánat, szóval mindenre van példa és ellenpélda. Tehát amiket most elmondtam, maximálisan igazat adok benne. Tehát az ember nem attól ember, hogy mit ért el, tehát milyen eredményei vannak, mert az egy látszat, hogy az egy
2: bármilyen hát következménye. Jó azért, de nem arra kell támaszkodni.
1: De ez egy részletesek az életének, tehát igen, hogy az igen. Egy kis cikk az egész életből, ami sok mindenben született, mert véleményem szerint van, aki azért sportol, mert van valami kényszeres dolga, amit ezzel kivált, és ebben próbálja megtalálni magát, de a sportolás azért nem 0-24-ben zajlik az ember életébe, és a legjobb esetben is most már talán tovább írják a sportolók, tehát most már azért sokkal felkészültebbek, és az egészségügyi háttér is jó értelemben sokkal támogatóbb, és sokkal többet hozzá tud tenni ahhoz, hogy a sportoló ki tudja tolni a sport pályafutását, tehát utána is van élet, tehát a 40-es korában így is abba hagyja. Ha valaki abból akar megélni, vagy arra támaszkodik, és az az egyetlen pozitív élmény az életéből, hogy 30 éves korában mondjuk olimpiai bajnok lett, és még 40, 50, 60, 70-es korában még mindig azon, hogy olimpiai bajnok, akkor ott valami hiányzik. Amúgy pont már reggel gondolkoztam ezen, hogy mit adott nekem az olimpiai bajnoki cím, és én azt úgy tudom nagyon meghatározni, hogy ez egy tégla, amit egymásra helyezünk. És hogyha 2008-ban, amikor Pekingben nyertünk, nem a 2008-as szintre teszem az én alapomra ezt a kis, lehet, hogy gyémánt színű, mert csillog-villog messziről ezt lehet venni, de ezt még mindig nem teszem, de akkor egy lyuk van. Tehát arra már nem tudok építeni. Tehát nekem igen. Onnantól kezdve, amerre mentem, arra pakoltam rá többi. Tehát nem mindig a tetejére rakom ezt, mert akkor valami hiányzik alul. Tehát, hogy ez csak egy epizódja az életemnek, és így teljes mértékben egyetértek veled az, hogy az ember az máshol kezdődik, mint hogy mit ért el, de hogy szerintem meghatározza az embernek az emberségét is adott esetben, meg az attitűdjét, meg a fejlődését, hogy csapatsport, egyéni sport, víz, labdarúgás, labdajáték, tehát szerintem van egy minimális ráhatás ennek, vagy pedig, ahogy mondtad, hogy van egy gondviselés, ami kiválasztatja, vagy segít nekünk kiválasztani az utat, ebbe pedig beleértve az úszást, vagy bármely sportágat is.
2: Meg, igen, tehát én szerintem ez a legmagasabb szinte, azt gondolom, tehát ez a bizonyos fajta gondviselés. A másik, ami az én számomra nagyon sokat számít, hogy én ott de nincs bíró. Tehát gyakorlatilag mindenkinek. Tehát az úszás ez egy nagyon igazságos sport.
1: A végében azért ott van, mindegyik végében a fordulóknak.
2: Igen, de ott tizedszázad másodpercre lemérik. Tehát ott is vannak persze nyilvánvaló, tudok is ilyen nem csalások, hibákról, tehát ilyenek vannak. De mindenkinek van egy lehetőség, hogy fölkészüljön, van egy külön sáv, nem kezdenek a trugdosni a víz alatt, meg nem húznak le, meg nem tudom, az ott van egy lehetőséget. Kapsz rá x mennyiségű időt, hogy akkor bizonyos bőte vagy a legjobb. És nem fogják vannak bírók, amiket nyilván figyelembe kell vegyen, hogy a technika jó, hogy hol jöttél föl a fordulónál, hogy kiugrottál vagy nem, de ezek alapok, hát ezek mindenkire számára. De az a fajta, amit nem egyszer én is láttam, mert egyszerűen meséltem, hogy korábban együtt volt a világbajnokság, Európa bajnokság, és akkor kimentünk persze a vízilabdások döntőjére, hogy ott húzza le. Itt a piros horak piros, én egy másik szemszögből abszolút láttam, hogy ott az faltolta, de a bíró másképp valamilyen oknál fogva másképp ítélte, vagy akár a 72-es olimpiai döntőről nem is beszéljünk. Tehát, hogy ott hát nyilván minden néző, mindenki másféle módon lát, de azért az biztos, hogy ott a felvételek, az úszásban nem fogsz olyat látni, hogy az ellenfél az, aki lerugdos. Viszont a víz alattában látsz ilyet. Tehát amikor ott megy ott a víz alatti munka, ritka, de tényleg elég nem jellemző egyébként, az tényleg az, hogy és a bíró nem veszi észre.
1: Egy hermetikusan elzárt verseny nagyjából, de azért itt is vannak, ezt azért szépen útközben kitanultam az úszás, hogy nem mindegy, hogy milyen mély a víz, milyen a víz.
2: De az mindenkinek olyan, onnantól kezdve.
1: Hát igen, csak hogy mibe készülsz fel, és akkor végül mibe lesz a verseny, hány fokos meg. Tehát nagyon-nagyon apróságokon tud múlni ez az egész. De maradjunk még egy picikét az úszásnál. Te vagy az első úszó világbajnoka a Magyarországnak. Ez nem adatik meg senkinek csapatsportban, ez csak egyéni sportákban lehet ilyen címeket elérni, és ilyen diadalokat. Tehát ez egy óriási dolog lehet. Szoktál ezen gondolkozni, hogy ez van-e valami extra jelentőség, vagy ez csak ugyanúgy azt gondolod, hogy ez így megtörtént, és túl kell rajta lépni, és haladjunk tovább.
2: Hát van Magyarország.
1: Van valami a nézésed, amikor ez megtörtént?
2: Akkor nem. Akkor nem. Egyáltalán. Hát akkor hoztam a formát. Nagyon örültem, tehát nagyon jó. Tamás Zsi rögtön mondta, hogy úszhatál volna a világrekordot is. Nem úsztam, mert játszadoztam ott a végén. Tehát akkor nem.
1: Kérem szépen. Hogy volt a vége?
2: Hát úgy volt, hogy ez egy világbajnoki döntő volt, és azt én már tudtam, hogy már 304-es szám megnyertem. De annyira elúsztam a másodiktól, hogy már nem volt érdekes a verseny, és akkor azt gondoltam, hogy kicsit magamra engedem, hogy legyen, de aztán nem jött, és akkor nem mindegy. Szóval kicsit leálltam, és emiatt 3/10-del elmaradtam a világrekordtól, amit meg lehetett volna csinálni ezt az öregre. Nem. Engem a világrekord nem érdekel. Az a győző, az érdekel. Tehát az, hogy van ilyen, hogy akkor világrekordot is úszhatott volna, és akkor mi van? Világrekordot meg fogják dönteni. Tehát az az idő, amit akkor elér az ember, ez már röhelyes. Tehát egy serdülő bajnokságon már jobbat úsznak.
1: Akkor, amikor megtenni egy világcsúcsot, akkor lehet megdönteni a világcsúcsot. Tehát utána nyilván később is megdöntik, mert nem tudom, minden világcsúcs megdőlte már a világtörténelemben, nagy valószínűséggel minden sportágban előbb-utóbb meg fog, de azért nem világcsúcsot úszni, mert egyszer meg fogják dönteni. Ez olyan, mint hogyha...
2: Ja, nem azért, nem tudatos.
1: Azért nem eszek ma, mert holnap úgyis esik.
2: Nem, az nem tudatos, csak én nem arra törekedtem. Én győzni akartam. Tehát én azt akartam,
1: hogy... Nagyon fiatal is voltál még akkor talán.
2: Hát 17 éves voltam, tehát így nem tudatosodott bennem. A későbbiek során én azokat dolgokat szeretem, akkor későbbiek során tudatosodik az ember. Belgrád. Hát most Belgrád. Hát azért most 1973-at írunk.
1: Ezt olvastam.
2: De akkor azért más időket éltünk, tehát az, hogy aztán utána rájöttem, hogy a Belgrád az gyakorlatilag az, ahol a Hunyadi megvert a törököt, ami miatt harangoznak délbe. Tehát és onnantól kezdve azért ez már egy komoly dolog.
1: Ezt akkor
2: azért...
1: tudtad?
2: Nem. De ahogy nem tudtam. Nem tudtam egyáltalán. Nem is foglalkoztam ezzel. Én egy nagyon naív gyerek voltam, akinek egyébként jó tanuló szerettem volna lenni, de hát 1960-as, 70-es években mit tanultunk az iskolákból? Tehát Magyarország kicsi, Magyarország elmaradott, Magyarország minden, ami ez. És tulajdonképpen, ami bennem ez megváltoztatta ezt a gondolatot, ez pont a sport volt, és pont Széchy Tamás volt, aki 1969-ben 13 éves voltam, és az ifjúsági Európa-bajnokságon összekerültem a nálamnál két évvel idősebb, a 15 éves, a 13 éves van különbség versenyzőkkel, és ott egy szovjet Poljakov nevű versenyzővel. Hatalmas nagy. És akkor mondta az öreg, hogy most te szovjet, ráadásul, hát akkor hát annak idején hát úgy el voltunk állva, minden, ami el voltunk állva, meg voltunk félelmítve, minden, ami szovjet, az csak jó lett. És akkor én ezzel kerültem össze. És tehát az öreg hozta ki belőlem azt a fajta harciasságot, azt a fajta gondolatot, hogy hát attól azért, mert ő olyan, de én azért még megverem. Annyira emlékszem, még most is szemem előtt van, mert nekünk volt egy menetrendünk, hogy hogyan készülünk fel a versenyre, stb. Zuhanyzás. És a zuhanyzásnál átgondoltam, hogy mit fogok csinálni, és lehúnyt szemmel zuhanyoztam, és azt éreztem, hogy valaki néz, valaki közel van. Kinyitottam a szem, és ott állt előttem ez a hatalmas Poljakov, és hogy így nézett, és ahogy nézett. Hát nem kellett volna úgy nézni. Hát olyan lebecsmű, na hát ezért ott. Egy nem kellett volna, már ott. Igen, hát már ott. Az gyújtotta bennem föl azt a szikrát, hogy az anyád szentséget, hogy tetsz, hogy mit képzelsz magadról, hogy na most ez a fajta, bárhogy nevezhetjük, én azt mondom, hogy ez nemzeti öntudat, hogy amikor az öntudatra ébredés, tehát ez egy fantasztikus dolog, amikor az ember, amikor az a kisgyerek, amikor az a sportoló, amikor az az ország, amikor öntudatára ébred. Na most ez engem nagyon foglalkoztat azóta is egyébként. Amikor felfedezi azokat a kincseket, amiket az elvégzett munka értékét, azokat a tudást, amit az elvégzett munkába azok, akik tanították, beletették. Tehát aki azt mondja, hogy gyerekek, nekem azt mondtátok, hogy én ilyen vagyok, közben én nem ilyen vagyok. Persze, hogy nyilván mondok, hogy azzal is tiszta vagyok a hibáimmal. Csak akkor tudok másokat legyőzni, hogyha magam legyőzöm. Hogyha magam le tudom győzni, az nem azt jelenti, hogy már akkor másokat is le tudok, mert azért ez nem így van. De hát van egy ilyen mondás, azt én nagyon szeretem, hogy nehéz a boldogságot önmagunkban megtalálni, másutt pedig lehetetlen. Tehát, hogyha ez nincsen meg, ez az öntudat, az a jó értelembe vett öntudat, akkor azt csinálnak, amit akarnak. Akkor elhitetik veled, hogy te akármi vagy, te veled bármit lehet csinálni. Na most ez nem így van.
1: Na hát az ellenfélnek nagyjából ez a stratégia, hogy ezt elhitesse veled. A saját embereidnek, akik meg a javadat akarják, annak meg nagyjából nem ez a feladat, hogy ezt elhitessék veled. De hogy ébred rá erre egy gyerek vagy egy ember szerinted? Mi kell hozzá, hogy valaki ezt megérezze? Én abszolút értem és érzem azt, amiről beszélsz. De hogy mi kell hozzá? Hogy tudod ezt valakiben felébreszteni? Hogy önmagában a sport is szerintem fontos dolog ahhoz, hogy ez valakiben meginduljon, de a sportban is mi kell hozzá, hogy valakinek ez erőt adjon, hogy azt mondja, hogy látom, hogy az zászlót ott, és nekem ez önmagában már erőt ad ahhoz, hogy nyerni akarjak, vagy félre tudom tenni azokat a kétségeket, vagy kételyeket, amik a verseny előtt, vagy akár egy edzés előtt bennem vannak.
2: Hát én elsősorban a munkába hiszek, tehát az, hogy a munka, tehát a munka, a tiszta, elvégzett munka, én abban hiszek. Az összes többi az, hogy ilyen szerek, meg olyan, lehet, tehát a munkába való hit. Utána a másik, ami szerintem nagyon fontos, hogy az a tudat, tehát az a tudás, vagy tudat, ami én mögött áll. Tehát az, hogy én nem, vagy mi, nem csak én, hanem mi. Tehát most nem úgy van, én csak hirtelen megszerültem, azt nem volt mögöttem senki. Hát én már valamire azért ide születtem, tehát valami miatt ide születtem, hát hogy most beszéltünk erre, és erről is tudok mondani, hogy tehát akkor, amikor én megszülettem, vagy bárki, bármelyik ember megszületik, az a szülei szerelméből születik meg, az csak a test. Na de abban egy lélek is van. Arra mondjuk azt, hogy lelkesül. Most az a lélek, az pedig valahogy, valamilyen módon beleköltözik, beleszáll. Na most én úgy képzelem, nem csak én, hanem mások is, hogy ez a lélek, amikor lelkesül ez a test, a lélek az pontosan tudja, hogy miért pont azt a testet választja. Miért pont akkor, miért pont ott. Tehát én szoktam mondani, hogy aki itt Magyarországon születik, vagy azt mondjuk a Kárpát-medencébe születik, az pontosan tudja, hogy miért született. Feladattal születünk ide, és hogyha azt a feladatot, amikor te megszülettél, akkor te ezt pontosan tudod, hogy mi a feladatod. Azért születtél ide, az a kis lélek pontosan tudja. Aztán persze az élet elhív különböző dolgokra, és előfordul az, hogy már azt se tudod, hogy miért születtél ide. Nem tudod, hogy mi dolgod a világba. De ezt a dolgot ezt meg kell tudni találni a saját magadba, vagy a környezetedbe, és attól a pillanatok, hogy ezeket teszed a dolgodat. Most nem kell nagy dolgokra gondolni, hanem akkor dolgodat teszed, akkor helyeden vagy. És akkor tudsz hatni a világra, akkor tudsz hatni másokra, akkor tudod hitelesen, hittel, hitelesen elvégezni a munkát, aminek meg eredménye kell, hogy legyen. És mindennek van előzménye, mindennek van következménye, úgyhogy a gondolataidnak is, a mondataidnak is, amiket mondasz is. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem ilyen küldetéstudat, meg nem egy ilyen megszállottság minden, csak azért tegyük helyre bizonyos dolgokat.
1: Úgy mondanám, ez egy rendszer, amit most így vázoltál, hogy minden, tehát van egy kauzalitást, van okokozati összefüggők, és ahogy említetted, ha jól értem, akkor minden belőlen indul. Tehát az, hogy milyen a világ, az,
2: igen, az olyan, minden, az biztos, akarod. Igen. És a világ azt tükrözi nekem vissza?
1: Igen, és az fog történni, amiért te megdolgozol, vagy szeretnél elérni. Visszakanyolodom még, mielőtt elkezded ezt mondani, hogy végül is akár a sorszerűség, meg ez a nemzeti öntudat. Ebben az edződnek, Szécsi Tamásnak szerinted van szerepe?
2: Mert
1: ugye én nekem egyből az, hogy ezt így elkezdted mondani, és hogy lelkesül egy gyerek, mert gyerekkorában tud egy nemzettel, akár egy nemzeti érzéssel, vagy nemzeti öntudattal azonosulni. Hát ezt most így nagyon nehezen tudom elképzelni a mostani gyerekekről, abban akár azzal az edzői hozzáállása, azok a lehetőségekkel, amik most vannak, és ugye most látjuk, hogy azért ezt nem lehet összehasonlítani nem ugye az 50-60 évvel ezelőtti lehetőséghez, hanem akár a 20 évvel ezelőttiek se, vagy a 30, hogy mik voltak akkor, és ki hogyan edzett, és milyen feltételek mellett. Időzőben kellett győzni, de hogy én valahogy ilyen azt érzem, hogy itt Szécsi Tamásnak azért volt arra ráhatása, hogy nálad ez így kialakuljon, vagy valahogy így elkezdjen szikrából, esetleg lángra lobbanni.
2: Tehát neki is volt, egyébként a család az nagyon fontos, hogy honnan jött. Milyen mintákat kapott. Én amikor 6 éves voltam, akkor meghalt az édesapám, akivel nagyon hosszú időn keresztül egyébként sem tudtam együtt lenni, mert ő, amikor én megszülettem, akkor ő agyvérzés kapott, lebénult, és ilyen kerekes székes volt. Tehát nehéz volt abban az időben. De minden esetre a családnak volt egy ilyen, mi nem beszéltünk naponta ezekről a dolgokról, de azért az édesapám az orgonista volt, a templomban orgonált, anyukám a templomban énekelt. Én amikor egészen kicsi voltam, én már mentem le az Anna templomba, és akkor ott ültem az orgonista mellett, és én el voltam ájulva attól a zenétől, és az a gyönyörű hangtól, amit az orgona árasztott magától. Akkoriban még latinul celebrálták a misét, én tudtam latinul a misét, mert ugye az orgonista az ahhoz rezonál. És ebben a hitben, és ebben a neveltetésben részesültem, ami rendszeres templomba járás volt, stb. Ami egyébként 9 éves koromban meg is szűnt, mert ugye akkor elkezdtem úszni, akkor már nem volt ilyen. De ez még mindig csak azt mondom neked, hogy ez csak még mindig hit volt. Ez csak ez egy hit. Hát én ezt hiszem, de azért ez csak ez elhiszem, ez egy mese. Tehát ez a

0: Jézus című filme. És én rájöttem, mindez, amit én hiszek, ez megtörtént. Csak az egy kérdés, hogy a Jézus minőséget, mint szemét, hogy azt ő megváltónak gondolnám, vagy csak itt történt. De hogy történet volt, azon kár vitatkozni. Na és innentől kezdve indul el egy csomó minden dolog. De egyébként a hit meg a tudás között, hát van ilyen, hogy a búza szembe, minden egyes búza szemen rajta van Jézus képmása, és akkor mondta ott a pap, hogy hát és élt az a vidéki, vagy az embereknek. És hát, hogy van néhányan azt hiszik, hogy Jézus képmása van a búza szemen. És erre azt mondták ott az ott levők, hogy mi nem hiszik ezt, mi tudjuk. Hát ez egy nagy különbség. Hogy ez a faj, na, innentől kezdve hit kell, de az meg átáll, és amikor ezt már tudom, hogy ez így van. Tehát én nem hiszem, hogy nincsenek véletlenek, hanem én tudom, hogy nincsenek véletlenek. Na.
1: Eljutottunk most az egyik könyvethez, most már olyan régóta kerülgetjük ezt a témát, és már kicsit kínlottam is, amiatt, hogy ne említsem meg. Négyes pályán.
0: Igen, az első
1: de,
0: volt.
1: Igen, és amiről szól, így össze van foglalva, de hogy ezt elolvastam, én nagyjából ezt nem lehet megváltoztatni. Tehát szerelmek, barátságok, ismeretségek, kapcsolatok, hogy egészen egyszerűnek tűnő hétköznapi események sokszor gyökeresen megváltoztatják az életedet. Lehet, hogy véletlen. De én már tudom, biztosan tudom, hogy nincsenek véletlenek, Hargitay András. Ezt nagyon-nagyon kevesen merik így kimondani szerintem, tehát így vállaltan, hogy nincsenek véletlenek. Én veled értek egyet, tehát én azoknak a táborát próbálom szaporítani, akik azt gondolják, hogy nincsenek véletlenek, minden valamiért történik. De mit értesz az alatt, hogy nincsenek véletlenek? Biztosan tudod, hogy nincsenek véletlenek.
0: Hát pontosan azok, amik velem történtek. Egyébként én erről senkit nem akarok meggyőzni. Hát legyen az ő hite szerint. Szerinte vannak véletlenek. Hát jó, hát ilyen úgy.
1: De bocsánat, hogy szabadbehágok megint, de hogy aki hisz abban, hogy nincsenek véletlenek, az pont nem akar semmiről meggyőzni már senkit. Tehát
0: én nem akarom.
1: Igen.
0: Senkiről nem akarok meggyőzni. Tapasztalja. Az a legfontosabb dolog, mert én is tapasztaltam, és onnan tudom. Magyaráztak nekem is egy csomó minden dolgot, hogy így, meg úgy, meg amúgy, hogy hidd el, meg ne hidd el, meg. De az én a tapasztalataimra támaszkodom. És ez engem mindig is segített. Szoktam, ezt talán sportnyelven ez nem jól hangzik, ez a feladás, de amikor én igazán nagy, nehéz helyzetekbe kerültem, az olyan volt, akkor ezt feladtam. De nem úgy adtam fel, hanem a szó annak az értelme, hogy föladtam. Én megpróbálok mindent, én megteszek mindent, ami szükséges, ami a megoldáshoz szükséges, a magam dolgát, de én ezt nem tudom már. Segíts nekem. És mindig megkaptam a segítséget. Még akkor is, amikor azt gondoltam, hát ezt nem egészen így gondoltam. Tehát azt tudom, hogy akkor is úgy volt jó. Tehát ez így jó.
1: Ez az elengedés?
0: Az elengedés is benne van, ebben meg a feladás is. Tehát az, hogy van egy olyan erő, nem is egy, van, ami az én lelkemet engem segít, vagy az én gondolataim, az ilyesmi. De hogy amikor nagyon görcsösen ragaszkodik az ember bizonyos kérdések, az általában nem jó. A görcsösség nem jó. Úszásban se jó. Tehát lemerevszel, de hát semmiben nem jó, hogy a görcs, hogyha lazán. Tehát ez nem flegma, ez nem azt jelenti, hanem az, hogy egy megfelelő flexibilitással álljál hozzá, csináljad, akkor az működik.
1: Ennek a könyvnek a címe Négyes pálya. Miért a négyes pálya? Mert annyit tud még egy vízilabdázó is, hogy valamiért a menők a négyes pálya. Tehát mindig középről kezdenek el a menők kifelé jönni. Tehát aki középen úszik, tuti az a menő. Miért négyes pályán ennek a könyvnek a címe?
0: Hát azért, mert akkor ugye, mert ez volt az egyik része, tehát mint úszás. A másik az, hogy állatorvos lettem, akkor utána szövetségi kapitány lettem, és volt hát még szülő, meg gyermekek, stb., és még volt még egy része, amikor még a úszószövetségnek megbízott elnöke is voltam. Tehát ez egy pályát.
1: Egy év volt.
0: Hát néhány hónap volt, nagy átalakulás volt akkoriban, és úgy nézett ki, hogy nem fog menni már. Az a fajta szövetség, ami régebben volt, az állam kivonult ebből a támogatásból ilyen formán, és innentek ez a úszás, vagy egy ilyen sportok magukra maradtak, maguknak kellett ellátni, megszerezni dolgokat, amiket egyébként meg nem tudtunk. A lényeg az, hogy megváltoztak ott a dolgok, és ennek következtében fölborult az a fajta szövetségi rendszer. És úgy nézett ki, hogy nem tud megalakulni a Magyar Úszószövetség. És akkor engem is kértek arra, hogy hogy ez segítsen, mert egy bizonyos struktúrának meg kell jelenjen ahhoz, hogy egyáltalán össze tudjon állni. Nem csak engem kértek meg, a Vitrai Tamás is, megkérték meg a Gyarmati Andrát is, megkérték erre. Aztán egy-két ilyen úgynevezett ilyen közgyűlés után a Vitrai mondta, hogy hát elnézést, nem ezt gondolta, hogy inkább nem akar ebben részt venni, és végül is az András lett így aztán. És

0: jelentettem. De ennek nem tudok különösebb nagy jelentőséget. Egyedül egy dolgot igen, hogy túlságosan részletes, a lényeg az az, hogy ahhoz, hogy létrejöjjön egy szövetség, oda a közgyűlésnek létre kell jöjjön, meg kell alakuljon. De már meg se tudott alakulni, mert annyi mindenben nem tudtak egyet érteni. És akkor én mondtam, hogy na, akkor ezt közelítsük meg onnan, hogy mik azok a kérdések, amiben meg tudunk egyezni. És akkor marad néhány, amiben nem tudunk megegyezni, de ezeket vegyük le. És akkor kezdjük el azokat vizsgálni, hogy mi az a pár, de néhány dolog, amiben nem tudtak megegyezni, amiben végül is aztán sikerült. És így, ha valami mondjuk megemlítendő, az pont ez volt, hogy meg tudott alakulni az akkori, ez a bizonyos Magyar-Orosz Szövetség, ami azóta is most már másféle módon, de gyakorlatilag erre alapozottan működik. De ennyi. Nekem nem szerettem csinálni. Én a kapitányságot azt szerettem csinálni. Az jó volt. Az elnökségi üléseken szerettem részt venni. Szerettem a versenyzőknek, az edzőknek a munkáját segíteni. Ez jó volt. De mint elnök, én ott nem, az nem, távol állt az tőlem. Az nem az én műfajom volt.
1: Két különböző szakma, amit nagyon nehezen ismernek fel nagyon sokan. Tehát ahogy a magának sportolónak lenni is teljesen más dolog, és akkor azt hinni vagy érezni, hogy te értesz már a saját sportágadhoz, az lehet egy elég erős motiváció arra, hogy te azt hitt, hogy te jó edző is lennél, csak ez ugye akkor derül ki, amikor elkezdesz edzősködni, hogy hiába tudod, hogy miről szól a saját sportágad, nem biztos, hogy el tudod adni, tehát sok olyan képesség kell hozzá, akár született, akár szerzett képesség, amivel te már azt, amit tudsz, azt át tudod adni. Ez pedagógiai, pszichológiai, nagyon-nagyon sok minden kell még hozzá, és innen még egy nagy kanyar a sportvezetőség, tehát hogy valaki tudja irányítani a sportolókat, vagy úgy nem is irányítani, úgy támogatni a sportolókat és az edzőket, hogy ez egy családként tudjon működni, és ez
0: jó tudjon működni.
1: Hát ez egy megint egy külön szakma, tehát ezt amúgy abszolút szintén értem, hogy...
0: Hát te aztán értheted ezt.
1: Miért nem látod úgy, hogy abban megtaláltad saját magad. De a könyvírás az hogy jön? Nekem amúgy nagyon-nagyon szimpatikus a könyvírás, tehát nekem iszonyatosan tetszik. Látom, hogy nagyon sokan adnak jönélet rajzi könyveket is. Nekem iszonyatosan tetszik az, hogyha valaki tud írni, és arra szállja magát, hogy egy könyvet adjon ki. Hogy indult ez nálad, hogy akkor most ezt az első könyvedet így összerakod, kiadod?
0: Magamra veszem, köszönöm szépen, ha úgy érzed, hogy tudok írni. Én csak leírom, amit gondolok. Egyébként úgy volt, hogy akkoriban rengeteg élménybeszámolóra jártam. Nem tudom, hogy most vannak élménybeszámolók, de akkoriban ez egy...
1: Van.
0: Most van. Na, ez egy jó dolog volt. És akkor ott mondták nekem, hogy te figyelj, egyébként a Rizskó Géza mondta, újságíró, ő is úszó volt. Azt mondta, Harest, tehát annyi minden, miért nem írod ezt le? Na, érzelmet nem tudom leírni. És akkor elkezdtünk ott beszélgetni különböző emberekkel, hogy kik, akik megírják, de ilyen-olyan módon nem írták meg, vagy csak különböző feltételekkel, ami meg nem volt jó. És akkor írd le te. Hát akkor azt én leírtam. És akkor ebből lett a Négyes pályán című könyv, ami egy ideig bent felvert a fiókba, és aztán megkérdezte a Szekeres Tamás sportújságíró, hogy Tamás, mi van a könyved? De megvan, csak nem adják. Ez megőrülnék, hogyha nekem írtam volna egy könyvet, és nem adják, én miért nem. És akkor ott ezt így, na végül is aztán ebből lett az, hogy ez megjelent a könyv. Én ennek nagyon örülök, nagyon jó volt ezzel foglalkozni, nagyon jó volt ezt leírni, és azt gondoltam, hogy ezzel tulajdonképpen vége is az egésznek, hiszen befejeződött egy történet. És aztán volt egy másik pont, amikor, mert hát persze nincsenek véletlenek, egyébként ez egy paciens volt, aki hozta be hozzám mindig a kutyáját, és akkor mondta, hogy ő a Kairosz kiadónak az igazgatója, és hogy hát, hogy megjelentetnek ilyen zsebkönyveket, és hogy hát ennek lennék én az egyik ilyen alanya, hogy akkor velem beszélgetnének. És aztán beszélgettünk is sokat azzal az íróval, aki azt mondta, hogy nyugodtan javítsak vele, amit csak akarok. Úgyhogy aztán nagyon sokat bejelentettem, ez lett aztán a túlparton. Tehát ez a túlpart, ami nem az én nevem alatt jegyződik, de gyakorlatilag a szöveg nagy részét azt én írtam, átírtam.
1: Ez egy beszélgetés lényegében.
0: Ez egy beszélgetés, és ennek azért lett a túlparton, mert ez a Mezei Károly írta, de gyakorlatilag a kérdéseket föltette, én megírtam hozzá, amit én gondoltam, mert ez már túlparton, tehát ez volt az a túlpart. És akkor a harmadik könyv, ez a Feszített víztükör, ez pedig a 2016-os olimpia után 17-ben adtuk ezt ki, mert én kétszer voltam szövetségi kapitány, az egyik az ez a 84-88-ig, ez egyébként ezt a négyes már le is írtam, az öreg kérése volt, és ezt én nagyon szerettem. Az elején az nagyon jó volt, a vége az már nem volt jó, mert az öreggel állandóan vitába keveredtem, meg nem akartam vele vitatkozni, hogy végül is azt én lemondtam. Pedig hát azért akkor, azért gondoljuk be, Darnyi Tamás, Egerszegi Krisztina, Szabó József, Gütler Karcsi, tehát az a szőli olimpia az egy csúcs volt, tehát az nekünk nagyon jó volt. Az mindenféle szám, nagyon jó volt. De akkor én eltávolodtam az úszástól, és akkor jött ez az elnökség, meg stb. Hála a jó égnek, azt kell, hogy mondjam, mert azután jött az Empléni féle rémület, de én akkor én már teljesen kiszálltam ebből. És aztán most meg én azt mondom, nincsenek véletlenek. Következő volt, hogy a 2013-14-15-ben Debrecenbe új uszoda, stb. És úgy nem mentek úgy a dolgok, ahogy kellett volna, viszont az ottani sportvezetés azt gondolta, hogy én tudok segíteni az úszóknak. És akkor ott elmentem, és elkezdtem beszélgetni vele. De úgy, hogy én ezt nem akarom csinálni, és egyszer csak tanúk vannak erre, hogy az Órendi Mihály volt, aki egyébként ő atléta, edző volt, stb., de ő volt akkor a Debrecennek a vezetője, és mellettem volt a feleségem, és elkezdtem köszönni, hogy én ezt nem akarom csinálni, ezért. És egyszerűen ott megjelent a Széchy Tamás. Gondolatba természetesen. De olyan szinten, hogy mind a három így, tehát én éreztem, hogy ez valami hat rám, na de ezt ők is érezték. És valahogy ezt akarta, hogy csinálja. Fú, gondoltam magam, hát ezért. És utána, amikor befejeztük a beszélgetést, akkor megkérdeztem, hogy ez tényleg, hát azt még most is beleremegek, hogy ilyen van. Hát gondoltam, hogy jelet küldött, hát ez egy, na, így kezdtem el, aztán megint ez, hogy jó, de akkor lettem ifjúsági kapitány, stb., mert akkor úgy volt, hogy a kis Laci, hogy ő, aki ő volt a felnőtt kapitány, hogy ő majd 2017 után majd abba hagyja. És akkor én majd szépen fölváltom majd. Igen, de ott aztán történtek mindenféle dolgok, aminek aztán az lett a következő, hogy nekem el kellett vállalni. Én nem akartam, de el kellett vállalni. Hát ez egy nagyon nehéz időszaka volt a magyar úszósportnak, úgy, ahogy van az egész, minden, és lett, ami lett, de végül is, hogy annyian foglalkoztak ezzel, és olyan sokan írtak erről, és mindig mást írtak. És már untam már azt, hogy állandóan mindig helyesbíteni kellett, hát ott ezt le is írtam ebbe a könyvbe, hogy nem egyszer elfordult, az újságírónak ötször adtam vissza, hogy de nem ezt mondtam. Tehát, hogy értsem meg, hogy de akkor ne írjunk, akkor hagyjuk a fenébe. Na mindegy, azt gondoltam, hogy én ezt leírom úgy, ahogy volt, ahogy én láttam. Hozzáteszem azt is, hogy ahogy ezt én láttam, ahogy én ezt átéltem. És ebből lett ez a feszített víztükör, mert feszített volt a helyzet, víz és egy tükör is volt, ami az egész annak a kornak a tükre. Ez nagyon jó volt. Ezt én nagyon szerettem egyébként, mert valahogy az érdekes, hogy van egy olyan nem képességem, mindegy, a dialógusokra vissza tudok emlékezni, pontosan, tehát visszamenjek, és úgy is van leírva egyébként a könyv, hogy ki mit mondott, és akkor ez megszületett, és innentől kezdve ez egy olyan, ami ezt én kiírtam magam, hogy ha kell, akkor ez egy gyógykezelés volt, vagy valami. Aztán mindenki úgy kezeli, ahogy akarja, én ezt innentől kezdve úgy éreztem, hogy nekem ezzel nincsen gondom, vagy dolgom. És akkor most jön a következő, ami még nincsen benne ebbe a listába. A Széchy Tamásról rengeteg mindent mondanak, ilyet, olyat, amolyat, minden. Én onnantól kezdve, hogy amikor én megláttam az úszodába, azt mondta, úristen, csak nehogy hozzákerüljek, mert már akkor ordított, tehát ez már olyan. Ott a pillanattól kezdve, hogy ott álltam, mondhatnám, hogy a halálos ágya fölé, de nem igaz, mert egy székbe ült, és ott halt meg, és ott álltam mellette, amikor meghalt. Egészen addig, amikor a végén a temetésnél én mondtam a gyászbeszédet, a szörnyű volt, nagyon nehéz volt. Hogy tehát van egy olyan rálátásom erre az egész történet, hogy ahonnan elindult, és ahol aztán befejezte az egészet, megint csak azt mondom, amit én átéltem. Nem az, hogy valaki ezt mondta, azt mondta, az csak amit én, hogy ez egy olyan dolog, és ezt én le tudom írni, hogy ezt le kell, hogy írjam, már csak azért is, hogy a következő edzői garnitúra legyen valami hát útmutató, hogy körülbelül. De igazából nem is ez érdekelt engem, hanem az érdekel engem azóta is, és sok minden, hogy hol van az a határ, ahol a szülő, elsősorban szülő, ez egy nagyon fontos dolog, tanár, edző, vagy főnök, vagy bárki hathat a rábízott emberre, a gyerekedre. Meggyőződésem, hogy az egyik fiam az egy szenzációs úszó, de nem akart úszó lenni. És hogy de én tudom azt, hogyha én rákényszerítettem volna, hogy ő ússzon, a másik is, tehát ő is, akkor megváltozott volna az élete. Nem akarta az lenni. És azt mondom, hogy a Marcikám, figyelj, hogyha te ezt nem, tehát én nálad jobban akarom, akkor ne csináljuk az egészet. Nekem soha nem kellett mondani, hogy én menjek edzésre, engem soha nem presszionáltak. Mindig én csináltam. És hol van az a pont, amikor elérsz egy olyan pillanatba, akár most, mint edzőnél, amikor át kell, hogy lépjed ezt a határt, mert pont az a holt pont, amikor, hogyha azt nem csinálod meg, nem tudsz tovább fejlődni. És akkor milyen segítségek vannak erre? Hát annál a legjobb, hát mint szülő, biztos tudod azt, hogy kisfiam, hát létszes, szedd már össze magad, csináld meg ezt a leckét. Igen, papa, meg sem. Hát ez nagyon jó, hogy van ilyen gyerek. Az egyik fiam egyébként azt csinálta, hogy fölkelt este 10-kor, mintha még nem csináltam volna meg az egyik leckémet. A másik az pontos, tudtad, nem csinálta meg, és abszolút nem érdekelte. Na most egy ilyen, hogy tudod motiválni? Hol van az a pont? Hol van az a pont, amikor és hogyan tudod motiválni, amikor rátérsz egy olyan útra, amikor világrekordot kellene, hogy ússzál? Ott még nem járt senki. Utána már persze könnyű, de akkor, hogy és kinek mit mondasz? Neki azt mondom, hogy csináld meg, neki azt mondom, tehát hol van az a pont, mit csinálok vele? És utána, amikor majd persze győztes lesz, himnusz, stb. Akkor hogy emlékszik vissza? Na most ez egy nagyon érdekes dolog, és én ezt kutattam, kerestem, hogy ez és persze milliószor belefutott, mondjuk az öreg, meg akár én is, olyan dolgokban, hogy ez egy hülyeség volt, nem kellene megcsinálni. És emiatt úgy gondoltam, hogy még rengeteg ilyen edzéstervek vannak, meg minden, hogy ezt a QR-kódokkal elő lehet majd hívni, filmek, stb. Tehát ez a könyv most már készül, tehát ez olyan szinten készül, hogy épp ma voltunk a Medicina kiadónál, hogy úgy néz ki, hogy ez meg is fog jelenni.
1: Is lehet már. Akkor ez a negyedik.
0: Akkor ez lesz a negyedik. Ez szerintem ez én mindegyiket szerettem egyébként, mindegyikeimet, de ezt én már én is nagyon várom olyan szempontból, hogy ez az én részem az, hogy most mit mondott meg, mint nem, mert le vannak írva elképesztő sztorik, hogy amikor Belgrádban, amikor megnyertem a világbajnokságot, akkor ott vittem, épp ott persze mindig egy szobában voltunk, és iszonyatos meleg volt minden, és akkor ott elhasaltott, meg kiment, hogy így van a fürdőszoba vizet, és egy irdatlan nagyot esett, és akkor meg elkezdtem röhögni, de hát persze nem mertem kiröhögni, és akkor, tehát mindenféle sztori volt, hogy tehát sok minden benne van, nehéz helyzetek is minden, de igazából ez csak az egyik része, a másik az a fajta edzéstervek, elemzések, filmek, amik ott a köze leírja, hogy még a kezdetén, hogy milyen úszónadrágot kell hozzunk, hányat kell, mit egyél, ez szerintem annak azért az van erre. Én szerintem az jó lesz, de hát ez tudod, olyan dolog, hogy az ember csinál valamit, azt szereti. És akkor az mindegy az, hogy mindenki fogja szeretni. Hát,
1: úgy is mondták, hogy azért csinál, mert szereti.
0: De ezt kellett csinálni.
1: Igen. Viszont a komfortzónából történő kimozdulás az nem okvetlen szeretet kérdése, mert azt nem okvetlen szeretet, hogyha a komfortzónádból kimozdítanak, és az eredmény az általában a komfortzónán kívül van, hogyha valaki olyat szeretne elérni.
0: Hát igen.
1: És ugye itt említetted azt, hogy hol van az a, vagy mi az a motiváció, amivel rá lehet a gyereket akkor is, amikor nem akar tanulni, vagy nem akar sportolni. Ezt igazolni csak utólag lehet, hogy ezt jól tetted, vagy nem tetted jól, mert ahogy a saját gyerekeddel kapcsolatban említetted, hogy lehet, hogy jó úszó lett volna, lehet, hogy te ezt látod benne. Az, hogy jobb élet, más élete lett volna biztosan, hogyha úszó marad, de hogy jobb.
0: Ez boldogabb.
1: Igen, ez már egyáltalán nem biztos, és itt az már kérdés, hogy mi a cél. Tehát, hogy lehet, hogy boldogabb lett volna, lehet, hogy büszkébb lett volna saját magára, ahogy azért nehéz azt, én ugye csak elbeszélésekből tudom, hogy Szécsi Tamás milyen edző lehetett, de valószínű neki is a kérés volt az erőssége, amikor valamilyen feladatokat meg kellett csinálni.
0: Az elején igen, volt. Megtalálta azt a pontot.
1: Az már egy tudomány, vagy egy pedagógiai fogás, vagy egy pedagógiai felkészültség, vagy egy nevezzük ezt bárminek is, hogy ő mindenkinél azt esetleg eltalálja azt a pontot, hogy mikor motiváló még, és mikor már káros akár arra, amit ő szeretne veled éretni, de
0: hogy... Hát bocsánat, volt olyan, akinek azt mondta, hogy figyelj, te menjél át vízilabdásnak. A Somosi Jóska például, hát velünk együtt úszott. Tehát mondta, hogy ez a Sudár Attila. De mert te mennyi vízilabdásnak?
1: Jól jártak, még a Sudár jól járt ez, igen.
0: De a Somosi is.
1: Ő is.
0: Hát tehát ő meg, de mondom neked a Fábián Lacit, aki elment, te mennyi őt tusázni. Tehát az öreg így látta, hogy hova megy. Tehát ő nem akarta azt, hogy mindenképpen ússzál, mert akkor az, hanem ő látta azt, hogy te ebbe vagy tehetséges. Most képzeld egy tanárt, egy általános iskolai tanárt, aki ott van a gyerek, és akkor te figyelj, te menjél rajzolni, tehát abban tehetséged van. ne hagyd a fenébe ezt az irodalmat, meg a matematikát, neked adott van tehetséged, de azt meg kell tudni, és utána a következménye van nyilván. Tehát mert a gyereknek az életére, most egy szülőnek is kéne, most tulajdonképpen azt kell mondani, hogy szerintem neveletlen szülők neveletlen gyermekei lesznek, és neveletlen szülőknek neveletlen gyerekei lesznek, és az így megy tovább. Tehát régebben azért a szülői hitvallás azért az volt, hogy az föntről jött az a gyerek, tehát az gyakorlatilag az egy olyan dolog, azt kapta, tehát nem kellett az utónév szótárt nézek, hogy mi legyen a neve, hát az pontosan tudta, hogy ez melyik gyerek lesz, és hogy fogják hívni a neveknek, azért nem véletlen, annak van jelentése, meg jelentősége, hogy milyen nevet adsz neki, vagy már hogy hívod azt a gyereket. Tehát ő akkor nem kell neki gondolkodni ezen, és akkor is tudta, hogy tehát abból a gyerekből mi lesz. De most ez egy nagyon fontos dolog, hogy most ezt persze nem tudja. Most csak úgy lettek a gyerekek. Tehát most ezért...
1: Szerintem ez is helyre fog majd állni azért.
0: Hát előbb-utóbb remélhetőleg. Biztosan. Mert így azért nem jó. Tehát ez...
1: Jó, nem jó, mindenek megvan mindig az oka. Igen, tehát, igen. Erről beszélgetünk előbb, semmi sem véletlenül történik, és mindenek előbb-utóbb kiderül, hogy miért történt az úgy, ahogy történt. Van még két nagy témánk, és mielőtt elkezdenénk a következő kettőt, beszélgessünk egy kicsit a zenéről. Említetted, hogy ez fontos neked, és mivel a műsorunk címe a Sportolók slágerlistája, ezért hoztál nekünk zenéket. Milyen zenéket hallgatsz?
0: Ahogy ezt én meséltem, hogy én az orgona muzsikán nőttem föl, tehát nekem az nagyon tetszett. Nem egy alkalommal volt, hogy a lakásunkon összejöttek, hogy apukám ugye karmesterként, tehát már nem tudott mozogni, de hozzánk jöttek föl a zenészek, és akkor ott kamarazene volt, anyuka énekelt, és ott, tehát komoly zene volt. Operába jártunk. És aztán, hát persze engem is elkapott nyilván a beat zene, ennek a csodálatos ritmusa, és aztán, de az úgynevezett komoly zene, én a komoly zeneben mindig megtaláltam azt a nyugalmat, azt a fajta, ugye a zene hullámai, a hangjai, ami hosszú időn keresztül még az edzések közben is segítettek, mert az a zene ment bennem, azzal a ritmussal, az adta meg a ritmust, tehát ezek nagyon, nagyon fontosak voltak. És aztán egy bizonyos idő után rátaláltam a népzenére, na most az egy csoda, tehát a magyar népzene, hát az aztán egy olyan kimeríthetetlen csodaság, hogy az elképesztő. Vannak olyan zenék, amiket úgy nem szeretek, tehát most tehát vannak
1: ilyen mindenkinek van.
0: Hát igen, de van, tehát én az a zene tetszik, amelyik megemeli a lelket. Hogy miért tetszik a zene? Azért, mert én azt gondolom, hát ez nem csak gondolom, ez tényleg így van, hogy az energia az egy hullám hossz, az egy bizonyos hullám. Ha ezt a hullámot sűrűted, vagy éppen elengeded, akkor van egy olyan pont, amikor már meghallod a hangot, van egy pont, amikor már nem hallod. Van egy pont, amikor látod, és van egy pont, amikor nem látod. És van egy pont, amikor annyira besűrűsödik, hogy már az anyag keletkezik. Megjelenik az anyag. Mindennek van rezgése. Mindennek. Az aurának is van rezgése. Mindennek van rezgése. Egyesek szerint úgy lehet például gyógyítani, de gyógyító szándékkal, hogy a vizet nem illetve kell forralni, mert akkor lenullázod a vizet. Egyébként vannak olyanok, hogyha megfogod azt a poharat, annak van egy rezgése, azt megfagyasztod, és abból a kristályból meg tudják mondani, hogy milyen betegséged van. És vannak olyanok, akik ezeket megváltoztatják, és innentől kezdve, ha ezt a gyógyvizet iszod, akkor gyógyulsz. És innentől kezdve úgy érzem, hogy az a rezgés, az hat rám. Van, amiben jól érzem magam, van olyan ember, akinek a társaságában jól érzem magam, van olyan millió, amiben azt mondom, hogy ez jó, és van azt mondom, hogy úristen, hogy itt nem is akarok benne maradni. Ezt a zenét meghallgatom, ezt nem is akarom hallani. A másik pedig úgy jaj, de jó. Tehát szerintem ezt a rezgést, ezt fölveszi az ember. Na most... Nem véletlen az, hogy mondjuk egy zenekar, amikor az elején próbál, hogy akkor ott hangolnak, tehát akkor összeénekelnek össze, tehát fölhangolják a hangszereiket, amikor ráhangolódunk egy témára, amikor az edzést ismertetik, hát az is egy ráhangolódás. Tehát az, hogy most hagyd el azokat a dolgokat, amikkel eddig ide jöttél, most ez a feladat. Tehát van egyfajta ráhangolódás, hogyha ez jól sikerül, akkor hatékonyabban tudod megoldani. Tehát például, amikor én egy verseny előtt mindig átgondoltam, hogy mit kell csinálni. Onnantól kezdve, hogy odállok a rajtkőhöz, fölállok, végigmentem mindenen. Tehát szinte végigúztam az egészet. De érdekes módon, hogy én állatorvosként én sokat műtök, én minden egy, olyan műtéteknél is, ami teljesen hétköznap semmi, minden egyesen átgondolom, hogy mit kell csinálni. Lehet ezt azt is mondani, hogy az imádkozás. Lehet. De a ráhangolódás, ez a fajta hullám, tehát rá, ez egy fontos dolog. A zene ez pont olyan. Ha a zene el tud vinni, és ez nem csak az, hogy elandalít, mert nem csak az, ami van, amikor érzéseket kavar föl az emberbe, amikor hát emberi érzelmeket indít el, mozgat meg. Na ez szerintem ez a zene. Most ebből aztán hát persze van sokféle, nagyon, ami van a népszerűbb, meg a kevésbé népszerűbb, meg az, hogy mondjuk mi folyik a rádió.
1: Egy számról, egy zenéről kezdtünk, vagy kérdeztelek, és így kilapítottad a témát, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon széles spektrum.
0: Minden összefügg
1: be a zenét, igen, úgyhogy egy számot, egy együttes nevet, vagy egy, tehát semmit nem mondtál, de meséltél nekünk, nekem hozzáteszem, nagyon-nagyon tetszett.
2: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Terült Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan Olimpia időtős a magyar férfi kartválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Sportolók sláger listája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Folytatjuk tovább a beszélgetésünket Hargitay Andrással, olimpiai bronzérmes, háromszoros világ és Európa-bajnok úszó, állatorvos, volt szövetségi kapitánya, és még nagyon-nagyon sok mindent fűzhetnék a nevedhez. Velem Gergely Istvánnal vagy kénytelen beszélgetni. Zenénél tartottunk, és már bele is hallgattunk a zenébe, és nagyon széles spektrumon kezdtél el mozogni ezt, ahogy említettem. Ez nekem nagyon tetszik, hogy mindennek egy picit adsz egy másfajta megvilágítást, mint ahogy amúgy szerintem az emberek nagy többsége él, és ez borzasztóan érdekessé tehet akár minden témát, és gondolatébresztőként is szolgált, még akár egy zenéről való beszélgetés is. Viszont van még egy nagy témánk, az az állatorvoslás. És én felírtam magamnak egy nagyon nagy dolgot, tehát egy nagyon-nagyon fontos dolgot, és nagyon tetszett az, amikor azt mondtad, ez honnan jön? Ezt te találtad ki, hogy ezt valaki neked mondta, az állatorvoslás valóban az emberiséget gyógyítja, míg az orvosok az embereket. Ez nekem nagyon-nagyon tetszik, ez a megfogalmazás.
2: Hát ez így van. Azért tetszik, mert ez így van.
1: Honnan jött egyáltalán az, hogy állatorvos szeretnél lenni?
2: Szerinted?
1: Én nem tudom megválaszolni Hargitay András helyett ezt a kérdést.
2: Azóta pontosan onnan jött, amikor én a Központi Sportiskola vízilabda szakosztályába jelentkeztem.
1: Na jó, ezért mondtam neked az elején, hogy akár vízilabdázó is lehetnél.
2: Igen.
1: Nem mondom, hogy ki vagy, hogy KSI, víz, állatorvos.
2: Igen, tehát én természetesen erdész szerettem volna lenni, mert láttam a Homoki Nagy Istvánnak a Gyöngyurától lobhullási című filmjét, amiben nekem az ott lévő erdőben tevékenykedő, nevezzük vadásznak vagy erdésznek, nekem az annyira tetszett az a közeg és egyáltalán az egész minden, hogy elhatároztam, hogy én úgy fogok élni. De aztán ugye ehhez két dolog kellett volna, az egyik az, hogy akkor még most is egyébként Soproma volt az Erdészeti és Faipari Egyetem, tehát akkor még azt hiszem talán úszoda se volt ott, tehát ez innentől kezdve nehezen lehetett volna az úszást együtt csinálni ezzel a tanulmányokkal. Másik pedig, hogy hát ott felhívták a figyelmemet, hogy azért az jelentősen megváltozott most már az erdész és az erdőben dolgozó embereknek a munkája a filmhez képest. Úgyhogy annak idején nekünk a csapatorvosa dr. Kausz István volt, aki párbajtőr olimpiai és világbajnok volt, ő a Rókus Kórháznak a sebészetén dolgozott, és mindenféle nyűgünkkel, gondunkkal, bajunkkal hozzámentünk be. És nekem nagyon tetszett, ahogy a Pista bácsi, ahogy a betegekkel bánik. Tehát, hogy nem attól gyógyul meg, vagy nem csak attól gyógyul meg a beteg, hogy megoperáltam, hanem az, hogy ahogy beszélek vele, hogy rátette a kezét, hogy ahogy a szemébe nézett, tehát ahogy gyógyította, mert a gyógyítás az tulajdonképpen. Na most ez nagyon tetszett, és innentől kezdve elindultam egy orvosi pálya felé, és hát persze nincsenek véletlenek, ugye a szomszédunk az, aki állatorvos volt, akinek a lánya állatorvos volt, akinek a férje állatorvos volt, kint dolgoztak a Budakeszi Vad Biológiai Kutatóintézetbe, ami már majdnem olyan körülmények között éltek, mint ahogy én a Gyöngyüráktól a Lompolási című filmbe. Úgyhogy elhatároztam minden, hogy akkor én állatorvos leszek, ez nem volt azért annyira könnyű, de minden esetre ez sikerült. Engem a kisállatsebészet, tehát a kisállatgyógyítás az érdekelt, nem a gazdasági haszonállatoknak, mert ugye annak idején még ez volt a fő cél, ami nagyon fontos, de egyébként, hogyha belegondolunk, hogy ez valóban így van, hogy az orvos az embereket, az állatorvos az emberiséget gyógyítja, mert az orvos egy emberrel foglalkozik, de az állatorvos, tehát az, hogy mit eszel, mit iszol, ezek mind az élelmiszerhigiénia, a járványtan és egyéb ilyen dolog, ez egy nagyon fontos kérdések. Úgyhogy, de azért ez a gazdasági haszonállatok felé húzza. El, de engem meg mindig az a fajta úgynevezett kisállat volt annak idején, most már ez megváltozott, viszony, ami az embernek, és nem csak a családjának, a családjához hozzátartozó kisállatokkal foglalkozik. Ugyanis nagyon érdekes volt azt megfigyelni, hogy amilyen betegsége volt egy embernek, sokszor ugyanaz a betegsége volt az állatnak is. Akár cukorbetegség, daganatok, tehát nagyon érdekes, és rajta keresztül lehet egy gyógyítani. A legfontosabb dolog az embernek a gyógyítása. Én számomra meg azt gondolom, hogy a sportolóknak egy nagy része, én hierarchikus gondolkodása vagyok. Tehát nekem nincsen ilyen demokrácia, mert a sportban nincsen demokrácia, nem azt akartad, hogy a csapat egyforma legyen a többivel. Hát a legjobb akartál lenni, és azt akartad, hogy a csapat legjobban. Én is azt akartam, hogy a legjobb legyek. Tehát, és a sportban nincsen demokrácia, ott hierarchia van. Aki a legtöbb, aki a legjobb, az annak több lehetősége van, többet kap, stb. Az én véleményem szerint az életben is ugyanez a helyzet, én az univerzumból indulok ki. Hát ott nincs, hogy a napot fölcserélem a holddal, holdat a Merkurral, nincsen, minden itt megvan a maga helye, és az nagyon pontosan ott van. Ha nem ott van, akkor nagy baj van, a fölcserélik. Most éppen ez történik, egyébként megpróbálják összemosni az egészet, és akkor nem lesz abból semmi. A férfi férfi kell legyen, a nő nőnek kell legyen, a gyereknek gyerek kell legyen, az öreg öregnek kell legyen, és ez nem cserélhető föl. Ez nem azt jelenti, hogy több vagy kevesebb nála, hanem ő olyan. Ha én fiatal vagyok, akkor fiatal vagyok, ha öreg öreg, ha férfi férfi. Nekem akkor azt a mintát azt kell, hogy kövessem. Na most, de a legfontosabb az egészben, hogy az én hierarchia szemléletemben, ami az univerzumból indul ki, az én szemem az ember a legfontosabb. Az emberre nem alá van rendelve, hanem az emberre van bízva a környezete. Az a természet. Nem alárendelt szerepen, hanem neki az a fontos, hogy ő tudja. Hogy ő tudja azt, hogy ezt elrendel, hogy ő tudja pontosan, hogy mi a helyes, hogy ebből ezt még engedem nőni, azt már vissza kell vágni. Itt elengedem ezt a, mondjuk, mit emelsz az állományt, hogy szaporodjon a másik ember, amit vissza kell fogni. Tehát, de a legfontosabb dolog az egésznek az, hogy egyensúly legyen, ezt nevezhetjük sok mindenet, de elsősorban a gyógyításnak. A rezgések egyensúlyban legyenek. Na most, az embernek a feladata szerintem az az, hogy gyógyítson. Mindenkinek kivétel nélkül. Nem csak az orvosnak, de ezt minden szülő is tulajdonképpen naponta gyakorolja. És nem is gondolja közök, hogy végig, hogy mivel gyakorolja, hogy mivel teszi. Amikor oda megy a gyerek, hogy papa, fáj a kezem, fáj a lábam, akkor mit csinálsz? Ráteszed a kezed. Mégpedig azért, mert minden embernek itt a tenyérének a csakra központja van, egy gyógyító csakra. Azzal ráteszed. Hogyha magadnak fáj a fejed, akkor is megfogod a fejed, ha a kezed, hát a gyerek is attól a pillanatok kezdve az megnyugszik, mert gyógyít. Az a lényeg, hogy jó helyre tereld azokat az energiákat. Na most hát említettünk már, de a legnagyobb gyógyító tulajdonképpen az maga Jézus Krisztus volt, aki még az ellenfelét, vagy az ellenségét is meggyógyította, mert akkor, amikor a Getsemáni kertbe jöttek a katonák, és az egyiknek aztán János levágta a fülét, abban a pillanatban visszatette, és meggyógyította. Tehát ez a legfontosabb. És abban az esetben, hogy ha az emberiség mindenki a saját szempontjából szerintén gyógyítja, helyére teszi ezeket a devianciákat, akkor van egyensúlyban a természet, akkor van egyensúlyban az ember, és akkor, de magam is, tehát hogyha én nem tudom magam gyógyítani, vannak ilyen elképzelések, én ebbe hiszek, hogy minden lénynek van egy öngyógyító képessége. Van, akinek kevesebb, van, akinek nem. De van. És ez a legfontosabb. Tehát a gyógyítás. Minek az érdekében? Most azt én nem mondom, hogy az is egy érdek, hogy most több tojást termeljen, vagy több tejet, hát most jó. De igazából az, hogy legyen egyensúlyban a környezetével, és így találtam én meg ezt az állatorvoslásban, a kisállat, mondjuk azt a kisállat praxisban, ami egyébként sokat változott, tehát az elmúlt 40-50 éve vagyok már benne, ha 82-ben végeztem, az sok.
1: Néhány éve akkor. Megint csak rá igazoltál, hogy igazoltál saját magad, hogy egy kérdés sem ilyen nagy kötelezni.
2: Persze, egyébként kérdésem még gondolom az egészet.
1: Nagyon érdekes. Az elején már azt szerettem volna mondani, hogyha az állatoknak, mert hogy az emberiséget gyógyítod azzal, hogy az állatokat gyógyítod.
2: Igen.
1: És arra asszociáltam ezzel a mondattal, hogy hát én valóban nagyon-nagyon sok terápiás állatról hallottam meg tudok, de terápiás emberről még nem nagyon hallottam, vagy csak nem beszélünk róla, de bizonyos, hogy vannak olyan emberek, akiknek már a jelenlét önmagában is gyógyító tud lenni, csak hogy erről így nem beszélünk, mert lehet, hogy ők az orvosok, lehet, hogy ők a barátok, lehet, hogy ők a tanárok, ők az edzők, tehát ilyen szempontból, ahogy említetted, és tényleg nagyon kibővítetted itt a gyógyítóknak a körét, igazából bárkinek gyógyító, és nem kell úgy nevezni, hogy a terápiás Pisti, hogy már a Pistiknél maradjunk, de valóban az állatoknak van egy ilyen nagyon-nagyon fontos szerepe, és talán nagyon sokan emiatt is tartanak házi állatokat, vagy kis állatokat, mert szükségét érzik annak, hogy valakinek ezt ugyan talán inkább szeretett áramással mondják ezt, hogy kapnak, adnak, és feltétel nélküli az egész, de lehet, hogy ennek teljesen más jelentősége is van.
2: Hát ez is biztos, hogy így van, de a másik, sajnos én ezt tapasztalom, hogy ez egy divat. Tehát azt látja, hogy az a trendi, az a jó, tehát ma már gyakorlatilag egy hirdetéssel mehet le úgy, hogy nincs egy kutya benne, vagy egy macska. Mert az arra valahogy fogékonyabbak. Régen a gyerekekkel adták el ezeket a dolgokat, most is egy gyerek, egy állat benne legyen.
1: Most már
2: igen, de hogy csak pusztán azért, jó, most akkor még el fogunk menni egy kicsit, tehát a lényeg az, hogy az a világ, amiben te vagy, amit te érzékelsz, az gyakorlatilag nincs. Tehát az nincs. Ugyanis egy nagyon egyszerű példa, tehát én látlak téged, te látsz engem, de én nem azt látom, amit te látsz bennem. És ugyanez a ez a benned élő kép. Na most a mostani világ az úgy néz ki, az azt csinálja tudatosan, hogy benned egy olyan képet alakítanak ki, legyen az bármi, hogy az olyan, de az nem olyan. Tehát mit tudom én? Legyél sportoló, mert a sportoló az ilyen olyan amolyan. Na de azt nem nagyon mondják el, vagy hát ha elmondják, akkor ez, hogy azért mennyit kell dolgozni, milyen áldozatok, stb. És akkor lemész az uszodába is, hogy akkor szombat-vasárnap is edzés van? Vagy hogy akkor, hát akkor azt nem, de ezt nem mondták. De, és ez a helyzet, hogy elhallgatják előtte, hogy ez mivel jár, meg igazából minden csak az, hogy minden milyen szép, hogy az, de, nem így, de ez egészen nem így van, hanem az a képzeted van. Na most ez, amikor látsz egy képet, onnan tudom, hogy a fiam, az, a nagyobb fiam az fotózással foglalkozik, és nagyon sok mindent fotózott, és többek között egy alkalommal fotózott egy nagyon high society lakást, amivel egy gyönyörű szép kiadás volt, minden nagyon szép volt, és akkor voltak benne, hogy ülnek a teraszon, és akkor ott van egy pohár pezsgő, és akkor ott valami. Szóval nagyon, de mondom, hát kisfiam, hát ebben nincs, hogy milyen a szekrény, meg milyen. Szóval nem az az érdekes, nem az volt a megrendelő kérdés, hanem, hogy ez a feeling.
1: A hangulat.
2: Az, hogy ez, hogyha ha te neked ilyen kocsid van, ha te ilyen ruhád van, hogy itt laksz, akkor te ebbe a hangulatba. Aztán közben, amikor oda mész, akkor hát mégiscsak be kéne ezt rendezni. Tehát egy teljesen más. Most ez a hangulat. Na most az, hogy ott az egy nagyon jó néz ki, hogy te mész az utcán, és hogy milyen jó hangulata van annak, hogy a kutyának meg ott ugrándozik körülötted. Na de hát annak is van egy hangulata, amikor azt a nejlonadacskóval föl kell szedned azt a ezért, amit ott hagyod maga után. Nem ezt emelik ki, hanem hogy ez milyen kedves, milyen aranyos. És még egy dolgot nem emel neki, hogy egy ilyen kutya elér 10-15 évig. Na most az nem úgy van, hogy fogom, azt kihúzom azért a konnektorból, aztán le. Azt azzal foglalkozni kell. De a gyerek az legalább fölnő, tehát az egy bizonyos idő után van, de a kutya az nem. Na most innentől kezdve elkezdődtek ezek, különösen a Covid miatt, hogy olyan elképesztő tájékozatlanok az emberek az élettel kapcsolatban, hogy viszont a betegsége az meg nyilvánvaló, hogy ezzel kapcsolatban jön. Hát ha olyan környezetben tartózkodik, akkor az olyan beteg lesz. Tehát ez nagyon megváltozott, és ebben nem vagyok biztos, hogy majd ez is megy ez a hullám, vagy egyébként, hogy helyére kerül ez is, de most egy nagyon nagy ilyen jellegű dolog van. Úgyhogy hát ebből a szempontból változott az állattartás. Nagyon. Most már de gazdasági haszonállat az tulajdonképpen az nem azt mondom, hogy nincs, van. Ha nem lenne gazdasági haszonállat, akkor nem tudnánk mit enni, hiába mondják, hogy tehát ezt nem tudnánk, az kell. És akkor van a társállat, ez is nagyon akkor a kesztelésből tartott állat, de most már ezek a családtag, tehát most már egy családtag, jó persze családtag, de most már a kisfiam, kislányom, tehát most már így fogalmaznak.
1: Hát már van profiljuk is a különböző közösségi oldalakon.
2: Igen.
1: Óriásit mentünk amúgy itt minden témával kapcsolatban, úgy kibővítettük szerintem, amennyire csak lehetett. De most adjunk a hallgatóknak egy kis szusszanási lehetőséget, és hallgassunk meg egy következő zenét.
0: Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérj egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan Olimpia döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Európa-bajnoki arany és bronz Isztambulból. Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Holnaptól újra melegszik az idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
5: Harmadik helyen végzett Guzi Blanka a Törökországban zajló öttusa Európa-bajnokságon a nők döntőjében, ahol Bauer Blanka éppen csak lemaradt a dobogóról és negyedik lett, míg Erdős Rita a 12. helyen zárt. A három hölgy összesített eredménye alapján Magyarország nyerte a csapatversenyt Isztambulban, ahol a délutáni férfi döntő előtt egy arany és egy bronzérem mellett

0: Nemzeti Sport Rádió. Már megérkezett Budapestre a Real Madrid labdarúgó csapata soraiban a brazil Vinícius Juniorral. A spanyol együttes 19 órakor a Ferencváros ellen lép pályára felkészülési mérkőzésen. 2-1-re kikapott a Ferencváros női labdarúgó csapata a BL selejtező harmadik helyért rendezett mérkőzésén a koszovói Mitrovicától. Ezzel eldőlt, hogy a magyar csapat nem indulhat az Európa kupában.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a képviselőcsoport egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet. Mérsékelte az országos tiszti főorvos az ország egész területére vonatkozó hőségriasztást, amely kedd éjfélig másodfokúra csökkent. A tartós kánikula miatt továbbra is csúcsjáraton üzemelnek a vízosztópontok és a párakapuk, míg a rendkívüli tűzveszély miatt az egész országban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja. Az általános iskolás alsó tagozatainak szóló új ajánlásában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a javaslatok célja a tanulás élményszerűbb tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Az elmúlt héten pusztító szabadtéri tüzekben hárman életüket vesztették Magyarországon, közölte a katasztrófavédelem helyettes szóvivője. Dóka Imre szerint idén eddig több mint 9700 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak. 66-an megsérültek, és a lángok eddig már csaknem 100 millió négyzetméternyi területet perseltek fel. Életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra, hívták felre a figyelmet a kormány.hu oldalon. A Duna alacsony vízállása miatt a Hanvas Béla sétánytól gyalog is el lehet jutni a folyó mellékágán a hajógyári szigetre, ez azonban balesetveszélyes. Ezért a rendőrség a helyszínen kerítést helyezett el, és a rendőri felügyeletet is biztosít a program teljes ideje alatt.
1: Közlekedés.
0: Az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon baleset történt Tatabányánál. A korlátozás már megszűnt, de az 55-ös kilométernél továbbra is több mint 5 kilométeres a dugó. Baleset történt az M5-ösön Budapest felé Kecskemétnél. A 76-os kilométernél a belső sávot lezárták, és már 3 kilométeres a torlódás. A nézelődők miatt a Röszke felé vezető oldalon is torlódik a forgalom. Aztán az M7-esen Letenye felé 3 autó összeütközött Martonvásár közelében. A 31-es kilométernél már megszűnt a sávzárás, de a torlódás még mindig több mint 7 kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Derült napos idő várható, számottevő eső nem lesz. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 25, a Tisza tó 28 fokos. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. A jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Sportolók sláger listája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ezen után újra itt, velem Gergely Istvánnal és mai vendégemmel Hargitay Andrással. Az állatorvoslás volt az utolsó, eddigi utolsó témánk. Ezt is nagyon-nagyon kibeszéltük, és nem szigorúan maradva az állatorvoslásnál, de szinte holisztikusan beszéltünk át minden témát, amit eddig így próbáltunk kivesézni és megvillantani, és azt látni, hogy te milyen szempontból látod így a világot, hogy milyen a világlátásod, és hát elég szenes, ezt meg kell, hogy állapítsam. Az utolsó témánk a jövő. Nem kell jósolni, tehát nem a jóslásról lesz itt most szó, hanem hol látod magad a következő néhány évtizedben? Hargitay András mivel fog foglalkozni? Gondolom az állatorvoslás az marad, mert erős olyan szépen beszélte, hogy ezt szinte biztos, hogy hivatásodnak vagy küldetésednek tudod, de azt is tudom róla, hogy továbbra is fontos az úszás, az úszósport, a sport, és ott is, ha nem is a rivaldafényben, de a háttérben azért mindig ott vagy, és igyekszel valami, ami teljesen hozzád illően, teljesen más szemszögből hozzáállni a sporthoz, és így akár az eredményességet is elősegíteni.
2: Nem sokára 69 éves leszek, most az elkövetkezendő évtizedekben, tehát nem az érdekes, hogy mennyi van hátra, nem mivel töltöd el azt
1: mit
2: az időt.
1: Mit tervezel? Tehát mi a terved?
2: Nincsenek terveim. Nem, nincsenek meghatározott semmi. Azt hiszem, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy én jól legyek, tehát azt magamnak meg kell teremtsem. Egészség, mozgás, stb. Ez egy fontos, tehát az egészség az egy alapfeltétel. Nincsenek bennem olyan vágyak, hogy én még ezt vagy azt, amit el szeretném érni. Amit hozzá lett elém az élet, azt én azt gondolom, hogy nem véletlenül hozza elém, azt én ezt megoldom, vagy segítenek, hogy megoldjak ezekben a kérdésekben. Bennem elsősorban a gyógyítás, a szó bármilyen értelmében lévő gyógyítás, a segítség, tehát az, hogyha látom, hogy valahol tudok segíteni, akkor függetlenül attól, hogy ez engem vagy érint, vagy hogy nem érint, akkor megpróbálok abban segíteni, mert azt látom, hogy az ügyet, tehát az ügyet azt látom. Én nagyon-nagyon szeretném azt, ha mégis, hogyha lehetne valamit így elképzelni, hogy mibe szeretnék nagyon segíteni dolgozni, az, hogy a magyar emberek, a magyar nemzet öntudatára ébredjen. Tehát ez én nagyon fontosnak érzem, hogy ebben az elképesztő szórt világban, amiben most vagyunk, amiben hozzáteszem, hogy én is annak idején, hogy mindig kívülről láttam a megoldást, hogy majd akkor meg ilyen, meg ilyen, hogy máshol sokkal jobb. Azt hiszem, hogy ebbe teljesen egyet tudunk érteni, hogy egy bizonyos idő után rájössz arra, hogy csak itt a legjobb. Tehát nem véletlenül születtél ide, tehát itt kell ezt végigcsinálni, de hogy itt a jó, máshol meg nem jó. Ha máshol vett az élet, ott is megoldom a feladatot, de nekem itt van dolgom, azért születtem ide. És abban az esetben, hogy ha az a versenyző, az ember, edző, gyerek, mindegy, segítek neki rálelni arra, hogy ki is van, milyen értékei vannak, és azokat nem esítse, akkor szerintem ez egy fontos dolog. Most ennél fontosabb szerintem, mint az, hogy itt a Magyarországon, hogy az a nemzet, amit hát azt is mondom, hogy évszázadokon keresztül állandóan mindig leírtak, bűnösnek mondtak. Tehát nem kezelték a helyén. Ez nem azt jelenti, hogy legyen bennünk egy nemzeti öntudat, emeljük fel a fejünket, ismerjük meg a történelmünket, elképesztő dolgok vannak a történelmünkben. Hát sokkal egyszerűbb, ismerjük meg a nyelvünket. Tehát az, hogy a mi nyelvünk az mennyivel másabb, mint másnak, nem jobb vagy rosszabb, de mennyire leírja azokat a dolgokat, amik a világban vannak. Ugyanis engem ez a vannás, ez érdekel. Tehát, hogy ki ezt mondta, azt mondta, amazt mondta, ez is érdekel, mert érdekel, de az engem azért, hogy mi van. Tehát, ami tényleg van, amit nem biztos, hogy mindenki lát. Tehát abban az esetben, hogyha ezt magyar nyelven közelíted meg, nekem van egy elképzelésem, hogy nem véletlen az, hogy a magyar sportban ilyen sikerek vannak, hogy a tudományban ilyen sikerek vannak, hogy a művészetekben ilyen sikerek vannak, mert másféle módon látja meg a világot. Másféle módon közelíti meg azt a problémát, és oldja meg azt a problémát. Szoktam mondani, hogy most tudom én, mondjuk, hogyha azt mondod, hogy angolul, hogy szerelme, hogy szerelem, az azt mondod, hogy love. Na de az magyarul még csak azt jelenti, hogy szeretem. És hogyha én azt mondom, hogy tulajdonképpen a quinta essencia az az ötödik elem. Hát tudjuk, hogy milyen elemek vannak, a föld, víz, levegő, tűz, de az ötödik elem az anélkül nincs élet. Tehát a földelem, a vízelem, a levegőelem, a tűzelem és a szerelem. Mert az hozza létre az életet. Nos, hogyha ez benne van a magyar nyelvben, már pedig ez benne van, nem belemagyarázás, akkor ez egy komplexebb dolgot lát. Akkor ez nem csak a nőt látja, mint az Ötödik elem című filmben, ahol csak ott volt egy nő. De nem az volt az érdekes, hogy az egy nő volt, hanem az volt az érdekes, amikor a férfi meg a nő szerelemmel átöleli egymást. Tehát aki ismeri a filmet, tudja, akkor jön föl az a sugár, ami a legerősebb pusztító elemet is, vagy pusztító részt is elpusztítja. Vagy megsemmisíti. Tehát, hogyha tudom, hogy én nekem egy ilyen kincs van a birtokomban, ezt nem pocskondiázom, hanem nem kezdem el lecserélni mindenféle egyéb szavakra, meg egyéb kultúrákra, amit engedek ide befolyni, hogy majd nekem majd meg fogja, ugyan mit fog nekem megmutatni. Persze, ismerjük, tudjuk, mert nagyon fontos, na de hát azért legyen már helyén az embernek a szíve meg a lelke. Szerintem ez az én fontos elkövetkezendő feladatom.
1: Szerintem nagyon fontos, hogy azt azért elfogadni, hogy akkor tudod önmagához hasonlítani a dolgokat, hogyha látsz mást is. Tehát, igen. Hogy az, hogy milyen a magyarság, milyen itt élni, ez jó, nem jó, milyen az általános hangulat Magyarországon most, 10 éve ezelőtt, 20 éve ezelőtt, 100 éve ezelőtt, teljesen mindegy. Azt akkor tudod pontosan megítélni, hogyha külföldön is eltöltesz annyi időt, nem mint egy turista, hanem életvitelszerűen megpróbálsz ott érvényesülni. Nekem ez megadatott, ezért pontosan azt hiszem, hogy pontosan tudom, hogy milyen itt élni, és én nagyon szeretek itt élni, és én nagyon szeretek magyarnak lenni. Tehát az, amiket elmondtál, én 100%-ra azonosulni tudok, és továbbra is szeretnék ezekkel. De ugye beszéltünk arról, hogy a világ olyan, amilyennek látni akarod. Mi van, hogyha van-e olyan lehetőség abban, hogy említetted, hogy mit mondanak ránk, mi van, hogyha azt mondják ránk, hogy olyannak látnak minket, amilyennek mi látjuk magunkat. Tehát, hogy mi látjuk valamilyennek magunkat, mint magyarok, vagy akár pesszimistán látjuk valamilyennek, vagy akarjuk magunkat látni valamilyennek, és ezt kívülről pedig érzékelik, és ezt mondják vissza ránk. Tehát, hogy igazából csak tükröt tartanak annak, amíg mi nem szeretnénk lenni, de közben annak érezzük magunkat. Érted a kérdést? Tehát, hogy nekem a legnagyobb problémám ezzel az, hogy el kéne higgyük magunkra, hogy mi tényleg jók vagyunk, és azok az alapvetések, ugye, hogy azt mondják, hogy a forgóajtón áll a magyar, megy be másodiknak, de elsőnek jön ki, ez ne legyen már rossz, ez legyen már jó.
2: Azt, de valaki, nem is igaz.
1: De hogyha ha ilyet mondanak, hogy mindent lehet rosszul, tehát mint hogy egy kutyát nézel, akár egy állatorvosi szempontból, ott ül egy kutya. Én arra a kutyáról azt gondolom, hogy ez mindjárt meg fog engem enni, te meg azt látod, hogy Jézus mered, egy kis aranyos, megsimogatom. Tehát, hogy ugyanabban az időben két különböző féleképpen látjuk, de hogy többször hangsúlyoztad, és most a végén is említetted, hogy az a legfontosabb, hogy te jó legyél magaddal, tehát hogy ha te jól vagy, akkor a környezeted is jól van, és jól tud működni a környezeted. Hogyha mi saját magunkra nem gondoljuk azt, hogy jók vagyunk, elfogadhatóak vagyunk, szeretetőek vagyunk, képesek vagyunk bizonyos dolgokra, és mondjuk azt mondjuk, hogy az alkalmazkodó képesség, ami szerintem hogy a legfontosabb dolog az életbe, véleményem szerint, ha erre azt mondjuk, hogy hát ez se jó, mert mi mindenhez alkalmazkodunk, az se jó. Szerintem mindenre lehet azt mondani, hogy amúgy az jó, az a képesség, ami van nekünk, és levetítve, vagy tükrözve ezt a sportba, ami öttusában, vízilabdában, kajakkenuban, vívásban, úszásban, vagy a tipikus magyar sportoknak, vagy rétegsportoknak mondott sportágban vagyunk csak jók, az ne legyen már rossz, az legyen már jó. Hát mégiscsak valamiben jó vagyunk, tehát ne legyünk büszkék arra, hogy 4-5-6-7 sportágban mi világszinten ott vagyunk az elitbe, és azért, mert mások nincsenek benne, mert mások más sportágokban vannak ott az elitbe, azért mi szégyeljük azt, hogy de amúgy van olyan, amiben mi nagyon-nagyon jók vagyunk. Tehát nekem ez egy picit ilyen fájó így sportnyelven, hogy ha ezekben a sportágokban jók vagyunk, akkor ezekben a sportágokban érjük el azt a szintet, hogyha erről a 5-6-7 sportágról beszélünk, vagy bárki beszél a világon, akkor az is jön eszükbe róla, hogy Magyarország. Tehát, hogy ne vegyük el az öttusától, a kajakkenutól, a vívástól, a vízilabdától, az úszástól, bármelyik olyan tipikus magyar sportágtól azt, hogy az magyar tud lenni, és ebben a magyarok a világon a legjobbak, azzal, hogy lenézzük, hogy jó, de hát ez nem X sportág, amit nem tudom, egy
2: megközését,
1: igen, milliárdok néznek meg, mert ettől még lehet büszke szerintem Magyarország ezekre a sportákra, és szerintem azt kellene, meg kéne tanulni bizonyos dolgokra büszkének lenni, és nagyon sok mindenre pedig meg tudni elégedni. Erre azt tudom neked mondani, hogy még amikor mi, bár nem rólam szól ez a műsor, de ezt mi nagyon szeretném neked elmondani, hogy még mikor mi az olimpián játszottunk a nagy válogatottnak mondott csapattal, nem biztos, hogy mindenki egyetértett azzal, hogy Kemény Dénes mit mond mindig, és mit gondol arról, hogy mit kéne csináljunk, és amúgy a csapat összetételnek milyennek kéne oldagyan. De ő volt a szövetség kapitány, és ő döntötte el, hogy ki lesz a csapatban. Nekünk nem volt más dolog, mint őre hallgatni. Bárki bármit gondolt róla, azt a 3 hónapot leszámít, nyitva a másik 9-et, amit a saját klubjában töltött, akkor ő volt a vezető. És mi akkor jártunk jól, ha azt csináltuk, amit ő kért. Lehet, hogy nem az ott a világ a legjobb taktika. De ha egységesen csináltuk a nem olyan jót, és jól működött, tehát ilyen óramű precizitással tudtuk ezt, hogy akkor hatékony volt, és tudtunk nyerni. Így lépett. Utána bármit mutattunk a DNS-re, hogy jó edző, nem jó edző, teljesen. Az eredmények őt igazolják, a csapat úgy lett nagy, hogy ő volt ott, és azokkal az emberekkel tudtunk nyerni, akik ott körülöttünk voltak. Tehát, hogy jó néha elfogadni azt a helyzetet, ami van, és nem mindig harcolni valami másért, amire azt sem tudjuk, hogy az mit hozna.
2: Nagyon érdekes gondolatokat vetettél fel. Az első, úgyhogy követhetem, hogy az első dolog, ami nagyon fontos, és kiinduló pont, és azt hiszem, ez egy kulcs, hogy mindenki kezdje el szeretni saját magát. Ez a legfontosabb. Én azt tapasztalom, hogy az emberek nagy többsége már eleve saját magát nem szereti. Különböző okoknál fogva. Utána elkezdi nem szeretni a szüleit. Apám, anyám ilyen volt, olyan voltam, nem azt becsüli, hogy az apám és az anyám, hanem hogy most, hogyha én saját magam nem szeretem, ha a szüleimet nem szeretem, sőt, még az is előfordul, hogy a szülők, hogy akik egyébként valamilyen oknál fogva mégiscsak szülők lettek, valamilyen oknál fogva mégiscsak férj-feleség lettek, már elkezdik egymást is utálni. De nem csak egymást kezdik el, hanem a gyerekeiket is elkezdik. Most innentől kezdve hát felborul az a fajta, akkor én kit szeretek saját magamba, a szüleimet nem szeretem, a szüleim sem szeretnek engem, akkor én nyilvánvaló, hogy a környezetemet sem fogom annyira szeretni. Most a hazámról akkor nem is beszélve. De hogyha én már helyénre teszem ezt az egészet, bennem rendben, mert van, minden emberben van valami, amit lehet szeretni. Kivétel nélkül. Ami méltó, ami emberi, ami nagyjá teszi. Hozza ki belőle. Egyébként az edzőnek pont ez a feladata, a szülőnek pont ez a feladata, a tanárnak pont ez a feladata, hogy meglátom benne azt a tehetséget, és azt fölemelem. És azt az ember fölötti vételt teszem. Tehát ez szerintem ez az egyik. Ez azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogyha azt el tudnánk érni, hogy mindenki tegye rendbe saját magát, a lelkét, és hogy kezdje el szeretni. És akkor onnantól kezdve azt is, hogy én egy olyan valakire lennék büszke, a vezetőnek, aki én büszke vagyok, aki én azt mondja, hogy ez igen, ez kiáll értem. Ez értem, dolgozik, ez ilyen volt például a Szécsi. Tudtuk, hogy ő akármilyen is, akár amikor elindultunk, kiadott egy feladatot, hát ez már luszadában hát szülje. Hát tehát, hogy olyan feladatot nem lehet megoldani. De tudtuk, hogy ezt miattunk csinálja. És akármennyire is ismerjük a hibáit, és akármennyire is tudjuk mindent, de mégiscsak követtük. És az az érdekes, amit most mondtál, hogy azok a vízilabdások egyébként, akik hát olyan, tehát komoly, erős emberek, hogy tudja egy ilyen szövetségkapitánynak, vagy egy bármilyen, hogy alárendelni, hogy ő a főnök, ő csinálja, akármi is történik, elfogadom a döntését. Hát az úszók azok mind egyéniseket, hogy ez állandóan mindig megkérdeztek mindent. Hogy az így nem jó, az úgy nem jó, a saját útját jártam, mindenki meg persze egyéni sportág, tehát nincsen ott, ebből a szempontból van különbség az egyéni sportág. Hát ennek megvan az előnye, meg a hátrány, ez kétségtelen. Szóval, tehát ha bent rend van, akkor ez sugárzik. Én sokféle dolgot tudnék mondani, mert szeretem az analógiás gondolkodást. Volt a Pi Élete című film, az nekem nagyon tetszett, hogy valami történt, és akkor elmagyarázta a történet. De ez biztos így történt? Én elmondtam neked, hogy mi történt. Ha akarod, vedd úgy, ahogy te gondolod. De nem jobb az, amit az a történet, amit én elmondtam neked? Hogy a Vörös Sándornak van egy verse, hogy aminek nézel, az vagyok annak. És hogy ha te oroszlánt látsz bennem, akkor én az vagyok. Ha bolondot, akkor én az vagyok. Rajtad múlik, hogy én mi vagyok. És akkor én azt hozott ki bennem, hogyha az edző bennem a világbajnokot látja, a legjobb kapust látja, akkor én az leszek. Meg csak kihozza belőlem. De ez nekem is kell azért dolgozni. Ez szerintem egy feladat. És azt hiszem, hogy ez, hogyha erre rá ismernek, nem kell döbbenni, hanem rá ismernek az emberek, hogy ez a feladat, hozd ki magadból a legjobbat. És nem kell szégyelni, majd az annyi, amennyi. Akkor előrébb lépünk. Az a ős bizalom, stb. Tehát millióféleképpen lehetne ezt megfogalmazni, meg elmondani, de azt hiszem, hogy ez a jövő. Tehát, hogyha ez nincsen, ha én magam kicsinek látom, ha én magam gyengének látom, akkor nem lesz belőlem semmi. Akkor legfőjebb, ha találkozok egy olyan emberrel, aki észreveszi bennem a kincset, az kikaparja. De hogyha én nem, saját magamban nem hiszek, akkor a hit nélkül valóban nem lehet elérni semmit se.
1: Szerintem ezzel a gondolattal fejezzük be, ez nagyon-nagyon ide passzolt, és talán ez jellemzi legjobban egy sportolói pályafutást is. de ezt a mai beszélgetésünket biztosan. Én nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Nagyon örülök, hogy tudtunk egy jót beszélgetni. Nagyon nagy évű beszélgetés volt, nagyon sok mindent érintettünk, és hát a te szavaidban mindenki lássa, hogy hallja olyannak ezt az adást, ami ennek szeretné, és ha találnak benne egy-egy jó gondolatot, amit magukkal tudnak vinni, akkor szerintem megérte másoknak is, hogy mi jól éreztük magunkat itt. Hargita András, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.
0: Ez a Sportolók sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Facebook, a sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A mai nap szerkesztője Szabó Bence, a hangmérnök pedig Jámbor Tamás. Nézzük, hogy mit is kínálunk a mai napra. 15 óra 30 perckor kezdődik a labdarúgó NB1-ben a Vasas-Zalaegerszeg mérkőzés. Német Kornél kollégám közvetít majd. 17 óra 30 perctől pedig Kisvárda-Újpest összecsapásra kerül sor. Tóth Béla lesz a kommentátor mindkét mérkőzésen, Bene Ferenc lesz a szakkommentátor. 19 órakor a Ferencváros ma a Real Madrid együttesével csap össze felkészülési mérkőzésen, ott lesz a helyszínen Olasz Gergő és tudósít majd a találkozóról. Augusztus végén rendezik a Hungarian Darts Trophy-t, vendégünk lesz Vereckei Lajos és Zienkán Medard, hallgathatnak majd egy beszélgetést arról, hogy mi lesz itt a magyar versenyen. És lesz kosárlabda is a mai programban, hiszen Völgyi Péterrel, a világbajnokságra készülő női kosárlabda válogatott szövetségi kapitányával is meghallgathatnak majd egy beszélgetést. De kezdjük azzal, hogy tegnap ugye már a hétvégi forduló megkezdődött a labdarúgó NB1-ben, mégpedig az MTK Puskás Akadémia találkozóval, ahol 2-0-ra vezetett a Puskás Akadémia az első félidőt követően, ám kiegyenlített az MTK, aztán a 98. percben jött a slusszpoén, hiszen megnyerte a meccset a vendég Puskás Akadémia. Most hallgassák meg ezután a mérkőzés után készült interjúkat.
2: Az OTP Bankliga idei kiírásának harmadik fordulójában a játéknap nyitó mérkőzésén az MTK hazai pályán fogadta a Puskás Akadémiát. A felcsútiak ugyan még az első félidőben két gólos előnyt építettek ki, a budapesti együttes a második játék részben egyenlíteni tudott. Amikor már úgy tűnt, hogy döntetlennel zárul a mérkőzés, a 98. percben Lamin Colli betalált, így a Puskás Akadémia végül hazavihette a 3 pontot az MTK otthonából. A győztes csapat első gólját szerző Kern Martin a lefújást követően Farkas Mártonnak értékelte a találkozót.
3: Az első félidőben úgy gondolom, hogy jól jött a pressingünk, rengeteg labdát tudtunk szerezni. Sikerült, amit elterveztünk, hiszen az MTK elrúgta a labdát többször, és akkor ebből tudtunk támadásokat vezetni. A második félidőben azt gondolom, kicsit elfáradtunk, de örülök tényleg, hogy be tudtuk húzni.
4: Megkapod a lehetőséget, megkapod a bizalmat. Mit jelent számodra Babó Levente személye, aki nyilván utánpótláskorú játékosokkal foglalkozott sokat, így talán téged is jobban tud menedzselni, mekkora hatása van ennek a te játékodra?
3: Igen, nagyon boldog vagyok, hogy ő lett az edzőnk, hiszen nekem volt utánpótlás válogatottban is tavaly, amikor játszottam az NB3-ban. Boldog vagyok, hogy megkapom tőle a bizalmat, remélhetőleg tudok is vele élni, és szeretnék minden egyes meccsen többet és többet nyújtani, és mindenki mind a csapatnak a hasznára válni.
2: A mérkőzés után Babó Levente, a felcsútiak vezetőedzője is megszólalt, és elmondta, minek köszönhető, hogy csapata ki tudta harcolni a 3 pontot az MTK ellen.
4: Gratulálok a győzelemhez, ez egy, hát nem csak percekben volt hosszú mérkőzés, azt gondolom, hogy történésekben is, és azt kérdezem először azt, hogy itt a második félidőt hogyan kellett menedzselni, mert ugye az MTK nagyon hamar szépített, és érezhetően azért jóval magasabb színvonalon jöttek, és nagyobb nyomást tudtak helyezni például a csapat jobb oldalára. Hogyan kellett ezt valahogy taktikailag, edzőileg megfogni?
5: Igen, próbáltunk, védekezésben váltottunk, illetve személyváltozások is voltak, van, amelyik bejött, van, amelyik nem jött be. Összességében sokkal fontosabb volt az, ahogy a játékosok reagáltak erre a 2-2-re. Igazság szerint az MTK szerezhetett volna még gólt, de mi is. Ebből a szempontból szerintem, aki kívülállóként nézte a mérkőzést, annak tetszett. Sok lehetőség volt mindkét csapat előtt.
4: Igen, mert azért Colli beállta után azért elég sokszor sikerült neki is elfutnia, meg még azért Lukácsék is ott megérkeztek, csak valahogy mindig az utolsó passzokba, az utolsó lövésekbe beleért egy védőblokk.
5: Igen, én is így láttam, hogy a támadó harmadban úgy sok lehetőségünk volt, viszont igazi zicserünk az kevesebb, ebből ott talán egy kis pontosság hiányzott. Nyilván Lamin góljával megnyertük a mérkőzést, de Németh Andrást is ki kell emelni, mert fantasztikusan tartotta meg a labdát. Nagyon jól dolgozott. Összességében ez az eredmény a csapat érdeme. Ebből például jó példázza, hogy a 2-9-esünk együtt dolgozott egymás felváltva, úgyhogy mindenki beletette magát.
4: Nyilván az első félidő érdeme is ez a győzelem, mert mégiscsak ott sikerült 2-0-ra elmenni. Noha az MTK kezdte talán jobban ezt a találkozót, viszont megint jött a klasszikus fegyver, egy labdaszerzés, és egy nagyon szépen lejátszott 3-2.
5: Igen. Nyilván az első fordulóban Debrecen ellen is erősségünk volt most is. Ebből a szempontból dicséret illetve az MTK-t jól és minőségben akarnak futballozni. Fel lehet erre készülni, jól védekeztünk szerintem az első fél időben végig, és ebből tudtunk a fegyelmezett, jól szervezett védekezésből kontrákat vezetni. Utána pedig egy negyed óra után az már nekünk is voltak labdabirtokló fázisaink.
4: Na, ezek a labdabirtokló fázisok, amiről már a mérkőzés előtt is beszéltünk, ezek mennyire tetszettek, mert látszott, hogy azért türelmesen megpróbálja szépen kihozni a Puskás Akadémia labdát, és olykor-olykor azért hosszabb periódusban is birtokolni azt.
5: Igen, szeretnénk, nyilván megfelelő kockázatot vállalva. Ebből a szempontból Lehocki nagyon biztos lábbal ütötte a hatost, jó labdákat keresett sorok közé, de összességében a belső védőket is ki lehet emelni. Annak ellenére, hogy 2-2 még ott is hoztunk ki labdát, nyilván egyszer-egyszer el kell engedni egy hosszabb labdát, hogy kicsit levegyük a nyomást a játékosokról, de talán ahogy beszéltük is, az látszott, hogy mit szeretnénk futballozni, még hogyha van rajta javítandó.
2: Az MTK második találatát jegyző Keresi Zalán is értékelte a találkozót, és a mérkőzés tanulságairól beszélt.
6: Most is egy 2 gólos előnyt adtunk az ellenfélnek, és ez egyszerűen nem fér bele. Előző héten szerencsénk volt, jól jött ki a lépés. Ilyen a foci, megbünteti, nem szabad ekkor előnyt adni.
4: Puskás előny azért nyilván hibákból következett. Te mit érezte egyébként magatokon az első 45 percben? Mert nyilván a második fél időben azért érezhető volt, hogy picit más fordulat számon pörögtök. Noha az első percek is azért a tiétek voltak.
6: Abszolút, tehát játékban megvoltunk szerintem. Amit elterveztünk, az működött. Saját magunknak nehezítjük meg. Ez tavaly is jellemző volt, a felkészülés alatt is, és idén is. Ezen nagyon gyorsan javítani kell.
4: Már a felkészülés, akkor is mentek a gólok, most is gólpassz. Megnéztem, 5 évvel ezelőtt lőttél egymást követő 3 mérkőzésen. Legalább 3 mérkőzésen volt, az még az NB3-ban volt a Honvéd második csapatával. Azért személy szerint mit jelent neked ez, hogy ennyire elkaptad itt a fonalat a bajnokság rajtjánál?
6: Persze, hát ugye örültem, hogy a nyáron sikerült ide szerződni. Van egy hosszú távú szerződésem, látjuk azért, hogy az MTK hogy neveli a játékosokat. Nyilván egész nyáron ezért dolgoztam, örültem, hogy így sikerült. Most azért mégis van bennem csalódottság.
2: A budapesti csapatvezető edzője, Pinezics Máté is megosztotta gondolatait a fordulatokkal teli találkozóról.
7: Minden mérkőzésen nehéz visszajönni 2-ről. Én azt gondolom, hogy az első fél időben is megvoltak ugyanazok a területek, megvoltak ugyanazok a játékkapcsolatok, megvoltak ugyanazok a megosztások, megvoltak ugyanazok a helyezkedések, amiből ki tudtuk volna mondani az ellenfelet, ott egy több egyéni hiba ebbe belecsúszott. Ilyenkor Murphy, hogy természetesen még azokból is kapunk gólt, amit gyakorlatilag szétvideózunk a héten, iszonyúan zavar. Az a része meg szerintem országvilág láthatta, hogy milyen futballt játszik ez a csapat, iszonyú büszke vagyok a játékosaimra.
4: Bognár István félidei beállásával nyilván a tapasztalat, de a kreativitás is megnőtt, vagy milyen fajta intenzitást tudott adni a csapatnak? Ott azért a bal oldalon nagyon sokat rohamoztatók Keresivel, jöttek is abból a gólok.
7: Egyértelmű, tehát hogy a Bogesznek a kreativitása, játéktudása, zsenialitása az mindig fog tudni dobni a csapatnak a játékán, ez ma is megtörtént.
4: Mikor játszható mondjuk 90 percet, tehát mikor lehető ott majd a kezdő sípszótól?
7: Hát ez hadna most a mostani mérkőzés után, vagy egyből ugye lefolyás után kelljen megmondani. Értelemszerűen iszonyú fontos láncszeme akár az öltözőnek, akár a csapatnak. Szeretnénk őre figyelni, és szeretnénk, most értelemszerűen értse mindenki jól, de úgy figyelni rá, és úgy építeni, hogy az egész szezonban rendelkezésünkre tudjon állni.
1: Tegnap tehát a labdarúgó NB1 hétvégi nyitómérkőzésén az MTK hazai pályán 3-2-re kikapott a Puskás Akadémiától. Nem sokára, mint említettem, 15 óra 30 perckor kezdődik közvetítésünk a Vasas-Zalaegerszeg mérkőzésről. Most hallgassuk meg a beharangozót Cserj és Bendegúz összeállításában.
8: Mindenképpen nagyon pozitívan, talán nem túlzásra azt mondom, hogy jelen pillanatban az első osztály talán 2 legjobb csapat ellen játszottunk, hiszen a tavalyi bajnok, és ez is térmes volt az ellenfél, azért a Ferencvárost látjuk, hogy szerepel az európai kupákban, és úgy gondolom, hogy a Győr is majd kezdi, ugye egy edzőváltás, sportigazgatóváltás után majd utolérni magát, és azért azok a játékosok, akik tavaly úgymond húzták a szekeret, azért nagy részben ugyanúgy ezt a csapatot alkotják. Az ellenük megszerzett egy-egy pont, azt gondolom, hogy egy nagyon jó eredmények számít, és pláne úgy, hogy egyik döntetlen sem olyan döntetlen volt, hogy akár a Ferencvárosnak, akár az Etónak lett volna 50 helyzete, és ugott volna 8 kapufát, kihagyott 3-11-est, nekünk pedig semmi, és át sem léptük a félpályát, hanem ez tényleg egy ilyen 50-50 mérkőzés volt, még akkor is, hogy mind a két mérkőzésen hátrányba kerültünk, természetesen azért az Etó és a Ferencváros dominált, de azt gondolom, hogy nekünk is megvoltak azok a lehetőségeink, amikből gólokat szerezhetünk volna, hogy az Etónak sikerült is 2 találatot szerezni, de a Ferencváros ellen is megvoltak a lehetőségeink, úgyhogy emiatt is nagyon-nagyon pozitív számomra. mert szerintem mindent a helyén kell kezdeni, és ez nem mindegy, hogyha akár játszol egy döntetlent, azt neked szerintem edzőként be kell látnod, ha az egy nagyon-nagyon szerencsés döntetlen volt, és nagyon kell annak úgymond az egy pontocskának örülni, mert hogy szinte mondhatnám így, hogy ajándékba kaptad. Most viszont én azt mondom, hogy nem erről van szó, hanem a csapat nagyon-nagyon szépen megdolgozott érte, és tényleg megérdemelten szerzett mindkét mérkőzésen legalább egy pontot.
9: Lehet azt mondani kis túlzással, hogy ez a két döntetlen felér akár egy vagy két győzelemmel, mert ahogy te is fogalmaztál, azért papíron a magyar bajnokság két legjobb csapat ellen sikerült ezt a két X-et elérni.
8: Igen, ebben az esetben talán lehetne így fogalmazni, a nap végén akkor is csak egy pontnak számít, ha a Ferencváros ellen az Etónak, Etó ellen szerezted, de igen, ez azért olyan döntetlen volt, és még egyszer mondom, hogy az események, ahogy történtek, hiszen az Etó ellen 65-70 percet, és hogyha a beszámolom ugye a hosszabbítás, hiszen az első félidő végén is volt 3 perc, plusz a másik félidő végén 6 perces hosszabbítás, tehát azért 70 percet, közel 70 percet emberhátrányba játszni, és úgy szerezni egy pontot, és úgy szerezni két gólt, ráadásul mindkétszer úgymond hátrányból, tehát az Etó szerzett mindkét szervezetést, azt én tényleg egy győzelemmel felérő döntetlennek értékelem, a Ferencvárosi ellen pedig, ahogy mondtam, hogy úgy nullán tartani egy csapatot, hogy azért ott a támadó szekcióban igencsak jó játékosoknak mondható, főleg ezen a szinten jó játékosoknak mondható játékosok vannak ugye a csapatban, és nullán tartani, az szerintem nagyon nagy dolog, és ott is volt 12 perc, vagy talán nem körülbelül igen 12 perc, amit ember hátrányban játszottunk, szóval belegondolok, ténylegesen a Ferencvárosnak volt 2 nagyon nagy helyzete, de az egyik helyzete az nem lett volna, úgymond, ha azzal is végződik, hiszen az lesz helyzetről történt, úgyhogy emiatt is nagyon-nagyon elégedett vagyok, és igen, tényleg fogalmazhatunk így, hogy ez a két döntetlen számunkra győzelemmel felérő volt.
9: Ugye azt említetted, hogy mind a két mérkőzésen emberhátrányban voltatok, ugye ez két meccs, két piros lap, ezek egyszeri esetek voltak, tehát lehet azt mondani, hogy a véletlen műve, vagy ez akár egy önmagán túlmutató, mondjuk komplexebb probléma, amit érdemes kijavítani?
8: Nagyon bízom benne, hogy ezek egyszeriek, hiszen nagyon büszkén mondtam, hogy a tavalyi szezonban mi voltunk az egyetlen csapat, ahonnan nem történt kiállítás, még két sárgával sem. Remélem, hogy ezek a véletlen pont. De talán én a második mérkőzésen picit erősebb játékvezetői ítéletnek érzem. Nem mondom, hogy nem lehetett volna odaadni a második sárgát, de én úgy gondolom, hogy láttunk már több olyan szituációt, ahol ezért nem járt nap. És szerintem a másik oldalon is volt egy olyan szituáció, ami érdekes volt nagyon visszanézve. A Kádunak az esetben, amikor a Pávkovics Bence betolta a labdát, hiszen hasonlóért kaptunk mi az első mérkőzésen piros lapot, persze nem ugyanabban a helyzetben, hiszen ott egy tényleg kapussal szemben történő eset volt. Én továbbra is azt mondom, hogy ez egy jogos kiállítás volt, viszont a Ferencváros elleni a számomra egy kicsit olyan, nekem egy picit túlzó, de ettől függetlenül természetesen nem szeretnék minden mérkőzésen emberhátrányba kerülni, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ezek tényleg csak egyszerű esetek voltak, és ez nem lesz így minden mérkőzésen, ahogy az előbb említettem.
9: Arra is érdemes kitérni, hogy azért óriási melegekben játszottátok eddig ezt a két mérkőzést. Ti hogyan tudjátok ezt kezelni?
8: Nagyon nehéz. Ez az igazság, szerintem ez játékostól, csapattól függetlenül mindenkinek nagyon-nagyon nehéz. És ugye olyan időpontokban is játszunk, ráadásul ugye sajnos ebben a helyzetben, és szerintem senkinek sem egyszerű. Ráadásul ugye, amit mondtam, hogy nem is lehet már késő este játszani ugye a határozat miatt, amit természetesen elfogadunk, de ez különösen megnehezíti szerintem a srácoknak a helyzetét, és ami még én azt gondolom, hogy ezt fokozza, hogy nem is tudunk később edzeni, tehát hiába szeretnénk azt mondani, hogy akár reggel 6-kor vagy este 8-kor edzünk, az pedig azért nem jó, hiszen akkor meg nem fognak azzal találkozni, vagy a mérkőzésen találkoznak vele a játékosok, akkor pedig én azt gondolom, hogy az még rosszabb hatással lenne a szervezetükre, így is nagyon-nagyon nehéz, és mondom még egyszer, hogy ezekben az időpontokban kell a délutáni edzéseket tartani, azért azt úgy gondolom, hogy az nagyon-nagyon megterheli a játékosokat. Szerencsére a futó teljesítményen nem látszódott, én úgy gondolom, hogy fizikailag nagyon jó állapotban van a csapatunk, ezt tavaly is láthattunk az ezen a téren dolgozó kollégák előtt tényleg le a kalappal, hiszen nagyszerű munkát végeznek, és a csapat előtt is le a kalappal, hiszen ezeket a nem egyszerű feladatokat is nagyon becsületesen elvégzik, de látják is, hogy van értelme, és amikor egy ilyen intenzív mérkőzésen, akár a Ferencváros, akár a Győr ellen, akik a nemzetközi kupaporondon is megmérettetnek, fel tudjuk venni ellenük a versenyt, akkor talán még ezeket a nehezebb erőléti edzéseket, vagy ezeket a nehezebb edzéseket is szívesebben csinálják a játékosok.
9: Hát valószínű, hogy szombaton a Zalaegerszeg elleni mérkőzésen sem lesz sokkal hűvösebb, mint eddig volt. Na de ettől eltekintve, hogy várod azt a találkozót?
8: Igen, nem, ezt mindig azt szoktam mondani, és tényleg nem közfélyeket puffogtott, hogy az ellenfélnek sem lesz könnyebb, hiszen ugyanebben az időpontban, ugyanazon a pályán kell majd játszani, úgyhogy szerintem az a népenséggel, a nagy meleggel, vagy a magas hűvel, vagy a nem tudom, tehát akár milyen időjárási körülményekkel foglalkozunk, az én úgy gondolom, hogy az csak magyarázkodás. Úgyhogy el kell fogadnunk, hogy ebben az időben kell játszani, nyáron meleg van, tényleg hideg van, úgyhogy ezzel igyekszünk nem foglalkozni. Ami számunkra a legfontosabb, hogy egy ilyen jó kezdés, ha mondhatjuk jó kezdésnek, mert attól függetlenül két pontot szereztünk csak, és ezt a csakot természetesen idézőjelben mondanám, hiszen már az előbb említettünk, hogy kik ellen. Most jönnek azok a mérkőzések számunkra, akik nagyjából, ahogy számolunk, közvetlen riválisok lehetnek, és természetesen hatványozottan fontosak ezek a mérkőzések számunkra, ráadásul hazai pályán játszhatjuk. Ugye láttunk a Zalaegerszegnek is két arcát, hiszen mind az MTK elleni mérkőzést és a Paksi elleni mérkőzést megtekintettem, ugye az MTK elleni személyesen, hát ott kint voltam ugye a Hungária körúton, de azért ez két arc volt, amit látom, hiszen egy nagyon mondhatni sima mérkőzésen 3-0-as vereséget szenvedett az MTK ellen, majd mondhatni, hogy egy nagyon sima mérkőzésen 5-2-es győzelmet aratott a Paks ellen, úgyhogy is nehéz mérkőzésre számítunk, reméljük, hogy most talán ellenünk az Zalaegerszeg a kevésbé szép arcát fogja mutatni, de ami ennél is fontosabb, hogy mi megpróbálunk a tudásunk legjavával felkészülni és felkészíteni a játékosokat erre a mérkőzésre, és nagyon bízom benne a hazai pályán, meg fogjuk szerezni az első győzelmünket az első osztályban.
9: Még egy dologra térjünk ki, méghozzá, hogy Mezei Szabolcsot leigazolta a Vasas a Topolyától. Mire számítasz tőle, milyen szerepet szánsz neki?
8: Így van, a Szabi úgy gondoljuk, hogy egy olyan játékos, aki illeszkedik a mi játékfelfogásunkba, a mi játékrendszerünkbe, úgyhogy ezért is szerettünk volna őt leigazolni, egy olyan játékos, aki lendületet adhat a középpályán. Természetesen megvoltak idáig is azok a játékosaink, akik ezt a pozíciót betöltötték, és jól meg is oldották a feladatukat, de talán a Szabi érkezésével ez a palettánk is egy kicsit szélesedett. Mi sokat várunk a Szabitól, természetesen ezért is igazoltuk őt le, és ahogy mondtam, ezzel csak szélesedik a repertoár, és reméljük, hogy még veszélyesebbek leszünk így, és még több borsot tudunk törni majd az ellenfelek orra alá.
9: Az ETA elleni meccsen már bevethető lesz?
8: 99%-ra mondták, hogy igen. Abban az esetben, hogyha teljes mértékben ez rendben lesz, akkor igen, akkor bevethető lesz az a legelső elleni mérkőzésen.
9: Erős Gábor, a Vasas vezetőedzője után hallgassuk meg Skribek Alent, aki az előző fordulóban a Paks ellen 5-2-re megnyert találkozón a Zalaegerszeg színeiben mesterhármast szerzett gólpasszokból. Az elmúlt két mérkőzésen a Zalaegerszeg először kikapott az MTK ellen 3-0-ra, majd a Paks ellen győzött. Erre a két meccsre így emlékszik vissza Skribek.
10: Nem úgy kezdtük, ahogy akartuk, de azon már szerintem túl vagyunk, nyilván ezzel a győzelemben még előbb túl sikerült rajta kerülni. Aztán próbáljuk a dolgot azon az úton továbbvinni, amilyen most volt ez a Paks elleni mérkőzés.
9: Gondolom ez egy nagy motivációs löket az idény hátralévő részére nézve, hogy nem zuhantatok össze az első forduló után, hanem elég szépen visszatudtatok jönni a második fordulóban.
10: Nyilván, mondtam a meccs után is, hogy remélem egy lökést ad nekünk ez, aztán nem tudom, majd kiderült, de az biztos, hogy pozitív, hogy a 3-0 után ilyen játékkal tudtunk előre gólni, és simán nyerni tudtuk.
9: És hát egyénileg alaposan kiemelkedtél a második fordulóban, ugye a Paks ellen gólpasszokból mesterhármas szereztél. Hogy élted meg ezt?
10: Nyilván jó érzés volt, így meccs közben annyira nem figyeltem erre, vagy nem gondoltam rá, aztán nyilván, amikor lefújták a mérkőzést, vagy amikor lecseréltek, akkor így azért már tudatosult bennem, hogy ott a három gólpassz, de igazából annyira nagy hangsúlyt nem fektettem neki.
9: Játékosként hogy bírjátok ezt a meleget, akár tétmérkőzéseken, akár pedig az edzések során?
10: Hát nyilván nem kellemes, de hát ez van, nem tudunk valamit csinálni, ugye ezt a szabályt hozták most be. Nyilván voltak rosszul létek is, ugye nem a mi meccsünkön, de az előttünk lévő meccseken, úgyhogy nyilván reméljük, hogy nálunk nem fog ilyen előfordulni, de nyilván nem egyszerű ebben az időben meccsük játszani.
9: Van esetleg valami különleges edzésmódszer vagy praktika, amit alkalmaztok, hogy ezt jobban bírjátok?
10: Hát nagyon nincs igazából, nyilván csuromvizesen edzünk mindannyian, hogy azért nyilván ne kapjunk napszúrást, vagy bármi ilyesmi dolgot, de különösebben nyilván nem tudunk velem is mi semmit csinálni. Nyilván többet iszunk, többet odafigyelünk el a regenerációs dologra, de azon kívül kénytelenek vagyunk megcsinálni az edzést egy hétvégén, vagy a hétközben tudjunk meccset játszani.
9: A Vasas ellen játszotok legközelebb, hogyan várod azt a találkozót?
10: Nyilván megnéztük a Vasast, nyilván én ismerem is őket, mert sok játékos játszik ott, akivel focisztam együtt, vagy ismerem őket, úgyhogy szerintem egy jó csapat. Biztos, hogy nehéz dolgunk lesz, mert régóta játszanak együtt, szóval annak szokva nyilván náluk is vannak új játékosok, de nálunk is vannak, úgyhogy nem hiszem, hogy egy könnyű meccserében nézünk, de nyilván a győzelemért megyünk Pestre, úgyhogy remélem, hogy össze is fog jönni.
9: Mit vársz az ellenféltől? Ugye az előző két fordulóban mind a kettőben döntetlent játszottak, ugye először a címvédő Győrrel szemben, aztán pedig az Európa Liga selejtezőben játszó Ferencváros ellen játszottak döntetlent.
10: Nyilván igen, láttam mind a két mérkőzést. Ahogy mondtam előbb is, szerintem egy jó csapat, nyilván megvan bennük az erő, ahogy látszott a Győrrel is, meg nyilván a Grupamásban se egyszerű akár X-et játszani is, úgyhogy én szerintem jó csapat, egy jó edzővel, össze van állva az egész dolog, tudják, mit szeretnének, úgyhogy ezért is mondtam, hogy nem hiszem, hogy könnyű mérkőzés elébe nézni.
9: Azt említetted az imént, hogy több játékost ismersz a Vasasból, ezt személyesen tudod kamatoztatni esetleg a pályán, hogy kisebb előnyben vagy?
10: Hát nyilván most nem tudom, nyilván folyamatosan változnak a játékosok, én is sokat változtam, ott is sokat változtak a játékosok. Nem hiszem, hogy olyan nagy kamatoztatást tudnék ebből csinálni, de reméljük, hogy fogok tudni a mérkőzésen, aztán így remélem, hogy a mi javunkra tudom fordítani a dolgokat.
1: 15 óra 28 perc van, azaz mindjárt kezdődik a Vasas-Zalaegerszeg mérkőzés. Itt van velünk már állandó szakértőnk Bene Ferenc. Hát tegnap láttunk, illetve én közvetítettem, te meg szakkommentáltál egy 5 gólos találkozót, az MTK Puskás 2-3 lett. Számíthatunk itt is ilyen gólesőre, Feri?
11: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Én nagyon bízom benne, hiszen mindkét csapatban benne vannak a gólok, és nagyon kíváncsi leszek, mert alapjába véve eddig a Vasas többnyire a szervezett csapatjátékával rukkolt elő az első két fordulóban, nagyon erős csapatkohéziót mutattak, és sokszor olyan válsághelyzetekben, mint például az emberhátrányos játék, helytálltak. Úgyhogy egy nagyon komoly Vasasra számítok, egy nagyon szervezett és jó állapotú Vasasra. Ugyanakkor az Zalaegerszeg bár két arcú az elmúlt két forduló alapján, de a labdaszerzések utáni gyors átmenetekbe rendkívül hatékony, ezt láthattuk a Paks elleni mérkőzésükön is.
1: Természetesen Bene Ferenc végig itt lesz a mérkőzésen, de már is kapcsolunk a kommentátorhoz, Németh Kornélhoz.
12: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit az Idovszki stadionból, Angyalföldről. Következik tehát az OTP Bank Liga az első osztályú bajnokság harmadik fordulójának második mérkőzése, Vasas-Zalaegerszeg találkozó. A csapatok már a pályán, úgyhogy egy utolsó zalaegerszegi fotóra várunk még, hogy elkészüljön. illetve lesz majd egy ünnepélyes kezdőrúgás, egy vasas szurkoló végzi majd el az ünnepélyes kezdőrúgást a mérkőzésen. Ez viszont lehetőséget teremt arra, hogy megismerkedjünk a találkozó főszereplővel. Nézzük először Filipe Cserikáját, hogy milyen kezdő 11-nek szavazott bizalmat. Nincs változás a legutóbbi Paks elleni győztes mérkőzéshez képest. Benne Ferenc állandó szakértőnk ugye úgy fogalmazott, hogy két arcú két fordulót követően az ETA, hát tényleg szakértő legyen a talpán vagy a hátsóján, aki el tud igazodni, vagy ki tud igazodni az Zalaegerszegen, hiszen egy tükörsima vereség az MTK ellen, egy kilátástalan játékkal lejátszott meccsen, vagy lebonyolított meccsen, és aztán utána egy elképesztő győzelem a Paks ellen, az ellen a Paks ellen, amely meg tükörsimán nyert az előző kanyarban, vagy az első kanyarban a Fradi ellen. Na szóval tehát Filipe Cserikája Gundel Takácsnak szavazott bizalmat a kapuban, a négy védő jobb oldalon, Csonka bal oldalon, Garai középen, Diogo Antoni, illetve Peraza, a középpályán jobb oldalon, Kis a bal oldalon, Calderon, középen Szendrei és Amato, elő pedig Massuel, Allegria mellett Skribek, hát ez elvileg egy 4-4-2-es hadrend, de majd Bene Ferenc megerősít, vagy megcáfol ebben, hogy ez így lesz, vagy sem. A zalaegerszegiek kezdik majd a rádióban, nagy jelentősége nincs, de tiszta fehér mezben, az viszont már érdekesebb, hogy el tudjuk helyezni, vagy képzelni az eseményeket jobbról, balra támadva a mérkőzést, tehát az első támadás joga az ETA, viszont Gundel Takácshoz került hátra a labda. Erős Gábor, a vasas mesteresem nagyon nyúlt bele a csapatba, a Ferencváros elleni gól nélküli döntetlent elérő csapatba. A legnehezebb sorsolása, ha az előző idényt nézzük, egyértelműen a Vasasnak volt, hiszen a bajnok mellett a kupagyőztessel kellett megmérkőznie az első, illetve a második fordulóban. Urblik, a Vasas csapatkapitánya szerez labdát. Urblik 17 méterről jobb lábbal tovább teszi, ott az első helyzet, és ott az első gól! Atya világ! 41 másodperc után Costa góljával megszerzi a vezetést a Vasas. Ez igen! Az zalaegerszegi védelem nem áll a lábán, vagy nem áll jól a lábán, és az az Urblik, aki lehet, hogy az első fordulóban megnőtte az idény gólját a Győr ellen, most is nagyon szépen tekerget, kevergetett, és gyorsan labdaszerzés után helyzetbe hozta első körből saját magát, viszont volt szíve lepasszolni jobbra a labdát a jobb összekötő helyén érkező Kostának, aki jobb lábbal a bal felsőbe zúdítja a labdát. Costa már góljával előnyben, tehát a Vasas, és mielőtt Bene Ferenc tudna reagálni a gólra, gyorsan a Vasas kezdő 11-e engedi a kapuban, a védelem bal oldalán Doktorics, a jobb oldalon Pávkovics, középen Csóka, illetve Imbor, a középpálya jobb oldalán Kovács Réti, a bal oldalon Tóth, középen Rabé Sztojka, elő pedig Urblik, illetve Kostát, az ő nevüket már említettem. Na Bene Ferenc dicsérjét illeti a Vasast a gólért, meg kritika illeti az Zalaegerszeget a védekezésért, de mondd te kérlek, hogy mi történt.
11: Igen, hát röviden szóval egyetértek ezzel, viszont nagyon-nagyon lényeges, hogy amikor egy hátrafele passzal kezdődik a találkozó, és az ellenfél letámad, akkor nem szabad kockázatot vállalni. Tehát rendkívül fontos, hogyha letámadással indít egy csapat, az eleve egy olyan mentális felkészültséget igényel, hogy nem tudnak belealudni a mérkőzésbe. Ez látható a Vasasnál. És még azon gondolkodtam, hogy ez vajon 4-4-2 vagy 4-2-3-1. Gyanítom 4-2-3-1, hiszen azért a csúcsék Costa mögött lesz Urblik inkább támadó középpályásként. De az eladott labda után Urblik két gyönyörű lövőcsellel magára vonzotta a védőket, akik összezártak, és a szélénbe induló Kostát játszotta meg, aki, ahogy a nagykönyvben meg van írva, a 16-os sarkától befelé a rövid felsőt célozta meg, és tökéletesen kilőtte a bal felső sarkot. Ilyen szituációban tényleg tanítani való, ahogy a csatár kihasználta a helyzetet, és kifejezetten ilyenkor rövid felsőt kell rúgni, ezt a legnehezebb a kapusnak védenie. Hát nagyon kíváncsi vagyok, mert ez ilyenkor átírja a mérkőzés terveket. A Zalaegerszeg a szokásos 4-4-2-ben játszik, de arra kíváncsi leszek, hogy gyaníthatóan az volt a stratégia, hogy labdaszerzés utáni gyors átmenetek, és minél kevesebb gólt kapni, vagy minél tovább nullára lehozni a találkozót, hát ez egy percig sikerült az ETA-nek.
12: Feri, egyébként majd mindjárt a Vasas támadás után lenne még egy kérdés, a Murblik tekeri be a labdát! Costa bal lába előtt elment centiméterekkel a negyedik perc elején. Óriási Vasas helyzet. Costa egyébként már lesen volt. Szóval mennyire volt benne ebben a gólpasszban az, hogy ott volt az Zalaegerszeg játékosaiban. Pontosan tudták, hogy Urblik bármikor ellőhet, tehát hogy arra is nagyon kellett figyelni, hogy ne tudjon lőni. Így viszont ugye nyílt a folyosó, meg nyílt a lehetőség Costa előtt.
11: maximálisan benne volt, és én is azt szoktam javasolni a játékosoknak, hogy kétféle játékos van, az egyik, amelyik minden szögből próbál lőni,

0: Pedig el a mérkőzésből. Gyors vasas góllal indult át a találkozó, és hát manapság kihagyhatatlan az időjárás jelentés, úgyhogy gyorsan a legfrissebbek, amit tudok mondani innen a 13. kerületből, nagyjából 30 fok körüli a hőmérséklet, mi itt szerencsés helyzetben vagyunk, a kommentátor állás a stadion árnyékos oldalán, de egyébként ma már Budapesten azért jóval kevésbé volt elviselhetetlen, például mondjuk Óbudán napközben délelőtt a hőmérséklet, mint a korábbi napokban, plusz a levegő is némi nemű szélnek köszönhetően megmozdult, úgyhogy azért ez most meleg, nyári meleg, de nem az elviselhetetlen nyári meleg kategória. Egy nagyszerű indítás jön, a vasas támadása jobb oldalon épül, Kovács Réti az, aki kiharcolja az első szögletet a mérkőzésen, mindez a 6. percben. Jön előre mindenki, aki él és mozog, így például Iimbor, így például Csóka, hát egyedül-egyedülre engedi hátul, és akkor most jön egy darab vasas játékos Rab személyében, aki saját térfelének közepén helyezkedik el, ezt leszámítva mindenki, tényleg az összes mezőnyjátékos az Alaegerszeg 16-osán belül, vagy a 16-osának vonalánál, óriási a népsűrűség. Kis szöglet, most jön az ívelés át a hosszúra, Kovács Réti rádől! Jól kezd a vasas, az a helyzet, hogy egy beívelt szögletet követően három-négy méterről Kovács Réti ballal rádölt, és a kapu jobb oldalát célozza. Igaz, a lövés, a kísérlet célt téveszt, viszont ez megint egy lehetőség, amit fel lehet jegyezni. Elképesztően jól kezd a vasas, és ott a második gól! Óriási védelmi hiba zalaegerszegi részről, és a csapatkapitány Urblik is betalál! Nagyon hamar lenullázza az Alaegerszeget a szószoros értelmében az extrán kezdő vasas, hiszen Urblik a gólpassza után saját maga is betalál. Gundel Takács röviden gurítja ki a labdát, ott a védők nem értik meg egymást, és a 7. percben Urblik góljával 2-0 mérkőzés állása. Hát bármennyire is én a hőségről beszéltem, ez olyan szintű hidegzuhany Felipe Csenikája csapatának, hogy ha lehetne időt kérni, szerintem most kérne időt, de ez nem az a sportág. Viszont Bene Ferenc tud rá reagálni, hogy pontosan mi is történt itt most.
1: Hát egyrésztről valamilyen szinten örülök a vasas jó kezdésének, de ugyanakkor hát kissé felháborítónak tartom az alaegerszegi hozzáállást, tehát gyakorlatilag szinte eldöntik a találkozót 6 perc alatt. Hát a következő történt, egy egész egyszerű kapukirúgásnál ilyenkor a megbeszéltek szerint fölállnak egy labdakihozatalra a játékosok, és ugye a kapus végezte el, Kundel Takács, akinek lenyitott a 16-oson belül, ahova nem jöhetnek be az ellenfél játékosai, a két belső védője, ennek ellenére nem lepasszolta nekik, ahogy ez szokás, hanem bepasszolta a 16-os vonalán helyezkedő középpályásának. Hát ezt köszönte szépen Urblik, megelőzte, és innentől kezdve, bocsánat, nem Urblik, hanem egy másik játékostársa, én úgy láttam egészen pontosan, hogy Rab, és ugye utána pedig odapattant Urblikhoz a labda, és mivel a két lenyitó játékos az ötös magasságában volt, ezért még lesz se lehetett. Urblik köszönte szépen, és belőtte a hosszú sarokba. Egészen elképesztő, hogy minek kellett kapkodni, és miért hozott ennyire rossz döntést Gundel Takács Bence. Hát egyelőre enyhe kifejezés, hogy az Alaegerszegben maradt az öltözőbe. Nem tudom, hogy mi lehet, hogy a mérkőzésre való felkészülés nem sikerült, vagy késtek a találkozóról, vagy egész egyszerűen ezt a mérkőzést fejbe elengedték, de egyelőre borzasztóan dekoncentrált az ete.
0: Nem tudok, arra vonatkozó információ nincs, hogy késtek volna. Tehát itt minden időben zajlott, minden úgy zajlott, ahogyan egy normál időrend szerint kellett, hogy történjen. Az alaegerszegi szurkolók jelentős része késett. Ők most futottak be, már a második gólt talán látták, az elsőt nem láthatták. Úgyhogy most már egyébként a vendégszektorban is vannak. Hát mennyien lehetnek? 30-an, 40-en körülbelül? Szóval, hogy most már ők is rázendítenek, a vasas tábor is, hát nem is éppen irodalmi stílusban, de üdvözölte, vagy jelezte nem tetszését az alaegerszegiek felé. 10. perc a mérkőzésen, Urblik, lassan lövőhelyzet, helyette megint kiosztott majdnem egy forintos zsugát, de ebből most nem lett helyzet. Iimbor pedig mutatja Csókának, hogy nyugodtan el lehet engedni ezt a labdát, akár engedélyhez is hátra, a vasas két középső védője saját térfelén játszik össze, 2-0 tehát az állás, akkor, amikor

0: Pávkovics indul meg. Ki a labda a jobb oldalra? Kovács Réti, ez most pontatlan volt. Na, talán az első Zete akció jöhet, mondom én. Hát a talán volt a mondatban a leghangsúlyosabb. Labdát szerzett ugyanis Urblik, és aztán utána Urblikkal szemben szabálytalankodik is. Urblik pedig visszanyúlt, úgyhogy zalaegerszegi szabadrúgás jön majd. Mindez a Zete tér felének közepéről, egy picit a kispadokhoz közelebb eső oldalon. Mind a két mester talpon, Cserikeje is, meg Erős Gábor is. Erős Gábort kell Újhelyi Tamásnak visszaterelni a számára kijelölt zónába, ahogy ez megtörténik. Erős Gábor mutatja neki, hogy rendben, Spori visszalépett kettőt, majd azzal elendőlt el, ahogy Újhelyi eltűnt, a képből már is lépett előre. Hármat kereken, 10 perc telik el a mérkőzésből. Vasas Zalaegerszeg az OTP Bank Liga harmadik fordulójának második mérkőzésén 2-0, Kosta az első, Urblik pedig a hetedik percben volt eredményes, és egyelőre ebből a mélyütésből, amit kapott az Zete, nem igazán tud magához térni a fehérmezes vendégcsapat. Szédelegnek jobbra-balra, hogy jobbról-balra, balról-jobbra a vendégjátékosok. Mezőny fölényben is a Vasas, előnyben is a Vasas, és az eddig veretlen Vasas tovább őrizheti ezt a veretlenségét. Ellenben, ha minden így marad, azért azt is gyorsan hozzá kell tenni, hogy a Vasas eddig ugyan a megállapítás igaz, hogy veretlen volt, ám hogyha rossz indulatú vagyok, akkor azt tudom mondani, hogy nyeretlen is volt ezzel párhuzamosan, és az is egy tényszerű megállapítás, hiszen két döntetlen az első két fordulós mérleg, de ahogy arra tettem már utalást, torony magasan a Vasasé volt a legnehezebbnek tűnő sorsolás, pláne úgy, hogy ugye az angyalföldiek újoncként jönnek vissza, vagy jutottak vissza az első osztályba. Tóth nem tudja levenni a labdát jól, és akkor ebből most jöhet az Zalaegerszeg, kis a jobb oldalon. Kis tartja a 16-os csücskénél a labdát. Amato fölnéz, beszorul most a Vasas saját 16-osának környékére, Skribek. Amato visszafelé. A labda megvan, a rés nincs meg a pajzson egyelőre, Garai. A bal oldalra, a zalaegerszegi kispad közelében most a labda. Garainak a kényszerítő Calderontól vissza nem jó. A Vasas felszabadítása meg rövid. Marad a játék a hazai térfélen. Amato kapja. Amato kidobja a jobb oldalra. Kis. Szépen zárják a Vasas játékosok a sávokat. Nem nagyon volt hova tenni a labdát. Diogo. Antonio hátra Gundel Takácshoz, Gundel Takács. Hiba ellenére is megpróbálják lábon kihozni, vagy kicsiben kihozni az zalaegerszegiek. Megint volt majdnem egy eladott labda, ebből viszont most majdnem lesz egy jó kiugratás. Engedinek kell a Vasas kapusának együtt élni a játékkal. Maxwell Allegria felé ment volna a labda. Az apró termetű csatár bizony villámléptekkel indult meg a kapu felé, Engedinek kellett kijönnie. 13. perc, Garai teljesen tisztán a bal oldalon, itt a kispadokhoz közelebb eső oldal ez, Garai visszafelé, Diogo Antonio, Szendrei a labdával. Szendrei is térül, fordul. Hú, de gyenge lövés volt ez. Amato kicsit elhitte magáról, hogy a babis hús. Mennyi lehetett ez? 35, majd csak 40 méterről megpróbálta a kapu bal oldalát célba venni. Hát a Sterbinski Amália csarnok fogta meg kis hián a labdát, oda érkezett majdnem a Vasas kézilabda csarnokánál, de persze a labdafogó álló volt a végállomás. 14. perc a találkozón, továbbra is 2-0-ra vezet a Vasas, és hát egyébként ez egy olyan mérkőzés, hogy a sportnapilap, a Nemzeti Sport minden alkalommal tippel, hogy vajon milyen kezdőcsapatok jöhetnek. Nos, a mai mérkőzésre majdnem hogy sikerült telibe találni. A Vasasnál a frissen szerződtetett Mezeit várták volna még a kezdőcsapatban. Nos, nincs a kezdőben, ezt leszámítva egyébként telibe sikerült találni, ugye Hidi piros lap miatt, eltiltás miatt hiányzik. Mind a két mérkőzésén volt piros lap a Vasasban, vagy a Vasas együttesében, a Győr ellen is. Ott a meccs nagyobb részében, a Fradi ellen meg mondjuk a hosszabbítással együtt mindent nézve, mondjuk az utolsó bő 10 percben kellett emberhátrányban játszani a Erős Gábor csapatának. És a Zalaegerszegnél pedig, hogyha jól néztem, akkor sikerült telibe találni a kezdőcsapatot, úgyhogy összességében nem húztak válatlant az edzők sem, Cselikájesen pedig erős Gábor. Kovács Réti, a fölhördülés az azért jön, mert hogy Kovács Réti egy szép csellel becsapja a védőjét, aztán 23-24 méterről középről ballal lő, a lövése középre megy, Tóth dühöngött egy sort mellette, mert hogy Tóth Milán érkezett, és nagyon-nagyon jó helyzetben lehetett volna. Hát a feltételes mód nem futballozik, mint ahogy Bene Ferenc sem futballozik már, első osztályú szinten pláne nem. Azért én pontosan tudom, hogy néha napján megvillantja még tehetségét mindenféle olyan mérkőzéseken, amelyek nem a nagy plénum előtt zajlanak, ellenben a nagy plénum előtt sokkal többet szokott értékelni. Úgyhogy Feri, kérlek, az első negyed óráról mondd el a véleményed.
1: Hát továbbra is fenntartom, hogy az Alegerszeg profi labdarúgókhoz méltatlanul kezdte a találkozót, és itt most nyilván egy kicsit azért inkább emeljük fel a vasast, amely csapat folyamatos letámadással, egy sokkal magasabb színvonalon, egy sokkal magasabb tempóval úgy kezdte a mérkőzést, hogy hazai pályán egy, akár mondhatom, hogy esélyesnek kell, de az kétségtelen, hogy a mindkét vasas gólhoz orbitális nagy hiba kellett. A védő, nem csak a védő harmadon belül adott labdák tekintetében, hanem a 16-oson belül adott labda tekintetében. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az Alegerszegnek most a kezdeti sokból most kezd egy picit kijönni és kiegyenlítetté vált a találkozó. Egyébként az iménti szituációhoz visszatérve, ahogy nem passzolt oda Tóth Milánnak Kovács Réti a labdát, azért az nagyon nagy hiba volt, mert az azt mutatja, hogy most gólt akart lőni, és úgy érzi, hogy ez a mérkőzés már megvan. Nem, ezt le kellett passzolni, és Tóth Milán sokkal nagyobb gólhelyzetben lett volna.
0: Köszönöm szépen állandó szakértőinknek, Bene Ferencnek. Jön az első Zalaegerszeg szöglet közben a mérkőzésen a 17. percben. Urblik elől is, hátul is, mindenhol ott van, elfejeli a labdát. Ez a jubileumi 75. Vasas Zete csata az NB1-ben, az örök mérleg 33 vasas siker, 20 döntetlen, és 21-szer tudott nyerni az Zalaegerszeg. Az angyalföldiek ugye legutóbb a 2022-23-as idényben voltak élvonalbeliek, akkor mind a háromszor döntetlen lett a két csapat közötti végeredmény. Szóval ez is egy érdekes kérdés, hogy honnan nézzük az eredménysort a döntetleneknél, ha akarom így, ha akarom úgy. Az Alegerszeg egyébként, és pont akkor, ha az akarom úgy kategória jön, szóval ezeket a döntetleneket is figyelembe véve hatos nyeretlen sorozatban van a Vasassal szemben. 4 döntetlen, 2 vereség. És hát ez a mérkőzés sem áll jól, szóval ez a hatos lehet, hogy 7-es lesz hamarosan. 17,5 perc telik el a mérkőzésből. Vasas Zete 2-0, a labda a vendégeknél. És jön előre az Alegerszeg a Vasas tér felén, de aztán a felező vonalnál megáll a történet. Szendrei nem nagyon volt kihez tenni a labdát. Ha az első osztályt nézzük, már pedig miért ne néznénk az első osztályt. 2010. októberében 15 éve tudott nyerni a Zete a Vasas ellen, nem most volt. Nagyon nem most volt ez. Az MB2-ben is egyébként találkoztak többször is. Ott is óriási a Vasas fölénye, de ott győzelmekben 5 győzelem, 1 vereség, mindent egybevetve. Szóval, ahogy a Ferencvárosnak mumusa a Paks, ahogy a Paksnak mumusa a Zete, úgy az Etének meg mumusa a Vasas, úgy tűnik. Bár ez most egy óriási lövés! Maxwell Allegria azt mondja, hogy 19. perc a mérkőzésen, 24-25 méterről egy jobblábas lövés a bal felső célozza, és Maxwell Allegria életerős lövése bizony a felső lécen csattan. Ez egy gyönyörű jelenet volt, 19. perc, tehát egy óriási kapufa, felső léc, nem sok hiányzik a szépítéshez, az egyébként egészen új mederbe terelhette volna a mérkőzést. Hát ahogy Bene Ferenc fogalmazott, hogy nem profi labdarúgókhoz mélten vagy méltóan kezdett az Zete, ez most már abba az irányba mutatott, és innen vissza is jöhetett volna azonnal a meccsbe a Zete együttese, és egyébként tényleg éledezni látszanak a vendégek. Most éppen Skribek próbál egymaga a három vasas játékos között zavart kelteni, mindezt a Vasas 16-osán belül, el tudják adni a Vasas játékosai is a labdát, Skribek a bal oldalon menne, Calderontól nem kapja. Azért az látszik, hogy Maxwell Allegri és Calderon is, tehát tényleg a légiós különítmény, főleg a dél-amerikai kontingens azért ezeket a kicsiben, bokából, nagyon lehelet finoman meggátszott passzokat, labdákat elképesztően imádják, élik, és hát most például Calderon pont ebbe szaladt bele negatív előjellel, hogy annyira finoman akarta megoldani, hogy Schriebecknek nem volt jó a labda, de közben egy zalaegerszegi védő mellett jön a középre adás, és Costa fejesét sikerül nagy nehezen kikanalaznia. Costa közeli fejesét Gundel Takácsnak, jön a második Vasas szögret a mérkőzésen, összességében a harmadik zalaegerszegi lehetőség után Vasas próbálkozás. Marad a 2-0. Jó a mérkőzés egyébként, az a helyzet, hogy 20 perc telik el, és helyzetek itt, lehetőség ott, gólok itt, az a Zalaegerszegnél ugye egyelőre nincs találat, szögletek tényleg egyelőre, mondom, tehát ez nyári meleg, de nem elviselhetetlen hőség, és ez egyértelműen pozitív hatással van, én legalábbis azt mondom minden a helyszínről, akár az iramra, akár a mérkőzés képére, aki szöglet után megszerzi a labdát a Zalaegerszegét, majd lesz egy sárgalap utólag, mert hogy Maxwell Allegria ment volna, és a középpályán az egyik Vasas játékos visszarántani sem tudta, Maxwell Allegria pedig kiharcolja egy bedobást, hát mondom én, hogy lesz utólag egy sárgalap, nem lesz, azt mutatja Rabnak Zimmermann Mário, talán a játékvezetőről még nem beszéltem, hogy ez volt az utolsó ilyen szituáció, hogy ezt elengedte, nagyon látványos szabálytalanság volt. Zalaegerszegi bedobás után Garai a labdával, Garai a Zete kispadjához egészen közel, és aztán visszafelé a labda, és akkor most Diogo Antonio. Na, 21 és fél perc játék után majdnem az első félidő felénél járunk, és akkor Bene Ferenc, egy gyors kérdés, illetve kérlek erősíts vagy cáfolj, az én állításom az volt, hogy jó a mérkőzés, élvezetes a mérkőzés, legalábbis innen a helyszínről ezt próbálom átadni, de nyilván látsz hozzá képet is a stúdióból, milyennek látod az első félidő első felét.
1: Igen, sokkal koncentráltabbak a csapatok, mint az első 15 perc során. A középpás védekezés azért még mindig széteső, tehát nagy távolságok vannak, túl sok mélységi passz megy el mindkét csapat által. Az iménti beadás pedig Costa nagyon szépen próbálta hosszú sarokba fejelni, de nagyot védett Gundel Takács.
0: Na hát, és akkor most egy újabb Vasas lehetőség. Tóth Milán kapott egy keresztlabdát, már le sem volt egyébként, meg aztán kézzel is vette át, úgyhogy volt itt benne minden. És hát a mérkőzés színvonalához igazodva rá zendít egyik tábor, másik tábor, úgyhogy összességében tényleg a hangulatra sem, meg a mérkőzés képére sem lehet panasz. Nyilván, aki szakedző vagy edző és szakszemmel nézi az eseményeket, hiányolja a középpályás védekezést, én bevallom őszintén, nem tiltakozom az ellen, hogyha éppen sok gólos meccsről tudunk beszámolni. Ugye kitért a stúdióban ülő kolléga Balogh Balázs is arra, hogy a tegnapi nyitó mérkőzés az Új Hidegkúti stadionban az MTK Puskás találkozó is hozott 5 darab találatot, már mindenki elkönyvelte a döntetlent a 90, sokadik, 8. percben talán Lamin Colli kivételével, aki végül is megszerezte a Puskás győztes gólját, Garai szerez közben labdát a Vasas 16-osának előterében, ez hiba volt angyalföldi részről, de aztán csak hátrafelé tudja játszani Garai a labdát. Szóval ott egy 5 gólos meccs, itt most ugye gyors, dupla a Vasas részéről, és ma még lesz egy találkozó, Kisvárda-Újpest mérkőzés, ember emlékezet óta nem tudott nyerni Kisvárdán, az Újpest is általában nagyverésbe, sok gólos mérkőzésen nagyverésbe szaladtak bele a lirafejérek, úgyhogy kíváncsian várom, hogy ez a sorozat folytatódik, vagy sem, mert a Kisvárda is azért képes mindenféle eredményre, Zimmermann Mário sporttárs pedig ebben a pillanatban jelzi, hogy bár nem elviselhetetlen a hőség, de jön az ivószünet, az ivószünetben így a 24. percben viszont lehetőségünk van arra, hogy akkor egy picit hosszabban is meghallgassuk állandó szakértőnket, Bene Ferencet. Feri, tiéd a pálya.
1: Igen, hát akkor térjünk rá egy picit a mérkőzésen a csapatok meccs terveire, hogy véleményem szerint, vagy a meglátásom szerint hogyan küldték ki a csapatokat a vezetőedzők. A Vasasnál egyértelmű volt a szándék, hogy az első 10-15 percben hazai pályához méltóan letámadják az ellenfelet, próbálják megzavarni, kizökkenteni a komfortzónájukból, és leginkább tempót diktálva egyfajta hát döntéshozatalra kényszeríteni az zalaegerszegi játékosokat, és ez amennyiben letámadás alapján történik, és olyan szituációkba hozzák a hátsó alakzatát az ETÉ-nek, azt azért láttuk a Paks ellen is, hogy képesek belehibázni, hát ez maximálisan bevált ez a mérkőzést Verős Gáborik részéről, hiszen kétszer nagyon-nagyon komolyan belehibázott az zalaegerszegi védelem. Úgymond a Vasas eddig dacárának, hogy nagyon jól játszik, nagyon látványosan, de egyértelműen a zalaegerszegi hibák kellettek ahhoz, hogy az angyalföldiek 2-0-ás vezetésre tegyenek szert, és hát egy 2-0-ás vezetés után egyértelmű, hogy megjön az önbizalom. Most már azért mernek a játékosok cselezni, mernek olyan üres területekbe gyors labdavezetésekkel belépni, amivel tovább gyengítik és rombolják a zalaegerszegiek önbizalmát. Az ETE 0-2 után kezdett magához térni, egy-egy átlövéssel jelezték, hogy ők is megérkeztek a mérkőzésre, csak hát véleményem szerint negyed órát késtek.
0: Köszönöm szépen Bene Ferencnek. 25 perc, 15 másodperc a nagy órán, ennyi telt el a mérkőzésből. A labda pedig a zalaegerszegnél, a gyors frissítés után. Óriás elánnal veti bele magát a folytatásba az zalaegerszeg, viszont csak hátrafelé lehet tenni a labdát. Jól, nem csak előre, hátrafelé is egyébként stabil és jó Vasas. Ráadásul az angyalföldiek most megint labdát szereznek az ETE tér felén. Tóth a 16-oson belül, de ő nagyon önzetlenül, meg túl önzetlen akart lenni. Rabnak tett egy olyan labdát ki, ami egyébként talán ott felől még lehetett volna befelé vinni. Amikor kellene az, vagy kellett volna az imént Kovács Réti részéről, akkor nem jött a passz. Most, amikor nem biztos, hogy kellett volna, most jött a passz. De hát persze én innen a kommentátor állásból nagyon könnyen vagyok okos. 27. perc a meccsen. Imbor a kezdőkörben tartja a labdát. Csak hátrafelé, Csókához. Rab. Jól fordul le ellenfeléről, kidobja a labdát a bal oldalra. Vissza Rabhoz. A felező vonalnál tartja a labdát a Vasas. Rab részéről ez egy hosszú, túlságosan hosszú indítás. Undelt Akács Bence szedi föl a labdát. Az első percben már előnybe került a Vasas Kosta góljával. Aztán jött Urblik a 7. percben megduplázva. Az újonc előnyét Kosta ellen ítél a játékvezető, az édesapja is kiváló labdarúgó volt. Hozta Márknak. DNS tesztre alig ha van szükség esetében. Majd apasági vizsgálatra. Szép Vasas labdaszerzés után Urblik. Hozta Rab kezdőkörből. Urblik fölnéz. Várta a társakat, hogy csatlakozzanak. Urblik kerül a földre, jarcol egy szabadrúgást a Vasas együttese. Amátó volt a vétkes, nem akart ő nagyon szabálytalankodni, de teljesen mindegy, a nagyon kicsi szabálytalanság is szabálytalanság. És sárga lap villan, Amátó kapja a 28. percben egy picit. Szigorúnak érzem ezt a játékvezetői döntést, de hát ezt akartam pont az iméti gondolatnál befejezni, hogy nincs olyan, hogy kis szabálytalanság vagy nagy szabálytalanság, a szabálytalanság az szabálytalanság. Vasas szabadrugás, 29. perc az zalaegerszegi térfél közepéről. Nagyobb volt a füstje, mint a lángja, és ráadásul Zimmermann Márion változtat irányt a labda, úgyhogy újra megismételteti a játékvezető, de nem tudja megismételtetni, hanem ez labdaejtés lesz, és így a Vasasé lesz majd a labda. Urblik kidobja a bal oldalra. Tóth teljesen tisztán, új, de mennyire tisztán helyezkedett, és mégsem adta középre. Hát amikor középre adja Tóth Milán, akkor meg mondjuk úgy, hogy lecsúszik a lábáról a labda, hogyha szigorúan akarnék fogalmazni, akkor meg azt mondanám, hogy majdnem átlőtte az Árpád hídra ezt a labdát. Azért közel van az Árpád híd, de annyira még sincs közel, hogy azt onnan a 16-os csücskéről csak úgy át lehessen lőni, de hát egyébként kis hián ez történt. Szendrei 30. perc a mérkőzésen. Garai kap labdát, Érdemes lesz majd szétnézni, és mindjárt mondom a legfrissebbeket itt, ami a számokat illeti, hogy hol is tartanak a csapatok. Többet van a labda a Zalaegerszegnél, 57%-a 43-mal szemben, de ellenben négyszer találta el a kaput a Vasas, a Zalaegerszegnél van összesen kettő próbálkozás, de egy sem találta el a kaput. Szegletek tekintetében is jobban áll a Vasas, mindent egybevetve, ha mindent mérlegre teszünk, ugye a kapu, ha nem számít bele a kaput általában a lövések sorába. Szóval mindent mérlegre teszünk, teljesen megérdemelt angyalföldi vezetés, és ez tovább nőhet a különbség. Tóth visszateszi, Urblik ott a lövőhelyzet! Hú, de kevés hiányzott hozzá, és ez Zalaegerszegi még hozzá is ér. Urblik jobb külivel, jobb külsővel. Ennyi lehetett ez, 17-18 méter a bal felső célozza. Pont amikor azt mondom, hogy teljesen megérdemelten vezet a Vasas, jól is játszik a Vasas együttese. Magára talált ugyan a Zalaegerszeg, és ha kimondottan a közvetítés vagy a meccs alakulása szemüvegén keresztül vizsgálom az eseményeket, akkor azt mondanám, hogy kár, hogy ez a 19. perces Maxwell Allegria lövés nem lett gól és kapu felett, mert hogy ez még nagyobb erőbedobásra ösztönözte volna egyik, illetve másik csapatot. Így viszont Gundel Takásnak kell védenie. A szöglet után átkerül a labda a hosszúra, és a túloldali ötösről csókafejese az, amit ki kell tolnia az Ete kapusának. Maradt továbbra is a 2-0 a Vasasnak. Óriási Gundel Takács védés, a bal alsóból szedi ki a labdát. És akkor Urblik a negyedik Vasas szöglettel. 32. perc a mérkőzésen. Megint át a hosszúra, megint van fejes. Ezúttal ez már nem veszélyes, mondom én. Viszont szöglet lesz, azt mutatja a játékvezető, jól látom, jól. Ebben az esetben akkor viszont ez az ötödik Vasas szöglet lesz, 5-1-re módosul a szögletarány. Hát ez egyelőre hatalmas különbség, mert mindjárt Bene Ferencnek hagyunk lehetőséget, hogy reagáljon, hogy ha én azt mondom, hogy hatalmas, ő milyen jelzővel tudja ezt fokozni, kell-e fokozni ezt a történetet, vagy ebben az esetben kell-e bármilyen fokozást használni. Tényleg a szögletek tekintetében is, meg a minőségi helyzetek, meg a kaput eltaláló próbálkozások, tehát ez mind-mind csak mellékes, a lényeg ugye a két darab gól, de most az ötödik Vasas szöglet minden volt, csak veszélyes, nem? Hozta a labdával, Urblikhoz vissza, Urblik nagyon nagy kedven játszik, Tóthoz, nagy dzsuga, ezek szerint nem volt les, oldalháló. Mondom én, hogy ezek szerint nem volt les. Én ezzel a szabállyal annyira nem tudok megbékélni, hogy két perccel később tessék érezni benne a költői túlzást. Emeli az asszisztens az ászlaját, fölemelte most is. Na Feri, Bene Ferenc, az volt az én állításom, hogy hatalmas fölényben a Vasas. Kell-e más jelzőt mondani, vagy ez fedi a valóságot?
1: A továbbra is a mérlegnyelve az az első 10 perc. Ott gyakorlatilag a 2-0-ás előnnyel, hát nem mondom, hogy eldőlt a találkozó, de óriási mentális fölénybe került a hazai csapat, és ezt az önbizalmat ezt továbbra is görgetik maguk előtt. Az a legesszeg meg teljesen meg van zavarodva, épp hogy visszajött a mérkőzésbe. De hogyha már statisztikákat nézzük, azért viszonylag kevés az értelme ilyen mérkőzésnél, mert a 10. percben érkezett meg az Ete gyakorlatilag fejbe a mérkőzésre, és úgy vélem, hogy a statisztikákban van a legkevesebb különbség a két csapat között. Az eredmény azért az hülyen tükrözi az első 10 percben, gyakorlatilag pályán se volt a vendég együttes.
0: Miközben Bene Ferenc elemzését hallottuk, az Zalaegerszeg kiharcolt egy szögletet. Ez a második ebből a műfajból, nyílt sisakos csata. Egyik is, másik oldal is bátran beleveti magát ilyen tekintetben a játékba. Kis szöglet, Urblik fején pattan föl, Amato kerül a földre, Maxwell Allegria összeszedi a labdát a 16-oson belül, aztán pedig eladja, és ezzel ma így nem sikerült Doktoricsnak megindulnia. Hát az óriás sztori lett volna, hogy az a legerszegi szögletből jön egy Vasas zicser. Amato. Pontatlan labdakezelés, de marad a labda az Eténél. Csonka. Ez viszont egy gyönyörű szerelés, mondom én. Hát. Szerintem Doktorics. És még kap egy sárga lapot is a Vasas. Na, akkor viszont Bene Ferenc segítségét fogom kérni majd, hogy ő mit látott ebben a szituációban. Én ezt egy sima szerelésnek gondoltam. Doktoricsnak közben elkönyvelem. Bocsánat, Feri, egy pillanat, szóval 35. perc. Doktor itt sárga, és akkor kérlek, segíts ki, hogy mi történt itt pontosan.
1: Csalóka volt a szituáció, talán mivel a túloldal közvetítő álláshoz képest túloldalt volt az eset, és nekem könnyű dolgom a lassítás által. Tehát doktor is gyakorlatilag a jobb lábát behajlítva, bal lábát előre tartva csúszott be, és a jobb térdében elakadt ugyan a labda, de a bal lába előre nyújtva bizony labda felett érte az ellenfelét, és Sipcsonton rúgván azt, szóval teljesen jogos volt mind a szabálytalanság, mind a sárgalapos figyelmeztetés.
0: Hát köszönöm, de jó, igen, hogy te láttad pontosan, igen, amit mondasz, a kommentátor állása pont átellenes oldalon történt mindez, úgyhogy köszi Feri a kiegészítést és a javítást. 35. perc a mérkőzésen, 2-0-ra vezet a Vasas, zalaegerszegi szabadrúgás, Kribek 30-ról, ajjajjajjajjajj, én mondom ezt a Vasas szurkolók újonganak örömükben, mert hogy jócskán fölé, mellé, Kribektől nem ez volt a legjobb megoldás, amit el lehetett képzelni, ezt ő is érzi, mert hogy az égieket hívja segítségül, az égieket hívná, az eget kémleli, és oda szól valamit, vagy oda mutat valamit. Maradt át a 2-0, 10 perc, ami a rendes játékidőt illeti, ami az első fél időből átra van, át a játék, ugye ivószünet volt két gól rögtön a meccs elején, tehát hogy emiatt is lesz azért hosszabb, de 3 perc bőven benne van. Az első félülő végén, ez azt jelenti, hogy bő 10 perc van hátra. Iimbor fejeli haza a labdát. Skribek próbálta volna zavarni, Iimbort viszont ezúttal nem lehetett megzavarni. Melegítő vasas játékosok jönnek vissza, közben itt az orrom előtt a kispadra. Radó például kiint a nézőtérre. A labda közben a csapattársak közül Tóth Milánnál, aztán most már Sztojka, Kovács Réti felé az indítás, Kovács Réti. Olyan szépen tette középre a labdát, hogy ezzel nem csak saját csapattársait, vagy nem csak az zalaegerszegi védelmet, de saját csapattársait is meglepte, úgyhogy légüres térben kötött ki Kovács Réti labdája. Csóka. Urblik. Sztojka fordít ki a bal oldalra. Kispadokkal általános oldalról jön Kovács Réti felé a fordítást. Ez egy gyönyörűen megrajzolt támadás. Eddig Gundel Takács kiszedi a jobb alsóból. Szög lehet. Csonkáról megy ki a labda. Rablövése a 37. perc végén, a 38. elején. Gyönyörűen megrajzolt támadás. Csodálatos akció. Nagy védés. Ez tényleg szép volt egyébként. Úgyhogy Gundel Takácsot is most dicséret illeti. Na majd mindjárt kiderül, hogy milyen lesz a Vasas 6. szöglete a mérkőzésem. 38. perc. Azt mondja, hogy 6-2 a szöglet a ránya Vasas javára. Természetesen Urblik, ezúttal nem kis szöglet lesz. Urblik a rövidre jön, Gundel Takács elüti a labdát. És a lecsorgót Kovács Réti szedi össze. Egyből jön az ívelés, Gundel Takács jön a kapujából, picit dadog a kezében a labda, és így nem tudja összeszedni elsőre, aztán utána megvan neki, és kirúgás pedig gyorsan elvégezni, de egy vasas játékos zavarja, Zimmermann Mário pedig szabadrúgást jelez, így a zalaegerszegiek hozhatják előre a labdát. Csonka a jobb oldalon. Felezővonal és az oldalvonal találkozásánál tud kiharcolni a zalaegerszeg a kispadokkal általános oldalon egy bedobást, de csak hátrafelé lehet tenni a labdát bedobásból. A 39. perc már a mérkőzésen. Az Ilovszky Rudolf stadionban járunk, ahol az OTP Bank Liga az első osztályú labdarúgó bajnokság 3. fordulójának 2. mérkőzése zajlik. Mondom azon kedves hallgatóink kedvéért, akik később kapcsolódtak be a közvetítésbe. 2-0-ra vezet a Vasas az zalaegerszeg ellen, teljesen megérdemelten. És most jön egy szabadrúgás. Hát 23-4-5 méter lehet ez a kaputól. Egy nagyon kiváló ballába szög a 16-os csücskéhez közelebb a labda, tehát nem középen, de nem teljesen azért a csücsöknél, úgyhogy ezt a labdát Kosta leteszi, és már is keresi, hogy mi lehetne a megfejtés, de hát Kovács Réti sem tágít, ez ballal egyértelműen kapura lehet tenni. Azt mondja, hogy 1-2-3-4 tagú lesz a sorfal, és Costa leteszi, és szerintem ez Costa labdája lesz. Kovács Réti is ott van, de Costa nagyon rákészül. Undert Akács a kapu jobb oldalát, a hosszú sarkot védi, onnan figyeli, sasolja az eseményeket. Na most jön a szabadrúgás, oda is ment a labda. Osztán dicsértem, hogy jól játszik a mai meccsen, azért ez a kísérlet nem volt jó. Na nem csak azért nem volt jó, mert hogy az irányzékkal volt probléma, hanem ha ez kaput talál is, könnyű, nagyon-nagyon könnyed csemege lett volna Undert Akácsnak. Ez a tipikus, nagyobb volt a füstje, mint a lángja, ha egyáltalán volt lángocska ennél a szabadrúgásnál. 5 perc van hátra az első félidőből, megint csak labdát szerez a Vasas együttese. Van-e még szerinted, Bene Ferenc, ebben a félidőben bármilyen fordulat? A fordulat alatt értem azt, hogy az Zalaegerszeg ki tud-e jönni a szorításból, mert a Vasas most, ha nem is folyamatosan oda szögezi a kapujához az etét, de mondjuk úgy, akkor mondom azt, hogy mezőnyfölényben a hazai csapat.
1: Valójában ez a 2-0-ás állás azért, azt ne felejtsük el, hogy nagyon megnyugtató a Vasas számára. Ilyenkor az edzőknek mindig az a feladata és az a félelmük, hogy nehogy túlságosan megnyugodjon a csapat. Az Zalaegerszegnek még szükség van a szünetre, hogy magukhoz térjenek, az kétségtelen.
0: Van még 4 perc a rendes játékidőből, plusz ugye azt mondtam, hogy legalább 3 a hosszabbítás, tehát egy 7 perc múlva lehet menni az öltözőbe egy kicsit hűsölni, frissíteni, majd az a legerszegieknek a Vasas játékosai szerintem, ha tehetnék, ők egyébként lenyomnák most lendületből itt ezt a mérkőzést, nem nagyon sietnének sehova, hiszen ugye előre jól állnak, úgy minden tekintetben. Imbor teszi csókához a labdát. Skribek próbált zavarni, minimális sikerrel teszi mindezt. Garai visszafejeli a labdát. Mundelt a kács. Lesz-e? Nem lesz a legeszegi labda kihozatal. Urblik a labdaszerzés után lekészíti. Hát ezt túl gondolta most a Vasas. Az, amit Bene Ferenc mondott Kovács Réti helyzeténél egy nagyjából negyed órával ezelőtt, az annyira érződik, hogy teljes mértékben tudatában van minden hazai játékos az eredménynek, és nem mondom, hogy elszórakozzák ezeket a helyzeteket, de itt például most nem tudok más szót mondani rá, ez egyértelműen ez a kategória volt. Urblik leosztotta, és Costa pedig belevezette az előtte lévő védőbe a labdát. Ebben szerintem sokkal-sokkal több lehetett volna. Nyilván a feltételes mód nem futballozik. Vasas játékosok újabb csoportja érkezik a melegítésről, és a labdaidő közben a pályán lévő társak közül Imbornál ő dobja ki Pávkovicshoz. Mindez történik a Vasas kispadjának előterében. Tóth, aki átkeveredett a jobb oldalra. Tóth, Rabbal az összjáték, a kényszerítő egy picit hosszú, erős Gábor vérnyomása meg nem picit, hanem nagyon megemelkedik. 2 perccel az első félidő vége előtt, legalábbis amilyen rendes játékidőt illeti. Kitartóan jön a bíztatás a két kapu mögül. Mind a két tábor kitesz magáért, és tényleg megállás nélkül bíztatja a sajátjait. Imbor a felező vonalnál szerez labdát, Maxwell Allegria volt a szenvedőfél, aztán Garai pakol oda egy csomagot Pávkovicsnak, Garai elnézést kér. Pávkovics sérülése szerencsére nem súlyos. Ez egy komoly beszédórás feladvány is lehetne. Pávkovics sérülése szerencsére nem súlyos. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe, aki egy kicsit szeretne gyakorolni. Urblik égezheti el a szabadrúgást. Costa felé gyenge labda. Stibek felé aztán a kontra, az előre vágott zalaegerszegi indítás. Ez is egy gyenge kísérlet volt. Egyetlen perc van hátra a rendes játékidőből. Doktorics csókához vissza. Engedi most már a labdával. megint csak vissza a Vasas kapusához. Idén februárban találkoztak legutóbb Magyar Kupa 8-as döntős mérkőzésen. Urblik 11-esből szerzett gólja után Amato és Kisbence köszönt be, szóval fordított a később döntőig menetelő Zalaegerszeg ott és akkor. Urblik teszi tovább a labdát. Hát szerintem az első félidő leginkább érdeklődésre számot tartó nyitott kérdése az az, hogy mennyi lesz a ráadás. Persze ennek a farvizén az sem érdektelen, hogy ebben még mi fér bele, de másodperceken belül kiderül, hogy 2 perc, nem 3, hanem 2. Látalom 3 percre Taksát hosszabbítás. Csonka! Csonka a jobb oldalon kiharcol egy szögletet. Erre még biztos, hogy lesz idő. Azt mondja, hogy ez a 9. szöglet a meccsen. És akkor jöhet majd a sarokrúgás. Calderón érkezik a 3. zalaegerszegi szöglethez. A 46. percben járunk, de még az első félidőben. Középen Zimmermann Máriónak kell rendet tennie. Egy Vasas, egy zalaegerszegi játékos megy raportra a sűrűből. Mindez a 11-es pontnál történik. Peraza volt a zalaegerszegi, akinek mennie kellett raportra. Talán Csóka a Vasas játékos. Nem, Doktorics volt ez, bocsánat. Ami a lényeg, hogy jön egy kifejelt labda, úgyhogy Csonka immár a 47. percben visszaívelhetné. Most jön az ívelés, nem rossz az. A lecsorgó kié lesz, az zalaegerszegé lesz a lecsorgó. De kint volt már, Urblik marad lenn a földön. Hát nem elképzelhetetlen, hogy ezek az első félidő utolsó jelenetei. Az zalaegerszeg nem tudott már itt az első félidőben csodát tenni. A kis csoda, vagy az egy gól is inkább a kis csoda kategóriába esett volna. A Vasas meg nem siet sehova, de hát hova is sietnének az angyalföldiek, az a helyzet, hogy 2-0-nál az vese rájuk az első követ, aki nem így cselekedne. Így is volt egyébként több helyzete is a hazai csapatnak. Kundelt akár szedi össze a labdát, de már nem kell játékba hoznia, mert hogy véget ért az első félidő. Kiváló, szenzációs, extra, és még a végtelenségig lehetne fokozni, vagy sorolni a jelzőket. Vasas kezdés után az OTP Bank Liga 3. fordulójának 2. meccsén egy fél időt követően Vasas Zalaegerszeg 2-0. Rögtön a mérkőzés első percében Urblik Kosta góljával, Urblik passzából került előnybe a Vasas együttese, aztán a gólpasszos Urblik saját maga is beköszönt a 7. percben. A 19. percben ugye Maxwell Allegria révén közel járt az Zalaegerszeg a szépítéshez, ott a felülléc mentett az angyalföldiek helyett. Mindent egybevetve, hogyha mindent belerakunk egy képzeletbeli serpenyőbe, a képzeletbeli mérlegen, egyértelmű, hogy a Vasas felé billen a mérleg nyelve. Hát minden tovább itt majd a stúdióból, Benne Ferenctől és Balogh Balázstól. Uraim, ti folytatjátok.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
4: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
5: És szerintem zseniális ez a szöveg.
6: Ez überelhetetlen.
3: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
6: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22:35 kor. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Baka András jelöli államfőnek a Tisza frakció, sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. Holnaptól újra melegszik az idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a képviselőcsoport egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet. A Tisza többség leendő bábjának nevezte az államfői posztra jelölt Baka Andrást a Fidesz frakció vezetője. Bóka János a Facebookon azt írta, Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatását önkényesen és illegitim módon szüntette meg a Tisza párt. Így az új államfő választása is illegitim. A Mi Hazánk szerint Baka András alkalmatlan az államfői tisztségre. Toroszkai László pártelnök az X-en azt írta, a jogtudós jelölése pikáns, mivel korábban pontosan az olyan diktatórikus személyre szabott, visszamenőleges hatályú jogalkotás ellen lépett fel, amelyet most csúcsra járat a Tisza párt. A KDNP szerint Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. Rétvári Bence frakcióvezető a Facebookon azt írta, a sérelmek megtorlása se nem visz előre, se nem segít megerősíteni a nemzetegységét. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. Augusztus 10-e és 15-e között a Liszt Ferenc repülőtérről transferjárat közlekedik az Óbudai szigetre. A H5-ös hév pedig sűrűbben, sőt éjszaka is jár majd. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint indul. A környéki éjszakai járatokon pedig nagyobb befogadó képességű járművek közlekednek.
2: Közlekedés.
7: Két autó összeütközött az M5-ösön Röszke felé Lajosmizsénél. A 72-es kilométernél a belső sávot lezárták, közel 2 kilométeres a torlódás. Aztán erős a forgalom az M1-esen Tatabánya és az M0-ás csomópontja között Budapest felé. Az átterelt és a teherforgalom számára fenntartott külső sávban időszakosan torlódik a forgalom. Aki teheti, kerüljön az 1-es főúton. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
2: Időjárás.
7: Derült napos idő várható, számottevő eső nem lesz. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 25, a Tisza tó 28 fokos. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 16 óra 28 perc van, a mikrofonnál Balogh Balázs, a stúdióban szakkommentátorunk Bene Ferenc. Hát elég simának tűnt ez az első félidő ezen a Vasas-Zalaegerszeg mérkőzésen, erre talán nem lehetett számítani, de hát aztán egészen másképp alakultak a dolgok.
2: Igen, most nem mennék abba bele 26-szor is, hogy mennyire gyengén kezdte az Zalaegerszeg a találkozót, és ezzel, hát ha nem is teljes mértékben eldöntvén a találkozót, de igen erősen az angyalföldiek oldalára billen most már az esélyesség mérlege. Nézzük azt, hogy hogyan alakult ki ez az egész. Hát gyakorlatilag két nagyon mélyen eladott labdából, egy a saját térfő közepén, másik a saját 16-osnál, és ezt nagyon jól kihasználta a Vasas. Ezzel óriási önbizalomra tetszett, onnantól kezdve a megzavarodottságból alig tudott kijönni az Zalaegerszeg. Körülbelül a 25. perc tájékán éreztem azt, hogy kiegyenlítetté válik a találkozó. Viszont szakmai szempontból az rendkívül érdekes, amellett, hogy így nem lehet kezdeni profi labdarúgó mérkőzést, hogy az etetette, viszont gyakorlatilag nagyon hasonló játékrendszerbe lépnek pályára a csapatok, az Zalaegerszeg egyértelműen a megszokott 4-4-2-es játékrendszerében lép pályára, az angyalföldiek 4-2-3-1-ben, itt talán Urblik levédekezése okozhat problémát az Zalaegerszeg részéről, de hangsúlyozom, hogy ha két belső középpályásokat hasonlítjuk össze, akkor a Szendrei-Amato páros jóval gyengébb teljesítményt nyújt, mint az angyalföldiek oldalán Stojka-Rab kettős. Stojka és Rab nem csak a labdák megszerzésében, hanem elsősorban a támadások szervezésében rendkívül jó teljesítményt nyújt. Stojka nagyon jól forgatja a játékot, jobbról-balra, balról-jobbra, az angyalföldieknek eleve veszélyes a két széle, tehát Tóth Milán és Kovács Réti Márk révén veszélyes szélsőik vannak, és nagyon-nagyon lényeges, hogy egyik oldalról, amikor a labda mondjuk a bal oldalon tartózkodik, akkor természetesen az Zalaegerszeg védői próbálnak abba az irányba tolódni, és egy-egy tértől elő Stojka vagy akár Rab forgatással az ellenkező oldalon gyakorlatilag vagy létszámazonos szituációkat, vagy olykor szélsővédők belépésével létszám fölénye szituációkat tudnak kidolgozni, főleg Doktorics révén a bal oldal azért veszélyes volt beadások tekintetében is. Kosta Márk pedig nagyon veszélyes kapura, egy első helyzetét rögtön kihasználta, ezzel óriási önbizalmat nyert, onnantól kezdve szinte tarthatatlan. Ugye elmarasztaltam a közvetítés során Gundel Takács Bencét, hiszen indokolatlanul rápasszolta a kirúgást Szendreire, amiből a második gól született a labdavesztés után, viszont utána volt két hatalmas védése, ezzel kvázi azért mérkőzésben tudta tartani még a csapatát.
1: Hagyjam meg egy picit, én meg azért Gundel Takácsot, igazad van természetesen, meg te vagy a szakember, de hát azért Szendrei már egy rutinos játékosnak számít. Ha csak egyet lép a labda felé, akkor ott egy szabálytalanság valószínűleg a Vasas részéről is jönnek kifele.
2: Igen, ilyenkor azt szokták mondani, hogy ezzel, ahogy te fogalmazt, egyet lép a labda felé, ezzel mi ezt úgy szoktuk mondani, hogy védd meg a labdát. Tehát ha belép elé, és mondjuk a távolabbi lábával átveszi a labdát, és egy kicsit kiteszi a kezét, egy kicsit beáll a labda és a védő közé, abban az esetben meg lehet volna védeni a labdát, nyilván itt azért nem egyértelműen 100%-osan a kapusa hibás, de az kétségtelen, hogy utána volt két komoly védése, az egyik főleg Kosta Márk fejesénél, ahogy a beadási, Doktorics beadása jött balról, és gyakorlatilag a hosszú ötös oldalánál Kosta felugorva vissza akarta fejelni a kapus mozgásával ellentétesen nagyon helyesen a beadást, és a mozgással ellentétesen Gundel Takács gyakorlatilag balra sasszizott, és jobbra alulra leért egy nagyon gyors vetődéssel. Szóval tényleg kétségtelen, hogy nagyon nagy védés volt. Aztán volt még egy Tóth Milán lövés, amit szintén védett. Szóval a kapus védési technikát figyelembe véve jól teljesít. Taktikai oldalról én azzal nem értettem egyet, hogy azt a kirúgást ugyan rápasszolt a Szendrére, de abban egyet értek, hogy ezt azért Szendreinek is nem kellett meg lehetett nyilván volna oldania. Most induljunk ki abból, hogy mi várható a második félidőre. Hát én zalaegerszegi oldalról mindenféleképpen középpályán vagy változtatnék, vagy megpróbálnám összeszedni a csapatot fejben, hiszen most nagyon sok fog azon múlni, hogy az Zalaegerszeg hát nem saját térfelé visszahúzódva, hanem egy sokkal magasabb védekezéssel meg kell próbálni az Etének hibára késztetni a Vasast, és valahogy a minél hamarabb legalább egy gólt szereznie, mert hogyha egy picit angyalföldi székbe ülünk bele, akkor a 2-0 az egy nagyon-nagyon kedvező, nagyon jó állás, és bár mindig vezetne az aktuális csapatja az embernek két góllal, de hajlamos egy picit leütötni a játékosokat, és azért veszélyes eredmény, mert 1-0-nál mindenki fókuszált, és mindenki tart attól, hogy nehogy kiegyenlítsen az ellenfél, de 2-0-nál azért hajlamosak a játékosok egy picit túlságosan megnyugodni, ezt mentálisan ki lehet használni az Alegerszeg részéről, viszont meggyőződésem, hogy amennyiben az első negyed óra 20 percben a Vasas megfelelő koncentrációval, ugyanilyen magas letámadással úgymond rajta lesz a mérkőzésen, és továbbra is veszélyesen tud, főleg a széleken az Zete mögé kerülni, netán szerezni egy gólt, de talán még az is elég, ha nem kap, de ha szerez egy gólt, akkor mindenféleképpen eldönti a találkozót.
1: Beszélgettünk mi is a szünetben, és azért azt láthattuk, hogy a Zalaegerszeg ma nem nagyon tudja kihozni a labdát, a Vasas rendre megszerzi. Ilyenkor nem érdemes változtatni, hogy hát ha egyszer nem megy, akkor fölrögjük a labdát, mert egy csomó veszélyes helyzet abból alakult ki.
2: Igen, hát ami nem megy, azt nyilván nem kell erőltetni. Amennyiben a zalaegerszegi kirúgásokra, tehát itt most a kapukirúgásokra gondolok, fölzárkozik 5-6 angyalföldi játékos, akkor érdemes azt megfontolni, hogy mondjuk olyan semleges zónában kirúgják a labdát, vagy egész közel lejátszák mondjuk az ötösön belül a belső védőkre, és mondjuk a kapussal együtt hozzák ki hárommal a labdát. Ilyen megoldások létezhetnek, de meggyőződésem, hogy bele kell nyúlni ebbe a csapatba, nem csak mentális oldalról, hanem szerkezetileg is, vagy mindenféleképpen személyi változtatásokkal, mert úgy nem mehet ki a második félidőre ez a csapat, hogy minden rendben van, ahogy az első félidőben történt.
1: Mi viszont megyünk a második félidőre Németh Kornélhoz, majd ő elmondja, hogy lesz-e változás.
3: Lesz bizony, méghozzá zalaegerszegi változás, de hát ebben aztán végképp nincs meglepetés, és már is dobom vissza a labdát Bene Ferencnek, a képzeletbeli labdát, Garai helyén Arthur Enrique. Ez az egy változtatás Filipe Cserikájától. Mire utal ez számodra, Feri?
2: Hát minden bizonnyal, ugye, amire utaltam a mérkőzés folyamán, hogy Garai Zétény egy rendkívül jó támadó színvonalú szélsővédő, de mivel régebben azért középpályás támadót is játszott ifikorában, ezért lehet, hogy a védekezés tekintetében hibapontot jelent. Meggyőződésem, hogy Calderón fog visszahúzódni baloldali középpályás pozícióba, bal hátvéd pozícióba, és valószínűleg Skribeket teszik baloldali középpályára, és a csere az előre felé történik, támadó pozícióba. Úgyhogy meglátjuk, erre majd választod az elkövetkező 1-2 perc, de ez logikus cserének történik, vagy tűnik, és ezt cserélte legutóbb is a vezetőedző.
3: Kérlek szépen, Feri, az történt, hogy a megállapításod, vagy a jóslatod első fele teljesen bejött, Calderón húzódott hátra balhátvédnek, Skribek ellenben centert játszik, és Arthur Enrique a középpálya, vagy a támadó szekció bal oldalára került.

0: az új igazolás. Mezei Szabolcs, nagyon meg lennék lepve így, hogyha bekerült a meccskeretbe, hogy ha nem kapna lehetőséget, de hát itt van Girsik, Molnár Csaba. Szóval majd menet közben, ahogy haladunk előre, úgy is kiderül, hogy kik kapnak lehetőséget egyik, illetve másik oldalon. Az biztos, hogy másfél perc eltelt a második félidőből is. Ne feledjék, majd mindjárt további műsorajánlót Csonka és az Alegerszeg helyzete után. Csonka Svibekkel a kényszerítő nem jön be. Doktoricsot kell dicsérni. Doktorics ugye a 35. perc óta sárga lappal játszik. Urblik kidobja a labdát a jobb oldalra. És ezúttal Diogo Antonióról kerül ki a labda az oldalvonalon kívülre. Úgyhogy bedobás jön majd. Szóval ne feledjék, hogy Kisvárda-Újpest mérkőzés is lesz a mai napon. Természetesen azt a találkozót is időben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban, úgyhogy a nagy melegben kiváló program, pláne A-ból B-be haladva, meg aztán végképp első osztályú labdarúgó mérkőzések, főleg, hogyha ilyen jól alakuló meccsekről tudunk beszámolni, mint amilyen ez a mostani is volt, ez a most zajló mérkőzés, az első félidő kifejezetten élvezetes találkozóra sikeredett. Kíváncsian várom, hogy itt a második félidő majd mit hoz. Az biztos, hogy az Alegerszegnek mennie kell, tehát a két gólos veresége nincs mit őrizni, ha pedig kockázatot vállalnak a kék-fehérek, akik most majdnem egy tiszta fehérben futballoznak, akkor ez lehetőséget teremt majd a Vasas számára. Szóval van itt érdekesség bőven, ami, vagy jöhet érdekesség bőven. Pávkovics, bocsánat, az Alegerszegi 4-es Peraza tette tovább a labdát, mert hogy mezőnyfölényben itt a második félidőben az Ete. Egyelőre viszont a mezőnyfölény helyzetben, vagy helyzetekben nem nyilvánult meg. És például Vasas labdaszerzés a saját 16-osa előterében szerzett labdát az angyalföldi csapat. Tóth saját térfeléről indul, nincs les, Tóth Zitzerben, Tóth elesik, 11-es. Tóth lépett volna ki, és akkor ez így, én azon sem lennék meglepve, a piros lap lett volna Perazának végül is. Csak sárga lesz a 49. percben. Hát pont amikor arról elmélkedem, hogy ha kinyílik az Ete, mert hogy a két gólos hátrányon nincs mit őrizni, akkor abból baj lehet, akkor Tóth kilép, és kiharcol egy 11-es, Perazának pedig elkönyvelünk egy sárga lapot. Mielőtt Urblik végrehajtaná az ítéletet, benne Ferenc egy gyors reagálás. Jogos a sárga, jogos a 11-es, vagy van-e bármilyen ellenvetésed?
1: Teljesen jogos az ítélet, amennyiben 11-est ítél a játékvezető, hiszen a labda megszerzésére irányult a becsúszás, tehát az új szabályok szerint ilyenkor nem illeti meg dupla büntetés a védőt, de amennyiben kívül volt a 16-oson, kívül történt a szabálytalanság eleje, és kívülre hozzák, abban az esetben egyértelmű kiállítás lesz. Ez most nagy kérdés, hogy a vonalazás, illetve a maga a szabálytalanság ténye hol kezdődött. Ezen múlik a dolog.
0: Na most akkor gyorsan nézzük. Karakó Ferenc a videóbíró a mérkőzésen. Albert István és Kovács Imre segíti Karakó munkáját. De hát egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy marad, helyben hagyja az ítéletet, a pályán született ítéletet, és ebből 11-es lesz. Tóth, végül is nem is Urblik, ha már Tóth kiharcolta, ha megfőzte, akkor meg is elheti. Lehetséges piros lapot vizsgál a VAR, ugye amire itt Bene Ferenc tett utalást, hogy nincs dupla büntetés, ennek ellenére ez jelenik meg a kijelzőn. Hát akkor nem az, hogy kint volt, vagy nem volt, hanem hogy kell-e piros lappal Perazát szankcionálni, és addig nem lehet elvégezni a 11-es sem. Ráadásul jó pár játékos a 16-oson belül, ahelyett, hogy a 16-oson kívül helyezkedne el. Érkezik a Zalaegerszegiek csapatkapitánya is most már oda Zimmermannhoz, Urblikkal egyetemben. Meg aztán bekapcsolódik még egy zalaegerszegi játékos, most egy egész komoly kis kupaktanács alakul ki. Zimmermann arrébb tessék el magától mindenkit, hogy menjenek arrébb. Megvárjuk a videóbíró döntését. Feri, De már

0: bármit, amit ennyire nagyon néznek. Kint volt, tehát 16-oson kívül.
1: Igen, meggyőződésem, hogy azt vizsgálták, hogy belül volt vagy kívül. Így pontosan az történt, amit említettem, és ezért függ össze a kiállítás a 16-oson kívül vagy belül történt ténnyel, hogy a szabálytalanság kívül vagy belül volt, mert ebben az esetben szabadrugás és kiállítás.
0: Igen, Perez a számára, tehát piros nap, és a 16-os vonalán jön a szabálytalanság, és ez azt jelenti, hogy a 16-os vonaláról, és ez így akkor nem Tóth, hanem Urblik lövése lesz majd minden esetre, vagy éppen az is lehet, hogy Stojka lövése, mert Urblik átengedi, ő neki van már gólpassz a mai napon a neve mellett, nem akarja ő előnzőzni ezt a meccset, hagyj bontakozzanak ki a többiek is. Stojka tehát a labda mögött, de ott van Kovács Réti is. Ez inkább jobblábasnak mondom ezt a szöget, ezt úgy tessék elképzelni, hogy a 16-oson lévő félkörív csücskénél, a kispadokhoz közelebb eső végénél van letéve a labda. De most a Vasas támad jobbról balra, és akkor Stojka jobbal, vagy pedig Kovács Réti ballal. Öt tagú zalaegerszegi sorfal, Stojka lesz a megfejtés, Gundel Takács elsőre, másodjára, Amato harmadjára, Kovács Réti az ismétléssel mellé. No hát, akkor itt egy hosszú videózás után végül is csak sikerült megfejteni a dolgokat, és zalaegerszegi csere azt mondja, hogy 10-es 66-os kis helyére érkezik Rózsa a pályára, de hát ez, én azt hiszem, hogy a szándék egyértelmű, egy középpályás helyére kell hátra egy ember, hogy meglegyen az zalaegerszeg. Ugye Feri, ez nem kérdés.
1: Igen, ez így van, ez egy alapcsere, valószínűleg 4-4-1-re állnak át, de azért beszéljünk egy pár szót. Egyrésztről azért nem lehetett a vonalról maga a szabadrugás, mert amennyiben a vonalról van, az már a 16-os része, tehát akkor 11-es lett volna. Illetve amiről beszéltünk, hogy azért lett kiállítás, mert amikor a labda megszerzésére irányul a védőnek a kísérlete, ennek ellenére lábat talál, azt úgy ítélik meg, hogy nem volt szándékos szabálytalanság, ezért 11-es a sárga jár, de ha ez mondjuk lerántás lett volna, akkor lehetett volna 11-es és kiállítás is. Viszont Peraza újabb nagyon nehéz helyzetbe hozta a csapatát, és nem véletlenül sokszor említettem én is, és ezek a hírek Zalaegerszegről, hogy Várkonyi és Viktor Jákpa eladása egyszerre az nagyon nagy hiba volt, stratégiai hiba, hiszen a két belső védőjét nagyon nem találja a Zalaegerszeg.
0: Igen, az Ákpe Viktori ugye a Bázel, a svájci bajnokságban szereplő Bázel alapembere lett, Várkonyi meg a Karabakban nyújt rendre meghatározó és jó teljesítményt, úgyhogy két tényleg fontos láncszem esett ki a Zalaegerszeg együtteséből, és azzal, hogy ők kipottyantak vagy kiestek, tehát hajmeresztő dolgokra képes hátul a Zalaegerszeg. Persze van, amikor előr is, például a legutóbbi Paks elleni mérkőzésen, de hát ez most egyelőre egy egészen más kávéház. Itt most nincs arról szó, hogy elől potyognának a zalaegerszegi gólok, sokkal inkább van szó arról, hogy hátul a Zalaegerszeg nem igazán áll a lábán, vagy áll jól a lábán, már pedig ez így megpecsételi a zalai csapat sorsát, főleg úgy, hogy hozta a helyzetben, és ott a harmadik Vasas találat elbillenti, vagy kibillenti a védőjét, kereken 10 perc telik el a második félidőből, hozta Márk, és jobbal megint csak a rövidbe bombázza a labdát, azok után, hogy betalál az első félidő első pillanataiban, egészen pontosan az első percben, eredményes az emberelőny után, gyakorlatilag azonnal a második félidő elején, az 56. percben immáron 3-0-ra vezet a Vasas együttese, második gólját szerezte a mérkőzésen a Vasas 9-es számú játékosa Kosta Márk. Na, akkor lehet méltatni egy kicsit Kostát, meg a Vasast Bene Ferencnek.
1: Hát egyrészt az Zalaegerszeg legrosszabb rémáma valósult meg, hiszen hát ugye gyakorlatilag 5-10 perc elteltével már végérvényesen eldőlt a találkozó. Egyrésztről Peraza hibája, de Peraza hibája is abból indult, hogy Tóth Milán révén egy kontratámadást itt végig az angyalföldi csapat. Most pedig Costa már úgy került gólhelyzetbe a jobb összekötő helyén, hogy eredetileg nem volt gólhelyzet, csak egy-egy elleni játékhelyzet Diogo Antonioval szemben, akit két lövőcsellen megforgatott, és gyakorlatilag lekopírozva az első gólját, ismételten jobb alajó a bal felső sarokban rövid felsőbe rúgta a labdát, megint csak mintaszerűen. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy az Alegerszegnél egyik belső védő pozíció sincs megtalálva, tehát mindkét belső védő nagyon komoly hibákat ejt, ugyanakkor nem tudnak mostantól kezdve mit kezdeni az angyalföldi kontrákkal, és ezt hangsúlyozom a 2-0-ás állásnál is így gondoltam a kiállítás előtt, hogy egy angyalföldi kontrával, ugye Peraza kiállítása végleg eldöntött a találkozót, most meg ez már gólok számában is realizálódott.
0: Na most Feri, ebben a helyzetben, amikor ember hátrányban van a csapatod, 3 gólos hátrányban van. Mi a jó döntés, hogy bele szaladsz a késbe, hogy megpróbálsz menni előre, és próbálsz szépíteni, vagy bármennyire is csúnya, és nem kifizetődő, de inkább megpróbálod elkerülni azt, hogy egy óriási nagy zakó legyen belőle.
1: Nyilván, ahogy így kezded a találkozót, az első gól után megpróbálod összeszedni a csapatot. A második gól után alig várod a szünetet, hogy ott lehessen rendet csinálni, és a második fél idő elején az első 5-10 perc, negyed óra rendkívüli jelentőségű, hogy vissza lehet-e jönni a mérkőzésbe. Erre gyakorlatilag átveszed a kezdeményezést, áttevődik a játék az ellenfél tér felére, várod, hogy ez számokban is, gólok formájában is realizálódjon. Erre a védőd csinál egy ilyen hibát, hogy teljesen feleslegesen nem loholt gyakorlatilag a támadó után, hanem alácsúszik, szétrúgja gyakorlatilag Tóth Milán. Teljes mértékben nem csak egy helyezkedési hibából indult, hanem utána még tetézte a hibáját a védő, hogy felrúgta a támadót. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ilyenkor nem könnyű Zalaegerszeg edzőnek lenni, mert a játékosaid elintézték ezt a mérkőzést, most pedig 3-0 az állás, és emberhátrányban vagy, nem lehet más, csak a kármentés a célod. Most lehet azt mondani, hogy hú, gyerünk utánam, de mi a realitás annak, hogy itt most 3 gólt szerez a Zalaegerszeg, úgyhogy nem kap. Itt sokkal inkább egy-egy angyalföldi gól van benne a találkozóban.
0: Hát igen, nagyon nehéz a helyzet, már pedig az Alegerszeg cserékkel próbál most frissíteni majd, hogy ezek a cserék mennyire viszik előre az együttest, azt nagyon nehéz megmondani, Filipe Cserika együttesét mennyire tudják megmozgatni. Az biztos, hogy a labda most az Eténél, és hát én azt vélelmezem, vagy azt feltételezem, hogy a Vasas sehova, de az ég egy ott a világon, sehova nem fog sietni, és hát hova is siessen egyébként, ilyen különbségnél jöjjön az Alegerszeg, ha tud, a Vasas meg majd megpróbál kontrázni. Ez viszont egyébként lehetőséget teremt arra, hogy egy picit előre tekintsünk már. Ugye nagyon nem lövök mellén, azt hiszem, bár azért még fél óra hátra van a meccsből. Ha azt mondom, hogy a Vasas számára megvan egy első győzelem a bajnokságban, és a két borzasztó nehéz ellenfél után, a tavalyi bajnok, illetve kupagyőztes után, a hazai pályán az Alegerszeg ellen 3 pont, tehát ott tart 6 a Vasas fél óra múlva, hogy veretlenül 5 ponttal áll a bajnokságban, és bizony a következő körben majd Kispestre látogat. A Kispest honvéd vendége lesz, úgyhogy az meg egy nagyon komoly kis csörte lesz majd. Természetesen mondanom sem kell, hogy azt a meccset is élőben közvetítjük majd, tehát egy kicsit már lehet arra a találkozóra és félszemmel koncentrálni. Babos Bence érkezik majd a pályára az Alegerszeg együttesében. Babossal nem tudom, hogy mennyivel tud előrébb jutni majd. Ugye ő támadó szellemű játékos az Ete, 22 esztendős fiatalemberről beszélünk. Az biztos, hogy megkapta a lehetőséget az MTK ellen is, nagyon kevés időt, mindösszesen 2 percet játszott, sokkal többet nem játszott a Paks ellen sem, de hát a Paks ellen viszont gólt tudott szerezni ez alatt a rövid idő alatt. David López lesz majd a másik cserejátékos, úgyhogy ez mire reagálni a pillanatokon belül Bene Ferencnek. Urblik feltéve, hogyha megtörténik majd a két zalaegerszegi csere. Costa dobja ki a labdát, a jobb oldalon épül a Vasas támadása, hopp, ez egy kapufa. Nem sok hiányzott az újabb angyalföldi találathoz. Kovács Réti volt az, aki egy életerős löketet küld kapura. és suhintja, vagy súrolja a labda a felső récet. 8-as, 12-es, Csonka helyére jön David López tehát a pályára, és 7-es, 74-es, ez Skribek helyén pedig Babos. Na Feri, a kapufára is reagálj kérlek, meg a két cserére is légy szíves.
1: Egy nagyszerű lövés volt, ami centiken múlott. Itt azért Kovács Rétiről tudni vélik, hogy nem véletlen játszik jobboldali támadót, életveszélyes ballába van, és ez a klasszikus tükörszélső esete forog fenn, hogy egyfajta billentő csellel megmozgatja a védőt, és megpróbálja befelé megverni, és ilyen ostor csapásszerű nagyon jó lövése van. Most is ezt láthattuk. A rövid kapufa találkozásánál a felső léc és az oldalsó léc találkozását érintve hagyta el a játékteret a labda. Szép megoldás volt. Hát én véleményem szerint már erről fog szólni a találkozó ilyenkor, vagy az ma, hogy minden játékos gólt akart rúgni, és lesz olyan szituáció, amikor már nem passzolják oda egymásnak a labdát, vagy csinálnak tényleg egy gálamérkőzést, vagy a harmadik, hogy megpróbálják úgy menedzselni a találkozót, hogy már a következő fordulóra gondolva egyfajta ilyen gazdaságos futballra rukkolnak elő, ami hát nem lesz túlságosan látványos, de hát nagyon-nagyon idézőjelben le lehet úgy csalni a mérkőzést, hogy azért nálunk van a labda, és az ellenfélnek már nem nagyon lesz szansz a hátralévő időben. Hát sokszor ezt csinálják egy jól megkomponált rendszerben a csapatok. De hát 3-0 az állás, úgyhogy nem nagyon kritizálhatjuk az angyalföldieket. A csere pedig zalaegerszegi részről, akik legkevésbé működtek ebbe a totálisan szétes a csapatba, azokat leveszi az edző és próbál frissítani, többnyire ilyenkor célszerű fiataloknak bizonyítási lehetőséget hagyni.
0: Nem tudom egyébként, soha nem voltam ebben a helyzetben, hogy ilyenkor kellett volna fiatalokat pályára küldenem, de hogy 3-0-nál ember hátrányban, amikor megadod egy fiatalnak a lehetőséget, hogy ebből mennyi mindent tud érdemben kikerekíteni saját magának, vagy hogy mennyit tud belőle fejlődni, na nem tudom, Babos most minden esetre megpróbált megindulni, és a harmadik angyalföldi játékos állítja meg a nagy szólóját, Vastaps közepette történik mindez. Angyalföldi szurkolók egy jelentős része, a velünk szemközt eső lelátó rész, az nagyobb részben napos, a napos oldal jelen pillanatban. A jelen pillanatban a zalaegerszegi kapu mögötti részen, pont ahol a vasas tábor van, ott az a rész ott középen, ami napos. Amúgy egyébként ott is jelentős rész már árnyékos oldalon. Szóval, hogy a napos oldalról többen a büfék irányába a tetőszerkezet felé, ahol egy pici árnyék van, húzódnak. Tehát ettől függetlenül azért, amikor tapsolni kell, vagy rázendítenek egy-egy rigbusra, akkor az ő hangjuk is hallható, vagy hallatszik a 64. percben. Pedig azt kell mondjam, hogy Bene Ferencnek teljesen igaza van. Tehát 3-0-nál az vesse az első követ a Vasasra, aki nem így cselekedne. Urblik egyébként most azért ad egy jó labdát Tóthnak a 16-oson belülre. Tóth térül, fordul, és aztán utána becsap egy védőt, és középre teszi, ott az újabb helyzet, oldaláló! Nem sok hiányzik a negyedikhez, Doktorics húzódott előre, Tóth kaparja ki a gesztenyét, majdnem, hogy azt mondom, hogy a szó szoros értelmében, és a középre tett labdája után Doktorics az oldalhálót találja telibe. Jöhet most már előre a Zalaegerszeg együttese. A jobb oldalon ráadásul David López a 16-os csücskénél visszafelé. Amato még egyel tovább. Szendrei lábról lábra szépen épül. Babos ki tud harcolni egy szögletet? Nem. Iimbor végül is bedobásra tisztázott. Ez is több, mint a semmi. A labda a Zalaegerszegnél tehát. Hátrafelé, Szendrei. Visszahúzódik minden vasas játékos a saját tér felére. És akkor jöjjön az Zalaegerszeg megint csak, ha tud. Egy baloldali beadási kísérlet, ebből szöglet lesz. A második félidőben az első, összességében a negyedik zete szöglet ez a meccsen. David López kivételével minden zalaegerszegi játékos, és ezáltal minden vasas játékos is benne a 16-oson belül. 66. perc. Nincs fehér mezes, aki tudna fejelni, van viszont piros mezes Kovács Réti személyében, ki összeszedte a labdát, és megpróbált megindulni. Urblik. Doktorics teljesen tisztán, itt pont az orrom előtt, a felezővonal és az oldalvonal találkozásánál, Doktorics meg is kapja a labdát. Meglódul Doktorics, még mindig ő, egy Zalaegerszegit, két Zalaegerszegit is le tudott rázni magáról. Hozta, Tóth hoz a játék, a 16-oson belül már a labda. Tóth, megáll most a támadás. Tóth vissza Kosztához, ő vissza Urblikhoz. Sztojka. Egyel tovább, és visszaért már az összes zalaegerszegi játékos, Csóka. A langyalföldiek meg sehova nem sietnek, hova is sietnének egyébként. 3-0 mérkőzés állás, a Sztojka gyengécske megmozdulása Tóthot próbálta volna indítani, vagy Tóthoz löbbölni be a labdát a 16-oson belülre. Tóth bemozdult. Bizony nem is volt rossz az elképzelés, a kivitelezés már kevésbé volt jó. Tartunk, hogy 67 perc telik el a mérkőzésből. Na most beszéltünk már a zalaegerszegi cserékről. David López pont egy cserejátékos indul meg a jobb oldalon, majd mindjárt beszélünk a hazai esetleges cserékről Bene Ferencre, és megint egy picit eljátszunk a gondolattal, hogy milyenkor a hogy milyen, nem az, hogy jó döntés, hanem milyen döntései lehetnek az edzőnek, mert hogy nincs már hátra fél óra sem, ugye a Vasas nem változtatott még a mérkőzésen, amikor ennyire nagy az előny, ugye az egyik forgatókönyv az az, amit Erős Gábor választ, hogy nem cserél bele. Az én kérdésem az az lesz majd Ferihez, hogy azzal kárt okozol, vagy mit okozol azzal, hogyha mondjuk rögtön belecserélsz hármat, és itt is hozol olyan játékost, aki korábban kevesebbet játszott, vagy éppen hozod Mezeit, aki új játékos. És mivel a Vasas labdarúgói tartják a labdát, és nem akarnak előre menni, akkor Feri adott a kérdést. Tehát az egyik oldalon lévő már megvalósult cserékről beszéltünk, a másik oldalon én bevallom őszintén egy picit hiányolom, hogy nincs még változtatás. Jogosan vagy nem jogosan?
1: Én azt mondom edzői fejjel, hogy amelyik csapat működik és élvezi a játékot, abban nem kell belenyúlni, tehát bármilyen csere egy új rendszert hoz létre, és ha most működik a rendszered, minél többet cserész bele, annál kevésbé tud újra működőképesnek lenni, vagy annál több idő kell, hogy működőképes legyen. És akkor, ha jól látom, akkor ivószünet van, kérlek, erősíts meg benne, akkor viszont folytatom a mondandómat, hiszen úgysem zajlik a játék. Tehát azért érdekes lélektanilag ez a mérkőzés, és most kifejezetten az elmúlt 5-10 percben az angyalföldi játékosokat figyeltem, mind testbeszéd, mind pedig csapatjáték szempontjából. Nagyon-nagyon érdekes, hogy a forduló előtt az a hír járta, hogy a szélén nagyon-nagyon erős és gólveszélyes az angyalföldi gárda, de center pozícióba adós a gólokkal Costa Márk. Ma Costa egyértelműen a mezőny legjobbja, két góljával és több gólhelyzetével együtt, de érezhetően a szélsőknek a önbecsülését egy kicsit birizgálja, hogy eldőlt a találkozó, de még nem szereztek gólt, és nagyon-nagyon élénk Tóth Milán és Kovács Réti szemmel láthatólag szeretnének gólt elérni, és ami érdekes, hogy ugye a Zalaegerszeg már szinte csak a védekezéssel törődik, és ezáltal főleg Sztojka nagyon-nagyon szabadon tud szervezni, és érdekes, hogy milyen erős az angyalföldi csapatnál a csapat kohézió, szinte empatikusan a középpályások most az utóbbi időben próbálnak Tóth Milánra játszani, hogy ő is tudjon gólt szerezni. Ez egy nagyon-nagyon szép gesztus a csapattársak részéről. Na de visszatérve a te kérdésedre, nem akarom kikerülni, abban biztos vagyok, hogy az új igazolás Mezei Szabolcs pályára fog lépni, hiszen kitűnő alkalom egy ilyen találkozó, ami el is dőlt, jól is működik a csapat, és hát, hogy szokja úgymond a csapattársakat és az angyalföldi stadionnak a légkörét, tehát én majdnem biztos vagyok benne, hogy amennyiben egészséges, és nem tényleg valami problémával érkezett, akkor Mezei Szabolcs pályára fog lépni. Kitűnő alkalom nyilván fiatalokat a pályára dobni, de ugyanakkor biztos, hogy az előlévő három támadó nem fogja végigjátszani a találkozót, azért akár Pető Bence, akár Radó András személyében olyan támadók vannak a padon, akikre későbbiekben nem egy eldőlt találkozón, hanem egy éles szituációval szükség lesz az angyalföldiek részéről, úgyhogy edzői szinten ilyenkor az a tudatosság jellemzi az edzőket, hogy már arra gondolnak, hogy egy élesebb szituációvé szükség lesz majd rájuk, ezért tapasztaljanak minél több játékpercet, és szokják a légkört, és minél több tapasztalatot gyűjtsenek.
0: Na most Erős Gábor a Bene Ferenci felfogás szerint cselekszik, hiszen nem változtatott az ivószünet alatt sem, tehát maradtak fönn a pályán azok a játékosok, akik amúgy tényleg szemmel láthatóan élvezik a játékot. David López harcol ki egy szögletet, szépen tekergette, tette, vette a labdát, és egy ballábas löket 16-ról lepattant az egyik hazai védőről. Ez lesz majd az ötödik zalai szöglet, és jön majd az utolsó zalaegerszeg csere a meccsen, és egykedvűen elindulnak a zalaegerszegi cserejátékosok, akik már biztos, hogy nem kapnak lehetőséget. A mai napon kapufa és gól! Nem gól, bocsánat. Kapufa innen pont úgy látszódott, hogy besodorja a labdát az zalaegerszegi támadó Babos, de aztán végül is összeszedte, engedi a labdát. Kapufák tekintetében jobban áll a zalaegerszeg, amennyivel ezzel jobban lehet állni, hiszen ez a második zalaegerszegi kapufa volt a 72. percben. Nem sok hiányzik a szépítéshez, de marad a 3-0 Vasas javára. Erős Gábor pedig most szánja el magát arra, hogy cserél majd, és Horváth Rajmund lesz az első játékos, aki érkezik. Aztán, ha jól látom, Radó is ott van a készülődők között talán, miközben az zalaegerszegnél majd Tahir Maigana lesz az új játékos, aki pályára lép. Hát egy jó bő negyed órát, szűk 20 percet kapnak majd ezek a játékosok a mérkőzésen. A Vasasnál Banó Szabó Bence van még ott egyébként. Elképesztő népsűrűség az oldalvonal mellett is most, így nagy hirtelen. Jönnek majd át a csereberék, és ahogy nem lesz játékban a labda, akkor lehet is majd gyorsan sorolni őket, hogy kik jönnek a pályára, kik jönnek majd le a pályáról, az is egy nagy kérdés lesz ezeknél a változtatásoknál. Az biztos, hogy Urblik a kezdőkörben tartja a labdát. Hát azzal, hogy a Vasas eldöntötte a meccset, ugye érezhetően leült, vagy visszább esett a mérkőzés színvonala, meg a lendület is alább hagyott. Urblik is hiány labdát szerez, az a legerszeg 16-osának környékén, de elpattant tőle végül a labda. És hát ez így azért az összképen ront, de hát ez egyértelműen annak köszönhető, hogy akkora lett a különbség, amelyet követően az egyik csapat, jelenesül az Zalaegerszeg, amelyik ember hátrányban is futballozik, meg három gólos hátrányban kellene, hogy változtasson ezen, de hát ők meg nem nagyon tudnak érdemben. Egyelőre még mindig játékban a labda, úgyhogy nincs lehetőség változtatni. Jöhetne előre a Vasas, hogyha méltóztatna a piros-kék brigád megindulni előre, de a saját tér felén adogatnak Erős Gábor tanítványai. Na, Urblik most unja meg, és Kosztát keresi. David López Kosztát megelőzi Amato David Lópezhez. Szépen építi a támadását a Zete. Szerintem 2-3 perc egyébként akarnának jönni a cserejátékosok, így például az általam említett Banó Szabó, vagy éppen Horváth a Vasasba. Most már a kispad árnyékában, vagy a kispad takarásában eltűnik a többi Vasas cserejátékos, aki készülődött volna. Aztán az is lehet, hogy akkor most már változtatnak majd, hogy mégiscsak más lesz a csere. Az biztos, hogy a Zalaegerszegnél nincs változtatás, ott Maigana lesz majd, aki érkezik. Tóth meg benn van a pályán a Vasas részéről, de még mindig játékban a labda. Kellett volna indítani egy stoppert egyébként, hogy mennyi ideje van játékban a labda. Egy hosszú indítás, Iimbor mellett Baboshoz előre. Babos, jó a biciklicsel, leviszi Babos és előre. Babos, jó a biciklicsel, leviszi Babos és az oldalállóban köt ki a labda, de azért, mert hogy Iimbor ment, ez egy zalaegerszegi szögletet jelent majd. Szögletek tekintetében egyenlít a Zete. 6-os, 8-as, az Vasas cserét jelez előre. Stoika helyére érkezik akkor tehát Banó Szabó. 10-es, 84-es, Kovács Réti helyére érkezik a pályára Horváth. 77-89, Tóth helyére érkezik Molnár Csaba. Azt mondja, hogy Molnár, és akkor még egy cserével leszek adós. 23-21, ez zalaegerszegi változtás, Maxwell Allegri helyére pedig tehát akkor Maigana érkezik a pályára. Na most ez azt jelenti, hogy akkor Mezei sem, meg Radó sem, akik Radó tébláboltott volt, de ezek szerint csak akkor bíztatta a társakat, hogy akkor sok sikert kívánt nekik. Mindez a 77. percben történik, tehát még egyszer Kovácséti helyén 84-essel Horváth, aztán Tóth helyén a középpálya két

0: szélén jön a változtatás Molnár, illetve ugye volt még egy harmadik csere Sztojka helyén Banó Szabó, a túloldalon pedig a támadó szekcióban egy változtatás. Feri Bene Ferenc a vasas cseréiről egy pár gondolatot kérlek.
1: Hát a három cseréből egy-egy sérülésből visszatérő játékos Banó Szabó szemében többi két fiatal, ahogy várni lehetett ilyenkor kitűnő alkalom a fiatalokat bedobni a mély vízbe.
0: Mindez a 77. percben történik tehát, és akkor Molnár a bal oldalról már is teszi 89-esben a 88-ashoz Urblikhoz, 87-essel nincsen ki a pályán, van viszont 16-ossal Rab, aki kidobja a bal oldalra. Horvát, Urblik, szépen lábról lábra a labda, Csóka, Horvát, Horvát Rajmund megpróbálja meghúzni, David López állja útját, David López és a frissen pályára lépő Maigana voltak, akikkel szemben Horvát megpróbált meglódulni. Vasas bedobás, bedobásnál nincs les, Banó Szabó középre! Ho-ho-ho! Hát ez most már itt egyébként örömjáték teljes egészében. És hogyha még ebből gól lett volna, Horváth Rajmund a 11-es pont magasságáról egy ollózó mozdulat. Nagyon nagy játék volt. És vasas cserék készülődőben. Egyébként, hogyha jól látom, akkor amikor a 78. percben járunk, eladja a labdát az Alaegerszeg megint csak. Lesz lövés, lesz bizony, nem csak egy lövés, hanem gól is. Horváth Rajmund épp, hogy pályára lép, és azok után, hogy az előbb egy ollózó mozdulat elkerüli a kaput. A 79. percben 4-0-ra alakítja az eredményt. Teljes kiütés. A Vasas ilyen arányban is megérdemelten vezet a végére teljesen széteső Zalaegerszeg ellen. És hát micsoda csere, Horváth Rajmund, aki épp, hogy pályára kerül, azonnal gólt szerez. 4-0 tehát a 79. percben. Bene Ferenc, milyennek láttad ezt a gólt?
1: Hát először is ismét a saját 16-osán passzolt el magát az a Zalaegerszeg. Diogo Antonio odaadta egész egyszerűen a gólszerzőnek a labdát. Horváth pedig jobbról befelé megcsinálta a cselt a 16-oson belül, és mintaszerűen a rövid alsóba rúgta a labdát. Most azon kezdek el gondolkodni, hogy vajon az Zalaegerszegnél ez egy kezdődő ilyen idegenbeli fóbia lesz, vagy kifogott az Zalaegerszeg egy nagyon-nagyon indisponált Paksot az előző fordulóban, és ezért tudott hazai pályán nyerni, és egy válságba lévő széteső Zalaegerszeget láthatunk, hiszen az első forduló az MTK ellen nagyon sima vereség, aztán egy gyönyörű győzelem a Paks ellen, és most megint egy teljesen széteső idegenbeli produkció. Nagyon kíváncsi lennék a mélységébe a dolgoknak, mert itt valami nincs rendben, tehát ekkora különbség valójában nincs a két csapat között. De az angyalföldieket maximálisan minden dicséret megilleti, és hát a fiatalok is élnek a bizalommal. Egyébként hozzáteszem, az Zalaegerszeg részéről is Babos beállítása azért üde színfoltot hozott a támadójátékba, de hátul teljesen szétestek.
0: Igen, Babos kapcsán pont elmélkedtem, hogy vajon ő mennyit tud hozzátenni, de most megint vasas helyzet, a Horváth kicsit túl gondolta, Urblik, az a helyzet, hogy úgy rúgott négyet a Vasas, hogy egyébként volt legalább két-három helyzet, amit túl gondoltak, vagy elszórakoztak, nem tudtak élni vele. Horváth legutóbb májusban az Ajka elleni hazai mérkőzésen tudott duplázni, mind a két vasas gól Horváth Rajmund nevéhez fűződik. Most az első osztályban, ebben a szezonban, ebben az idényben ez az első gólja. És megint lesz majd egy zalaegerszegi szöget. Hát a második félidőben szögetek tekintetében jobban áll, jelentősen jobban áll a Zete. Hiszen ez a negyedik, összességében a hetedik, tehát nem csak a második félidőben, hanem amúgy is több szögete van a Zalaegerszegnek. Ellenben ezt a játékot gólra játsszák, nem szögletre, úgyhogy hiába ez a sok-sok sarokrúgás. 81. perc. David López teszi középre, és engedi. Lehúzza a labdát nagyon ügyesen. És akkor jöhet egy kontra. Na hát, ha már a Vasast említettem, hogy a Kispest elleni rangadó a következő meccs, miközben Horváth az, aki megpróbál helyzetbe kerülni újra. Szóval az Zalaegerszegnél majd a Ferencváros elleni hazai meccs a következő, ami jön a sorban, úgyhogy ott azért majd, ahogy Bene Ferenc említette, választ kapunk arra a kérdésre, hogy egy széteső Paks, vagy egy olyan Paksot sikerült eltalálni, vagy megtalálni azon a meccsen, amely hozta ezt magával, bár ott is ugye azért a kérdés részben költői, mert hogy olyan három gólt kapott a Paks, hogy mind három ugyanaz volt, hogy ugye a kilépő leshatáról lévő zalaegerszegi támadó tudott eredményes lenni. Miközben egy gyönyörűen megkomponált vasas támadás, Amato fejeli ki a labdát a 16-oson kívülre, és akkor mennének az alaiak, de szabálytalanság. Szóval a zalaegerszeg következő ellenfele odahaza majd a Ferencváros lesz. A Fradi rengeteg pontot elhullajtott a Zete ellen az előző bajnokságban, most viszont vasas cserék, elnézést, 9-es, 18-as, tehát Pálinkás Gergő jön a duplázó Koszta helyére, és 4-es, 68-as, Pávkovics helyén pedig Girsik. Hát akkor ezek szerint Mezei nem teljesen egészséges, nem kapja meg a lehetőséget, elfogytak ugyanis a cserék Vasas részről is. Pávkovics Bence jött le a pályáról, ő az utolsó vasas játékos, aki a kezdőcsapatból elhagyta tehát a pályát. Saját magát szórakoztatja közben a vasas tábor, méghozzá a rászámolásból eljutnak 4-ig, és megrendelték a turistabuszt hazafelé ez a zalaegerszegi szurkolóknak. Ihimbor egyikkel sem foglalkozik, hanem tovább passzolja a labdát Urblikhoz. Van még hátra 7 perc a rendes játékidőből. Lesz hosszabbítás, persze volt ivószünet, állt a játék, voltak cserék, voltak gólok, de tehát ha a játékvezető az első félidőben, amikor még azért szorosabb volt a küzdelem, hiszen akkor ugye 2-0 állt az eredményjelzőn, mindössze 2 percet hosszabbított. Én azt hiszem, hogy egy eldőlt mérkőzésen 3-nál több alig, ha lesz indokolt vagy életszerű, tehát majd számolunk és meglátjuk, hogy hogyan alakul a történet. 6 perc a rendes játékidőből, plusz mondjuk ugye a 3-4 perc hosszabbítással, mondjuk legyen úgy, hogy 10 perc körülbelül hátra lévő játékidő. Imbor állja útját egy zalaegerszegi ellentámadásnak. Biztos, hogy a következő fordulóban egyébként majd pénteken rendezik ezt a bizonyos Kispest Honvéd vasas mérkőzést. Nos, átva a vasas szervezettségét, határozottságát, akár a Győr ellen az, hogy emberhátrányban jöttek vissza a meccsbe, akár azt, ahogy a Fradi ellen lehozták kapott gól nélkül ezt a mostanit. Persze nyilván ehhez kellett egy nagyon atomjaira hulló, vagy már a meccs elején is hajmeresztő dolgokat művelő zalaegerszeg. Szóval na, mindent egybevettük. Persze nyilván az éremnek két oldala van, de azért ez a vasas ez alatt a 3 forduló alatt egyáltalán nem úgy, mint egy újonc, hanem úgy, mint egy összeszokott társaság. Így játszik. És veretlen 3 forduló után. Urblé! Gól! Öröm foci! 86. perc! 5-0! Urblik jobban a bal felsőbe! Bődületesen nagy gól! Bombagól, Urblik gól, és nem tudom, csak ragozni lehet, vagy fokozni lehet, de hát tényleg teljesen megérdemelten, ilyen arányban is megérdemelten vezet a vasas Urblik bődületesen nagy góljával. 5-0, csillagos ötös, mondom én, teljesen biztos vagyok benne, 100%-ig biztos vagyok benne. Bene Ferenc azt fogja mondani, hogy maximális egyetértek, Kornél.
1: Maximális egyetértek, Kornél. Az biztos. Ugye, hát egyrészt Urblikról már beszéltünk, és az első fordulóban is kipókálozta be a felső sarkot, az nagyon szeretheti azt az oldalt, mert most is valami hasonló nagyon nagy gólt lőtt. Annyi a különbség, hogy most egy 5-6 méterre közelebbről szerezte. Nagyon jól játszik a Vasas, és visszatérve egy picit az Alaegerszegre, ugye én azt említettem, hogy egy legutóbbi fordulóan a Paks ellen egy indisponált Paksot fogtak ki, nem szétesőt, mert a Paks nagyon nincs szétes, vagy nagyon-nagyon jó működő csapatról van szó, de azon a mérkőzésen valami miatt a védekezésük nem működő, és ezt jól kihasználta az Ete, de az MTK ellen is, és most is teljesen alárendelt szerepet játszik az Alaegerszeg, tehát mélyebb gondok vannak, és azért most már 10 gólnál tartanak 3 forduló alatt a kapott gólok tekintetében, és ezen a mérkőzésen gyakorlatilag támadójátékról se lehet beszélni. Na de nézzük meg a Vasast, nem véletlen ez a jó csapat.
0: Várjál, Feri, bocsánat, mert közben egy zseniális kiugratás után lehet, hogy jön a 6., aztán végül is egy szöglet lesz belőle, bocs, hogy közbe szóltam, folytathatod.
1: Igen, tehát a Vasas nem csak az óriási és nagyon-nagyon komoly csapategység látható a Vasasnál, hanem jó dinamikával futballoznak, jó mentális állapotban vannak, komoly koncentrációval és komoly energiabefektetéssel állnak a mérkőzésekhez, úgyhogy teljesen megérdemelt nem csak a veretlenségük, és ne felejtsük el, hogy a tavalyi bajnokkal is kupagyőztesen már játszottak, és nem egyszer emberhátrányban jöttek vissza a mérkőzésbe, szóval tényleg rendben van ez a csapat egyelőre.
0: Így bizony. A 7. Vasas szöglet után jön egy beadás, és egy Iimbor fejes érinti a labda a hálót, de fölülről ez tapsot ér a hazai szurkolóktól, volt viszont nem, úgyhogy jöhet majd kirúgással Gundel Takács. Na most nem nagyon lesz variálás, meg szórakozás, hanem most előre vágja a labdát. Arra biztatja a hazai publikum az összes többi szurkolót, hogy mindenki állva köszönje meg ezt a csillagos ötös teljesítményt, és jön is a vastaps. Hát az a helyzet, hogy ez teljesen egyértelmű és jogos, itt ellenvetésnek helye nincs, a vastaps pedig teljesen jogos, és mindenki, Urblik megpróbálta a saját térfeléről, még azért óriásit szólt volna. De elkerülte végül is a próbálkozás a kaput. Szóval öröm, ünnep az Irovszki stadionban. Ez a 3. forduló 2. mérkőzése. És a Vasas megszerzi az első győzelmét. 2 döntetlen mellett azt jelenti, hogy az angyalföldiek veretlenek. 3 fordulót követően önbizalomtól duzzadva mehetnek majd Kispestre. Nem sok hiányzik a 6., de ez a próbálkozás most horvát részéről elkerüli a kaput. Horvát elnézést kér a középen érkező Pálinkástól például, vagy Urbliktól. Nem sok hiányzott ehhez sem. Mondom, úgy 5 egyébként, hogy voltak szituációk, amikor lehetett volna ebbe még egy-két zicser. Az Alaegerszeg számára pedig amúgy sem rövid az út Budapestről Zalaegerszegre, de hát ez most extra hosszú lesz, mire hazatérnek majd. 20 másodperc még a rendes játékidőből, és aztán jön a hosszabbítás. Zimmermann Mário, ő már tudja, hogy mennyi a megfejtés, vagy mi a megfejtés. Hamarosan pedig mi is megtudjuk. Azt mutatja még Cserikája, hogy mindenki jöjjön vissza, nehogy kapjanak egy 6., egy ember előnyét nagyon szépen használja ki a Vasas. De hát egyelő létszámban is 4 perc a ráadás. Ezt egyszer nekem valaki el tudja magyarázni, hogy 5-0-nál mi értelme van 4 percet hosszabbítani, úgyhogy az első félidőben, amikor lett volna értelme 3-at, akkor csak 2-t hosszabbít. Tulajdonképpen X-re játszik, mert akkor az ottani 3, meg az itteni 3, ami a realitás lett volna, adja ki a 6-ot. Minden esetre 4 perc, tehát az utolsó 4 perc ezen a mérkőzésen. Ez az a 4 perc, amit már egyik csapat sem hiszem, hogy nagyon ragaszkodik hozzá, vagy ragaszkodna hozzá. Annak olyan kézlabda vagy kosárlabda mérkőzések, igaz, nem 4 perccel a vége előtt, de amikor az utolsó percre fordulva leteszik a labdát középen, és ott hagyják, és már csak pacsiznak, illetve nem szoktak semmilyen érdemi eseményt véghez vinni már. Hát itt azért ehhez a 4 perc az persze természetesen sok, főleg úgy, hogy a a lágerszegiek még azért a szépítő gól reményében próbálkoznak, és David López elől ki is hullik, vagy vissza is jön a labda. A Vasas 16-osán belül már kint volt, azt jelzi az asszisztens, picit késve. Hát a két tábor közül már csak az alegerszegiek emléke marad meg. Vannak még azért egy páran a vendégszektorban, de most már csak teljesen csendben figyelik az eseményeket. Lehajtott fejjel némelyek. Egy ilyen ötös után nem csodálkozom ezen. A túloldalon meg danonászó, éneklő és jó hangulatban lévő vasasszurkolók. Nehéz lenne a mezőny legjobbjáról beszélni, de én azt hiszem, hogy a két gólja mellé gólpasszt is kiosztó Urblikot lehet megszavazni ezzel a címmel. A Vasas csapatkapitánya extrát játszott a mai napon is. És tényleg két gól a neve mellett, gólpassz rögtön az első percben. És jön még egy Vasas szöglet? Bizony, kiment a labda, úgyhogy akkor itt szögletek tekintetében is a Vasas áll most már jobban, hiszen ez a 8. hazai sarokrúgás lesz. Középen Imbor jönne a labdára, de egy zalaegerszegi játékos nevezetesen Amato megelőzte, és aztán most már engedihez hátra. Sok dolga nem volt a Vasas kapusának, sőt gyakorlatilag semmi ezen a mai mérkőzésen. Doktorics. Zengzúga szép volt, fiúk. A lelátóról visszaállnak a zalaegerszegi játékosok, a Vasas pedig megpróbál megindulni még egyszer a vastaps közepette. Urblik a labdával. Szabadrúgás lesz kifelé. Pálinkás ellenítélt a játékvezető, tehát már Pálinkás is a földre kerül, de Spori azt mutatta, hogy az Alegerszeg a Vasas játékos volt szabálytalan, engedélyhez kerül hátra. Doktorics kéri el a bal oldalon. Diego López oda sózott neki egy csomagot. Nem volt ez egy szép jelenet. Diego López kap is érte egy sárga lapot. Sok értelme nem volt ennek a szabálytalanságnak. Diego López még valamit magyaráz, úgyhogy némi nemű feszültség itt az utolsó másodpercekre. Most rápillantok az órára, hogy hol tartunk, mennyi van még hátra a mérkőzésből. Nincs hátra, semmi már. Kiütéses angyalföldi siker az OTP Bank Liga harmadik fordulójában. Vasas Zalaegerszeg 5-0. Parádésan kezdte a meccset, a bajnokságot veretlenül, ám de nyeretlenül indító Vasas együttese, hiszen Urblik passzából Kosta 42 másodperc után előnyhöz juttatta a Vasast. Elképesztően indiszponált volt az Alegerszeg a meccs elején. Ezt a Vasas csapatkapitánya használta ki a 7. percben, aki megduplázta az előnyt. 2-0-át ekkor az eredményjelzőn. Maxwell Allegria révén éredezett az Alegerszeg a 19. percben. Egy életerős bomba után a felső léc mentette meg az angyalföldi csapatot, maradt tehát a 2-0 az eredményjelzőn, és ezzel az eredménnyel vonultak szünetre a csapatok. A második félidő elején dőlt el végképp a 3 pont sorsa, amikor is az alegerszegiek középső védője Pereza kapott piros lapot az 50. percben. Ezt követően pedig jöttek az újabb Vasas találatok. Kosta duplázta meg saját maga góljai számát az 56. percben, és egyben szerezte meg a 3. Vasas gólt. 3-0 után sem állt le a hazai csapat, bár volt kapufája a Zalaegerszegnek a 72. percben, de a csereként pályára lépő Horváth Rajmund a 79. percben betalált, ezzel lett 4-0, a kegyelem döfés pedig a 86. percben jött, Urblik bombagójával alakult ki a végeredmény. Még egyszer tehát az Ilovszki stadionban Vasas Zalaegerszeg 5-0. Én Tomon Sándor hangmérnök kollégám nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmet. gólgazdag, jó mérkőzés volt ez, főleg addig, amíg nem dőlt el, hát utána meg az, hogy visszábesett a színvonal, vagy lejjebb tekerték a csapatok a sebességet, nem lehet ezen csodálkozni. Szóval még egyszer, tehát Vasas Zalaegerszeg 5-0, köszönöm a figyelmet, stúdió.
1: Németh Kornélnak köszönjük szépen. 4,5 perc múlva kezdődik a következő mérkőzés a bajnokságban, a Kisvárda-Újpest találkozó. Feri, azért egy záró mondatot még erről a Vasas-Zalaegerszeg meccsről, hát ez egy elég nagy kiütés lett.
2: Igen, sokat elemeztem a közvetítés során a mérkőzést. Igazából ez az 5-0-ás végeredmény annak köszönhető, hogy egy nagyon motivált és nagyon jól működő Vasas találkozott egy teljesen szétesett és dekoncentrált Zalaegerszeggel.
1: Akkor nézzük a Kisvárda-Újpest mérkőzést, ott meg lennék lepve, ha valamelyik csapat 5 góllal tudna nyerni, bár lehet, hogy te nem. Viszont azt is tudjuk, hogy az Újpest ugye az első fordulóban vezetett, ugyan kikapott 2-1-re Nyíregyházán, aztán tudott nyerni, fordított és nyert a Debrecen ellen. A Kisvárda viszont otthon az utolsó pillanatokban egy X-et játszott a Honvéddal, majd nyert a Puskás Akadémia otthonában. Tehát elég vegyes a kép a két csapatnál.
2: De nagyon meg lennék lepve, hogyha bármelyik csapat 5-0-ra tudna nyerni ezen a mérkőzésen, egyáltalán ha 5 gól lenne a találkozón azon is. A Kisvárda alapjába véve ritkán játszik látványos mérkőzést, olykor letámad magasan, de nagyon-nagyon szervezetten, de elsősorban az ellenfél játékának az elrontására épülő stratégiája, elsősorban a labdaszerzések utáni gyors támadás vezetésekre, kontrajátékra, és gyakorlatilag egy nagyon-nagyon masszív védekezésre épül a Kisvárda csapatjátéka hétről hétre, de most már azt kell mondanom, hogy szezonról szezonra. Arra számítok, hogy igyekeznek majd elrontani az Újpest játékát. Az Újpest részéről érdekes a kérdés, hiszen egy visszahúzódó Kisvárdával szemben kevés a olyan kvalitással rendelkező játékos az Újpestben, akik a kis területen gyors kombinációkkal át tudják játszani az ellenfelet. Viszont ha van területük, a Debrecen ellen bebizonyították, hogy jó mélység indulásokkal, dinamikus játékkal és főleg gyors, direkt futballal azért képesek eredményes játékra a Lilafehérek. Arról nem is beszélve, hogy Horváth Krisztófer nagyon jó formában van, amennyi idő rögtön a másik mérkőzésen sikerült, hogy gólt szerezzen. Szóval azért van nyerési potenciál ebben az Újpestben. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy a Kisvárda tönkre tudja tenni az Újpest játékát, illetve az Újpest hát lesz olyan dinamikus, mint legutóbb a Debrecen ellen.
1: Az összeállításokat majd nem sokára elmondja Tóth Béla, én csak kiemelném az Újpest védelmének két szélét, Újvárit és Bodnárt. Két fiatalember, nagyon fiatalember, főleg Újvári.
2: Igen, Újvári honvédnevelés, volt szerencsém dolgozni vele, egy nagyon-nagyon szervilis, jó gondolkodású, igazi nyerőtípusú játékos, aki mindent belead minden egyes mérkőzésre, ez legyen az egy ifi mérkőzés, legyen az kupa találkozó vagy bajnoki találkozó. A nyitány nagyszerűen sikerült, alapjában ő egy jobb hátvéd, jobblábasként jobb hátvéd, most pedig bal hátvéd pozícióban kell bizonyítania. Mondom, az első mérkőzésben, a debütáns mérkőzésen nagyon-nagyon jól sikerült, és pontosan ez a fajta alázat, ez a fajta hozzáállás kisegíti, hogy viszonylag idegen poszton is megfelelő teljesítmény nyújtson. Bodnár Gergő pedig egy NB1-be berobbant játékos, aki Nyíregyházán gólt is tudott szerezni, nagyon nagy munkabírású, rendkívül jó jobblábban van megáldva, egyre jobb a védekezésben és a helyezkedése, és egy igazi támadó típusú jobb hátvéd, szerintem nagy nyeresége lehet az Újpestnek hosszú távon.
1: Mindjárt kapcsolunk Tóth Bélához, még egy hír, egy órája adták közre, hogy elhunyt Jorge Messi, Lionel Messi édesapja, aki a játékos ügynöke is volt, hosszantartó súlyos betegségben halt meg 68 évesen. Következik tehát akkor az NB1 harmadik fordulójában a Kisvárda-Újpest mérkőzés, a szó Tóth Bélá és szia Béla.
3: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ebben a fordulóban, a szám szerinti harmadikban az OTP Bank Ligában mind a két lejátszott mérkőzés 5 gólt hozott, úgyhogy én ehhez ragaszkodnék, hogy ez a mérkőzés is legalább 5 gólt hozzon összességében. Kisvárda-Újpest találkozó, tehát a harmadik fordulóban a labdarúgó NB1-ben. Mind a két együttesre igaz az, hogyha nyer ezen a mérkőzésen, akkor átmenetileg élre ugorhat. A Kisvárda változatlan összetételben ugyanazzal a kezdőfelállással, mint egy héttel ezelőtt Felcsúton, amikor 2-0-ra nyert a Puskás Akadémia vendégeként. Popovics a kapuban, Ostrovka, Radmanovac, Klumecki és Soltész Dominik a védelemben. A középpályán Melnyik és Bok, elől pedig Mesenovics, a már két kisvárdai góllal bíró Herc, Ísik és Balogun felel a támadásokért. Megkezdődött a mérkőzés mérkőzés. Lila-fehér felszerelésében a vendég együttes horváték indították útjára labdát, és már a bal oldalon egy előre törés újpesti részről. Ezt sikerül most Osztrovkának meghiúsítania, úgyhogy jöhet majd bedobással a Kisvárda egyenesen a sarokból. Az Újpestnél is egyetlen változtatás történt az előző hétvégéhez képest. Bekerült a jobb hátvéd pozíciójába Bodnár Gergő Sarkadi helyére. Szappanas a kapuban, a vendégeknél Bodnár, Heitor, Stronati, Újvári összetételben tehát a hátvédsor. A középpálya Májer, Jujic, Krajcsovic és Horváth pedig a széleken, a két csatár pedig Amennyidó és Flájter. Amennyidó egy gól, két gólpassz az előző bajnoki mérkőzésen, amikor 4-2-re nyert hazai pályán a Debrecennel szemben az Újpest. Horváth pedig kétszer is betalált azon a mérkőzésen, úgyhogy Szélesi Zoltán vezetőedző abban reménykedik, hogy mind a két említett támadó játékos formája átmentődött erre a találkozóra is, és egy fejes azonnal, amit hárítania kell Popovicsnak, emelkedett Krajcsovic, és ő tudott bólintani a 11-es pont magasságában. Éppen középre ment ez a bólintás, úgyhogy a kisvárdai kapus mindenféle gond nélkül fogta a labdát. Egy ívelés előre a bal oldalon kisvárdai részről, rossz helyre fejeli Bodnár, és most már Herccel szemben a szabálytalanság. Jöhet majd a Kisvárda egy szabad rúgással. Hanyec Bence fújja a sípot ezen a mérkőzésen. Belica Bence Péter és Szalai Dániel segíti a munkáját a vonalak mentén, míg a tartalék az Katona Balázs, a varkocsiban a főnök Antal Péter. Kisvárdai akció Balogon, a jobb szélre játssza a labdát Mesanovicshoz, egy centerezés, és sikerült tisztázni a Heitornak Herc elől. Szöglet következik majd a mérkőzés második percében. A Kisvárda jut ehhez a sorok rúgáshoz. Gyors kisvárdai akció, Mesanovic keresztezése laposan érkezett a kapu elé, és Herc elől vágta ki a vendégek brazil védője. A szöglettel pedig Soltész Dominik következik. Kiváló időjárás, nagyjából 27-28 fok itt Kisvárdán. Élénk szél fúj, most jelen pillanatban a nap se süt, némi felhő takarja a napsütést. Árnyékban tehát a pálya, így jön a sarokrúgás kicsiben, és így gurítja vissza a Soltész. Második hullámban Mennyik emeli be a 16-oson belülre, és kiengedték az újpestiek, érkező kisvárdai nem volt, jöhet majd kirúgása Szappanos Péter. 4-2-re nyert tehát az Újpest az előző hétvégén a Debrecennel szemben, a bajnokságot pedig Nyíregyházán, tehát itt ebben a megyében kezdte a Lila-Fehér együttes. 2-1-re kapott ki azon a találkozón a Szélesi Gárda, amely eddig ebben a bajnokságban mindig más-más forgatókönyvű mérkőzéseket játszik. Nyíregyházán előnyről buktak el, még a Debrecennel szemben hátrányból fordítottak. Itt egyelőre 3 percet követően nem volt még csak helyzet sem, ha csak azt a Krajcsovics bólintást fel nem jegyzem komoly lehetőségnek, de attól azért óva intenék mindenkit. Kisvárdai akció hal most el, itt az újpestiek jobb oldalán, Krajcsovics rúgta rá a labdát Soltészra, úgyhogy berabással következik a fővárosi együttes. Eitor hazagurítja Szappanoshoz, megjátszák Stronátit, fönnmarad a Kisvárda, és egyelőre ez a letámarás, ez eredményt szül. A Kisvárda jöhet bedobással, mert hogy egy újpesti védő volt kénytelen kirúgni a labdát bedobásra. Osztrovka végezheti el, hajítja előre Mesanovicshoz, visszateszi, jön a beállás a jobb oldalról, magasan a kapu elé Osztrovkától, Isik bólint, ez így Szappanosé. Hullófa levélként érkezett a labda a kapu mellé, Szappanos húzta le. Nincsen teltház a Kisvárdai stadionban, az újpesti vendégszektor az nagyjából tele, sokan, legalább 200-an érkeztek a fővárosból buzdítani a Lila-Fehéreket, és a kisvárdai szurkolótábor a kemény mag a maga helyén, nagyjából 30-an. A szemközti lelátó pedig, ami többnyire napsütötte, az igen csak foghíjas, úgyhogy én nagyjából 2-3 ezer néző környékére tenném a hivatalos nézőszámot majd. A labdával újpesti játékosok, Eitor ível előre, jó hosszan kilép ott Flájter, rámeli, gól! Flájter góljával megszerzi a vezetést az Újpest az 5. percben. Egy hosszú indítás a védelemből, Eitortól Flájter futott be a kisvárdai védelem mögé, és éles szögből gyönyörű mozdulattal átemelt a kapus feje fölött a szurinámi csatár. Flájter góljával vezet tehát az Újpest a mérkőzés 5. percében. Ebben a bajnokságban először eredményes Flájter, aki ugye az előző bajnoki mérkőzésen gólpasszt osztott ki, ezúttal befejezőként azonnal felkerül a jegyzőkönyvbe és az eredményjelző táblára. 1-0 az Újpest javára. Mit szól ehhez Bene Ferenc?
2: Ugye milyen érdekes a mérkőzés előtt arról beszéltünk, hogy az Újpestnek az egyik nyerőpontja lehet a hosszú indítások, hiszen elég gyakran elindulnak mélységbe a támadók, és bizony van is sebesség bennük, de ugye azt említettem,

0: hogy a levegőbe felpattanó labdát jobb belsővel átlöbbölte gyakorlatilag ilyen, hát nem is tudom, szinte lábteniszes-szerűen a hosszú oldalra. Tényleg gyönyörű szép gól volt. Meglepő minden esetre, hogy a Kisvárda ennyire indisponáltan kezd, illetve hogy ennyire adott lehetőséget az Újpest gyors támadóinak. Hát most egyel közelebb került az Újpest a mérkőzés tervének a megvalósításához, a Kisvárda pedig hát kockáztatnia kell, és ez az Újpest malmára hajthatja a vizet.
1: Ebben a bajnokságban először játszhat a Kisvárda hátrányból. Előnyben voltak a legutóbbi hazai bajnokin a Kispesttel szemben, ott végül is a végjátékban egyenlített Baki Ákos szögletet követően. A Puskás Akadémia ellen pedig nem kaptak gólt a kisvárdaiak, úgyhogy ebben az idényben először Sukk Attila legénysége hátrányból kénytelen játszani, de újpesti akció, a bal szélen futna végig ez, Újvári kénytelen visszafelé passzolni Stronátihoz, Májer lépett vissza a két belső védő közé támadás építésnél, egy összjáték kicsiben, aztán Jujicssal, Amennyidó, valamint Jujics szórja el a kezdőkörben, és aztán a felperdülő labda, ami Májer testéről pattant föl, az Soltészé ésik a földön, Bodnár döntötte föl. Szabad rúgásra következik majd a Kisvárda már a vendégek tér feléről, de a felező vonal közeléből. Nyec Bence viszont figyelmeztetik Rajcsovicsot, aki egy picit túlpörgött, és nem adta meg elsőre a távolságot a szabadrúgásnál. Ésiknek kell még a felszerelését rendbe tenni, emiatt áll a játék. Ugye két fiatal játékos a kisvárdaiaknál, 2006-os születésű Ésik Ákos, 2007-es Osztrovka Maxim, és ugye az Újpestnél is van egy 2008-as születésű játékos, a mindössze 18 esztendős Újvári Ferenc, szóba került az ő játék a stúdióban. Valóban a Honvédtól szerezte meg nyáron az újpesti gárda, és ott a védelemnek a bal oldalán egy állandó opció lehet akár Szélesi Zoltán számára, mint fiatal játékos, már csak azért is, mert teszem hozzá, hogy az előző mérkőzésen az újpesti szurkolóknak a megelégedésére tette a dolgát Újvári. A felező vonal közelében a kisvárdai labdajáratás, bevonják most már Bokot is, azt a belső középpályást, aki ugye itt francia kameruni, aztán visszakerül teljesen hátra Popovicshoz, a kapushoz. 9. perc, Kisvárda Újpest 0-1, ezért tehát Flájter találatával a vendégegyüttes hosszú indítás Balogun felé, Stronátival nagy harcban, Stronáti keveredett át ide a baloldalra, ő tisztázott, bedobással következik majd a Kisvárda. Mind Mitrovics, mind Szélesi a vendégek szakmai stábjából talpon hangos szóval a játékosok felé utasításokat adnak. Kisvárdai akció, bal szélen Soltész visszahúzza, már a 16-os a legmagasságban, újabb jócsel, jön a beadás, és elmarad ez az egyenlítési lehetőség. Herc előtt túl magasra pattant a labda, úgyhogy nem tudta eltalálni. Túloldalon begyűjti még Mennyik, most már a jobb oldalon, tehát a játék, Bok, Rányesi fölé száll. 17 méterről próbálkozhatott Bok, jobbal tekert, méghozzá picit jobbról a jobb felső sarokba próbálta ívelni a labdát, szappanos kapuját mindez elkerülte, minden esetre kiváló ütemben kezdődött meg ez a mérkőzés. 10 perc után azért le lehet szűrni azt a tanulságot, hogy mind a két együttes jó kedvel, illetve nagy játékkedvel vetette bele magát a mérkőzésbe, de hát hogy máshogy történjen mindez. Rádmanovács fejjeli oldalra, Osztrovka a jobb szélen, megtartja még a saját tér felén, visszagurítja a védelem tengelyébe. Rádmanovac pedig megjátsza Klumeckit, a cseh belső védőt. Egy indítás a bal szélen, Soltész nyargal előre, Bodnár jobb helyzetben, Bodnár ki is engedi, jöhet majd kirúgásra a Szappanos Péter. 10-szer nyert ebben a párosításban az NB1-ben a Kisvárda, 8-szor az Újpest. Két csapat közös történetében érdekesség, hogy az Újpest Kisvárdán mindössze egyszer tudott diadalmaskodni, míg 2018 novemberében, tehát ides tova 8 esztendeje, akkor még Novotny Soma az Újpestet erősítette, és az ő mester hármasával többi közt 4-1-re nyert az Újpest Kisvárdán. Azóta viszont valahányszor megfordult a Várkertben a Lila-Fehér Gárda, nem maradt, illetve úgy fogalmazok, hogy nem tudott távozni mind a három ponttal, két alkalommal ugyanis a döntetlen összejött, viszont leginkább vereségek jellemzik az Újpestnek az eredmény sorát a Kisvár.

0: Árdai helyszínen. Horváth előre mélységből megint csak Flájter felé, ezt most elhárította a kisvárdai hátvédsor, viszont Osztrovka lábai előtt elsurran a labda, jöhet majd bedobással az Újpest, már a kisvárdai télfélről a félpályán a bedobás, amit el is végeztek gyorsan. Jujics fordul, visszagurítja Stronátihoz, Ejtor kéri a labdát és kapja meg. Ugye itt a jobb szélen Bodnár is visszafelé mozog, saját tér felén, tehát még a fővárosi gárda. Bodnár passzolja ki a nyomásból, és kiemeli a bal oldalra Horváthoz Stronáti, aki viszont nem tudja átvenni a labdát, mármint Horváth. Bedobást ajándékoznak így a Kisvárdának a vendégek. Kisvárdának a nyári szerzemények közül a már említett Herz van ott a pályán, ugye négyszeres szlovák válogatott középpályás, aki a Kispest ellen és Felcsúton is eredményes volt. Kisvárdai labdavesztés. A bal szélen most az újpestiek, Amennyidó jön egy beadás, Popovics üti el, még ezt megkaparinthatta volna Flájter, végül Isik kotorja el onnan a labdát, viszont fönnmarad most minden mezőnyjátékosával a vendégárda. Jujics kinyesi be a védelem mögé, és ezt meg Popovics húzza magához. Minden esetre az jól látszik az újpesti támadó akcióknál, hogy valahányszor van lehetőség beívelni a kisvárdai védelem mögé a labdát, akár mélységből, akár a szélekről. Rendre megpróbálják azt a fővárosiak elérni, hogy Flájter gólhelyzetben léphessen ki. És ugye egyszer már sikerült, és akkor góllal is fejezte be az akcióját a szurinami játékos. Ezzel vezet az Újpest. 13. perc. Megint kulturált labdajáratással a labda kihozatal újpesti részről, viszont ez a keresztlabda Bodnártól pontatlan Horváth felé. Osztrovka, Radmanovac és most már Klumecki a labdával a kisvárdai védelemben. Bok kéri el, ő fordulhat. Megtalálja aztán Mennyiket, Mennyi körülnéz, és mélységből az indítás Stronáti Herzelől. Így aztán Mayer nézi már a lehetőségeket a támadásra. Amennyidó kapja meg a bal szélen, a 16-oson belül Amennyidó még egy csel éles szögből lőni nem fog, és ez így már sok volt. Horváth visszalövi, ez lepattan, és aztán hozhatja Mesanovic, sőt indít. Balogón erre rástartol, szappanos a kapujából messze kilépve tisztázott fejjel. Így aztán Mesanovic a félpályán megnézheti, hogy akár kapura tudja emelni, nem, inkább indítana. Ez viszont így pontatlan a jobb szélen. És a vendégvédők azok tisztázni tudtak, igaz, ez a Stronáti felszabadítás, ez Bokhoz kerül. A jobb oldalról Mesanovics egybeadás, és bepattan a kapuba, egyenlít Herz szappanos hibáját kihasználva. A 15. percben egál Herz ebben a bajnokságban harmadjára eredményes, és szappanos ezen a mérkőzésen is hibázik. A jobb oldalról Mesanovics ívelt be, Herz érkezett a kapu elé, volt már ilyenre példa ezen a mérkőzésen, ezúttal viszont Herz el tudta érni a labdát, és nem túl erőteljesen tessékelt azt a kapu irányába, így aztán szappanos a közeli kapufánál azt hiszem, hogy védhetett volna, de bepattant a kesztyűjéről a labda a hálóba. Na hát, hogy én itt ráhúztam most a vizes lepedőt a kapusra, de mennyire ért egyet ezzel Bene Ferenc?
1: Az az igazság, hogy egyrészt taktikai szempontból érdekes a találkozó, és az Újpest részéről nem értem, hogy miért nem tartják jobban kontroll alatt a találkozót, hiszen egy nullás vezetésnél az ember azt gondolná, hogy egy sokkal szűkebb középpályát biztosítanak, de nem, eléggé hosszú mindkét csapat hozzáteszem, tehát az Újpest szerezhetett volna újabb gólt, de a Kisvárda is elég könnyedén jut el az Újpest védőharmadába, és Mesanovicsról tudjuk, hogy egyrészt ördöngősen cselez, másrészt jó jobb lába van, és egy nagyon-nagyon jó beadás volt. A két újpesti belső védők között lépett ki Herz. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon jó technikai megoldást választott ezzel a kapáslövéssel, ami nem egy erős kapáslövés volt, de azért jelentősen irányt változtatott a labda Mesanovics beadása után. Szappanos védelmében egy kicsit azt el kell, hogy mondjam, hogy nagyon közelű lövés volt, tehát gyakorlatilag 5-6 méterről a rövidbe rúgta félmagasan. Az viszont kétségtelen, hogy szokták azt mondani, hogy ha nem egy ilyen védhetetlen lövésről beszélünk, amiben a kapus hozzáér, azt általában azért már védje ki. Most szappanos, nehéz eldönteni, hogy bravúr, hogy egyáltalán belérte be a lövésbe, vagy hibaként róható fel, hogy beütötte, mert azért tényleg az ötös sarkáról történt, és inkább azért több mint 50%-ban a belső védőket marasztalnám el.
0: 1-1 a mérkőzés állása. Én is először azért róttam fel szappanosnak ezt a hibát, mert a rövidre érkezett ez a lövés, és nem tűnt itt a helyszínen oly erőteljesnek, hogy ezt ne lehessen kellő időben jól lereagálni. Minden esetre most ezzel megint csak kapott gólt az Újpest a mérkőzés korai fázisában, mert ez volt a helyzet ugye Debrecenben is. És hogy ez a gyors gólváltás, mert negyed óra alatt két találat, melyik csapatnak kedvezőbb, az majd kiderül a folytatásban. Egy labdaszerzés Osztrovkától nagyon szépen lépett előre, és aztán elveszíti, mert bekettőzték őt az újpestiek, de Bok most szépen megtartja, áthozza az újpesti térfélre, és itt már a balszínen a 16-os csücskénél Bodnár rántja vissza. Várták a fújást a kisvárdaiak, de a játékvezető tovább engedte, előnyszabályt adott, ugye Ésiket ott Bodnár átkarolta, a játékvezető viszont emiatt nem fújt a sípjába. Elmegy a labdáért Klumecki a saját térfelének mélyére, és aztán Radmanovácki éri el, már a félpályán a kisvárdai támadás. Osztrovka emel előre a jobb oldalon, Mesanovics lép ki megint, egy versenyfutás Újvárival, Újvári jobb helyzetben, megtartja a labdát a sarokban, aztán ível előre, rossz helyre, nem igazán sikerül felszabadítani az újpesti védelemnek. Többször volt már arra példa ezen a mérkőzésen, hogy a védelemből Kószán előre rúgott labda egyenesen Kisvárdaihoz került. Ésik elegáns mozdulattal talpal húzta tovább a háta mögött, ez hiába való volt, mert nem csapattárshoz ment. Fennmarad a Kisvárda, és ez láthatóan zavarja az újpestieket, megint visszakerül a labda a hazaiakhoz. Mesanovics vissza Radmanovácshoz. Elkéri Klumecki, visszaszorult a Kisvárda a felezővonal közelébe, a cseh indítása a bal szélen, Soltész csúsztatja meg, meg is mászta Bodnárt, kirúgással következik majd a folytatás, Soltész pedig lemarad, hát a földet érés pillanatában akár lehet, hogy a dereka az megfájdult, de most már talpon a kisvárdaiak bal hátvédje. Azért itt is kell valamelyest alkalmazkodnia a játékosoknak ahhoz, hogy élénk a szél, sokszor még inkább felélénkül. Elsősorban az újpestet segítheti egyébként, mert onnan fúj a szél, ami az újpesti támadásokat segítheti, tehát ehhez akár kamatoztatni is tudják a vendégek. Szapponos a labdával kigurítja Stronati a balszérre, elkéri Horváth már a felezővonal közelében, megint megpróbálja átívelni a jobb oldalra, mélységbe, Krajcsovicsnak nem pontos, Soltész kanalazza ki onnan, bedobásra következik Bodnár a kispadok elől, Eitor, ő rá azonnal közelebb lép Balogón, egy indítás Eitortól, ez most nem volt éles, mert a labda közelében sem volt Emenyédó, valamint Flájter. Tehát az Újpest is megpróbál kellemetlenkedni a kisvárdai labda kihozatalnál, Bok viszont megtartja és Horváth mellett elviszi, illetve Mayer mellett vitte el, Horváth buktatta, szabadrúgás a kisvárda javára. 20. perc a mérkőzésen a labdarúgó NB1-ben, Kisvárda-Újpest 1-1. Az ötödik percben Flájter volt eredményes, aztán egy 10 perccel később egyenlített Herc találatával a Kisvárda. Herc most elveszíti, igaz, segít neki Bok. Úgyhogy megint kisvárdai lábakon a labda, Soltész a védelem mögé, Ésik felé, Eitor talán a saját kezére is rúgta, de ez így Balogóné. Balogón a bal szélen, ketten vele szemben meghúzza a sarok felé, és kimegye. Ezek szerint még az oldalvonalon kívülre sikerült terelnie becsúszásból Bodnárnak, úgyhogy berobása következik a hazai csapat, nem pedig szöglettel. Szélesi Zoltánt figyelem, az újpesti szakvezető megint csak ennél a szöglettel felérő bedobásnál szól be a játékosainak. Hevesen gesztikulál, Heitor saját kapu felé szappanos húzza magához. A bedobás elsőre nem volt veszélyes, Heitor suta megmozdulása volt egyedül az, ami miatt lehetett emelni a hangomat, de szappanos most a helyén volt. Aztán kézből rúgja előre, Radmanovac fejelte el, Balogón négyen körülötte a lila fehérek, nem is tudja megtartani, nem tud helyzetbe sodródni, így aztán már szapponos labdáját követően megint Stronati. Jujic lép vissza, most ő segít ennél a labda kihozatalnál, megint csak a kapusnál, szapponosnál, ő pedig a jobb oldalra tereli a labdát Eitorhoz. Fönnmarad, nagyon magasan meghúzza a védő vonalát a kisvárda, Radmanovacék is ilyenkor saját kapujoktól 40 méterre. A bal szélen már Újvári, Jujichoz, Flájter, megtámadja őt Bok, nem volt szabálytalanság, de Hanyec Bence fújt, és emiatt jöhet majd szabadrúgással a lila-fehér együttes már a kisvárdai térférről, annak is a közepéről. Kiválik onnan a kupak tanácsból egy újpesti, Matija Jujic, ő ívelhet majd, és mindenki a védelemből előre megy, úgyhogy még az apró termetű Újvári és Bodnár is elől a kisvárdai 16-os környékén. Szappanos szól Bodnárnak, hogy azért valaki maradjon hátul biztosítani. Maier és Jujic a labda mögött, szabadrúgás az újpesti javára, 22. perc, ezt oda lehet ívelni majd a kisvárda büntető területén belülre. Még Hanyec figyelmezteti az egyik kisvárdait, miközben Balogunt, jöhet akkor a vendégek szabadrúgása. Ki fog ívelni, Maier vagy Jujic, jobb vagy bal lábbal, Jujic, lágyan a lábök, egy csúsztatás az mellé száll, az előre húzódó Ejtor tudott fejelni, de ez elkerülte Popovics kapuját, úgyhogy jöhet a kisvárda teljesen hátulról az első félidő derekánál, 1-1-es állásnál. Subka Attila pedig Soltésznak szól néhány szót. Mindazt kihasználva, hogy készülődött ugye kirúgásra a Popovics, úgyhogy most a kisvárdai szakvezető tudott néhány szót váltani a fiatal játékosával. Megint csak visszarúgják kirúgásra a labdát az újpestiek, úgyhogy Popovics jöhet. Egyszerre két labda is a pályán. Radmanovac labdaszerű szerepében az egyiket a játéktéren kívülre gurítja, úgyhogy Popovics most már valóban el is végezheti ezt a kirúgást. Jó hosszan előre, alá kap a szél is, egy csúsztatás, aztán Mesenovicstól jöhet majd bedobással az újpest, és akkor itt egy ivószünet, aminek én azért nagyon sok okát nem látom, mert nincsen olyan kifejezett kánikula, de hát a pályán teljesen más lehet a hőmérséklet, mint itt az árnyékban a lelátón. Bene Ferencet szólítom, hogy az első félidő felénél tartva, 1-1-es állásnál te hogy látod, hogy melyik csapatnak a meccsterve érvényesül igazán, és hogy a második gól óta mennyiben változott a mérkőzés játékképe.
1: Érdekes maga az a tény, hogy az Újpestnek bevált ez a fajta direkt játék és a gyors ékek szerepeltetése, és Flájter góljával 1-0-ra vezetett a Lilafehér gárda. És ugye ilyenkor azt gondolná az ember, hogy nem túlságosan visszahúzódva a saját térfélre, de a középső zónát megszállva egy nagyon-nagyon szűk csapattal, hát gyakorlatilag elszívva a területet a kisvárdától, maximum beadásokat engedélyeznek az ellenfének, de a beadásokat is inkább úgy gondolom, hogy nagyon sok esetben blokkolni kell, illetve el se szabad engedni a 16-os környékéig a kisvárdát, hiszen azért valljuk meg őszintén, a kisvárda inkább egyfajta fizikális futballt játszó csapat, tehát kevés az igazán kreatív játékosuk, viszont beadásokból és főleg átmenetekből rendkívül veszélyesek tudnak lenni, és ez egy nagyon-nagyon kedvező forgatókönyv lehetett az Újpest számára. Ennek ellenére gyakorlatilag a második vagy harmadik beadásából gólt tudott szerezni a kisvárda, és ezzel egyértelműen visszajött a mérkőzésbe. 1-0-ás Újpest vezetésnél már úgy látszott, hogy önbizalommal is hiányban szenved a kisvárda, és elillanni látszott, de hát az Újpest se lépett fel annyira agresszívan és annyira szűk csapattal, amilyen az várható volt. Számomra egy kicsit meglepő volt, hogy az első félidő közepén, ugye a 18-20. Perc tájékán azért nagyon-nagyon hosszú csapatokat láttunk. Most már ez azóta stabilizálódott, és a csapatrészek között nincs akkora távolság, de azért volt talán egy picivel látványosabb, meg nagy iramú a találkozó, mert főleg a középpályás védekezés egyik csapatnál sem volt rendben.
0: Az ivószünetet követően pedig jöhet bedobással az Újpest, el is végezte ezt Újvári, Jujic tovább, Horváth, megtartaná a labdát két kisvárdai között, így úgy kénytelen visszafelé játszani, ő is így Újvári vonja be Stronátit, aki meg Heitort választja, a jobb oldalon most már tehát az újpestiek. Ugye annyiban mindenképpen érdekes ez a mérkőzés, hogy a széleken fiatalok találkoznak a kisvárdánál, Osztrovka nagyon sokszor kénytelen akár Újvárival is szembenézni. Itt történik mindez ugye az újpesti csapatnak a bal oldalán, a jobban pedig Krajcsovics az, aki megpróbál Bodnárral valamit alkotni, és azon az oldalon játszik kisvárdai részről Ésik Ákos. Labdával Mesenovics egy ívelésbe a védelem mögé, Ejtor tisztáznia kellett, mert Herc ott volt a labda közelében. A bal oldalon most a labda, és egy szabálytalanság kisvárdai részről, szabadrúgás kifelé, Mesenovics döntötte fel ellenfelét. méghozzá horvátot, úgyhogy emiatt jöhet majd szabadrúgással a kisvárdai térfélnek a bal oldaláról a vendég együttes. 27. perc a mérkőzésen, Kisvárda-Újpest 1-1, és nagyjából azért a második gól óta kiegyenlítettebb a mérkőzés képet, tempója, viszont azt hozzáteszem, hogy az Újpest birtokolja többet a labdát. Eitor megint természetesen a vendégeknél alányul a brazil, emeli ki a bal oldalra, Újvári nagyon szépen megtalálja a támadásba belépő társat, Krajcsovicsot, aki átkeveredett arra az oldalra, viszont abból nem lesz helyzet, mert Mesanovics szerel, sőt elhozza nagyon szép elegáns mozdulatokkal, és aztán már a bal oldalon futhat előre Soltész, és megkapja a labdát Ésik is, Ésik Bodnárral szemben, Ésik a 16-os magasságában elvinni Bodnár mellett, Bodnár bevetődve tudott szerelni, szöglet következik majd. A második hazai sarokrúgás a mérkőzésen, ezúttal viszont a bal oldalról ívelhet majd a Kisvárda, az pedig Krisztián Herz végezheti majd el. Dunaszerdahelyen játszott az előző években a négyszeres szlovák válogatott játékos, aki megfordult pályafutása során Angliában is. Ide Kisvárdára sikerült Révész Attilának elcsábítania, úgyhogy a Dacnál az előző idényben már kevesebb szerepet kapott. 28. perc, kisvárdai szöglet tehát. Egyelőre nincsen sípszó, de nem is kell, hogy legyen. Herznek viszont valami nem tetszik. Talán a játékostársak mozgása. Most már nekifut, be is adja. A rövidre érkezik Bodnár, elvéti elsőre, aztán feldönti ellenfelét. Kirúgás. Hát ott az újpestiek hördültek föl. Elsősorban azt hiszem azért, mert érzésük szerint a Bok eljátszott volna egy 11-est. Hanyec viszont egyértelműen mutatta, hogy kirúgással jön majd a folytatás. Szapponos végezheti majd el. Még az újpestieknél, aki nyári érkező és ott van a pályán, az Szapponos Péter, Eitor dos Santos, Újvári Ferenc, valamint Amennyidó. Amennyidó az, aki talán a legnagyobb Dérrel Durral csatlakozott a fővárosi együtteshez. Dortmundi nevelés, togói állampolgárságú, egyébként német útlevéllel is bíró csatár, aki a német másodosztályú Münster együttesében játszott az elmúlt két esztendőben, mert a Münster az előző idény végén búcsúzott a német másodosztálytól, oda pedig már nem követte a harmadosztályba csapatát a Münstert a Mennyidó. Itt most Újpesten próbál megfelelni az elvárásoknak, ő is a csapattal együtt. Stronáti gurítja vissza, neki pedig már van már jó néhány újpesti mérkőzés a lábaiban. Korábbi Puskás Akadémia játékos, a cseh olasz belső védő, Bodnár előre, Krajcsovics, két korábbi zalaegerszegi ugyebár, most eladja a labdát a vendégegyüttes, Balogun megtartaná, átfűzte magát egyébként Bodnáron Balogun, de a játékvezető már kiszúrt egy korábbi fővárosi szabálytalanságot, emiatt a szabadrúgás a hazai csapat javára. Fél óra telik el lassan a találkozóból, egy-egyes állásnál a Kisvárda-Újpest összecsapás. Soltész labdája meredek előre, át a jobb oldalra, Szapponos húzza magához, és aztán dobja oda Eitorhoz, akit meg elsősorban a Győrből jegyezhettünk meg, az Etóban játszott az előző idényt megelőzően, onnan pedig a Maccabi Tel Avivhoz igazolt, kifejezetten jó pénzért adták előt az etósok. Végül is visszatért Magyarországra az Újpest hívására Eitor dos Santos. A jobb oldalon megtalálja most Bodnárt, Herz, hát felszabadít, vagy inkább azt mondom, hogy ajándékoz egy szögletet az Újpestnek, úgyhogy a felező vonal közeléből rúgta hátra a labdát nagyon erősen Herz, ki lehet, hogy kapott egy rúgást a jobb lábára, mert sántikál Herz. Szöglete következik tehát az Újpest a mérkőzés folyamán először. 31. perc, a jobb oldalról lehet majd elvégezni. Némi hezitálás volt azt illetően, hogy kimenjen ki a sarokba, Matija Jujic fogja onnan majd középre tekerni. Hátul marad biztosítani Bodnár, de hát az összes torony az elől van, és itt Stronátit, valamint Eitort emelem ki, akiknek a fejét lehet keresni. Jujic tehát a jobb sarokban, 30 Gerich perc újpesti szöglet. Jujic kicsiben gurítja be Horvátnak, Horvát az alapvonalnál megfordul, egybeadás, ott a fejes, és megszerzi a vezetést ismételten az Újpest, Eitor dos Santos fejes góljával. Gólpassz gól a brazil védő neve mellett most már, és a 32. percben ismételten vezet az Újpest. Mintaszerű szöglet variáció, begurította a labdát szögletből Jujic Horvátnak, aki közelebb lépett, és az alapvonalnál egy cselt követően lágyan alányult a labdának, és Eitor 7-8 méterről szabadon felugorva bólinthatott a kapunak a balsó sarkába. Ezzel tehát újpesti vezetés ismételten, 32. perc a mérkőzésen, és azt hiszem, hogy ez egy olyan szöglet variáció volt, amire Bene Ferenc is csettintett a stúdióban.
1: Kétségtelenül így van, ugye Jujic végezte el a szögletet, és lemozdult a kapufától felé, egészen pontosan Horváth Krisztófer, és ilyenkor az szokott lenni a sablonos megoldás, hogy visszateszi a rugójátékosnak, a szögletet elvégző Jujicnak a labdát. Hát be is mutatta ezt, de ugye nem visszapasszolt, hanem gyönyörűen kifelé az alapvonal felé megcsinálta a cselt, és ilyenkor van egy alapszabály, hogy a 16-os környékéről, vagy a 16-oson belülről az alapvonalról kisodródva, vagy visszagurítást alkalmaznak a játékosok, hát ebben az esetben azt nem lehetett, mert nagyon sokan voltak benne a 16-oson belül, vagy úgynevezetten alábök a labdának, alá seder a labdának, és egészen lágyan a hosszú kapufához íveli azt, és ott meg is találta a labda a beadás helytort, nagyon szép fejes volt, és hát miből is alakult ki a szöglet? Hertz egészen elképesztő módon a felező vonaltól a saját kapuja felé rúgta ki a labdát szögletre, óriási nagy butaság volt és fegyelmezetlenség, az Újpest a szögletből meg megszerezte a vezetést, hát ennyire komplex a futball, hogy minden tettét követi a játékosnak valamilyen következmény.
0: Újpesti akció közben Krajcsovics Hanyec előnyszabályát követően ott sertepert éltek a kisvárdai 16-os előterében a vendégek, de ebből nem lett végül is lövő helyzet, miközben Máért meg megrúgja Balogun, ez alig ha nem sárga, mégis van Balogun, kapja meg a mérkőzés első sárgalapját, itt már volt több falt, ami sárgalappal lehetett volna szankcionálható, mert ezeket vagy előnyszabállyal engedte tovább Hanyec, vagy nem is fújta le, nem is gondolta szabálytalannak a játékvezető, tehát több kemény ütközést követően Balogunnak a megmozdulását bünteti először sárgalappal a játékvezető. Mindez történt ugye a felező vonal közelében, néhány ütemet tévesztett Balogun, és visszatérve még erre az Eitor gólra, valóban, tehát Hertz a saját hát a félpályáról, már a saját térfeléről, de a félpályáról rúgta hátra a labdát a kapu felé, nagyon erősen, tehát még Popovics sem tudott rá reagálni, hogy esetleg megmentse a szöglet elől. Ebből lett az, hogy a vendégek végül is a mérkőzés során másodjára is vezetéshez jutottak. 35. perc, és most még a VAR vizsgálódik, tehát Antal Péter nézi az előző felvételeket. Azt hiszem, hogy itt a korábbi torzsalkodásokat lehet, hogy visszapörgetik a VAR kocsiban. Azt hiszem, hogy itt Balogun belépője nem volt olyan, ami miatt el kellene gondolkozni a kiállításon. Minden esetre a VAR vizsgálat már lezárult, ezt követően pedig jöhet az Újpest. Időarányosan pedig egészen kiválóan állunk, ugye azt mondtam a mérkőzés legelején, hogy eddig mindegyik bajnoki mérkőzés ebben a fordulóban 5 gólt hozott, hát itt egyelőre 3 gól fél órát követően, bő fél órát követően, cseleket követően újpesti helyzet, Freiter lő fölé! 17 méterről picit maga alól kénytelen volt ellőni a labdát a korábban már gólt elérő szurinami. Az minden esetre jelzés értékű a kisvárdai védelemnek, és akár Subka Attilának, hogy tényleg mint kés a vajon úgy mennek át a középpályán a vendégjátékosok, a támadók elsősorban. Elfejeli Eitor most a labdát, Bonnár emeli vissza a magasba, Amennyidó megérte, elbólintotta most Klumecki, Bok megtartaná Májár mellett, a jobb oldalon elkéri Ostrovka, a felező vonal közelében kisvárdai akció, Mesanovic, Melnyik lép ki oda segíteni a jobb oldalra, jön a beadását, a hosszúra száll a labda, Ésikhez, Ésik utoléri, bent tartja, középre gurítja, Balogun lőni nem tud, Balogun nem tud kapu felé fordulni, Hertz lábáról pedig az újpesti szurkolótábor felé száll a labda. Kirúgása következik majd a vendégegyüttes. Tehát ez Ha már mondtam, hogy a Kisvárda számára lehet figyelmeztető az, ahogyan átmegy a vendégegyüttes a középpályán, ez is figyelmeztető jel lehet a vendégek számára, hogy a Kisvárda is elég könnyen oda tud érni a büntető területen belülre. Eitor Stronati vissza Szappanoshoz, és természetesen a Kisvárda fönnmaradt, tehát megint elég magasan meghúzva a védő vonalát próbálja a vendégek támadás építését már a kezdeti fázisban megfojtani. Maier lép vissza a két közép hátvéd közé, és most már Eitor a jobb szélen, pedig Bodnár futott előre, Krajcsovics meg belépett középre, ő kapja meg a labdát, Bodnár, Amennyidó, Krajcsovics az ő sarkáról pattan tovább, Klumecki végül csapattárshoz, Melnyik előre néz, indít, Balogón startol rá, viszont jobb helyzetben Maier, ő gurítja haza Szappanoshoz. Maier is korábbi német bajnokságban edződött játékos. Szappanos előre, Flyter veszi át a felezővonal közelében, és most elő van négy újpesti, az, hogy létszámfölényben vannak a hazaiak, de ebből lehet valami. Krajcsovics mélységbe, Horvát, már a 16-oson belül Flyter élesztökből ellövi, a kapu mellé pattog a labda, de megpattant egy kisvárdai védőn, úgyhogy jön majd a második szöglete a vendégcsapatnak, és egy szögletből már gólt elértek, ezúttal viszont a bal sarokból lehet majd elvégezni. Beléptünk a mérkőzés első fél idejének utolsó 10 percébe, sőt már csak 7 perc van hátra a rendes játékidőből, abból a sarokból, a bal oldalról pedig majd Maier ívelhet. Megint csak elől Eitor, őt is most már kettős őrizetben részesítik a hazai védők, tehát Stronati mellett is ott van Klumecki. Maier visszagorítja ezúttal, de visszakapná a német Újváritól. Ebből most nem lesz gól, sőt újpesti helyzet sem. Egyet nem értés a két támadó játékos között. Kirúgással következik Popovics. Fennmarad az újpestiek részéről két csatár, Amennyidó és Flyter. Popovics pedig nem passzolja ki röviden, inkább ível hosszan előre. Balogón elvinni Bodnár mellett, Herzhez pattan, a bal színen ésik, és Balogón ésik kapja. Rávezeti Bodnár a 16-os csücskénél. Balogon rossz pozícióban volt, aztán megrúg egy újpestit. Ugye Balogonnak van már egy sárga lapja, ezúttal Stronátinak a bokáját találta el, szabadrúgás kifelé, és szóban figyelmezteti Hanyec Bence játékvezető, a nigériai csatárai sárga lap birtokában nem feltétlen javallott az ilyet sokszor előhúzni, az ilyen mozdulatot egy mérkőzésen. Szappanos gurítja oda Stronátihoz, Eitor, saját tér felé még a kisvárdaiak. Két kispadon nézem a mozgolódást, Szélesinek a tartalékjáték vezető magyaráz most, méghozzá Katona Balázs, aki az előző hétvégén debütált az élvonalban játékvezetőként. Sukka Attila pedig elbújik ott a kispad takarásában, de ő is talpon, egyelőre beszélget a szakmai stáb tagjaival. Eitor, megélénkül most az újpesti szurkolóknak a hangja, Maier, 40. perc a mérkőzésen, Kisvárda, Újpest a labdarúgó NB1-ben, 1-2 vezet tehát a 4. kerületi együttes. Megint hosszan előre Eitor, és ez Bodnárnak kis híján pontos volt, számított rá az előre húzódó szélső hátvéd, hogy ívelheti Eitor. Felhívnám a figyelmet arra, hogy a brazil belső védő egyrészt lábbal jó, mi más lenne brazil állampolgárként, másrészt arra egyértelműen játszanak, építenek Szélesi Zoltánék, hogy ő mélységből hosszan indítson pontos labdákkal. Ez most hosszúnak bizonyult. De megint csak a vendégeknél a labda. Eitor ezúttal mélységben nagyon pontosan megtalálja Amennyidót. Amennyidó már 20 méterre a kaputól. Amennyidó visszaveszi ballábán, a labda lőni nem fog, kiteszi Horváthoz. Horvát! És egy védés Popovicstól. Popovics aztán lehúzza a felperdülő labdát. Itt volt a lehetőség, hogy növelje 2-re előnyét az Újpest. Amennyidó szépen megforgatta a védőket, aztán önzetlen volt, inkább legurította a jobb helyzetben lévő Horváthoz, aki balról némiképp éles szögből próbálkozott. Popovics zárta a szöget, és hárított a kapus. Ejtor megint csak a labdával. Érezhetően a második újpesti gól óta a kisvárdaiak elsősorban reaktív futballt játszanak, tehát nem igazán tudják átvenni a mérkőzésnek az irányítását. Ejtor a labdával. Stronati. 4 perc van még a fél időből. Aztán mindenképpen rendeznie kell majd a sorokat Csupka Attilának. Stronati, Ejtor balugon lép feljebb, és fiatal nigériai játékos. A bal szélen már Újvári szaporázhatja a lépteit, átlép a kisvárdai térférre, Mesanovic követte őt. Jujic, ismételten Stronati, Ejtor, Krajcsovic és Badnár ezúttal a jobb oldalon a vendégeknél, és a két csatár mozgását figyelve az az érdekes, hogy Amenyidó van inkább hátrébb vonva, mindenképpen előrébb helyezkedik el Flyter. Labdával most Bodnár a jobb oldalon, Jujic kicsiben a játék Májerrel, Ejtor minden mezőny játékos már a kisvárdaiak tér felén. Ejtor középre cipeli a labdát, aztán visszagurítja Stronátihoz a felező vonal közelébe. A bal szélen Horváth lépett vissza Újvári helyére, most Horváth nézelődik, hogy van-e elől csapattárs. Utána visszabőki Stronátihoz, aki hát megszakítja ezért a labdáért Árna Májert, de utaléri a német. És most már jó néhány másodperce, talán perce is a labda az újpestieknél, kisvárdai érintés nélkül. A jobb szélen Bodnár zakatol előre, Bodnár egy csel ésik mellett, begurítja tengelybe, Jujic lőhet, lepattam pont egy csapattársról, ebből nem lesz így helyzet, Ejtor visszabólintja még, Soltész emeli a magasba, és aztán kisvárdai szabálytalanság, Mesanovic testével elsodorta a labda alól Újvárit, szabad rúgás a vendégek javára a kisvárdai térfél közepén. Ezzel az ítélettel most a kisvárdai szurkolók nem értenek egyet, de veszélyes pozícióba következik majd ez a rögzített játékhelyzet, már csak azért is, mert egy beadással megint lehet keresni a magasabb játékosokat. Jujic tekintget kifelé a kispad felé, onnan vár tanácsot. Aztán itt a másodedzők közül Admir Hamzagic mutogat be valamit Májernek és Jujicnak, mind a ketten a labda mögött. Valamelyikük majd játékba is hozza azt. 44. perc. Májer kicsiben kigurítja Horváth a kapu elé, ezik Krajcsovicsnak a háta mögé érkezett, de beleért egy kisvárdai, úgyhogy szöglet. Már a harmadik újpesti sarokrúgás következik a mérkőzésen. Érezhetően itt a rögzített játékhelyzeteket, azokat gyakorolták a vendégek, mert mind a szögleteket, mind a szabadrúgásokat megpróbálják valahogy úgy előadni, hogy azzal meglepjék a mai riválisukat. Na, lesz-e valamilyen variáció ennél a jobboldali szögletnél? Jujic a sarokban, már a 45. perc a mérkőzésen. Nagy a tömörülés a kisvárdai büntető területen belül. Jujic begurítja kicsiben, Krajcsovicstól visszakapja, Jujic sarokkal tovább, Krajcsovics lesen volt. Ez is variáció volt természetesen, tehát megpróbáltak megint csak egy rögzített játékhelyzetet szellemes megoldásokkal a kapu elé ívelni az újpestiek. Annyira nem figyeltek most Krajcsovicsék, hogy egymás mellett volt Horváth és Krajcsovics, hogy a mélységből induló Horvátnak kellett volna a labdához érnie, mert Krajcsovics már lesen tartózkodott. Ívelhet előre Popovics, magasan a labda, és alá kap a szél. Palugón fejjel röpattan tovább, Bok visszabólintja. Stronati tisztázott, megint csak fejjel. Soltész egy csellel a felező vonal közelében, vissza a kapusához, Popovics. Amennyidót megzavarja egy csellel, aztán ível tengelyben előre. Balogun fejjeli föl magának, lesről lépett vissza a nigériai. 4 perc a hosszabbítás, ami megkezdődött. Horváth elővi távolról, Popovics véd. A kipattanó pedig Flyteré, Flyter visszalőheti. Egyfejes, ez meg mellé pattog. Óriási lehetőséget mulasztott most el az Újpest és Amennyidó. Eleve már Horváth távoli lövése életerős volt, és Popovicsnak kellett valahogy oldalra tenyerelni. Flyter a védőjével szemben megküzdött a labdáért, visszanyeste a hosszú kapufához, és Amennyidó zavartalanul bólinthatott, de a kaput sem találta el a togói német. Úgyhogy akár már két olyan helyzete is volt, jegyzem meg zárójelesen az Újpestnek, két olyan helyzete volt 2-1-nél, ami alapján akár vezethetne 2-vel is a vendég együttes. Soltész a bal szélen előre. Herz melléről tovább, és most Ísik labdájával roboghat a szlovák. Herz meghúzza Bodnár mellett. Bodnár kellemetlenkedett ott és szerelt. Krajcsovics, Bodnár nem tudja elvinni a labdát, Soltész visszaszerzi, jön egy beadás élesen a kapu elé, és Balogun nem tudott odaérni, a hosszon pedig Mesanovicsnak ez már túl mély volt. Itt azért idézném a futball örök szabályát, hogy a kihagyott helyzetek azért megbosszulják magukat, és a Kisvárdával szemben az egy gólos előny az mindennek mondható életbiztosításnak nem. Szappanos ível előre. Én csak a félpálya közelében Stronát és Balogun készfogója. Nem volt szabálytalanság, mutatja Hanyec. Jöhet a labdával az Újpest. Ők érezhetően itt a szünetet megelőzően már, hogyha nem változtatnak, nem módosítanak a mérkőzés állásán, akkor sem túl szomorúak. Viszont még hátra van a jelzett hosszabbításból 2 perc. Egyébként a hosszabbítás első 2 percét még a nagy kivetítő is számolta, ugye ezt illetően volt egy szabályváltoztatása az UEFA-nak. Ehhez alkalmazkodtak most a kisvárdaiak, de alig, ha nem az MLS kérésére most ezt el is tüntették a nagy kivetítőről, tehát már ott nem látható, hogy mennyi van hátra még a hosszabbításból. Ésik szabálytalankodott, emiatt az újpesti szabadrúgás a 16-os vonaláról. Hátrálnak most a játékosok a kisvárdaiaknál. Szapponos küldött mindenkit előre. Szélesé is elégedett valamivel nagyon, mert mind a két mutató, illetve hüvelykujját a magasba emelve jelezte tetszését a játékosainak. Stronátja lelátóra emeli. Jöhet berabással a kisvárda. És a jelzett minimum ráadás utolsó percében járunk már. Soltészt sietteti a játékvezető, Ésik tovább kanalazza, már elhagyta a játék területét a labda, jöhet tehát bedobással az Újpest. Bodnárnak ad egy pacsit Szélesi Zoltán, érezhetően nagyon nagy vérmérséklet, illetve magas hőfokon ég a kispad előtt az újpestiek szakvezetője. Ez a bedobás végül is rossz helyre száll, de Bodnár visszaemeli, és ez Horvátnak jól lehet. Nem tudja lekezelni a magasan érkező labdát Horvát, a 16-oson belül már nála, mögötte Osztrovka, Horvát, kapu felé fordul, lő, Popovic véd. Megint csak egy kaput eltalált próbálkozás a vendégektől, és ebből azért már van a mérkőzésen jó néhány, és ezek alapján akár azt is ki lehet jelenteni, hogy több góllal is vezethetne az Újpest, viszont a fél időben csupán 1 az előnye a vendégeknek. Még egy bedobás mindenképpen belefér a szünet előtt. Hanyec most az újpestieket próbálja mozgósítani. Újvári visszafel is ennyi. Ezzel ér véget az első fél idő. Flyter szerzett vezetés 5 perc után az Újpestnek, azzal vezetett tehát a vendégegyüttes egészen 10 percen át. Herz egyenlített, és a második félidő második felére fokozta nyomást az Újpest, és a 32. percben egy szöglet variációt követően Ejtor ismételten előnyhöz juttatta a vendégeket. Egy félidőt követően tehát Kisvárda Újpest 1-2, a folytatás Budapestről.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. 6 embert szállított a kórházba az Igali gyógyfürdőből. Holnap ismét kánikula várható. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. A Fidesz szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert korábban pont az olyan jogalkotás ellen harcolt, amelyet most csúcsra járat a Tisza. Példa nélkülinek nevezte az elmúlt napok összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. Felmérések szerint a lakosság 84%-a csökkentette az áramfogyasztását, leginkább a háztartási gépek és a klíma ritkább működtetésével. Kapitány István hangsúlyozta, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre átszervezte termelését és mérsékelte fogyasztását. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Móna Szabolcs elmondta, hogy az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. 6 embert, köztük 2 gyermeket vitte kórházba az Igali gyógyfürdőből. Nagy mennyiségű klór került az egyik medencébe, ezért többen rosszul lettek. Valószínűleg egy technikai probléma okozta a vegyszer túladagolását. Az érintett medencét lezárták, a fürdő többi része továbbra is zavartalanul működik. Heringer Marci Koli és a Blaha Louisiana Sziget Fesztiválos koncertjét is láthatják majd a közmédia nézői az M1-en. A Duna Média Szolgáltató tájékoztatása szerint egyre több előadóval sikerül megegyezni fellépésük közvetítéséről. A magyar előadó koncertjeinek rögzítéséről és műsorra tűzéséről szerdán jött létre megállapodás a Sziget és a közmédia között.
2: Közlekedés.
3: Erős a forgalom az M1-esen Tatabánya és az M0-ás csomópontja között Budapest felé. Az átterelt és a teherforgalom számára fenntartott külső sávban időszakosan torlódik a forgalom. Aki teheti, kerüljön az 1-es főúton. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
3: Terült napos idő várható holnap is, hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 25, a Tisza tó 28 fokos. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kinek hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjú, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.

0: Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 18 óra 27 perc van a mikrofonnál, továbbra is Balogh Balázs, még javában tart a szünet a Kisvárda-Újpest mérkőzésen, ahol a Lilafehér Gárda egy fél időnyi játék után 2-1-re vezet, a Vasas pedig ugye 5-0-ra kiütötte az ET együttesét a kora délutáni mérkőzésen, tegnap az NB egy nyitó fordulójában, MTK Puskás Akadémia 2-3. Itt van velünk a vonalban Elpap István, a Nemzeti Sport napi szerkesztője, aki elmondja nekünk, hogy holnap mire számíthatunk a Nemzeti Sportban. Szia!
2: Ja, hát persze mindenre, amit az előbb felsoroltál, mert ezekről is részletesen beszámolunk, mint ahogy természetesen a nyíltvízi EB záró számáról, vagy éppen az ötös Európa bajnokság, vagy éppen a Strandtörpladba Óbéról, de ennél is talán fontosabb, négy oldalon foglalkozunk a Ferencváros Real Madrid mérkőzéssel, nem csak magával a mérkőzéssel, hanem egy nagy anyag dolgozza fel Vinicius elmúlt hónapjainak a hányattatásait, illetve az ő karrierének, a madridi karrierének a nyugvópontra jutását. Arról beszélünk, hogy José Mourinho érkeztével milyen új rendszabályokat vezettek be Madridban. Felidézzük, hogy a magyar kupa csapatok, illetve nem csak a kupa csapatok, mert volt Puskás válogatott is anno, hányszor és hogyan végeztek a Real Madrid ellen, illetve hogy milyen magyarok fordultak meg természetesen Madridban. Nyilván élükön Puskás Ferenccel, és miután az atlétikai Európa-bajnokság is kezdődik hétfőn, egy egyoldalas összeállításban egyrészt a teljes műsort hozzuk, másfelől pedig Szendrei Zoltán azt vázolja, hogy melyik lehet az a hat legnagyobb csata, ami vár ránk Birminghamben. Ebben egyébként benne van a kalapácsvetés is a férfiaknál Halász Bencével.
1: Köszönjük szépen, Elpap Istvánt, a Nemzeti Sportnapi szerkesztőjét hallottuk. Most pedig egy gyors kapcsolás, mégpedig a Grupama Arénába, hiszen a Ferencváros ezen a hétvégén nem a labdarúgó NB1-ben kell, hogy bizonyítson, hanem egy felkészülési mérkőzést játszik a Real Madrid együttesével, és hát hallottam, hogy rengetegen kíváncsiak a mérkőzésre, ellepték a Real szurkolók Budapestet. Nem tudom, Olasz Gergő, aki ott van a helyszínen, mit tapasztal, és van-e már kezdőcsapat, ott lesz-e például Vinicius a kezdőben. Szia, Gergő!
3: Szia Balázs, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Vinicius Junior nincsen ott a kezdőcsapatban, de valóban hatalmas az érdeklődés a mérkőzéssel kapcsolatban. Már most közel telt ház itt a Grupama Arénában, és egyébként a Real Madrid szektora is majdhogy nem megtelt, és csupa spanyol szurkolóval. Megpróbált egy Real Madrid mezes szurkoló a B középbe is bemenni. Óriási fügyszó közepette vezették ki őt a securitisek, tehát a biztonsági szolgálat tagjai. Hát nem oda kellett volna valószínűleg jegyet venni, hogyha Real Madrid mezben akart érkezni a stadionba. Vannak már kezdőcsapatok, elsőként a házigazda Ferencvárosé Dibusszal a kapuban, Osvát, Mariano Gomez, Zohore és Kadu a négy hátvéd, Romens a védekező, középpályás Arzani és Kanikovszki majd előtte szervezi a Ferencváros játékát. A jobb szélén Csirkovics, akit már rég láthattunk a kezdőcsapatban, a bal oldalon egy fiatal játékos Vargazétény, a center pozíciójában pedig Lenis Joseph kapott ma helyet, és akkor jön a Real Madrid kezdőcsapata, amelyben azért világklasszisok sorakoznak föl, még úgy is, hogy Vinicius Junior nincs ott a kezdőcsapatban. Lunin véd, ő az ukrán hálóőre, a Real Madridnak Courtois ugye nincsen a keretben, nem érkezett ide erre a mérkőzésre. Dumfries a jobb hátvéd, akit az Intertől igazolta a nyáron a Real Madrid, és rögtön akkor már José Mourinho meg is szavazta neki a bizalmat. Mario Rivas és Joan Martínez, a két belsővéd, mind a ketten a Real Madrid Castillából, tehát második csapatból érkeztek, és Real Madrid nevelésűek mind a ketten. Carreras a bal hátvéd, a középpályán egy elképesztően erős hármas Valverdével, Camavingával, valamint Arda Gülerrel, a jobb szélén megint csak egy olyan játékos, aki a Real Madrid Castillában, tehát a második csapatban, valamint az utánpótlásban pallérozódik hétről hétre Alexis Kiriás személyében. A támadó center pozícióban Endrick, aki a Lyonban töltötte az előző idén, de hát láttuk őt a világbajnokságon és Carlo Ancelotti alatt a brazil válogatottban futballozni, a balszélső pedig Brahim Diaz lesz a mai találkozón, amely most már egészen pontosan fél órán belül kezdődik, és óriási valóban az érdeklődés iránta, úgyhogy várjuk mi is, menjünk vissza a stúdióba.
1: Olasz Gergőnek köszönjük szépen, természetesen majd alkalmanként bejelentkezünk a mérkőzésről, a nagy érdeklődőse való tekintettel is. Hát azért azt hiszem, Feri, egy ilyen Brahim Diaz a Kisvárda-Újpest meccsnek is adna egy új lendületet, de hát vezet az Újpest, eddig elérte a célját, mert hogy idegenben közel áll a három pont megszerzéséhez.
4: Igen, így van, és nézzük először az Újpest játékát. Számomra meglepő, hogy a Kisvár ennyi teret hagy az újpesti támadóknak, és gyakorlatilag a két ék, amennyi idő és Flighter folyamatosan megjátszható. Érdekes módon Juhics és Mayer keveset van játékba, az Újpestnek a mélységi szervezői nem igazán játszanak jól, nem igazán találkoznak a labdával. Na de előre lépett egy másik szervezőjátékos, akire nem számított a Kisvár, de szemmel láthatóan az Eitor. A brazil belső védő rendkívül jól mozgatja a csapatot, és azt kell, hogy mondjam, hogy minden felpassza minőségi, egyből megtalálja a támadókat, adott egy nagyszerű gólpassz, szerzett egy gólt, egyértelműen kimagaslik a mezőnyben. Számomra nagyon meglepő, hogy a Kisvárd erre nem reagált az első félidő során, tehát gyakorlatilag Balogunnak elég lett volna egyszerűen csak a másik irányba terelni a labdát, hiszen Stronati nem rendelkezik olyan képességekkel a labdakihozata tekintetében, hogy ő tudna ilyen minőségi felpasszokat adni az Újpest támadói felé. Balogun csak általában területet védett, és nem nagyon találkozott a labdával a védekezésben sem, így Eitor teljesen szabadon tudott szervezni. Érdekes, hogy az ellenfélnek egy belső védőjének a kikapcsolása kulcskérdés lehetne a találkozó során. Na de ezt a Kisvárda egyelőre nem oldotta. Megnézzük, hogy Supka Attila reagál-e erre a szünetben, illetve reagál-e arra, hogy Balogun nem csak védekezésben, de támadásban se sokat találkozott a labdával, ráadásul sárga lappal rendelkezik, úgyhogy én gyanítom, hogy őt elővigyázatosságból is és taktikai okokból is le fogja cserélni Supka Attila. A másik, ahol a Kisvárdának van esetleg nyerési pontja, az a két széle a pályának. Szélső pozícióban lehetne az Újpest mögé kerülni, hiszen több esetben is, főleg Újvári oldalán sikerült veszélyeztetnie a Kisvárdának. De összességében az Újpest akár több góllal is vezethetne. Nagyon jó variációkat hajtanak végre, érdekes módon pontrugások által is sokkal veszélyesebbek, mint a Kisvárda, akinek ez az egyik specialitása. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az Újpest egyelőre nem csak eredményesen, hanem dinamikusan és jó intenzitással is futballozik, és sajnálhatja, hogy csak 1-2 az állás.
1: Ugye beszéltünk az elején arról, hogy melyik kapus kap esetleg potyagolt. Potyagolról nem beszélhetünk, de azért szerinted is volt benne valami, hogy például Szappanos esetleg védhetett volna bravúrral?
4: Hát egy jó beadás volt, és egy nagyon jó érkezés, nagyon jól eltalálta a kisvárdai gólszerző, ugye Herc a labdát, eléggé közelről, majdhogynem az ötös sarkáról rövid fölsőbe tartott a labda, ez tipikusan az a kategória, hogy én nem nevezném potyagolnak, bravúra hárítható lett volna ugyan.
1: Köszönjük szépen, természetesen Bene Ferenc itt lesz velünk végig a mérkőzésen, de már is kapcsolunk Kisvárdára, a szó Tóth Béláé.
5: Köszönöm szépen, és valóban változtatott Supka Attila a támadó sorban, és Balogunt, a sárgalapos játékosát, azt már nem engedte vissza a második fél időre a kisvárdai szakvezető, de azon kívül, hogy Balogun elhagyta a pályát, azon kívül Ésik is a kispadon folytatja a továbbiakban. Szikszai Hennagyi érkezett, valamint a korábbi újpesti Novotny Soma. Ez a kettő változtatás tehát Supka Attilától. A második fél idő megkezdődött, a hazai csapat indította útjára a labdát. Novotny tehát korábbi újpesti játékos, jó emlékekkel bír a lila-fehér korszakáról, Szikszai pedig 2007-es születésű fiatal támadó, ő azért a szélen tud majd segítségére lenni csapatának. A jobb oldalon most a kisvárdai akció, ott a sarokban jöhet majd bedobással Ostrovka, Mesanovic van hozzá közel, ő kéri el, aztán suta megmozdulás Ostrovkától, és Stronati felrúgja kis híján a tető szerkezetére a stadionnak. Nem sokan múlott, hogy tényleg a stadionból ki rúgja a labdát. Jöhet bedobással Ostrovka. Mesanovic felé megint Mesanovic a sarokból. Újabb bedobás. Néhány métert ezzel nyert a Kisvárda. Elsősorban Supka Attila csapatának kell változtatnia a felfogásán, és azon, hogy az Újpestet mennyire tudja letámadni, mennyire tudja rákényszeríteni az akaratát a vendéggárdára a hazai csapat, mert hogy hátrányban játszik a Kisvárda. Szöglet következik már a harmadik hazai sarokrúgás a mérkőzésen, ezt majd a jobb oldalról Soltész tekerheti be középre, 47. perc a találkozón. Szappanosan rendezgeti a tárcsakat, és hát sokan egy helyütt, méghozzá ott a 11-es pont magasságában picit balra, egybeadás, ez kiszáll, aztán a visszadőtt labda a Szikszai mellé. Kapásból lőtte vissza ballal a fiatal játék.

már ballal tudott lőni, de a jobb kapufa mellé pattogott a labda. Megint csak az a jellemző, ahogyan véget ért az első félidő is, hogy a vendég együttes akár növelhetné előnyét. Sos már Krajcsovicsnak is, valamint Horvátnak is, Semenyidónak is volt egy-egy olyan helyzete, ami azt hiszem, hogy az XG mutató az most már elég magasan az újpestieknél, hogy ez a várható gól mutató a statisztikai jegyzékben. Labdával Krajcsovics megint a jobb oldalon, Bodnár segít neki, Májártnek ez már nem pontos, Bok tisztázott annan, Tacsal jön a folytatás, a jobb oldalról végezheti majd el a vendég együttes. Kiváló iramban kezdődik a második félidő is. Számolja a másodperceket, Hanyec Bence játékvezető ennél a bedobásnál, Bodnár, Krajcsovics beemeli a 16-oson belülre, Horváth megurítja, és erről is lemarad a csatár, méghozzá Flajter. Tényleg ott tartunk ezen a mérkőzésen, és a második félidő első percében, hogy hát ránézek az eredményjelző táblára, és csodálkozom, hogy csak 2-1 az Újpest javára. Nagy fölényben játszik, és minőségi helyzeteket alakít ki a vendég együttes, de a kihasználás ezeknek a lehetőségeknek az most már eléggé visszafogott. Bedobás, Jujic kanalaz előre, visszafejeli Ostrovka, beletette a fejét Melnyik, erre meg lecsap Novotny. Novotny visszafelé kénytelen gurítani. Bok átnyesi a jobb oldalra, Mesanovic hozzáár oda egy védő, és Újvári hardolja ki azt, hogy a bedobás a csapata javára következik. Rárukta még Montenegro, illetve Bosnyák ellenfele lábára a labdát Újvári. Aztán viszont Ostrovka indul egy faltal. Szabadrúgás az Újpest javára. A fiatal kisvárdai szélső hátvéd Horvátot találta el. Némi méltatlankodás a kisvárdai lelátóról, elsősorban a hazai szurkolóktól. Kicsiben elvégzik a szabadrúgást Jujicsék, egy csel Jujicstól Melnyik mellett lerázza magáról a kisvárdait a szerb. Horváth tolta volna el Ostrovka mellett. Bedobása következik majd a vendég együttes Ostrovka tisztázását követően. Újvári, Amennyidó veszi talpa maga elé. Megrúgta őt Mesanovic, és valóban bedobással majd a kisvárda következik, mert Amennyidóról ment ki. Itt volt pont előttünk az egész eseménysor, és már Mesanovic eltalálta ellenfele lábait, nem a labdához, ahhoz nem ért. Ostrovka széles jelöl dobja be, előre mélységben Novotny mozog ki, Eitor mellett. Nem tudta már tartani a labdát Cikszai. Ott hagyja inkább bedobásra Mesanovic a labdát Ostrovkának. Jönnek előre a kisvárdaiak már minden mezőnyjátékossal a vendégek tér felén. Melnyik, 51. perc. Ketten vannak ott Melnyik körül, de valahogy kihámoz onnan a labdát Ostrovka. Nem volt pontos átadása most a kisvárdaiaknak. Radmanovachoz pattan vissza, aki meg visszagurítja a saját kapusához, Popovicshoz. Popovics ível előre. Újvári felé száll, nem ő volt a célpont, hanem a mögötte tartózkodó Mesanovic. Nem tudott hozzáérni a kisvárdai csapatkapitány. Lesz majd egy csere a hazaiaknál, Igor Bogdanovics másodedző inti oda a kispadhoz, hát innen a messzeségből úgy látom, hogy Matanovic érkezik majd csereként a kisvárdához, tehát a középpályán is fog változtatni Subka Attila. Horváth a földön, Ostrovkával volt egy keményebb párharcuk, de azt hiszem, hogy itt az üvöltés, ami talán behallatszódott a közvetítésbe, és az túlzás volt Horváttól, mert ilyen keménynek ez nem tűnt. Felező vonalról a szabadrúgás a bal szélről, Jujic, visszafelé Stronati, Eitor, és azt hiszem, hogy Szélesi Zoltántól a félidőben többször elhangzott, hogy 2-1-nél nem szabad az előny megtartására törekedni a kisvárdával szemben, mindenképpen meg kellene rúgni a harmadikat, akár a negyediket ahhoz, hogy itt az utolsó fél órára ráfordulva az Újpest igazán kényelmes helyzetben legyen. Lesre futottak a vendégek, szabadrúgásra következik majd a kisvárda, a hazaiaknak pedig mennie kell előre, mert érezhetik azt, hogy a vendég védelem mögött.

0: mögött van elég tér ahhoz, hogy helyzeteket alakítsanak ki, és hát Novotny becserélésével akár a rögzített játékhelyzeteknél is lehet egy célpont. Matanovic pedig arra lehet majd egy kiváló megoldás a hazaiaknál, hogy a középpályán legyen egy olyan kreatív játékos, aki labdákkal találja meg Novotnyt vagy Sikszait, mert ez láthatóan most hiányzik, a középpálya stabilitása, illetve az a szellemes játék a Kisvárdától, ami az első félidő néhány periódusában megtalálható volt. A középpályán zajlik a játék, messze a kapuktól. Juic nagyon szépen megfordul Herz mellett, Juic még. Amennyidó a bal szélen nagyon mélyen visszalépett a togói csatára. Amennyidó kicsiben a játék finom bokomozdulatokkal Juiccsal. A kényszerítő végén Juic bökjöri Flájterhez. Ez így túlságosan hosszú volt. Kirúgással következik majd a hazai együttes. És most a csere. Marko Matanovic érkezik tehát a Kisvárdához. Mondom, a lecserélt játékost 27-essel Mesanovic jön le. Erre is reagálhatsz, Feri, meg a második félidőből eltelt lassan 10 percre.
1: Először is tényleg nagy fölényben van az Újpest, és ebben a szezonban még nem látott jó és látványos játékot nyújtanak. Szemmel láthatóan megjött az önbizalom a Lila Fejérek játékosainak. Egyetlen egy dolog hiányzik, ami az Újpest szurkolók számára aggasztó lehet, a gól, és sokkal, de sokkal élesebbnek kellene lennie a támadóknak a 16-oson belül. Krajcsovic 2-3 gyönyörű lövöccsel után ajtóablakból ezekben nem talál kaput. Aztán Flájter lemaradt középen, Amennyidó üres kapuba gyakorlatilag mellé fejel az első félidő végén, tehát itt ahelyett, hogy már réges-rég eldöntötték volna a találkozót, bizony még bőven versenyben van a Kisvárda, annak ellenére, hogy Csupka Attila nem véletlenül cserél ennyit, hiszen nem működik a csapatjátéka, viszont Matanovic egy érdekes játékos, kevés gólt lő ugyan, de a szélén képes veszélyt teremteni, és azért vannak gólpasszai. Tényleg az a típusú játékos, akiben úgy van gól, hogy egy-két embert le tud venni, veszélyesek a lövőcselei, és bizony jó pár gólpasszt adott már az előző szezon folyamán.
0: Soltész kapott egy sárga lapot, mert lerántottak Krajcsovicsot, emiatt a megítélt szabadrúgáshoz készülődik, szokás szerint Májer és Juic. Történik mindez a kisvárdai térfélnek a közepén. 16-osnak a bal sarkánál sorokozik Stronati, Ejtor, valamint Horváth, és ott van Krajcsovics is. Akár oda emelheti majd a labdát, akár Májer vagy Juic. Hát most már Májerra a legesélyesen, mert Juic néhány lépésre eltávolodott a labdától oldal irányban. Májer lágyan tehát a 16-os bal sarkához emelte, Klumecki bólintott el Juichhoz vissza, Horváth a bal szélen jó a csel Matanovicsal szemben, de nem tudja átverni a kisvárdai védőket Horváth, hova gurul az oldalvonon végig a labda, végül ki, és Újvári dobhatja be. Májer saját tér felé még a félpályán. 10 perc eltelt a második félidőből. Kisvárda Újpest 1-2 a labdarúgó OTP Bank Ligában, miközben Juic majdnem kicselezi saját magát is. Novotny mellett ez azért elég veszélyes volt. Szappanos emeli vissza a mezőnybe, Osztrovka bólintotta el, bedobásra következik az Újpest. Szélesi pedig közelebb mint magához egy játékos, Krajcsovics az, aki most belépett tengelybe. Elég sokat változtatja egyébként a pozícióját Krajcsovics Ábel. Juic a földön, mennyik fogta meg a mezénél a szerb csapatkapitányt. Szabad rúgás az Újpest javára. És aztán nem marad a földön egy pillanatra féltérden Juic. Egy gyomor száját tapogatja, talán baj nincs. Szabad rúgás a vendégek javára tehát. Stronati végezheti el. Ugye az újpestieknél Mohamed Tijani sérült, és ő nem bevethető még, annak ellenére, hogy az előző mérkőzésen cserékén kapott már 20 percet az Újpestben. Most is itt van a lelátón, tehát a keretben sincsen ott a korábbi nyíregyházi támadó. Itt ül tőlem nem messze, és figyeli a csapattársak játékát, és néhányszor bosszankodik, amikor egy-egy helyzetet elpuskáznak a társak. Hát lehet, hogy ő másképp értékesíteni ezeket a báján. Jön egy beadás Flájtertől, ez így Popovicsé. Popovics nézi a társakat elől, de csupán Herz és Novotny legelől, mindenki más saját 16-osának a környékén. Radmanovac, gyors indulás, tehát nincsen most a hazaiak részéről. Osztrovka, Bok pedig kipasszolja bedobása következik az Újpest. Horváth végzi el gyorsan, Májer Juicshoz pattan, Juicsot szerelik, de csak egy pillanatra. Újvári rárukta Matanovicsra, bedobás az Újpestről, és elől maradnak a lila-fehérek. Májer nem tudta rárugni Hercre, bedobása következik a Kisvárda, és itt a második félidőben, ha nem is feltétlen magas a játék színvonala, tehát olyan technikai brilliáns megoldásokat nem lehet látni, de minden egyes méterért öldöklő küzdelem zajlik most a Gepen. Egy ívelés előre Popovicstól, Stronátiból intotta el, jöhet bedobással Matanovic, friss lábai vannak, meg friss keze, ő hajítja be, Herz fordul, nem volt les, mennyik, fölpattan, felperdül, les is volt, Szappanosé is. És akkor ezek szerint nem a lest inti be ezen az oldalon a partjelző Belica Bence, hanem a szögletet, mert hogy a felperdülő labdát már nem tudta megmenteni a vonal előtt Szappanos Péter, úgyhogy szöglet következik. 59. perc a mérkőzésen, ezt is a kisvárdaiak végezhetik el, és Svaltész jön át erre az oldalra. A jobb oldalról tehát a kisvárdai sarokrúgás. Magasan a kapu elé, kivágják onnan az újpestiek, hova perdül a labda, Bodnár tisztázott. Nem volt ez minden veszélyt nélkülöző szöglet, de nem lett végül is belőle kaput eltalált próbálkozás, és fel is szabadul az újpesti kapu. Hanyec pedig mutatja a játékosoknak, hogy tessék megállni egy pillanatra, mert varvizsgálat következik és zajlik, ami miatt tehát áll a játék, hogy itt vajon ennél a szögletnél volt-e bármilyen szabálytalan. Néhány játékos egyébként kezezést reklamál, de azt hiszem, hogy itt a varkocsiban, hogyha bármit látnak, akkor közbeavatkoznak. Emiatt szólítom Bene Ferencet, hogy a varvizsgálatba te beleleshettél-e.
1: Amikor Stronati kihúzta a labdát az ötösön belül, és fölpattant, és a 16-oson belül párharcba keveredett Krajcsovics, akkor a lögdösödés során a könyökét súrolta a labda. Szándékosságról szó sem lehet, a párharcban történt, tehát valószínűleg nem jár hozzá, nem jár miatt a büntető.
0: Így is van, a varvizsgálat lezárult, és ránéztek erre, de nincsen büntető, illetve bármilyen szankció. Juicsot visszarángatják, Herz kér tőle elnézést, és emiatt a szabad rúgás. Eltelt a második félidőből negyed óra, és a helyzet változatlan, itt keleten, Kisvárda-Újpest 1-2. Juic a labdával néz előre, és egy indítás, ez pontos lehet Flyternek, Flyter a sarokban, meg kéne tartania, visszapróbálta sarkazni, ezik Radmanovacé, kihozza onnan szépen összjátékot, illetően kiváló a Matanovic, és most már Matanovic a tengelyben, Májer szereli, Krajcsovics indulhat, Matanovic visszarángatja őt, nincsen fújás, ott van még a labda Radmanovac előtt, ő bólintja tovább, bok vissza, Popovic. Ő pedig végül is kipasszolja a bal oldalra, ahol viszont nem tud megint csak előre rohanni a kisvárdai csapat. Kénytelen visszagurítani Svaltész. Radmanovac, Ostrovka. Volt egy pillanatra azért egy olyan labda vezetése Matanovicsnak, ami veszéllyel, illetve kisvárdai szempontból reményekkel kecsegtetett, de azt meghiúsították a vendégek. Egy ívelés előre Klumeckitől, a bal szélen próbálkozik most a kisvárda, Ejtor emeli vissza a magasba, Bodnár rástartol a labdára, aztán Emenyidó megtartja, sőt visszagurítja az árkózó csapattárshoz, Krajcsovics hozza előre. Horváth kapja meg a bal szélen Juicstól, és most zakatolhat előre, ott mellette Újvári is. Horváth középre viszi, aztán egy kiugratás, Flyter a lábök, és a kapuban köt ki. Vezet most már 2-vel az Újpest, a szurinami duplázik, les ezek szerint nem volt, és Horvátot emelném ki, aki a bal szélről indulva beviszi a kapu elé, 16 méteren nagyon finom mozdulattal kiugratja Flytert, Szemben a kapuval is Popovics, a Flyter pedig alábök ballal, és a kapunak a bal oldalába, egyenesen a kapufa tövéhez pattog a labda. Flyter dupla, és ezzel azt hiszem, hogy teljesen megérdemelten növeli 2-re az előnyét az Újpest. 3-1 immáron a vendégek javára Kisvárdán, 62. perc. Érett Bene Ferenc.
1: A gól mindenféleképpen érett, tehát az Újpestnek már régeség be kellett volna vinnie ezt a harmadik találatot, bár én még egy picit óvatos vagyok a mai varros világban, hogy nem anulálják-e, de az biztos, hogy az Újpestnél, ha akár Maiert, akár Juicsot kritikával illettem az első fél időben, rendkívüli módon feljavultak. Maier nagyon sok labdát szerez, Juics karmesteri pálcát magához ragadta, nagyszerűen futballozik, és Amenyido és Flyter pedig rengeteget mozog a mérkőzés folyamán, tehát nagyon nagy területet játszanak be keresztbe, és mélységi mozgásokkal is zavarba hozzák a Kisvárda védelmét, tehát tényleg kifejezetten réglátott, látványos módon futballozik az Újpest, jól működik a csapatjáték, egyes egyedül a gól hiányzott egészen eddig, nagyon-nagyon gyanús, hogy ez most lesz, vagy nem lesz, nagyon kíváncsi leszek végül a varvizsgálatra, de egy profi befejezés volt, és Horváth Krisztófert is meg kell dicsérni, hiszen rágyorsította az ellenfél védelmére, levett egy védőt a középpályán, és a lehető legjobb, vagy majdnem a legjobb ütembe indított a Flightert, ez majd kiderül.
0: Hát akkor a Szabolcs-Szatmár-Berej megyei Földtani Intézet még ricskéli most az előző helyzetet, hogy olyan lesen kapta-e Flighter, és ha igen, mennyivel. Ugye itt a varos világban már egy vonal nincsen, hogyha egy lábújjal is belógott Flyter, akkor ez bizony les. Ezt nézi most a varkocsi, ott ugye a főnök Antal Péter, és hát nem tudom, hogy hány centi a híja most annak, hogy lesz-e harmadik újpesti gól vagy sem. Áll a játék, és megint csak Bene Ferenc felé fordulok, hogy te, ha látsz visszajátszásokat, akkor mennyi múlik mindez?
1: Sajnos nincs visszajátszás, természetesen jeleztem volna, amennyiben látunk. Mi is azt látjuk, hogy a játékosok kivárnak, közeli képeket látunk Subka Attiláról, a játékvezetőről. Bizonyára annyira centiken múlik, hogy ezt egyelőre nem osszák meg velünk a televíziós kollégák. Mi is csak várakozó állásponton vagyunk. Én azonnal jelentkezem, amint van perdöntő bizonyíték, de egyelőre én nem látok a televíziós közvetítésben.
0: Hanyerc Bence pedig továbbra is azt mutatja itt a játékosoknak, hogy kommunikál a varkocsival, és valóban a centizgetés, a vonalazgatás mehet most az operátor segítségével a varkocsiban. Becséri Gergely és a doktor Dédesi Mátyás Benedek ül még ott Antal Péteren kívül a varkocsiban, és nézik ezt, hogy mi lehet vajon ennél a Flyter helyzetnél, golnál az ítélet. Hanyec Bence pedig azt ítéli, hogy les, nincsen gól, minden vissza, marad a 2-1. Flyter ezek szerint milliméterek kellettek hozzá, de lesen volt. Úgyhogy hát nem tudom, hogy még ez a mérkőzés hova fajul, tehát lehetne még ennél is közelebb jutni egy gólhoz az Újpestnek, ami végül is nem lesz gól. Kiderül majd. Minden esetre ez megint csak egy lelki fröccs lehet a hazaiaknak. Cserél viszont Szélesi Zoltán, elhagyja a pályát Krajcsovics Ábel, a helyére érkezik Ájosa Matko, és még egy változtatás. Flyter, hát kicsi múlott, hogy akkor most 2 góllal hagyja el a pályát. Az ő helyén Mucsányi Miron a folytatásban. Flyter 1 gólt szerzett, úgy hagyja el a gyepet, hát egészen kiváló levonulás lett volna, hogyha 2 góllal azonnal a gólszerzés pillanata után kapja le őt a pályáról Szélesi Zoltán szakvezető. Centik, milliméterek hiányoztak neki ehhez. Horvátnak pedig a második gólpasszhoz ugye jegyzem meg itt gyorsan. 2 változtatás most az Újpestnél. Mucsányi Miron és Ájosa Matko tehát benn. Támadásban frissít ezzel Szélesi Zoltán. Rárúgja Klumecki a mennyidóra. Radmanovácshoz perdül. Osztrovka visszagurítja a montenegrói szerbhez. Miközben egy labdaszerzés. Maier 16 méterre kaptól. Maier legurítja, és mellé Mucsányi első labda érintéséből gólt lőhetett volna. Viszont Popovics indít. Mennyi zakatol előre? 4 kisvárdai még rajta kívül, 4 újpesti védő. Mennyi kiindítás? Matanovics, remek szerelés. Stronati, aki aztán azonnal reklamál. felpörögtek az események. 68. perc már a mérkőzésen. És még egy gondolat erejéig vissza az előző újpesti helyzetre. Tényleg Mucsányit azonnal zicserbe hozta Mayer, éles szögből, picit balról az oldalhálóba lőtt Mucsányi. Cipőt köt most éppen Osztorovka, de azért, mert szabadrúgást kapott a Kisvárda. Bandukolnak be az újpesti kapu elé a hazai játékosok, és természetesen az újpesti védők is. A jobb oldalról következik majd ez a rögzített játékhelyzet, egy magasságban a 16-ossal. Soltész ívelhet majd onnan a jobbról ballal. Kisvárda számára minden egyes ilyen lehetőség pontrúgás felértékelődik. Második félidő derekánál járunk, 68. perc. Soltész ívelhet a kapu elé közvetlenül, Szabanos másodjára tudja csak magához ragadni a labdát, de övé lett végül. Gyors indítás nincsen, aztán viszont kiválik onnan Horváth, és őt próbálja megszöktetni a kapus. Soltész fejjel haza, egészen Popovicshoz. Említettem már az első félidő végén, hogy a labdarúgásnak vannak íratlan örök szabályai. Egy ilyen, hogy a kihagyott helyzetek azok végül is hogyan ütnek vissza. Egyáltalán a kihagyott helyzetek a támadó csapatot mennyiben tudják büntetni. Bene Ferencet szólítom megint csak, mert hogy kitör az ivószünet itt a második félidő felénél, hogy az újpesti lehetőségek, amelyek adódtak most már a 2-1-es állásnál, azok eléggé minőségiek, és nagyon sok helyzete volt a vendégegyüttesnek, de továbbra is eggyel vezetnek Kisvárdán. Mit vársz az utolsó felétől, negyedétől a mérkőzésnek?
1: Először is az első félidő jó játékához képest az Újpest még rátett egy lapáttal, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy Mayer és Jujic mennyire feljavult a csapatjáték tekintetében. És hát nem véletlen keveset beszélek a Kisvárdáról, hiszen jelenleg egyáltalán nem működik a Kisvárdának sem a védekezése, sem a csapatjátéka a támadás szempontjából. Úgyhogy egyetlen egy kritika érheti az Újpestet, és ennek érdekében Szélesi Zoltán lépett, hiszen nincs meg az a fajta élesség, az a, hát hogy mondjam, lehet, hogy csúnyán hangzik, de gyilkos ösztön. Tehát egész egyszerűen nem elég élvezni a játékot, nem elég, ha frissnek érzi magát a csapat, nem elég, hogyha dinamikusak, gyorsabbak az ellenfélnél, ezt érvényesíteni kell, hiszen nem a statisztikát kell megnyerni, nem a labdabirtoklás, nem a gólhelyzetek kialakítását, hanem gólokkal kell megnyerni a mérkőzést. Egészen egyszerűen a létező legnagyobb helyzeteket is elhibázzák a lilafejű támadók. Most egyébként Mucsányi Miron egy nagyon-nagyon tehetséges, ügyes labdarúgó jött be 10-es pozícióba, és amennyi idő lett a center, ezzel is jót húzott Szélesi, ott volt rögtön Mucsányinak a gólhelyzete. Hát most már tényleg a lilafehér hívek talán Lajos Amatkóban bízhatnak, mert ő azért ritkán szokott hibázni ekkora helyzetekben, igaz, ő még nem került gólhelyzetbe.
0: Véget ért az ivószünet, elvégezték a bedobást a hazaiak, Soltész a bal szélen, ível előre hosszan Szikszai felé, Szikszai fót Bodnár Ferez, Bodnár tisztázott, Tacs. 71. perc már a mérkőzésen, egyre fogy az ideje a hazaiaknak arra, hogy megőrizzék veretlenségüket az Újpesttel szemben, amit már 8 éve nyújtanak. Szikszai a 16-oson belül Herz labdáját követően mennyik, kipasszolták helyzetből a hazaiak, ebben több volt. Horváth pedig lecsaphat a labdára, Mucsányi visszaszerzi, mert hogy időközben a kisvárdaiak elsodorták Horváth elől, Jujic megurítja Amennyidóhoz, aki visszalépett a felező vonal közelébe. Bodnár most már a jobb oldalon felfejlődik, tehát ez az újpesti akció. Elkéri Mayer, megint csak Bodnár, összjáték ott a jobb oldalon Amennyidóval. Megfordul Bodnár, jók a cselek, ördöngős cselek, egylövés, összeszedi Popovics. Megforgatta, megtáncoltatta a kisvárdai védőket Bodnár Gergő, neki van már gólja ebben az idényben, de ez a távoli átlövéshez erőtlen volt, meg odament, ahol Popovics állt. Kiemeli a labdát Matanovics a bal oldalra, Soltész gyalogol előre, elég sebes léptekkel. Szikszai, ő meg megtorpan Bodnárral szemben. Mennyik most már elkériben középen, forgatja át a játékot a jobb oldalra, Osztorovkához. Osztorovka lájon a lábök, de ez hosszú annak a Matanovicsnak, aki várta volna a jobb szélen. Ez a hosszú labda tehát túlságosan is erős volt ahhoz, hogy ez bármi veszélyt jelentsen. Szappanos kirúgása ide száll Horváthoz. Radmanovac fejéről pattan ki. Jöhet majd bedobással a lila-fehér gárda. Régen startolt már egyébként három mérkőzés követően veretlenül egy bajnokságban a Kisvárda. Viktor László idejében történt meg, abban az idényben, amikor végül is összejött a történelmi ezüstérem. Most ahhoz mindenképpen az kellene Subka Attiláéknak, hogy itt pontot mentsenek még ebben a hátralévő bő 20 percben a hazaiak. Stronati a labdával saját tér felén odagurítja a kapusához, Szappanoshoz, ível előre a hálóőr. Mucsányi át tudja venni, Amennyidóhoz pöcköli tovább, Bok csap le a labdára, Horváth a földön, egy kellemetlen találkozót követően Bokkal, a játékvezető nem látott szabálytalanságot, ez a keresztlabda pontatlan, Mucsányi veszélyes játék, túl magasra emelte a lábát, Bokot veszélyeztette. Herc pedig hiába végzi egy gyorsan a szabadrúgást, visszarendeli a játékvezető, mert nem a helyéről gurították tova ezt a rögzített játékhelyzetet. Radmanovac, Klumecki, tényleg egyre bátrabban jönnek előre a hazaiak, de teljesen hatástalan az a játék, amit nyújtanak támadásban. Novotny például, amióta pályára lépett, hát azt hiszem, hogy ha kétszer-háromszor hozzáért a labdához, akkor lehet, hogy túlzok. Labdával most megint csak Klumecki, Radmanovac saját tér felén, az újpestiek pedig szépen szűkítik a területeket, és terelik ide-oda letámadással a Kisvárdát. Most éppen Szikszai indulna meg a baloldalról befelé, Szikszai még mindig, a felező vonal is sodródott vissza a Bok. Egy keresztlabda Klumeckitől ballal, nem tudja átvenni Matanovic, mellett egyébként Újvári, a vonal előtt még utolírja becserélt montenegrói, Matanovic vissza, Mennyik, megint csak Matanovic, minden mezőny játékos az újpesti oldalon, de távol a kaputól a labdával a Kisvárdaiak. Klumecki ballal nyesi át Soltészhoz a balszérre, Soltész visszafelé mozog, befelé indulna, Szikszaival kicsiben az összjáték, visszakapja a kényszerét, után Soltész gyönyörűcsel, már a 16-oson belül szögletet harcol ki Soltész, talán ez a legtöbb, amit ebből ki tudott hozni, mert a 16-oson belül, amikor ott találta magát, akkor centerezni próbált, ebbe lépett bele egy hátvéd. 75. perc, Várkerti Vitézek, tehát a hazai B-közép soraiból a harcoljatok csendül föl, Bok pedig készítgeti le a labdát a szögletzászló mellett. Ő ívelhet majd a bal oldalról az 5. kisvárdai szöglet a mérkőzésen. Beléptünk a mérkőzés utolsó negyed órájába. Bok kapu elé, Szappanos öklözi ki, oda pattan Szikszaihoz, visszagurítja Osztorovka, még mindig a kisvárdaiaknál, viszont Jujic labdaszerzése, és ezzel most támadásba dobja Matkót. Matkó Osztorovkával szemben érkeznek ketten segíteni, Horváth le Jujic helyzetben, ott a helyzet, és Popovic szedi össze. Ez is kimarad. És elől maradt három kisvárdai, Matanovic cipeli, ott van Mennyik, jó a csel Mayerrel szemben, Matanovic, Mennyik, vissza Matanovichoz, Mayer javított. Remek a mérkőzés, tényleg, amikor szétszakadnak a mezőnyben a játékosok egymástól, ahogyan Bene Ferenc fogalmazott, túl hosszúvá válnak a csapatok, akkor azonnal van mind a két kapu előtt esemény néhány másodperc eltérésen belül. Most Horváth nem tudta lekezelni, jöhet majd egy bedobás, és lesz egy debütáló játékos a kisvárdaiaknak, a nemrég érkezett azeri válogatott Nurijev. Hercet váltja, hát a szlovák válogatott helyett az azeri válogatott Anatolij Nurijev, és Mennyiket is lehozza a pályáról Subka Attila, a helyén pedig az egyértelmű támadó felfogással rendelkező bíró Bence. Most már aki a kispadon ott van és támadó játékos, egyedül Jordanov maradott, minden csere lehetőségét kihasználta Subka Attila, a hazaiak szakvezetője, és a teljes támadó arzenál most már pályán a kispadra nevezettek közül. Szappanos szedi össze a labdát a földről, hajítja ki Újvárihoz a bal szélre. Mennyik, tehát a lecseréltek sorsára jutott, csak úgy, mint ahogyan azt említettem, Hertz, a kisvárdai gólszerző. Amennyi dó kap néhány tanácsot Szélesi Zoltántól, időközben a hátvédek, méghozzá lila-fehérben mozgósítják a labdát. Megint csak Eitor, jobb oldalra tereli most Bodnárhoz, Bodnár pedig vissza Stronátihoz. Novotny visszább lép ilyenkor, amikor védekezni próbál a kisvárda. Ott van még mellette egyébként még egy társ, miközben az újpestiek részéről kibúj Matko. Matko helyzetben, Popovics vér, ott van még, amennyi idő, belövi! Elfektetett mindenkit a togói, és végül felvarja a léc alá. 3-1 az Újpest javára. Már Matko berúghatta volna a saját helyzetét, akkor még Popovics oldalra paskolta a labdát, viszont pont az érkező amennyi idő elé, aki egy hidegvérű csellel mindenkit elfektetett, és aztán a léc alá vágta a labdát. 3-1 ezzel, akkor, amikor van még hátra mérkőzés, rendes játék idejéből 12 perc. Költői kérdés lesz, eldőlte a mérkőzés, Dene Ferenc válaszol.
1: Igen, hát nehéz erre egyértelmű választ adni, de azért azt felvállalom, hogy nagy valószínűséggel igen. És nem csak az mondatja ezt velem, hogy relatíve kevés idő van hátra, hanem azért nyomon követtem a második fél időt. Gyakorlatilag az Újpest minden csapat részében jobb a Kisvárdánál. És inkább afelé terelném a szót, hogy ugye Ájosa Matko jobboldali támadóként a bal összekötő helyéről kerül gólhelyzetbe. Ez is mutatja, hogy ez a fajta elmozgó rendszerű támadójáték most ezzel nem nagyon tud mit kezdeni a Kisvárda, és ez tényleg az Újpest játékának a dicsérete. Ugyanakkor Amennyindó a kapusra kipattan labdát, Popovicsra kipattan labdát, pedig végtelen hidegvérrel és nyugalommal egy lövőcsel után mindenkit megdermesztett a lövőcselével, és utána gyakorlatilag az üres kapuba hát löbbölte a labdát. Tényleg egy jó volt látni, ez egy kreatív, igazi vagány csatármegoldás volt. Jó cserét Szélesi, bízta Májos a Matkóban, ugyan kipattant az ittszere, de amennyi idő jó helyen volt, és hát Újpest szempontból végre már a sokadik gólhelyzetét értékesített az Újpest. Ahogy te is említetted, ugye Novotny is, akár Szikszai is azért álltak be, hogy lendítsenek a Kisvárda támadójátékán, de hát ebből a másik fél idő folyamán semmi nem valósult meg eddig.
0: 3-1 tehát, belépünk lassan a mérkőzés utolsó 10 percébe, és az Újpest elveheti a kisvárdaiak veretlenségét. Miközben azért még egy indítás előre, amennyi idő felé, ez pontatlan, Jujics fejeli vissza, végül szerel Osztrovka, utolérte a vonal előtt, nem, bedobásra következik tehát a vendégegyüttes. És a mérkőzést megelőzően, illetve a fordulót megelőzően a Vasas volt veretlen, az Eto, és ugye ebből kifolyólag, hogy a kisvárdait könnyen lehet, hogy a veretlenségét elveszíti, szűkül azoknak a csapatoknak a listája, amelyek a harmadik fordulót követően is veretlenül folytathatják szereplésüket. Dárdai Pál is feltűnt egy pillanata, talpra pattant és valamit szóvá tett a tartalék játékvezetőnél, miközben Osztrovka ível előre szabadrúgásból Novotny felé, Stronáti bólintotta el, megtartja egyensúlyát Soltész, de elveszíti a labdát, és akkor most Matko, körülötte még három csapattárs, Maier futtatja, 16-oson belül már Maier visszaveszi, nem tudja középre pöckölni, ráül a labdára, és végül valahogy kigyötri onnan alól a Klumecki, ő szabadít fel. Egy indítási kísérlet Matanovic felé, ezt meg elméri Újvári, aláugrott a fiatal. Visszavenné Matanovic, Újvári javít, szerel, tisztázott ő is. Bokalabdával, felező vonal közelében megtartja a kisvárda, Osztorovka vissza a francia kamerunihoz, Bok átnyesi a bal oldalra. Szikszainak ez pontos, kisvárdai akció, mert az újpesti 16-os környékén Szikszai vissza Soltész, kigurítja Nurijevhez. Jön egy beadás az Azeritől, de ez is szappanosé. Senki nem volt a környéken, aki piros felszerelésben lett volna ott a 16-oson belül, úgyhogy ez így valóban a kapusé lehetett csupán. Aki meg dobja előre Horvátnak, Horvátot rúgja azért Oszorovka, ahol éri, de így is le tudott fordulni az újpesti szélső. És aztán itt azért Horvát oda szól Oszorovkának, hogy hát fiatal barátom, lehet, hogy te bokán rúgtál, de mégis le tudtam fordulni. Bedobások következik Újvári, és nagy a mozgolódás az újpesti kispad előtt. Itt most egyelőre takarásban nem látom, hogy kik érkeznek cserére. Amennyidó már a 16-oson belülre tör. Amennyidó még elviszi, nincsen lövőhelyzet, visszagurítja Mayer, 18 méteren megtorpan, visszafelé fordul, Juic átveszi a bal lábára. Akkor, amikor legutóbb itt nyert Kisvárdán az Újpest, akkor 4-1-re nyertek, és eddig minden mérkőzés ebben a fordulóban 5 gólt hozott. Egy tehát még hiányzik ebből az összecsapásból, mondom én. Juic pedig szabadrúgáshoz juttatja a csapatát a 16-os bal csücskétől. Nagyjából 5 méterre fújja le a habot Hanyec Bence, onnan következhet majd tehát a rögzített játékhelyzet. De előtte a két, illetve három újpesti csere. Érkezik Fenyő Noah és Nunes is a vendégekhez. 36-ossal befejeződött a mérkőzés Újvári Ferenc számára. A helyén az osztrák Tizian Valentino Charmer. Igazi Charmer. Lejön Mayer is. 77-ese Fenyő Noah a helyén. És még egy változtatás lesz, Nunes kinek a helyére érkezik, hármassal Eitor gólt szerzett, gólpaszt adott, azt hiszem, hogy hátvéd étér a legtöbbet kihozta ebből Eitor, a helyén tehát a portugál João Nunes, Fenyő a középpályára érkezik, pozícióban Mayer helyére tökéletesen, és azt hiszem, hogy Charmer itt az Újpestben bizonyíthat most az újpesti szurkolóknak, ő egy nyári szerzeménye, a Sturm Graz együttesétől érkezett Charmer, és az újpestiek azért várják kíváncsian, hogy mire lesz képes lila-fehér felszerelésben a mindössze 22 éves játékos, aki debütál tehát a fővárosi csapatban. Juic szabadrúgása, megpróbálta meglepni Popovicsot, oldalhálóba Perdit lő Matija Juic. 6 perc még a rendes játékidőből. 3-1-re vezet az Újpest Kisvárdán a labdarúgó NB1 harmadik fordulójában. Novotny megcsúsztatja. Matanovicsnak ez jó. Mind a két együttes egyébként minden csere lehetőségét kihasználta. Sem Supka Attila, sem pedig Szélesi Zoltán nem tud már közbeszólni. Matanovics a 16-oson belülre tör. Matanovics lő! Gól! Szépít a Kisvárda! Marko Matanovics! Addig cipelte a labdát a 85. percben a 16-oson belülre, amíg el nem tudta lőni ballal a jobb oldalról, Szaponos hiába vetődött, nem érte el a jobb alsó sarokba tartó labdát. Itt azért megint csak tennék ide egy felkiáltó jelet, vagy egy kérdőjelet, mind a kettőt, mert hogy úgy tűnt elsőre, hogy Matanovics lehet, hogy egy szabálytalansággal indult meg a sarokból be középre, és mintha Horvátot eltalálta volna a lábánál, ezt varozza majd természetesen Antal Péter. Függőben tehát a gól, hogy Matanovics szabályos körülmények közepette találta utat a hálóba, és hogy Horváttal szemben történt a szabálytalanság. Bene Ferencet szólítom, hogy ő mit látott.
1: Nehéz már a VAR fejével gondolkodni. Én megmondom őszintén, én Matanovics erőszakosságát értékelném, tehát nekem egy picit Horváth túl könnyen adta meg magát. De az tény, függetlenül attól hiszem, hogy a játékvezetők eldöntik, mert lehetett így is, meg úgy is látni, tehát én megadnám a gólt, megmondom őszintén, én általában támadó futball híve vagyok. Viszont Matanovicsra jellemzőek ezek a lövőcselek, meg ezek a bravúros megoldások. Gyakorlatilag a szöglet zászlótól kezdve becselezte magát, három újpestit cselezett ki, és utána a jobb összekötő helyéről bal belsővel betekerte a hosszút. Én egy picit inkább Szaponos marasztalnám el, mert ez megint az a kategória, hogy nem potyagol, de a kapusnak látnia kellett volna végig a labda ívét, és valószínűleg a lábak között nem látta. Ez az ő helyezkedési hibája, mert azért ennyire nem tartott sarokra ez a lövés. A másik pedig, hogy azért nem egyértelműen Szaponos hibája, gyakorlatilag a szöglet zászlótól ne cselezzen már ki három játékost egy támadó, és utána pedig a védőknek sokkal, de sokkal komolyabban kellett volna venniük Matanovicsot, és kijebb lépni a lövő játékosra. Gyakorlatilag a fennmaradó védők mind a 16-oson belül próbálták blokkolni a lövést, nem léptek ki a labdásra.
0: Hát akár Bene Ferenc is ülhetne a varkocsiban Antal Péter helyén. A gól szabályos, megadták, tehát ott a Varkocsiban is úgy ítélték meg, hogy a támadó erőszakosságát díjazzák. Miközben Fenyő hozzáállt a labdát a kisvárdai térfélre, tehát 2-3-nál megpróbálják az újpestiek megakadályozni azt, hogy vérszemet kapjon az ellenfél. Fenyő már a 16-oson belül horvát labdáját követően középre gurítja. Fenyő nem találta meg Amennyidót, Jujic pedig lekezeli ellenfelének Nurijevnek. Na hol a labda? Jujic előtt, horvát. Őt viszont most egyértelműen felrúgták, szabad rúgás az Újpestnek. Van még hátra a rendes játékidőből 3 perc, és még ugye lesz hosszabbítás is. Itt a kisvárdai közönség megpróbálta belehergelni a játékosokat abba, hogy ne menjenek előre. Hát ha nem is fejvesztve, de minden teglapra föltéve. Egyelőre ezt megakadályozták a vendégek, és szabad rúgáshoz készülődnek. Nagy a kupak tanácsöten is ott vannak a labda környékén. Mátkó talán alig azzal a szándéka lát oda, hogy ő fogja mindenképpen elvégezni. Inkább azt mondta, hogy mit kellene, hogyan kellene őt megtalálni. Fenyő, valamint Jujic most már csak a labda mögött. Nagy a távolság a kaputól, a sorfal 20 méteren, tehát legalább 29 méter, 28-29 méter a letett labda és a gólvonal között a távolság. Hát lehet, hogy egy jobb lövő azonnal kapura tűzi. 89. perc, Jujic kapura, Popovics megfogta könnyedén a labdát a kapus. Aztán azt nézi, hogy kit indíthat. Megakadályozza horvát. Azt, hogy Matanovicsot megtalálja Popovics kapus. Soltész elvégzi a bedobást. Soltész visszakapja, aztán Kluméckitől megint a cseh. Jönnének előre a kisvárdaiak, de így előre hátul a labda csupán a saját térfelén a hazai együttesnek. Radmanovac visszakapja Ostrovkától. Előre egyébként Amennyidó az újpesti csatárok közül. Egy indítás Radmanovactól, ezt meg elbólintja Sármér. Ott van még a labda Nurijev előtt, de Jujic tud ezzel indulni, sőt indítani. Amennyidó megpróbálja lefutni Radmanovacot. Mind a két játékos dolgozott kézzel, az újpestit látta szabálytalannak Hanyec. Kluméczki előre Bíróhoz. Bíró kiteszi a jobb oldalra. Matanovic indulna befelé. Ez is egy szerelés Sármertől. Szélső hátvéd lett az osztrák. Bedobás Ostrovkától. Néhány métert, legalább 10-15-öt ezzel nyert most. 90. perc már a találkozón. Elvégezték a touchot. Ostrovka visszakapja. Jön a beadás a kapu elé. Szappanos húzza le. Elől nincsen most támadó, Amennyidó is teljesen visszazárt a saját térfelének mélyére. Aztán Szaponos kidobja a kisporok közelébe, Horváthoz. Horvát Ostrovkára nem tudja rápöccinteni sarokkal. Aztán megint csak közelharc a két játékos között. Bedobással következik az Újpest, nem szabadrúgást ítélt végül a játékvezető a vendégek javára. Lassan letelik a rendes játékidő, 3-2-re vezet a vendégcsapat Kisvárdán, előnyben tehát az Újpest, és most már azt nézik a hazai szurkolók, hogy mennyi lesz vajon a ráadás. 8 perc a hosszabbítás. 8 perc. Ennyit mondok csupán, engem ez meglep, mert volt bár két varvizsgálat, volt ivószünet, de hát a 8 perc az nekem soknak tűnik, majd Bene Ferencet megkérdezem, sőt áll a játék. Feri, a 8 percet indokoltnak tartod-e?
1: Én nagyon meglepődtem ezen a 8 percen. Hát bizonyára Hanyász Bence élvezi a találkozót, és az izgalmassági faktort próbálja a maximumra növelni. Én meglepődtem, de hát ez most már egy világtendencia, úgyhogy ezzel együtt kell élni.
0: A színvonalas a mérkőzés, szó se róla, de azért 8 perc, az 8 perc. Mucsányi a kapu elé ível, Popovics húzza le. Elől két kisvárdai, Nurijev és Szikszai. Valamelyiküket keresi most Popovics Nurijev felé. Megtartja az Azeri, sőt tovább ólintja. Soltész labdája, ez nem jó. És egy fejes aztán Stronátitól kiemeli onnan Amennyidó. És ott a labda még a bal szélen a kisvárdaiaknál. Megpróbálja Soltész valahogy még a kapu elé ívelni. Novotni ő nem tudja elbólintani. És ezzel most meglódulhat akár Horváth és az Újpest. Amennyidó egy szöktetési kísérlet. Mátkó léphet ki helyzetben. Mátkó már a 16-oson belül lő. Gól! Mátkó eldönti a mérkőzést. A hosszabbításnak a második percében Mátkó a jobb oldalról Kicsit éles szögből a hosszú alsó sarokba gurít egy mintaszerű kontratámadás végén. 4-2 az Újpest javára, és itt körülöttem többek között Tizsáni is már úgy ünnepeltek az újpestiek. Természetesen, hogy ezzel a három pont is megvan a lila-fehér gárda számára. 4-2, Matko a második helyzetét már értékesítette. És kérdezem Bene Ferencet, hogy itt volt-e bármi olyan les akár, ami miatt vissza kellene vonni a gólt?
1: Egyelőre nem látok önkamerálást, amiből megállapítható lenne a les. Az tény, hogy egy kicsit későn kaptam át a labdát, de szerintem még éppen időben. És hát erre gondoltam, amikor az ő beállításánál dicsértem Szélesi Zoltánt, hiszen ő neki nagyon-nagyon stabil a jobb lába. Tehát ezeknek a klasszikus jobb kisodródó helyzetből, jobb összekötőből nagyon szépen kilőtte a hosszú sarkot, és ez már nem először teszi meg Matko. Tényleg egy olyan típusú játékos, aki a sebesség is megvan, és a gólhelyzeteit elég nagy arányban ki tudja használni.
0: 4-2 tehát az Újpest javára, a hosszabbításból hátra van még 5,5 perc, és időközben zajlik egy felkészülési mérkőzés is a Groupama arénában. Olasz Gergő jelentkezik.
2: 22. percében jár a Ferencváros Real Madrid barátságos összecsapás. Egyelőre 0-0 az állás, és kiegyenlített egészen a találkozó, sőt, ha úgy nézzük, a Ferencvárosnak nagyobb lehetőségei is voltak a vezető találat megszerzésére. Ugye ritka az, hogy a Real Madrid ide Magyarországra érkezik, a Ferencváros eleddig mindössze 2 tétmérkőzést játszott a spanyol csapat ellen, a 15-szörös bek, illetve BL győztes a Real Madrid ellen. 1995-96-os idényig kell visszamennünk az egyikért, sőt mind a kettőért. Akkor Madridban egy 6-1-es vereséget szenvedett a Bajnokok Ligájában a Ferencváros, és itthon pedig egy 1-1-es döntetlen ért el. Ifjabb Albert Floriane szerezte a találatot itt az Üllői úton, amellyel döntetlen ért el az FTC. Most viszont még továbbra is 0-0 az állás. A kezdőcsapatokat még villámgyorsan el tudom mondani még egyszer. Dibusz a Fradi kapujában, Osvát, Mariano Gomez, Zóré, valamint Kadu a 4 hátvéd jobbról balra. Az FTC-nél éppen egy ivószünetre érkeznek a csapatok. Rommens, Arzani és Kanikovski a 3 középpályás, Csirkovics a bal oldalon, Varga Zétény a jobb oldalon, és Lenny Joseph a kezdő csatára az FTC-nek. Ezzel szemben a világklasszisokkal felálló Real Madrid, amely immáron már José Mourinho vezetésével érkezett Budapestre, Lunyinnal a kapuban, Dumfries, aki az Intertől érkezett, a jobb hátvéd Mario Rivas, valamint Juan Martinez, a két belsővédő, Carreras pedig a bal hátvéd, Valverde, Camavinga és Arda Güler a középpályán, nem akármilyen nevekkel, tehát a Real Madrid, és még akkor majd a kispadról nem is tettem említést. A bal szélső Brahim Diaz, a jobb szélső Alexis Kiria, és a center pozíciójában Endrick kapott helyet. A kispadon pedig ott van Vinicius Junior, ott van Rüdiger, úgyhogy változtatási lehetősége is bőven a Real Madridnak akad, Bernardo Silváról nem is beszélve, aki a Manchester City-vel Bajnokok Ligáját is nyert, és több mint háromszoros angol bajnok. Eltelt a találkozóból most már akkor 24 perc Ferencváros Real Madrid barátságos mérkőzésen, 0-0 továbbra is. Menjünk vissza Kisvárdára.
0: A jelzett ráadásból 3 perc van még hátra, félpályán a labda. Kisvárdaiak még ezt megkaparintják, Novotny indulna, megkapja a jobb szélen Matanovicsot, meg visszarántotta Stronati, szabadrúgás befelé. Jobb oldalról végezhetik majd el a hazaiak. Soltész mutatja Nurijevnek és Matanovicsnak, hogy tessék bemenni a 16-oson belülre. Ő majd elvégzi. A montenegrói játékos tehát a labda mögött, hiába két gólos hátránya a Kisvárdának, mennek előre minden energiatartalékot felhasználva. Soltész, jön egy beadás, hova pattan Szappanos felé, ő kaparintja magához a labdát, és Szappanos az most nem is indít, inkább kiteszi a labdát a bal szélre Stronátihoz, aki viszont előre nyújtja, Mucsányi van legelő-legedül, összefutott Osztrovka és Szikszai, végül előbbi tette haza Popovicshoz. Az újpesti szurkolótábor az most már győzelmet ünnepli, van még hátra néhány perc, a várkerti vitézek pedig hát levert állapotban ott a kapu mögött, Szappanos mögött figyelik éppen azt, hogy az újpesti kapus gurítja oda Bodnárhoz, és néhány néző a szemközti lelátóról már el is hagyta az ülőhelyét, és szállingózik hazafelé a néző tömeg, de hát itt 2300-an figyelik ezt a találkozót a legelejétől a helyszínen, úgyhogy azért itt azt hiszem, hogy nem lesz akkora közlekedési káosz, vagy akkora tömeg, mint a Szigetelnek DJ Oti koncert miatt. Itt aki bármilyen muzsikát látott, az labdarúgás nyelvén látta azt mondjuk Ejtortól, Horváttól, vagy éppen attól az Amennyidótól, aki a harmadik gólt jegyezte. Szabadrúgás az Újpestnek, van még hátra másfél perc a jelzett ráadásból. A labda mögött Juic, 30 méter a távolság a kaputól, de Juic inkább legurítja Fenyőnek. Nunes, Stronati ível előre hosszan Matkónak, Matko azért még küzd Ostrovkával, sőt Matkóhoz kerül, lőhet, elkeresztbe a kapu előtt. A szlovén akár kis hián duplázhatott volna negyed óra alatt, mert hogy annyira cserélte be őt Szélesi. Kap még egy bedobást az Újpest. Éles szögből Ostrovkát valahogy átverte Ájosa Matko, és tényleg null szögből próbálta meg valahogy Popovics és a kapufa mellett elterelni a labdát. Elment keresztbe ez a lövés. De hát ezen a mérkőzésen a teljes igazsághoz hozzátartozik az, hogy az Újpest legalább ezen kívül, ezen a négy rúgott gólon kívül még szerezhetett volna további hármat, mert megvoltak a helyzetei a vendéggárdának. Visszarendeli a labdát Hanyec Bence Popovicshoz, utolsó perc a hosszabbításban. És ezzel véget is ér a mérkőzés, nem csak hogy utolsó perc, hanem utolsó másodperc is a találkozón. 8 esztendő után ismételten nyert Kisvárdán az Újpest. Kisvárda, Újpest a labdarúgó NB1-ben 2-4. Már az 5. percben vezetést szerzett a vendégegyüttes. Ejtor a védelem tengelyéből a félpályáról szöktette a védők mögé kimozgó Flightert, aki jobbról éles szögből átemelte a labdát Popovics kapus feje fölött. Ezzel szerzett vezetést tehát a fővárosi gárda a mérkőzés 5. percében. 10 perccel később viszont egalizált a Kisvárda. Mesanovics jobboldali beadását kapásból Herz kapura rúgta. Szapponos bár beleért, de védeni nem tudott. Egyek tehát egy negyed óra alatt 2 gól született a találkozón. Fokozta a nyomást az Újpest, és egyre inkább rá kényszerítette akaratát mai ellenfelére a vendéggárda. A 32. percben pedig egy gyönyörű szögdeforjáció után mindez gólt eredményezett. Horvát egy cselt követően az alafonal közeléből emelte be a jobb oldalról. Heitor emelkedett 7 méteren és a kapuba bólintott. Egy fél időt követően 2-1-re vezetett a vendéggárda Kisvárdán, de a különbség akár lehetett volna 2 gól is, mert elpuskázott helyzetet Amennyidó és Horvát is még a szünetet megelőzően. A második fél időben ott folytatták a csapatok, ahol abban hagyták a szünetet megelőzően. Krajcsovics került helyzetbe, az is kimaradt. A 62. percben pedig Flighter talált be a kapuba, de a gólt érvénytelenítették hosszas videózás után les miatt. Frissített mind a két szakvezető, érkeztek csatárak a Kisvárdánál és az Újpestnél is. A 78. percben viszont egy kezdőjátékos volt eredményes. Matko kiugratása után Popovics még a lövésnél védeni tudott, viszont Amennyidóhoz pattant a labda, aki egy hidegvérű cselt követően a léc alá vágta azt 3-1 az Újpest javára. A végjátékban még született gól itt is, ott is. A 85. percben Matanovics indult meg a jobb oldalról a szögletzászló mellől be középre. Végül is a 16-oson belülre érve ballal lőtt a hosszú alsó sarokba, Szaponos védeni nem tudott, és ennél a gólnál sem volt szabálytalanság, hiába vett el erőszakosan a labdát Matanovics Horváttól. És a mérkőzést a hosszabbítás második percében egy Matko gól zárta le, a frissen becserélt szlovén játékos egy kiugratás követően a 16-oson belülre ért, jobbról lőtt, és a labda a hosszú alsó sarokba vágódott. 4-2-re nyert tehát az Újpest Kisvárdán, 8 esztendő után ismételten 3 ponttal távozik a Várkertből a Lilafehér együttes, amely tehát a nyitó fordulóban elszenvedett vereségét követően immáron 2 győzelemmel a bajnokságban, a Kisvárda pedig ezzel elveszítette veretlenségét a labdarúgó idényben. Még egyszer a végeredmény, Kisvárda, Újpest 2-4. Én ezzel búcsúzom, a szó a budapesti stúdiói.
3: Köszönjük szépen, mi pedig már is kapcsolunk tovább, hiszen zajlik a Ferencváros Real Madrid felkészülési mérkőzés, a helyszínen ott van Olasz Gergő.
2: A 31. percben jár jelenleg a találkozó, 0-0 még mindig az állás az FTC Real Madrid összecsapáson, de hogy eddig mi történt, úgy nagyjából a 3. percben volt egy nagyobb lehetősége a Ferencvárosnak, Arzani távolról próbálkozott, de aztán végül elkerülte a kaput. Ez a lövés fölé szállt, nem sokkal Lunyin kapuja fölé. Aztán a 6. percben akár a vezetést is megszerezhette volna az FTC. Csirkovics a 16-oson belülről lőtt kapura, és érzésem szerint Denzel Dumfries kezéről pattant le egyértelműen a labda ott a 16-oson belül, de a játékvezető Berke Balázs nem ítélt 11-est. Aztán a 11. percben a mérkőzés eddigi legnagyobb helyzete a Real Madrid előtt adódott a jobb oldalon. A fiatal Kiriá verte meg Kadut, majd centerezett, aztán Endrick fölé pörgette a labdát nagyjából 6,5 méterről, azért egy kicsit kisodródott helyzetből. Most a jobb oldalra egy ível és Valverdétől Dumfriest keresve, de mély volt neki ez az átadás, úgyhogy Dibusz Dénes jöhet majd egy kirúgással. Említettem már, hogy korábban ez a két klub találkozott már egymással, akár a Bajnokok Ligája csoportkörében is az 1995-96-os idényben, akkor idegenben a Madrid stadionjában 6-1-re kikapott ugyan a Ferencváros, az egy nagy különbségű vereség volt, de itthon abszolút helytállt, egy 1-1-es döntetlennel vonulhatott le a pályáról a 9. kerületi együttes. Albert Florian szerezte a Ferencváros gólját, és az a Raúl González a Real Madridét, akit azt hiszem talán senkinek nem kell bemutatni. Ahogyan itt a jelenleg pályán lévő Real Madrid futballisták közül is csupán néhányat kellene bemutatni a futball szeretőinek. Ők is fiatal, még pallérozódó játékosok, Mario Rivas például, vagy Juan Martinez a két belső védő személyében, és akkor még ott a jobb szélső Kiriá, aki azért ma már megmutatta, hogy nem véletlenül kapott most is lehetőséget José Mourinho-tól, és akkor José Mourinho, aki most mutatkozik be, pontosabban már bemutatkozott a Real Madrid kispadján, de ezek első mérkőzései egyike közé tartoznak, legalábbis a jelenlegi mérkőzés tartozik a néhány első összecsapása közé, és hát ő már korábban egy ízben irányította a Real Madridot, sőt Magyarországhoz, Budapesthez is van kötődése, több szálon is, például a Chelsea kispadján ő ült, amikor a Groupama arénában 2014-ben a nyitó mérkőzését rendezték a Ferencvárosnak, azon az összecsapáson egyébként 2-1-re nyert az akkori Chelsea, és a Ferencváros úgy végül vereséget szenvedett, de hát José Mourinho akkor is itt volt már. A 34. percben nyárunk, 0-0 még mindig az állás, és hát lehetett tippelgetni, hogy mely játékosok érkeznek majd ide Magyarországra, és esetleg kitől lehet majd autogramot vadászni a futball szerelmeseinek. Vannak olyanok, akik nem jöhettek, ezek közül a játékosok közé tartozik Cucurella például, a frissen a spanyol válogatottal világbajnok balhátvéd, vagy éppen Jude Bellingham a bronzérmes angoloktól, Kylian Mbappé a világbajnokság gólkirálya, és hát Courtois a belga csapat hálóőre, úgyhogy nagy-nagy nevek a kimaradók oldalán is, például még Tchouameni, Asensio, Mendy, Militao, Rodrigo, a frissen 140 millió euróért igazolt Ján Diomandé, ők sincsenek itt még, de hát van egy olyan szabály a FIFA által, hogy a világbajnokság után legalább 3 hét szünetet kell adni a játékosnak, úgyhogy addig nem lehet visszarendelni őt klubcsapatába, és a mai naphoz viszonyítva egészen pontosan 3 héttel ezelőtt rendezték a világbajnokság bronzmérkőzését, az Anglia-Franciaország találkozott, amelyen ugye Bellingham és Mbappé is például pályára lépett, és hát akkor 3 héttel ezelőtt vasárnap egy nap a bronzmérkőzés után rendezték a világbajnokság döntőjét, a Spanyolország-Argentína összecsapást, amely ugye Cucurella lévén érdekelt is volt rá Madrid szempontból. 35. perc, Osvát szabálytalan a fiatal Kiriával szemben, úgyhogy jöhet egy szabadrugása a saját térfelének a közepéről a Real Madrid. A 35. perc végén pedig a Ferencváros Real összecsapáson, barátságos mérkőzésen továbbra is 0-0. Menjünk vissza a stúdióba.
3: Köszönjük szépen, nem sokára kapcsolunk vissza Olasz Gergőhöz, de jönnek nálunk a legfrissebb hírek.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban. Holnap ismét kánikula várható. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. A Fidesz szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert korábban pont az olyan jogalkotás ellen harcolt, amelyet most csúcsra járat a Tisza.

0: A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. Véletlenszerűen ellenőrzik mától a spanyol hatóságok az Olaszországból repülővel és hajóval érkezőket. A szeptember 17-éig érvényes szabályozást azután vezették be, hogy a római kormány a hónap eleje óta hasonlóan jár el a spanyol területekről érkező utasokkal szemben. A nemrég történt ceutai tömeges határsértés miatt.
1: Közlekedés.
0: Erős a forgalom az M1-esen Tatabánya és az M0-es csomópontja között Budapest felé. Az átterelt és a teherforgalom számára fenntartott külső sávban időszakosan torlódik a forgalom. Aki teheti, kerüljön az 1-es főúton. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Mindenütt süt a nap, derült idő várható a folytatásban is, számottevő eső továbbra sem lesz. Amíg élénk, helyenként erős lehet a szél. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 25, a Tisza tó 28 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: 19 óra, 40 perc van a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, már többször hallották Olasz Gergő kollégánkat a Ferencváros Real Madrid felkészülési mérkőzésről. Most kapcsolunk ismét a Grupama Arénába.
4: A 40. percben járunk, most Kamavinga tartja meg a labdát. Arzani támadta meg jól, de aztán Varga Zétént is átveri Kamavinga. Hát azért nem véletlenül a francia válogatott játékosáról beszélünk. Most ugyan a világbajnokságon nem volt a keret tagja, de attól függetlenül már bemutatkozott még Didier Deschamps-nál a válogatott csapatban. Lenny Joseph csapna le egy labdára, nagyon keményen és szigorúan érkezett oda a Real Madrid fiatal belsővédője, Mario Rivas, és aztán pöckölte rá, rúgta rá Lenny Joseph-re a labdát. 0-0 az állás továbbra is, egyébként nem született még gól a mérkőzésen. A Real Madrid előtt is adódtak nagy lehetőségek, de a Ferencváros azt hiszem egyelőre nem rendel. Nem játszik alárendelt szerepben. Valverde az, aki most áthozza az ellenfél térfelére a labdát, és mindenki a ferencvárosi térfélen mezőnyjátékosok közül. A Real Madrid kapusa Lunyinalt egyedül, aki ott maradt saját 16-osának előterében. Remek a keresztlabda, és le is tudja venni azt Endrick. Mellette menne Dumfries, a nyári igazolás, egy szép kényszerítőzés. Arda Güler már a 16-oson belül rá tud fordulni, de Mariano Gomez blokkol. Jöhet egy szöglettel a Real Madrid. Berke Balázs mutatja határozottan a magyar játékvezető, tehát a találkozón Tóth Kettő Vencel, valamint Szert Balázs a két segítője a mai mérkőzésen. Berke Balázsnak, és a baloldali sarokrugást majd Arda Güler végzi el, nem véletlen fütyüli ki őt a magyar publikum, a Ferencváros közönsége. Emlékezhetünk még arra a bizonyos összetűzésére Szoboszlai Dominikkal. Nem szívünk csücske a török játékos. Jön a beadása, átszáll a hosszúra, megtapsolják őt a ferencvárosi drukkerek, de a hosszú oldalon még figyelni kell. Jön a beadás megint, és megszerzi a vezetést a Real Madrid az ismétlésből. Mario Rivas, a fiatal jobboldali belsővédő az, aki Dibusz Dénes kapujába fejeli a jobboldalról érkező beadást. Erősen lőtte középre ezt most a jobb szélső Kiria, aki a leggyorsabban eszmélt, sőt, Brahim Diaz volt az, aki egyébként az AC Milánban is szerepelt, és most ő centerezett a jobb oldalról. A Ferencváros egyébként nagyon jól tartotta magát a 41. percig egészen pontosan, mert akkor most a 41. percben szerezte meg a vezetést a Real Madrid. Egy jobboldali beadást követően búslakodni nem kell, hiszen nem tétmérkőzésről van szó. Sokan azt is pedzegették egyébként, hogy itt ez már a harmadik fordulója lenne az NB1-nek, sőt, hát azt is rendezik a Kisvárda Újpest mérkőzés is, amelyet előbb hallhattak, az is a harmadik fordulójában volt az NB1-nek. És ma lett volna egy Ferencváros Győr összecsapás, amely

0: Azért mégiscsak a tavalyi bajnok és a tavalyi ezüstérmes, valamint magyar kupa győztes találkozója. Közben Varga Zétény egy esernyőcselt megcsinál Carrerasszal szemben, és élegszögből kapura tűz ide, Jócskán fölé száll. Szóval ma egy Győr-Ferencváros összecsapás lett volna, és azt halasztotta az FTC kérésére az MLS, hogy le tudja játszani ezt a Real Madrid elleni bajnoki felkészülési mérkőzést. Nem bajnoki találkozót, azt halasztotta a Fradi, és sokan kérdőre vonták, hogy hát akkor létjogosultsága van-e ennek a mérkőzésnek úgy, hogy a Fradinak egyébként bajnoki találkozója volna, és akkor az MLS döntését is kérdőre vonták, hogy miért engedi a halasztást egy ilyen fontos mérkőzésen, bár azért, ha egy picit mögé megyünk és megnézzük futball szakmailag, azért nem feltétlenül baj az, hogy a két még nemzetközi kupa sorozat selejtezőjében is szereplő magyar csapat pihen idézőjelesen a hét végén, hiszen a Győrre is ráfér. Most egy kis pihenő, a Riga otthonában egy 1-0-ás vereséget szenvedett még csütörtökön a konferencialiga selejtezőjében a Győr, bár a Ferencváros megnyerte szerda este a Gurnyik Zsabzse elleni Európa Liga selejtezős mérkőzését, és ha idegenben nem kap ki majd jövő héten csütörtökön az FTC, akkor biztosan valamely európai kupasorozat főtábláján vagy liga szakaszában ezzel a modern kifejezéssel szerepelhet majd. De hát egyelőre most még a Real Madrid ellen kellene bizonyítania az FTC-nek, és a 44. percben vezet a spanyol csapat, amely tehát 15-ször nyerte meg vagy a Beckett, tehát a bajnok csapatok Európa kupáját, vagy a BL-t, ami a bajnokok ligája, gyakorlatilag ugyanaz a két sorozat, csak egy névváltoztatás történt időközben. 44 perc telik el most már, a Real Madrid ismét támad, és felgyorsul Camavinga, oda passzolja a labdát Brahim Diaznak, aztán Arda Güler nem szánja el magát végül lövésre, hanem Kiriának keresztbe íveli a labdát, Osvát néz most vele farkas szemet, Kiria aztán visszafele hozza, Carreras kérné el tőle, Kiria, jaj! Hát egy ilyen érdekes rabóna mozdulattal próbálta meg beadni a labdát, aki esetleg nem tudja, hogy mi az, az egyik lábával a másik mögül próbálta meg beadni, így lehetne talán a legjobban leírni azt, hogy mit próbált, ki is fütyüli őt a Ferencváros közönsége. Ezt azért valószínűleg, hogyha a spanyol bajnokin szóhoz jutna, ami bár azért kevésbé elképzelhető az ő személyében tekintve, hogy azért ott van Vinicius Junior, ott van Rodrigo, most Diomandét is leigazolta a Real Madrid rekordot jelentő 140 millió euróért, úgyhogy nem feltétlenül ő lesz majd a kezdő szélsője a Real Madridnak tétmérkőzésen, de most lehetőséget kap, és az is lehet, hogy él vele. Most viszont egy távoli próbálkozás megint csak egy belső védőtől, ez viszont Martinez volt, jócskán elkerülte Dibusz Dénes kapuját, ő jöhet most a kirúgással a rendes játék idejének itt az első félidőben. A rendes játékidő utolsó percében. Kérdés, mennyi lesz majd a ráadás? Most jön a negyedik játékvezető az oldalvonal és a felezővonal találkozásához. 2 perc lesz majd a ráadás itt az első félidő végén. Dumfries fejeli el a Dibusz által előreívelt labdát, aztán a bal oldalon Kadu az, aki szöktetni Csirkovicsot maga előtt. Rengeteg ferencvárosi melegítő játék. Most itt nem is sorolom feltétlenül végig az összeset, de hát ott van Bamidele Yusuf, ott van Nabi Keita, akinek azért van kötődése a Real Madridhoz is, pontosabban hát nagyon fontos mérkőzést játszott életében a Real Madrid ellen, egészen pontosan egy bajnokok ligája döntőt. Hát azért az egy jóval nagyobb téttel bíró mérkőzés, mint ez a mai, az 2021-ben volt, egészen pontosan Párizsban. Abból nem jött ki jól végül a Liverpool, hiszen a Real Madrid nyerte azt. A BL döntőt Courtois a Real Madrid kapusának remeklésével. A 2 perces ráadásból is eltelik most már 1, úgyhogy már csak 1 maradt. A 47. percbe lépünk ezekben a másodpercekben, és Dibusz Déneshez kerül hátra a labda, neki kell előre ívelnie, mert a jobb hátvéd Dumfries támadta le nagyon magasan őt. Elszórta a labdát most Dibusz, Arda Güler pedig szöktetni Endriket a 16-oson belül. Micsoda sebessége van a brazil csatárnak, ezt megmutathatta a világbajnokságon is, amikor Carlo Ancelotti vezetésével a brazil válogatott tagja volt. A brazil válogatottnak nem sikerült végül olyan jól a VB, hiszen a norvégok ellen már a 8-döntőben búcsúztak, de attól függetlenül Endrik szerepelhetett ott az Amerikai Egyesült Államokban. Kanikovszki remek labdaszerzését követően kontrázhatna a Fradi, de nem sikerül Varga Zétényt indítani a jobb oldalon. Biztosan rengeteg változtatás lesz majd a félidőben, ez Borbély Balázs eldönti. Tehát azért indokolt volna, már csak abból a szempontból is, hogy a Gurnyik Zsabzse elleni Európa Liga selejtezőre készülhessen a Ferencváros, amelyet majd csütörtökön tehát játszik az FTC. Elérkezett a félidő, azt hiszem eddig helytáll a Ferencváros, hiszen az első 45 perc alapján csupán 1-0-ra vezet a Real Madrid. Itt a Grupama arénában Rivas szerezte meg a 41. percben a vezetést, egy jobboldali beadást fejelt a kapuba. De a Ferencváros is mutatott be egy-két szép támadást, valamint volt ígéretes helyzete is a 9. kerületi együttesnek, de egyelőre gólig nem jutott el a magyar csapat. 45 percnyi játékot követően tehát Ferencváros Real Madrid barátságos felkészülési mérkőzés 0-1. Negyed óra szünet múlva jön majd a második félidő, mi viszont addig is menjünk vissza a stúdióba.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Perc van, a második félidőt majd közvetítjük a Ferencváros Real Madrid mérkőzésen, ám addig egy kis hazai labdarúgás, akik velünk voltak egész délután 3 óra óta, azok hallhatták, hogy a Vasas együttese parádés játékot nyújtott a mai napon, mégpedig a Zalaegerszeg gárdája ellen, és 5-0-ra győzni tudott a Fáy utcában. Most hallgassuk meg, hogy hogyan értékelt a mérkőzés után Farkas Mártonnak Costa Márk, aki 2 gólt is szerzett a Vasas színeiben.
2: Is játszott a csapat a bajnokságban, de talán ez volt az első meccs, ahol kifocizhattátok magatokat, és ezt meg is tettétek. Mi az, amire ennyire jól ráéreztetek egy ezete kapcsán?
3: Köszönjük szépen a gratulációt. Igen, úgy érzem, hogy megérdemelten szép játékot tudtunk győzni. Már az előző meccseken is azt gondolom, hogy kidolgoztunk helyzeteket. Sajnos nekem is voltak lehetőségek, amit kimaradtak. De ugye a tavalyi bajnokkal és Magyar Kupa győztessel játszottunk, és azt beszéltük, hogy az a döntetlen nem rossz szerelők, főleg a Győr ellen 10 emberrel, és úgy beszéltük, hogy akkor ér valamit ez a 2 döntetlen, ezt a mai meccset meg tudjuk nyerni.
2: Hát nem tudom, hogy lőttél ennél gyorsabb gólt pályafutásod során, meg hogy volt olyan, amikor jobb lábbal tudtál duplázni, ma minden esetre 2 ilyen gólt könyvelhettél el. Mit jelent ez neked így újonnan érkezőként ebben az egyébként elég kompakt csapatban?
3: Talán még Köves színeiben, abban az Újváros ellen első percre szereztem a gólt, ha jól emlékszek. Az biztos, hogy jobb lábbal szerintem nem dupláztam. Nagyon örülök, hogy gólokat tudtam szerezni. Az előző meccsen is megvoltak a helyzeteim, sajnos nem mentek be, nem volt szerencsém, de örülök, hogy most gólokkal tudtam segíteni a csapatot.
2: Azt hiszem, hogy ez egy jó rajt a Vasastól, ez a 3 meccs 5 pont. Mit adhat ez nektek a folytatásra, mekkora plusz erőt jelent ez egy újonc csapatnak?
3: Igen, ugye feljutó csapatként 3 meccs 5 pontot szereztünk, úgyhogy nem volt azért egyszerű sorsolásunk. Szeretnénk ezt tovább folytatni, jövő héten a Honvédellel játszunk, és onnan is pontokkal szeretnénk távozni.
1: Costa Márkot hallottuk tehát, aki gólt lőtt a Vasas színeiben. 5-0-ra nyert ugye csapata, úgyhogy most következik a vesztes oldalról Szendrei Norbert.
2: Azt hiszem, hogy ez az a mérkőzés, amit leginkább elfelejtenétek, de valószínűleg foglalkozni kell vele a jövő szempontjából. Elsősorban milyen szempontból adott leckét ez a mai találkozó?
4: Hát szerintem kevés olyan szempontot tudnék mondani, amiből nem adott leckét, mert mind mentalitásban, mind teljesítményben nagyon kevés volt. Hát ezzel kell elsősorban foglalkozni. Azt gondolom, hogy ha a játék nem is megy, a mentalitásunk rendbe kéne, hogy legyen, de ezt nem akarom csak a csapatra kivetíteni, ez alól én sem vagyok kivétel, én sem úgy mentem mind mentalitásban, mind teljesítményben, ahogy azt illene. Én azt gondolom, hogy elsősorban mentalitáson kell dolgozni.
2: Ez a mentalitás, ez egy pici kényelműség volt itt a mérkőzés elején, mert ugye az első 7 percben úgy rúgott 2 gólt a Vasas, hogy saját térfelteken vesztettetek labdát.
4: Hát őszinte leszek, ezt nem tudom, hogy ez miből fakad, hogy így jövünk ki. Az MTK ellen is nagyjából hasonlóan kezdtünk, a múlt héten meg teljesen jól kezdtük a mérkőzés, szóval egyelőre nem találom az okokat, hogy ez miért sikerült.
2: Viszont az a korai 2 gólos hátrány tulajdonképpen el is vette a játékotok legnagyobb fegyvertényét, mert gyakorlatilag ma nem láttunk zalaegerszegi átmenetet.
4: Azt gondolom, hogy a tavalyi szezonban meg tudtuk azt is oldani, hogyha visszaállt védelem ellen kellett játszani, nem egyszer szereztünk úgy is gólokat, vagy bontottuk az ellenfelet, szerintem alkalmazkodnunk kell, hogy az ellenfél játszik, ha visszaállnak, akkor arra kell megoldást találni, ha nem állnak vissza, akkor arra. Igazából az nem lehet szerintem mentség, hogy most az ellenfél visszaáll-e vagy sem.
2: A védekezésetekre milyen megoldásokat kell találni? Sok a kapott gól, és nyilván egy picit nehéz helyzetben is vagytok, mert 2 teljesen új belső védővel kell játszani, noha a csapat maga azért úgy egyben maradt a tavalyi szezonhoz képest.
4: Igen, olyan szempontból nem teljesen új, hogy itt voltak ugye tavaly is. Nyilván valamilyen szinten lehet, hogy újra játékba kell lendülniük, de a védekezés nem a 2 belső védő múlik, hanem az egész csapaton, a csatártól a középpályásokon át. Szóval nem kell rájuk kiegyezni szerintem ezt, de nem is úgy értem, hogy te kiegyezted, csak a mi szempontunkból nem kell kiegyezni, inkább csapatszinten kell ezt rendbe rakni.
1: Szendrei Norbertet, az Zalaegerszeg labdarúgóját hallottuk, most következzék a Vasas trénere, Erős Gábor.
2: Úgy 5-0, hogy talán még hagyott is benne a Vasasat az első fél időben. Beszéltünk meccs előtt arról, hogy megvannak a tervek, és hogy azért feledett készülni ebből az Zalaegerszegből, mert voltak gyenge pontjaik. Mi az, amire igazán ráérzett az együttes, mert az a magas pressing, az a határozott letámadás, az 2 gyors gólhoz segítette a csapatot.
5: Köszönjük szépen először is. Igen, ez volt a tervünk, hogy megpróbáljuk középen úgy zárni a vonalakat, és nem engedni oda az alegerszeget bepasszolgatni, ha pedig be tudják passzolgatni, azok ilyen csínes labdák legyenek, amiből esetleg labdaszerzés után el tudunk indulni. És azt gondolom, hogy nem csak a labdaszerzések utáni gólokban, hanem mind a mutatott játékban is nagyszerűen helytállt a csapat, és tényleg ennek köszönhető ez a nagyon-nagyon komoly siker, hiszen ez az NB1-ben 5 góllal megverni, úgy gondolom, hogy bárkit, az egy óriási fegyvertény. Természetesen ettől függetlenül a földön fogunk maradni, és nem fogunk elájulni magunktól. Harmadik forduló, viszont úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó kezdés van mögöttünk, hiszen a tavalyi bajnokkal és az ezüstérmessel döntetlen tudtunk játszani, a tavalyi kupadöntős pedig 5-0-ra meg tudtunk verni hazai pályán. Azért úgy gondolom, hogy a le a kalappal a srácok előtt, de ezen az úton kell tovább haladnunk, és akkor azokat a célokat, amiket kitűztünk magunk elé, azokat úgy gondolom, hogy el fogjuk tudni érni.
2: Az eddigi két mérkőzésen is kirajzolódott, de azt hiszem, hogy ma abszolút az a tervszerűség, ami jellemzi a Vasas játékát. Tényleg felépített támadásokról beszélünk, megvannak a befejezések is. Mennyire kapod vissza már most azt a pályán, amit egyébként hosszú távon szeretnél látni ettől a csapattól?
5: Szerencsére nagyon, és ugye nálam sokkal-sokkal okosabb ember mondta, hogy nagyon egyszerű játék a foci, csak egyszerűen játszani nagyon-nagyon bonyolult, ugye egy Cruyff nevezett úriembernek hívták, és én ezt próbálom megvalósítani a csapatnál is, hogy egyszerűen játszani, és ebből az egyszerűségből fakadóan olyan a karaktereket olyan helyekre elhelyezni a pályán, ahol a lehető legjobban érzik magukat, és így látom, hogy a csapat erre nagyon vevő, ez a tavalyi szezonban is így volt már, hiszen tényleg egy nagyon domináns focit tudtunk játszani az NB2-ben, és hogy a csapat mutatott egy olyan karaktert, szeretnénk ezt megvalósítani az NB1-ből, tudjuk, hogy nem lesz ez minden mérkőzésen így, és lesznek nehéz pillanataink, meg lesznek biztos hullámvölgyek is benne. Én azt gondolom, hogy ha ezt a fegyelmet, ezt az alázatot, és mellett ezt a tudatosságot a srácok meg fogják csinálni, akkor nagyon sikeres szezon állhat mögöttünk, és ezt természetesen megint csak hangsúlyoznám, hogy ez nem az Erős Gábor, ez az Erős Gábor és az egész stábja, akit ő körülveszi, hiszen nagyon nagy szükségem van a mellettem dolgozók, és ugyanúgy megemlíteném mindig is a sportigazgatót, hiszen minden nap ott van velünk, minden egyes edzésen, tehát ez csak is kizárólag úgy tud működni, hogy ez egy stábmunka, ez egy csapatmunka, és ide benevenném ugye azokat az embereket, akik minden nap értünk dolgoznak, hogy én úgy gondolom, hogy csak is kizárólag így tudunk eredményt elérni, és így tudjuk ennyire boldoggá tenni a szurkolóinkat, mert ezt nagyon-nagyon jól látni itt az Iroszki stadionban.
2: Lehet, hogy rosszul figyeltem, de az első két mérkőzésen talán kevesebbet gesztikuláltam, vagy kevesebbet kommunikáltál a játékosok felé, holott ott az a kiegyenlítettebb meccsek voltak itt, mintha a 2-0-ás, meg aztán a 3-0-ás előny birtokában is nagyon-nagyon helyezgetted volna őket, vagy nagyon sok instrukciót osztottál meg. Ezek elsősorban mikre vonatkoznak?
5: Pontosan ezért, mert nagyon gyorsan sikerült megszereznünk a vezetést, és ez ilyenkor, legyünk őszinték, hajlamossá teszi a játékosokat, hogy hát ez már zsebbe van, holott még vissza van több mint 80 perc plusz a hosszabbítás, úgyhogy ezt szerettem volna csírhájában elfolytani, hogy ugyanúgy csinálni tovább, és hál' Istennek meg is lett az eredménye, és még a fél időben is ugyanezt mondtam, hogy 2-0, ez nem azt jelenti, hogy a zsebünkben van a mérkőzés, hogyha ugyanezt csináljuk tovább, és ugyanilyen racionálisan azt a játékot fogjuk csinálni, amit csináltunk, mint támadásban, mint védekezésben, és ennek az eredménye lett az, és utána már látszott, hogy ugye megszereztük a harmadik gólt, közben ugye előtte még volt egy kiállítás, és onnantól a játékosok élvezték, és szerintem, ahogy tűnt, ők nem is nagyon akarták, hogy ezt a mérkőzést lefújják, de azért örülök ennek, hogy vége lett, és annak pedig nagyon, hogy egy 5-0-ás siker lett a vége, és ezt gratulálok a csapatnak, minden egyes játékosnak, minden egyes stábnak, és mindenkinek, aki ez bármilyen hozzá tudott tenni.
1: Erős Gábort, a Vasas vezetőedzőjét hallottuk, érthetően boldogan az 5-0-ás győzelem után. Hát Supka Attila, a hazaiak mestere, természetesen másképp vélekedett erről, amikor a Kisvárda együttese otthon vereséget szenvedett az Újpesttől 4-2-re. Most hallgassuk meg a kisvárdai trénert.
6: Attila, ebben a szezonban még sosem kerültetek hátrányba, de megoldottátok, hiszen rövid időn belül sikerült egyenlíteni. Utána mi történt?
7: Hát én azt gondolom, hogy kétszer vissza tudtunk jönni a meccsbe 1-0 után 1-1, és utána még 3-2-re ugye felálltunk, motorizikoztunk a cseréknél, hogy esetleg tudjunk egyenlíteni, de hát a mai mérkőzésen olyan hibákat követtünk el, ami addig nem volt jellemző a csapatra. Megbeszéltük a mérkőzés előtt, hogy mi az, amire ügyelnünk kell. Egyből az elején kaptunk egy olyan gólt az első támadás után, amit beíveltek a védők közé, hogy tudtuk, hogy erre figyelni kell. Utána a belső védőink rossz helyezkedése miatt kerültünk kétszer olyan szituációba, amiből gólt kaptunk. Videóztuk a szögleteiket, tudtuk, hogy mi következik, tudtuk, hogy a horvát adott esetben mit fog csinálni. Itt megtudta, és ebből gólt kaptunk. Úgyhogy ma nem voltunk koncentráltak, rengeteg hiba volt.
6: Herc is hibázott, amikor adományozott egy ajándék szögletet az Újpestnek, és abból lett a gól?
7: Hát én azt gondolom, hogy ezt meg lehetett volna másképpen is oldani, kipasszolja az oldalvonalra, nem szögletre, ugye erről beszélgetünk nagyon sokat, hogy amennyire lehet a szögleteket, 16-os környékén a bedobásokat, azokat kerüljük el, vagy szabadrugásokat. És kapott egy rúgást abban a szituációban a lábára, azért is rúgott ilyen nagyot bele, de ez sajnos benne van a futballban.
6: Ettől függetlenül Herc 3 mérkőzés, 3 gól, elég jó a statisztikája ilyen szempontból, pedig úgy volt, hogy nem élete formájában érkezik Kisvárdára.
7: Hát én azt gondolom, hogy még mindig nincs élete formájában, lehet látni rajta, hogy a mérkőzés vége felé azért még nincs abban a kondícióban, amivel végig tudná játszani, ezért is történt a csere, nem csak most, hanem az előző mérkőzéseken is, de bízunk benne, hogy rövid időn belül utolér magát, és még jobb teljesítményt fog nyújtani.
1: Subka Attilát hallottuk, tehát a Kisvárda együttese hazai pályán 4-2-re kikapott az Újpesttől. Hamarosan folytatódik a Ferencváros Real Madrid mérkőzés, és mindenki azt várta, hogy vajon például Vinicius Junior, aki aláírt végül is hosszabbított a Real Madridnál, pályára lépe, és a sztárok közül, mert hát a sztárokra kíváncsi mindenki, ki az, ami ki még pályára kerül. Mindjárt megmondja ezt nekünk Olasz Gergő, aki közvetíti a második félidőt.
8: Rengetegen a pályára kerültek a sztárok közül, és ez a második félidej egy jóval erősebb Real Madridnak tűnik, mint az első félidőben, amely felállt, és akkor kezdjünk talán a Reállal. Lunin maradt a kapuban, de Trent Alexander-Arnold, aki Bajnokok Ligája győztesnek mondhatja magát, és a Liverpoolban volt Szoboszlai Dominik csapattársa is, most a jobb hátvéd. Antonio Rüdiger és Huijsen a két belső védő, míg a bal hátvéd maradt Carreras. A középpályán Valverde most egy védekezőbb szerepben kap lehetőséget, és érkezett Bernardo Silva, aki 5-szörös angol bajnok a középpályára, valamint ott van Arda Güler, a törökök játékosa. A jobb szélére kihúzódott Endrick, maradt a pályán. A bal oldalra érkezett Vinicius Junior, akit rengetegen vártak, és hát akkor megnézhetjük testközelből is, hogy mire képes a brazil superstar. A center pozícióba pedig Espi jött a Real Madrid csapatába. Vinicius Juniort egyből buktatják, de mehet tovább a játék, úgyhogy szerencsére a játékvezető Berke Balázs azért nem fúj majd be mindent, amikor Vinicius Junior esetleg eldobja magát, de mint azt már említettem, azért ez egy nagyon-nagyon erős Real Madrid lesz itt. És rengeteg változtatás a Ferencváros csapatában is, például Ramakers érkezett a jobboldali belsővédő pozíciójába, Zohoré maradt a baloldali belsővédő, Nagy Olivér a jobb hátvéd, a bal hátvéd pedig oda-oda. A védekező középpályán most Nagy Ádám, valamint Korbu Marius kap helyet, előttük Lévi próbálja majd szervezni a támadásokat. A támadó pozícióba klasszikus centernek Kodró érkezett, akinek a Real Madrid azért nem idegen. A balszélső Bamidele, és akkor még ezen kívül is valaki érkezett, azt majd mindjárt beszámolok róla, de egy lövés Bamidele Yusuftól, és bizony Lunin elől kellett kirúgni a Carrerasnak a labdát, ez most egy nagy lehetőség volt. Zakariasen az egyébként még a pályán, aki a Ferencvárosnál érkezett. Hát akkor, ha így végignézünk, akkor gyakorlatilag Zohorén kívül senki nem maradt Dibusz sem az első félidőhöz képest, hiszen Varga Ádám érkezett az FTC kapujába. Zohoré úgy néz ki, hogy élvezi továbbra is Borbély Balázs bizalmát, vagy éppen csak pihentet a magyar vezetőedző, hiszen nagyon fontos mérkőzés vár a Ferencvárosra csütörtökön a Gurnyik Zsabzse otthonában, hiszen amennyiben nem kap ki az FTC idegenben, abban az esetben biztosan valamely európai kupasorozat főtábláján szerepelhetne majd. Hát említettem már, hogy a Real Madridnál azért óriási nevek szerepelnek, több Bajnokok Ligája győztes játékos is, sőt, talán ha most így végignézek ezen a 11-en, akkor több BL győztes játékos van jelenleg a pályán, mint aki nem nyert BL-t a Real Madrid csapatánál. Vinicius Junior a bal oldalon, nagy szereli, remekül, Nagy Olivér jelen esetben elképesztően határozottan a korábban a Soroksárban is futballozó játékos. Vinicius Juniortól nemes egyszerűséggel vette el a labdát, mintha ez tényleg a világ legkönnyebb dolga volna. Pedig azt hiszem láttuk már párszor Vinicius Junior focizni, és egyáltalán nem lehet olyan könnyű elvenni tőle a labdát. Nekünk biztosan nem menne legalábbis. A 48. percben járunk, még mindig 1-0-ra vezet a Real Madrid a Ferencváros ellen. Ezen a barátságos felkészülési mérkőzésen ki hogy nevezi, ugye a Real Madridnak ez mégiscsak azért egy felkészülési találkozó, mert a bajnokság még nem kezdődött el Spanyolországban, a La Liga, a Ferencvárosnak pedig ez már nem egy felkészülési, hiszen itt már javában Magyarországon zajlik az NB1, sőt, tehát a nemzetközi kupaselejtezők is. Most egy szép játék a Real Madridtól, és egy gól megint, 2-0-ra vezet a Real, és egy csereként beszállt játékos szerzi a madridiak második gólját, az elsőt még Rivas jegyezte az első játék részben, most pedig a második találatot a 40-es számba játszó Espi rúgta, aki egy nagyon magas, klasszikus center a Real Madridnál, ezért is rendelte vissza őt a Levantétól. José Mourinho vezetőedző, nem kellett neki több, mint 3,5 perc, hogy a Ferencváros kapujába találjon. Azért várható volt, hogy itt a második félidőben majd előbb érkezik egy madridi találat. Itt már nincsen helye ifi játékosnak a pályán. José Mourinho gyakorlatilag egy olyan 11-et küldött ki ide a második félidőre, amely bármelyik, akár spanyol bajnoki, akár bajnokok ligája találkozón megállná a helyét. És ez most gólban meg is mutatkozott, megint letámad a középkezdést követően a Real Madrid. Vargához kerül hátra a labda, Yusuf irányába íveli, Corbu nem érti meg egymást most, Yusuf valamint Corbu, és így végül Endrick az, aki lecsap a labdára, és Huijsenhez forgatja hátra egészen a játékot. Említettem már korábban is, hogy azért a Real Madrid ellen találkozott már a Ferencváros az 1995-96-os idényben, de hát azon kívül is voltak olyan magyar csapatok, amelyek szerepeltek a Real Madrid ellen. Itt most gondolhatnék például a Videotonra, amely korábban szintén játszott a Real Madrid ellen, de hát a Fradinak csupán ez a két mérkőzése volt, tét meccse. Hát a Vasas is például Beck elődöntőt játszott az 1957-58-as idényben a Real Madriddal, akkor idegenben 4-0-ra kikapott a Vasas, de hazai pályán egyébként 2-0-ra legyőzte a Realt, viszont így 4-2-es összesítéssel búcsúzott a Beck elődöntőjében. Aztán a Budapest Honvéd is találkozott a Reállal a Beckben, akkor a Népstadionban 2-0-ra kapott ki a Honvéd, idegenben a Bernabeu-ben pedig 1-0-ra. Most egy nagy lehetőség a ferencvárosiak előtt, a jobb oldalról Nagy Olivér adhatja be, a hosszú oldalon Yusuf lövi el, de hát elképesztően kacskán, és már egyébként is lesen találta őt a labda, úgyhogy ha gólt szerzett volna valahogyan Bami Dele Yusuf, akkor is érvénytelen lett volna. Az 52. percbe lépve így továbbra is 2-0-ra vezet a Real Madrid itt a Grupama arénában. Aztán folytatva a felsorolást, a magyar csapatok kontra Real Madrid szempontjából a Tatabánya is az UEFA kupában játszott a Bányász stadionban 22 ezer néző előtt a Real Madrid ellen, és 2-1-re nyert akkor a Tatabánya, Weimper valamint Csapó góljával, és a Bernabeu-ban is csak 1-0-as vereséget szenvedett egy nagyon komoly összecsapáson, 6 sárga lappal és 4 piros lappal tarkított mérkőzés volt az. Aztán a 82-83-as idényben a KEK-ben játszott az Újpest a Real ellen. Voltak azért évek, amikor a magyar csapatok szintén ugyanazokban a sorozatokban indultak, mint a Real Madrid. Hát azóta eltelt néhány év, egy bő 40 év, és azóta nem annyira jellemző már ez, de az Újpest is bizony a KEK-ben játszott a Real Madrid ellen. Mind a kétszer ugyan kikapott, és hát legutóbb a Realt magyar csapatként a Videóton tudta legyőzni tétmérkőzésen. A Bernabeu-ban 90 ezer néző előtt 1-0-ra Maier Lajos góljával első magyar csapatként győzött európai kupa döntőben a Videóton, de hát az még egy két mérkőzéses döntő volt, és akkor a Sóstói stadionban már előtte majdnem 40 ezer néző előtt 3-0-ra kikapott a Videóton, úgyhogy végül nem nyerte meg az UEFA kupát, de egy egészen elképesztő menetelést azért a magáénak tudhatott. Az 53. percben itt viszont a Grupama arénában a Ferencváros Real Madrid barátságos mérkőzés állása 0-2. Az a két gól, az, hát ha nem lett volna a félidő, akkor 10 percen belül esett volna gyakorlatilag, mert a 1. percben volt eredményes a kezdő baloldali belső védő Rivas, és most itt a második félidőben a 49-ben volt eredményes Espi Valverde gólpasszából. Most magasan letámad a Ferencváros, Kodró volt az, aki megtámadta Lunyint, de Lunyin hajszál pontosan Arda Güler irányába ívelt a labdát, és Arda Gürel meg is tudta azt szelidíteni. Bamidele Jusufnak kellett őt szabálytalanul megállítani, a taktikai fault, nem kapott sárga lapot érte Berke Balástól. Szent a béke kettejük között, Arda Güler nagyon higgadtan kezelte most ezt, lehet azért ő is érzi, hogy nem feltétlenül őszinte a magyarok vendégszeretete az ő irányába, Szoboszlai Dominikkal való összetűzése óta. Egy jó labdaszerzés nagytól megint, jól szállt be a jobb hátvéd, és Zakariasennek továbbítja a labdát középen, Korbukérné, inkább Zohoré kapja. Az egyetlen olyan játékos, aki tehát mind a két fél időben pályára lép a Ferencváros csapatában. Oda-oda kapja meg most a bal oldalon Zohoré. Jobb oldalra át lehetne forgatni Rámákershez. Azért ez a második fél idei csapata a Ferencvárosnak azt hiszem jóval erősebb talán, mint az első fél idei, bár talán Borbély Barázs úgy osztotta el, hogy nagyjából egálban legyenek. Most itt a kezdőből azért Rámákers, Zakariasen, Korbu, Bamidele, de hát ő is akkor lép pályára kezdőként, ha éppen Leni Zsozef vagy pihen, vagy nem kezdőként számol vele. Borbély Balázs, mert elképesztő formában Leni Zsozef. Lunyin megint kigurítja a labdát Hűszennek, és akkor ismét jöhet a Real Madrid. A bal oldalra forog ki most a labda. Sok olyan mérkőzése volt egyébként a Real Madridnak ezen kívül, amikor nem klasszikus értelemben vett hivatalos találkozón lépett pályára, például a Puskás Ferenc stadionban még 2005-ben augusztus 14-én egészen pontosan egy ilyen Puskás Ferenc válogatott kontra Real Madrid mérkőzés, amelyet 3-1-re megnyert a Real Madrid, hát olyan játékosokkal, mint Zidane, a brazil Ronaldo, vagy éppen Owen, ez a három gólt is jegyzett, és Kenesei szerezte a Puskás válogatott egyetlen gólját. Egy baloldali beadás Carrerastól. Előre ívelik végre a ferencvárosi játékosok, nem született belőle gól, tehát Zakariasen viszont nem tudja Bernardo Silvát átverni, úgyhogy bedobással jön majd a Ferencváros. Az imént említett 2005-ös mérkőzésen, amikor a Puskás Ferenc stadionban egy ilyen Puskás Ferenc válogatott, vagy NB1-es liga válogatott, ki hogyan szeretné nevezni, éppen 3-1-re kikapott a Real Madridtól, akkor volt ott még olyan játékos, mint például Casillas, Beckham, Roberto Carlos, Zidane, Raúl, Ronaldo. Hát azért ezek nem kis nevek, a klasszikus galaktikusok a Real Madrid korszakából. De hát most is vannak itt azért olyan futballisták, akiket érdemes figyelni. Alexander Arnold most például egy hatalmasat taszajt Jusufon, de hát Jusufot nem olyan könnyű még nemzetközi szinten sem ellökni. Állta is a sarat, aztán most már Korbu a jobb oldalra tekinthet, ahol Zakariasen nyargal mellette. Carrerassal néz most farkas szemet a Ferencváros jobb szélső, jön a centerezés, és Kodró gólt szerez! 2-1 az állás, ezzel már szépít a Ferencváros egy remek támadást követően. Hát ez európai színvonal volt most az FTC-től. Jól tartotta meg a labdát először Jusuf, aztán Korbunak passzolt, a Korbu kiforgatta a jobb oldalra Zakariasenhez. Zakariasen pedig, ahogyan azt tanítják oda, a 11-es pont és a kapus közé tekerte a labdát laposan. Kodró pedig remekül érkezett, és szenzációsan fejezte be a labdát, a rövid belőtte. Ezt pedig Lunyin sem tudta hárítani. 2-1-re vezet már csak a Real Madrid a Ferencváros ellen itt a Groupama Arénában a felkészülési találkozón. Kodró pedig, mint ahogyan azt már említettem, futballozhatott már a Real Madrid ellen, hiszen a Real Sociedad akadémiáján nevelkedett, majd az Osasuna játékosa is volt, sőt, hát az Athletic Bilbaóval is játszott a spanyol bajnokságban, valamint a Valladoliddal is. A La Ligában 2016-ban mutatkozott be egészen pontosan, 7 gólt is szerzett az élvonalban, na hát egyiket sem a Real Madridnak, de az Athletic Bilbaóval például spanyol szuperkupát is nyert Kenan Kodró. Most került vissza nemrégiben az Európa Liga keretébe a Ferencvárosnak, ahol Botka Endrét váltotta, Borbély Balázs ezek szerint most bizalmat ad a centernek, és hát milyen jól teszi, mert itt a második félidőben beszállva, gyakorlatilag 12 perc elteltével Kodró betalál a Real Madrid kapujába, amelyet magyar csapatjátékosaiként azért nem sokan mondhatnak el, bár igaz, azért volt szerencsére jó pár. olyan magyar játékos is, aki ezt elmondhatta. Zakaria Szent buktatják, de jön a beadás Jusuf irányába. Trent Alexander-Arnold csúsztatta ki Jusuf elől. Hát felérett a Ferencváros, és most bizony nyomás alatt kell futballoznia a Real Madridnak. Természetesen ez csak számukra egy felkészülési mérkőzés, magyar szempontból pedig egy barátságos találkozó, de hát telt ház itt a Grupama arénában, azért néhány széket lehet még üresen találni, de én biztos vagyok benne, hogy ezt lehet telt háznak nevezni. A B közé pedig rázendít most még hangosabban, mint azt tette eddig, és a vendégszektorban is érdekes, hogy tele Real Madrid szurkolókkal a lelátó. Baloldalt elvégzik kicsiben a szögletet, Lévi és Korbu nem értette meg most egymást. Korbu odapasszolt a Lévinek, és azt várta Korbu, hogy majd oda-oda kapja meg Lévitől, de Lévi hátba rúgta inkább Korbut, és kipattant a szalapvonalon túlra. Érdekes jelenetek, kirúgással jöhetett a Real Madrid, sőt, most már el is végezte a kirúgást Lunin, és Hűszennek passzolt, Hűszen pedig nézi, hogy kit tudna megjátszani mélységben, de egyelőre csak egy felpassz, visszapassz erejéig volt jó. Valverde, az uruguayi középpályás, a csapatkapitányi karszalagot viselte az egész első játék részben. Most is a bal oldalra forog ki a labda Carrerashoz. Vinicius Junior kérné előtte, de nem kapja meg. Nem merik odaadni neki Nagy Olivier szorongatásában. Trent Alexander-Arnold megint rezendít a ferencvárosi tábor. Azt említette Borbély Balázs is, említette Nabi Keita is, aki egyelőre még nem kapott játék lehetőséget a mai találkozón, de aktívan melegított az oldalvonal mellett Lisztes Krisztiánnal egyetemben. Szóval többen is mondták a Ferencváros játékosai közül, hogy óriási megtiszteltetés lesz majd a Real Madrid ellen futballozni, hiába csak egy barátságos találkozó. Azért a Real ellenpályára lépni nem sokszor adódik meg egy játékos életében, pláne egy magyar bajnokságban szereplő játékos életében. Minden ilyen lehetőséggel élni kell. Vinicius Junior kap labdát a 16-oson belül, bepasszolja Arda Gülernek, de a török jócskán fölé durantja most ezt a próbálkozást, úgyhogy a 61. percben a Ferencváros Real Madrid barátságos mérkőzés állása továbbra is 1-2 előnyben a Real Madrid, és még mindig melegítenek a Real Madrid cserejátékosai, úgyhogy az is lehet, hogy José Mourinho változtat majd még a csapatán, de egyelőre minden marad a régiben, és a José Mourinho szóba jön, akkor meg kell említeni azt is, hogy ő már nem először a Real Madrid edzője, valamint azt is, hogy a Chelsea-vel szerepelt itt a Grupama Arena nyitó mérkőzésén, sőt, hát azt is lehetne, hogy a Rómával nyert itt Európa Liga döntőt. Pontosabban játszott itt Európa Liga döntőt Budapesten, de hát az a Puskás arénában volt, nem pedig itt a Grupama arénában. Nagy Olivért próbálna meg bentartani a labdát, egy óriásit homorít mellette Arda Güler, megpróbált kiharcolni egy szabadrúgást, de hát Berke Balázs nem hitte el neki most ezt a homorítást, úgyhogy bedobással jöhet majd Nagy Olivér. Nagyjából az ötös vonalából a jobb oldalról Lévinek dobja oda, Lévi vissza Rámákász, ez megint egy szép labda kihozata. A Kodró a jobb oldalra forgatja ki Zakariasenhez, Zakariasen mellett pedig nyargal Lévi, odaért keresztezni Valverde, van sebesség azért ebben a Real Madridban. Ez nyilván, amikor televízió készülékeken keresztül látja az ember, akkor is szembetűnő, de hát így testközelből azért ez még jobban feltűnő. Bamidele Jusuf, mintha szabálytalanul állította volna meg őt Espi, de Berke azt mutatja, hogy a labdát pöckölte el a Real Madrid centere, úgyhogy szöglettel jöhet majd a Ferencváros. A Fradi tábor elől végezheti ezt majd el Korbu. Hát talán jobb volna beadni azt középre, mint egy olyan figurával próbálkozni, mint amilyennel az előbb tették, amikor Lévi hátba rúgta Korbut nemes egyszerűséggel, és így kirúgással jöhetett végül Lunin, a Real Madrid kapusa, de most nem is jön ide kicsiben senki elkérni a labdát Korbutól, csak oda-oda, de ő nem fogja megkapni. Korbu most íveli középre, jön a feje Zakariasentől, és lehúzza Lunin a léc alól. Pont az ukrán kapus kezéhez érkezett a labda, úgyhogy nem kellett nagyot nyújtózkodnia érte, de azért megint egy szép próbálkozás volt ez a Ferencvárostól, amely bár itt a második félidő elején rögtön kapott egy gólt, Espi értékesítette saját lehetőségét, gyakorlatilag első labda érintéseiből, ahogy beszállt a félidőben csereként, gólt szerzett, de hát nem kell félteni azért Kodrót sem például, aki szintén ugyanezt tette meg, csak éppen a Ferencváros mezének színeiben, amely jelenleg ez a harmadik számú meze az FTC-nek, ez a fehér, egy vadi új szerelése, az egyik szurkoló tervezte, és több portálon is lehozták, hogy az egyik legszebb mez, amelyet a Ferencváros viselt valaha. Valóban jól néz ki a Ferencváros ebben a fehérben, de egyelőre még vezet a Real Madrid a 64. percben 2-1-re itt a Groupama Arénában az FTC ellen. Viszont Kodró jó labdát kap, nem tud ráfordulni, mert Hűszen elüti őt, aztán még el is rúgja a labdát. Barátságos meccsen nem éppen a legsportszerűbb momentumok, amelyeket láthattunk. És egy cserével jön majd a Real Madrid, a 29-es számban futballozó Endrick hagyja el a játékteret, és 32-esben érkezik az ő helyére a szintén fiatal Keztér a Sancho a jobb szélső pozíciójába. Kodró viszont kilép és ellövi a hosszú irányába a labdát, de már lesen volt, és a lövése is elkerülte azért jócskán a jobb oldali kapufáját Lunyinnak, de megint csak föl lehetett emelni a hangom, hiszen Kodró ígéretesen lépett ki. Más kérdés, hogy egyébként, ha betalált volna a kapuba, akkor is érvénytelen lett volna a találat. És akkor a középpályára érkezett Keztér Sancho, és Arda Güler az, aki kihúzódik a jobb szélső pozíciójába. Így változik ezzel a cserével a Real Madrid csapata. Arda Güler pedig most megtartja egyelőre. Mondjuk most pont nem látom, hogy mit próbálott ügyeskedni a vonal mellett, mert a Fradisas besétált elém egy pillanatra, de most már megint tiszta a terep, úgyhogy Carrerashoz átforgatta gyorsan a Real Madrid a bal oldalra a labdát, hogy még én is jól lássam. Úgy is, hogy a Fradisas besétált ide. Rüdiger még mindig a saját tér felén a Real Madrid, de most már átjönnek a ferencvárosi oldalra. Arda Güler kapja meg a labdát a vonal mellett, de nem tud előrefele játszani. Yusuf volt az, aki jól támadta őt meg. Rüdigerhez kellett visszajátszani a török középpályásnak. Most már pedig megint Carreras veszi föl a baloldali oldalvonal mellett. Masszívan védekezik a Ferencváros eddig a második félidőben, azon a másfél perces kihagyáson kívül, amikor Espiasta gólt szerezte első érintéseinek egyikéből. Vannak olyan játékosok azért, akik kötődnek valamilyen szinten Magyarországhoz, vagy éppen a magyar klubcsapatokhoz. Bernardo Silva például az egyik ilyen, aki 2021. júniusában az Európa-bajnokság nyitányán Magyarország-Portugália összecsapáson, amelyet 3-0-ra megnyert Portugália, a 71. percig pályán volt, és akkor cserélték le őt. Csupán az is a Puskás arénában volt az a találkozó, és 56.000 néző volt kint egészen pontosan. De hát van annál frissebb emlékünk is Bernardo Silváról, hiszen 2025. szeptemberében egy világbajnoki selejtezőn 3-2-re nyert Portugália, és ott gólt is szerzett az akkor még Manchester City játékos, most már ugye a Real Madridot erősíti Bernardo Silva. Aztán Trent Alexander-Arnold is például játszott itt már Budapesten mérkőzést 2021-ben, még ott a Covid időszakában, akkor egy BL8-at döntőt rendeztek itt, egy Lipcse Liverpool találkozót, amelyet a Liverpool 2-0-ra megnyert, és akkor Trent kezdőként kapott szerepet azon a mérkőzésen is, valamint a Nemzetek Ligájában is itt volt, amikor az angol válogatottat 1-0-ra, sőt, hát az angol válogatott tat, így van, 1-0-ra Szoboszlai Dominik büntetőjével legyőzte a Nemzetek Ligájában a magyar válogatott. Yusuf kap most labdát a bal oldalon a 67. perc végén, most már a 68-ba lépünk, Nagy Ádám kapja meg ezt most. Nagy Ádám is ugye most igazolt vissza Olaszországból, a Spéziából. Ez a második mérkőzése már így, amelyen pályára lép, a Gurnyik Zsabzsa ellen is kapott szerepet. Egy távoli próbálkozás Korbutól fölé száll, Berke pedig mutat az oldalvonal felé, a kispadok felé. Jöhet akkor egy ívószünet az első félidőhöz hasonlóan, és akkor tudjuk összegezni, hogy mi történt eddig a mérkőzésen. Az első félidőben helyzetek itt, lehetőségek ott, de gól nagyon sokáig nem született. Volt nagy helyzete Csirkovicsnak is, amikor a 16-oson belülről lőtt kapura, és érzésem szerint Dumfries kezéről pattant le a labda, de Berke Balázs nem ítélt büntetőt. Aztán a 11. percben egy nagy Real Madrid lehetőség, egy jobboldali beadás Kiriától. Endrick pörgette azt fölé, Aztán végül, még az első játékrészben a 41. percben Kiria beadására már jobban érkezett Rivas, mint azt tette Endrik. Ő eredményes volt, és a jobb oldalról érkező beadást egyből a kapu jobb alsó sarkába csúsztatta fejjel, úgyhogy a félidőben 1-0-ra vezetett a Real Madrid, de aztán a második játékrészben mind a két oldalon rengeteg változtatás történt, a Fradi egészen pontosan 10-et cserélt, és ez az első percekben még meg is látszódott, hiszen gyakorlatilag még mintha a pályára sem érkezett volna a Ferencváros, már a 49. percben Espi duplázta meg a Real Madrid előnyét Valverde gólpasszából egy a végletekig kijátszott akciót követően, de néhány perccel később, egészen pontosan 8 perccel később egy szépségdíjas ferencvárosi támadásból megszületett a magyar szépítő találat. Kodró volt eredményes, Zakarias centerezett a jobb oldalról tökéletesen a kapus, valamint a 11-es pont közé, amelyet a rövid kapufánál érkező Kodró becsúsztatott lábbal Lunyin kapujába, tehetetlen volt az ukrán hálóér, úgyhogy 2-1-re ezekkel a gólokkal vezet a 69. percben, most már a 70. percben a Real Madrid itt a Groupama arénában a Ferencváros ellen egy barátságos mérkőzésen. José Mourinho még mindig tartja a taktikai megbeszélést itt a Real Madrid kispadja előtt, frissítenek még a Real Madrid játékosai. Barbi Balázs jóval előbb visszaengedte sajátjait, és érkezett megint a pályára egy új játékos ferencvárosi szempontból. Naby Keita az, aki bejött a pályára, és akkor elhagyta a játékteret Korbu, ő az, akit nem látok, Korbunak akkor jutott egy szűk 25 perc itt a mérkőzése, mert ő a fél időben érkezett, Kanikovskit váltotta, most pedig őt váltja Naby Keita. Biztosan gondol arra is Barbé Balázs vezetőedző, hogy mindenkinek játék lehetőséget adjon, hiszen mint azt már említettem, azért nem minden nap játszik a Real Madrid ellen a Ferencváros. Sőt, érkezett a pályára Lisztes Krisztián is, és a gólt szerző Kenan Kodró is elhagyta a játékteret, úgyhogy mind Kodrónak, mind Korbunak csupán 25 percnyi játék lehetőség jutott, és akkor jött Naby Keita, valamint Lisztes Krisztián a pályára. Azért Naby Keita is játszott nagyon komoly mérkőzéseket, például Bajnokok Ligája döntőt a Real Madrid ellen, úgyhogy számára sem ismeretlen a spanyol csapat. Trent Alexander-Arnold például akkor a csapattársa volt, de azt a BL döntőt elveszítette 2021-ben a Real Madrid ellen a Liverpool Párizsban. Úgyhogy a Real Madrid nyert, de Naby Keita, valamint Trent Alexander-Arnold, a Real mostani jobb hátvédje, veszített. Oda-oda kapja meg a labdát Vargától, remek volt a kiívelt labda. Nagy Ádám oda-oda, aztán megint Nagy Ádám, most egymással passzolgat a két játékos. Nagy Ádám nézi, hogy hova tudná forgatni a labdát, de csak Zohoré áll rendelkezésére. Zohoré úgy néz ki, hogy végigjátsz egyébként a találkozót, bár még van csere lehetősége a vezetőedzőnek. Jaj, de szép csel volt ez közben oda-odától, csak szabálytalanul tudta őt megállítani Keresztró Szencsó. Oda-oda pedig jöhet a félpályától egy szabadrugással, amelyet már el is végzett. Szóval van még csere lehetősége Barbé Balázsnak, mert korlátlan mennyiségűt cserélhetnek a vezetőedzők itt, ugye barátságos mérkőzés lévén. És úgyhogy akár még egy belső védő is jöhet Zohoré helyére, ha nagyon elfáradna a ferencvárosi back. Carreras most szökteti Vinicius Juniort, akinek a nevét eddig hál' Istennek nem sokszor kellett kimondani, hiszen azért, ha ő labdához jut, akkor veszélyben a Ferencváros kapuja, vagy hát bármilyen csapat kapuja, hogyha Vinicius Juniort labdát kap a támadó szekcióban, akkor veszélyben lehet. Az egyik legjobb balszélső a világon a 2024-es aranylabda szavazáson, például amikor Rodri nyerte az aranylabdát, akkor is benne volt a pakliban, hogy Vinicius lesz az aranylabdás, bár azért botrányairól is híres a brazil szélső, hiszen rengeteg stadionban kifütyülték őt, vagy éppen rasszista megnyilvánulások érték, rasszista kántálások. Most már azért egy picit lenyugodott Vinicius Junior is, és így, hogy a futballra koncentrál, így azért egyre szerephetőbb figurájává válik a Real Madridnak is, meg úgy általánosságban a nemzetközi klubfutballnak is. Lunyin kap megint labdát, a 74. percbe lépünk ezekben a másodpercekben. 2-1-re vezet a Real Madrid egy barátságos mérkőzésen az FTC ellen, itt a Grupama arénában. Zohoré remekül zárja ki Espit, aztán oda-odának kell belemennie a csímbe Valverdével szemben, ez nem mindig szerencsés Valverdével szemben, de most oda-oda jól jött ki belőle, aztán Naby Keita meghúz egy cselt Ardegülerrel szemben, aztán tovább passzolja a labdát Nagy Ádámnak, hátra kerül egészen Vargához, és aztán Rámákers léphet be a támadásba. Nagyon fontos mérkőzése lesz, ezt nem bírom hangsúlyozni a Ferencvárosnak jövő héten csütörtökön, amikor Lengyelországban a Górnyik Zsabzse otthonában lép majd pályára. Ha nem kap ki a Fradi azon a találkozón, akkor biztosan valamely európai kupasorozat főtábláján szerepelhet majd, hiszen onnan még van ugyan egy forduló majd, de ha ott úgy alakulna, hogy ki is kapna a Ferencváros, akkor is a Konferencia Liga helye már biztosított volna. Ha meg még azt is megnyeri, akkor az Európa Ligában játszhatna a budapesti 9. kerületi együttes. Egy előreívelt labda Vargához kerül hátra, aztán Naby Keita kapja, Naby Keita nézi Jussufot, hogy tudja indítani. Tudja, Rüdiger szorongatja, de nem tudja elvenni tőle a labdát, Lévi pedig véletlenül, mert nem látta azért a mögött érkező Bernardo Silvát, véletlenül egy kötény csellel veri át Bernardo Silvát. Szándékosság nem hiszem, hogy sok volt benne, de gyönyörű volt a megmozdulás. Egy pillanatra fel is hördült a ferencvárosi szurkolótábor. Aztán most hátra kerül a labda egészen Zohoréhoz, az előreívelt indítása pedig szörnyen pontatlan volt Jussuf irányába, úgyhogy kirúgással jöhet majd Lunyin. Továbbra is melegítenek ferencvárosi játékosok az oldalvonal mellett, akik még beszállhatnak a találkozóba. Dadbarai Balázs egyelőre még nem változtat, lehet majd az utolsó percekre behozza például Bagit. Ő is az egyik melegítő játékos, vagy éppen ott van Szevikján, Szabó és Lakatos. Lakatos például a belső védő pozíciójába tudna jönni Zohoré helyére, ha Borbély Balázs is úgy dönt, hogy jöjjenek a fiatalok. Hadd tapasztalják meg ezt is, mégis csak azért egy élmény lehet bárki számára ilyen világklasszis futballisták ellen játszani, mint például most Rüdiger passzolja hátra a labdát Lunyinnak, de mindenkit szinte kivétel nélkül fel tudnánk sorolni itt a világ legjobbjai közül. Talán a csereként beszállt Keztero Sancho az, aki nem annyira ismert európai szinten, de hát ő még fiatal korának is köszönheti ezt azért részben, hiszen a Real Madrid középpályása 2006-os születésű. Egy előreívelt labdát gyönyörűen vesz le Arda Güler, aztán Zakariasen szereli, sőt, Naby Keita ér oda Vinicius Juniorra. Hát Keitának van azért törleszteni valója Viniciusszal szemben, a BL döntő, amelyet a Liverpool-al elveszített a Real ellen. Espi kap labdát a 16-os előterében, Zohoré önfeláldozóan vetődik bele ebbe is, úgyhogy megint felszabadul egy pár percre a ferencvárosi kapu, ami viszont nem jó hír, hogy Naby Keita már is húzza a lábát. Sántikál a jobb lábára. Ő ugye nem volt a Górnyik Zsabzse elleni Európa Liga selejtezőn sem bevethető. Kár volna, ha most egy barátságos mérkőzés miatt rásérülne már eredeti sérülésére, és emiatt nem tudna játszani akár a visszavágón sem, vagy éppen a Ferencváros hosszabb időre is elveszíthetné a középpályást, pedig remekül kezdte az európai kupaselejtező sorozatokat. Egészen szemet kápráztató megmozdulásokat, például a Vojvodina elleni idegenbeli mérkőzésen. Lisztes támadja meg most Bernardo Silvát harcosan. Labdaszerzésig nem jut el. Inkább visszapasszolta Jorge Casteronak a portugál középpályás. Ő pedig kiforgatta a bal oldalra Carrerashoz. 78. perc. Ferencváros, Real Madrid 1-2 barátságos mérkőzésen. Valverde oda passzolja most Arda Gülernek, Arda Gülerrel szemben szabálytalan sajnos Naby Keita, úgyhogy ígéretes pozícióból jöhet majd szabadrúgással a Real Madrid, és Arda Gülernek remek rúgó technikája van. Na most nyilván ballábas lévén azért odáll, de ez lehet, hogy inkább egy jobblábas szög, bár így második blikre teljesen szinte középről van, úgyhogy mindegy, hogy jobblábas vagy ballábas rúgja, az viszont nem mindegy, hogy ki, bár azért Trent Alexander-Arnold, Federico Valverde, valamint Arda Güler áll a labda mögött, hát megmondom őszintén, egyiknek sem lehet azért annyira örülni. Varga állítja is a négy tagú sorfalat, teljesen indokolt, ilyen rugó technikájú játékosok ellen. Arda Güler nagyon kilépte magának, Trent valószínűleg csak beijeszt. Arda Güler távolról próbálkozik. Szerencsére kapu fölé. Jól csapódott a labda, de nem időben. Úgyhogy jöhet egy kirúgással majd Varga és a Ferencváros ezáltal. 79. perc. Ugye az eddigi gólokat Rivas, Espi, valamint Kodró jegyezték, és akkor most jön a négy fiatal, Lakatos, Bagi, Szabó, valamint hát Szevikján is. Elhagyja a játékteret Bamidele Yusuf, elhagyja a játékteret Zohoré. Tehát Lakatos jön Zohoré helyére, Szabó jön a támadó szekcióba, valószínűleg Bamidele Yusuf helyére. Elhagyja a pályát Zakariasen, sőt Lévi is a csere sorsára jut, és akkor bejött Lakatos, bejött Szabó, bejött Bagi, valamint bejött Szevikján. Azért jó látni, hogy Borbély Balázs tényleg úgy tekint erre a találkozóra, hogy adjon mindenkinek esélyt, és adja meg mindenkinek azt az élményt, azt az örömet, hogy itt a Groupama Arénában telt ház előtt a Real Madrid ellen pályára léphet. És akkor egy bő 10 perc azért

Kapja tőle a labdát, aztán Nagy Ádám kapja meg a nagyok egymás között. Megint Nagy Olivér a jobb oldalon, Sevikján kapja maga előtt. Hát milyen jó volna itt most kiegyenlíteni a Real Madrid ellen. Sevikján cselsorozatát követően sikerül eltakarítani a labdát Hűszennek onnan a 16-oson belülről. Nagy Ádám még mindig a Ferencváros birtokolja. A jobb oldalra kiforgatja Bagi. Aztán Sevikján egy az egyben megveri emberét, Carrerást, jön is a beadást tőle, a hosszú oldalon pedig oda-oda még ezt összegyűjtheti. Alexander Arnold támadja őt, Arda Güler pedig jönne segíteni neki, oda-oda kivezeti onnan a 16-os előteréből. Aztán a bal oldalról jöhetne egy Szabó beadás, jön is, Lisztes feje fölött elcsúszik, kipattanót Nagy Ádám fejeli a jobb oldalra, Nagy Olivérhez, megint a nagyok egymás között, Sevikján. Jó volna egy gólt szerezni. Nagy Ádám szögletre mentenek a Real Madrid játékosai. Az utolsó 10 percébe lépünk a találkozónak, sőt a 82. perc kezdődik most ezekben a másodpercekben. Úgyhogy a rendes játékidő tekintetében már csupán 10 perc sincs hátra. A baloldali, sőt a jobb oldali szögletet, mert oda ment végül Sevikján. Az örmény végezheti majd el. Nabi Keita kérné tőle kicsiben, de nem kapja meg. Sevikján beíveli középre, Ramakers elől elfejeli kapásból, oda-oda lövi, vissza Carreras lábáról lepattan. Hát reméljük Sevikján lesről visszajött, hát miért nem engedte ezt ki, teljesen érthetetlen. Carreras blokkolta ezt a labdát, Sevikján lesen tartózkodott a lövés pillanatában, ha kiengedte volna, akkor most egy szögletet végezhetne el a Ferencváros. Sevikján rásprintelt, óriási rösszel bent tartotta a labdát, hogy aztán végül jöhessen a Real Madrid egy szabadrúgással kifele les helyzet miatt. Megint cserél a Real Madrid, 18-assal hagyja el a pályát Carreras, aki tehát kezdőként lépett pályára. Ő 82 percnyi játék lehetőséget kapott, és érkezik az ő helyére 28-assal Fati. Na ez most nem az az Ansu Fati, aki játszott korábban a Barcelonában is, majd az AS Monakóban, hanem ez Lamini Fati, aki a Real Madrid B-ben is játszott rengeteget, és a Leganesben is szerepelt. Fati, 20 éves mindössze, 2006-os születésű játékos, még mindig csupán 20 éves tehát, és ráadásul idén töltötte a 26. Most Valverde indul meg, de jó a szerelés, aztán hosszú a labda Bagi irányába, figyelni kell azért oda-odának is, még vissza kell sprintelnie ezzel. Hát ha Arda Güler megtámadja őt, de a török inkább lassít. Most viszont akkor be kell dobnia majd a labdát bal oldalról, saját térfelének a közepéről végezheti el most ezt oda-oda. Előre tekint, Lisztes lép vissza a labdát kérni, de aztán Nagy Ádám kapja meg végül. Szépen jár lábról lábra a labda, Lakatos íveli előre Szabó irányába, de Hűszen fejeli előre, Ramakers. Belső védőtől belső védőig jut a labda, Varga és Lakatos. Megint, aki a Soroksárban futballozott egyébként még, hát nyilván a Soroksár azért idézőjelesen a Fradi második csapataként is funkcionál az MB2-ben, bár van az FTC-nek második csapata is az MB3-ban, de azért mégiscsak a Soroksár egy MB2-es klub, és Lakatos ott mutathatja meg, hogy mit tud, de hát most a Real Madrid ellen mutathatja meg. A 84. percben Ferencváros, a Real Madrid a barátságos összecsapáson a Grupama arénában 1-2, figyelni kell, mert Espi ott van a 16-oson belül, és ellöki Lakatost. Szabályos egyelőre a megmozdulásra, legalábbis nem fúj Berke Balázs játékvezető, Bernardo Silva. Kíséri őt ki Ramakers a 16-oson kívülre, sőt, hát egészen visszakísérte őt a Real Madrid belső védőjéhez, Hűszenhez, Hűszen pedig már forgatja át a jobb oldalra Rüdigernek. Rüdiger vissza. Említettem már, hogy vannak olyan játékosok, akik azért szerepeltek már itt, nem egyszer, nem is kétszer. Hát nem tartozik közéjük most Hűszen, aki még a fiatal játékosa a spanyol válogatottnak. Ő is azért egészen elképesztő teljesítmény nyújtott, például a 2024-es Európa-bajnokságon, amikor Európa-bajnok lett a spanyol válogatott. Most a világbajnoki keretben nem volt ott. Bernardo Silva forgatja a bal oldalra, Vinicius Junior kapja meg a labdát, aztán vissza Bernardo Silvának, Nabi Keita ér oda megint szerelni, aztán Sevikján elcseni a labdát onnan. Más kérdés, hogy Bagi zavarta Sevikjánt, így nem tudta kihozni az örmény labdarúgó a labdát onnan a Ferencvárosi 16-os előteréből. És a 86. percbe lépünk időközben, 5 perc maradt már csak a rendes játék idejéből a találkozónak.
a Real Madrid pedig még mindig

0: 1-1-re vezet az FTC ellen ezen a barátságos találkozó. Hát több szempontból is azért érdekes volt ez a találkozó. Voltak negatív, valamint pozitív aspektusai is. Azért mégiscsak halasztani kellett egy Győr-Ferencváros bajnoki találkozót a harmadik fordulóból. Emiatt több kritika is érte, mind az MLS-t, mind pedig a Ferencvárost. De így utólag azért azt lehet mondani, hogy jobb így, mert a ferencvárosi játékosok is azért egy jóval kisebb terhelést kaptak a Gurnyik Zsabzsa elleni visszavágót megelőzően, valamint az Eto is úgy készülhet a Riga ellen, hogy egy hetet pihen a két mérkőzés között. Megint egy csere, Valverde hagyja el a játékteret, aki óriási taps vihar közepette teszi meg mindezt. A Real Madridi tábor tapsolta természetesen, nem a ferencvárosi publikum. És Lacosta érkezik az ő helyére a középpályára, úgyhogy két fiatal középpályással, Castillo Sanchoval, valamint Lacostával most a Real Madrid. Azért ott van mellettük Bernardo Silva, valamint Arda Güler, úgyhogy van kitől tanulni még mindig. Bernardo Silva azért mégiscsak egy ötszörös angol bajnok labdarúgó. Nagy Oliver pedig megint leszereli remekül Vinicius Juniort, aki nem tud eddig érvényesülni. Hát most kérdés, hogy a világbajnokságról frissen visszatérő Vinicius Juniornak mekkora kedve van futballozni. De attól függetlenül Nagy Olivért ki kell emelni a mai találkozó, mert a fél időben szállt be, és azóta Vinicius Juniornak momentuma sincsen. Most azért kap egyet Nagy Olivér. A csereként néhány másodperccel ezelőtt beszállt Lacosta, nyomott neki oda egyet. Berke a sípjába fújt, a szabadrugást pedig már el is végezte a Ferencváros. Nabi Keita. Oda-oda. Nagy Ádám. Ott be kell lépni, be is lehet lépni, és be is lép Nagy Ádám a támadásban. Nabi Keita jól veri meg Lacostát. A jobb oldalra forgatja át Bagihoz, Bagi jobbra tekint, ott van Sevikian. De jó volna most egy gólt szerezni. Sevikian, jó a csele, a 16-oson belülről lő fölé. Kár érte. Jó próbálkozás volt a 88. percben. Az lett volna a pont az íre, ha a Ferencváros kiegyenlítés esetleg egy 2-2-es döntetlent ér el a Real Madrid ellen. Jelenleg úgy áll a találkozó, mint ahogyan a nyitó mérkőzés, amikor José Mourinho legutóbb Magyarországra látogatott még a Chelsea vezetőedzőjeként, akkor 2-1-re nyert a Chelsea. Most 2-1-re vezet a Real Madrid. Kodró volt eredményes ferencvárosi oldalról, míg a túloldalt Rivas, valamint Espi volt a két gólszerző. 88. perc, annak is a vége, most már a 89. minutumba lépünk. Oda-oda végezhet el egy bedobást a félpályától, Nabi Keitának hajítja oda, aztán Nabi Keita egy picit felemeli, úgy pöccinti vissza oda-odához, akit Rüdiger nemes egyszerűséggel felöklel. Hát a német belső védőt nem feltétlenül a finomságáról ismerheti a futball szerető közönség. Most is megmutatta azt, hogy a világ egyik, hanem a legkeményebb belső védőiről beszélhetünk az ő személyében. Odáda csak úgy repült Rüdiger mellett. Rüdiger aztán végül elnézést kér Odáodától, és akkor a 89. percben jöhet egy baloldali szabadrúgás. Szabó, valamint Nabi Keita. A labda mögött középen pedig érkeznek a magas ferencvárosi játékosok. Szabó beíveli középre, elcsúszik Bagi lába alatt, és akkor figyelnie kell Nagy Olivernek, mert jön mögötte Vinicius Junior, nem egy kellemes feladat ez, de remekül megoldja ezt is Nagy. A két Nagy, hiszen Nagy Oliver fejelte oda Nagy Ádámnak, Nagy Ádám aztán viszont hátba rúgta az előtt álló Real Madridi középpályást, Lacostát, de nem lett belőle nagyobb baj, marad a labdabirtoklás joga a Ferencvárosnál. A 89. perc végén járunk. Szabó, pontatlan az átadása, le kéne rántani valahogy Arda Gülert egy sárga lapért, ezt teljesen megértem, most nem tudott gyorsan elindulni a török játékos, mert Berkének el kell könyvelnie a sárga lapot. Érthetetlen most a fügykoncert, hiszen teljesen jogos ez a sárga lap. De hát azért Berke Balázs, ha eddig el is nézte ezeket a sárgákat, most már nem tette. Mégiscsak azért egy magyar játékvezető, egy magyar klub részére valamennyire lehet részrehajló, bár teszem hozzá, kiválóan vezeti a találkozót Berke Balázs. Nabi Keita szabálytalankodik Bernardo Silvával szemben, aztán sprintelve kért tőle elnézést, és fel is rántotta a gyepről a portugál középpályást. A 90. perc végén járunk, most már lesz-e vajon hosszabbítás itt a második játékrészt követően. A sok csere miatt azért lehet, hogy indokolt volna legalább egy-két perc. Oda-oda! Liszteshez passzol, Lisztes pedig sebességben megpróbálja megverni Trent Alexander-Arnoldot, és meg is teszi, aztán Alexander-Arnold lerántja Lisztest. Teljesen egyértelmű. 3 perc lesz majd a ráadás a mérkőzés végén. De ez még egy ígéretes lehetőség lehet. Egy baloldali szabadrúgás, amely majdnem sarokrúgás. Az alapvonaltól csupán 3 méterre bejjebb, mondjuk Nabi Keita jön majd. De hát Szabó is ott áll a labda mögött. Az imént Szabó volt az, aki beívelhette a labdát. Most majd eldől, hogy Nabi Keita vagy éppen Szabó lesz az, aki centerez. A 91. percben járunk, a 3 perces hosszabbításból eltelt egyelőre 1/2 perc. Jöhetne a slusszpoén. A pont az íre, Szabó beadását be kellene fejelnie valakinek. Mondjuk legyen rá Márkersz, vagy legyen Lisztes. Hogyha ez kívánság műsor, akkor ezt próbálják meg teljesíteni a ferencvárosiak. Szabó jön középre, a labdája, Bagi feje fölött elszáll, Szevikján kapásból próbálkozna kapura lőni, de odaért a Real Madrid középpályása is, aztán jöhetne egy kontratámadás, Ardegüler, Vinicius Junior a túloldalon, érzésem szerint nem volt lesen sajnos, és akkor meglódulhat ezzel a brazil támadó, de Ramákes remekül ér vissza, és kizárja Vinicius Juniort, aki a második félidőben hát nem sok mindent mutatott a Real Madrid színeiben. Ő egyébként a csapatkapitánya itt a második félidőben a Real Madridnak. Valverde adta oda neki a karszalagot még a félidőben. Valverde most már pályán sincsen. A Real Madrid viszont pályán van úgy, ahogy a Ferencváros is, és Szevikján támad. Támad a Ferencváros. Jön a centerezés. Szabó a 16-oson belül levehette volna a labdát, kapura tűzte volna. Az 5-ös előterében volt, de egy picit azért most ezt elizgulta. A ferencvárosi balszélső. Nyilván nem egyszerű a Real Madrid ellen futballozni, teltházas Groupama stadionban. De ez most nem volt egy jó megoldás tőle. Itt lehetett volna az a ferencvárosi lehetőség, amelyből akár az egyenlítés is megszületik. De ez nem született meg, és még hátra van 1 perc, úgyhogy figyelni kell, hogy ne legyen nagyobb a különbség a két együttes között. A mérkőzés végeredményét tekintve. Most az utolsó percébe lépünk a találkozónak, a 93-ba egészen pontosan, hiszen 3 perc volt a jelzett ráadás a 90 perces rendes játékidőt követően. Hűszen a bal oldalra forgatja, ott a csereként beszállt Fati, az, aki mélységben odapasszolja Lacostához. Lacostát Nagy Ádám szabálytalanul állítja meg, Berke ad neki sárgalapot, vagy lényegtelen, lényegtelen, úgy ítéli meg a magyar játékvezető. Hát Nabi Keita pedig sürgetni Bernardo Silvát, hogy dobja oda a labdát, de Bernardo Silvának már nincsen kedve odahajítani, inkább úgy van vele most már, hogy jó volna, ha lefújná a magyar játékvezető ezt a találkozót. 1/2 perc viszont még van hátra a rendes játékidő utáni 3 perces hosszabbításból. 93. perc, tehát egy középre fejelt labda Espitől, Ardegüler pedig lehetőséghez juttatja Vinicius Juniort. A 16-oson belül a brazil balszélső nem tud egyelőre váratlant húzni, aztán mégis odapasszolja valahogy csoda folytán Ardegülerhez a labdát. Ardegüler ballába irányába bringázik, aztán visszapasszolhatná Lacostának, de Berke Balázs játékvezető lefújja a találkozót. Bár vereséget szenvedett a Ferencváros, a Real Madrid ellen abszolút nem szerepelt le a magyar rekordbajnok. Ferencváros, Real Madrid 1-2. Az első félidőben nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy akár gól nélküli döntetlennel is vonulhatnak az öltözőbe a csapatok. Azonban a 41. percben egy jobb oldalról érkező Kiria beadásra Rivas érkezett remekül, két fiatal játékos a Real Madridnak. Érdekes, hogy egyik kulcsember sem szerepelt ebben a gólban. De hát Rivas remekül érkezett és csúsztatta a jobb alsó sarokba a labdát. Az akkor még a kapuban álló Dibusz. Lehetetlen volt ez a próbálkozás ellen a félidőben, tehát 1-0-ra vezetett a Real Madrid itt a Groupama Arénában. Aztán a második játék részben rengeteget cserélt mind a két vezetőedző. 10 helyen változtatott Borbé Balázs, egyedül a baloldali belső védő Zohoré maradt a pályán a kezdőcsapathoz képest a második játék rész elején. Úgyhogy ez egy picit meg is zavarta az FTC-t a 49. percben. Egy a végletekig kijátszott akcióból szerzett gólt Espi. Valverde tálalta elé, Espi pedig nem hibázta el. 2-0 volt az állás ekkor. Egy picit izgulhatott is talán a közönség, hogy lesz itt nagyobb különbségű vereség is ferencvárosi szempontból. De aztán 8 percek a második kapott gólt követően, az 57. minutumban egészen pontosan Kodró szépített Zakariasen jobboldali beadásából. Egy mintaszerű támadást követően csúsztatta lábbal a rövid sarokba a labdát Kodró, és ezzel 2-1-re módosította az állást. Aztán a végén még jöhetett volna az ia pontra. Szabónak érkezett egy remek beadás, picit hosszan vette át, így sikerült tisztáznia a labdát a Real Madrid játékosainak. de a Ferencváros remekül helytállt ezen a barátságos összecsapáson a Real Madrid ellen, és akkor az igazi fontos mérkőzése az FTC-nek majd csütörtökön idegenben Lengyelországban a Górnik Zsabzse elleni Európa Liga találkozó lesz, amelyen, hogyha nem szenved vereséget a 9. kerületi együttes, akkor biztosan valamelyik európai kupasorozat főtáblájára juthat. A végeredmény még egyszer, tehát innen a Groupama arénából Ferencváros Real Madrid barátságos felkészülési mérkőzésen 1-2. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Búcsúzik a Groupama aréna, a Szóval stúdiói.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Kiütötte a Vasas a Zalaegerszeget, az Újpest Kisvárdán nyert a labdarúgó NB1-ben. Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Holnap ismét kánikula várható. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
2: 4-2-re nyert az Újpest Kisvárdán a labdarúgó NB1 harmadik fordulójában. A játéknap első mérkőzésén a Vasas 5-0-ra verte a Zalaegerszeget hazai pályán. Az Zete Peredzel piros lapját követően az 52. perctől emberhátrányban játszott. A férfiaknál és a nőknél is Magyarország nyerte az aranyérmet csapatban az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon az összesített egyéni teljesítmények alapján. Ezüstérmet szerzett Tamás Botond a férfiak döntőjében. Szép Balázs 11., Koleszár Mihály 12. helyen végzett. A nőknél Guzi Blanka bronzérmes, Bauer Blanka éppen csak lemaradt a dobogóról és negyedik lett, míg Erdős Rita a 12. helyen zárt. A győztes németek és az ezüstérmes olaszok mögött harmadik helyen csapott célba a Fábián Bettina, Mihályvári Farkas Viktória, Rasoszti Kristóf, Betlehem Dávid alkotta a magyar nyílt vízi csapat a váltók 6 kilométeres versenyében a Párizsi Európa-bajnokságon. Magyarország egy arany, 5 ezüst és egy bronzéremmel zárta a nyílt vízi számokat a franciaországi vizes EB-n. Elhunyt Jorge Messi, a 8-szoros aranylabdás futballista Lionel Messi édesapja. A hírt az argentin labdarúgó szövetség is bejelentette. Jorge Messi hosszantartó betegség után 68 éves korában péntek éjjel Rosarióban halt meg. Fia pályafutásában döntő szerepet játszott, hiszen tanácsadója, ügynöke is volt, felügyelte az üzleti ügyeit.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik, amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond. Változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A jövőben előre meghirdetett, nyilvános szempontrendszer alapján választják ki a földhasználókat, illetve az előírt minimumnál magasabb összegű használati díjat is meg lehet majd ajánlani. Utóbbi az elbírálás során előnyt jelent. A megváltoztatott kritériumok kedveznek az állattartóknak, a fiatal gazdáknak és a Vizet a tájba program résztvevőinek. A jelentkezéseket szeptember 6-áig várják. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt elmondta, a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják ki. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, közölte az országos mentőszolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban.
0: Közlekedés.
2: A 61-es főúton Nagykónyi térségében három autó összeütközött, a 64-es kilométernél félpályán már megindult a forgalom. Aztán az M3-as autópályán Bag térségében Budapest felé, a 40-es és a 33-as kilométer között a leállósáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet autózni napközben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Mindenütt derült az ég, számottevő eső továbbra sem lesz. Ma még élénk, helyenként erős lehet a szél. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei és a Tiszató 28 fokos. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. A jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: nem kopik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nemzeti Sportrádió.
1: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: Kedves hallgatóink, darccal folytatjuk a körkapcsolást. Augusztus végén rendezik a Hungarian Darts Trophy-t. Vendégünk Vereczkei Lajos, Ziegenhamm Medard, a riporter Szabó Bence.
4: A Hungarian Darts Trophy az hamarosan kezdődik, ti pedig szervezőként veszitek ki a részleteket ebből az eseményből. Először is sziasztok, és...
5: Szia!
6: Szia! Köszöntünk mindenkit!
4: És hol tart ez a szervező munka?
5: Hát igazából most már véghajrában, ilyenkor már nem is nagyon lehet más szakaszban, mert 3 hetünk van mindösszesen a verseny, sőt már annyi sincs, és igazándiból most már tényleg a véghajrája van ennek az egésznek. Nagyjából már összeállt természetesen minden, de hát a fizikai valójában a rendezvény az ugye majd a 24-i héten fog szépen fölépülni és megvalósulni. Természetesen abból a szempontból is már készen állunk, hogy ugye megvan a teljes mezőnye a versenynek, úgyhogy nagyon várjuk már, hogy érkezzen a darts krémje Magyarországra.
4: Hát ugye ez mindig egy ünnep, legalábbis én ezt így élem meg, az elmúlt 5 alkalommal ugye volt már Magyarországon ilyenfajta verseny, és azért a népszerűségben az látható, hogy folyamatosan évről évre egyre nagyobbak a nézőszámok.
6: Így van, és ezt ennek nagyon-nagyon örülünk, hogy ezzel ne felejtsük el, 2021-ben 14.200 fővel kezdtünk a Papp Lászlóba, és tavaly 25.000 fölött voltunk egy picivel. Úgy szeretnénk, hogy idén ennek ezt megdöntsük, úgy is néz ki, hogy ez sikerülni fog, és azért még egy picit visszatérve itt a szervezése kapcsolatosan, már a jövő évvel is foglalkozunk közben. Úgyhogy ez már ilyenkor már annyira összetett, és annyira már azért ennyi év után már egy kicsit hozzászokik az ember, és akkor már tudjuk, hogy minek mikor kell következnie. De most ilyenkor mindig úgy gondoljuk, hogy jól állunk, akkor aztán utána mindig kiderül, hogy nem állunk jól. De most, tényleg jól állunk, minden úgy alakul, ahogy terveztük is, ahogy szeretnénk. Folyamatosan ugye nő a jegyértékesítés is, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. Ugye mindig azzal vannak elfoglalva, hogy mikor ki fog játszani. Ugye te is azonnal megkérdezted a találkozásunkkor, hogy ki mikor fog játszani, mert úgy szeretnének jegyeket vásárolni. Annyit tudunk egyedül, hogy pénteken a 2 sessionben lesznek a magyar játékosaink, és aztán majd szombaton csatlakoznak a kiemeltek, ugye. De 48 játékos indul, az olyan, mint hogy egy 64-es tábla lenne, 16 kiemelt előnyerővel.
4: Mikortól zajlik egyébként a felkészülés erre az adott tornára? Ugye ezt azért megszokhattuk már, hogy minden évben ez a augusztus-szeptember környékén van ez a verseny. Ugye itt már mondtad, hogy már a következőn is gondolkodtok.
6: Gondolkodunk, hanem már azzal foglalkozunk.
4: Azzal foglalkoztak.
6: Azt is tudjuk már, hogy mikor lesz annak a dátuma. Tehát, hogy ezzel is, ez is már egy kicsit, most egy kicsit el lesz csúsztatva az időpontja, de ez már nekünk azzal, itt már arra is kell gondolni, hogy mi lesz jövőre.
5: Hát nagyon küzdünk mi is a PDC Europe-nak a beosztásaival, a naptár beosztásaival. Tudnék, mi nagyon óckodunk attól, hogy a Premier League időszakára kerüljön a Magyar European Tour, hiszen az valószínűleg egy, ha nem is feltétlenül nézőszámesés, de azt a kockázatot mindenképpen magába rejteni, hogy azt azért látjuk, hogy
4: ez most felvetődött?
5: European Tour sorozatban hát versenyeket hagy ki több éljátékos, aki játszik a Premier League-ben, ezt meg mi nem szeretnénk megkockáztatni. Úgyhogy mindenképpen próbálunk azért is ragaszkodni ez az időszakhoz, mert ez azért viszonylag ideális mindenki számára. Ugye most az a különlegessége van, hogy velünk fog indulni az őszi szezon, tehát már úgy is harangozzák be a PDC oldalán, hogy 3 hét múlva startol az őszi szezonja a PDC-nek Budapesten, úgyhogy mi nagyon, nagyon örülünk neki, hogy ez most egy ilyen kiemelt dolog, de hát nekünk is azért furcsa volt, mert mindig valahogy úgy érzi az ember júliusban még, hogy egy csomó időnk van, aztán most ebben az évben ez nem így volt, hanem tényleg egy-két hónap van, akkor már így hirtelen felpörögnek az események.
4: Milyenek voltak a vízhangok az eddigi versenyekkel kapcsolatban, akár a PDC részéről, vagy a magyar közönség részéről, a befogadók részéről? Vagy inkább ugye erről beszéltünk, hogy az érdeklődés az évről évre nő, de akkor inkább úgy kérdezem, hogy akár a nemzetközi megítélésben milyen ez a magyar verseny?
6: Hát a nemzetközi megítélésben nagyon magas mércére tettük ezt az egészet, főleg ez azért hozzátartozik az, hogy az MVM Dome egy olyan otthona tudott lenni a dartsnak, ami azért csak effektíve Premier League fordulókon tud vele szembesülni egy játékos, és azért azt ne felejtsük el, hogy ott csak 8 játékos játszik a kiemeltek között, és azért ide ők eljönnek, akkor ez nekik olyan, mint hogyha egy Premier League-ben játszanának. Azért most annyit bővítettünk, hogy már 7000-en leszünk egy session alatt, tehát azért lesznek olyan játékosok, akik nem játszottak ilyen mennyiségű, ekkora létszámú ember előtt, mert ugye akárhogy játszott a világbajnokságon is, ott azért 4000-nél több ember nem fér be a világbajnokság ideje alatt. Természetesen azért az hozzátartozik, hogy ott az embernek ilyenkor azért csak a világbajnokságon játszik, és ez csak egy ilyen ikonikus helyszínen. De az MVM Dome annyira tényleg modern, és annyira csúcs szuper a dartsnak minden egyes pillanatára, hogy azt el nem tudjuk mondani. Lásd például, hány helyen szokott lenni probléma azzal, hogy kinyitnak egy ajtót, húzat van, és a játékosok nem tudnak vele mit kezdeni. Az MVM Dome-ba úgy el tudják szigetelni légfüggönyökkel a színpadot, hogy tökéletes környezet. Az emberek ülnek 23-24 fokba kényelmesen a lent a stage-en, itt mégis mindenki fönt a színpadon, ebből nem lehet érezni semmit.
4: A küzdőtér lesz tovább bővítve egyébként, vagy a felső karé?
6: Még nem nyitunk 300-ast, hogyha ez a lényeg, ezt nagyon örülnénk, hogyha eljutnánk odáig, hogy 300-as kéne. Egyébként kipróbáltuk már, onnan is tökéletesen lehet látni mindent. Olyan érzése van az embernek, vannak olyan részei a 300-asnak is, mint hogyha fönnülne a színpadon tényleg, tehát hogy annyira ilyen fölülről néz. Ugye bővül a nézőtér is, természetesen, tehát a lent a floor rész, és a 200-as karé is most jobban ki van nyitva, tehát hogy ott is több jegyet adunk el.
5: Igazából egyébként azért is remek a helyszín, és most akkor itt a nézőknek a kiszolgálásán túllépve a játékosokról is érdemes beszélni, igen, mert ők, az ő visszajelzéseik nagyon fontosak, ez azért is fontos, hogy mindig vissza akarjanak jönni, és ezért próbáljuk őket úgy kiszolgálni, hogy hiába van gyakorlatilag légvonalba 100 méter a szállásuk, azért mégis megvan az a kiszolgálás nekik, hogy lehetőleg, mert már akinek, mert nem mindenki ott van persze, de hogy próbáljuk őket úgy kiszolgálni, hogy mindig a kedvükbe járni, amennyire csak engedik, mert egyébként nem nagyon szeretik, hogyha játékosokat megpróbáljuk ilyen különleges módon kezelni. Úgyhogy vagy egyenlően mindenkit, de semmiképp sem kiemelve a sztárokat. És a másik meg az, hogy sehol nincsen az egész PDC verseny naptárban olyan játékos players room, olyan zóna, olyan bemelegítő helység, mint itt az MVM Dome-ba, úgyhogy azért ezt mindig csodájára járnak, és videókat raknak föl. Arról meg már nem is beszélve, hogy ugye imádnak bemenni a városba, szeretik ott is ugye a gasztronómia örömeit kiélvezni, úgyhogy abszolút tényleg egy olyan helyszín, amit nagyon szeretnek. Mi meg azon dolgozunk, hogy minden évben leg is legyen ez a verseny.
6: Még van egy másik nagyon fontos dolog, hogy amikor az MVM megtörténik, besötétedik, és megtörténik az MVM Dome-nak a kivilágítása, akkor piros-fehér-zöldre szokták általában világítani az MVM Dome-ot. Azt előtte szólni kell, hogy mikor lesz az, mikor fölkapcsolják, mert akkor mennek ki videózni oldalra, hogy kapcsolják föl a játékosok. A Bunting az minden évben csinál róla a videót igazából.
4: Hát ez az igazi reklám egy ilyen versenynek, de hogyha már játékosok, akkor beszéltünk róluk is, hogy ki az, akit vártok, mely játékosok érkezhetnek ezúttal?
5: Gyakorlatilag Littler kivételével mindenki. Szerencsére, úgyhogy ő ugye még a nyári szabadságát megtolja egy kicsit, mert kihagyja egyébként a éppen jövő héten kezdődő ausztrál és új-zélandi versenyt is a PDC-nél, tehát oda se utazik el, és a mi információnk szerint, ugye mivel ezt még a turkártya selejtező előtt le kell adniuk a játékosoknak, ezért ott jelezte, hogy nem fog részt venni a budapesti versenyen, viszont mindenki más jön, tehát Humphreys-tól kezdve Van Veen, Van Gerwen, Clayton Wade, Price, tehát a legnagyobb nevek mind, vagy akár Buntingot is
6: nekünk,
5: lehet mondani, igen. A top 16-ból egyedül ő fog hiányozni.
6: Nekünk ugye van egy nagyon fontos, aki tavaly is ígérte, és azt mondta, hogy nem,
4: igen,
6: nem most erre kaptunk egy telefont, megerősítést, hogy igen, Gary Anderson itt lesz, reménykedjünk, nem két nappal a verseny előtt fogja megint azt mondani, hogy nem jön. Úgyhogy, de tényleg utána jártunk, és ment a kérdezősködés vele kapcsolatosan, és a PDC vezér megerősítette az irányunkba, hogy a Gary Anderson érkezni fog, mert mindenki kíváncsi. Tehát, hogy tényleg ezt...
4: Magamból kiindulva én is ezt mondom, én is nagyon szívesen
5: mondtam. Igen, már mi is várjuk.
6: Várjuk őt, azért az egy nagyon nagy dolog lesz.
5: Én azért örülnék, ha eljönne, hogy lássa végre egyszer, hogy miről maradt le eddig, mert ugye eddig
6: folyamatosan
5: visszalépett ezekről a lehetőségekből, sőt, tehát ugye volt, hogy nem is volt rá esélye, de már ott eldőlt, hogy nem ment el a selejtezőre, mert akkor mondjuk még annyira hátul volt a világranglistán, hogy onnan nem jutott be, a Pro Tourra nem járt, és akkor már csak a turkártya selejtező maradt, azon meg nem vett részt, akkor már eldőlt, hogy nem jön. De például jön Espinál, aki óriási közönségkedvenc, ugye mindig megénekelteti a közönséget, de itt lesz a Pro Tourosok között is rengeteg nagy név, akár a világbajnok Rob Cross-ta mondjuk, vagy Gildinget, a fiatalok közül jön Springer, aki a címvédő, ugye, azért ne felejtsük el Nico Springert, és hát természetesen jönne a most az elődöntőt, a World Matchplay-en elődöntőt játszott Dirk van Dijvenbode, és az igen energikus bevonuló zenéje is. És ami szerintem még a legfontosabb ebbe az egész sztoriba, amivel megint sikerült történelmet írnunk, mert hát az nekünk valahogy mindig igen. Így alakul, hogy a turkártya selejtezőn a valaha volt első női játékos, aki European Tour-a selejtezőn keresztül be tudott jutni, Bo Greaves, akivel egyébként ugye csináltunk egy jó kis élő interjút is, és egy nagyon szimpatikus, nagyon intelligens hölgyet ismertünk meg a személyében, és egy óriási tehetség. Hát nagyjából olyan a hölgyek között, mint Littler a férfiaknál, úgyhogy...
4: De még Littlert is le tudta győzni. De
5: igen, ezt akartam pont mondani, hogy viszont most azokra a babérokra tör, között, hogy igen. Fiúkat is robbá verje.
6: 23-as VB-n legjobb négy között. Ugye azt még vegyük alapul, ugye az egy floor versenynek számít, mert ugye csak a döntő van nagy színpadon játszva. Az U23-as világbajnokságon. Egyébként én nagyon örülök neki, 11 éves kora óta ismerem, úgyhogy egy igazi nagy élmény lesz neki ennyi ember előtt játszani, és szerintem a magyar közönség az még szurkolni is fog neki, ha csak nem kell majd mondjuk játszania, mert játszhat ugye magyar ellenfél ellen.
5: Hát ja, nem, csak a második körben játszhat. Tehát,
4: hogyha reméljük, hogy játszhat meg magyar ellenfél ellen.
6: Igen, a második körben mind a kettő, mert ők mind a kettőt sorsolnak a...
5: Sőt, még a második körbe se bocsánat, hülyeséget mondtam. Mert csak akkor kerülhetnek össze a magyarral, akkor kerülhet össze, hogyha mind a ketten megverik, és egy ágon van, és mind a ketten megverik a kiemelt ellenfelüket. Igen. Tehát azért arra kicsi esély van, hogy magyarral játszon, kezdeni nem kezdhet vele, ugye, mert egy új rendszer van, most már nem sorsolhatnak össze selejtezőkből bekerülteket, hanem minden selejtezőből bekerült játékos egy protúros ellenfelet kap, aki a Pro Tourról jutott be, és ezeknek a meccseknek a győztesei jutnak be a kiemeltekhez, akik ugye 16-an szombaton csatlakoznak.
4: Luke Littlerről beszéljünk még egy kicsit, ugye mostanában azért eléggé sok cikk felvetődött vele kapcsolatban is, de még mielőtt arra rátérnénk, szerintetek ő most a legnépszerűbb dartsjátékos a világon?
5: Legnépszerűbbnek nem mondanám.
4: Erre vagyok kíváncsi, szerintetek akkor inkább úgy kérdezem, hogy ki a legnépszerűbb dartsjátékos?
5: Az én szememben a legnépszerűbbet azt azért nem mondanám biztosra, mert azért szerintem vannak olyan játékosok, akik kevésbé megosztók, mint ő. Ő azért van egy óriási nagy generáció mögötte most, tehát a fiatal generáció az egyértelműen mögött áll. Nagyon sokan vannak szerintem, akiknek... Hát nem tudom, így szúrja a szemét egy picit a néhány dolog, és emiatt nem kedvelik. Tehát én a legnépszerűbbnek nem mondanám, a legjobbnak mindenképpen. Tehát az vitán felül áll, tehát ez nem is nagyon lehet vitatkozni jelen pillanatban. Legnépszerűbb dárcosnak? Jelen pillanatban még azt hiszem, hogy még mindig talán azokról kell beszélnünk, akik tényleg nem nagyon kapnak semmilyen savat sehol, és azért ezek közé sorolom én mondjuk akár Gary Andersont, vagy Espinát, de még akár Luke Humphreyst is. Szerintem ők még mindig a népszerűségben mindig jobban állnak szerintem, mint Littler, de talán még Price. Amióta,
4: az nagyon érdekes,
5: amióta tökéletesen jól elkezdte kezelni azt a helyzetet, amivel ő szembesült jó pár évvel ezelőtt, elképesztő milyen szinten
4: megvált. De honnan, hova, hogy amikor fejhallgatóval megy ki, igen, a színpadra?
5: Igen, hát az utálatból átfordult, de ez csak a reakció múlt, és én azért mondom azt, hogy Littler egy kicsit megosztó, mert az ő reakciói még nincsenek kiforva. Gyerekről beszélünk, még lehet, hogy ki fog forni.
6: Van mind vitatkoznunk ezzel.
5: Hát nem baj, hát mondjad.
6: Mert tehát, hogy most az, hogy a legnépszerűbb, tehát, hogy a népszerűség alatt mit gondolunk?
5: Miben éred,
6: a
5: legszeretette,
6: mert az teljesen. De hát az Insta követőnek. Tehát
5: én a népszerűd azt nézem, amikor legjobban, akit a legjobban szeretnek, értem, és kedvelnek az
4: én
5: emberek.
4: Én is inkább elfelé húznék, hogy akit az emberek kedvelnek. Uh-huh.
6: Tehát, hogy ezt most beszéltünk, de a legnépszerűbb csapat Magyarországon a Ferencváros. Ez nem azt jelenti, hogy aki nem Ferencváros szurkoló, akkor azok nem kedvelik a Ferencváros. Tehát, hogy ezt maradjunk ebbe. Én ebből indulok ki, igazatok van, de csak azt tudom, hogy a PDC kimondottan elmondja, hogy olyan social media jelenléte hoz, és olyan népszerűséget hozott a dartsnak maga Luke Littler, hogy ők köszönik szépen, de már nagyon jól vannak.
5: A legnagyobb figyelmet ő kapja, ezzel nem vitatkozom.
6: Ezért akartam mondani, tehát, hogy még tavaly 1.300.000 követője volt mondjuk az Instán, most már 2.100.000 fölött van, direkt azért nyitottam.
5: Jó, de most akkor ezen az alapon akkor Vozinja a legnépszerűbb labdarúgó? Aki a VB alatt 18 millióan bekövették, érted?
6: Most értem, hogy 18 millióan bekövették, de hát a legnépszerűbb labdarúgó a VB alatt a Cristiano Ronaldo volt, tehát hogy még mindig Messiről és Cristiano Ronaldo-ról szólt az egész, annak ellenére, hogy nem ők voltak, tehát ebből indulok ki, de hát ez ízlések és pofonok. Jó. Az biztos, hogy ő az egyik legjobb darts játékos. Sőt, szerintem most a legjobb.
5: Most a legjobb. Ez vitán felül áll.
4: És mit szóltatok a nyilatkozatához, amikor ugye arról beszélt, hogy a saját korosztályában ő a legjobb sportoló?
5: Hát az eredmények őt igazolják, azt kell, hogy mondjam, persze.
4: Hát csak ugye itt a jelvállal kapcsolatos összevesztés.
5: Nehéz ugyanazt hozni egy labdarúgónak, ugyanazokat az eredményeket bemutatnia, sokkal nehezebb, mint egy egyéni sportolónak, ez nyilvánvaló. De ettől csapat függetlenül...
6: Ez örök vita.
4: Hát persze, hát nehéz összehasonlítani, csak gondoltam azért.
5: Ez megint egy olyan kategória, hogy honnan nézed, mert jelvállal megmondhatja ezt, hogy figyelj, én egy hónapba keresek annyit, mint egy évbe, de nyilvánvalóan ezek olyan dolgok, amikre megint nehéz, ez megint almát a körtével szerintem, de abban viszont van némi igazság, hogyha az egyéni sportolókat nézel, és az eredményességet, akkor a 19 évesek között jelenleg valószínűleg Littler a világon a legjobb, ez szerintem abszolút egyértelmű. Ha most lerakná nyilait és visszavonulna, akkor is megvan egész életére a pénze. Legalábbis, ha nem is abban a színvonalban, amiben most él, de nem nyomorogna valószínűleg, nem is fogja abba hagyni, tehát most nem ezért mondom. Csak tehát az anyagi része az már megvan az életének, a sikerei megvannak, tehát a világbajnoki címek, az, hogy nem nyert még senki major tornát az elmúlt lassan egy évben rajta kívül, tehát gyakorlatilag nem csak, hogy a közelében nincsenek, és nem azért, mert ő, hogy mondjam, tehát a legyőzhetetlen kategória most per pillanat. Annyira kimagaslik a dárcosok közül.
4: Ez hosszú távon jó lesz szerintetek? Mert ugye Phil Taylor volt egy ilyen karakter, és ahogy ő mondjuk azt, hogy visszavonult, azért a verseny az felvetődött, hogy ki legyen mögötte a következő, és szerintem ez a fajta vetélkedés, ez jót tett a dárcnak.
5: Én azt mondom, hogy Taylor mögött nem láttam azokat az embereket, akik elő fognak bukkanni, Littler mögött viszont már látjuk.
6: Hú, hát azért vannak a GDC-be olyan játékosok, itt az ifjúsági része, de olyan játékosok, akik már 200 fölötti átlagokat dobálnak. A skótoknál vannak, az angoloknál, ugye Michel Laurinak hívják az egyik srácot, aki most megnyerte a VDF-nek az Európa bajnokságát is. Szembesültünk egyébként vele már a viselkedésével, a hozzáállásával, és minden most tavaly, vagy novemberben kint voltunk a GDC világbajnokságon, idén is menni fogunk.
5: És most lesz novemberben 16,
6: jövőre már PDC-zhet, és azért látjuk, hogy nálunk is jönnek a fiatalok, és már 80 fölött dobálgatnak, ő meg ott áll, és akkor 103, 105, 102. Tehát, hogy azért lehet látni, hogy érkeznek olyanok, akik majd jó sok, pont a Larival mindig erről szoktunk beszélni, hogy jó sok régi motoros majd egy kicsit partvonal kívülre.
5: Abban a szempontból jót tesz egyébként, ha nem tudom, nem láttad a World Match Play and Price-nak a reakcióját, aki azt mondta, hogy
6: így van,
5: többet kell edzenem. Többet kell edzenem, hogy ezt a srácot meg tudjam verni. Ha ilyen mentalitású dárcosból lesz sok, akkor szerintem nem lesz olyan nagy baj. Nyilván lesz egy időszak most, amikor Littlernek óriási uralma van, de azért ne felejtsük el, hogy itt még sok minden közre játszhat. Jöhet egy családalapítás, jöhet egy kiégés, egy motiválatlanság, előfordulhat egy ilyen karrierben, tehát azért nem hosszú távon azért ezen még kár lamentálnunk, hogy mi lesz majd, ha Littler verhetetlen lesz. Nem hiszem, hogy hosszú távon az lesz. Most lehet, hogy éppen most azt az időszakot éljük, amikor a versenyek fő esélyese ő, de volt ilyen időszak a Fangervennek is, volt ilyen időszak a Taylornak régen, tehát
6: de szerintem ez most nagyon jó, hogy valakit ilyen fiatal korától fogva végiglátunk, hogy fog ezt az egyet nevelkedést, felemelkedést, ezt mind végignézhetjük, és ezt átélhetjük, úgyhogy ez nekünk nagyon jó lesz.
4: Kicsit másképpen megközelítve, ki Littler mögött most a legjobb formában lévő játékos, szerintetek?
5: Hű, na látod, ez már egy nehezebb kérdés, mert mindig valahogy mögötte máshogy alakulnak a dolgok. Ha ezt a VB idején beszéljük, akkor egyértelműen fanfént mondom, viszont a Premier League megtörése óta, mióta ugye volt a kihagyása, a vese probléma, plusz jön most a családalapítás, jön a baba, meg egyebek, tehát ő neki valahogy a figyelme, a koncentráció most egy kicsit elment a fókusz abból, hogy most Littlert hajkurásza. Humphreysnél azt látom, hogy ő már nem azt mondom, hogy nem fogja megverni soha, de ő az egyik legnagyobb ellenfele talán, azért azt nyugodtan el lehet mondani, de valahogy már átfordult egy ilyen, sokszor úgy érzem, mint egy ilyen csodálatba átfordult volna Humphreysnél a Littlerhez való hozzáállása. Én még mindig egyébként az a vicces, hogy még mindig ilyen Price karakterű emberekben látom az esélyt arra, hogy ők legyenek nagy ellenfelek, annak ellenére, hogy nem sikerül megverniük, de ettől függetlenül azt érzem, hogy ők azok, akik megfoghatják, ők bennük van az a mentalitás, amivel esetleg meg lehet verni.
4: Szerinted, Medi?
6: Egyértelmű. A másik look. Nincs, nem akarom megbántani Gervin Price-nak is, és aki még esélyes lehet rá, az Michael van Gerwen, oda kell állni a tábla mellé, és a problémákat félrerakni, meg az elfoglaltságokat félrerakni hozzá. Azt én másik, ebbe a két játékosban most ezt nem látom. Humphreysben látom azt, aki képes arra, hogy legyőzze őt.
4: Most, hogyha rátekintetek arra a mezőnyre, aki itt lehet Budapesten, milyen izgalmas csatákat vártok, illetve ki lehet ennek a tornának az esélyese?
6: Természetesen a világranglista alapján nyugodtan elmondhatjuk, hogy ki az esélyes, tehát hogy Humphreysék, és ahogy megyünk lefelé, azért Fanfin, Michael van Gerwen. Tehát hogyha így ezt az egészet nézzük, de azt azért ne felejtsük el, hogy itt egy 6 nyertes mérkőzések vannak, tehát hogy minél hosszabbak lennének a mérkőzések, annál jobban azok a játékosok nyernének, akiket már magát a fogadó irodák is, és mindenki esélyesebbnek tart, hogy jobban kijön azért a különbség. Majdnem mondhatjuk, hogy ez szinte egy dárc játékosnak hirtelen halálnak számít, de ez az általános egyébként, ez a 6 nyert. Ugye itt majd az elődöntőbe lesz 7, és a döntő 8 győzteslegig tartó küzdelmek.
4: Én azt hiszem egyébként, hogy itt a European Tournak a többi állomásán eléggé széthordanak a nevek, hogy ki tudtak nyerni.
6: Hát azért itt van a holland Veszelyneimann, azért nyert már egy párat.
4: Én kettőt nyert, ahogy én néztem.
6: Tehát, hogy azért vannak itt hogyha megnézzük a tavalyi győztest, tehát Nico Springer, senki nem gondolta volna, hogy a Nico Springer fogja nyerni. Ezt, vagy hogy ott azért volt olyan döntő is, ahol 9 nyilas volt a döntőben, és 8 hétre mégis Dave Chisnyál nyert, tehát, hogy ott is Humphreysre fogadott volna mindenki, hogyha ezt így nézzük. De épp ez a legszebb dolog a European Tourokban, hogy nagyon-nagyon tudnak, nagyon sok lehetőséget kapnak az alacsonyabban jegyzett játékosok is ahhoz, hogy színpadi lehetőségük legyen, és hogy tudják szokni a színpadi játékot. Ugye ez egy nagyon fontos dolog. Így, mint régebben egy 6-7 évre volt szüksége egy játékosnak, hogy megfelelő színpadi rutin tudjon szerezni, most ez lement 1-2 évre.
4: És gyakorlatilag akkor beszélhetünk is a magyar játékosokról, akiket már tudunk, hogy kik fognak majd magyarként szerepelni. Ugye Borbély András, aki szerepelt a tavalyi Hungarian Darts Trophy-n is, ugyanilyen játékos még Major Nándor, Kádár Zoltán, illetve Bíró...
6: László.
4: Bocsánat, és akkor Bíró Milán, ezt már remélem, igen, hogy jól mondom, igen. Fiatal versenyző. Hát ugye főleg Borbély András azért eléggé maradandó nyomokat hagyott tavaly.
6: Hát meg az már a harmadik indulása lesz Andrisnak.
5: Hát Magyarországon a második. A Nándinak van három Hungarian Darts Trophy-s részvétele a hatból. Ugye ez lesz a harmadik. Andris valóban tavaly ugye egy óriási mérkőzést játszott, ahol bőven 90 pluszos átlagon
6: búlos kiszállókat 170-re.
5: És óriási támogatást kapott a magyar közönségtől. Ugye Nándi is ismeri már milyen... Ráadásul ő szerezte az első magyar győzelmet a Hungarian Darts Trophy történetében, úgyhogy abszolút az a kategória, és hát ugye Bíró Milán egy teljesen újonc, viszont ne felejtsük, hogy azt a Kovács Patrikot búcsúztatta még a selejtező versenyen egy körrel a kijutásért játszott meccs előtt, a 16 között búcsúztatta Patrikot, aki ugye idén már kétszer is nyert European Touron mérkőzést, úgyhogy azért elég lendületes játékosról van szó, ő is meglepheti az ellenfelét majd, hogyha esetleg valaki nem sok mindent talál róla, bár most már a Hungarian Darts Super League-nek az adatai elég jól felelhetőek a neten, főleg, hogy ugyanazt...
4: Erről lehetett is tavaly is hallani, hogy volt olyan játékos,
5: aki külön készült, igen. Te bizony. Igen. Szóval nézegetik azért, hogy ugye ugyanazt a programot használjuk, a Dart Connect-et, amit a PDC is használ, tehát azért bele tudnak látni a játékosok az ellenfeleikbe, és hát Kádár László pedig élete első versenyén fog majd részt venni PDC színpadon, úgyhogy izgalmas lesz a dolog. Remélem, hogy 2-2 arányba osztják el őket, mert általában úgy szokták a hazaiakat. Mindenesetre az a játékfejlődés, amit az elmúlt időszakban lehet látni a magyar versenyzőknél, ez mindenképpen egy olyan pozitív irányt indított el, hogy reménykedünk benne, hogy folytatódik az, hogy azért nem csak részvétel a fontos, hanem a győzelem is most már.
6: A Hungarian Super League, ugye onnan selejtez, onnan lesz, fog majd kikerülni, hogy ki fog játszani a világbajnokságon. Tehát, hogy ott már azért látjuk a torna átlagokat, hogy folyamatosan, hogy fejlődik, és akkor már látjuk, hogy a Nordic and Baltic sorozatnak a megfelelő már néha egy kicsit meg is előzi. Tehát, hogy tényleg látszik, hogy nagy fejlődés van. Meg azért nem mindegy, hogy nagyon sokat számít az a magyar játékosoknál is, hogy most is már 20 fő fölött volt az a magyar játékos, aki elindult a Q-School-on is, így ugye majdnem minden European Tour selejtezőn részt vesznek. Egyébként pont ma is zajlik a European Tour selejtező Krakkóba.
4: Ott van egyébként Major Nándor.
6: Major Nándi, Jehészki Gyurka, igen. Pont nemrég ült a Gyurka, rádobott a 9 színes és a dupla 12-t hibázta Steyer elleni mérkőzésén, tehát hogy azért ezek már egyre-egyre többet jönnek elő, ezek a 9 nyilas kísérletek is, és minden. Úgyhogy látszik, hogy nagy a fejlődés. Reménykedjünk benne, hogy nem csak egy vagy, hanem akár kettő játékos is, hanem tőle minden négy is lehetne, aki mérkőzést tud nyerni. Szombaton is, délután igen. Is, meg este is magyar játékos láthasson, tehát azért az egy óriási dolog lenne. Úgyhogy mindegyik játékosról nagyon sokat tudunk, ugye Kádár Laci, ő a kijutott játékosok közül a rangidős, mert ő egyébként egy, most már iskolaigazgató, de egyébként tanárember, erdélyi magyar, és még évekkel ezelőtt eldöntötte, hogy ő a magyar színekbe indul a PDC-n, mert akkor European, vagy a World Cup of Darts selejtezőn indult, és ott el kellett döntenie, hogy ilyen színekben, vagy VDF-nél román színekben játszik egyébként, de ő a PDC-be magyar színekbe indul, és ez is volt mindig. Úgyhogy reménykedjünk benne, hogy ő is egy erős játékos, tud, ő indult már, ő is szerepelt már a Lakeside-on, tehát hogy effektíve neki is van színpadi tapasztalata. Az, hogy majd itt a pénteken mondjuk, ha este játszik és 3500-4000 ember előtt kell majd játszani, hogy ez hogy fogja reagálni, akkor itt mindig meg szoktam említeni, hogy a Major Nándi, amikor lejátszott a mérkőzését és kikapott simán, és vittük volna az interjúra föl hozzátok őt, akkor kérte, hogy egy kicsit hagyd menjek ki a levegőre, és így állt velünk szembe, és így mondta, így remegett. Azt mondja, ezt az érzést nem tudom elmondani, hogy milyen volt ez a támogatás, amit kaptam, hogy teljesen kész volt tőle, hogy azt mondja, nem bírtam a játékra figyelni, mert egyfolytában libabőrös voltam, hogy olyan szurkolást kaptam. De úgy, hogy semmilyen rossz szurkolás az ellenfél ellen, nincs fütyülés, meg ilyesmi.
5: Még annyival hagyj egészítsem ki azért, és ugye mindig beszélgetünk Littlerről és a fiatalokról. Hát például, amikor volt ez a Host Nation selejtező erre a versenyre, volt egy olyan pillanata a négy darab, ugye mert ilyenkor úgy van, hogy egy táblán elindítjuk az összes versenyzőt, és a legjobb négyig kell elmenni. És amikor nyolc között voltunk, volt egy olyan pillanat, amikor már a Borbély Andis és a Bíró Milán befejezte a mérkőzését, hogy ha nem tudott volna Nándi, a Nándi ellenfele is meccsnyilat rontott, illetve a Kádár Laci ellenfele is öt meccsnyilat rontott, és ott két olyan fiatal került volna be, hogyha ez a négy srác jut be, akkor azt hiszem 21 év lett volna az átlag életkora.
6: Már Lővei Milán volt az egyik.
5: Igen, és az Egedi Bence volt a másik
6: fiatal,
5: esélyes.
6: 22 éves srác.
5: Szóval, hogy ezt csak azért mondom el, mert hogy a fiatalok között óriási ilyen gyújtó pont volt Littlernek a megjelenés, és látják, hogy milyen elképesztő lehetőség van ebben a sportágban, és
4: nálunk
5: is így van.
6: De van is, de egyébként van is nálunk azért fontos dolog, hogy a profi utánpótlás része is megjelent már Magyarországon, pont mi is most, nekünk is most alakul az akadémiánk ezzel kapcsolatban, és hogy tényleg látszik, hogy egy

0: erőt kell képviselni. Ugye azt ne felejtsük el, hogy egy Krisztóf Ratajszki még 41 000 fonttal 64 közé tudott kerülni. Úgy lett túrkártyája. Most 100 000 font fölött kell keresnie valakinek ahhoz.
1: Bőven, évközben, még lehet,
0: hogy bőven, hogy turkártyát tudjon szerezni magának azzal, hogy a ranglistán a 64-be kerül. Tehát, hogy ekkora a fejlődés. Hm. Ugye, most is, és ez az egyik legfontosabb dolog, hogy beszélünk a European Tourról, és pont a Lajossal idefelé arról beszélgettünk, hogy a European Tour 15 darab állomás, plusz az Európa bajnokságot, hogyha összeadjuk, mert ugye az Európa bajnokság a European Tour 15 állomásának a ranglista alapján kerül ki, a legjobb 32, 4 200 000 font összdíjazású. 4 200 000 font. Ilyen nincs ekkora összdíjazású versenysorozata a PDC-nek, ez az európai versenysorozat, ez a legnagyobb. Tehát, hogyha most valaki mindent megnyerne, akkor azért szépen tudna keresni ezzel is. Ugye 35 000
1: font az első.
0: Az első hely, és 150 000 font az Európa bajnokságnak az első helye. Tehát, hogy azért ha ezt komoly nézzük, akkor igen. Hát most már komoly. Aki egyébként, aki bejutott itt most, az is már 2000 fontot kap. Majd ugye a levonásokkal, meg minden mással.
2: Hát reménykedjünk benne, hogy a magyar játékosok akkor minél tovább jutnak majd, és látjuk őket adott esetben szombaton is. Ugye itt azt a selejtező sorozatot említetted, amely ugye a világbajnokságra kvalifikál a magyar játékost. Ezzel kapcsolatban ugye tavaly Kovács Patrik kijutott a világbajnokságra, most e tekintetbe mennyire gondolkodtok előre, ki lehet az a játékos, aki majd képviseli a hazánkat?
1: Ú, te jó Isten, ha ezt meg lehetne mondani, ez nagyon nehéz kérdés.
0: Még nincs vége az alap sorozatnak sem.
2: Hát itt leginkább a még magyar nyolc játékosok formájára gondolok én.
0: Na, az tényleg most mondjuk az utolsó hétvégén azért már volt egy pici visszaesés, tehát látszódott, hogy azért jön a nyár, de hát majd szeptember.
1: Még két hétvégén valami 8 verseny
0: van még. Azt szerint fog majd alakulni a ranglista. Ott vannak azok a játékosok, akik előtte is jutottak, de vannak ott újak. Ugye Borbé Andris vezet jelen pillanatban, de vannak fiatal játékosok, 17-18 éves játékosok is, akik ott vannak. Meg azért nehéz ezt, mert ha valaki verseny nyer, akkor tényleg nagyon nagyokat lépkedhet előre a ranglistán. És ugye majd a legjobb 8 fogja játszani a döntőt, majd október 31-én.
1: Igen, ez azért jó szisztéma szerintem, bár vannak nyilván akiknek nem annyira tetszik, hogy ilyen sok verseny, 24 versenynek a ranglistája alapján van egy 8-as döntő, és aztán egy nap van egy döntő, de a dárc erről szól, aznap ki a legjobb. És itt ezt nagyon nehéz megjósolni, mert ebből a 64 fős mezőnyből az a 8 játékos, aki oda be fog kerülni ebbe a döntőbe, ott már egyszerűen nem fogsz tudni pillanatnyi forma alapján azt mondani, hogy ki a legesélyesebb arra, hogy megnyerje.
0: Nem egyszerűen tapasztalat alapján, Max.
1: Igen, tehát akit minél többször átéli valaki, de lehet, hogy jön egy olyan flow, mint mondjuk most Bíró Milánnak jött ezen a selejtezőn, aki egyszerűen ugye kapta a fonalat, hogy nem tudta megállítani senki. És emiatt nehéz megmondani ezt, hogy ki az esélyes. Nyilván akiknek a legtöbb színpadi rutinja van, a legtöbb ilyen versenyszituációban lejátszott mérkőzés rutinja van, azoknak kicsit könnyebb lesz. Azért ne felejtsük, hogy más lesz a formátuma is már a kijátszó a döntőnek, tehát ott már ugye hasonlóan a VB-hez szettes bontásokat fogunk játszani, pont azért, hogy a VB-re olyan kvalifikáljon, aki ezt is tudja jól kezelni. Úgyhogy én megmondom őszintén, én nem is akarok nevet mondani, ha megbocsátasz, mert
2: nem kell.
1: Mert egész egyszerűen annyira, és ez tök jó, tehát ez a legjobb dolog a világon szerintem, hogy nem fogok tudni 8 játékos között sem, sőt, most tudok neked mondani szerintem, vagy 15-öt, akire azt mondom, hogy igen, megnyerheti.
0: Megnyerheti, igen.
1: Mert volt olyan játékosunk, aki az első pár hétvégén nagyon jól teljesített, most mondjuk ő egy kicsit visszábesett, de ki tudja, hogy októberre nem eszedi össze magát megint. És ez nagyon nehéz kiszámítani. Annyira még nincs meg a versenyrutinja a játékosoknak, hogy ezt én megmondjam, hogy jó, ő tutira nyerni fog. Ezt nem lehet megmondani.
0: Nagyon nehéz, és nagyon ez teszi nagyon jóvá majd most a dárcot, mert tényleg folyamatosan készülni kell, és tapasztalnak a játékosok, hogy milyen volt az előző

0: Évehet-e, hogy készült ebbe a két hétbe, hogyan sikerül az energiáját beosztani, hogy még vasárnap is jól tudjon játszani, tehát hogy ez nagyon fontos, meg hát a mentális felkészülés része is kimondottan nehéz ezekre a négy verseny egy hétvégén. De is, ugye mi a 64 főbe van limitálva, ez ugye 64 kártyás van, aki ezt nyerheti, ugye itt azért is kell küzdeni, hogy ki az, aki ki fog esni ebből a 64-ből majd az alapszakasz után, akiknek a helyére lehet majd kvalifikálni jövőre.
1: Hát vagy akár ők is visszajöhetnek, ugye túrkártyás rendszer van nekünk
0: hasonló.
1: Is, csak mi 64 fővel dolgozunk, úgyhogy ennyi ez a lényege az egésznek, és tényleg nagyon szoros, és már önmagában a selejtező verseny is például, ami a 16 túrkártyáért ment idén.
0: Szenzációs volt az is.
1: Az is brutálisan szoros volt. Voltak olyan játékosok, akik odajöttek, egy fordulót megnyertek, és már túl voltak rajta, de voltak olyanok, akiknek végig kellett küzdeniük a négy selejtező versenyt ahhoz, hogy a pontokkal összetudja kapirgálni azt a mennyiséget, mert mindig kapott egy olyan ellenfelet, aki éppen jobb forma volt. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz ezt így megmondani előre. Szerencsére sok játékosnak van esélyére.
2: Azon gondolkodtatok, hogy ezt a fajta selejtező sorozatot egy színpadra vigyétek fel?
1: Roppant költséges, megmondom őszintén. Már örülünk, hogy a döntőt is be tudjuk vinni tévé nyilvánosság elé, és igazából ezt még a PDC-vel is egyeztetni kéne, hogy mennyire adhatunk platformot ennek, mert azért ezt akárhonnan nézzük, ez mégiscsak egy világbajnoki selejtező torna, és a selejtező tornák nagy részét nem annyira kedveli a PDC, hogyha kamerák előtt zajlik, de például erre egy ellenpélda a német Superliga, ami teljes mértékben streamelve, sőt közvetítve van, és onnan is VB kijutást lehet nyerni.
0: És azt ne felejtsük el, hogy ezekre a streamekre, ha véletlenül van valaki, aki játszik és túrkártyát szerzett már, de még játssza ezt a részt, akkor őt nem lehet közvetíteni, tehát őt neki külön engedélyt kell kérni rá. Tehát, hogy ez is nehéz, de egyébként azon vagyunk, hogy a jövő évi Superligre legalább egy olyan táblánk legyen, ami be van streamelve, és hogy ezt tudjuk nézni. De ezt nem fogjuk csak abban az esetben fogjuk végrehajtani, hogyha olyan minőséget tudunk produkálni, ami a mi elvárásunknak megfelelő, nem a közönség elvárásának, hiszen régen streameltünk SD-be, vagy HD-be is, de hogy az tényleg úgy működjön, és olyan legyen, ami élvezhető.
2: Ugye a Hungarian Darts Trophy-val kapcsolatosan beszélgettünk alapvetően, amely augusztus 28-án indul majd, és 30-áig tart vasárnap, péntektől vasárnapig terjedő skála. Köszönöm, hogy eljöttetek, Vereczkei Lajos, illetve Zigenhán Medárd volt a vendégünk.
0: Köszönjük. Nagyon köszönjük.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: A győztes németek és az ezüstérmes olaszok mögött harmadik helyen csapott a célba a Fábián Bettina, Mihályvári Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid alkotta magyar nyíltvízi csapat a váltók 6 kilométeres versenyében a Párizsi Európa-bajnokságon. Magyarország összesítésben egy arany, 5 ezüst és 1 bronzéremmel zárta a nyíltvízi számokat a franciaországi vizes Európa-bajnokságon. Most következzék egy interjú a csapat vezetőjével, Gellért Gáborral.
2: Kezdjük a váltóval az értékelést. Ezúttal is jött azért az érem, viszont az érződött talán Dávidon leginkább, hogy azért ez volt az utolsó nap, és nagy volt már a fáradtság. Mekkora a teljesítmény volt ez így most ettől a négyestől?
3: Hát szerintem óriási teljesítmény volt. Dávid 19,5 kilométert úszott. Ő volt az, aki Rasóval együtt, aki végigúszta ezt a versenyt, úgyhogy nagyon a teljesítmény. Rasó meg úgy gondolom, hogy összekapta magát a végére, és hát a csapat érte, hogy mindig, minden EB-n 2021 óta mindig megtesz, amikor még akkor is, amikor nem sikerül neki esetleg az egyéni számok, de a váltóér szétszakad és mindent megtesz, úgyhogy nagyon nagy teljesítmény volt a srácoktól. Most nem jött be az a taktika, ami bejött, de szóval egyértelmű volt a Dávidnak itt a negyedik nap végére, azért kijött a fáradtság.
2: Ugye minden versenynapon született magyar érem, és összességében 7 éremmel zártak a miénk, azért ebbe a teljesítménybe elég nehéz lenne belekötni, mi a kapitányi vélemény?
3: Valóban tavaly egy picit jobban szerepelt, picit, tehát 9 érmet nyertünk. Tavaly Rasó volt ugye az az ember, aki 4 egyéni érmet tudott nyerni, most Dávid volt az, aki 4 egyéni érmet tudott nyerni. Nagyon jó úton haladunk, így félúton Los Angeles felé. Én azt gondolom, hogy 4 potenciális éremesélyesünk van Los Angelesre, úgyhogy én nagyon elégedett az egész szakvezetés a versenyzők teljesítményével.
2: Az látszódik, hogy azért az európai ellenfelek számítanak a legkomolyabb riválisoknak, akár egy világbajnokságon, olimpián?
3: Hát ez attól függ, mert a nőknél azért az ausztrálok is, abszolút, és az amerikaiak is bele tudnak szólni az érmek sorsába. A férfiaknál ott kevésbé, legalábbis még eddig nem láttunk olyan amerikai, olyan ausztrál úszót, aki kevésbé, de azt azért tudjuk, hogy már például a kínaiak megjelentek Európába, tehát már európai edzőkkel, európai nyíltvízi edzőkkel készülnek a juniorokkal, úgyhogy azért nyugtával a napot, mert azért ők még azért okozhatnak meglepetést.
2: Volt esetleg olyan teljesítmény ezen az EB-n, ami kiemelkedett, vagy mondjuk Betlehem Dávid tegnapi hajrája, az elég sok mindenki számára meglepő volt ez a taktika, szóval mennyire volt ez egy újdonság akár tőle is?
3: Nagyon nagy újdonság volt, nyilván meglepte vele a németeket, és itt azért nagyon más volt itt ebbe az úszásba, itt is megpróbálta ugyanezt csinálni, de nyilván nem 10 ember úszott, hanem csak 3-an úsztak, tehát jobban tudtak figyelni egymásra, de a tegnapi taktikája az valóban óriási volt, az nagyon jól megcsinálta, meg nagyon jól vették a bójákat. Összességében mindenkire azt tudom mondani, hogy nagyon jó szerepelt.
1: Most pedig következzék egy nyilatkozatcsokor a csapattagjaival.
2: Beti, te kezdted az egészet, milyen volt? Ugye visszafelé úgy tűnt, hogy Dávid tegnapi taktikát követve mindenki sokkal beljebb úszott már.
4: Így van, eléggé besűrűsödött a mezőny nálam az első kör végén, elég nagy verekedés volt, minden irányból kaptam és adtam a pofonokat. Hát igen, ez szokott lenni így az első úszóknál, de örülök, hogy így az élmezőnyben át tudtam adni, és tulajdonképpen ez a 3 csapat szokott lenni a világbajnoki dobogón is szinte mindig, szóval csak így a helyeket szoktuk cserélgetni, ugyanez van ugye az Európa-bajnokságon. Ez egy nagyon szép bronzérem, szerintem mindenki kitett magáért.
2: Viki, a te részed milyen volt? Úgy tűnt, hogy itt talán még annál is erősebb frekvenciát kell teljesíteni, mint amit a kieséses versenyben mutattak az úszók. Mennyire bírtad ezt a tempót?
5: Igen, nekem azért elég nehéz volt. Én inkább a lassan gyorsuló típus vagyok, és Betty egyébként nagyon-nagyon jó helyen adta át a váltót, csak ott sajnos összekerültem az elején a francia úszóval, és hát ott ütött engem is, az oroszt is, nem magyar úszni, aztán így a bójához közeledve úgy döntött, hogy a jobb ív reményében átmászik az orosz versenyzőn, amivel mind a ketten lelassultak, és ott hagytak engem egyedül, úgyhogy azon így kapva kaptam az alkalmon, és akkor gyorsan eléjük mentem. Hát ez egy kicsit visszaütött a végén, hogy nekem ott az elején izmoznom kellett, és utol kellett érnem a német és az olasz váltót, de szerintem mindenki nagyon jól úszott, és nagyon büszkék lehetünk magunkra, mindenki kitette, amit amit tudott, és ez, szerintem ez egy nagyon-nagyon szép bronzérem.
2: Kristóf, megvan az érem ezen a versenyen is. Ott a saját távodnál úgy tűnt, mintha nagyjából 500 méter után kaptál volna egy jó ritmust, és le is hagytad az olaszt. Te miként élted meg?
6: Hát alapvetően megvolt az elejétől is a ritmus. Gondoltuk, hogy a Klemet gyors lesz, úgyhogy nem véletlenül a 10 kilométeren ő volt a bronzérmes, illetve hát azért medencében ő a leggyorsabb közülünk, bármelyik távot is nézzük, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ő hozzá kell minél jobban közel maradni, hát ugye közöttünk volt az olasz, úgyhogy amikor láttam, hogy elkezd lemaradni, akkor próbáltam megelőzni, ez kicsit tovább tartott, ő sem akarta adni a második helyet, hogy vesszem, pedig azt gondolom, hogy összességében talán jobban jártunk volna, hogyha a némettel tudunk maradni, és hárman váltunk nagyjából egyszerre, úgyhogy ott egy kicsit vesztettünk a német csapathoz képest, ezen azért nyilván a Dávidnál visszaütött, hogy vissza kellett először úszni a Flóriánra, ami valljuk meg őszintén, láttuk milyen formában, nem egy egyszerű feladat, de tényleg jól teljesített mindenki, a lányok kiváló helyen hozták a váltót, úgyhogy bíztunk benne, hogy igazániból a lányok után már elég egyértelmű volt, hogy itt ha valaki nem hibázik egy hatalmasat, akkor ez a három csapat fog az érmek sorsáról dönteni.
2: Dávid, 1500 méter tiszta sprint maradt a végére, a szíved az vitt előre, az látszódott, a tested az mit mondott?
3: A testem nem reagált annyira, amit a fejem akart, szóval valahol szerencsétlenség volt, hogy tényleg az olasz lemaradt a német lábvizelő, és egy kicsit hátrányból kaptam, de megpróbáltam a Greg előtt menni, visszahozni a flót, de tényleg mire odaértünk, addigra én már kicsit elpusztultam, szóval sajnálom tényleg, hogy nem tudtunk nyerni. Az volt azért titkon a cél szerintem mindenkinek, de beleadtam mindent, próbáltam megint más utakat választani, hogy ne a fló lábán kelljen úszni, de nem sikerült, közben a Greg is jót jött a lábon, aztán megelőzött, szóval kemény verseny volt, hosszú 4-5 nap van mögöttünk, de örülök, hogy meg lehet az érem, még ha nem is rajtam múlott, csak a színe, de tényleg örülök, hogy ez a csapat mindig ott van, és valahogy mindig akár ha az egyéni számokat nézzük, nem biztos, hogy mi vagyunk a harmadik legjobb csapat, de valahogy mindig percekkel a mezőny fölött vagyunk, és mindig tök mindegy, hogy ki esik le a dobogóról, mi mindig ott vagyunk.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Kedves hallgatók, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, labdarúgással folytatjuk a Körkapcsolást. Ma két mérkőzést játszottak a labdarúgó NB1 harmadik fordulójában. A Vasas 5-0-ra győzött a Zalaegerszeg ellen, míg a Kisvárda hazai pályán 4-2-re kikapott az Újpest együttesétől. Most hallgassuk meg a győztes csapat vezetőedzőjét, Szélesi Zoltánt.
2: Nagyszerű gólok és szép kombinációk, győzelem Kisvárdán. Játékban előrelépett a csapat, gratulálunk egyébként.
3: Igen, azt gondolom léptünk előre játékban is, mind védekezésben, mind támadásban egyaránt. Ez volt a cél, ugye említettem, hogy a Debrecen meccs után azok a fejmosások, akik megtörténtek részemről, a játékosok közt, ugye a Matija Jücsöt említettem, mind a Palinak a közbenjárásával, azt gondolom, hogy ezek kellenek, hogy visszategyük a mederbe a játékosokat, hogy az a mentalitás, amit most láthattunk tőlük, ez állandó legyen. Lehet rosszul játszani, de azt gondolom, ez a hozzáállás meg kell, hogy legyen.
2: Azt is nyilatkoztattuk korábban, hogy a Debrecen elleni győzelem akkor ér valamit, ha most is pontokkal tudtok távozni Kisvárdáról. Mennyit ér a mostani győzelem? Például egy első helyet a tabellán?
3: Itt Várdán játszani nagyon nehéz. Itt, ha visszanézünk csak az Újpest szemszögéből, hogy mikor nyertünk utoljára, talán 21-ben volt kupameccsen. Egy nagyon stabil, fizikális csapat, jól fel vannak készítve, tehát nagyon fontos 3 pont. De hogy mindig is említettem, ennek akkor van értelme majd, hogyha a következő mennyit szerzünk. Tehát nem egy meccsben gondolkozok, folyamatokban, és a folyamathoz kell az, hogy ha nyertünk most Debrecenben, erre most rá tudtunk nyerni idegenben, mit sem ér, hogyha odahaza majd az MTK-n nem tudjuk folytani a pontszerzést.
2: 9 gólt szereztetek eddig a bajnokságban, a legtöbbet, és ott vagytok a tabella elején. Alakul ez a csapat?
3: Gratulálok a srácoknak, nagy munkát végeznek minden egyes nap edzéseken, és az volt a cél, hogy mérkőzésen is minél többet ki tudjanak magukból adni. Nem csak fizikális, ami nagyon jó felkészülést tudunk magunk mögött szerintem az edzőtáborban, illetve otthon a nyári szünet alatt remekül dolgoztak a srácok, de a játék valahogy így kell, hogy kinézzen, nem biztos, hogy mindig ilyen szemedgyönyörködtető akciókat tudunk vezetni, de a cél az, hogy így futballozzanak, és azt gondolom, elkezdték a srácok élvezni, és bízom benne, hogy eredményesen folytatódik a jövő.
1: Az Újpestben a baloldali védő posztján egy fiatalember szerepelt, egy 17 éves, akit Újvári Ferencnek hívnak. Zsoldos Barnabás beszélgetett vele.
4: Újvári Ferenc az Újpest csapatába berobbant, és azt gondolom, hogy hát egy fiatalember a pályája elején nem is gondolhat másra. Te hogyan készültél?
5: Nem különösen készülök így a meccsekre, nincs semmilyen rutinom. Minden meccsre úgy megyek ki, hogy meg akarom nyerni. Mindent megteszek a csapatért, és szerintem ez a mentális felfogás, amivel nyerni lehet.
4: És baloldalt érzed jól magad, vagy még az a poszt, amit igazán szívesen felvállalsz?
5: Nekem igazából teljesen mindegy, hol játszok, én csak játszani szeretnék, de hogyha választani kéne, akkor nyilván jobb oldalon, mert jobb lábas vagyok, de a mester rám bízott egy ilyen feladatot, hogy meg kell oldani a bal oldalt is, és én úgy érzem, hogy sikerült.
4: No, ezért kérdeztem, mert azt láttam, hogy bal oldalt voltál a mérkőzés elején, de hogy ha jól figyeltem, majdnem végigjátszottad a Kisvárda elleni mérkőzést, ez azért mindenképpen azt mutatja, hogy a bizalom megvan.
5: Igen, szerencsére én is nagyon érzem a mestertől, meg a stábdól a bizalmat, és én úgy érzem, hogy nem csalódnak bennem, megteszek tényleg mindent azért, hogy újra és újra pályára tudjak lépni. Ennek nagyon örülök, és továbbra is így megyek előre.
4: Tehát nem csak a gól határozza meg azt, hogy az ember jól érzi magát mérkőzés után, hanem az, amit nyújtott, amit mutatott.
5: Igen, persze, nyilván az ember örül, ha sikerül egy gólt rúgnia, de én úgy érzem, hogy én már akkor boldog vagyok, ha megteszek mindent, és úgy jövök le a pályáról, hogy én rajtam nem múlt semmi.
4: És most így történt.
5: Igen, én úgy érzem, hogy így történt.
1: Most pedig következzék a vesztes csapatból, azaz a Kisvárdából, Novotny Soma.
2: Legutóbb akkor tudott itt nyerni az Újpest Kisvárdán, amikor te még a lilákat erősítetted és 3 gólt szereztél. Most eltelt körülbelül 8 év, és ismét tudott nyerni az Újpest. Hogyan tudnád összegezni a mai találkozót?
6: Mindkét csapat önbizalommal vágott nekem mérkőzésnek, hiszen mindkét csapat nyertett az utolsó fordulóban. Tudtuk, hogy az Újpestnek vannak gyors játékosaik, és a lyukakba megpróbálnak beindulni, és abból ezeket kialakítani. Sajnos hiába gyakoroltuk, hogy rosszul reagáltunk. Arra büszke vagyok, hogy a 3-1 után is vissza tudtunk jönni a mérkőzésbe, és parázsangot tudtunk teremteni. Sajnos egy kontrából elmentek, és eldöntötték a meccset.
2: Igen, mert Matanovic szépítő góljánál azért még felcsillant a remény.
6: Igen, nyilván egyből letámadtuk őket, mi is azt éreztük, hogy még akár nagy küzdelemmel egyet begyötörhetünk, de nyilván ez a kontroll, ez eldöntött a meccset.
2: Jó, de nem dölt össze a világ, hiszen ez volt az első vereség a Kisvárdának ebben a szezonban.
6: Nem dölt össze a világ, de hazai pályán azt gondolom minden mérkőzést meg akarunk nyerni. Nyilván ez most így alakult, harmadik forduló csak úgy, hogy elveszítünk 3 pontot, de minél gyorsabban vissza kell szerezni.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: A héten 3 magyar csapat is pályára lépett a nemzetközi kupában. Ráadásul a Ferencváros a Real Madridot fogadta. Most hallgassák meg Laki Barbara összeállítását.
7: Befelé törne, nem, továbbítás, Korbó, el kéne lőni, Korbó lövés, nem patta, eladta gól! 65. percben megszerzi a vezetést, Korbó jó volt távol a Ferencváros.
8: A Ferencváros a Twente elleni továbbjutást követően a lengyel Górnik Zsebrzsét fogadta az Európa Liga selejtezőjének 3. körében. A zöld-fehérek a 65. percben szereztek vezetést, az előnyt pedig a lefújásig meg is őrizték. A Ferencváros így egy gólos előnnyel utazhat a jövő heti visszavágóra. A mérkőzést követően a csapat vezetőedzője Borbély Balázs értékelte a látottakat.
9: Igen, úgy gondolom, hogy egy picit ilyen hullámzó mérkőzés volt, hogy az első félidőt nagyon jól kezdtük, hiszen az első félidő első felébe kidolgoztunk 3-4 nagyon ígéretes helyzetet, amiből kár, hogy nem tudtunk legalább egyet gólra váltani. Aztán mintha egy picit megijedtünk volna, hogy megszepettünk volna, és az ellenfél egy kicsit átvette az irányítást a mérkőzésnek, és volt pár veszélyes kontrájuk. Nyilván azt átbeszéltük a szünetben, meg is mutattuk a problémákat, és a másik fél idő ugyanúgy kezdődött, mint az első. Jól játszottunk, kreatívak voltunk, tudtuk kontrollálni labdatartásban, labdabirtoklásban a mérkőzést, és a főlényünket gólra is tudtuk váltani. Aztán szerintem, hogy még egy 10-15 percet tudtuk kontrollálni a mérkőzést, de a vége megint a vendégek kontrájáról szólt, szóval ezeket az átmeneteket mindenképpen jobban fog kelleni kontrollálnunk majd a visszavágón.
10: A középpálya elég jól forgott, igazából klasszikus hatos nélkül volt ma a csapat, de megoldott a Korbó, Kanikovszki meg Levi is. Mit szóltál az ő teljesítményünkhez, mennyire volt ez döntő tényező, hogy így tudtak ők játszani együtt?
9: Hát azért mindig fontos, hogy a tengelyben azért jó teljesítmények legyenek. Én úgy gondolom, hogy Levi is egy jó átlagos teljesítmény nyújtott, a Korbó ugye megkoronázta teljesítményét egy gól. Szerintem fantasztikusan játszott. Gavi Kanikovszki is hozta egy jó átlagot. Nagy Ádám aztán beállt. Remélem, hogy minden hamarabb felveszi a ritmust. Megpróbálunk neki már a hétvégén is több játék lehetőség, perceket adni, hogy vegye fel a ritmust minden hamarabb. És hiszem azt, hogy a jövőben nagy segítsége lehet még a csapatunknak.
10: Korbu már most is az érezhető, hogy nagy bizalommal vagy felé. Mi az, amit így megérezhetek ti ketten együtt, vagy amit te megtaláltál benne, mert tavasszal ő ezeken a mérkőzéseken keretben sem volt a lelátóra, figyelte a többieket, most meg abszolút alapember lett.
9: Hát én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó minőségű játékos, van sebesség, labdabiztos, van benne játékintelligencia, jó lövése van, úgyhogy én látom benne, hatalmas potenciált látok benne, érzi a bizalmamat. És szerintem amióta itt vagyok, jó formában játszik.
10: Az 1-0-ás előny, vagy vezetés, egy gólos előny, ez a visszavágóra mit adhat? Akár egy a meccs várható képét megnézve, majd azért látszott, hogy a lengyelek tényleg nagyon jól kontrázó csapat, és hát nyilván előbb-utóbb majd menniük kell, de hát a Ferencváros is tud kontrázni.
9: Én az első mérkőzés mindig egy picit óvatosabb, ezért mondom, hogy nagyon jó lett volna, hogy az első 20 percben kialakított 3-4 helyzetből tudtunk volna egyet legalább akár egy pontrugás után is gólra váltani. Elégedett vagyok az egy gólos előnnyel, de a párharc az abszolút nincs lefutva. Okosabbak vagyunk, jobban megismertük egymást, láttuk, hogy milyen minőséget képvisel az ellenfelünk. Most egy picit pihenünk, de is megpróbálunk maximálisan felkészülni a visszavágóra, és mindent megtenni azért, hogy tovább jussunk.
8: 10 év után tért vissza a Ferencvároshoz Nagy Ádám, aki a hajrában a 83. percben pályára is lépett a lengyel együttes ellen. A 88-szoros magyar válogatott játékos a lefújás után a visszatéréséről, valamint a mérkőzésről is beszélt.
11: Hát örülök, hogy a második bemutatkozásom ilyen jól sikerült. Hát ez a bő 10 perc, ezt most úgy éreztem, mintha 120 perc lett volna, de ez azért gyakran megesik az ember, amikor csak így az utolsó 10-12 percre, 15 percre, 1 órára dobják be, hogy az iramot az, hogy egyből gyorsan elkapd, akkor úgy érzed, hogy már egy egész mérkőzést lejátszottál. Összességében örülök nagyon, mert szerintem a srácok nagyon jó munkát végeztek. Azt nem mondom, hogy megnyugtató az 1-0-ás győzelem, hiszen nyilván nem mehetünk karbatett kézzel jövő héten a lengyelekhez. Szerintem, hogyha okosan ugyanúgy megint felkészülünk belőlük, akkor természetesen okozhatnak meglepetést, de szerintem kontrollálni fogjuk tudni őket.
10: A tapasztalat azért más volt, mint amit videón láttatok, vagy inkább úgy kérdezem, hogy több volt, mint amit az elemzésekből leszűrtetek?
11: Igazából szerintem most itt az itthoni mérkőzést, ezen a mai mérkőzésen abszolút azt kaptuk, amire számítottunk. Tehát beszéltük, hogy nagy valószínűséggel talán egyszer-kétszer megpróbálnak magas pressinget, de egyébként vissza fognak állni, talán abban kell feljavulnunk, hogy gyorsabb labdajáratással előbb feltörni őket, illetve hát, amit a mérkőzés előtt is beszéltünk, hogy nyugodtan vállaljuk el 16-20 méterről. Szerintem volt is a gól előtt is már 2-3 olyan helyzet, amit lehetett volna lőni, de egy még jobb helyzetet akartunk kicsikarni belőle, úgyhogy hát ma is az érvényesült, hogy lövésből lesz a gól, úgyhogy örülök, hogy a végén azt elválta a korból.
10: Hát igen, Marius ezt megoldotta, meg ugye azért a hatos pozíciót is megoldotta ott Kanikovszkival, de nyilván nagy szükség lesz majd rád ebben a pozícióban. Beszéltünk itt 10 percről, 120 percről. Hogy látod magad előtt ezt az idővonalat? Hogy lesz ebből a mai 10 percből 90?
11: Szerintem nagyon jól játszottak középen is a srácok, úgyhogy nagyon, nagyon sok második labdát szereztek, meg nagyon jól megtartották a labdát, tök jól csinálták az összekötő játékokat is. Hát ez csak úgy lehet felépíteni a rám kivetítve, hogy most ebből volt egy 10-12 perc, talán most szombaton a Real Madrid ellen ez már lehet akár egy fél óra, vagy akár annál is több, és igazság szerint így lehet felépíteni, hogy jövő hétvégén a Zalaegerszeg ellen pedig már még többet tudjak játszani.
8: A Debrecen csütörtök este a dán Köbenhánnal találkozott a Konferencia Liga selejtezőjében. A mérkőzést követően a DVSC nehéz helyzetbe került, hiszen hazai pályán 3-0-as vereséget szenvedett a dán együttestől. A nagy különbség ellenére Cibla Flórián bizakodóan értékelte a csapat esélyeit a visszavágó előtt.
5: Hát azt gondolom, hogy a végén kicsit még jobban oda kell koncentrálni, de nem voltunk ma szerencsések, ami nekik úgymond befelé pattant, vagy a másikból nem megpattant, az nekünk ma kipattant.
12: A két kapott gól után egy kicsit hite hagyottá is vált a Debrecen?
5: Azt gondolom, hogy nem, hiszen belülről amit éreztem azt, hogy lehet nálunk ott kicsivel többet is a labda, próbálkoztunk, de előbb-utóbb reméljük, hogy megtörik, és a gól is jönni fog.
12: És ugye a korábbi örmény ellenfeletekhez képest azért ez a dán most kicsit más szintet képvisel. Hát idegenben mit kell mutatni ahhoz, hogy sikeresek legyetek?
5: Azt gondolom, hogy semmi se lehetetlen. Meg lehet még ezt a mérkőzést fordítani, igaz, Dániában lehet nyerni, de ahhoz odaadással kell mennünk.
12: És milyen játéka, hogyha ezt a bravút elérjétek?
5: Hát azt gondolom, hogy ahogy ma játszottunk, egy kicsit jobban oda koncentrálunk, és gyorsabban játszunk, akkor azt gondolom, hogy hatékonyak lehetünk, és akár meg is verhetjük őket.
8: A debreceniek 70-szeres válogatott játékosa, Lang Ádám is megszólalt a lefújás után, és értékelte a mérkőzés tanulságait.
13: Eddig, ha mondhatom azt, a pontrugásokkal nem voltak problémáink. A mai napon, igen. Van egy nagyon jó centerük, aki iszonyatosan erős is, jól számolja ki a labda ívét, fizikális, jól is ugrik fel, jó ütembe, nehéz ellene. Vele is voltak gondjaink, és hát az összképet, ha nézem, akkor hiába játszottunk, talán birtokoltuk is a labdát, viszont olyan hatékonyság nem feltétlen volt. Nagyon sok ígéretes szituáció, de nem igazán volt meg az eredménye, illetve a végjátékokba pontatlanság csúszott. Emiatt nem tudtuk őket úgy feltörni, és bántani, és gondot okozni nekik. És mondom még egyszer, az volt az érzésem nekem személy szerint, hogy fájó, mert rendben volt nagyjából a mezőnyben minden, viszont a pontrugás is könnyen jött, illetve a gól is könnyen jött. Ez meg ugye nem hatott ránk olyan jól. Ebben nem feltétlen kell beleragadni, mert van ilyen, hanem folytatni kell tovább a játékot, és kell valamiféle megoldást találni a meccs közben, hogy mit tudunk jobban csinálni. és mondom még egyszer, a pontrugásokat sajnálom, mert ezekből eddig erősek voltunk, és a mai nap folyamán 3-3.
12: Hogy érzed, mekkora a különbség egyébként így első benyomásra a két csapat között, és mennyit lehet ebből eltüntetni a jövő hétre?
13: Nyilván azt, hogy 3-0-es előnyben vannak, az nekik óriási segítség, tehát tudják menedzselni a visszavágót, viszont nem tudom, mondom, azt éreztem, hogy azért volt, hogy át is adták a területet, volt, hogy nálunk volt a labda, viszont jól zárták a közepét, és mondom még egyszer, ha át is jutottunk rajtuk, akkor a végjátékban most a mai nap folyamán nem volt igazán pontosság, amit sajnálhatunk, de itt ugye az volt a különbség, hogy a forduló pontokból ők úgy jöttek ki, könnyörtelenül kihasználták a lehetőségeket, és nyilván tehát gólra játsszák, ott az előny náluk, és mondom még egyszer, ezt sajnálhatjuk, hogy úgymond olyan óriási problémát nem éreztem, viszont könnyű gólokat szereztek.
8: A Kőbenhamn keretében ott volt a dánok friss igazolása, az egyszeres magyar válogatott Mark Graf Ákos is. Bár pályára még nem lépett, a találkozó után elmondta, hogyan látta a mérkőzést, és beszélt a klubváltásának körülményeiről is.
14: Egy jó csapatot az emel az átlagos felé, hogyha nem megy a játék, akkor is tudunk kvázi egy eredményben sima meccset játszani, ugye 3 pontrugásgólból. Nyilván nem feltétlenül így szeretné a stáb se, hogy játszon a csapat, sokkal inkább szeretnénk dominálni a játékot, de azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy a fiúk milyen hőségbe játszottak, és ez abban az országban nem megszokott, nagyon jól átálltunk, és szerencsére az eredmény is igazolta.
12: Mi nem ment, és hogyan hatott ez a hőség egyébként a csapatra?
14: Hát az első 15 percben azért láttam, hogy eléggé megfogta őket, hogy nem feltétlenül olyan intenzitással kezdtük a meccset, ahogy mondjuk előtte láttam a csapattól. Sokkal inkább kombinatív játékot szeretnénk játszani, és ami a kérés, de szerintem ez a jövőben így is lesz, és igazából fejlődni fogunk a szezon során.
12: Az elmúlt 2 heted az mennyire volt kaotikus, pörgős, utazással teli? Hogyan képzeljük el?
14: Nem is inkább az elmúlt 2 hét, hanem ezt leszűkíteném az elmúlt 1 hétre, ugyanis csütörtök este tudtam meg, hogy igazából ez a csapat érdeklődik irántam, és hogy komoly az érdeklődés, úgyhogy azóta hát igen, sok minden történt. Pont így beszéltük a családdal is, mintha egy hónap eltelt volna így a múlt hét csütörtökhöz képest, annyi minden történt velem, de igazából azért lettem focistam, hogy ilyen heteket éljek meg, úgyhogy boldog vagyok.
12: És a dán rekordbajnoknál milyen munkába csöppentél, mit tapasztaltál eddig?
14: Hát nagyon profi közeg, azt mindenképp elmondhatom. Abszolút ez, hogy a stáb és az egész csapat körüli ember, az összes csapat körüli ember azért van, hogy nekünk jó legyen, és hogy a pályára ki tudjuk tenni a maximumot, úgyhogy nagyon befogadó közeg, a város is nagyon szép, úgyhogy remélem, hogy sok szép pillanatot fogok ott megélni.
12: Mennyit láttál abból? Azért, ahogy mondtad, pörgős héten vagy túl.
14: Igen, hát benn vagyok szerencsére a belvárosba egészen, úgyhogy ha már csak annyiból is látom, hogy amikor utazok edzésre esetleg, akkor látom a helyeket, az embereket, hogy milyen jókedvűek, és hogy tényleg egy teljesen más mentalitás van ott kint, ha mondhatom ezt, mint itthon, úgyhogy egy élmény lesz szerintem ott kint dolgozni.
12: Hogyan fogadtak be a társak?
14: Nagyon jó fejek voltak, és igazából ott a Huni is, aki segít nekem, mint így a beilleszkedésben, mint hogy mondjuk hova érdemes esetleg költözni, de mondjuk ezt tényleg a csapat körül annyi ember van, és olyan profizmussal figyelnek az új játékosokra is, hogy tényleg úgy érezzük, hogy úgy érezzem, hogy tiszta szívből befogadtak, hogy ezzel egyáltalán nincsen baj.
12: És a debreceni mérkőzésre visszakanyarodva, a mai meccsképet és az eredményt tekintve, hát a visszavágón hogyan látod az esélyeket?
14: Hát ott se szeretnénk arra játszani, hogy csak kihúzzuk ezzel a 3-0-val. Szeretnénk nyilván otthon egy más környezetben egy sokkal intenzívebb futballt játszani, és szeretnénk ott is nyerni, hogy kérdése legyen, hogy ki jut tovább.
12: Képes a Debrecen a bravúra?
14: Ha úgy állunk bele, ahogy kell, akkor nem hiszem.
8: Csütörtök este szintén a Konferencia Liga 3. selejtező körében a magyar bajnok Eto FC is pályára lépett. A győriek a Letriga FC vendégeként szenvedtek 1-0-es vereséget, A találkozó egyetlen gólját ráadásul egy öngól jelentette. A mérkőzés legfontosabb eseményeit Cseszregi Balázs, a találkozó kommentátora foglalta össze.
15: Riga, Eto 1-0. A negyedik percben Diop jobboldali beadását sajnos Sejem Bálint 3 méterről a saját kapujába rúgta, és az első félidő nagy részt egyébként a Rigáé volt, de a 25. percben Bumba egy szép győri támadás végén kapufát lőtt, azzal akár egyenlíthettek is volna a győriek. Voltak lövései, de igazán komoly helyzetei nem a hazai együttesnek. A labdát többet birtokolta a Letgárda, de így sem tudta komoly helyzetig eljutni. Petrás pedig a távolról leadott lövéseket mind hárította. A második félidőben aztán a 60. percben Diop beadása után Ramírez lövését védte Petrás. Sönnek is volt egy lövése, ezúttal Orosz kapusnak kellett nagyot védenie, körülbelül 25 méterről szánta rá magát a lövésre. Sön Szabolcs a 82. percben Gyukanovic tördve a 16-oson belőre körülbelül 11-12 méterről lőtt, a rövid saroknál azonban Orosz kapus ezúttal is hárított. Így aztán az eredmény már nem változott, a győrieknek megmaradt az esélye a továbbjutásra, de az egészen biztos, hogy különösen a támadójátékban a győri mérkőzésen jövő csütörtökön ennél sokkal több kell. Győr, Riga 1-0.
8: A Debrecen jövő hét szerdán 18 órától játssza visszavágó mérkőzését a Kőbenhalm ellen. A Ferencváros jövő hét csütörtökön 19 órától játszik lengyel ellenfele otthonában. Győr pedig jövő hét csütörtökön 20:30 perctől fogadja a Riga FC-t hazai pályán.
1: Kedves hallgatóink, ezzel a körkapcsolás végére értünk. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A mai nap szerkesztője Szabó Bence volt, a hangmérnök Jámbor Tamás. Köszönjük a figyelmüket a műsorvezető Balogh Balázs. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Sportvilág Szilágyi Dórával.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
1: A Real Madrid győzött a Groupama Arénában. Kiütötte a Vasas a Zalaegerszeget, az Újpest Kisvártán nyert a labdarúgó NB1-ben. Európa-bajnoki arany, ezüst és bronz Isztambulból, valamint újabb EB-érem Párizsból. Köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Sportvilág.
1: 31 év után játszott újra egymás ellen a Real Madrid és a Ferencváros labdarúgó csapata. A Groupama Arénában rendezett felkészülési mérkőzés összefoglalóját a rádiós kommentátortól, Olasz Gergőtől hallják.
2: Bár vereséget szenvedett a Ferencváros, a Real Madrid ellen abszolút nem szerepelt le a magyar rekordbajnok. Ferencváros, Real Madrid 1-2. Az első félidőben nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy akár gól nélküli döntetlennel is vonulhatnak az öltözőbe a csapatok. Azonban a 41. percben egy jobb oldalról érkező Kiria beadásra Rivas érkezett remekül, két fiatal játékos a Real Madridnak. Érdekes, hogy egyik kulcsember sem szerepelt ebben a gólban, de hát Rivas remekül érkezett és csúsztatta a jobb alsó sarokba a labdát. Az akkor még a kapuban álló Dibusz, tehetetlen volt ez a próbálkozás ellen. A fél időben tehát 1-0-ra vezetett a Real Madrid itt a Groupama Arénában, aztán a második játék részben rengeteget cserélt mind a két vezetőedző. 10 helyen változtatott Borbély Balázs, egyedül a baloldali belsővédő Zohoré maradt a pályán a kezdőcsapathoz képest a második játék rész elején. Úgyhogy ez egy picit meg is zavarta az FTC-t a 49. percben. Egy a végletekig kijátszott akcióból szerzett gólt Espi. Valverde tálalta elé, Espi pedig nem hibázta el. 2-0 volt az állás ekkor. Egy picit izgulhatott is talán a közönség, hogy lesz itt nagyobb különbségű vereség is ferencvárosi szempontból. De aztán 8 percek a második kapott gólt követően az 57. minutumban egészen pontosan Kodró szépített Zakariasen jobboldali beadásából. Egy mintaszerű támadást követően csúsztatta lábbal a rövid sarokba a labdát Kodró, és ezzel 2-1-re módosította az állást. Aztán a végén még jöhetett volna az IA pontra. Szabónak érkezett egy remek beadás, picit hosszan vette át, így sikerült tisztáznia a labdát a Real Madrid játékosainak. De a Ferencváros remekül helytállt ezen a barátságos összecsapáson a Real Madrid ellen, és akkor az igazi fontos mérkőzése az FTC-nek majd csütörtökön idegenben Lengyelországban a Górnik Zsabzse elleni Európa Liga találkozó lesz, amelyen, hogyha nem szenved vereséget a 9. kerületi együttes, akkor biztosan valamelyik európai kupasorozat főtáblájára juthat. A végeredmény még egyszer, tehát innen a Groupama Arénából Ferencváros Real Madrid barátságos felkészülési mérkőzésen 1-2.
1: Kisvárdán játszott az Újpest a labdarúgó NB1 harmadik fordulójában. Részletek a mérkőzés rádiós kommentátorától, Tóth Bélától.
3: 8 esztendő után ismételten nyert Kisvárdán az Újpest. Kisvárda, Újpest a labdarúgó NB1-ben 2-4. Már az 5. percben vezetés szerzett a vendégegyüttes. Eitor a védelem tengelyéből a félpályáról szöktette a védők mögé kimozgó Flightert, aki jobbról éles szögből átemelte a labdát Popovics kapus feje fölött. Ezzel szerzett vezetést tehát a fővárosi gárda a mérkőzés 5. percében. 10 perccel később viszont egalizált a Kisvárda. Mesanovics jobboldali beadását kapásból Herz kapura rúgta. Szapponos már beleért, de védeni nem tudott. Egyek tehát egy negyed óra alatt két gól született a találkozón. Fokozta a nyomást az Újpest, és egyre inkább rá kényszerítette akaratát mai ellenfelére a vendéggárda. A 32. percben pedig egy gyönyörű szöglet variáció után mindez gólt eredményezett. Horváth egy cselt követően az alafonal közeléből emelte be a jobb oldalról, Heitor emelkedett 7 méteren és a kapuba bólintott. Egy fél időt követően 2-1-re vezetett a vendéggárda Kisvárdán, de a különbség akár lehetett volna 2 gól is, mert elpuskázott helyzetet Amennyidó és Horváth is még a szünetet megelőzően. A második fél időben ott folytatták a csapatok, ahol abba hagyták a szünetet megelőzően. Krajcsovics került helyzetbe, az is kimaradt. A 62. percben pedig Flyter talált be a kapuba, de a gólt érvénytelenítették hosszas videózás után Les miatt. Frissített mind a két szakvezető, érkeztek csatárok a Kisvárdánál és az Újpestnél is. A 78. percben viszont egy kezdőjátékos volt eredményes. Matko kiugratása után Popovics még a lövésnél védeni tudott, viszont Amennyidóhoz pattant a labda, aki egy hidegvérű cselt követően a léc alá vágta azt. 3-1 az Újpest javára. A végjátékban még született gól itt is, ott is. A 85. percben Matanovic indult meg a jobb oldalról a szöglet zászló mellől be középre. Végül is a 16-oson belülre érve ballal lőtt a hosszú alsó sarokba, Szaponos védeni nem tudott, és ennél a gólnál sem volt szabálytalanság, hiába vett el erőszakosan a labdát Matanovic Horváttól. És a mérkőzést a hosszabbítás második percében egy Matko gól zárta le, a frissen becserélt szlovén játékos egy kiugratás követően a 16-oson belülre ért, jobbról lőtt, és a labda a hosszú alsó sarokba vágódott. 4-2-re nyert tehát az Újpest Kisvárdán, 8 esztendő után ismételten 3 ponttal távozik a Várkertből a Lila-Fehér együttes, amely tehát a nyitó fordulóban elszenvedett vereségét követően immáron 2 győzelemmel a bajnokságban, a Kisvárda pedig ezzel elveszítette veretlenségét a labdarúgó idényben. Még egyszer a végeredmény, Kisvárda, Újpest 2-4.
1: Az Újpest 17 éves újonca Zsoldos Barnának adott interjút.
4: Újvári Ferenc az Újpest csapatából berobbant, és azt gondolom, hogy hát egy fiatalember a pályája elején nem is gondolhat másra. Te hogyan készültél?
5: Nem különösen készülök így a meccsekre, nincs semmilyen rutinom. Minden meccsre úgy megyek ki, hogy meg akarom nyerni. Mindent megteszek a csapatért, és szerintem ez a mentális felfogás, amivel nyerni lehet.
4: Baloldalt érzed jól magad, vagy a mély az a poszt, amit igazán szívesen felvállalsz?
5: Nekem igazából teljesen mindegy, hol játszok, én csak játszani szeretnék, de hogyha válaszolni kéne, akkor nyilván jobb oldalon, mert jobblábas vagyok, de a mester rám bízott egy ilyen feladatot, hogy meg kell oldani a baloldalt is, és én úgy érzem, hogy sikerült.
4: Ha jól figyeltem, majdnem végigjátszottad a Kisvárda elleni mérkőzést. Ez azért mindenképpen azt mutatja, hogy a bizalom megvan.
5: Igen, szerencsére én is nagyon érzem a mestertől, meg a stábtól a bizalmat, és én úgy érzem, hogy nem csalódnak bennem, megteszek tényleg mindent azért, hogy újra és újra pályára tudjak lépni. Ennek nagyon örülök, és továbbra is így megyek előre.
4: Tehát nem csak a gól határozza meg azt, hogy az ember jól érzi magát mérkőzés után, hanem az, amit nyújtott, amit mutatott.
5: Igen, persze, nyilván az ember örül, ha sikerül.

0: kompaktak, mint kellett volna, vagy mint amit az előző mérkőzésen a Puskás ellen voltunk, holott tudtuk nagyon jól, hogy azzal lehetne eredményesnek lenni, hogyha agresszívan játszunk az Újpest ellen, megpróbáljuk leütközni őket a felező vonal környékén. Sajnos nem tudtuk megvalósítani, és egy jó perszó kontrából elfutottak, amiből gólokat is lőttek.
1: Persze nyilván látta a vezetőedző, hogy védekezésben azért volt, amikor fölé nőtt az Újpest Kisvárda fölé, tehát a pontrugásoknál, a védekezéseknél azért lesz mit javítani.
0: Hát én azt gondolom, hogy itt a rögzített helyzetnél is tulajdonképpen, amiből a gólt kaptuk, a horvát Krisztiánt rosszul vettük föl, tudtuk nagyon jól, hogy mi fog következni abban a szituációban. Ott egy rossz döntés volt a saját játékosunk részéről, ott ki kellett volna tolni az alapvonalon túlra a labdával együtt a játékost, és akkor nincsen probléma. Bent viszont lemaradtunk az emberről, de nekem nem is ez a problémám, hanem az, hogy tudtuk nagyon jól, hogy mire készülünk, mire kell készülni az Újpest elleni mérkőzésen, és ezt ma nem tudtuk úgy megvalósítani, hogy tervezt.
2: A labdarúgó NB1 harmadik fordulójában a mai játéknap első mérkőzésén a Vasas a Zalaegerszeget fogadta. A mérkőzés összefoglalóját a rádiós kommentátortól Németh Kornéltól hallják.
3: Kiütéses angyalföldi siker az OTP Bank Liga harmadik fordulójában. Vasas Zalaegerszeg 5-0. Parádésan kezdte a meccset, a bajnokságot veretlenül, ám de nyeretlenül indító Vasas együttese, hiszen Urblik passzából Kosta 42 másodperc után előnyhez juttatta a Vasast. Elképesztően indisponált volt az Zalaegerszeg a meccs elején. Ezt a Vasas csapatkapitánya használta ki a 7. percben, aki megduplázta az előnyt. 2-0-át ekkor az eredményjelzőn. Maxwell Allegria révén éredezett az Zalaegerszeg a 19. percben. Egy életerős bomba után a felső léc mentette meg az angyalföldi csapatot, maradt tehát a 2-0 az eredményjelzőn, és ezzel az eredménnyel vonultak szünetre a csapatok. A második félidő elején dőlt el végképp a 3 pont sorsa, amikor is az Zalaegerszegiek középső védője Pereza kapott piros lapot az 50. percben, ezt követően pedig jöttek az újabb Vasas találatok. Kosta duplázta meg saját maga góljai számát az 56. percben, és egyben szerezte meg a 3. Vasas gólt. 3-0 után sem állt le a hazai csapat, bár volt kapufája a Zalaegerszegnek a 72. percben, de a csereként pályára lépő Horváth Rajmund a 79. percben betalált, ezzel lett 4-0, a kegyelem döfés pedig a 86. percben jött, Urblik bombagójával alakult ki a végeredmény. Még egyszer tehát az Ilovszki stadionban Vasas Zalaegerszeg 5-0.
2: A Vasas játékosa Kosta Márk duplázott, és erről is nyilatkozott Farkas Mártonnak.
4: Így is játszott a csapat a bajnokságban, de talán ez volt az első meccs, ahol kifocizhattátok magatokat, és ezt meg is tettétek. Mi az, amire ennyire jól ráéreztetek így ezetek kapcsán?
5: Köszönjük szépen a gratulációt. Igen, úgy érzem, hogy megérdemelten szép játékot tudtunk győzni. Már az előző meccseken is azt gondolom, hogy kidolgoztunk helyzeteket. Sajnos nekem is voltak lehetőségek, amit kimaradtak, de ugye a tavalyi bajnokkal és Magyar Kupa győztesen játszottunk, és azt beszéltük, hogy az a döntetlen nem rossz ellenük, főleg a Győr ellen 10 emberrel, és úgy beszéltük, hogy akkor ér valamit ez a két döntetlen, ezt a mai meccset meg tudjuk nyerni.
4: Hát nem tudom, hogy lőttél elni a gyorsabb gólt pályafutásod során, meg hogy volt olyan, amikor jobb lábbal tudtál duplázni, ma minden esetre két ilyen gólt könyvelhettél el. Mit jelent ez neked így újonnan érkezőként ebben az egyébként elég kompakt csapatban?
5: Talán még köves színeiben a Balmazújváros ellen első percre szereztem a gólt, ha jól emlékszek. Az biztos, hogy jobb lábbal szerintem nem dupláztam. Nagyon örülök, hogy gólokat tudtam szerezni. Az előző meccsen is megvoltak a helyzeteim, sajnos nem mentek be, nem volt szerencsém, de örülök, hogy most gólokkal tudtam segíteni a csapatot.
4: Azt hiszem, hogy ez egy jó rajta Vasastól ez a 3 meccs 5 pont. Mit adhat ez nektek a folytatásra? Mekkora plusz erőt jelent ez egy újonc csapatnak?
5: Igen, ugye feljutó csapatként 3 meccs 5 pontot szereztünk, úgyhogy nem volt azért egyszerű sorsolásunk. Szeretnénk ezt tovább folytatni, jövő héten a Honvéd ellen játszunk, és onnan is pontokkal szeretnénk távozni.
2: Az a legerszeg középpályása a Szendrei Norbert önkritikusan értékelt Farkas Mártonnak.
4: Azt hiszem, hogy ez az a mérkőzés, amit leginkább elfelejtenétek, de valószínűleg foglalkozni kell vele a jövő szempontjából. Elsősorban milyen szempontból adott leckét ez a mai találkozó?
6: Hát szerintem kevés olyan szempontot tudnék mondani, amiből nem adott leckét, mert mind mentalitásban, mind teljesítményben nagyon kevés volt. Hát ezzel kell elsősorban foglalkozni. Azt gondolom, hogy ha a játék nem is megy, a mentalitásunk rendbe kéne, hogy legyen, de ezt nem akarom csak a csapatra kivetíteni, ez alól én sem vagyok kivétel, én sem úgy mentem, mint ment.

0: mentalitásban, mint teljesítményben, ahogy azt illene. Én azt gondolom, hogy elsősorban a mentalitáson kell dolgozni.
1: Ez a mentalitás, ez egy pici kényelműség volt itt a mérkőzés elején, mert ugye az első 7 percben úgy rúgott 2 gólt a Vasas, hogy saját térfelteken vesztettetek labdát.
0: Hát őszinte leszek, ezt nem tudom, hogy ez miből fakad, hogy így jövünk ki. Az MTK ellen is nagyjából hasonlóan kezdtünk, a múlt héten meg teljesen jól kezdtük a mérkőzés, szóval egyelőre nem találom az okokat, hogy ez miért sikerült így.
1: Viszont az a korai 2 gólos hátrány tulajdonképpen el is vette a játékotok legnagyobb fegyvertényét, mert gyakorlatilag ma nem láttunk zalaegerszegi átmenetet.
0: Azt gondolom, hogy a tavalyi szezonban meg tudtuk azt is oldani, hogyha visszaállt védelem ellen kellett játszani, nem egyszer szereztünk úgy is gólokat, vagy bontottuk az ellenfelet szerintem. Alkalmazkodnunk kell, hogy az ellenfél játszik, ha visszaállnak, akkor arra kell megoldást találni, ha nem állnak vissza, akkor arra. Igazából az nem lehet szerintem mentség, hogy most az ellenfél visszaáll-e vagy sem.
1: A védekezésetekre milyen megoldásokat kell találni? Sok a kapott gól, és nyilván egy picit nehéz helyzetben is vagytok, mert két teljesen új belső védővel kell játszani, noha a csapat maga azért úgy egyben maradt a tavalyi szezonhoz képest.
0: Igen, olyan szempontból nem teljesen új, hogy itt voltak ugye tavaly is. Nyilván valamilyen szinten lehet, hogy újra játékba kell lendülniük, de a védekezés nem a két belső védő múlik, hanem az egész csapaton, a csatártól, a középpályásokon át. Szóval nem kell rájuk kiegyezni szerintem ezt, de nem is úgy értem, hogy te kiegyezted, csak a mi szempontunkból nem kell kiegyezni, inkább csapat szinten kell ezt rendbe rakni.
2: A labdarúgó MB2-ben Videoton Szeged 1-0. A második félidő 53. percétől a Szeged emberhátrányban játszott, a Fehérvár pedig 9 játékossal fejezte be a mérkőzést. A lefújás után ezen kívül még 2 piros lapot osztott ki a játékvezető. További eredmények a mai játéknapról: Tiszakécske Mezőkövesd 1-0, BVSC Kecskemét 0-1, Gyirmót Kazincbarcika 2-2 és Ajka Karcag 1-1. Tud Balázs csapata a Blackburn Rovers idegenben 2-1-re legyőzte a Burton Albiont az angol labdarúgó Liga kupában, és bejutott a második fordulóba. Az angol futballbajnok Arsenalnál folytatja pályafutását a brazil Bruno Guimarães. A 28 éves dél-amerikai légiós, aki legutóbb csapatkapitánként erősítette a Newcastle United-ot, 2030-ig szóló szerződést írt alá új klubjánál. Gólt fejett Szalai Attila a Pogoncs Cseszin színeiben, és csapata 3-1-re győzött a vendég Motor Lublin ellen a lengyel labdarúgó bajnokság harmadik fordulójában.
3: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
2: A férfiaknál és a nőknél is Magyarország nyerte az aranyérmet csapatban az isztambuli öttus Európa bajnokságon az összetett egyéni teljesítmények alapján. Ezüstérmet szerzett Tamás Botond a férfiak döntőjében, Szép Balázs 11., Koleszár Mihály 12. helyen végzett. A nőknél Guzi Blanka bronzérmes, Bauer Blanka pedig éppen csak lemaradt a dobogóról és 4. lett, míg Erdős Rita a 12. helyen zárt. A győztes németek és az ezüstérmes olaszok mögött a 3. helyen csapott célba a Fábián Bettina, Mihályvári Farkas Viktória, Rasovszki Kristóf, Betlehem Dávid alkotta magyar nyíltvízi csapat a váltók 6 kilométeres versenyében a párizsi Európa-bajnokságon. A 4-est Korsós Kristóf kérdezte a verseny után.
4: Betty, te kezdted az egészet, milyen volt? Ugye visszafelé úgy tűnt, hogy Dávid tegnapi taktikát követve mindenki sokkal beljebb úszott már.
5: Így van, eléggé besűrűsödött a mezőny nálam az első kör végén, elég nagy verekedés volt, minden irányból kaptam és adtam a pofonokat. Hát igen, ez szokott lenni így az első úszóknál, de örülök, hogy így az élmezőnyben át tudtam adni, és tulajdonképpen ez a 3 csapat szokott lenni a világbajnoki dobogón is szinte mindig, szóval csak így a helyeket szoktuk cserélgetni, ugyanez van ugye az Európa-bajnokságon. Ez egy nagyon szép bronzérem, szerintem mindenki kitett magáért.
4: Viki, a te részed milyen volt? Úgy tűnt, hogy itt talán még annál is erősebb frekvenciát kell teljesíteni, mint amit a kieséses versenyben mutattak az úszók. Mennyire bírtad ezt a tempót?
6: Igen, nekem azért elég nehéz volt. Én inkább a lassan gyorsuló típus vagyok, és Betty egyébként nagyon-nagyon jó helyen adta át a váltót, csak ott sajnos összekerültem az elején a francia úszóval, és hát ott ütött engem is, az oroszt is, nem hagyott úszni, aztán így a bójához közeledve úgy döntött, hogy a jobb ív reményében átmászik az orosz versenyzőn, amivel mind a ketten lelassultak, és ott hagytak engem egyedül, úgyhogy azon így kapva kaptam az alkalmon, és akkor gyorsan eléjük mentem. Hát az egy kicsit visszaütött a végén, hogy nekem ott az elején izmoznom kellett, és utol kellett érnem a német és az olasz váltót, de szerintem mindenki nagyon jól úszott, és nagyon büszkék lehetünk magunkra, mindenki kitette, amit tudott, és ez, szerintem ez egy nagyon-nagyon szép bronzérem.
4: Kristóf, megvan az érem ezen a versenyen is. Ott a saját távodnál úgy tűnt, mintha nagyjából 500 méter után kaptál volna egy jó ritmust, és le is hagytad az olaszt. Te miként élted meg?
7: Hát alapvetően megvolt az elejétől is a ritmus. Gondoltuk, hogy a Klemet gyors lesz, úgyhogy nem véletlenül a 10 kilométeren ő volt a bronzérmes, illetve hát azért medencében ő a leggyorsabb közülünk, bármelyik távot is nézzük, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ő hozzá kell minél jobban közel maradni, hát ugye közöttünk volt az olasz, úgyhogy amikor láttam, hogy elkezd lemaradni, akkor próbáltam megelőzni, ez kicsit tovább tartott, ő sem akarta adni a második helyet, hogy vesszem, pedig azt gondolom, hogy összességében talán jobban jártunk volna, hogyha a némettel tudunk maradni, és hárman váltunk nagyjából egyszerre, úgyhogy ott egy kicsit vesztettünk a német csapathoz képest, azon azért nyilván a Dávidnál visszaütött, hogy vissza kellett először úszni a Flóriára, ami valljuk meg őszintén, láttuk milyen formában, nem egy egyszerű feladat, de tényleg jól teljesített mindenki, a lányok kiváló helyen hozták a váltót, úgyhogy bíztunk benne, hogy igazániból a lányok után már elég egyértelmű volt, hogy itt ha valaki nem hibázik egy hatalmasat, akkor ez a három csapat fog az érmek sorsáról dönteni.
4: Dávid, 1500 méter tiszta sprint maradt a végére, a szíved az vitt előre, az látszódott, a tested az mit mondott?
8: A testem nem reagált annyira, amit a fejem akart, szóval valahol szerencsétlenség volt, hogy tényleg az olasz lemaradt a német lábvizől, és egy kicsit hátrányból kaptam, de megpróbáltam a Greg előtt menni, visszahozni a flót, de tényleg mire odaértünk addigra, én már kicsit elpusztultam, szóval sajnálom tényleg, hogy nem tudtunk nyerni. Az volt azért titkon a cél szerintem mindenkinek, de beleadtam mindent, próbáltam megint más utakat válaszolni, ne a flow lábán kelljen úszni, de nem sikerült, közben a Greg is jót jött a lábon, aztán megelőzött, szóval kemény verseny volt, hosszú 4-5 nap van mögöttünk, de örülök, hogy meglett az érem, még ha nem is rajtam múlott, csak a színe, de tényleg örülök, hogy ez a csapat mindig ott van, és valahogy mindig akár ha az egyéni számokat nézzük, nem biztos, hogy mi vagyunk a harmadik legjobb csapat, de valahogy mindig percekkel a mezőny fölött vagyunk, és mindig tök mindegy, hogy ki esik le a dobogóról, mi mindig ott vagyunk.
2: Magyarország így egy arany, 5 ezüst és 1 bronzéremmel zárta a nyílt vízi számokat a franciaországi vízes Európa-bajnokságon. Gellért Gábor szövetségi kapitány Kossós Kristófnak értékelt.
4: Kezdjük a váltóval az értékelést, ezúttal is jött azért az érem, viszont az érződött talán Dávidon leginkább, hogy azért ez volt az utolsó nap, és nagy volt már a fáradtság, mekkora a teljesítmény volt ez így most ettől a négyestől?
9: Hát szerintem óriási teljesítmény volt, Dávid 19,5 kilométert úszott, ő volt az, aki Rasóval együtt, aki végigúszta ezt a versenyt, úgyhogy nagyon a teljesítmény. Rasó meg úgy gondolom, hogy összekapta magát a végére, és hát a csapat érte, hogy mindig, minden EB-n 2021 óta mindig megtesz, amikor még akkor is, amikor nem sikerül neki esetleg az egyéni számok, de a váltóér szétszakad és mindent megtesz, úgyhogy nagyon nagy teljesítmény volt a srácoktól. Most nem jött be az a taktika, ami bejött, de szóval egyértelmű volt a Dávidnak itt a negyedik nap végére, azért kijött a fáradtság.
4: Ugye minden versenynapon született magyar érem, és összességében 7 éremmel zártak a miénk, azért ebbe a teljesítménybe elég nehéz lenne belekötni, mi a kapitányi vélemény?
9: Valóban tavaly egy picit jobban szerepelt, picit, tehát 9 érmet nyertünk. Tavaly Rasó volt ugye az az ember, aki 4 egyéni érmet tudott nyerni, most Dávid volt az, aki 4 egyéni érmet tudott nyerni. Nagyon jó úton haladunk, így félúton Los Angeles felé. Én azt gondolom, hogy 4 potenciális érem esélyesünk van Los Angelesre, úgyhogy én nagyon elégedett az egész szakvezetés a versenyzők teljesítményével.
4: Az látszódik, hogy azért az európai ellenfelek számítanak a legkomolyabb riválisoknak, akár egy világbajnokságon, olimpián?
9: Hát ez attól függ, mert a nőknél azért az ausztrálok is, abszolút, és az amerikaiak is bele tudnak szólni az érmek sorsába. A férfiaknál ott kevésbé, legalábbis még eddig nem láttuk olyan amerikai, olyan ausztrál úszót, aki kevésbé, de azt azért tudjuk, hogy már például a kínaiak megjelentek Európába, tehát már európai edzőkkel, európai nyíltvízi edzőkkel készülnek a juniorokkal, úgyhogy azért nyugtával a napot, mert azért ők még azért okozhatnak meglepetést.
4: Volt esetleg olyan teljesítmény ezen az EB-n, ami kiemelkedett, vagy mondjuk Betlehem Dávid tegnapi hajrája, az elég sok mindenki számára meglepő volt ez a taktika, szóval mennyire volt ez egy újdonság, akár tőle is?
9: Nagyon nagy újdonság volt, nyilván meglepte vele a németeket, és itt azért ez nagyon más volt itt ebbe az úszásba, itt is megpróbálta ugyanazt csinálni, de nyilván nem 10 ember úszott, hanem csak 3-an úsztak, tehát jobban tudtak figyelni egymásra, de a tegnapi taktikája az valóban óriási volt, az nagyon jól megcsinálta, meg nagyon jól vették a bójákat. Összességében mindenkire azt tudom mondani, hogy nagyon jó szerepelt.
2: Befejezte szereplését a párizsi Európa-bajnokságon Dobra Viktor, aki első magyarként indult óriás toronyugrásban világversenyen. A 31 éves sportoló a mai második körben 20 méterről újabb két ugrást hajtott végre a 14 fős mezőnyben, amelynek a végén zárt. Új világrekordot állított feltörőcsik Zsófia búvárúszó, aki 107 méterre merült az úszony nélküli kötél segítségével végrehajtott szabadtüdős merülés versenyszámban a horvátországi viadalon. Kiesett a nyolcad döntőben Stoller Fanni és Aisha Mohamed párosa a torontói keménypályás női tenisztornán, miután 6-4-6-2-re kikapott egy ausztrál-holland duótól. Meccslabdákat hárítva 3-2-re nyert András Csaba ausztrál ellenfelével szemben a selejtező első fordulójában az asztali teniszezők VTT sorozatának a malmői versenyén, a Europe Smash-en.
3: Sportvilág.
2: A harmadik helyért lépett pályára Ferencváros női labdarúgó csapata a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Az FTC a koszovói Mitrovicával játszott. A tét az Európa Kupa indulás volt. Részletek Németh Kornéltól.
10: Váratlan és kellemetlen vereséggel búcsúzott a magyar bajnok a nemzetközi porontól. Bajnokok Ligája selejtező mérkőzésen a harmadik kerület pályán Ferencváros Mitrovica 1-2. A görög bajnok és kupagyőztes Pauk elleni hosszabbításos vereséget követően a koszovói bajnok Mitrovica várt a Ferencváros együttesére. Jól kezdett Albert Florian csapat, előbb Edwards, majd Kubaszov előtt adódott lehetőség, de hiába a helyzetek, nem tudott előnybe kerülni a Ferencváros, ezt követően pedig a koszovóiak magukhoz ragadták a kezdeményezést, és az egész mérkőzésen kiválóan teljesítő Muliki révén a 27. percben egy óriási helyzetet el is puskáztak. Az első félidőt követően 0-0 állt az eredményező, és a második játékrész is a vendégek helyzetével indult, ám Muliki ezt a lehetőséget is elpuskázta. Ezt követően a Ferencváros magára talált, és folyamatosan dolgozta ki a lehetőségeket, a helyzetek pedig a 68. percben góllá is érettek. Cellér Dorottya egy szép csellel iramodott meg a szélen, majd pedig egy remek ballábas lövés eresztett meg, ami a jobb felső sarokban kötött ki. Sokáig azonban nem örülhettek a zöldfehérek, hiszen ahogy azt korábban említettem, a végig nagy kedvel futballozó Muliki a 76. percben előbb egyenlített, majd egy óriási védelmi hibát kihasználva a 81. percben megfordította az eredményt. Még egyszer, tehát a végeredmény a harmadik kerület pályáról. Ferencváros Mitrovica 1-2. Ez azt jelenti, hogy a Ferencváros búcsúzik a nemzetközi kupa porontól, a koszovai bajnok Mitrovica pedig a második számú sorozat az Európa Kupa első selejtező körében folytatja.
2: A mérkőzést követően Németh Kornél először Cellér Dorottyát kérte interjúra.
6: Nehéz most mit mondani, ugyanúgy készültünk, mint a PAOK ellen, nyilván mindenképp szerettünk volna nyerni, hiszen Európa kupába szerettünk volna tovább menetelni. Úgy gondolom, hogy a csapat mindent beletett, az összes erőnkkel a végsőkig küzdöttünk, de sajnos ma csak ennyire volt elég.
10: Jól kezdődött a meccs, hiszen nektek voltak helyzeteitek, aztán utána a Mitrovica magához ragadta a kezdeményezést. Minek volt köszönhető az első félidőben ez a hullámzás?
6: Én szerintem a csapaton a mentális, meg a fizikai fáradtság is kijött. Igen, nagyon-nagyon hullámzó volt, de mindig próbáltunk felülkerekedni ezen a hullámzáson, de sajnos a legvégén úgy érzem, hogy a koncentrációnk alább hagyott, és sajnos veszítettünk.
10: Na, a hullámhegynek a tetején jött egy csodaszép gól, ezt meséld el kérlek, mert ez a te nevedhez fűződik.
6: Igen, azt már nem is tudom, hogy kitől kaptam egy paszt, talán Jadon-től, aztán átvettem, befeletoltam, és ballal előttem, és a hosszút sikerült kilőnöm.
10: Kifejezetten szép góllal volt meg az előny, ott egyébként szerintem, hogy így körbenéztem a lelátón, mindenki hátradőlt, vagy megnyugodott, hogy nem lehet nagy probléma. Mitől lett mégis probléma a végére?
6: Szerintem a koncentráció volt itt a legfőbb ok, hogy elkezdtünk szerintem izgulni, nem megnyugodni a gól után, és magunkra húztuk az ellenfelet, és emiatt adtunk neki erőt, és hát úgy nem győztesként jöttünk ki a meccsből.
10: Nyilván az eredmény csalódás keltő, viszont az, hogy a szurkolóitok magukhoz hívtak benneteket, megköszönték vastapsra, ezt gondolom én kell, hogy erőt adjon ennek az átalakuló és fiatalokkal elképesztő módon teletűzdelt csapatnak. Gondolom én kívülről, és mivel bólogatsz velem szemben, akkor ezek szerint jól gondolom.
6: Így van, nagyon szépen köszönjük tényleg bárkinek, aki a két nap kilátogatott, nagyon sok erőt adtak. Tényleg nagyon szépen köszönjük, sajnos ez most csak ennyire volt elég.
10: Cellér Dorottya után ott Eszteri Máron velem szemben, én látom az arcodat, amit a hallgatók nem látnak, nem vagy se te, se én könnyű helyzetben, hogy most miről beszéljünk, mert egy ilyen mérkőzés után nagyon nehéz tényleg megszólalni. Mind múlott ez így? Persze nyilván ők rúgtak. egyel több gól, de minek volt ez köszönhető már, amennyiben van ebbe köszönhető a 10 pontotokból?
11: Meccset az elején jól kezdtük, jól álltunk bele a meccsbe, utána sajnos átvették az irányítás kicsit a koszovóiak, és nem sikerült megtartanunk az eredményt, miután pedig mi tudtunk vezetést szerezni, egy elég szép góllal, és elfáradtunk a végére. Még talán benne voltak a lábakban a szerdai 120 perc is, sajnos nem sikerült megtartanunk az eredményt. Utána meg már a 2-1-nél meg nem sikerült az utolsó ereinket úgy mozgósítani, hogy az hasznos is legyen.
10: Elképesztően hullámzó volt a meccs, hogy te is mondtad, hiszen a ti helyzeteitekkel kezdődött minden, aztán utána ők ragadták magukhoz a kezdeményezést 0-0 a félidőben, utána ők indították talán egy picivel jobban a második félidőben, meg volt a vezetés, és amikor meg volt a vezetés, én ahogy így körbenéztem, azt mondtam Czerdély Dorottyának is, hogy ilyen óriási nyugalmat éreztem a lelátón, hogy jó, akkor ez innentől kezdve megvan. Ott mi az, ami fordult vagy változott?
11: Hát az első bekapott gólra nem reagáltunk jól, ott 1-1-nél sajnos nem sikerült nekünk rárugni a másodikat, és miután megkaptuk a második gólt, akkor meg nem tudtunk már válaszolni.
10: Összességében milyen volt ez a selejtező torna, két nagyon nehéz meccset játszottatok, de hát a tavalyi szereplés után muszáj megkérdeznem, hogy ez csalódás keltő, ez a mostani eredmény, ahogy most zártatok?
11: Nyilván szomorúak vagyunk, mert többet vártunk, és nem ennyiért jöttünk ide, hanem nagyobb céljaink voltak. Azt sajnos most nem sikerült teljesíteni, de megyünk tovább, és az a cél, hogy a bajnokságot megnyerjük.
10: Ez az átalakuló fiatalokkal teletűzdelt csapat mikor lehet olyan csapat, ami a pályán is jó eredményekre lehet képes, mert azért az most látszik, hogy a fiatalok, akik bejönnek, őnekik nem, hogy nemzetközi rutinjuk nincs, van, aki még első osztályú meccset sem játszott, tehát nektek rutinosabbaknak igencsak kell fogni a kezüket, megterelgetni őket.
11: Igen, sok a fiatal és új játékosunk, és azon vagyunk hétről hétre, hogy egyre jobban beépítsük őket, és minél többet fejlődjenek, és összeálljon a csapat, úgyhogy ezért fogunk küzdeni.
2: Megkezdődött a női labdarúgó NBA 2026-2027-es idénye. A legutóbbi ezüstérmes Puskás Akadémia 6-0-ás győzelmet aratott Szekszárdon. Az MTK és az Újpest egy gólos hazai sikerrel indított, a PMFC simán verte a DVTK-t, az Újonc Videóton pedig 1-0-ra győzött Szegeden. A sportvilágot pedig egy szomorú hírrel zárjuk. Elhunyt Jorge Messi, a 8-szoros aranylabdás futballista Lionel Messi édesapja. A hírt az Argentin Labdarúgó Szövetség is bejelentette. Jorge Messi hosszantartó betegség után 68 éves korában péntek éjjel Rosarióban halt meg. Fia pályafutásában döntő szerepet játszott, hiszen tanácsadója, ügynöke is volt, felügyelte az üzleti ügyeit. Ez volt a Sportvilág, búcsúzik a műsorvezető Szilágyi Dóra. Köszönöm a figyelmet, viszonthallásra!
3: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Mostani órában pedig dárccal fogunk majd foglalkozni, ez pedig két vendégünk van a stúdióban, Vereckei Lajos és Zigen Hám Medártot köszöntöm, és hát arra fogunk beszélni, ugye, hogy a Hunger and Darts Trophy az hamarosan kezdődik, ti pedig szervezőként veszitek ki a részleteket ebből az eseményből. Először is sziasztok, és...
2: Szia!
3: Szia! Köszöntünk mindenkit!
1: És hol tart ez a szervező munka?
2: Hát igazából most már véghajrában, ilyenkor már nem is nagyon lehet más szakaszban, mert három hetünk van mindösszesen a verseny, sőt már annyi sincs, és igazándiból most már tényleg a véghajrája van ennek az egésznek. Nagyjából már összeállt természetesen minden, de hát a fizikai valójában a rendezvény az ugye majd a 24-i héten fog szépen fölépülni és megvalósulni. Természetesen abból a szempontból is már készen állunk, hogy ugye megvan a teljes mezőnye a versenynek, úgyhogy nagyon várjuk már, hogy érkezzen a darts krémje Magyarországra.
1: Hát ugye ez mindig egy ünnep, legalábbis én ezt így élem meg, az elmúlt öt alkalommal ugye volt már Magyarországon ilyenfajta verseny, és azért a népszerűségben az látható, hogy folyamatosan évről évre egyre nagyobbak a nézőszámok.
3: Így van, és ezt ennek nagyon-nagyon örülünk, hogy ezzel ne felejtsük el, 2021-ben 14.200 fővel kezdtünk a Papp Lászlóba, és tavaly 25.000 fölött voltunk egy picivel. Úgy szeretnénk, hogy idén ennek ezt megdöntsük, úgy is néz ki, hogy ez sikerülni fog, és azért még egy picit visszatérve itt a szervezése kapcsolatosan, már a jövő évvel is foglalkozunk közben. Úgyhogy ez már ilyenkor már annyira összetett, és annyira már azért ennyi év után már egy kicsit hozzászokik az ember, és akkor már tudjuk, hogy minek mikor kell következnie. De most ilyenkor mindig úgy gondoljuk, hogy jól állunk, akkor aztán utána mindig kiderül, hogy nem állunk jól. De most, tényleg jól állunk, minden úgy alakul, ahogy terveztük is, ahogy szeretnénk. Folyamatosan ugye nő a jegyértékesítés is, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. Ugye mindig azzal vannak elfoglalva, hogy mikor ki fog játszani. Ugye te is azonnal megkérdezted a találkozásunkkor, hogy ki mikor fog játszani, mert úgy szeretnének jegyeket vásárolni. Annyit tudunk egyedül, hogy pénteken a két sessionben lesznek a magyar játékosaink, és aztán majd szombaton csatlakoznak a kiemeltek, ugye. De 48 játékos indul, az olyan, mint hogy egy 64-es tábla lenne, 16 kiemelt előnyerővel.
1: Mikortól zajlik egyébként a felkészülés erre az adott tornára? Ugye ezt azért megszokhattuk már, hogy minden évben ez a augusztus-szeptember környékén van ez a verseny. Ugye itt már mondtad, hogy már a következőn is gondolkodtok.
3: Gondolkodunk, hanem már azzal foglalkozunk.
1: Azzal foglalkoztak.
3: Azt is tudjuk már, hogy mikor lesz annak a dátuma, tehát hogy ezzel is, ez is már egy kicsit, most egy kicsit el lesz csúsztatva az időpontja, de ez már nekünk azzal, itt már arra is kell gondolni, hogy mi lesz jövőre.
2: Hát nagyon küzdünk mi is a PDC Europe-nak a beosztásaival, naptár beosztásaival. Tudnék, mi nagyon óckodunk attól, hogy a Premier League időszakára kerüljön a Magyar European Tour, hiszen az valószínűleg egy, ha nem is feltétlenül nézőszámesés, de azt a kockázatot mindenképpen magába rejteni, hogy azt azért látjuk, hogy
1: ez most felvetődött?
2: European Tour sorozatban versenyeket hagy ki több éljátékos, aki játszik a Premier League-ben, ezt meg mi nem szeretnénk megkockáztatni. Úgyhogy mindenképpen próbálunk azért is ragaszkodni ez az időszakhoz, mert ez azért viszonylag ideális mindenki számára. Ugye most az a különlegessége van, hogy velünk fog indulni az őszi szezon, tehát már úgy is harangozzák be a PDC oldalán, hogy 3 hét múlva startol az őszi szezonja a PDC-nek Budapesten, úgyhogy mi nagyon, nagyon örülünk neki, hogy ez most egy ilyen kiemelt dolog, de hát nekünk is azért furcsa volt, mert mindig valahogy úgy érzi az ember júliusban még, hogy egy csomó időnk van, aztán most ebben az évben ez nem így volt, hanem tényleg egy-két hónap van, akkor már így hirtelen felpörögnek az események.
1: Milyenek voltak a vízhangok az eddigi versenyekkel kapcsolatban, akár a PDC részéről, vagy a magyar közönség részéről, a befogadók részéről? Mert inkább ugye erről beszéltünk, hogy az érdeklődés az évről évre nő, de akkor inkább úgy kérdezem, hogy akár nemzetközi megítélésben milyen ez a magyar verseny?
3: Hát a nemzetközi megítélésben nagyon magas mércére tettük ezt az egészet, főleg ez azért hozzátartozik az, hogy az MVM Dome egy olyan otthona tudott lenni a dartsnak, ami azért csak effektíve Premier League fordulókon tud vele szembesülni egy játékos, és azért azt ne felejtsük el, hogy ott csak 8 játékos játszik a kiemeltek között, és azért ide ők eljönnek, akkor ez nekik olyan, mint hogyha egy Premier League-vel játszanának. Azért most annyit bővítettünk, hogy már 7000-en leszünk egy session alatt, tehát azért lesznek olyan játékosok, akik nem játszottak ilyen mennyiségű, ekkora létszámú ember előtt, mert ugye akárhogy játszott a világbajnokságon is, ott azért 4000-nél több ember nem fér be a világbajnokság ideje alatt. Természetesen azért az hozzátartozik, hogy ott az embernek ilyenkor azért csak a világbajnokságon játszik, és ez csak egy ilyen ikonikus helyszínen. De az MVM Dome annyira tényleg modern, és annyira csúcs szuper a dartsnak minden egyes pillanatára, hogy azt el nem tudjuk mondani. Lásd például, hány helyen szokott lenni probléma azzal, hogy kinyitnak egy ajtót, húzat van, és a játékosok nem tudnak valamit kezdeni. Az MVM Dome-ba úgy el tudják szigetelni légfüggönyökkel a színpadot, hogy tökéletes környezet. Az emberek ülnek 23-24 fokba kényelmesen a lent a stage-en, itt mégis mindenki fönt a színpadon, ebből nem lehet érezni semmit.
1: A küzdőtér lesz tovább bővítve egyébként, vagy a felső karé?
3: Még nem nyitunk 300-ast, hogyha ez a lényeg, ezt nagyon örülnénk, hogyha eljutnánk odáig, hogy 300-as kéne. Egyébként kipróbáltuk már, onnan is tökéletesen lehet látni mindent. Olyan érzése van az embernek, vannak olyan részei a 300-asnak is, mint hogyha fönnülne a színpadon tényleg, tehát hogy annyira ilyen fölülről néz. Ugye bővül a nézőtér is, természetesen, tehát a lent a floor rész, és a 200-as karé is most jobban ki van nyitva, tehát hogy ott is több jegyet adunk el.
2: Igazából egyébként azért is remek a helyszín, és most akkor itt a nézőknek a kiszolgálásán túllépve a játékosokról is érdemes beszélni, igen, mert ők, az ő visszajelzéseik nagyon fontosak, ez azért is fontos, hogy mindig vissza akarjanak jönni, és azért próbáljuk őket úgy kiszolgálni, hogy hiába van gyakorlatilag légvonalba 100 méter a szállásuk, azért mégis megvan az a kiszolgálás nekik, hogy lehetőleg, mert már akinek, mert nem mindenki ott van persze, de hogy próbáljuk őket úgy kiszolgálni, hogy mindig a kedvükbe járni, amennyire csak engedik, mert egyébként nem nagyon szeretik, hogyha játékosokat megpróbáljuk ilyen különleges módon kezelni, úgyhogy vagy egyenlően mindenkit, de semmiképp sem kiemelve a sztárokat, és a másik meg az, hogy sehol nincsen az egész PDC verseny naptárban olyan játékos players room, olyan zóna, olyan bemelegítő helység, mint itt az MVM Dome-ba, úgyhogy azért ezt mindig csodájára járnak, és videókat raknak föl. Arról meg már nem is beszélve, hogy ugye imádnak bemenni a városba, szeretik ott is ugye a gasztronómia örömeit kiélvezni, úgyhogy abszolút tényleg egy olyan helyszín, amit nagyon szeretnek. Mi meg azon dolgozunk, hogy minden évben leg is legyen ez a verseny.
3: Még van egy másik nagyon fontos dolog, hogy amikor az MVM megtörténik, besötétedik, és megtörténik az MVM Dome-nak a kivilágítása, akkor piros-fehér-zöldre szokták általában világítani az MVM Dome-ot. Azt előtte szólni kell, hogy mikor lesz az, mikor fölkapcsolják, mert akkor mennek ki videózni oldalra, hogy kapcsolják föl a játékosok. A Bunting az minden évben csinál róla a videót igazából.
1: Hát ez az igazi reklám egy ilyen versenynek, de hogyha már játékosok, akkor beszéltünk róluk is, hogy ki az, akit vártok, mely játékosok érkezhetnek ezúttal?
2: Gyakorlatilag Littler kivételével mindenki. Szerencsére, úgyhogy ő ugye még a nyári szabadságát megtolja egy kicsit, mert kihagyja egyébként a éppen jövő héten kezdődő ausztrál és új-zélandi versenyt is a PDC-n, tehát oda se utazik el, és a mi információnk szerint, ugye mivel ezt még a turkártya selejtező előtt le kell adniuk a játékosoknak, ezért ott jelezte, hogy nem fog részt venni a budapesti versenyen, viszont mindenki más jön. Tehát Humphreys-tól kezdve, Van Veen, Van Gerwen, Clayton Wade, Price, tehát a legnagyobb nevek mind, vagy akár Buntingot is,
3: nekünk,
2: lehet mondani, igen. A top 16-ból egyedül ő fog hiányozni.
3: Nekünk ugye van egy nagyon fontos, aki tavaly is ígérte, és azt mondta, hogy nem,
1: igen,
3: nem most erre kaptunk egy telefont, megerősítést, hogy igen, Gary Anderson itt lesz. Reménykedjünk, nem két nappal a verseny előtt fogja megint azt mondani, hogy nem jön. Úgyhogy, de tényleg utána jártunk, és ment a kérdezősködés vele kapcsolatosan, és a PDC vezér megerősítette az irányunkba, hogy a Gary Anderson érkezni fog, mert mindenki kíváncsi. Tehát, hogy tényleg ezt...
1: Magamból kiindulva én is ezt mondom, én is nagyon szívesen láttam.
2: Igen, már mi is várjuk.
3: Várjuk őt, azért az egy nagyon nagy dolog lesz.
2: Én azért örülnék, ha eljönne, hogy lássa végre egyszer, hogy miről maradt le eddig, mert ugye eddig
3: folyamatosan
2: visszalépett ezekről a lehetőségekből, sőt, hát ugye volt, hogy nem is volt rá esélye, de már ott eldőlt, hogy nem ment el a selejtezőre, mert akkor mondjuk még annyira hátul volt a világranglistán, hogy onnan nem jutott be, a Pro Tourra nem járt, és akkor már csak a turkártya selejtező maradt, azon meg nem vett részt, akkor már eldőlt, hogy nem jön. De például jön Espinal, aki óriási közönségkedvenc, ugye mindig megénekelteti a közönséget, de itt lesz a Pro Tourosok között is rengeteg nagy név, akár a világbajnok Rob Cross-ta mondjuk, vagy Gildinget, a fiatalok közül jön Springer, aki a címvédő, ugye, azért ne felejtsük el Nico Springert, és hát természetesen jönne most az elődöntőt, a Vörmesprén elődöntőt játszott Dirk van Dijvenbode, és az igen energikus bevonuló zenéje is. És ami szerintem még a legfontosabb ebbe az egész sztoriba, amivel megint sikerült történelmet írnunk, mert hát nekünk valahogy mindig így alakul, hogy a turkártya selejtezőn a valaha volt első női játékos, aki European Tour-a selejtezőn keresztül be tudott jutni, Bo Greaves, akivel egyébként ugye csináltunk egy jó kis élő interjút is, és egy nagyon szimpatikus, nagyon intelligens hölgyet ismertünk meg a személyében, és egy óriási tehetség. Hát nagyjából olyan a hölgyek között, mint Littler a férfiaknál, úgyhogy...
1: De még Littlert is le tudta győzni.
2: Igen, ezt akartam pont mondani, hogy viszont most azokra a babérokra tör, között, hogy igen. A fiúkat is rommá verje.
3: 23-as VB-n legjobb négy között. Ugye azt még vegyük alapul, ugye az egy floor versenynek számít, mert ugye csak a döntő van nagy színpadon játszva. Az U23-as világbajnokságon. Egyébként én nagyon örülök neki, 11 éves kora óta ismerem, úgyhogy egy igazi nagy élmény lesz neki ennyi ember előtt játszani, és szerintem a magyar közönség az még szurkolni is fog neki, ha csak nem kell majd mondjuk játszania, mert játszhat ugye magyar ellenfél ellen.
2: Hát ja, nem, csak a második körben játszhat. Tehát, hogyha
1: igen, reméljük, hogy játszhat meg magyar ellenfél ellen.
3: Igen, a második körben mind a kettő, mert ők mind a kettőt sorsolnak a...
2: Sőt, még a második körbe se, bocsánat, hülyeséget mondtam. Mert csak akkor kerülhetnek össze a magyarral, akkor kerülhet össze, hogyha mind a ketten megverik, és egy ágon van, és mind a ketten megverik a kiemelt ellenfelüket. Igen. Tehát azért arra kicsi esély van, hogy magyarral játszon, kezdeni nem kezdhet vele, ugye, mert egy új rendszer van, most már nem sorsolhatnak össze selejtezőkből bekerülteket, hanem minden selejtezőből bekerült játékos egy protúros ellenfelet kap, aki a Pro Tourról jutott be, és ezeknek a meccseknek a győztesei jutnak be a kiemeltekhez, akik ugye 16-an szombaton csatlakoznak.
1: Luke Littlerről beszéljünk még egy kicsit, ugye mostában azért eléggé sok cikk felvetődött vele kapcsolatban is, de még mielőtt arra rátérnénk, szerintetek ő most a legnépszerűbb darts játékos a világon?
2: A legnépszerűbbnek nem mondanám.
1: Erre vagyok kíváncsi, szerintetek akkor inkább úgy kérdezem, hogy ki a legnépszerűbb dartsjátékos?
2: Az én szememben a legnépszerűbbet azt azért nem mondanám biztosra, mert azért szerintem vannak olyan játékosok, akik kevésbé megosztók, mint ő. Ő azért van egy óriási nagy generáció mögötte most, tehát a fiatal generáció az egyértelműen mögött áll. Nagyon sokan vannak szerintem, akiknek... Hát nem tudom, így szúrja a szemét egy picit a néhány dolog, és emiatt nem kedvelik. Tehát én a legnépszerűbbnek nem mondanám, a legjobbnak mindenképpen. Tehát az vitán felül áll, tehát ez nem is nagyon lehet vitatkozni jelen pillanatban. Legnépszerűbb dárcosnak? Jelen pillanatban még azt hiszem, hogy még mindig talán azokról kell beszélnünk, akik tényleg nem nagyon kapnak semmilyen savat sehol. És azért ezek közé sorolom én mondjuk akár Gary Andersont, vagy Espinát, de még akár Luke Humphreyst is. Szerintem ők még mindig a népszerűségben mindig jobban állnak szerintem, mint Littler, de talán még Price. Amióta, tökéletesen jól elkezdte kezelni azt a helyzetet, amivel ő szembesült jó pár évvel ezelőtt, elképesztő milyen szinten
1: megvált. Honnan, hova, tehát, hogy amikor fejhallgatóval megy ki a színpadra?
2: Igen, hát az utálatból átfordult, de ez csak a reakció múlt, és én azért mondom azt, hogy Littler egy kicsit megosztó, mert az ő reakciói még nincsenek kiforva. Gyerekről beszélünk, még lehet, hogy ki fog forni.
3: Van mind vitatkoznunk ezzel.
2: Hát nem baj, hát mondjad.
3: Mert tehát, hogy most az, hogy a legnépszerűbb, tehát, hogy a népszerűség alatt mit gondolunk?
2: Miben méred, a Insta követőbe?
3: Mert az teljesen. De hát az Insta követőnek. Tehát
2: én a népszerűd azt nézem, amikor legjobban, akit a legjobban szeretnek, értem, és kedvelnek az emberek.
1: Én is inkább felé húznék, hogy akit az emberek kedvelnek. Uh-huh.
3: Tehát, hogy ezt most beszéltünk, de a legnépszerűbb csapat Magyarországon a Ferencváros. Ez nem azt jelenti, hogy aki nem Ferencváros szurkoló, akkor azok nem kedvelik a Ferencváros. Tehát, hogy ezt maradjunk ebbe. Én ebből indulok ki, igazatok van, de csak azt tudom, hogy a PDC kimondottan elmondja, hogy olyan social media jelenléte tehát hoz, és olyan népszerűséget hozott a dartsnak maga Luke Littler, hogy ők köszönik szépen, de már nagyon jól vannak.
2: A legnagyobb figyelmet ő tehát, kapja, ezzel nem vitatkozom.
3: Ezért akartam mondani, tehát, hogy még tavaly 1.300.000 követője volt mondjuk az Instán, most már 2.100.000 fölött van, direkt azért nyitottam.
2: Jó, tehát, de most akkor ezen az alapon akkor Vozinja a legnépszerűbb labdarúgó? Aki a VB alatt 18 millióan bekövették, érted?
3: Most értem, hogy 18 millióan bekövették, de hát a legnépszerűbb labdarúgó a VB alatt a Cristiano Ronaldo volt, tehát hogy még mindig Messiről és Cristiano Ronaldo-ról szólt az egész, annak ellenére, hogy nem ők voltak, tehát én ebből indulok ki, de hát ez ízlések és pofonok. Ja. Az biztos, hogy ő az egyik legjobb dartsjátékos. Sőt, szerintem most a legjobb.
2: Most a legjobb. Ez vitán felül áll.
1: És mit szóltatok a nyilatkozatához, amikor ugye arról beszélt, hogy a saját korosztályában ő a legjobb sportoló?
2: Hát az eredmények őt igazolják, azt kell, hogy mondjam, persze.
1: Hát csak ugye itt a javállal kapcsolatos összevetés.
2: Nehéz ugyanazt hozni egy labdarúgónak ugyanazokat az eredményeket, hát bemutatni, a sokkal nehezebb, mint egy egyéni sportolónak, ez nyilvánvaló, de ettől csapat függetlenül...
3: Ez örök vita.
1: Hát persze, hát nehéz összehasonlítani, csak gondoltam azért.
2: Ez megint egy olyan kategória, hogy honnan nézed, mert javál megmondhatja ezt, hogy figyelj, én egy hónapba keresek annyit, mint egy évbe, de nyilvánvalóan ezek olyan dolgok, amikre megint nehéz, ez megint almát a körtével szerintem, de abban viszont van némi igazság, hogyha az egyéni sportolókat nézel, és az eredményességet, akkor a 19 évesek között jelenleg valószínűleg Littler a világon a legjobb, ez szerintem abszolút egyértelmű. Ha most lerakná nyilait és visszavonulna, akkor is megvan egész életére a pénze. Legalábbis, ha nem is abban a színvonalban, amiben most él, de nem nyomorogna valószínűleg, nem is fogja abba hagyni, tehát most nem ezért mondom. Csak tehát az anyagi része az már megvan az életének, a sikerei megvannak, tehát a világbajnoki címek, az, hogy nem nyert még senki major tornát az elmúlt lassan egy évben rajta kívül, tehát gyakorlatilag nem csak, hogy a közelében nincsenek, és nem azért, mert ő, hogy mondjam, tehát a legyőzhetetlen kategória most per pillanat. Annyira kimagaslik a dárcosok közül.
1: Ez hosszú távon jó lesz szerintetek? Mert ugye Phil Taylor volt egy ilyen karakter, és ahogy ő mondjuk azt, hogy visszavonult, azért a verseny az felvetődött, hogy ki legyen mögötte a következő, és szerintem ez a fajta vetélkedés, ez jót tett a dárcnak.
2: Én azt mondom, hogy Taylor mögött nem láttam azokat az embereket, akik elő fognak bukkanni, Littler mögött viszont már látjuk.
3: Hú, hát azért vannak a GDC-be olyan játékosok, itt az ifjúsági része, de olyan játékosok, akik már 200 fölötti átlagokat dobálnak. A skótoknál vannak, az angoloknál, ugye Michel Laurinak hívják az egyik srácot, aki most megnyerte a VDF-nek az Európa bajnokságát is. Szembesültünk egyébként vele már a viselkedésével, a hozzáállásával, és minden most tavaly, vagy novemberben kint voltunk a GDC világbajnokságon, idén is menni fogunk.
2: És most lesz novemberben 16,
3: jövőre már PDC-szet, és azért látjuk, hogy nálunk is jönnek a fiatalok, és már 80 fölött dobálgatnak, ő meg ott áll, és akkor 103, 105, 102. Tehát, hogy azért lehet látni, hogy érkeznek olyanok, akik majd jó sok, pont a Larival mindig erről szoktunk beszélni, hogy jó sok régi motoros majd egy kicsit partvonal kívül.
2: Abban a szempontból jót tesz egyébként, ha nem tudom, nem láttad a World Match Play and Price-nak a reakcióját, aki azt mondta, hogy
3: így van,
2: többet kell edzenem. Többet kell edzenem, hogy ezt a srácot meg tudjam verni. Ha ilyen mentalitású dárcosból lesz sok, akkor szerintem nem lesz olyan nagy baj. Nyilván lesz egy időszak most, amikor Littlernek óriási uralma van, de azért ne felejtsük el, hogy itt még sok minden közre játszhat. Jöhet egy családalapítás, jöhet egy kiégés, egy motiválatlanság, előfordulhat egy ilyen karrierben, tehát azért nem hosszú távon azért ezen még kár lamentálnunk, hogy mi lesz majd, ha Littler verhetetlen lesz. Nem hiszem, hogy hosszú távon az lesz. Most lehet, hogy éppen most azt az időszakot éljük, amikor a versenyek fő esélyese ő, de volt ilyen időszak a Fangervennek is, volt ilyen időszak a Taylornak régen, tehát
3: de szerintem ez most nagyon jó, hogy valakit ilyen fiatal korától fogva végig látunk, hogy fog ezt az egyet nevelkedést, felemelkedést, ezt mind végignézhetjük, és ezt átélhetjük, úgyhogy ez nekünk nagyon jó lesz.
1: Kicsit másképpen megközelítve, ki Littler mögött most a legjobb formában lévő játékos, szerintetek?
2: Hű, na látod, ez már egy nehezebb kérdés, mert mindig valahogy mögötte máshogy alakulnak a dolgok. Ha ezt a VB idején beszéljük, akkor egyértelműen fanfint mondom, viszont a Premier League megtörése óta, amióta ugye volt a kihagyás, a vese probléma, plusz jön most a családalapítás, jön a baba, meg egyebek, tehát ő neki valahogy a figyelme, a koncentráció most egy kicsit elment a fókusz abból, hogy most Littlert hajkurásza. Humphreysnál azt látom, hogy ő már nem azt mondom, hogy nem fogja megverni soha, de ő az egyik legnagyobb ellenfele talán, azért ezt nyugodtan el lehet mondani, de valahogy már átfordult egy ilyen, sokszor úgy érzem, mint egy ilyen csodálatba átfordult volna Humphreysnál a Littlerhez való hozzáállása. Én még mindig egyébként az a vicces, hogy még mindig ilyen Price karakterű emberekben látom az esélyt arra, hogy ők legyenek nagy ellenfelek, annak ellenére, hogy nem sikerül megverniük, de ettől függetlenül azt érzem, hogy ők azok, akik megfoghatják, ők bennük van az a mentalitás, amivel esetleg meg lehet verni.
1: Szerinted, Medi?
3: Egyértelmű. A másik look. Nincs, nem akarom megbántani Gervin Price-nak is, és aki még esélyes lehet rá, az Michael van Gerwen, oda kell állni a tábla mellé, és a problémákat félrerakni, meg az elfoglaltságokat félrerakni hozzá. Azt én másik, ebbe a két játékosban most ezt nem látom. De Humphreysben látom azt, aki képes arra, hogy legyőzze őt.
1: Most, hogyha rátekintetek arra a mezőnyre, aki itt lehet Budapesten, milyen izgalmas csatákat vártok, illetve ki lehet ennek a tornának az esélyese?
3: Természetesen a világranglista alapján nyugodtan elmondhatjuk, hogy ki az esélyes, tehát hogy Humphreysék is, ahogy megyünk lefelé, azért Fanfin, Michael van Gerwen. Tehát hogyha így ezt az egészet nézzük, de azt azért ne felejtsük el, hogy itt egy 6 nyertes mérkőzések vannak, tehát hogy minél hosszabbak lennének a mérkőzések, annál jobban azok a játékosok nyernének, akiket már magát a fogadó irodák is, és mindenki esélyesebbnek tart, hogy jobban kijön azért a különbség. Majdnem mondhatjuk, hogy ez szinte egy dárc játékosnak hirtelen halálnak számít, de ez az általános egyébként, ez a 6 nyert. Ugye itt majd az elődöntőben lesz 7, és a döntő 8 győzteslegig tartó küzdelmek.
1: Én azt hiszem egyébként, hogy itt a European Tournak a többi állomásán eléggé széthordanak a nevek, hogy ki tudtak nyerni.
3: Hát azért itt van a holland Veszeljneimann, azért nyert már egy párat.
1: Kettőt nyert, ahogy én néztem.
3: Tehát, hogy azért vannak itt, hogyha megnézzük a tavalyi győztest, tehát a Nico Springer, senki nem gondolta volna, hogy a Nico Springer fogja nyerni. Ezt, vagy hogy ott azért volt olyan döntő is, ahol 9-9 volt a döntőben, és 8 hétre mégis Dave Chisnyán nyert, tehát, hogy ott is Humphreysre fogadott volna mindenki, hogyha ezt így nézzük, de épp ez a legszebb dolog a European Tourokban, hogy nagyon-nagyon tudnak, nagyon sok lehetőséget kapnak az alacsonyabban jegyzett játékosok is ahhoz, hogy színpadi lehetőségük legyen, és hogy tudják szokni a színpadi játékot. Ugye ez egy nagyon fontos dolog. Így, mint régebben egy 6-7 évre volt szüksége egy játékosnak, hogy megfelelő színpadi rutin tudjon szerezni, most ez lement 1-2 évre.
1: És gyakorlatilag akkor beszélhetünk is a magyar játékosokról, akiket már tudunk, hogy kik fognak majd magyarként szerepelni. Ugye Borbély András, aki szerepelt a tavalyi Hungarian Darts Trophy-n is, ugyanilyen játékos még Major Nándor, Kádár Zoltán, illetve Bíró...
3: László.
1: Bocsánat, és akkor Bíró Milán, ezt már remélem, igen, hogy jól mondom, igen. Fiatal versenyző. Hát ugye főleg Borbély András azért eléggé maradandó nyomokat hagyott tavaly.
3: Hát meg az már a harmadik indulása lesz Andrisnak.
2: Hát Magyarországon a második. A Nándinak van három Hungarian Darts Trophy-s részvétele a hatból. Ugye ez lesz a harmadik. Andris valóban tavaly ugye egy óriási mérkőzést játszott, ahol bőven 90 pluszos átlagon
3: búlos kiszállók a 170-re.
2: És óriási támogatást kapott a magyar közönségtől. Ugye Nándi is ismeri már milyen. Ráadásul ő szerezte az első magyar győzelmet a Hungarian Darts Trophy történetében, úgyhogy abszolút az a kategória, és hát ugye Bíró Milán egy teljesen újonc, viszont ne felejtsük, hogy azt a Kovács Patrikot búcsúztatta még a selejtező versenyen egy körrel a kijutásért játszott meccs előtt, a 16 között búcsúztatta Patrikot, aki ugye idén már kétszer is nyert European Touron mérkőzést, úgyhogy azért elég lendületes játékosról van szó, ő is meglepheti az ellenfelét majd, hogyha esetleg valaki nem sok mindent talál róla, bár most már a Hungarian Darts Super League-nek az adatai elég jól felelhetőek a neten, főleg, hogy ugyanazt...
1: Erről lehetett is tavaly is hallani, hogy volt olyan játékos,
2: aki külön készült, igen. Bizony. Igen. Szóval nézegetik azért, hogy ugye ugyanazt a programot használjuk, a Dart Connect-et, amit a PDC is használ, tehát azért bele tudnak látni a játékosok az ellenfeleikbe. És hát Kádár László pedig élete első versenyén fog majd részt venni PDC színpadon, úgyhogy izgalmas lesz a dolog. Remélem, hogy 2-2 arányba osztják el őket, mert általában úgy szokták a hazaiakat. Mindenesetre az a játékfejlődés, amit az elmúlt időszakban lehet látni a magyar versenyzőknél, ez mindenképpen egy olyan pozitív irányt indított el, hogy reménykedünk benne, hogy folytatódik az, hogy azért nem csak részvétel a fontos, hanem a győzelem is most már.
3: A Hungarian Super League, ugye onnan se lejt, ez onnan lesz, fog majd kikerülni, hogy ki fog játszani a világbajnokságon. Tehát, hogy ott már azért látjuk a torna átlagokat, hogy folyamatosan, hogy fejlődik, és akkor már látjuk, hogy a Nordic and Baltic sorozatnak a megfelelő már néha egy kicsit meg is előzi. Tehát, hogy tényleg látszik, hogy nagy fejlődés van. Meg azért nem mindegy, hogy nagyon sokat számít az a magyar játékosoknál, és hogy most is már 20 fő fölött volt az a magyar játékos, aki elindult a Q-School-on is, így ugye majdnem minden European Tour selejtezőn részt vesznek. Egyébként pont ma is zajlik a European Tour selejtező Krakkóba.
1: Ott van egyébként honnan... Major Nándor.
3: Major Nándi, Jehészki Gyurka, igen, pont nemrég ült a Gyurka, rádobott a 9 színes, és a dupla 12-t hibázta Steyer elleni mérkőzésén, tehát hogy azért ezek már egyre-egyre többet jönnek elő, ezek a 9 nyilas kísérletek is, és minden. Úgyhogy látszik, hogy nagy a fejlődés. Reménykedjünk benne, hogy nem csak egy vagy, hanem akár kettő játékos is, hanem tőle minden négy is lehetne, aki mérkőzést tud nyerni.
2: Azért körülnénk a legjobban,
3: hogy akkor szombaton is, délután igen. is, meg este is magyar játékos láthasson, tehát azért az egy óriási dolog lenne. Úgyhogy mindegyik játékosról nagyon sokat tudunk, ugye Kádár Laci, ő a kijutott játékosok közül a rangidős, mert ő egyébként egy, most már iskolaigazgató, de egyébként tanárember, erdélyi magyar, és még évekkel ezelőtt eldöntötte, hogy ő a magyar színekbe indul a PDC-n, mert akkor European, vagy a World Cup of Darts selejtezőn indult, és ott el kellett döntenie, hogy ilyen színekben, vagy VDF-nél román színekben játszik egyébként, de ő a PDC-be magyar színekbe indul, és ez is volt mindig. Úgyhogy reménykedjünk benne, hogy ő is egy erős játékos, indult már, ő is szerepelt már a Lakeside-on, Tehát, hogy effektíve neki is van színpadi tapasztalata. Az, hogy majd itt a pénteken, mondjuk, ha este játszik, és 3500-4000 ember előtt kell majd játszani, hogy ez hogy fogja reagálni, akkor itt mindig meg szoktam említeni, hogy a Major Nándi, amikor lejátszott a mérkőzését, és kikapott simán, és vittük volna az interjúra föl hozzátok őt, akkor kért, hogy egy kicsit hagyd menjek ki a levegőre, és így állt velünk szembe, és így mondta, így remegett. Azt mondja, ezt az érzést nem tudom elmondani, hogy milyen volt ez a támogatás, amit kaptam, hogy teljesen kész volt tőle, hogy azt mondja, nem bírtam a játékra figyelni, mert egyfolytában libabőrös voltam, hogy olyan szurkolást kaptam. De úgy, hogy semmilyen rossz szurkolás az ellenfél ellen, nincs fütyülés, meg ilyesmi.
2: Még annyival, hogy egészítsem ki azért, és ugye mindig beszélgetünk Littlerről és a fiatalokról. Hát például, amikor volt ez a Host Nation selejtező erre a versenyre, volt egy olyan pillanata a négy darab, ugye mert ilyenkor úgy vagy egy táblán elindítjuk az összes versenyzőt, és a legjobb négyig kell elmenni. És amikor nyolc között voltunk, volt egy olyan pillanat, amikor már a Borbély Andris és a Bíró Milán befejezte a mérkőzését, hogy ha nem tudott volna Nándi, a Nándi ellenfele is meccsnyilat rontott, illetve a Kádár Laci ellenfele is öt meccsnyilat rontott, és ott két olyan fiatal került volna be, hogyha ez a négy srác jut be, akkor azt hiszem 21 év lett volna az átlag életkora.
3: Már Lővei Milán volt az egyik.
2: Igen, és az Egedi Bence volt a másik
3: fiatal,
2: esélyes.
3: 22 éves rác.
2: Szóval, hogy ezt csak azért mondom el, mert 23. hogy a fiatalok között óriási ilyen gyújtó pont volt Littlernek a megjelenés, és látják, hogy milyen elképesztő lehetőség van ebben a sportágban, és
1: nálunk
2: is így van. De
3: van is, de egyébként van is nálunk azért fontos dolog, hogy a profi utánpótlás része is megjelent már Magyarországon, pont mi is most, nekünk is most alakul az akadémiánk ezzel kapcsolatban, és hogy tényleg látszik, hogy egyre-egyre több játékos van, és egyre-egyre magasabb színvonalon játszanak, és ez egy nagyon fontos dolog. Meg hát azért ne felejtsük el, hogy most már olyan pénzdíjak vannak, hogy tényleg akár hivatásszerűen is lehet ezt olyan szinten űzni, hogy valaki kényelmesen és jó egzisztenciát tudjon összehozni belőle.
1: Egyébként szerintem egy érdekes kérdés, hogy Magyarországon hány ember élhet meg ebből hivatásszerűen? Nyilván az idő előre haladtával ez növekedni
3: szerintem
1: fog ez a szám.
3: Senki. Uh-huh. Hát az természetesen, hát ahhoz egy olyan játékot kell tudni majd biztosítani, hogy meg olyan játékerőt kell képviselni. Ugye azt ne felejtsük el, hogy egy Krisztóf Ratajszki még 41 000 fonttal 64 közé tudott kerülni. Úgy lett túrkártyája. Most 100 000 font fölött kell keresnie valakinek ahhoz.
2: Bőven.
3: Évközben,
2: még lehet, hogy
3: bőven, hogy turkártyát tudjon szerezni magának azzal, hogy a ranglistán a 64-be kerül. Tehát, hogy ekkora a fejlődés. Hm. Ugye, most is, és ez az egyik legfontosabb dolog, hogy beszélünk a European Tourról, és pont a Lajossal idefelé arról beszélgettünk, hogy a European Tour 15 darab állomás, plusz az Európa-bajnokságot, hogyha összeadjuk, mert ugye az Európa-bajnokság a European Tour 15 állomásának a ranglista alapján kerül ki, a legjobb 32, 4 200 000 font összdíjazású. 4 200 000 font. Ilyen nincs ekkora összdíjazású versenysorozata a PDC-nek, ez az európai versenysorozat, ez a legnagyobb. Tehát, hogyha most valaki mindent megnyerne, akkor azért szépen tudna keresni ezzel is. Ugye 35 000
2: font az első.
3: Az első hely, és 150 000 font az Európa bajnokságnak az első helye. Tehát, hogy azért ha ezt
1: komoly
3: nézzük, akkor
1: igen.
3: Hát most már komoly. Aki egyébként, aki bejutott itt most, az is már 2000 fontot kap. Majd ugye a levonásokkal, meg minden mással.
1: Hát reménykedjünk benne, hogy a magyar játékosok akkor minél tovább jutnak majd, és látjuk őket adott esetben szombaton is. Ugye itt azt a selejtező sorozatot említetted, amely ugye a világbajnokságra kvalifikál a magyar játékost. Ezzel kapcsolatban ugye tavaly Kovács Patrik kijutott a világbajnokságra.

0: vezet jelen pillanatban, de vannak fiatal játékosok, 17-18 éves játékosok is, akik ott vannak, meg azért nehéz ezt, mert ha valaki verseny nyer, akkor tényleg nagyon nagyokat lépkedhet előre a ranglistán. És ugye majd a legjobb 8 fogja játszani a döntőt, majd október 31-én.
1: Igen, ez azért jó szisztéma szerintem, bár vannak nyilván akiknek nem annyira tetszik, hogy ilyen sok verseny, 24 versenynek a ranglistája alapján van egy 8-as döntés, aztán egy nap van egy döntés, de a dárc erről szól, aznap ki a legjobb. És itt ezt nagyon nehéz megjósolni, mert ebből a 64 fős mezőnyből az a 8 játékos, aki oda be fog kerülni ebbe a döntőbe, ott már egyszerűen nem fogsz tudni pillanatnyi forma alapján azt mondani, hogy ki a legesélyesebb arra, hogy megnyerje.
0: Nem egyszerűen tapasztalat alapján, Max.
1: Igen, tehát akit minél többször átéli valaki, de lehet, hogy jön egy olyan flow, mint mondjuk most Bíró Milánnak jött ezen a selejtezőn, aki egyszerűen úgy elkapta a fonalat, hogy nem tudta megállítani senki. És emiatt nehéz megmondani ezt, hogy ki az esélyes. Nyilván akiknek a legtöbb színpadi rutinja van, a legtöbb ilyen versenyszituációban lejátszott mérkőzés rutinja van, azoknak kicsit könnyebb lesz. Azért ne felejtsük, hogy más lesz a formátuma is már a kijátszó a döntőnek, tehát ott már ugye hasonlóan a VB-hez szettes bontásokat fogunk játszani, pont azért, hogy a VB-re olyan kvalifikáljon, aki ezt is tudja jól kezelni. Úgyhogy én megmondom őszintén, én nem is akarok nevet mondani, ha megbocsátasz, mert egész egyszerűen annyira, és ez tök jó, tehát ez a legjobb dolog a világon szerintem, hogy nem fogok tudni 8 játékos között sem, sőt, most tudok neked mondani szerintem, vagy 15-öt, akire azt mondom, hogy igen, megnyerheti.
0: Megnyerheti, igen.
1: Mert volt olyan játékosunk, aki az első pár hétvégén nagyon jól teljesített, most mondjuk ő egy kicsit visszábesett, de ki tudja, hogy októberre nem szedi össze magát megint. És ezt nagyon nehéz kiszámítani. Annyira még nincs meg a versenyrutinja a játékosoknak, hogy ezt én megmondjam, hogy jó, ő tutira nyerni fog. Ezt nem lehet megmondani előre.
0: Nagyon nehéz, és nagyon ez teszi nagyon jóvá majd most a dárcot, mert tényleg folyamatosan készülni kell, és tapasztalnak a játékosok, hogy milyen volt az előző lévő hete, hogy készült ebbe a két hétbe, hogyan sikerül az energiáját beosztani, hogy még vasárnap is jól tudjon játszani, tehát hogy ez nagyon fontos, meg hát a mentális felkészülés része is kimondottan nehéz ezekre a 4 verseny egy hétvégén. De és ugye mi a 64 főbe van limitálva, ez ugye 64 kártyás van, aki ezt nyerheti. Ugye itt azért is kell küzdeni, hogy ki az, aki ki fog esni ebből a 64-ből majd az alapszakasz után, akiknek a helyére lehet majd kvalifikálni jövőre.
1: Hát, vagy akár ők is visszajöhetnek, ugye túrkártyás rendszer van nekünk
0: hasonló.
1: Is. Csak mi 64 főbe dolgozunk. Úgyhogy ennyi ez a lényege az egésznek, és tényleg nagyon szoros, és már önmagában a selejtező verseny is például, ami a 16 túrkártyáért ment idén.
0: Szenzációs volt az is.
1: Az is brutálisan szoros volt. Voltak olyan játékosok, akik odajöttek, egy fordulót megnyertek, és már túl voltak rajta, de voltak olyanok, akiknek végig kellett küzdeniük a 4 selejtező versenyt ahhoz, hogy a pontokkal összetudja kapirgálni azt a mennyiséget, mert mindig kapott egy olyan ellenfelet, aki éppen jobb forma volt. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz ezt így megmondani előre. Szerencsére sok játékosnak van esélyére.
2: Azon gondolkodtatok, hogy ezt a fajta selejtező sorozatot egy színpadra vigyétek fel?
1: Roppant költséges, megmondom őszintén. Már örülünk, hogy a döntőt is be tudjuk vinni tévé nyilvánosság elé. És igazából ezt még a PDC-vel is egyeztetni kéne, hogy mennyire adhatunk platformot ennek, mert azért ezt akárhonnan nézzük, ez mégiscsak egy világbajnoki selejtező torna, és a selejtező tornák nagy részét nem annyira kedveli a PDC, hogyha kamerák előtt zajlik, de például erre egy ellenpélda a német Superliga, ami teljes mértékben streamelve, sőt közvetítve van, és onnan is VB kijutást lehet nyerni.
0: És azt ne felejtsük el, hogy ezekre a streamekre, ha véletlenül van valaki, aki játszik és túrkártyát szerzett már, de még játssza ezt a részt, akkor őt nem lehet közvetíteni, tehát őt neki külön engedélyt kell kérni rá. Tehát, hogy ez is nehéz, de egyébként azon vagyunk, hogy a jövő évi Superligre legalább egy olyan táblánk legyen, ami be van streamelve, és hogy ezt tudjuk nézni. De ezt nem fogjuk, csak abban az esetben fogjuk

0: lehajtani, hogyha olyan minőséget tudunk produkálni, ami a mi elvárásunknak megfelelő, nem a közönség elvárásának, hiszen régen streameltünk SD-be vagy HD-be is, de hogy az tényleg úgy működjön és olyan legyen, ami élvezhető.
1: Ugye a Hungarian Darts Trophy-val kapcsolatosan beszélgettünk alapvetően, amely augusztus 28-án indul majd, és 30-áig tart vasárnap, péntektől vasárnapig terjedő skála. Köszönöm, hogy eljöttetek, Veleczky Lajos, illetve Zigenhán Medárd volt a vendégünk.
0: Köszönjük.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: ez az a part, dinami izgalomba hozhat.
1: Priskin a 16-oson belőre ér. Priskin még. Jönnek ketten is segíteni. Priskin lő! Csúsztatni.

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Szabó Szilvia. Labdarúgással foglalkozunk az első órában, és azt kell, hogy mondjam, hogy elég ritka az, hogy aktív NB1-es labdarúgó vagy sportvezető, különösen a bajnokság ideje alatt el tud jönni ide a stúdióba, amit természetesen érthető is, de éppen ezért külön nagy szeretettel köszöntöm Fekete Tivadart, a Nyíregyháza Spartakus sportigazgatóját, és köszönjük szépen, hogy eljöttél Nyíregyházáról.
3: Én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Ugye, amikor ezt a beszélgetést tervezgettük, akkor még nem zajlott le az NB1-es nyitó forduló, azt lehetett tudni, hogy a Nyíregyháza az Újpestet fogadja, és hallottunk elsősorban újpesti részről nagyon fogadkozó, nagyon bizakodó hangokat, éppen ezért szerintem sokakat meglepett az, hogy 2-1-re nyert a Nyíregyháza, és egy kicsit tartottam attól, hogy olyan eredmény születik, hogy vajon milyen hangulatban tudunk beszélgetni, de azt gondolom, hogy így minden kerek jelenleg a Nyíregyháza klub házatáján, úgyhogy először arról beszélj, kérlek, hogy milyen volt a hétvége, ilyenkor szabad egy kicsit ünnepelni, tudom, hogy hosszú még a bajnokság, vagy úgy gondoljátok, hogy meccsről meccsre haladunk, oké, megállunk egy picit, az első győzelem megvan, szóval milyen volt például a te hétvégéd és a tegnapi első heti munkanap?
3: Hú, jó sok kérdés egy összegzésben. Hát a hétvége egyértelmű, hogy amikor győzelem van, akkor azért nagy titkot nem árulok, hogy mindenkinek jó a hangulata, jó a kedély állapota. Ez mi sem történt nálunk is, ugye, amikor lefújták a mérkőzést közel a helyszínen, ha jól tudom, 6-6,5 ezer néző előtt.
2: Mondjuk ugye, el, hogy a legmagasabb nézőszám volt a fordulóban
3: így
2: egyébként.
3: Van. A csapat kellőképpen megünnepelte, ilyenkor egy szerint dolgokra kell gondolni, az öltözőben van egy kis örömújongás, készítettek csapatfotót, utána volt egy közös vacsoránk, és igazából mindenki ment haza, másnap már regeneráló, illetve kompenzáló edzés volt. Pufogtathatnám itt a különböző közhelyeket, meg nagy dolgokat. Tényleg nyertünk egy mérkőzést, az első fordulóba ráadásul, nem nyertünk még kvázi ezen kívül semmit. Ugye egy bajnokságról beszélünk, rengeteg mérkőzés van, tudjuk azt, hogy pillanatok alatt tud ez itt változni. Tavaly is akár, hogy nagyon komoly hullámokba vettünk részt, akár mélységekben, akár magasságokban. Úgyhogy, de a hangulat az persze jó, szerintem jó, meg tudtuk alapozni ezt. Ahogy te is fogalmaztál, sokan szkeptikusak voltak, mert ugye az Újpest itt megfogalmazta elég markánsan azt, hogy nekik a céljuk mi erre a szezonra. Hát talán egy kicsit most mi így bele rondítottunk ebbe, és bízom benne, hogy a folytatás se lesz másképp majd.
2: Ismerve a te maximalizmusodat, akár Révész Bálint tulajdonos úr optimizmusát és Bódog Tamás stílusát is, azért az borítékolható, hogy ti messze nem úgy léptetek pályára, hogy hát mondjuk jó a döntetlen, vagy mindent megteszünk, ugye ez is közhely szokott lenni, hanem ti igenis úgy fogadtátok az Újpestet, hogy a 3 pontért.
3: Hát igen, meg szokták mondani, persze mindenki elvégezte nyáron a munkát, meg keményen dolgoztak, egytől egyig, ami biztos, hogy ez így is volt minden klubnál. Nekem ilyen alapmottom, hogy nem szeretem ezeket, lehet egy kicsit túlságosan is, ahogy fogalmaztál, olyan tére maximalista vagyok, hogy mi szép csembe, én Idestóban 1. éve, most már elmúlóban van, hogy Nyíregyházán vagyok, mint sportigazgató. Az eleje nem volt egyszerű, mert sokszor elmondtam már, hogy nagyon mélyen volt a klub minden tekintetben. Főleg tulajdonosunk Révész Bálinnak kellett elsősorban azt a hitet visszaadni, hogy érdemes ezt továbbra is neki csinálnia. Ugye épülőben volt az új stadion, mindenki nagy várakozásnak tekintett elébe, hogy akkor pont akkor a klub akkor fog netán keresni még az NB2-ből is. Aztán persze sikerült ezt elég rövid időn belül egy olyan útra tenni, amit talán mondhatom azt is, hogy még hogyha vannak eredményekben a nekünk is nehezebb időszakaink, de szépen fejlődik a klub időről időre. Úgyhogy igen, mi is szép csendben a srácok edzettek, edzőtáborba voltunk Ausztriában, a Tamás ugye köztudottan, hogy neki is van egy olyan fajta gondolkodás a futballban, ami talán egy kicsit Magyarországon még mindig életidegen. Gondolok arra, hogy azért megköveteli azt, hogy igenis minden áldott nap tényleg kőkeményen kell edzeni, korttól függetlenül, ezt is mondhatom, tehát, hogy ezekbe hisz, ugye azért több mint 30 éve kint él Németországban, magába szippantotta azt a fajta munkamorált, vagy azt a fajta futballmorált, ami erre jellemző, és ez talán igen, egy olyan háromszöget alkotunk így, ha mondhatom, hogy nagyon-nagyon jó az összhang közöttünk, tényleg a tulajdonosunk mindenbe támogat minket, legyen az igazolásokba, legyen az különböző stratégiákba, soha semmilyen olyan sportszakmai dolgokba ő nagyon nem folyik bele, hanem teljes szabad kezet adott akár nekem, ugye rajtam keresztül meg a Tamásnak, ami szerintem ez a kulcsa az egésznek, hogy szépen csendbe tesszük a dolgunkat, és bízunk benne, hogy még sok ilyen örömet tudunk majd szurkolóink számára majd okozni.
2: Ha egy kicsit a mindennapi munkáról és a ti együttműködésétekről beszélnél, kinek mi a feladata? Például a keret kialakítása hogyan történik? Boldog Tamásnak vannak-e kívánságai, és ti elmondjátok, vagy te elmondod, hogy mire van lehetőség, vagy te javasolsz játékost, ki miben dönt, tehát hogyan kell ezt elképzelni Nyíregyházán?
3: Különböző struktúrákról lehet beszélni szerintem, főleg itt a Magyarországon elég speciális közeg, amilyenk másolhatnánk mi különböző jóval előttünk járó futball kultúrában lévő bajnokságokat vagy országokat. Azért azt látni kell, hogy Magyarország az én véleményem szerint az továbbra is egy olyan futballországnak kell lenni, amely leginkább termelő ország, mire gondolok. Nekünk kutya kötelességünk minél több olyan magyar játékost hozzásegíteni ahhoz, hogy akár nemzetközileg is befusson minél szebb, minél eredményesebb karriert. Ez a mi szemszögünkből sincs másképpen. Lehetne itt megint nagy dolgokat mondani, hogy igen, a Sparinak a filozófiája az ez, meg az, meg amaz. Én amikor személy szerint tavaly az ősz közepe, vége fele, ugye a tulajdonos úrral le kellett ülnünk, és el lett döntve az, hogy edzőt kell váltanunk, mert az eredmények nem pozitív irányba indultak el.
2: Ugye akkor Szabó István ült a kispadon.
3: És láttuk azt a fajta folyamatot, ami mi már úgy gondoltuk, hogy abból már nem fog tudni visszajönni a csapat. Akkor Boldog Tamásra esett a választás. Én jól ismerem a Tamást, tudom azt, hogy ő mit képvisel, és én inkább abba hiszek, hogy egy kicsit ez a közép arany út, hogy az ő stílusával úgymond ötvözni a klubnak az érdekeit. És ahogy kérdezted is, hogy akkor ez hogy néz ki akár itt az igazolások, a keretkialakítás. A Tamás egy nagyon intenzív, nagyon domináns futballt képvisel, amit már ő is többször szerintem lenyilatkozott különböző formában. Ehhez igazolunk mi játékosokat, azt is tudni kell, hogy azért ebbe a stílusba nem minden játékos, sőt, nagyon leszűkül, főleg itthon a játékosoknak a repertoárja, gondolok itt a magyar srácokra, hogy azért nem ehhez vannak hozzászokva se utánpótlásba, se felnőtt korba, hogy folyamatosan magas intenzitás, folyamatosan visszatámadni, nagyon magasan elkezdeni már a letámadást, agresszívan, rengeteg párharccal, tényleg sokat futván.
2: Ugye ez Tamás a német stílust hozta haza gyakorlatilag.
3: Így van. Hát ugye korán kikerült, mint labdarúgó, aztán az edzői pályát is már ott elkezdte szépen bontogatni, és érthető, hogy ő hozzá ez a fajta úgymond futballstílus áll a legközelebb. Ilyenkor egy felelős vezetőnek én azt gondolom, hogy tisztában kell lenni. Tehát, hogyha nem vagy tisztában, akkor borul az egész, mert hogyha most akkor is leigazoljuk a Tamást, de még kis ügyeske, piszipasszos, labdatartós, kis technikás srácokat akarunk a pályán, akkor előbb-utóbb ez nem fog működni. Tehát mi ennek alapján válasszuk ki közösen Tamással a játékosokat. Ennek
2: közösen
3: a stúl...
2: kell ehhez a rendszerhez játékost szerződni.
3: Így van, azért, ha most százalékba kéne kicsit, akkor azt mondom, egy picit a felelősség nálam nagyobb, mivel egy edzőnek azért legtöbbször mindig a hétvégi eredmény, vagy akár a bajnokságban elért eredményhez kellenek leginkább a játékosok ezt kárszépíteni. Tehát azért minden edző nyerni akar, minden edző sikeres akar lenni, minden edző titulusokat akar magának szerezni, amit teljesen normális, de azért egy vezetőnek, egy sportigazgatónak komplexen kell látni az egész klubnak a működését. Tehát azért figyelni kell arra is, amit mi már elkezdtünk most az elmúlt egy-két évben, hogy akár a játékos értékesítésből befolyó összegeket, igenis a költségvetésünknek egy bizonyos részét tudja ezt fedezni. Úgyhogy nekem azért figyelnem kell arra, hogy milyen életkorú az a játékos, figyelni kell arra, hogy abban a játékosban van esetleg egy olyan transfer, hogyha mi nálunk játszik akár egy-két szezont, akkor mi még abból tudunk belőle profitálni anyagilag is, de szerintem teljesen zökkenőmentesen megy, mindig leülünk, megbeszéljük, nekem is fontos az ő visszajelzése, hogy szakmailag hogy látja, nekem nem érdekem, hogy olyan játékost rákényszerítsek, akivel ő nem akar dolgozni, úgyhogy tényleg ez nagyon zökkenőmentesen működik kettőnk között.
2: Mi a vonzó a Nyíregyházában egy hazai vagy külföldi játékos számára? A hírek szerint itt nem feltétlenül magasak, vagy olyan magasak, mint más kluboknál az alapfizetések, viszont egy olyan bónuszrendszer dolgoztatok ki, ami eredményességgel párosulva nyilván azt eredményezi, hogy jól jár egy labdarúgó. Ezek igazak-e ezek a hírek?
3: Igen, ezek valójában igazak. Amikor már MB2-ből oda kerültem, legfőképp a nyártól sikerült ezt mondhatom, bevezetnem, és a tulajdonos úrnál ezt sikerült elérni, átvinni, ami elsőre azért neki is úgy furcsa volt, mert nem ez volt szokva. Tehát azért Nyíregyházára lement egy játékos, akár a képviseletével, menedzserével, ügynökével, klub szerette volna leigazolni, bemondott egy számot, Bálint az meg természetesen bízva abba, hogy ez a játékos ez jó, ő ezt elfogadta, csak igen, mindig általában ott borult a történet, amikor az a játékos nem úgy teljesített, nem úgy vállalta azokat az ígéreteket, és akkor előbb-utóbb ez úgy általában mindig konfliktushoz vezet, vagy válláshoz vezet.
2: Mert hiszen tehetetlen a klub, igaz? Van egy élő szerződés, hiába
3: így
2: nem
3: van,
2: teljesít a játékos, semmilyen eszköz
3: így
2: nincs
3: van,
2: a kezetekben.
3: Szoktam mondani, hogyha leláton ül a játékos, és most lehet, hogy hallgatja pár fiú, akkor ezek után végképp nem fog majd Nyíregyházára jönni, de szoktam mondani, hogyha leláton ül, és ugyanúgy megkapja azt a fizetését, vagy a kispadon, vagy a pályán, az nem ugyanaz. Nekünk legalábbis nem ugyanaz. Lehet, hogy a játékosoknak ugyanaz. Tisztelet a kivétel, vagy ahogy szokták mondani, akinek ingen nem veszi ugye magára, de teljes mértékben minden egyes játékosunknál ez úgy működik, hogy van egy alapfizetés, és akár a posztjára vonatkozóan, akár az ő játékstílusához hozzám mérven egy olyan bónuszrendszer van kidolgozva, amivel hiszünk abba, hogy őt maximálisan tudjuk motiválni. Érdeke legyen az, hogy először is csapatba kerüljön, utána keretbot legyen, pályán legyen, játszom minél többet. Egy példa csak, amikor MB2-be, az MB2-es bajnokságot megnyertük, három fordulóval vége előtt már eldőlt az, hogy mi bajnokok vagyunk, és ugye a foci közegben már mindenhol azért mentek a különböző teóriák, mendemondák, Szpari az majd úgyis leadja azt a három meccset, ráadásul a háromból két olyan meccsünk volt, amelyeknek az ellenfeleinknek mind a kettőnek nagyon számított, a bennmaradás miatt a pont. És így jókat mosolyogtam én is, meg az ügyvezető kollégámmal együtt, mert tudtuk azt, hogy jó pár játékosnak viszont kelleni fognak a játékpercek, kelleni fognak még a bizonyos pontszámok, illetve ez belekényszerítette őket, hogy nekünk ez nagyon fontos ez a három pont is.
2: Vagy esetleg bizonyítson, hogy rá számítsatok a következő idényben is, nem?
3: Az nem igazából, mert ugye a élő szerződése van, akkor van, nem, amiket az előbb soroltam, hogy neki még kell teljesíteni olyan, mint egy akadálypályán, még olyan kritériumokat ahhoz, hogy célba érjen végérvényesen, illetve nem beszélve arról, hogy itt az évvégi bónuszok, és mind a három mérkőzést megnyertük. És lám, tehát, hogy működik. Az NB1-ben is, amikor elindultunk, akkor is ez volt. Tavaly is ezt képviseltük, illetve az idei szezontól se változott. Persze azért ez az elején nem volt olyan egyszerű, be kell, hogy valljam, mert azért a játékosoknak, amikor leültem velük, és ezekről beszélgettem, akkor mindegyik először nézte, hogy hú, hát igen, ja, de hát ez csak akkor, ha. Mert igen, ez a lényege neki, és mi ebbe hiszünk.
2: És akkor ez motiválja őket, szemmel láthatóan tisztában vannak ezzel, hogy ha teljesítenek, akkor bizony anyagilag is jól fognak járni.
3: Én úgy gondolom, hogy maximálisan motiválja, mert ahogy említetted is, hogy mi nem tudunk adni olyan alapfizetéseket, mint jó pár klubnál, ezért valahol egy kényszerpályán van, hogyha ő igenis többet akar keresni, akkor ahhoz nem elég csak az, hogy edzünk egyet, nem elég csak az, hogy focizgatunk egyet, és nem beszélve arról, hogyha kicsit mélyebben belegondolunk, akkor, hogyha viszont jól teljesítenek, akkor jön az, hogy felhívják magukra a figyelmet, és az utóbbi egy-két évben nekünk ez szépen megindult, úgymond a játékos értékesítés is.
2: Azt jól tudom, hogy mielőtt Nyíregyházára érkeztél, a játékosok eladása az nem igazán volt jellemző. Tehát amióta te itt vagy, azóta lehet anyagi bevétellel is számolni, hiszen ezeket a fiúkat, ahogy mondod, akik magukra felhívják a figyelmet, tovább tudjátok értékesíteni, és ebben neked komoly szereped van, volt.
3: Igen, most már hál' Istennek, hogy jó pár ilyen játékos van, akit erre a lapra fel tudnánk írni. Ennek is azért idő kell, tehát azért nem megy egyik napról másikra, most én egy klubot akarok majd vezetni, és akkor majd hozok játékosokat, meg eladok, mert itt is azért nagyon fontos az, hogy azért legyen meg a tagság is, azért ebbe a kiélezett 12 csapatos NB1-be nagyon észnél kell lenni, figyelni kell arra, hogy azért az edzőnek is megmaradjanak azok a komfortérzései, a mindennapjai, hogy nem az van, hogy minden áldott szezonban óriási személyi változások vannak. Most jutottunk el oda, hogy ha nézzük a tavaszi sikeres csapatunkat, amely a tavaszi tabell alapján a harmadik helyen végzett, abból igazából egy olyan játékos távozott el, akit mondhatok, hogy azért ő egy nagyon komoly, markáns játékot produkált minden tekintetben, ugye ő a Tijani. Aki nálunk kölcsönbe volt télen, amikor szerződtettük, nem titok, hogy leginkább azért is tudtam ide édesgetni, mert ő mindenképpen játszani akart. Pont egy olyan időszakban volt, amikor egy kicsit úgy periférián volt az adott klubjánál. A klubjának jó jöttünk mi, mint Nyíregyháza. Kötöttünk közösen egy olyan megállapodást, hogy átvállaltunk a fizetésének egy bizonyos részét, idejött, felvázoltuk neki, hogy mik a célok, benne kell maradni, számítunk rá, egészségesen nyomni fogjuk, ő gólokat fog szerezni, gólpasszokat fog adni, ő jól fog játszani, akkor megint megnyílik neki az a lehetőség, ami így is lett, mert az Újpest ugye kivásárolt a szerződéséből, úgyhogy nekünk a tavaszi csapat az mondhatom, hogy 90%-ban megvan, igazából akik eltávoztak, azok vagy azért távoztak, mert már lejárt a szerződésük, vagy keveselték azt a játék lehetőséget, ami számukra nem elegendő, úgyhogy azoknak a helyére meg bízom benne, nagyon játékosokat igazoltunk, akikhez bármikor lehet nyúlni, és kellő konkurenciát tudnak jelenteni a csapatba.
2: Még ugye nyitott az átigazolási időszak, akkor azt mondod, hogy kész van, komplett a keret, már nem is terveztek játékosok igazolását? Vagy ezt így nem lehet kimondani?
3: Nem szeretem így kimondani. Én akkor szeretem kimondani, amikor éjfélt üt az óra az átigazolási utolsó napon. Onnantól a másnapján lehet azt mondani, hogy na, akkor kész a keret, mivel nincs is már nagyon lehetőség akkor igazolni. Addig bármi előfordulhat. Sérülés lehet, bejöhet egy olyan ajánlat esetleg adott játékosunkért, amit fontolóra veszünk netán, és támogatjuk akár azt, hogy amit ugye az előbb már említettem, hogy bevételhez tudjunk még inkább jutni. Nem tervezzük, tehát olyan téren nem tervezzük, hogy az értékeinket, akiket akartunk, azokat lásd, Keresztes Krisztián is, ugye, akit az előbb említettél, ő számára is kötöttünk egy olyan üzletet a Fürttel, ami a klubunknak nagyon előnyös, de ameddig nem zárul az átigás időszak, addig ott vagyunk mi is résen a piacon, lőtávolban vagyunk. Igazából úgy fogalmaznék, hogy abban az esetben, hogyha valaki kimegy nekünk az ajtón, akkor fogunk majd befele is hozni játékost.
2: Ha már említetted Keresztes Krisztiánt, ugye tegnap lett hivatalos, hogy a német másodosztályú Fürt leigazolta, egyelőre kölcsönben, de van egy olyan opció, hogy megfelelő játékperc esetén vételi joga van a német csapatnak. Hallgassuk meg őt, tegnap nyilatkozott a Nemzeti Sportrádiónak.
4: Igazából szerettem volna elsősorban külföldön maradni. Ezt beszéltük a Nyíregyházával is, a vezetőkkel is, ebben partnerek voltak végig, úgyhogy ennek nagyon hálás vagyok. És volt több ajánlatom a Bundesliga 2-ből. Miután beszéltem a mindkét edzővel, meg a vezetéssel, úgy döntöttem, hogy a Fürt legyen az. Hosszabbítottunk a Nyíregyházával egy évet, és így kölcsön adtak. Hát így is anyagilag jól járt a klub, a Nyíregyháza is, meg a Fürtnek ugye vételi opciója van. Ez egy bizonyos meccszám után ez automatikussá válik. Nyilván ez a fizikalitás, amit tudok adni a csapatnak, meg a stabilitást úgy gondolom, meg nyilván az hogy ballábosként játékfelépítésbe is akár tudom segíteni a csapatot. Úgyhogy ezek az erősségeim ezért igazoltak.
2: Ilyenkor mi van benned? Van egy szigorú sportszakmai, sportigazgatói szemlélet, hogy például anyagilag is jól járjon a klub, vagy emberileg is például kötődsz-e a játékosokhoz, hogy azt nézed, hogy neki jobb lesz, esetleg a válogatottba könnyebben bekerül, külföldön jobban tud fejlődni, mint Nyíregyházán, szóval milyen érzések vannak ilyenkor benned?
3: Hát ahogy elsoroltad a sorrendet, tehát akármennyire húsvérember vagyok én is, és ugyanúgy van lelkületem, mint minden más embernek, de mindig azt szoktam mondani, hogy az érzelmeket azt valahol az ajtón kívül kell hagyni, bármennyire is nehéz, és bármennyire is nagyon jó kapcsolatot ápolok a játékosokkal, mert hiszek abba, hogy ahhoz, hogy minél sikeresebb legyen akár a klub, akár az adott játékos. Nagyon fontos, hogy a lelkükre is tudjunk mindig hatni. Szerintem ez Nyíregyházán, talán mondhatom, hogy nálunk ez egyedülálló. A Krisztián esetében se volt másképp, amikor szerződtettük őt. Én ismerem már az utánpótlásból őt is, mint nagyon sokukat a mostani keretünkben is. Közel egy évig nem játszott. Ugye Győr játékosa volt, Dachhoz kiadták a testvércsapatukhoz, ott se játszott, visszavitték, NB3-ban letették, ott se játszott. Tehát egy nagyon-nagyon mély mentális állapotba tudtam én már, vagy tudtuk elhozni Győrből. Nagyon örülök neki, hogy most ma arról lehet beszélni, hogy ő a Bundesliga 2 egyik csapatához tudott szerződni, úgyhogy a sorrend az igen, az első klub, tehát én erre szerződtem, engem Révész Bájent, amikor annak idején megkeresett és megalapodtunk, nekem elsődleges mindig is a klub volt és a klub lesz. Még hogyha néha fájó döntéseket kell meghozni, szoktam mondani, hogy a színfalak mögött csak mi tudjuk szereplők, hogy mi van, a kívülállók nem tudják, de hogyha kicsit beszélgetünk, mint most is, akkor azért szoktam elárulni olyan dolgokat, amiből arra lehet következtetni, hogy mint itt a Krisztián esetében is, hogy amikor a klubnak előnyös dolgok származtak, vagy származnak most ebből, mert rakjuk tisztában, ő érte, van egy kölcsönadási díj, amit a Fürt rendezett nekünk, rendez irányunkba, illetve van egy olyan kötelezettsége, ami egy bizonyos, nevezetjük játékpercnek, mérkőzés számnak összeadódva, ahogy ez megvan, akkor automatikusan ki kell fizetniük a cekket, úgyhogy ez egy olyan sztori akkor már, hogy ha itt tartunk, hogy a klub nagyon jól jár, illetve a Krisztián is jól fog járni, úgyhogy büszke vagyok ő rá is, de volt itt a múltban már más is, mások is, akik ez ugyanez elmondható, és én már látom azokat a játékosainkat, akik nagyon szép jövő előtt állnak, és igenis közösen hozzá fogjuk őket segíteni, hogy nemzetközi szintére ki tudjanak lépni.
2: Beszélünk majd még a fiatalokról is. Rólad azért lehet azt tudni, hogy különösen Szentlőrincen, de előtte is utánpótlás korú csapatoknál dolgoztál, játékos megfigyelő is voltál, tehát gyakorlatilag szinte mindenkit ismersz. Ez a mai napig így van, tehát te napra kész vagy. Most említetted például Krisztiánt, hogy sérült volt mentálisan, nem volt jó állapotban, tehát neked tudnod kell, hogy kik ezek a játékosok, akikre mondjuk le tudsz csapni, de említhetném Timár Krisztiánt is, akit annak idején rögtön azután megkerestél, hogy azt lehetett hallani, hogy a Győrtől menesztették. Szóval napra késznek kell lenni, hogy gyors legyél, és ezeket a döntéseket minél gyorsabban mások előtt meghozd?
3: Szerintem percre kész vagyok, tehát megint egy kicsit lehet, hogy ez ilyen túlzott önbizalomnak tűnik, de ez így van. Tehát én abban hiszek, hogy ez másképp nem működik. Tehát ez a futballvilága, ez csak úgy működik, hogyha az ember tényleg 100%-osan benne van a dolgokba. Én teljesen más utat jártam be, mint sok vezetőtársam, ugye ebbe is vannak csak úgy, mint a játékosoknál, vagy ahogy említettem, a kluboknak azok a különböző modellek. Az én életpályám is egy teljesen, talán mondhatom azt, hogy egy egyedi, vagy egyedülálló. Én nagyon-nagyon megtapostam azért, amiért én most tartok. Gondolok itt arra, hogy az én nevem mellett nem szerepel 50 se 100 váltott mérkőzés. Nálam a legmagasabb szint játékosként annak idén az MB2 volt. Én nagyon hamar, mondhatom így a 30-as évek elején, közepén már felmértem azt, hogy lehet ebben még 50-100 meccs. Én inkább azt választottam, hogy inkább a futballomat áldoztam be, és inkább mentem alacsonyabb osztályra futballozni, de tudatosan elkezdtem először utánpótlás korú srácokkal edzősködni, elkezdtem a különböző edzői szinteket végigjárni, végigtanulni, mellette elkezdtem a játékos megfigyelés, mindig vonzott az a fajta, olyan edző voltam utánpótlásban is, hogy nem azt vártam, hogy odaraknak elém egy A4-es lapot, hogy na, figyelj, csak ez a kis csapatod, ezzel kell akkor most egy vagy két évig dolgoznod, hanem én az a típus voltam, hogy...
2: Szeretett te összerakni?
3: Igen, mondhatni, talán modern szóval ez a menedzseri típus voltam, hogy mentem, kutattam, modern nevén megint scoutoltam, kiválasztottam, és minél erősebb kereteket szerettem így kialakítani. Büszke is vagyok arra, hogy nagyon sokan játékosnak lehettem edzője kisebb, rövidebb, hosszabb ideig, akik akár válogatottságig eljutottak, akár nemzetközi porondra kikerülhettek, de mondhatnám azt is, hogy a játékos megfigyelésből is adódtak jó páran. És így van, az évek alatt azért nagyon nagy bázis gyűlt így össze. Nem tudok, hogy erről van nekem egy összesített rendszerem, amit folyamatosan frissítek, ugye. Most már, amióta sportigazgató vagyok, főleg Nyíregyházán, azért már nem tudom azt megtenni, mint korábban, hogy azért, ha kellett, beültem az autóba, és elmentem az ország másik végébe is, akár egy utánpótlás meccsér, vagy egy alacsonyabb osztályú meccsér. Itt azért leredukálódik a szűkebb agglomerációra, de akár mikor, ha Nyíregyházáról hazamegyek, ugye pécsiként, akkor ott is már nézem az adatbázis adatbankot, hogy van-e utánpótlás meccs, milyen korosztály, hány órakor játszik, mert mindig azt valami résen kell lenni, és talán ennek is köszönhető, vagy ad számomra egy könnyebbséget, hogy kevés olyan játékos van, legfőképp magyar, aki számomra ismeretlen, amikor mondjuk ajánlást kapok.
2: És akkor mondjuk a menedzserek sem tudnak úgymond megvezetni, mert azért pontosan képben vagy, hogy kit ajánlanak, kit érdemes leszerződtetni.
3: Igen, sokukkal szerintem jó kapcsolatot ápolok, és ő, amikor már csörön a telefon, akkor mindig azt szoktam mondani csak, hogy térjünk a lényegre, mert nagyon a bevezetőt azt nem kell, mert úgy általában körbírják a játékos, és akkor utána végén közlik, hogy ki. Tehát tudják, hogy nálam azért ebben más a történet, de ez így van helyén és rendjén, tehát én ebből csak kamatoztatok ilyen téren, úgyhogy én ezt büszkén vállalom, hogy ahogy említettem is, hogy nekem talán nehezebb volt, mert nem egyből az ölembe hullott az, hogy például akár Nyíregyházán legyek sportigazgató, de büszkén vallom azt is, hogy amikor Szent Törincre oda kerültem az MB3 végén kullogó csapatból egy MB2-es klubot sikerült megvalósítani. Úgyhogy ezek mind-mind olyan címek és emlékek, amire biztos, hogy büszke leszek majd jó pár év múlva is.
2: Vendégünk továbbra is Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartakusz sportigazgatója, és elsősorban aktuális dolgokról beszélgettünk az első fél órában. Most egy kicsit viszont ugranék az időben vissza. Ugye 2022. decemberében neveztek ki téged sportigazgatónak, és azért egy olyan lokálpatrióta városban, mint Nyíregyházán. Én gondolom, hogy voltak olyan hangok, hogy miért nem valami helyi legenda tölti be ezt a tisztséget. Nálunk Somogyban úgy mondják, hogy Gyütment jött erre a posztra. Nem tudom, hogy neked ezekkel a kritikákkal, vagy ezekkel a véleményekkel meg kellett-e küzdeni, illetve az elmúlt 4 év az hozott-e olyan változást, akár a szurkolók körében, akár a városban, hogy valóban jó úton halad a csapat, szépen fokozatosan lépésről lépésre haladtok, az eredmények is jönnek, és most, ahogy ugye a legelején fogalmaztunk, most minden jó Nyíregyházán.
3: Hát személyesen mai napig, ugye most már azért közít 4 évről beszéltünk, engem olyan téren nem ért soha ilyen jellegű negatív kritika, de egyértelmű, hogy biztos, hogy voltak ilyen hangok akkor. Azért egy nagy klubhoz érkeztem, azért Sparinak mondhatom így, azért közel 100 éves fennállása óta voltak azért szép időszakai, komoly hagyománya van, nagy szurkolóbázissal rendelkezik. Talán azt tudom mondani, én is egy megyeszékhelyről érkezek, ugye én pécsi vagyok, és azért minden egyes ilyen klubnál, klub körül általában ezek a hangok megvannak, hogyha egy, nevezzük úgy, külsős érkezik. Én, nekem erről a véleményem az, hogy én ezzel különösebben nem foglalkoztam. Persze. Ki nem örülne annak, hogyha mindig dicsérnék, meg elismernék. Talán a székfoglalomban is elmondtam a csapat előtt is, meg az első interjú egyikébe, hogy engem az eredményeim igazoljanak majd, engem az eredményeim minősítsenek. Nem kell engem szeretni, nem kell mindenkinek velem szimpatizálni. Én mindig csak annyi tiszteletet várok el, amennyit én is adok mindenkinek. Tehát én mindenki felé nyitott vagyok Nyíregyházán, és hál' Istennek igenis, amikor közlekedek akár a városba, itt-ott megfordulok, akkor egytől egyik pozitívak az emberek. Még akkor is, amikor voltak verességek, akkor is volt egy-egy fel a fejjel, csinálják tovább, szurkolunk, stb. De egyértelmű, hogy a szurkolónak azért mindig is az eredmény lesz az első számú olyan faktor, ami megítéli akár a vezetőség munkáját, akár az edző munkáját, akár a játékosoknak a teljesítményét, de így döntött Révész Bálint. Ugye több mint 15-16 éve már a klubnak a tulajdonosa. Elmondása akkor, amikor úgy egyeztettünk, többször mondta azt, hogy figyelj, de öcsinek szólít egyébként, majd Szabolcsba itt is említetted, hogy Szabolcsba is vannak különböző hagyományok, meg mondások. Itt Szabolcsba azt tapasztalom, hogy az idős az mindig azt mondja a fiatalnak, hogy öcsi. Őneki meg különösebben egy ilyen szavajárás ez. Figyelj, öcsi, én már adtam itt annyi lehetőséget ilyen legendának, meg olyan legendának, meg ilyen ikonnak, meg olyan ikonnak. Ezt most én vállalom, úgyhogy én egyet kérek, hogy csinálja itt minél sikeresebb futballt, én NB1-et szeretnék. Tehát talán ezek voltak az utolsó szavai, mielőtt kezet fogtunk, és én aláírtam volna az első 3 éves szerződésemet.
2: Mennyire volt nehéz decemberben átvenni egy csapatot, egy keretet, ugye kész játékos állományt kapsz, kész stábot kapsz, velük kell eredményt elérni. Nem volt könnyű az a tavaszi idény, hiszen az osztályozó által maradt csak bent a Nyíregyháza az NB2-ben, viszont akkor jött egy olyan nyár, amikor már a te kezedben volt ugye a pálca, és hát elég drasztikus változások is jöttek, akár a keret kialakításában, akár az új stáb tekintetében. Tehát onnantól számíthatjuk azt, hogy ez már valóban a te kezed munkáját dicséri, hogy onnan elindult a csapat fölfelé? Mert hiszen NB1-be való feljutás jött.
3: Én erről azt gondolom, hogy igen. De megint csak említhetnénk a szurkolót, vagy a szimpatizást, vagy a otthon a fotelba ülőt, és esetleg írásban kifejező véleményét. Az onnan adaptálja, ahogy én beléptem a klubba, és ahogy belettem jelentve. Nem, hogy nem volt könnyű, nagyon nehéz volt. Valahol mindig is az ilyen nehéz feladatok engem különösebben motiváltak, akármennyi is furcsa, mert amikor még, ha visszamegyek az időbe, Szentőrincen ott 7 szép évet töltöttem el, és azért ez is mutatja, hogy hogy a bizalom megvolt mindig irányomba, akár a klub tulajdonos által, akár csak Szentőrincen, vagy most is itt Nyíregyházán. Illetve nem vagyok egy vándormadár, mert ott 7 évet eltöltöttem, most már itt 4 éve itt vagyok. Ott is azért többször a bennmaradásért kellett küzdeni, amikor az NB2-be feljutottunk. Persze az egy jóval kisebb klub, nagyon nagy klubok ellen, de mindig sikerült megoldani, és büszke voltam arra, hogy úgy tudtam eljönni onnan, hogy akkor is még NB2 volt. Aztán ugye csatlakoztam Nyíregyházára, tudtam én azt, mert azért már a szerződéskötést megelőzte egy jó, hát mondhatom majdnem 3 év, amikor mi már azért többször tárgyaltunk Révész Bálinttal, asztalhoz ültünk, beszélgettünk, ő mesélt, mi volt eddig, hogy látja, stb. Stb. Én elmondtam folyamatosan az én meglátásaimat. Az első perctől kezdve tudom, hogy én soha nem ígértem neki semmit. Mondtam, nézd Bálint, ha azt akarod hallani, hogy igen, itt hónap után NB1 lesz, akkor az ember nem én vagyok. A futball azért ez nem ilyen egyszerű. De természetesen minden idegszállammal azon leszek, hogy itt minél előbb NB1 legyen. És amikor elkezdtem a munkát, úgy említettem is, hogy tudtam, hogy már nagyon mélyen van. Tudtam azt, hogy hosszú évek óta tart a sikertelenség. Az emberek, a klubot körülvevő szurkolók, megint csak az ott dolgozók,
5: fásultak voltak.
3: A klubban, nagyon-nagyon már ilyen, nem is, hogy fásultak, de ilyen hitehagyatott volt. Mindig csak a remény, ja majd jövőre, na majd ez, na majd az. Egymást váltották az edzők, 4-5 havonta, a sportvezetők, és ennek én azt gondolom, hogy sikerült egy megállt húzni, mert az a fél év, igen, akkor minden érén voltam a rossz. Amivel, még egyszer mondom, nekem effektíve nincs problémám.
2: Hát igazából nem tört meg téged az időszak
3: tört, sem? Nem tört meg, mert akkor most ugye nem ülnék itt egy Nyíregyháza vonatkozásba, de természetesen, hogy nekem is voltak, hozzám is jutottak gondok, ami nem esett jól. Meg nekem is volt olyan, amikor hazamentem, és értetetlenül álltam a lókelt, hogy de miért én? Hát amikor én csak most jöttem ide, hát én mit tettek arról, hogy... De akkor is azt mondtam, hogy én akkor is ezt megcsinálom, és talán ennek köszönhető, hogy egy másodperc is adtam fel. Én tudtam azt, hogy ha bennmarad a csapat NB2-be, és ugye osztályzón kivívtuk ezt, akkor itt csak egy dolgon fog múlni, Révész Bálinton. Ha Révész Bálint ugyanazt fogja tenni, mint korábban, hogy akkor én leszek a következő, aki a kilincset lenyomom, és kisétálok, akkor valószínű, hogy ez van megírva. De nem így lett, és ő azt mondta nekem, hogy továbbra is bízik bennem, ő igenis tudja azt, hogy ezért nem én vagyok a felelős, úgyhogy innentől kezdve akkor gyerünk, csináljuk. És szó szerint szinte az utolsó csempéig akkor minden
2: visszabontottatok.
3: Vissza lett bontva, nagyon nagy mélységébe bele lett nyúlva a játékos keretbe, ugye új edző, új stábot ki lett alakítva, akkor is azért nagyon szkeptikusak voltak az emberek, de továbbra is nekem egy ilyen belső hajterő volt, hogy csak azért is mondom, ez

0: csapatot vereség után a földbe tiporja szinte, szóval, hogy voltak olyan hangok, hogy Boldog Tamást el kell küldeni, de te azt mondtad, hogy nem, itt szó nem volt erről, megvan a türelem, megvan a bizalom, szóval magyar edzők és türelem valahogy így a Nyíregyházához köthető.
1: Kezdem a végével a türelem, tehát én nem az eredményekbe látom, nem az eredmények alapján szeretném megítélni első helyen az edzőnek a munkásságát. Persze felnőtt futballról beszélünk, és ahogy az interjú elején már elmondtam, hogy azért mindig az eredmény az, ami meghatározott, de mégis valahol nekem vezetőként én a folyamatokat nézem. Én igenis tisztában voltam azzal, hogy mi 7-2, ugye 7-2-re kaptunk ki, hogy ez miért lett 7-2. Én minden egyes másodpercét maximálisan tudom, és fel sem merült a fejünkbe az, hogy nekünk ezért edzőt kellene váltani. Persze nem esett jól, mert azért jó nagy pofonba beleszaladtunk ott.
0: És bocsáss meg, kiegészítésül, 3 forduló volt vissza, és azért ott még a kiesés szele ott még érintette a Nyíregyházat. Ugye jól emlékszem, vagy ott volt egy másik eredmény, ami miatt eldőlt, hogy bent maradtok?
1: Úgy alakult már, hogy akkor már bennmaradtunk, ebből fakadóan azért megint ilyenkor jó kis különböző teóriák azért szövődtek itt, meg mendemondák, leadtuk, meg az edzőt ellen fociztak, meg stb. Ez mind badalság. Tehát igazából kimentünk, ugyanúgy nyíltan futballozni, mint az előző meccseken. Az Újpest választott egy jó taktikát, kicsit dörzsölten, rafináltan visszaálltak, keresték azt, hogy mi ott fent esetleg az eladott labdákból megkontrázzanak minket, és ez bejött nekik. És egyébként, akik én voltam a meccsen, vagy nézte, az igazából lehetett volna ez, úgy kezdtük az első 20 percet, hogy 2-3 ordító lehetőségünk is volt. Mi belementünk ebbe a kamikáze játékba, ez lett a vége, de még egyszer a kérdésedre válasz, hogy fel sem merült bennünk, hogy mi ezek után edzőt váltsunk, mert globálban néztük az egész tavaszt, és nekünk egy nagyon sikeres tavaszunk volt, ettől függetlenül, úgyhogy mi azon voltunk, akkor még a Tamásnak nem volt meg a szerződés hosszabbítása, és volt egy félreértető kommunikációja is a kamerák előtt, ugye, mert folyamatosan zajlottak a tárgyalások, mi mindenképpen szerettük volna őt megtartani, ami utána ránapokon belül ez meg is történt, tehát nekünk nem is volt más a fejünkbe, csak az, hogy mi így menjünk tovább nyártól is együtt közösen.
0: Magyar edző kérdése?
1: A magyar edzőkkel igazából nincs, hogy magyar vagy külföldi, csak mint a játékosoknál. Arra büszkék vagyunk, hogy körülbelül most a keretünknek azért a talán 70-75%-a a magyar játékos teszi ki, de mi úgy nyitottak vagyunk a külföldi játékosokra is. Először is mindig a sorrend. Megnézzük azt, hogy a piacon, magyar játékosban számunkra mit kínál, milyen lehetőséget ad a futball. Hogyha magyar játékosból nem tudjuk ezt, akkor kinyitjuk az ajtót, és akkor a világ bármely pontjáról, amely ide beleillik, ebbe a stílusba, amit képviselünk, ahogy említettem szintén, akár a fizetési metodikával, vagy ilyen koncepcióval egyet tud érteni, illetve hogyha tényleg van még benne az, hogy esetleg tovább értjük, akkor mi le fogjuk őt szerzőtetni, függetlenül attól, hogy külföldi játékos, vagy nem magyar játékos. Az edzőkkel pedig ugyanígy vagyunk, hogy elsősorban mindenképpen szeretnénk, azért csak magyar földön vagyunk, magyar csapatról beszélünk, nálunk az öltözőben a magyar nyelv az, ami a hivatalos nyelv, független attól, hogy vannak külföldi játékosaink. Szeretnénk továbbra is ezt, de nem zárkozunk el semmi elől, de hiszek benne, hogy a magyar edzők között is vannak nagyon felkészült edzők, nagyon alázatos edzők, akár úgy, mint a mostani mi edzőnk is, ez is esett rá a választás.
0: Mondom, kívülről ez teljesen jól néz ki, és szerintem sokak szemében ez követendő példa lenne mondjuk más klubok részéről is, de mindenképpen szimpatikus. A magyar szabályt és a fiatal szabályt tekintve mit gondoltok erről? Ugye sokszor elmondtad, hogy nem vagytok kiemelt akadémia, tehát nektek sokkal nehezebb a fiatal játékosokat, a magyar játékosokat beépíteni, viszont viszont nagyon bátor húzás volt Bodog Tamástól, hogy ugye a fél időben a fiatal szabály miatt Tóth Balázs helyére beküldte Molnár Mátyást, aki 19 éves, ugye, ha jól tudom. Szóval, hogy ez egy

0: koncepció, ennek szeretnétek megfelelni, ugye?
1: Mindenképpen, ha már egyrészt előírás, és ugye nagy titkot nem árulok el, hogy az MLS az nagy részét ehhez köti a támogatásoknak, akkor ha már részt veszünk egy ilyen játékba, akkor igenis azon vagyunk, hogy betöltsük a játékszabályokat, független attól, hogy számunkra nagyon-nagyon nagy nehézségeket okoz ez. Én ezt szintén már nagyon sokszor elmondtam. Bízom benne, hogy a jövőben erre majd akár az MLS részéről is lesz valamiféle, nem is az, hogy kedvezmény vagy felmentés, mert nem akarunk mi felmentést, hanem valahogy kompenzálni azt, hogy Nyíregyházán ugye az utánpótlás az nem kiemelt akadémiai státuszban van. Ami annyit jelent, hogy 13-14 évesen, igen, már ilyen fiatal korban, aki egy kicsit is tehetségesebb, azon nyomban jönnek a kiemelt akadémiájú klubok, szülővel, gyerekkel leülnek, és elviszik, átigazolják, amivel még nem is lenne különösen probléma, mert az élet ma már ilyen, tehát, hogy akár a szimpla hétköznapi életben is ugye tanulni is nem mindenki az adott szülővárosába tanul, vagy mondhatnánk a munkát, hogy nekem ezzel szerint nincs problémám. Azzal van problémám, hogy az MLS ugyanazokat elvárja tőlünk, mint amiket mondjuk a kiemelt akadémiájú kluboktól is. És így nekünk sokkal nehezebb, mert ezek a korosztályokból kikerülő legtehetségesebb játékosaink elkerülnek innen, utána az utánpótlás edzőink alázatos, odaadó munkájából jutunk, amire jutunk. Persze elvárja a nyíregyházi közeg is, meg az MLS is, hogy igen, ám Nyíregyháza, te rakd be a fiatal szabályos magyar fiúcskát is, és mi beraknánk, de nekünk figyelnünk kell az eredményességre is. És ahogy a Tamás említette az interjúban, igen, valahol rizikós volt ez, de valahol ez is egy tudatos döntés volt. Mert beszéltük már az előző napokban is, hogy ugye nekünk jelen pillanatban a keretben van 4 fiatal szabályos játékosunk, különböző pozícióban vannak. A mérkőzést nagyon ügyesen az edzőstáb, ahogy menedzselte, látták azt, hogy az Újpest fura lesz, amit mondok, de kapunkra nem voltak veszélyesek.
0: Mert azért olyan... fura, amit mondasz, mert a fél időben 1-0 vezetett az Újpest.
1: Így van. De aki megint látta a mérkőzést, szerintem nem volt olyan mutató, amiben nem múltuk volna őket felül. És érezhető volt az, hogy ez a mérkőzés bármennyire is az első fél idő számunkra nem pozitív erény volt, nem a kapuson fog múlni. Ezért nagyon ügyesen ugye meg lett lépve az, hogy akkor gyerünk kapus cseréni. Egyrészt akkor eleget tettünk a fiatal szabálynak, ami ugye azt mondja, hogy minimum 45 percet teljesíteni kell egy mérkőzésen egy ilyen fiatalnak. Bement a Matyi, de nagyon jó, a Tamás hozzátette azt is az interjúban, hogy ez nem kimondottan csak a fiatal szabálynak szólt. Tehát azért...
0: Az ő teljesítményének.
1: Tehát azért ő egy olyan fiatal ember, aki viccesen szoktam mondani, hogy lehet, hogy a létesítmény vezetőnknek nem lesz nem sokára majd állása, mert a Matyi érkezik elsőnek, meg ő megy el utolsónak, tehát igazából neki adhatnánk egy kulcsot, bezárhatja állna a komplexumot, mert rendkívül alázatos, és tényleg nagyon példaértékű, hogy ő hozzááll ehhez a dologhoz, és ő ezzel is kiérdemelte, úgyhogy a kellemest meg a hasznossal párosítottuk, úgyhogy megfeleltünk a fiatal szabálynak is, illetve a Matyinak tudtunk adni egy debütálásra egy lehetőséget, úgyhogy meg a 3 pont is.
0: Nem mellesleg, így van, a győzelem is megszületett. Sajnos elrepült az időnk, pedig még annyi mindent szerettem volna kérdezni, de egy kicsit akkor beszéljünk a második, illetve a harmadik fordulóról. Ugye augusztus 2-án vasárnap Győrbe utazik a Nyíregyháza, majd az úgynevezett keleti rangadón a Debrecen vár rátok. Debrecen-Nyíregyháza párharc lesz augusztus 9-én. Erre a két mérkőzésre milyen esélyekkel utazik a Nyíregyháza? Mi van a fejetekben? Van-e ilyen, hogy kötelező elvárás, vagy minimális pontszerzés, illetve akkor kinyithatjuk majd az egész idényre is, hogy az idény végén mivel lennétek elégedettek? Van-e egyáltalán hivatalos célkitűzés?
1: Van persze, meg sportemberek révén, meg versenysportot űzvén, ugye, azért egy professzionális futballklubról beszélve, kell, hogy legyen mindig cél. Tehát cél nélkül elindulni szerintem nem jó dolog reggel a házból. Úgyhogy ez nálunk sincs másképp. Hú, igen, Győrbe megyünk, ugye a tavalyi bajnokcsapat, erős csapat, jó játékosokból áll a keretük. Utána Debrecenbe megyünk, az mindig egy olyan mérkőzés, ami a szurkolóink számára extrán fontos. Nincs ilyen, egyik meccsen sincs ilyen, hogy most egy pontba gondolkodunk, vagy háromba, meg majd számogatunk, meg mennyi kell a bemaradáshoz.
0: Mérhető meccsek, nem
1: nincs úgy ilyen. Úgy megyünk ki, hogy az Újpest ellen is kimentünk. Tehát azt a védjegyet, amit mi képviselünk, amit nekem talán ebbe az interjúba ez esett a legjobban, hogy említetted, hogy nagyon jól néz ki, ahogy a Nyíregyháza kinéz, mondhatom így, akár ugye a szakmai stábbal, Tamással, tulajdonos úrral, stb., hogy mi azt képviseljük, hogy kimegyünk nyílcsisakkal, odaadóan, mindent elkövetve, és hogy ebből mi fog majd kikerekedni, bízunk benne, hogy minél szebb eredmény. Nem tehetünk mást. A mi szurkolóink, mondhatom, DNS-ébe ez van. A szenvedély van, a minden áron való győzni akarás. Tehát az, hogy mi elmenjünk Győrbe, és majd ott kivárunk Csordogán a meccs, aztán majd talán lesz egy szöglet, amit majd befejelünk, azok nem mi vagyunk. Úgyhogy ezért is volt, még egy picit visszakanyarodok az újpesti meccsre tavasszal, hogy ott ezt bevállaltuk, ott kicsit úgy ebből rosszul, de a többi meg mind jól jöttünk ki. Úgyhogy ez lesz Győrben is, Debrecenben is, az biztos, hogy kimegyünk, és kőkövön nem marad, mert ott nem kell megint csak motiválni a játékosokat, és az egész szezonban ezt akarjuk képviselni. A célokról meg annyit, hogy szeretnénk olyan téren szintet lépni, hogy ne arról beszéljünk, hogy független attól, hogy nagyon nehéz ez a 12 csapatos NB1, ne arról beszéljünk minden héten, hogy jaj, csak maradjunk benn, hanem mi szeretnénk egy olyan szezont, ahol igenis ne erről kelljen beszélni, hanem arról, hogy minél zökkenőmentesebben, minél nyugodtabb legyen a szezon, minél kiegyensúlyozottabb legyen a szezon, még hogyha lesznek nekünk is biztos olyan mélységek, ami nem pozitív.
0: Ehhez kívánunk az egész csapatnak, a vezetőedzőnek és a szakmai stábnak is sok sikert, neked pedig hasonlóan elhivatott és motivált munkanapokat. Fekete Tivadarnak nagyon szépen köszönjük, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója volt a vendégünk. Örülünk, hogy itt voltál.
1: Nagyon köszönöm én is a meghívást.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Itt elkezdett hajrálni ez a pici lány, majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig? Gyere Egérke, gyere kicsi lány! Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá! Nézzek csöndben,

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

A sporthely mai házigazdája a Dunafüredi Utánpótlás Vízi Sport Egyesület Százhalombattán. A klub azzal a céllal alapult, hogy a kajakkenu hagyományait továbbadja, és lehetőséget nyújtson mindenkinek a sportág megismerésére. A mi célunk, hogy magát az egyesületet megismerjük. Ott leszünk a vízparton, de még a vízen is. Tartsanak velünk, én Berelmese vagyok.

0: Dunafüredi UVS-e, mellettem az elnök Nyári Bendegúz. Az UVS-e az lehet, hogy vízilabdából sokaknak ismerős, hiszen ott férfi és női vonalon is sikeres a csapat, főleg női vonalon, de azt hiszem, hogy itt az UVS-e az nem az Újpestet jelenti, hanem utánpótlást, mert hogy ez egy utánpótlás klub csak és kizárólag?
1: Igen. Tehát mi valóban az utánpótlás vízisport egyesület vagyunk, és fő fókuszunk valóban az utánpótlás. A tagságunk körülbelül 95%-át utánpótlás versenyzők teszik ki, és ezzel is foglalkozunk napi szinten. Az ő edzéseiket szervezzük, koordináljuk őket, versenyeztetjük, készítjük fel a versenyekre.
0: A versenyzés az itt kulcs szó, tehát nem jöhet le ide gyerek úgy, hogy néha szeretnék lejönni élvezni, hanem aki ide lejön és sűrűn ide jár, annak kell versenyezni is.
1: Igen, tehát ez egy igazából egy sportági sajátosság. Természetesen szívesen látjuk azokat is, akik nem élsportolóként képzelik el a jövőjüket, és nem heti 6 edzéssel a magyar bajnoki címeket szeretnék hajszolni. Ugyanakkor a kajakkenunak a teljes támogatási és működési rendszere az olyan, hogy be kell vinnünk a versenyrendszerbe mindenkit, és erre amúgy vannak is a versenyrendszeren belül lehetőségek, hogy minden sportoló minden szinten megtalálja saját eseményét, és a neki megfelelő környezetben tudjon készülni.
0: A megfelelő környezet az most is adott, hiszen itt állunk a Duna partján, jó idő van, és hogyha ide lejönnek akár napközis táborba a gyerekek, akik lehet, hogy kedvet kapnak majd, őket már könnyű itt tartani, de az mennyire nehéz, hogy egyáltalán eljussanak idáig, és meglássák, hogy van itt egy ilyen.
1: Igyekszünk komoly energiákat rakni abba, hogy ez az egyesület ez látható legyen, és ismerjék, és halljanak a programjainkról. A táborjainkat már koratavasszal, március-áprilisban elkezdjük hirdetni. Plakátolunk a helyi iskolákba, plakátolunk itt helyben a csónakházba, hogyha valaki erre jár, akkor lássa, hogy kik vagyunk, milyen lehetőségek vannak nálunk. Illetve ami talán az elmúlt években a legjobban működött, az a különböző közösségi média kampányok, ahol hirdetéseink vannak, és próbáljuk megcélozni azokat a szülőket, akiknek olyan gyerekei lehetnek, akik nálunk táboroznának, majd később kajakoznának.
0: Tehát a nyár az ilyen szempontból egy más terület és sokkal nagyobb lehetőségeket hordoz magában, pont az ilyen napközis kajak táborok?
1: Igen, igen. Tehát a tábor az az egyik legnagyobb bevonzó erőnk és toborzó eseményünk. Az elmúlt években láthattuk, és tényleg működött, tehát nagyon sok olyan gyerek van most itt versenyzőként is, aki valaha először egy nyári táborunkban ült hajóba, fogott lapátot. Másik eseményünk, amit még minden évben megtartunk, az is egy helyi esemény, nem is mi tartjuk, de minden évben van egy sárkányhajó verseny itt Szászhalombattán, egy pár kilométerrel adébb a csónakázó tavon, ahol nekünk lehetőségünk van kitelepedni, standolni, illetve oda is viszünk hajókat, és ott is hajóba lehet ülni. Az egy ilyen 50-100 gyerek, akit ott hajóba tudunk ültetni, akik eleve azért vannak ott, mert szülők vagy ők érdeklődnek a vízisport iránt, tehát onnan is rengeteg gyereket sikerült már ide lehozni és kajakozásra buzdítani.
0: Ugye azért itt már lehet, hogyha heti turnusokat nézünk, akkor a második napon vagyunk, hiszen egy keddi napon beszélgetünk éppen, de azt látom, hogy itt a gyerekek már viszik le saját maguknak a hajót a Dunára, vagy a Holtágra, vagy a Nagy Dunára. Mik az első lépések, amikor elindul egy ilyen napközis tábor, mert azért könnyen lehet, hogy olyan gyerekek vannak itt, akik soha életükben nem ültek még kajakban, az is lehet, hogy egy picit félnek a víztől, tehát ez az előkészítés, vagy a kezdet lépések, azok miből állnak?
1: Igen, igen, tehát itt tegnap indítottunk tábort 16 gyerekkel. Tegnap éppen azért, mert rengeteg logisztikai feladatot kellett leküzdeni, csak egyszer mentek vízre, tehát amikor megérkeznek, akkor az első az egy ilyen bemutatkozó kör, ahol egymással megismerkednek, utána elővesszük hajókat, lapátokat, mentőmellényeket, mert ha itt egy kicsit odébb sétálunk, akkor látható, hogy plakátokon ki van függesztve, hogy kinek melyik sorszáma hajója, lapátja, mentő mellénye van, hogy megismerje az eszközeit, mert ezeket az eszközöket fogják használni egész évben, ezekkel fognak vízre menni, ez az, amiket rájuk bíztunk, ez az, amikre vigyázni fognak. A hajóleviteltől indultunk, egyfajta önállóságra nevelés történik, tehát már a táborozóink is az első alkalommal ketten hajóorrát, hajófarát fogva viszik le a hajóikat, segítenek egymásnak, ezzel is egyfajta közösségi erőt mutatva és önállósodást mutatva próbáljuk nevelni őket. De hát hiába van 4 segítőnk a táborra, akkor is a 16 gyereknek, ha csak mi vinnénk a felszerelését, akkor nagyon sokáig tartana minden egyes vízre szállás, kiszállás. És hát nem azért vagyunk itt, hogy csak a hajókat pakoljuk jobbra-balra, hanem hogy kajakozzunk és jól érezzük magunkat.
0: A vízre szállás majd mindjárt megtörténik, nekem is lesz szerencsém beülni a motorosba egy picit az edzés alatt a nagy versenyzőkhöz, de még vissza egy picit a táborozó gyerekekre, a napközis táborozó gyerekekre, hogy van egy olyan pont, ahogy, vagy amikor máshogy kezd csillogni a szemük, és akkor lehet tudni, hogy na ő megvan, ő vissza fog térni.
1: Azt gondolom, igen, ez látható, tehát amikor lemegyünk velük az elején még, jaj, nem akarok hajóba ülni, nem szeretnék elmenni a stét, kicsit ügyetlenül fogja a lapátot, beborulgat, és akkor egyszer csak eljön az a pont így a hét közepe felé, amikor már nem nagyon lehet őket kiszedni vízről, amikor már megebédeltek délben, és fél egykor jönnek, hogy akkor mikor megyünk vízre, mikor lehet kajakozni, és szerintem az a pont, amikor ők már kajakosok.

0: Közben már itt ülünk a motoroson, ahogy hívják itt a kajakkenuban azt a kísérőhajót, amivel felügyelik, ellenőrzik a kajakosokat, miközben tart az edzés. Ez az egyik legjobb része, hogy ilyen melegben kint vagyunk a vízen, és innen figyeled a versenyzőket?
1: Igen, igen, azt gondolom, hogy sokkal jobb itt, mint kinn a parton, ahogy ezt szerintem te is tapasztalhattad. Nem véletlenül már reggel 7-kor elkezdtük az edzést, és kinn vagyunk a vízen, de érezhető, hogy van egy kis szél, hűt a víz, úgyhogy sokkal jobb érzés itt kint lenni a vízen.
0: Meg talán előírás is, hogy kell felügyelni nyílt vízen a versenyzőket?
1: Igen, igen, tehát a hajózási szabályzat az szigorúan megköti, hogy kiket hogyan kell felügyelni. 14 év alatt eleve mentővellényben jöhetnek csak ki a gyerekek, 16 évig kötelező a motorcsónakos kíséret, külön jogosítvány kell ahhoz, hogy gyerekekkel edzést tartva lehessen kísérni őket.
0: Na, akkor most itt ülve belehallgatunk egy edzésbe.
2: Egy kicsit csorogjuk. Gyere, Nika! Egy kicsit csorogjunk lefelé, mert nem tudok bemenni középre, mert leérek. Percre megyünk, figyelem, kész, rajt! Egy percnél vagy! Kettő perc, gyere tovább! Utolsó perc, gyere, gyere, gyere, tartsad! Jó!
0: Most vége van az edzésnek, minden elcsendesedett. Ők versenyre készülnek, akik most kijöttek?
1: Igen, igen, tehát ők a legnagyobb versenyző csoportunk. Ők profi kajakosok, tehát ők egész évben versenyeznek, és erre is készülnek. Nem hiába, itt vannak már reggel 7-kor, délután jönnek vissza, tehát egész nyáron ők két edzéssel készülnek a korosztályos magyar bajnokságaikra egészen augusztus elejéig.
0: Ők főleg százhalombattaiak, vagy azért járnak ide mindenhonnan?
1: Hát egyrészt igen, százhalombattaiak, de ez körülbelül a csoportjainknak a fele. Sokan járnak át Érdről, néhányan Diósdról, Ercsiből, tehát viszonylag nagy területet lefedünk, és sok helyről vannak sportolóink.
0: Most beszéltünk arról, hogy már reggel 7-kor elkezdtétek az edzéseket, nyilván ennek köze van ahhoz is, hogy nagyon meleg van. Az időjárás az azért nagyban befolyásolja a kajakozást, nem? Mert itt azért akár edzéstervet is úgy kell kialakítani, hogy tudod, hogy milyen idő vár rátok mondjuk egész héten?
1: Igen, tehát szabadtéri sport, és alkalmazkodnunk kell. Egyrészt próbáljuk arra nevelni és arra tanítani a gyerekeket, hogy ők is alkalmazkodjanak, tehát azért mi kimegyünk esőben, szélben, hidegben, melegben, és próbáljuk a gyerekeket arra tanítani, hogy erre hogyan tudnak alkalmazkodni, hogyan tudnak felöltözni, nyáron folyadékutánpótlás, hűsítés, de ugyanakkor mi is igyekszünk alkalmazkodni, tehát az edzésterv az egy viszonylag mobilis, képlékeny dolog, ott is igyekszünk utána menni annak, hogy milyen idő várható, nézzük az előrejelzést, illetve a másik, ami elsőre lehet, hogy nem egyértelmű, de a Dunához is alkalmazkodunk, tehát sokszor előfordul, hogy vízállás függvényében is változtatni kell az edzésen, magas vízállásnál más tudunk csinálni, máshova tudunk menni, alacsony vízállásnál is, úgyhogy itt vagyunk a természetben, és ennek minden szépségét, előnyét, hátrányát élvezzük.
0: Ahol most állunk, az egy olyan hely, hogy úszik mellettünk a Duna, ugyanakkor itt egy holtág. Az edzésekre, most amikor kint voltunk a motorossal, akkor azért főleg a Dunán voltunk, és nem a holtágon, de ezt is használjátok, ezt a részét? Vagy ez is attól függ, hogy éppen mit szeretnétek gyakorolni, vagy mi van az edzésprogramban?
1: Igen, igen, tehát egy viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mint láttuk, itt van nekünk egy 500 méteres holtágunk, ahol áll a víz, nincsenek örvények, nem folyik, illetve ott van a Nagy Dunánk, tehát itt ebben az öbölben szoktuk többnyire a különböző finom hangolásokat, precíz gyorsasági munkát elvégezni. Itt van ahhoz meg a megfelelő körülmény. A Nagy Dunára pedig akkor megyünk ki, amikor hosszabb, terjedelmesebb edzéseket szeretnénk végezni, arra pedig az, ami tökéletesen alkalmas.
0: Benne van az a veszély, hogy esetleg a Dunának nagyon nagy a sodrása, vagy minden ilyennel ti már fel vagytok térképezve, hiszen állandóan itt vannak az edzések, tehát erről ettől nem kell tartani, vagy pont ez az, amikor azt mondod, hogy azért a Dunára is készülni kell?
1: Igen, tehát a Duna az egy folyó, az folyik, ugyanakkor 10 éves koruk óta velünk készülnek a gyerekek, és ezzel igyekszünk megismertetni őket. Megvannak a veszélyei, de kellő felkészüléssel és ismeretanyaggal ezek leküzdhetőek. Tehát magát az edzést azt nem befolyásolja a sodrás, tehát megyünk fölfele, megyünk lefele, viszont mondjuk egy érdekesség, hogy fölfele haladásnál, tehát magának a Dunának a természetes sodrása olyan, hogy a part mellett kevésbé folyik, és ahogy mélyül, egyre jobban haladunk a közepe felé, úgy egyre jobban folyik. És ezt a gyerekek viszonylag lassan tanulják, meg valaki ráérez, valaki nem, hogy fölfele haladásnál hogyan kell a parton menni, hogyan kell megtalálni azokat a finom részeket, ahol közelebb lehet menni, gyorsan lehet haladni, tehát ez a Nagy Dunán edzésnek az egyik legszebb, legtrükkösebb része.
0: Azt hiszem, hogy a Párizsi olimpián is nagyon sokat profitált ebből, akár Rasovszky Kristóf, akár Betlehem Dávid, akár Fábián Bettina, akik pont ezen a helyen készültek fel a Szajna sodrására. Egyébként a kajakkenusok kiegészítő sportákként akár az úszást, azt beszokták építeni a mindennapjaikba?
1: Igen, igen, tehát egyrészt akkor az első kérdés, hogy Kristófék, igen, tehát tavaly előtt nyáron Kristófék itt voltak velünk, mentünk a motorcsónakkal, az edzőjükkel, és nézegettük, ők számolgatták, hogy hol folyik körülbelül úgy a Duna, mint a Szajna, hogyan kell megfordulni, vittek le bóját, tehát az egy izgalmas élmény volt őket látni, ahogy itt erre készülnek, és próbálják ezt a sodrásban úszás dolgot a lehető leghatékonyabban csinálni, illetve igen, tehát mi is úszunk. Nálunk
0: a Dunában?
1: Nem. Mi az uszodában? Kristófék ide jönnek az uszodából a Dunába úszni, mi pedig megyünk az uszodába úszni a Dunáról. Nálunk úgy néz ki egy év, hogy október végéig, november elejéig itt vagyunk kint, és novembertől egészen február végéig, március közepéig szárazföldi edzéseink vannak, amiben az uszoda is beletartozik. Ott mi heti kétszer járunk uszodába, kicsikkel járunk tornaterembe, illetve lejárunk ide is futni és erősíteni a konditerembe.
0: Akkor, hogyha visszasétálnánk a csónakházig, akkor majd arról is beszélünk egy-két szót, mert az sincs messze.
3: Indul a program?
1: Ne égjetek meg.
3: Lekentük magunkat.
0: Itt fent egyébként a csónakháznál nagyon nagy a sürgés forgás, mert hogy a picik most szállnak vízre, de egy pár mondatban el tudnád mondani, hogy hogy is néz ki akkor itt a csónakház? Hogyha bekukkantok itt ezen az ajtón, akkor egy konditermet látok, vagyis annak a körvonalait, akkor az erősítés az itt helyben is megszokott vagy elvárt.
1: Igen, igen, ha itt benézünk, akkor valóban a konditermünket láthatjuk. Egész évben ezt a konditermet használjuk erősítésre. Az erősítés is sportágunknak egy igen fontos része, amit folyamatosan építünk föl és iktatunk be a fiatalok edzéstervébe, kezdve a kicsiknél a saját testsúlyos edzésekkel, fekvőtámaszok, húzóckodások, has-hátizomfejlesztés, és ahogy szépen haladnak előre, 14 éves kortól megjelennek a súlyzós edzések, és akkor egyre növekvő súlyokkal dolgoznak egészen a 18-19 éves legidősebb versenyzőinkig is. És hát itt ebben a teremben megvan mindenünk, ami nekünk kell, tehát nem is szoktunk máshova menni, Nyáron is itt vagyunk, télen is itt dolgozunk.
0: Itt még három nagy ajtót látok a konditerem mellett. Ott tartjátok a hajókat, vagy esetleg más titkok bújnak meg az ajtók mögött?
1: Azt kell tudni erről a területről, hogy ezt nem egyedül használjuk. Tehát itt a másik három garázsban más egyesületek működnek, tehát ha balról jobbra haladunk, akkor bal oldalt a két garázs az a Dunai Flottillához tartozik. Ők szabadidős vizitúrázással foglalkoznak, ők tényleg őrzik a régi úttörő táborok és egyéb események vízisport hagyományait, tehát kicsit így a retro vonalon mozogva főként vizitúráznak. A következő garázs az a Dunafüredi Vízisportklub. Ott abban a garázsban laknak jelenleg a Dunafüredi Vízisportklub sportolói, akik főként Masters felnőtt sportolók, akik a sporták szeretete miatt hobbiból járnak vissza, és még kajakoznak, és űzik ezt a szép sportágot.
4: Nos, innen dől játszva, úgy ülj. Na, hajlá, fiú, hasítsunk. Gyerünk, Ádi. Donel, húzd ki magad. Úgy ülj. Ne feküdj le annyira. És a sárgán fog. Ott a sárgán, a jobb kézzel. Doné, jobb kézzel kijebb, a ballal meg egy picit beljebb. Ögy, ögy.
0: Kis Ildikó edző, akinek nem tudom, hogy mennyire van nehéz dolga akkor, amikor napközben 40 fok van, és már reggel 8-kor is 37. Mennyire előny az, hogy ilyenkor a vízen lehetnek a gyerekek, hiszen jelen pillanatban éppen egy edzőtáborban állunk.
5: Igen, a gyerekeknek szerintem a vízisport az egy fantasztikus dolog így nyáron. A Duna ugye az egy olyan lehetőség számunkra, ahol a tavakhoz képest lényegesen hűvösebb vízben evezhetnek a gyerekek. Ez egy nagyon aranyos dolog volt a tegnapi napon, mert kint voltunk velük a Dunán, és amikor megérkeztünk ebben a zárt öbölbe, akkor mindegyik gyerek mondta, hogy fú, de meleg ide bent a víz. Tehát a nyílt vízen ez a 23-24 fokos hőmérsékletű víz a sokkal kellemesebb ebben a 40 fokban is. Én szerintem a gyerekek nagyon szeretik ezt a közeget.
0: Nem is veszélyes egyébként a nyílt víz, hogy már itt rögtön rátérjünk a lényegre?
5: A gyerekek itt teljes biztonságban vannak, 14 éves korig kötelező a sportágunkban a mentő mellény viselése, kísérő motoros mindig van mellettük, és ilyen 150-200 méteres körzeten belül a gyerekeket nem engedjük el a kísérő motoros mellől.
0: Itt vagyunk most Szászhalombattán, akik itt vannak, ők főleg szászhalombattaiak, vagy környékbeliek, vagy akár a fővárosból is jöhetnek ide?
5: Bárki jöhet ide, de ilyen kajakozási lehetőség itt a környéken, kb. 30-40 kilométeres körzetben csak mi vagyunk. Nagyon sok helyről járnak Tárnokról, Érdről, Ercsiből, Diósdról, tehát 5-6 településről járnak hozzánk gyerekek rendszeresen sportolni. Természetesen nyitottak vagyunk, bárki jöhet, csak ugye minél messzebbről jönnek, annál nehezebb megoldani a gyerekeknek az ideutaztatását.
0: Mennyire jellemző az, hogy ezek a gyerekek azért vannak itt, mert ők szeretik ezt csinálni, vagy azért a mai gyerekekre jellemző, hogy egy pici szülői ráhatás is van, hogy mindenképpen legyél a természetben, legyél a közösségben, sportolj valamit?
5: Hát a szülői ráhatás nagyon sokszor az elején történik meg, de nagyon hamar, akik megmaradnak, ők már önmaguktól jönnek. Tehát ők önmaguktól már nagyon szívesen járnak, és nagyon sok helyen azt tapasztalom, hogy amikor a szülő esetleg ugye azt mondja, hogy nem szeretném a gyerekek, hogy úgymond kihisztizik azt, hogy már pedig ők szeretnének edzésre jönni.
0: Egyébként mennyire nehéz bevonzani a gyerekeket, mert azt, hogy egy idő után itt maradnak, az nyilván jó, de azt, hogy egyáltalán elkezdjék, azt nem tudom, hogy ön edzőként mennyire látja, mennyire nehéz a mai gyerekeknek.
5: Hát én úgy gondolom, hogy a mi sportágunkban, ugye mi nem bent a városban vagyunk, tehát ugye ez is egy délutáni foglalkozás minden nap, ezért nagyon sok szülő inkább azokat a sportokat választja, amit ott bent, ugye az iskola után a gyerek önmaga el tud jutni. Nekünk nagyon nehéz toborozni, én azt látom, és az edzői kollégákkal, ugye akik itt a környéken, vagy az egész országban edzősködnek, mindenki azt tapasztalja, hogyha az a szakosztály, vagy az az egyesület nem pont a városban van, akkor a várostól messze nagyon nehéz a gyerekeket oda vonzani.
6: De egy ilyen nyári tábor, most ne edzőtáborról, hanem mondjuk napközis táborról beszéljünk, az segít?
5: Igen, segít. Ugye itt is most mi jelen pillanatban 16 külsős gyermeket nyári táboroztatunk, és komoly célunk az, hogy megszeressék itt ezt a sportágat, és maradjanak. Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy egy ilyen 16-18 fős nyári táborban egy 4-5 gyerek megmarad. Tehát ugye ezzel már léptünk egyet, mert az őszi munkát már úgy tudjuk elkezdeni velük, hogy már tudnak kajakozni.
6: Angyal Bence, válogatott sportoló, mióta vagy válogatott sportoló?
7: Hát lassan szerintem 3 éve. Ugye kölyök válogatottban kezdtem, és most vagyok serdülő válogatott, és jövőre a cél ugye az ifjúsági válogatott, szóval 3 éve.
6: Most, amikor beszélgetünk, akkor nyár van és jó idő van, de azért beszélgettünk itt arról, hogy ez egy szabadtéri sport, az időjárás nagyban befolyásolja azért a körülményeket. Ezekkel mennyire tudsz megküzdeni?
7: Hát viszonylag jól, ugye télen általában erősítünk és futunk, az nem rossz így időjárás szempontból, és ugye időben kezdünk, szóval már egy februárban kim vagyunk vizen, február végén, szóval így be van osztva az időjárásnak megfelelő edzésekre az év.
6: Nyilván nem is ez lett volna a legfontosabb kérdés, amivel kezdjük ezt a beszélgetést, hanem leginkább az, hogy kerültél te a kajak közelébe. Egyébként dunaparti vagy vízparti gyerek vagy?
7: Hát én mindig is nagyon szerettem a vizet. Gyerekkoromban sokat jártunk a Dunapartra is, és egyszer láttam így a hirdetést, hogy itt Batán lehet elkezdeni, és akkor lejöttünk, tetszett, és azóta csinálom már lassan 7 éve.
6: Battai vagy egyébként?
7: Battai vagyok, igen.
6: Úgy akkor egy picit egyszerűbb. Mi volt az, ami itt tartott? Mert hogy meglátsz egy hirdetést és lejössz, az egy dolog, de szerintem a sokkal fontosabb, hogy mi az, ami annyira vonzó, hogy aztán nem mondom, hogy az életedet is ráted, mert nagyon fiatal vagy még, de még az is lehet, hogy az életedet ráteszed, de mi volt az, ami itt tartott, és ami leginkább megtetszett benne?
7: Hát én kettőt mondanék, a közösség az itt nagyon erős, és nagyon tetszett így az összhang így mindenki között, és így az az életérzés, hogy lemész a vízre, és ott vagy a természetbe, és tényleg gyönyörű helyen is mész, és csak chilles.
6: Jó, de ez még nem jelenti azt, hogy ezt aztán te versenyszinten is komolyan szeretnéd venni, mert hogy ezt megcsinálod minden délután, az egy dolog, és az egy másik, hogy akkor ezt te versenyzőként is szeretnéd majd nagyon komolyan csinálni.
7: Hát igen, az első versenyem tartott így a versenyszerű kajakozásba. Nekem így annyira tetszett az, hogy tényleg összegyűlik a társaság, így a többi egyesület is, és így mindenki megmérkőzik egymással, és csak így az, hogy tényleg ez az életérzés, hogy így küzdünk, és mindenki csak a legjobbat akarja belerakni.
6: Tehát akkor az lehet mondani, hogy egy fordulópont volt az első verseny, és akkor onnantól el volt döntve a sorsod?
7: Mindenképp igen.
6: És ahogy haladsz előre, vagy ahogy idősödsz, akkor egyre inkább más célokat tűzöl ki, hogy legyen egy serdülő válogatott, ifi válogatott, aztán lehet majd minél merészebbeket, hiszen a magyar kajakkenu hagyományai azok azt, vagy arra predesztinálhatnak, hogy akár itt nagy céljaid is lehetnek.
7: Hát mindenképp így fokozatosan nekem is így tárult ki a világ, és egyre nagyobb célokat tűztem ki, hát először így az, hogy nyerjek meg egy kis versenyt, aztán, hogy az országos bajnokságot, tavaly az volt, hogy jussak ki az ORV-re, idén is az, és majd akkor esetleg lehet, hogy majd egy olimpiára is, de hát az még nem most lesz, de az is a hosszú távú cél.
6: Hát 4-8-12 év olyan fiatal vagy még, hogy a simán belefér. Egyébként beszéltünk itt a körülményekről, de azok a körülmények, hogy azért itt nagyon sok kiegészítő sportágban éppen egy konditerem mellett beszélgetünk, és

0: hogyha tényleg mellé is csinálod ezeket, akkor lesz egy gyors, és akkor lesz jó eredményed.
1: És két kajakedzés között nyilván elmész futni, az jó, de amikor mondjuk hónapokig nem szálltok vízre, csak szárazföldi edzések vannak, alapozás, erősítés, azt is bírod?
0: Azt is, hát az egy kicsit nehezebb így fejben, de abszolút így megvan a fejemben a cél, és tudom, hogy ez kell hozzá, szóval csinálom ezt is ugyanúgy, ugyanakkor erőbedobással, mint a kajakos részét.

0: A sporthely mai házigazdája a Dunafüredi Utánpótlás Vízi Sport Egyesület volt. Tartsanak velünk legközelebb is. Bera Emesét hallották.
1: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Kerül Luca, megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat, Szűcs Luca, 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Karfiol Füll, a Nemzeti Sport Rádió birkózás magazinja. Minden, ami a birkózó szőnyegen és körülötte történik. Két hetente pénz.